0: kívülről érkező csomagok vámkezelésében, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt pedig netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet lesz felettünk kezdetben, aztán egyre derültebbé válik majd az ég, néhol előfordulhat zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-4, délutánra aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a jog és birtokvédelem a téma, melyről Hegedűs Ákos bíróval beszélget Réti Erika. Tartsanak velünk!
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat és a stúdióban Hegedűs Ákos bíró urat. Egy kicsit visszanyúlunk Arany János korához. Ugyanis Arany János nem csak csodálatos író volt, hanem egy nagyon fontos jegyzői hivatást is betöltött. Nem tudom, tudják-e a kedves hallgatók és bíró úr, hogy ő nagyon keveset beszélt. És ugye a Szentírásban is úgy van, hogy aki beszédében nem vétkezik, az szinte tökéletes ember. És nem azt jelenti, hogy legyünk némek és sose beszéljünk, hanem jól fontoljuk meg azt, hogy mit mondunk, és azt, hogy hogyan mondjunk. És ez egy nagyon fontos elvárás. Hát Arany János ennek nagyon jól eleget tett, és amikor ugye peres ügyekben, főleg ugye birtokvédelem, birtokháborításban kellett neki jó döntést hozni, akkor előtte mindig gondolkodott, és utána pedig jól kérdezett. Úgyhogy így vezetem föl most a következő témát, hogy akár vidéken, akár városban, ugye nagyon sokat tudunk vitatkozni azon, hogy ki háborít kit. Ki tudja a birtok a saját birtokát ugye a legjobban megvédeni, vagy legalábbis a tulajdon jogát gyakorolni fölötte. Gondolok itt arra, hogy van-e valami nagy zaj a szomszédban, jönnek-e rágcsálók a szomszédtól, a tyúkok a veteményt kikaparják-e, illetve ehhez hasonló dolgokat, ami nem csak ugye vidéken, hanem ugyanúgy a városokban is előfordul. Hát hogy lehet ezekben a peres ügyekben, ezekben a sérelmekben igazságot tenni? Mit mond erről a jog?
4: Köszöntöm a hallgatókat, és azt hiszem, hogy Arany Jánost azért is érdekelhette annyira ez a téma, mert hogy a birtokháborítás az régen is, illetve a mai napig még mindig egyfajta jegyzői hatáskör. Ebből következik, hogy a jegyzőnek mindig fejtörést tud okozni egy-egy érdekesebb birtokvédelmi ügy, még akkor is, ha azt gondolom, hogy az utóbbi időben talán a jogi szabályozás nem sokat kedvezett a jegyzői birtokvédelemnek. Azt gondolom, hogy sok szempontból talán visszafejlődött ez a terület, de talán majd egy újabb jogalkotás újabb lendületet fog ennek adni. Én bízom abban, hogy nagyobb szabadságot kap a jegyző ezen ügyeknek a elbírálására, és mivel ennek az adásnak általában azt a szlogánt szoktuk adni, hogy perbeszéd és párbeszéd, a párbeszéd ezekben az ügyekben nagyon-nagyon fontos. Azért is, mert a jogi szabályozását ennek a területnek viszonylag jól össze lehet foglalni, és viszonylag egy koherens és teljesen egyértelmű szabályozást lehet itt látni. Ehhez képest valahogy ezeket az ügyeket megoldani éppen azért nehéz, mert a jogi szabályozás itt néha azt mondjuk, hogy eszköztelen, inkább azt mondanám, hogy néha pont az ellentétes hatást váltja ki, mint amit a jog szeretne. Nem annyira békességet hoz, hanem sokszor inkább elmérgesíti a vitákat. Ha Arany János fülemilére gondolunk, akkor nekem egyből eszembe jut az a történet, vagy az a rész ebből, hogy Péter és Pál a főhősei magának a versnek, ami azért is nagyon fontos, nem véletlenül találta ki talán ezt így Arany János. Két talán összekeverhető név, amik a naptárban együtt szerepelnek, föl is hívja erre a figyelmet. Akár lehetnének békességben is, de valami teljesen más van e mögött, és egy elmélyült és haragos viszony. Mégis, hogyha visszatérek a versre, csak előtte egy érdekes szentírási részletet szeretnék elmondani, ami talán segít abban, hogy megértsük ennek az egész vitának, vagy ennek az egész helyzetnek a visszásságát. Mégpedig a példabeszédek könyvét szoktam nagyon gyakran emlegetni, de azért is, mert tele van igazán jó és frappáns jogi megfogalmazásokkal, és van egy olyan részlet benne, ahol azt írja, hogy ne hagyd el barátodat és atyád barátját, és ne menj testvéred házába nyomorúságod napján. Jobb a szomszéd a közelben, mint a testvér a távolban. Talán ki lehet hallani ebből a részletből, hogy a bölcsember nagyon vigyáz nem csak a rokonaira, a testvéreire, hanem a szomszédaira is. Édesapám mondta egyszer, hogy a legjobb társa a betörők ellen az a szomszéd, és nagyon sok más szempontból is nagyon hasznos tud lenni. Egy jó szomszéddal, hát igazán előre lehet jutni. És a nagy magyar mondás, hogy rossz szomszédság török átok, ezt pedig azt gondolom, hogy talán minden magyar ember ismeri. Talán benne van a történelmünkben az, hogy amikor egy olyan szomszédunk van, aki megkeseríti az életünket, akkor az nem csak olykor keseríti meg az életünket, hanem az szinte a mindennapokat tönkre tudja tenni. Arany János versébe, a Fülemilében, ha jogilag elemezném a kérdést, talán azért lenne érdekes, mert rögtön úgy az elején azt lehet olvasni, hogy ha a pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt prüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény pál háza felét majd kirúgja. Maga a részlet jól tükrözi azt, hogy amikor egymás mellett élnek emberek, akkor mindig vannak viták. És valóban ezek szinte mondhatnánk, hogy tipikus birtokháborító magatartások. Egy rosszul beállított kémény, egy füstölő kémény nagyon tudja zavarni a szomszédot. Vagy az állattartásból eredő problémák azok mindig előfordulnak, mindig van belőle probléma. Mielőtt indultam pont ide a rádióba, előtte az egyik kollégám szaladt át hozzám, és mondta, hogy ó, van egy birtokháborításos ügye, a kutya ugat, és hogy van itt egy hangfelvétel, nézzük már meg, hogy lehet lejátszani. Tehát ezek örökérvényű dolgok, mindig van belőle egy-egy ügy. Ami érdekes, hogy ezek valahol mindig olyan kölcsönösnek tűnnek, hogy valahogy, minthogyha az egyik a másikat ugyanúgy zavarná. A versben azt lehet tudni, hogy Pálnak van egyébként egy diófája, aminek az egyik ága ráadásul áthajlik a szomszédba, Pálhoz. És az ágon, tudjuk az áthajló ágaknál, fel kell szólítani a szomszédot, hogy vágja le, ha nem vágja le, akkor mi magunk is elvégezhetjük. Mondhatnánk, hogy megvan az első birtokháborító magatartás, mégpedig egy átnyúló ág.
3: Pálé a fa, és átnyúlik Péterhez.
4: Igen, és ehhez képest az átnyúló ágon egy fülemüle fészket rak, és gyönyörűen dalol, és ezt mind a ketten hallják. És a bonyodalom abból ered, hogy megszólal egyikük, hogy ó, hát ez a gyönyörű dal az én fülemülém, de hát vajon ki ez? És a versben folytatódik, hogy ebből egy vita alakul ki, egy verekedés. Egészen tetlegességig fajul, ahol akár a jogos védelmi helyzetet is meg lehetne állapítani, ha nem lenne kölcsönös bántalmazás, valószínűleg a garázdaság tényállása is felmerülne, hogyha egy jogász nézni a verset. De a történetben mindketten elmennek a bíróhoz. És ami miatt a jogászok nem annyira szeretik, főleg a bírók emlegetni ezt a verset, az az, hogy itt egy igen csúnya történet zajlik le, mert hogy mindketten megpróbálják lefizetni a bírót, mindketten adnak neki egy kis döntést előkészítő anyagot. De érdekessége a történetnek, hogy a bíró nem dönt ebben, és nem lesz megoldása igazán ennek a történetnek, hanem pont arra utal a vers, hogy ezek örök viták maradnak. Ha jogilag nézném magát a történetet, akkor azért nem lenne annyira érdekes talán a mai jogászok számára már, mert a történet mögött megbúvó konfliktus az aktuális, de maga a jogkérdés talán kevésbé. Ha megnézzük, hogy ki a fának a tulajdonjoga, az egyértelmű, hogy Pálé. Hogyha megnézzük, hogy kinek a portájára hajlik át az ág, akkor egyértelmű, hogy Péternek a portájára. Ha megnézzük azt, hogy ki a fülemile, és ezáltal a fülemile hangja, akkor pedig egyértelműen megállapíthatjuk, hogy egyiküké sem. Mert a vadaknak a tulajdonjoga az egy speciális szabályozás alá esik a jelenleg hatályos jogrendszerben, és az az állam tulajdona. Tehát ebből következik, hogy hiába fészkel Pálnak a fáján a fülemile, attól még nem az övé lesz. A hangja az meg különösen nem. És egyik történetben, egyik régebbi adásban említettem Szent Ivónak a történetét, aki nagyon frappánsan megoldott egy jogesetet, amikor egy csárda mellett egy hajléktalan vagy egy szegény ember elsétált, és amikor beszagolt az ablakon, akkor megérezte, hogy a csárdában milyen finomat főznek. És erre kijött a tulajdonos, és azt mondta, hogy na akkor gyere és fizest ki az illatot, amit kiszagoltál. Bíróság elé is vitte, szerencsére Szent Ivó kiállt mellette, a jogászok védőszentje, és azt mondta, hogy hát jó, és erre pénzérméket dobott le az asztalra a bírói pulpitus mellett. Mire a gazda egyből utána akart nyúlni a pénznek, de Szent Ivó rászólt, hogy nem, csak a pénz csörgése az, amivel fizetek. Mert hiszen, ha valaki az étel illatáért kér pénzt, akkor annak a pénznek a hangja is elég. Hasonló itt a történet, a fülemile hangja az senkié. Az egy közös ajándék a Jóistentől. És aki azt megpróbálja kisajátítani, az csak konfliktust szül. De miért nehezek ezek a konfliktusok? Azt hiszem azért, mert a jog pontosan kijelöli a birtoklásnak és a tulajdonjognak a határait. Ha ezt nagyon-nagyon egyszerűen kellene megfogalmaznom, akkor talán sokat elveszítek ennek a lényegéből, de mégis azt emelném ki, hogy a tulajdonjog egy abszolút jog. Mindenkit kizárhatok, aki ezt zavarni próbálja. De a tulajdonjogom és ez a zavartalan birtoklásom is csak addig terjed, amíg én magam másokat nem zavarok. És a birtokháborításnál is azt a kifejezést szoktuk mindig kiemelni, hogy szükségtelen zavarás. Miért? Mert ahol két ember egymás mellett él, ott mindig van zavarás. A kérdés az, hogy ez szükséges vagy szükségtelen zavarás. Ha a legújabb joggyakorlatból kellene hoznom egy történetet, akkor nagyon érdekes, hogy pont egy 2025-ben közzétett jogeset az, ami egy közös tulajdonban megesett konfliktusról szól. Nagyon emlékeztet Arany János történetére. Annyiból talán más, hogy egy osztatlan közös tulajdonban volt a felperes és az alperes. Akinek még nem volt osztatlan közös tulajdona, az talán nem tudja, hogy mit jelent, és akinek nem volt ebből konfliktusa, az is valószínűleg nem ismeri ennek a szabályozását, de aki egyszer is konfliktusba keveredett ezzel, az nagyon jól megjegyzi szerintem, és valószínűleg disszertációt is tudna írni a jogi szabályozásból. Az osztatlan közös tulajdon egyik problémája az, hogy valamennyi tulajdonostárs birtokolhatja az egész tulajdont, kivéve, ha kötnek egy használati megállapodást. Ennél az esetnél a felperes és az alperes éppen azért kötöttek egy használati megállapodást, mert az egyikük értékesíteni akarta a saját tulajdoni hányadát. Ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, és a rendezetlen jogi helyzetet tudja valamilyen módon felszámolni, megállapodott a másik féllel, hogy egy kerítést fog építeni, amellyel elválasztják a közös tulajdont, és ezáltal külön lehet használni. Vannak olyan tulajdonjogok, vannak olyan ingatlanok, és vannak olyan felépítmények, amelyeknél egészen jól meg lehet valósítani azt, hogy két személy teljesen külön használja azt a felépítményt, azt a házat. Itt is ilyen helyzet volt, csak egy kerítésre volt szükség, hogy egyértelműen meg lehessen állapítani, hogy ki mit birtokol. Meg is állapodtak még abban is, hogy melyik napon kezdi el a kerítést kivitelezni. Alperes volt az, aki úgy volt, hogy elkezdi a munkálatokat, de egy nappal korábban kezdte el. És a kerítés kivitelezése az flexeléssel történt, mégpedig a flexelés az, tudjuk, hogy nagy és komoly hanghatás, ami nagyon zavaró tud lenni. Ezért a másik fél több alkalommal, és ezt a jogeset le is írja, több alkalommal megszüntette a flexnek az áramforrását. Nyilván kialakult belőle egy vita, és ez a vita tetlegességig fajult. Arany János fülemiléjében ugyancsak tetlegességig fajult a történet, és lehet tudni, hogy ott is vérző sebek keletkeztek, ennél a jogesetnél is vérző sebek keletkeztek, ugyanis az alperes egy idő után, amikor nem jutott hozzá a gépéhez és az áramhoz, akkor egy alkalommal ököllel megütötte a másiknak az arcát. Az állán érte az ütés. és a könyökén is keletkezett a felperesnek egy sérülés. A felperes ezek után kérte azt, hogy a bíróság sérelemdíj megfizetésére kötelezze az alperest. Itt már nem a birtokháborítás volt az érdekes, hanem a személyiségi jog megsértése és a sérelemdíj megfizetése. Ami azért fontos, mert egyértelmű, hogy egy birtokháborító magatartásból indul a veszekedés, de mégsem az lesz már a lényeges kérdés.
3: Viszont ő provokálta, hiszen ő megfosztotta az áram lehetőségétől. Azt nem vették figyelembe?
4: Mind az első, ez egy olyan ügy volt, amiben első, másodfokú bíróság és a kúria is eljárt. Mindhárom bíróság értékelte az első körülményeket, mégpedig az a kérdés, hogy mi az első birtokháborító magatartás? Hát nehéz erre válaszolni. Ha nem teljesen a hivatalos álláspontot ismertetem, akkor azt mondanám, hogy önmagában a zajhatás az már egy birtokháborítás. A hangos, azok a munkagépek, amiket néha az ember hétvégén tud használni, azért azt gondolom, hogy minden jó érzésű ember tudja, hogy vasárnap délbe füvet nyírni nem ildomos. Vagy hogy ha valaki szeretne például komolyabb szerszámokat használni, azokat lehetőleg ne a vasárnap kora délutáni pihenés idején próbálja meg. Tehát önmagában az zajhatás az birtokháborítás. És a következő az mi? Az áramforrástól való megfosztás. Az, amikor valaki egy munkát elkezd, és szeretne dolgozni, mert akkor van ideje, és szeretne ezzel haladni, ha megfosztják az áramforrástól, akkor az nagyon-nagyon dühítő tud lenni. Persze, megint csak kérdés, hogy értékeljük-e azt a körülményt, hogy ennél az esetnél az alperesünk korábban kezdte meg a munkálatokat. Nem akkor, amikor megállapodtak. Általában a vitáknál ez az egyik döntő motivum. Hogy lehet, hogy az emberek még megpróbálnának megállapodni, de valaki úgy érzi, hogy a másik megszegett valamilyen szabályt. Lehet, hogy van rá valami indoka. Ó, másnap nem tudtam volna megcsinálni. Másnap esett volna az eső. Akkor volt éppen alkalmam rá. Ezeket meg lehet beszélni. És a konfliktusok nagy része általában a kommunikáció nem megfelelő voltából adódik. Ha jó a kommunikáció a felek között, akkor ezek általában elkerülhetők. Tehát van rögtön két birtokháborító magatartásunk, egy erős zajhatás, majd aztán valaki, aki folyamatosan kihúzza a flex gépet a konnektorból, és aztán jön a következő. Mégpedig, hogy az, aki érzi, hogy megfosztották az áramellátástól, az megpróbálja visszaszerezni a zsinort, és megpróbálja újra bedugni. És ennek keretében hozzáér a másikhoz. Kialakul egy dulakodás, egy lögdösődés. Ez a következő olyan cselekmény, ami a jog úgy fogalmaz talán, hogy önhatalom. Mert hiszen saját maga veszi kezébe az igazságszolgáltatást. Erre egyébként éppen a birtokháborítás esetében van lehetőség, mert ha valakit a birtokától megfosztanak, és a késlekedés az azt eredményezné, hogy utána már a jogait nem tudja gyakorolni, vagy nagyon nehéz lenne, eltűnik az ismeretlen személy, aki megpróbálja elvinni például a flex gépünket, akkor mégiscsak fel kell tudnunk lépni. Mégpedig kiállhatunk, és ez büntető jogban jogos védelmi helyzet, vagy olykor szükséghelyzet, általában jogos védelmi helyzet, a polgári jogban pedig úgy hívjuk, hogy jogos önhatalom. Mi magunk is a birtokvédelem érdekében felléphetünk. Csak kérdés, hogy ennél az esetnél vajon volt jogos önhatalom? Vajon tetlegességig szabadott volna fajulni? És nézzük a legvégét a történetnek, egy ütés az arcra, ököllel állon. Erre pedig azt mondjuk, hogy ez már kirívóan közösség ellenes azért. Ez már az, ami nem fér bele egy vitába. Ez az, ami mindenki számára egyértelmű, hogy ez már jogsértő. Nem is volt vitás egyébként sem az első, sem a másodfokú bíróság előtt, de a kúria előtt sem az, hogy megtörténik a személyiségi jogsértés. A személyiségi jogsértés miben áll? A testi sértésben. A kérdés inkább az volt, hogy mi legyen a jogkövetkezmény. Mégpedig, hogy legyen a sérelemdíj. Az elsőfokú bíróság úgy döntött, hogy a 200 000 forintos sérelemdíjat nem ítélte meg. Azt mondta, hogy önmagában erkölcsi elégtétel az, hogy kimondja a jogsértés megtörténését.

0: tartás. Idáig nem szabad eljutni a vitákban. A történet, ha arra gondolok, hogy mi a kiinduló alapja, akkor éppen a birtokvédelem. És lehet látni, hogy van benne egyfajta kölcsönös birtoklás iránti vágy, és a birtoklás védelmét akarja mind a két fél megvalósítani. Mégis az eredménye egy nagyon szomorú végkövetkezmény. Mégpedig az, hogy valaki sérülést szenved el, nem csak fizikait, lelkit is. A jogesetben is egyébként kiemelték, hogy a felperes leírta, hogy alvászavar, cukorbetegség, egyéb mentális problémák is felmerültek ezzel összefüggésben. Ezek nem kerültek egyébként bizonyításra, mert nem volt olyan orvos, aki ezt meg tudta volna állapítani. De azt gondolom, hogy senki nem szeretné azt, hogy ököllel megüssék, és nyilvánvaló, hogy ha valaki egy ilyen sérelmet elszenved, az mindenképpen egy olyan dolog, ami azért megmarad az emberben, nem múlik el, és nem a mindennapok része. Ami a történet szempontjából számomra szomorú, az az, hogy úgy tűnik, amikor először olvastam ezt az esetet, minthogyha megoldódna egy konfliktus helyzet, mégpedig van egy osztatlan közös tulajdon, aminek a birtoklása az mindig viták forrása lehet. De ebben kötnek egy használati megállapodást. Eljutnak odáig, hogy lesz kerítés. Eljutnak odáig, hogy az egyikük értékesíteni akarja a saját részét. És minden mehetne úgy, hogy utána semmilyen probléma ne legyen. Mégis valami elromlik, és az egésznek az lesz az eredménye, hogy egy hosszantartó pereskedésbe fognak. És nem veszik figyelembe azt, hogy jobb a szomszéd a közelben, mint a testvér a távolban.
1: Igen, valóban ez egy nagyon szomorú történés, és egyre inkább mindenki csak a saját maga igazát akarta véghez vinni, és alapvetően tényleg nagyon hiányzott a kommunikáció, és a kommunikációból is a megértés. A megértés az, hogy mikor kezdje el, vagy legyen egy önuralma, vagy a megállapodáshoz tartsa mindenki magát, és ez egy nagyon fontos szempont lenne.
0: Így van. Én is talán ezt a kifejezést emelném ki. És mindenkinek ezt a szem elé, hogyha valamit elé lehet helyezni, megértés. Ami miatt én azt mondtam, hogy a jogi szabályozás talán rossz irányba haladt, az az, hogy a birtokvédelemnek két formája volt. Ma is van ez a két forma, csak talán már nem nagyon él. Mégpedig a jegyző előtti úgynevezett a tényleges állapot alapján a posszesszórius birtokvédelem. A tényleges birtoklás alapján. Ezt egy évig lehet gyakorolni, és akit a birtoklásban megzavarnak, akkor önmagában az alapján, hogy megzavarták a birtoklását, kérheti a jegyzőtől az eredeti birtokállapot helyreállítását. Csak a régi eljárásokban, és különösen akik régen ezt csinálták, azok pontosan tudják, hogy nagyon sok volt ezekben az eljárásokban a megegyezés, a megállapodás, az egyesség, és ez teljesen kikerült például a jegyzői eljárásból. Nincsen már lehetőség egyességkötésre. Olyan szinten nincsen, hogy például én, aki szeretem a bírósági közvetítést, és szeretem a közvetítésnek az intézményét, ha valaki jegyzőhöz fordul és kéri a tényleges birtoklásban történő megzavarás alapján az eredeti birtokállapot helyreállítását, és nem ért egyet a jegyző döntésével, fordulhat bírósághoz, de még a bírósági eljárásban sincsen helye bírósági közvetítésnek. Mert azt mondja valami miatt a jogalkotó, hogy ilyen esetben a jogi érdekek élveznek elsőbséget. Ezzel én magam nem tudok egyetérteni, és szerintem ez egy picit elhibázott irányvonal. Jobb lenne, hogyha visszafelé haladnánk, és elkezdenénk újra beszélni egymással, és egyfajta megértés felé haladni. A petitórius vagy jogcím alapján történő birtokvédelem az minden esetben marad a bíróság előtt. Csak a jogi szabályozás visszássága, hogyha valaki rögtön a bírósághoz fordul, és nem a jegyzőhöz megy először, akkor lehetősége lesz például közvetítői eljárást igénybe venni a bíróságnál, ami ilyen esetekben egyébként nagyon hasznos tud lenni. Mégpedig azért tud nagyon hasznos lenni, mert ezek a birtokvédelmi eljárások, ezek olyanok, hogy a jogi lehetőségek megvannak, egyértelműek is. De az, amit utána meg kell csinálni, az néha nagyon nehéz. Ha együttműködés van, akkor könnyedén megvalósul. De ha nincsen együttműködés,

0: működés, akkor szinte megoldhatatlan jogi helyzetek tudnak ebből kijönni.
1: Ilyenkor talán az is nagyon fontos, hogy még a megértésen túl, hogy a lehető legjobb megoldás legyen mindkettő számára, és mindkettőnek egy kicsit engedni is kell, hiszen a megértés az egy áldozathozatallal is párosul, viszont olyan engedményt vagy áldozatot hozzunk, ami nekem se akkora veszteség, és a másiknak sem akkora előny, ugye, ahogyan az önző ember gondolkodik. Viszont ha mindenki így egy kicsit hozzáigazítaná a saját maga elképzelését, és egy kicsit a másiknak a problémáját is ugye a szem előtt tartani, akkor sokkal eredményesebb lenne, és kevesebb lenne ez a fajta sérelmi díj. Ez nem meríti ki a garázdaságot, tehát az már nem bűncselekmény. Mondjuk azt, hogy ez az álomvágás, ez a nagyon súlyos testi sértés.
0: Sokat változott szerintem a garázdaságnak is a megítélése a joggyakorlatban. De ennél az esetnél azért nem merült fel a garázdaság, mert nem nyilvános helyen történt. Mások nem láthatták az eseményt. Volt róla egyébként videófelvétel, kamerafelvétel, de nem az utcán történt. A garázdaságnál pedig kell az, hogy mások számára ez megbotránkozásra alkalmas cselekmény legyen, tehát hogy mások egyáltalán láthassák ezt a dolgot.
1: Igen, meg hogy nem a birtokvédelem kapcsán teszi mindezt, ugye? Tehát a birtokvédelmi érdekében. És akkor mit tudunk tanácsolni azoknak, akik ilyen problémákkal küzdenek, akárhogy az almák leesnek a szomszédnak az udvaráma, vagy pedig, ahogy mondta Bíró Rita felvételünk előtt, hogy a gyökerek átnyúlnak, és esetleg instabillá teszik a háznak az alapjait, vagy még mik lehetnek ezek, hogy mondjuk olyan építkezést kezd el a szomszéd, ami mondjuk életveszélyes, mert mondjuk nem keríti körbe, vagy pedig a törmeléket nem szabályszerűen tárolják, vagy bontják le, hogy ezekben az esetekben, hogy megelőzzük a nagyobb bajt, akkor mi legyen a teendő? Mik az első lépések?
0: Az első lépések mindig a kommunikáció és a megértés. És ezt azt gondolom, hogy nagyon jól kiemelte, hogy a megértés nagyon sokat tud segíteni. A jó megértés. A jogeseteknek a köre végtelen, a sérelmeknek a köre az meg még több, ha a végtelennél lehet több. De valójában tényleg annyira sokfajta tényállás van. Valóban az egyik tipikus eset, amikor túlságosan közel ülteti el valaki a fáját a szomszéd felépítményéhez. Ugyanis az épített környezet és a természetes környezet az valahogy mindig olyan furán össze tud veszni. Mindig van valaki, aki ennek a szenvedője. Van, amikor az épület, mert a fáknak a gyökerei túl erősek, van, amikor meg a fák, mert hogy nem kapnak elég helyet ahhoz, hogy szépen tudjanak növekedni. Nagyon érdekes volt, amikor egyszer egy olyan ügyben kellett segítenem az ügyfeleknek közvetítőként, amikor arról volt szó, hogy tényleg szinte a telekhatáron volt egy nagyon nagy fa, és egy régi, nagy öreg fa, amihez nagyon sok szép emlék fűződött. Szerintem mindkét félnek egyébként, nyilván elsősorban az alperesnek. De akkor, amikor leültünk megbeszélni a problémát, amikor a megszakítás nélküli időn túl voltunk, és elkezdtünk arról beszélni, hogy mi az összefoglalása az egész konfliktus helyzetnek, akkor nagyon gyorsan kiderült, hogy az alperesünk, ő már idős volt, és nem tudta igazán gondozni egyébként a fát. Nem tudta visszavágni az ágait, mert előtte azért nem okozott problémát, mert mindig vissza volt vágva, mert mindig rendbe volt tartva. De ahogyan idősödött, már nem tudta elvégezni. Már a férje sem élt, aki korábban mindig elvégezte ezeket a feladatokat, és ezért nem is okozott problémát. Ahogyan viszont már nem tudott gondoskodni a fáról, a levelei ősszel eldugították az ereszt csatornát, olykor átlógtak, megemelték a cserepeket, annyi konfliktust okozott, hogy elképesztő. És érdekes volt, hogy amikor leültek beszélni a felek, akkor hirtelen kiderült, hogy egyébként a néni azt mondta, hogy nyugodtan átjöhet a szomszéd. Ha ő meg tudja csinálni, akkor ő nagyon örül neki. A szomszéd is nagyon örült, mert azt mondta, hogy akkor legalább úgy tudja megcsinálni, ahogy a nő szeretné, és úgy fogja vágni a fát, hogy ne okozzon neki semmilyen problémát. És nem kell ezért még pénzt sem kiadni. Mert néha keresni valakit, aki elvégzi ezt a feladatot, pont a pénzügyi megfontolások azok néha nagyon kényszerítőek és nagyon kellemetlenek tudnak lenni. De volt már olyan eset is, ahol valóban arról volt szó, hogy például egy túl közeli fának a gyökérzete olyan volt, hogy tönkretette a szomszéd ingatlannak az alapját. Azért volt nagyon szomorú történet, mert az ingatlan alapját, ahogy tönkretette, elkezdett az egész ingatlan megsüllyedni, és egy elképesztően komoly kárt okozott a fa. És kiderült, hogy igazából gyökércsapdákkal meg lehetett volna oldani ezt a helyzetet. Csak mire eljutottak odáig, hogy elkezdtek beszélni a felek, addigra olyan károsodás következett be, amit utána már senki nem tudott viselni. És ez megint egy érdekes kérdés. A régi birtokvédelemben, és különösen jegyző előtti birtokvédelemben, önmagában a birtoklásban történő megzavarás alapján a jegyző döntött. A mai joggyakorlat inkább abba az irányba megy el, hogy folyton kerüli a döntést. És például azért is, mert hogy ki fog dönteni a költségekről. Egy gyökércsapdának a költségeit ki fogja viselni? Vagy ki fogja viselni például a megroppant háznak az alapjának a helyrehozatalát?
1: Akkor ez egy megúszós dolog gyakorlatilag.
0: Egy picit igen, de azt látni kell, hogy a konfliktusoknak az intenzitása a mai világban sokat változott. Mégpedig azért, mert régen, ha például egy rendőr megállított valakit az utcán, mindenki összecsapta a bokáját, és hirtelen azt mondta, hogy jaj, csak nehogy valami baj legyen. Ha egy jegyző azt mondta, vagy a jegyző nevében eljáró valaki azt mondta, hogy itt ezt és ezt a munkálatot el kell végezni, nem is a határozat volt a lényeg önmagában, hogy kimondta a szentenciát, kimondta, hogy mi a megoldása a helyzetnek, mindenki betartotta önként. A bíróságon, ha született egy döntés, akkor utána általában a felek szégyelték magukat, hogy egyáltalán a bíróságra kellett jönniük, és nem előtte elintézték a konfliktusukat. Manapság pedig még inkább valahogy olyan, mintha szinte büszkeséggel tölteni el az illetőt, hogy már pedig ő bíróságra ment és megnyerte. Pedig ezekbe azért nagyon nehéz nyerni, mert ezek az emberek utána hosszú távon egymás mellett fognak továbbra is lakni. Lehet, hogy valaki nyer egy birtokvédelmi vitát. Aztán utána jön majd a következő, amikor a szomszéd jogát szeretné gyakorolni, amikor szeretne átmenni, és például a föltámasz jogát gyakorolni, vagy egy karbantartási munka miatt szeretne átmenni a szomszédba. És olyankor hasznos, hogyha jobban van a szomszédjával, mert meg tudják beszélni ezeket. Akkor például, amikor ennél a fa és megroppantotta a másik ingatlannak az alapját, a gyökérzet, akkor ott például nagyon érdekes volt az, hogy elmondta az alperes, hogy de hát ő nem tehet róla, hát a fa az ott volt, a fa, ő miért tehet arról, hogy a fa növekszik? Ő nem csinált semmit. Egyszer régen elültették azt a fát, neki mi lett volna a feladata? Csak hogy a polgári jog az alapvetően nem arról szól, hogy valaki feltétlen rossz, vagy hibás, vagy elítélendő, mert ezeket a kifejezéseket másképpen használjuk a mindennapokban, és máshogyan a tárgyalóteremben. Mi felróhatóságról beszélünk, felelősségtelepítésről, arról, hogy valakinek helytállási kötelezettsége van. Önmagában az, hogy az én területemen lévő fa túlságosan magasra nő, és utána jön egy vihar, ami kidönti és rádől a szomszéd házára, felelős leszek. Egyszerűen azért, mert én hagytam, hogy olyan magasra nőjön az a fa. És számolhattam azzal, hogy ha túl magasra nő, egy vihar belekaphat. Ugyanez a helyzet akkor is, amikor például arra gondolunk, hogy jaj, a padlásomon hirtelen megjelentek a darazsak. Hát volt ott darázsfészek, de engem nem zavart, úgyse az én irányomba repültek ki. És volt olyan eset, amikor a szomszéd ingatlana felé repültek ki a darazsak. És amikor a gyerekek ott játszottak, akkor gyerekeket csíptek meg. És volt, akinél ez allergiás reakciót váltott ki, és kórházba került. És ilyenkor ezeket az egész helyzeteket azzal elhárítani, hogy hát a darazsakat nem én tettem a tetőszerkezetembe. De sajnos, ha valaki tud róla, ezek a karbantartási kötelezettséghez tartozó kérdések. Tudni kell, hogy a saját tulajdonomat úgy kell gondoznom, úgy kell vigyáznom rá, hogy az ne okozzon a szomszédnak károsodást. Mert ha kárt okozok, akkor a kárért felelős leszek. nem szándékos magatartással, nem is feltétlen szándékos mulasztással, hanem egyszerűen csak azzal, hogy ami az enyém, azért felelős vagyok. Nagyon hasonlít ez egyébként a közúton bekövetkező balesetekhez, amikor valaki azt mondja, hogy ó, mit tehettem én arról, hogy tönkrement a féke az autómnak. Ha valakinek az autójában a fék tönkremegy, hiába nem hibás érte. A klasszikus értelemben nem hibás, de a jogi felelőssége fennáll. És ebből következik, hogy akkor, amikor szomszédokról beszélünk, birtokháborításról, konfliktus helyzetekről, akkor mindig célszerű, ha az emberekben van megértés, és keresnek valamilyen közös megoldást, mint az az öreg néni és a szomszédja, akik megállapodtak abban, hogy átmegy majd és levágja az ágakat. Mert mindkettejüknek jó volt, és utána tudtak együtt élni hosszú távon. Van úgy, hogy egyik fél nyer, a másik fél utána veszít. Volt olyan, amikor a vízelvezetés nem volt megoldva egy domboldalon lévő háznál. És a domboldalon lévő ház a felső ingatlanról a víz folyton átfolyt a másik részre. És a tulajdonos azt mondta, hogy jó, mit érdekli őt? Hát foglalkozzon vele a szomszédja, aki a lenti részen volt. Éveken keresztül vitatkoztak ezen, éveken keresztül ment, már per is volt belőle, nem jutottak dűlőre, és a per is nagyon elhúzódott éppen azért, mert a költségek viseléséről nem tudtak megállapodni. Aztán jött egy következő eső, és a következő eső pont úgy kimosta az alapját a fenti ingatlannak, hogy az megrogyott. Utána már a fenti ingatlannak a tulajdonosa annyira szerette volna, ha megcsináltathatja. Bármilyen vízelvezetést megoldott volna, bármilyen költséget állt volna. De akkor már késő volt. Előbb kellett volna gondolkodni. Mert nem is az feltétlen a nagy kár, amikor ki kell fizetni például egy felújítási munkát, vagy meg kell oldani például egy támfalnak a megerősítését, hanem utána, amik bekövetkeznek, azok a nagyon nagy káresemények.
1: Igen, és azért az emberük természetéhez hozzátartozik, hogy védekezünk, próbáljuk védeni, amikor érezzük, hogy igen, van felelősség, hibás vagyok, igen. A másik pedig azt, hogy milyen fontos a lényeglátás, hogy hát ő nem tett róla, hogy növekszik a gyökér, hát ez nyilván nem ez a lényeg, hanem azt, hogy mekkora kárt okozott a szomszédban. Tehát itt a belátás, a lényeglátás, ezek nagyon-nagyon fontos fogalmak. Összefoglalásképpen tehát bíróra, akkor először egy jó kommunikáció együtt. Viszont, hogyha nem megy a szomszédokkal a kommunikáció, akkor kell bírósághoz fordulni, akkor van a közvetítés, vagy a jegyzőhöz menjünk. Tehát hogy lenne a sorrend?
0: Nehéz lenne ebben igazán bölcs tanácsot adni, de valóban az első az mindig a megértés, kommunikáció a másik féllel, lehetőleg különböző megoldási javaslatoknak a kidolgozása. Akár azzal is, hogyha, vagy aként is, hogyha ha nem egy hivatalos közvetítőhöz fordul az ember, hanem csak valakihez, aki tud beszélni mind a két féllel. Utána, ha hivatalos eljárásokat kezdünk, akkor talán még mindig a jegyzőhöz érdemes először fordulni. Akkor, ha egyértelmű a helyzet, és nincsenek jelentősebb károk. De gondoljunk arra, hogy vannak olyanok, hogy szomszédjogok. Vannak olyanok, hogy szolgalmak. Átjárás, vízelvezetés, ezeket szolgalom útján meg lehet oldani. És ezek együtt néha nagyon bonyolult jogi helyzeteket eredményeznek, és nagyon nehéz megállapítani a jogos birtoklásában ki volt a zavart, és kinek milyen jogosultságai vannak. Erre mondjuk, hogy ez már petitórius védelem, ilyenkor csak a bíróság tud segíteni, ha hivatalos formát választunk. De lehet, hogy két ügyvéd, ha leül, és hogyha jó ügyvédet választunk, aki tud beszélni, aki ugyanúgy tud megérteni, aki elmondja a jogi megoldásokat, akkor én azért azt mondanám, hogy próbáljuk meg azt, hogy először ügyvéd előtt egyeztetni. Egy jogi szakember előtt. Mert azt pontosan fogja tudni, hogy mi az, ami még a tulajdonjogunkba belefér, és mi az, ami már szükségtelen zavarás a szomszéd szempontjából. Vagy mi az, ami már szomszédjog, ami miatt esetleg igénybe vehetjük a szomszédnak az ingatlanát. Például ilyen a karbantartási munkálat. Kártalanítás ellenében a szomszéd ingatlanát igénybe lehet venni. De ez nem úgy történik, hogy én önhatalmulag kijelölök egy napot, és átmegyek, és megcsinálok valamit. mert a tulajdonjog mindig védett. Ezt egyeztetni kell. Ezekben az egyeztetésekben tud segíteni. Számomra nagyon érdekes volt az, hogy még Jézus példabeszédeiben is előfordul egy érdekes birtokvédelmi helyzet. A teljesen egyértelmű birtokvédelmi helyzet van, az pont a jegyzői eljárásnak az esete, álláspontom szerint, ugyanis ott vannak a gonosz szőlőmunkások. Amikor a szőlős gazda körbekeríti a szőlőjét, és taposó gödröt készít, és őrtornyokat állít, és aztán bérbeadja szőlőmunkásoknak, és elutazik, és visszatér, és kéri a szőlőmunkásoktól a bért. Ez régen felesbérleti szerződésnek minősült volna, most már inkább haszonbérleti szerződés, de nem is ez benne az érdekes, hanem az, hogy ő a birtoklását egy bizonyos időre adta át ezeknek a személyeknek. És onnantól, hogy ő már nem kívánja ezen személyeknek a birtoklását, ők jogalap nélkül maradnak birtokban. És akkor, amikor jogalap nélkül birtokban maradnak, ráadásul tudjuk, hogy a követeket megverik, és egészen odáig eljutnak, hogy amikor a szülős gazda az egyetlen fiát küldi el, akkor a fiút elfogják, és egymást biztatják, hogy itt az örökös, öljük meg, miénk lesz az örökség. És megölik, fölteszi a kérdést Jézus, hogy vajon mit fog csinálni a szőlős gazda? Hát természetesen hatalommal oda megy, elveszi a szőlőt, és más szőlőmunkásokra bízza. Ez egy klasszikus olyan eset, amikor a jog ezt a kérdést a birtokvédelemmel egyszerűen rendezi. Emögött állami kényszer is van. Nem kell oda küldeni az örököst vagy egyetlen fiunkat. De az is érdekes magába a történetbe, hogy már az akkori jogszabályok szerint is egy picit logikátlan a szőlőmunkásoknak a viselkedése. Miért? Ők nem lehetnek semmiképpen örökösök. Hiába ölik meg az egyetlen gyermeket. Egyrészt azért, mert a mai jogszabályi rendelkezések alapján azt mondanánk, hogy érdemtelenek lesznek. Mert aki az örökösnek az életére tör, az érdemtelen, és ezáltal kiesik az öröklésből, még akkor is, hogyha valami miatt örökösök lehetnének azok a szőlőmunkások, de ők nem is lehetnek. Nem logikus a cselekedetük. Valójában arról szól, amikor mi igazán gaz emberek vagyunk. Amikor igazán gaz emberek vagyunk, akkor azt kell tudni, hogy ilyenkor azért a jog elég egyértelműen fel tud lépni. És ilyenkor a jegyzőhöz kell fordulni, mert akkor egy gyors birtokvédelemmel meg lehet oldani. Ha bonyolultak a kérdések, akkor jön a bíróság.
2: Kedves hallgatóink, 2026. április 22-én elhangzott műsorunkat ismételtük meg. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Netrán István és Somogyi Márton, valamint a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Abban az időben a farizeusok megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes pártiakat a következő kérdéssel. Mester, tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd meg hát nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Máté evangéliumának 22. fejezetéből a 15-től a 17. versig Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Jézus korában a farizósok az úgynevezett vallási pártok egyikét adták. Addig, míg a szadduceusok pártjához tartozók, főnemesi származásúak és nagyon gazdagok voltak, és a főpapok közülük kerültek ki, a farizeusok inkább a köznemesi réteghez tartoztak. Jóval szerényebb anyagi körülmények között éltek, mint a szadduceusok, ám ennél még sokkal meghatározóbb volt a két vallási párt vallásossága közti különbség. A szadduceusok csupán Mózes 5 könyvét fogadták el, a törvényt, és tartották minden zsidó számára kötelező érvényűnek. A farizeusok ellenben a prófétákat és a bölcsességi könyveket is Istentől kapott tanításként kezelték, valamint hittek az angyalok létében, a lélek halhatatlanságában, a feltámadásban és valamiféle túlvilági életben. A szadduceusok mindezeket tagadták. A Heródes pártiak, a Heródes dinasztia feltétlen hívei voltak. Jézus idejében Heródes Antipász a dinasztia fő képviselője. A dinasztia alapító nagy Heródes Róma barát politikát folytatott, és abban látta a jövő biztosítását, hogy Rómát mindenben kiszolgálja. A Heródes pártiak saját jólétük biztosítását is a római uralom feltétel nélküli elismerésében látták. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? A kérdést a farizeusokkal együtt teszik fel. Ez önmagában meglehetősen pikáns és ízléstelen, és a farizeusi párt éles bírálata, kritikája. Hiszen tanításukat és életmódjukat hatalmas távolság választotta el a politikai palettán a Heródes pártiaktól. Nem is beszélve a hitéletről, ami a Heródes pártiak esetében teljesen hiányzott. A farizeusok felelősségét még inkább kiemeli, és bűnüket még jobban kidomborítja az a tény, hogy Jézus ellenében nem válogatnak az eszközökben. Még azokkal is összefognak, akik világnézetileg szöges ellentétben állnak velük, és Izrael istenét, az urat egyáltalán nem szolgálják. Nyájasan a mester tetszésének megnyerését célozva teszik fel a kérdést a két párt tagjai tehát. De Jézus átlát kétszínűségükön és ízléstelen hízelgésükön. Az Isten útja az Isten akarata szerinti életet jelenti. Nem vagy tekintettel az emberek személyére, vagyis nem vagy személyválogató, csak az igazságot nézed. Ez az Ószövetségben Isten tulajdonsága. A római adót, latinul census, görögül census, a nem római polgároknak kellett fizetni a birodalom területén, mégpedig római pénzben kellett leróni, ezért kér Jézus adópénzt a kérdezőktől. Az adó fejadó is volt, amely különbözött a földadótól és a kereskedelmi adótól vagy vámtól. A júdeai adót a császári fiskusznak fizették be, és így közvetve magának a császárnak adták. A pénzverés jogát Róma magának tartotta fenn. A forgalomban lévő pénz ezüstdénár volt, és ez volt az adópénz. A csatlós királyságok és szabadvárosok is verhettek pénzt, de csak római engedéllyel, és ilyenkor külön ki kellett kérni az engedélyt. Az engedély nélküli pénzverés egyenértékű volt a lázadással. A kivetett adó mélyen sértette a zsidók öntudatát,
teokratikus, istenközpontú felfogásuk, államelméletük szerint Izrael egyetlen ura és parancsolója Isten, míg az adófizetés a pogány uralkodó elismerését jelenti. A Jézusnak feltett kérdés azt a választ kutatja, nem kerül-e Izrael ellentétbe Istennel, ha aláveti magát az adófizetés kötelezettségének, és ezzel elismeri a császár fennhatóságát. Az adófizetéssel szemben minden párt világosan foglalt állást. Az elóták szabadságharcosok voltak, tehát elutasították az adófizetést. Elvben a farizeusok is ellenezték, de féltek a rómaiaktól, és így gyakorlatban megfizették az adót. A szadduceusok és a heródes pártiak az adófizetés mellett voltak, mert a római uralomra saját hatalmuk védelmezőjeként tekintettek. Akárhogyan is válaszol Jézus a kérdésre, beesik a csapdába. Ha az adófizetést jóvá adja, elveszti a néptömeg rokonszenvét, amely szabadságra, a római rabiga lerázására vágyott. Amennyiben ellenzi az adószedést, akkor pedig mint lázítót fel lehet jelenteni a rómaiaknál. Jézus válasza már benne van a kérdésben. Mutassátok az adópénzt. A dénáron ugyanis akkor Tiberius császár képe és felirata volt. A dénárt a császár verette, az ő pénze volt, ő rendelkezett vele. Jézus utal a farizeusok képmutatására is. Használják a római pénzt, amelyen számukra tiltott emberi ábrázolás is van, élvezik a római pénzügy előnyeit, és mégis felteszik neki a kérdést, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak. Jézus a feleletében elvetette a zelóta magatartást, de nem csatlakozott a heródes pártiakhoz sem. Mindezeken túl a válasza nem állítja, hogy a császárnak joga van adót szedni, csupán megállapítja a tényleges helyzetet. A császár pénzt veret és adót szed. Nem állítja és nem tagadja a császár jogát, egyszerűen nem akar vele foglalkozni. Végeredményben tehát Jézus kerüli a politikai értelmi megoldást, és ehelyett új vallási távlatba és magasabb szintre helyezi a kérdést. Isten az embert a saját képmására alkotta. Teremtés könyv 1. fejezet 27. vers. Ezért az ember egész létében istené. Jézus mondása új értelmet nyer. A pénzt adjátok a császárnak, mert az ő képét hordja, de az ember istené, mert Isten képét viseli. Ez a katolikus egyházunk egyik nagyszerű tudósának és lelkiírójának a II.-III. Században élt Tertulliánosnak a magyarázata. Tisztelt rádióhallgatók, az Úr Jézus most is brilliáns módon oldja meg a helyzetet, és nem csak, hogy elkerüli a csapdát, hanem válaszával akkori és mai hallgatóságát is elgondolkodásra és lelkiismeret vizsgálatra készteti. Például, ma élő keresztényként tedd fel a kérdést minden nap magadnak, kinek szolgálsz te? Az egyedül igaz Istennek, vagy nagyon is e világi hatalomnak? Pénzért, e világi előnyökért, a keresztény vagy katolikus keresztény hiteddel teljesen ellentétesen viselkedsz? Netán olyan embereket támogatsz, akik törvényeikkel és életmódjukkal Jézus Krisztust és a katolikus egyházat tagadják és gyűlölik? Ne légy farizeus! Ne légy képmutató, ne légy megosztott szívű. Szolgálj megalkuvás nélkül Istennek, és ugyanaz az ember legyél a templomfalain kívül, mint aki a szentmisén, az Isten tiszteleten vagy.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3: Három óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: 14. Leópápa műtét utáni felépülése a várakozásoknak megfelelően zavartalanul halad. Erről adott tájékoztatást Luigi Carbone, a Vatikánvárosi Államkormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, és Stefano Margaritora műtétvezető orvos a délután folyamán. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai imáikban hordozzák a Szentatyát, kérnek minden jó szándékú embert, hogy a következő napokban is foglalja imáiba 14. Leópápát. Magyar Péter Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is tárgyal Brüsszelben, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből, amit annak apropóján tett közzé, hogy elindult az uniós csúcs találkozóra. A kormányfő azt írta, az Európai Tanács csütörtökön és pénteken Brüsszelben sorra kerülő ülésén az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a Magyarország fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú 7 éves uniós költségvetés lesz a téma. Magyar Péter az állam és kormányfők találkozója előtt a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen, sorolta. Határozott kiállást vár el a miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács ülésén. A magos értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A jelenlegi nehéz időjárási és piaci helyzetben ez súlyos következményekkel járna az egész mezőgazdaság számára, melyet a harmadik országokból származó import is szorongat, figyelmeztet a közlemény. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést hűtlenkezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt a miniszterelnökség, tudatta közleményben a kormányzati kommunikáció az MT-vel. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki, egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek, úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Az eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A költségvetési tanács szerint megfelel az alaptörvény államadóság szabályainak a 2026-os büdzsé módosítása, az erről szóló véleményt egyhangú döntéssel fogadták el, tájékoztatták az MT-t. Az ipari termelés volumene augusztusban 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép elektronikai optikai termékgyártásnak köszönhető. A gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT megkeresésére. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátása már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, tették hozzá. Az uniós átlag 74%. Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István, közölt az élő környezetért felelős minisztérium a Facebook oldalán. Az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére pályázatot írnak ki. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt pedig netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Kétpárti összefogással szólította fel 12 amerikai szenátor Donald Trump elnököt arra, hogy azonnal vonja vissza a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kötött gázolajegyezményt. A demokraták és republikánusok által közösen megfogalmazott levél alapján a megállapodás elárulja Ukrajnát, miközben érdemi hatás nélkül biztosít pénzügyi forrásokat Moszkva számára. Hamarosan megkezdődhet a nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás Grönlandon, írta az amerikai elnök a True Social közösségi oldalon. Donald Trump szerint szakértők úgy vélik, hogy a szigeten található, könnyen kitermelhető olaj mennyisége a világ szinte bármely más szárazföldi térségében rendelkezésre álló készleteket meghaladhatja. Néhány órával azután, hogy megosztotta egy angliai tigris támadás halálos áldozatának felvételét, Donald Trump egy mesterséges intelligenciával készült videót posztolt, amelyen ő maga megszelidíti a tigrist, majd játszik vele. A New York Post szerint a felvételhez az elnök semmilyen kommentárt nem írt. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet lesz felettünk kezdetben, aztán egyre derültebbé válik majd az ég, néhol előfordulhat zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-4, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk múlt heti adásunkat, melyben Christopher Nolan Odüsszeia című filmje és a homéroszi eposz hasonlóságairól, eltéréseiről dr. Bajnok Dániel ókortörténésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensével, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének óraadó tanárával beszélgetünk. A riporter Klész Beáta.
2: Beszéljünk akár a film, akár az eposz kapcsán a szereplőkről, és a szereplőknek mondjuk a filmbéli megváltozásáról. Tehát ki az, aki azért nagyjából ugyanazt a pozíciót tölti be, mint a homéroszi világban, és ki az, akit úgy látott, hogy teljesen kifordított Nolan?
3: Hűha, hát hogyha olyat keresek, aki teljesen ugyanazt tölti be, mint a homéroszi világon, elsőre a Kyklops jutott eszembe, de még ez erre se igaz, mert a Kyklops egyébként egy beszélő szereplő a homéroszi eposzban, itt pedig egy nem beszélő szörnyeteg.
2: Illetve beszél, de amikor már megsérül.
3: Motyog valamit.
2: Igen, mert akkor derül ki, igen, hogy Poszeidonhoz szól.
3: De az eredeti eposzban szót váltanak egymással hosszan, Odysseus és Polyphemus a Kyklops, és keresek olyat, aki pont olyan, mint az eposzban.
2: Hát, aki biztos, változott, hogy nem olyan, azt már megbeszéltük itt a nőalakok kapcsán.
3: A nőalakok, igen.
2: Tehát a Kalipszó, a Kirki egyáltalán nem, bár mondjuk azt a kirkés jelenetet is, ugye ő a boszorkány, aki ugye disznóvá alakítja, gyurmázza mindenféle kifejezés, az, ami teljesen más, mint a
3: eposzban, igen. Eposz varázsintésre történik
2: ez az átalakítás, meg ugye ő egy vonzó nő.
3: Az eposzban
2: itt nem ez volt a célja valahogy Nolannek, tehát nem ez volt a lényege.
3: Bevallom, hogy nem nagyon tudok mit kezdeni a Kirki epizódja csomó részével. Nem egészen értem én sem, hogy miért van szükség Kirki esetében a kalitkában őrzött madárra.
2: Hát azért, hogy a végén, tehát tulajdonképpen ez egy adóász ugye Odysseusnak, hiszen ezzel tudja megzsarolni, hogy
3: honnan
2: a
3: társak... Honnan tudja Odysseus?
2: Nem tudta, ez valami isteni, igen, közbenjárás lehetett. Én Kirkéből teljesen azt vettem le a filmből, hogy valami óriás csalódás érte a férfiakkal kapcsolatban, és hogy gyakorlatilag, igen, aki oda érkezik, igen, a szigetre hozzá, abból lesz fekete párduc, oroszlán.
3: Igen, ez egy rettenetesen traumatizált nő alak.
2: Abszolút.
3: Aki
2: abszolút
3: láthatólag, akit sok férfi kihasznált már.
2: Igen, és ezért mindegyik.
3: És ez is nagyon modern.
2: Igen,
3: ez,
2: igen,
3: is nagyon modern, de nagyon nem olyan, mint a homéroszi, ahol Kirki egy rendkívül vonzó nő, és nagy hatalommal rendelkezik, egyébként isteni származása van, a nap leánya, Héliosznak a lánya, és varázsereje van.
2: És nagyon sokáig van nála, tehát lényegesen hosszabb ideig van nála, mint mondjuk itt a film.
3: Egy teljes esztendőt tölt nála Odysseus.
2: És a társai, még az életben maradt társai.
3: És az életben maradt társai, igen, vár ott van, aki meghal, mert leesik a tetőről részegen. Vannak ilyen apróságok még benne. A Kirké is teljesen más. Ugye Nausicaa, hókarú Nausicaa, a faják történet egyik
2: az
3: fontos
2: királylánya,
3: szereplője,
2: igen,
3: a királylány. Ő egyáltalán nem szerepel, hiszen a faják történet kimarad. Kalipszó, mint mondtuk, ő egy csinos pszichológus nővé változik, és semmiféle szexuális vonzalom kapcsolat nem nyilvánvaló köztük. Én azt mondanám, hogy talán Pénelopé az, aki sok szempontból hasonlít az eredetihez.
2: Egy hűséges asszony, aki makacsul várja otthon,
3: igen,
2: a férjét,
3: ennyiben igen,
2: eltántoríthatatlanul utolsó pillanatig, igen, már amikor senki nem hisz benne, és akkor is hisz benne, hogy már pedig ő hazajön. A kérdés az, hogy ő valóban hisz benne, vagy egyszerűen a kérőket akarja még odébb tussolni, mert hogy ugye ide jönnek a kérők, és ez az, amiről az előbb beszéltem, és amúgy elképesztő egy 3 órás filmet, egy nagyon hosszú eposzt egy órás beszélgetésbe betömöríteni, de itt jön az, hogy miért kell azt a rengeteg szemtelen és pofátlan kérőt beengedni a házba, mert Zeus törvénye azt mondja ki, hogy minden vendége fogadni kell, mert nem tudjuk, hogy milyen isteni szándék vezeti, valami ilyesmi pontosan. Tehát, hogy ez a, igen, Zeus törvénye is, ez, uh-huh, ez valóban ennyire fontos például az eposzban is, mint amennyire mondjuk a filmben sokszor, uh-huh, előjön?
3: Ez a Zeus törvénye, ez így ebben a formában, azt hiszem az eposzban nem szerepel, illetve nem ilyen hangsúlyosan szerepel. Nincs egy ilyen aranyszabály az eposzban, hogy Zeus törvénye, hogy be kell fogadni mindenkit, és így a kérőket is. Nagyon erősen létezik viszont az eposz világában, és ez igaz, a Zeusnak, mint a vendéget fogadónak az alakja, Zeus Xenios, így hívja ezt a görög. Így megjelenik az eposzban is, és a későbbi görög szövegekben is szerepel. Xenios, az a vendéget fogadó, a vendégbarát, mondjuk így. És valóban a vendégbarátságnak van egyfajta ilyen kötelessége, kötelezettsége, ami alapvetően a reciprocitáson, a kölcsönösségen alapul, hogyha én befogadom a vándort, aki jön, mint akkor egy vendégbarátot, mondjuk, igen, akkor számíthatok arra, hogyha egyszer én kerülök hasonló helyzetbe, akkor majd engem is befogadnak. De itt azt gondolom, hogy Nolan ezt a Zeus Xenios jelenséget, ezt nagyon erősen abszolutizálja, mint egy ilyen nagy erkölcsi szabályá, vagy erkölcsi törvényé emeli, és hozzákapcsolja ehhez a Trója pusztulást, hogy mi megsértettük a tulajdonképpen Zeus törvényét, uh-huh. hogy ezt a várost átráztuk azzal, hogy egy lóval, ami valójában nem ajándék volt, hanem egy trójai falu abban az értelemben is, ahogyan ma beszélni szoktunk róla, amelyik besettenkedik valahol, hogy ott kárt okozzon, tehát egy veszedelmes dolog volt. Ezt ajándékként adtuk oda a trójaiaknak, és akik bevitték magukhoz, utána kihasználtuk az ő befogadó készségüket, és megsemmisítettük őket, és ez egy nagy trauma, amely Odysseust nyomasztja. Hogy ez is az Zeus féle törvény megsértése lenne. Vagy általában az egész bronzkori világ összeomlását ezzel összekapcsolja a film, hogy Zeus törvényét nem teljesítjük. Na most ez teljesen Nolan, és ennek semmilyen megjelenése nincsen az eposzban. Uh-huh. És itt talán visszakanyarodhatunk ahhoz a kérdéshez, hogy ki az, aki nagyon más Nolennél, mint az eposzban, és azt hiszem, hogy Odysseus alakja ilyen. És ez nem csoda, hiszen Odysseus az, akin keresztül Nolan a saját üzenetét át akarja vinni. És sokan kiemelték, hogy ez az Oppenheimer folytatása, igen. Az önmarcangoló főhős, aki igen. bizonytalan, és aztán egyre inkább hát önváddal terhes azt illetően, hogy amit csinált, az jó volt-e, vagy rossz volt. És igen, tehát a Nolan féle Odysseus az egy sokkal egyszerűbb figura számomra, mint a klasszikus eposz Odysseusa. A klasszikus eposz Odysseusának az első jellemvonása, idéztem az első sorát az eposznak, úgy kezdődik, hogy Andramoi ennepe Musa polütropon. A polütropon a jellemzője a férfinak, és ez a polütroposz, görög szó, azt jelenti, hogy sokat forgolódó. A polüsz az a sok, és a trepó, igen, azt jelenti, hogy forogni, forgatni valamit. A polütroposz az, aki sokat forgolódott. És ezt magyarul Devecseri azt hiszem úgy fordítja, hogy férfiúról szól, hogy nékem múzsa, aki sokfele bolygott.
2: Ha nyilván úgy élni kellett arra, hogy ugye a ritmus is megmaradjon, illetve
3: igen, meg kellett lennie. De ez a polütroposz, ez nem csak azt jelenti, hogy sokfelé megfordult, tehát hogy sokfelé járt, hanem ez a polütroposz, ez azt is jelenti, hogy sokféle módon forog akár az ő agya. Sokféle módon tud gondolkodni, sok ravasság van benne. Az egyik latin fordítás jut eszembe, a legkorábbi latin fordítás az Odüsszeiának, az is tulajdonképpen ravasznak, versutusnak, amiben szintén a forgás van benne, de mégis azt jelenti, hogy ravasz. Ez az Odysseus egy ravasz figura. És ezt az igét, ezt az Emily Wilson féle új fordítás, angol fordítás, ezt complicated
2: fordítja. Hogy bonyolult.
3: Hogy ő egy bonyolult figura. És tényleg nagyon bonyolult figura. Utaltam rá, hogy rengeteget hazudik. Mondhatni, hazudozik.

0: Még azt is feltételezhetnénk, hogy nem csak, hogy hazudós, hanem hogy akár nagyzolós, mert kérdés az, hogy mondjuk például ezek a történetek, amiket, hát nyilván ezek a mitológiai, meg ezek a furcsa szerzetek, akikkel ő találkozott, azért ilyenek nem voltak, valljuk be, vagy azért most akár ókori világ, meg nem tudom, más Isten hit, meg nem tudom, tehát hogy azért ezek nem a képzelet szüleményei, hanem ezeket ő csak úgy oda...
1: Ő kitalálta.
0: Hát nem is ez azt, is hogy lehet. Kitalálta, hanem azt, hogy ezzel is nagyobbá tenni saját magukat, meg a tetteiket, nem? Tehát most mennyire tudunk a Küklopszról Homéroszon kívül, tehát nem igazán hiszem, hogy a periklészi korban mi tanultunk volna arról, hogy egyszer csak bevonult az agórára egy Küklopsz például.
1: Nem, nyilván ezek nem a történeti hiteles valóságnak az elemei, a Küklopsz sem, de a görög mitológia az nem csak Homéroszból áll, és a későbbi mitológikus szövegek azok szintén írnak a Küklopszról és másokról is, tehát hogy ez egy hosszú hagyomány, ami ezt folytatja.
0: Annyit még hagyd mondjak már, hogy ezt is olvastam kritikaként a Nolan-féle Odysseus megjelenítéssel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen itt tényleg egy ilyen posztraumás szindrómában szenvedő, aki a trójai háború után rájön arra, hogy mit tett, nevezhetjük a nyugati civilizáció bukásának, tehát bárminek, tehát egy hatalmas pusztítást végzett, az ő találmányával, ugye a trójai falúval, amivel Zeus törvényét megsértve gyakorlatilag ugye pusztulást hozott egy olyan városra, aki tulajdonképpen senkinek nem ártott, az volt az egyedüli bűne, hogy gazdag volt, békés, és ezt elirigyelte konkrétan mondjuk Agamemnon akár, ha valóban így volt a történet, de hogy például ugye ő egy furfangos ember, mert hogy Agamemnon az ő furfangossága miatt vitte őt. Tehát ő nem egy kigyúrt hadvezér volt, tehát nem a katonai szerepe miatt, hanem amiatt, hogy ő egy, mint egy olyan fajta, mondjuk az Egri várban, mint Bornemisza Gergely, tehát hogy egy ilyen nagyon jó taktikai érzékel, és tehát senki más nem találta azt ki, hogy gyerekek másképp nem fogunk győzni, csak hogyha egy ilyen szerkezetet létrehozunk, mint a trójai falu. De ugye itt nem jön ez át. Itt az jön át, hogy ő gyakorlatilag szenved és vezekel végig. Tehát, hogy most ez megint egy Nolani ábrázolás.
1: Igen, és az eposzban a lelkiismeret furdalásnak, nyilván ez a szó nem létezett a görögöknél, de ennek a megnyilvánulása sem jellemzi őt. Tehát, hogy az epikus Odysseusnak semmiféle lelkiismeret furdalása nincsen azért, mert elpusztították Tróját. Erről szó esik az eposzban, ő ezt elmeséli, hogy hogyan történt a faló

0: film a homéroszi eredetihez képest, és a homéroszi eredeti hitelességéről azért azt el kell mondani, hogy Homérosz a 8.-7. század fordulóján, ha ugyan létezett, alkotott egy művet, ami a számára a régmúltról szól, de ennek a régmúltnak egyrészt nincsen konkrét idő meghatározása. Mit mondhatjuk azt, hogy ez a bronzkor végi hősi világ, és akkor azt mondjuk, hogy 13. század, 12. század, 1200-as, 1100-as évek, mert ez a bronzkor utolsó százada, ami régészetileg elég jól megragadható, és elég sok minden erről egyébként elmondható. De mondhatjuk azt is, hogy Homérosznak ugyan milyen fogalmai voltak arról, hogy milyen volt a 13. 12. század, hiszen őt ettől a világtól alsó hangon 400 év választotta el. 8. 7. század. Uh-huh. Lehet, hogy 500 is. Tehát, hogy mit kérünk számon a hitelességen, amikor maga Homérosz sem lehetett hiteles. Tehát amikor arról beszél, hogy Odüsszeusz, és hogy ebben a világban mondjuk milyen tárgyakat használnak, milyen hajókat használnak, milyen harci szekereket használnak, az inkább az Iliászra jellemző, a harci szekerekről való gondolkodás, akkor ott nagyon kiderül, hogy Homérosznak valójában csak nagyon távoli ismeretei vannak arról, hogy ezek mire valók. Legnyilvánvalóbb az Iliászban az, hogy a harci szekereket, azokat Homérosz, aki a saját korában ilyet már nem nagyon láthatott, mert a 8.-7. században a régészeti leletek szerint nem használnak harci szekeret a görögök egyáltalán, de a bronzkorban használtak. Homérosz viszont úgy írja ezt le, hogy a harci szekér a trójai háborúban az arra volt jó, hogy Achilleusz vagy a többi görög hős felvonuljon Trója falainál a harci szekereikkel, és onnan leszállva gyalogosan vívják meg, a párviadalokat vívnak állandóan, és nem szekéren száguldoznak egymással szemben, hanem onnan leszállva. Erre mondta a német tanár úr annak idején nekünk, hogy taxiként használták a harci kocsit. Kimentek a csatamezőre, ott leszálltak róla, vívtak, majd visszaszálltak a harci kocsira, visszalibbentek rá, és vissza a táborba. És ez messze, nagyon messze van attól, ahogyan a bronzkorban ténylegesen használhatták a harci szekereket. Tudnélik, fennmaradt egy páncélzat, egy úgynevezett dendrai páncél, így hívják, mert Dendrában, Észak-Peloponnészoszon találták. Lemez páncél bronzból van, és körülbelül 40 kiló a súlya. Ebben alig lehet megmozdulni. És a freskó ábrázolások szerint is az ilyen páncélt viselő alakok, azok nem gyalogosan harcoltak, hanem harci szekérről. Na most így pár viadalt vívni nem lehet. Atyai. Miért mondom ezt el? Azért, mert Homérosznak csak segédfogalmai voltak arról, hogy az a kor, amiről ő úgymond beszél, ez a mükénéi hősi világ, ez valójában ténylegesen milyen lehetett? Volt. Ő nagyrészt a saját korát mutatja meg ebben, és persze ezt tudja, hogy volt harci szekér, de hogy azt hogy kell használni, azt már nem annyira tudja. Uh-huh. És egy csomó más ponton is ez megmutatható. És ezért tulajdonképpen értelmetlen a kérdés, hogy ma ezt szokták tárgyalni, hogy ugyan már milyen viking hajóval, meg milyen korintoszi sisakkal jelennek meg itt a szereplők a Nolan filmben. És szerintem ez egy teljesen fölösleges tévút, ezeket vizsgálgatni, hogy milyenek azok a reáliák, azok a tényleges
1: tárgyak. Hisz maga Homérosz is.
0: Hiszen maga Homérosz is teljesen, hát sötétben tapogatózik egy csomó ilyen tárgy esetében, a vatkanagyar sisaktól kezdve a harci szekereken át, sok minden egyéb.
1: A díszlet, a jelenetek, a kosztümök azért ezekben nyilván arra törekedtek, hogy valamit kifejezzenek. Tehát nyilván mindennek megvan a maga szimbolikája, igen, valami túlzásban van víve, pontosan, valami sokkal egyszerűbb, tehát most a Charlize Theron alakította ugye Kalipszőt, uh-huh, aki egy nagyon szép van, nő. Igen, igen, tehát hogy egy ilyen jelentéktelen semmiben, mert hogy ott tulajdonképpen valószínűleg az ő jellemét vagy szerepét nem a bujaságra, vagy nem igen, tudom, mire akarták akarta Nolan a hangsúlyt fektetni.

0: Most a szereplőknél sem beszéltünk mindenkiről, nem tudom, van-e értelme mondjuk például Télemachosról, a fiáról beszélni, de hogy például ugye itt vannak kérők, van a Robert Pattinson volt a fő Antinosz, igen, tehát ő volt a fő gonosz, vagy nem is tudom, minek nevezzük őt, elég vicces szerepeket kap ő az életében, tehát volt ő már Harry Potter, meg vámpír, meg minden volt ő az életében, tehát mondjuk a Télemachosszal való kapcsolatról, eposz, film összehasonlításban, mit látsz, hogy mennyire tévejedett el Nolan?
1: Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nem tudok sokkal okosabbat mondani annál, mint amit Karsai tanár úr elmondott egy korábbi podcastban. Szóval a Télemachosz sztori az valójában ez egy nagyon furcsa történet az eredeti eposzban, mert Télemachosz a nagyember fia, aki soha nem ismerte azt a nagyembert.
0: Bizony, mert kisbaba
1: fia,
0: volt,
1: mert kisbabaként hagyta őt ott Odüsszeusz, és mégis vágyódik az apja iránt, illetve vágyódik is iránta, meg egyben valószínűleg roskasztóan nyomja őt az apjának a nagysága. És
0: de még mindenki mást amúgy, de azért valljuk be, hogy ha valakinek ilyen nagy az apja vagy az anyja, mert politikus, színész, celeb, bármi, azért az egy teher a gyereken.
1: Ez biztos. Ez
0: az ókorban is, ma is.
1: Ez biztos, hogy így van. Itt nagyon erősen megjelenik ugye ez a Télemachosz Odüsszeusz kapcsolat a filmben, és a homéroszi eposzhoz képest nagyon másként. Egy felnövés történet is lehetne az Odüsszeiában, ezt is bele lehet látni, ahogyan Télemachosz megpróbál felnőni az apja árnyékában. És az eposzban ez nem sikerül, ez látványosan nem sikerül, hiszen képtelen arra, hogy végrehajtsa az apja utasítását akkor, amikor el kéne zárni a fegyvereket a kérők elől, és be is vallja, hogy ő ezt nem tudta megcsinálni, és képtelen arra, hogy felhajza az apja íját, amit szintén többször megpróbál, nem tudja megcsinálni, és szó sincs arról, hogy az eposz úgy záródna, hogy Télemachosz fejére koronát nyomnak, és ő lesz Ithaka királya.
0: És Odüsszeusz elvonul.
1: És Odüsszeusz pedig elhajózik.
0: Egészen pontosan erre is volt egy jó kifejezés, amerre
1: a lenyugvó nap felé. Ezzel szemben az eposzban Télemachosz tulajdonképpen sokkal inkább egy szimmetrikus elrendezésben jelenik meg, mert az eposz megjeleníti Odüsszeusznak az édesapját és az édesanyját is, meg a fiát Télemachoszt is. Tehát nem csak Télemachosz van, mint családi kapcsolat, persze Pénelopé mellett, hanem Odüsszeusz apja és anyja is van, és az anyja az alvilági jelenetben, amit egyébként szépen, nagyon, nagyon ötletesen ábrázol Nolan, de az eredeti eposzban Antikleia, Odüsszeusz édesanyja, az a holtak között megjelenik, és oda megy a fiához, és a fia, ez egy tényleg egy szívettépő jelenet, ahogy a fia rájön arra, hogy amíg ő távol volt, majdnem tizenvalahány éve már nincs otthon.
0: Addig az édesanyja meghalt.
1: Az alatt az édesanyja meghalt, és meg akarja ölelni, de nem tudja. Háromszor próbálja megölelni, és nem tudja megölelni az anyját, és az anyja elmondja, hogy azért haltam meg, mert nagyon-nagyon hiányoztál. Belehaltam a hiányodba. Az apja viszont él, Laertész még él, és ezzel zárul az eposz, hogy a Odüsszeusz találkozik az apjával a 24. énekben, az utolsó énekben. És ez is egy nagyon szép, tulajdonképpen egy szép lezárás is lehetne, bár ennél furcsább az eposz lezárása, de most ez mindegy. A lényeg az, hogy az apa és az anya figura is megjelenik az eposzban. Filmben meg nem. Ott Télemachoszon van ilyen szempontból a hangsúly, és Télemachosz felnövésén, amit szerintem kicsit sziruposan old meg
0: Nolan,
1: azáltal, hogy a végén ő lesz a király, és akkor ő neki kell majd megküzdeni a tengeri népekkel, meg ki tudja még kikkel, mert Odüsszeusz elhajózik a Pénelopéval a lenyugvó nap felé.

0: Ahogy említetted, hogy az alvilág, ugye mert hogy találkozni kellett, hiszen Kirké küldte az alvilágba Odüsszeusz és az embereit, hogy megmutassák az utat, hogy majd hogy fog hazamenni, ott találkozik ugye Agamemnonnal, aki elmondja, hogy tulajdonképpen ő hazaérkezik szerencsésen, de ugye a felesége a szeretőjével megöli, és ugye másokkal is találkozik. Azért is szép az a jelenet, ez most lehet, hogy az én elfogultságom, jó helyszínen forgatták, ugye azt elfelejtettük, meg hát egy csomó mindent a film keletkezésének a történetével kapcsolatban nagyon jó helyszíneket választott. Tehát ott éppen az alvilág az Izlandon volt, de ugye itt Marokkótól kezdve, nem is tudom, Skóciában is talán, görög, tehát nem tudom,
1: nem hogy... követtem egyébként a helyszínválasztások mindegyiket, az lehet, Izlandot pont, azt én is hallottam.
0: Igen, az Izland volt, azt nagyon eltalálták, szóval hogy ezek nagyon ki lettek találva. Tényleg, amit mondtam, hogy amire még kíváncsi lennék, hogy mondtad, kétszer nézted meg angolul, és magyarul is megnézted, ugye?
1: Igen.
0: Mert kíváncsi voltál nyilván, hogy hogyan használják.
1: Nagyon kíváncsi voltam a magyar fordításra, és ez is egy nagyon érdekes.
0: Szerintem jól sikerült, nem? Tehát...
1: Igen, jól sikerült, felvett bizonyos kérdéseket. Tudnélik azt, hogy egy fordításnak szükséges-e teljesen átalakítania, szándékosan átalakítania az eredetinek a regiszterét, a stílusértékét, és ez történik. Speyer Dávidnak hívják, azt hiszem, igen, egy nagyszerű filmszinkron szerző, aki a magyar szövegét készítette az Odüsszeiának, és ő azt a megoldást választotta, hogy számos helyen időmértékesen fordította le a szöveget, és Devecseri stílusában. Tehát nem Devecseri szövegeket használt föl, hanem Devecseri
0: nyomán,
1: stílusát, igen, utánozza. Ami egy főhajtás Devecseri Gábor nagyszerű fordítása előtt, és ez nagyszerű, de Christopher Nolan szándékosan modern angol nyelven, időnként F betűs csúnya szavakkal tüzdelve írta meg az ő szövegkönyvét. És hát ennek nyoma sincsen a magyarban. Tehát egy teljesen más regisztert képvisel. Nagyon szép, megdöbbentő, de ez egyszerűen más. Igen. Tehát ez kicsit olyan, mint, nem tudom, ilyen jut eszembe, hogy Faludi György, aki a Villon balladákat teljesen átkölti.
0: Igen.
1: És akkor az most Faludi vagy Villon?
0: Igen, igen.
1: Tehát
0: igen,
1: egy kicsit ezt érzem a Speyer Dávid.
0: Hát kicsit olyan öncélúan.
1: Hát, hogy ez öncélú-e vagy nem, mert van, akinek meg tetszik.
0: Hát vagy olyan értelemben öncélú, nem pejoratív semmiképp, hanem hogy a, hát ez, tehát hogy a neve nem véletlenül van ott, hogy ezt ő fordította, tehát ez az ő egyénisége valahol benne a fordításban, nem?
1: Mármint Speyer Dávidé?
0: Hát akár a Speyer, vagy most éppen, hogy most említetted, tényleg Faludi volt a nagy Villon fordító, tényleg Faludi nyilván másképp fordította le, mint mondjuk más. Tehát
1: igen, mert ő a saját költészetét belevitte, és teljesen szabadon eltért az eredetitől. Itt azért nem arról van szó, hogy szabadon eltér, csak direkt egy más regisztert választ.
0: Igen.
1: Tehát ahogyan egy kollokviális angol szöveg, az eredeti Nolani szöveg, egy gyönyörű irodalmi művi nyelv régies fordulatokkal, a Speyer Dávid féle magyar szöveg.
0: Igen.
1: És én nem akarok most ebben itt igazságot tenni, hogy akkor ez hiba volt, vagy nem volt hiba. Minden esetre az ember szemöldöke felvonódik, hogy tehet-e ilyet egy műfordító, vagy itt már az eredeti költőnek a helyét átveszi, és maga költ egy másik,
0: igen,
1: alkotást. Tehát ugye ez nem Nolan szövege. Ennyit, igen, azért el kell mondani. Valószínűleg Nolan nem fogja beperelni ezért a magyar szerzőt.
0: Hát akkor ezek szerint itt nem volt ilyen szigorúság, mint nagyon sok filmnél van az, hogy abba is beleszól az eredeti gyártóforgalmazó, hogy mondjuk adott országban ki lehet a szinkron hang, stb. Mondjuk itt akkor ezek szerint a fordításban nem.
1: Úgy tűnik, nem.
0: Beszélgetésünk végén tényleg az, amit úgy ilyen summa summarum elmondani, hogyha ukortörténészként te beültél a moziba, nyilván úgy ültél be a moziba, hogy tudtad, hogy nem történelmi hitelességű alkotást fogsz látni, hiszen Nolan nem történész, és nem is az volt a célja, hanem Homérosz alapján egy ókortörténetet mai kontextusba helyezni, csodálatos díszlettel és látványvilággal. Hogyha tényleg meg kell azt említeni, hogy mi az, ami nagyon tetszett, ha egy-egy dolgot kellene kiemelni, és mi az, ami szerinted nagyon félrecsúszott. Mielőtt válaszolnál rá, én egy dolgot hagyd mondjak már neked, hogy én említettem neked az elején ezt a Christopher Nolan-féle világot, nekem olyan szempontból is azért is tetszenek a filmjeim, mert én már valószínűleg a magam X generációjával az a valaki vagyok, akinek már az ilyen marveles és szuperhősös filmek, én nem voltam sose Harry Potter, meg Gyűrűk ura és a Star Wars, engem ezek annyira nem vonzottak, nyilván láttam, de én ettől letisztultabb vagyok, vagy akár nevezhetjük konzervatívnak is, és például én Nolanben ezeket látom, amit mondtam is a beszélgetés egy korábbi szakaszában, hogy ő nem ragaszkodott ahhoz, hogy itt túl giga meg a hősözze azokat a jeleneteket, amikből amúgy csinálhatott volna olyat, lásd Kyklops, A színénekről se beszéltünk, az örvényről se, és millió meg egy dologról, de nem férne be az adásidőbe. Az, ami tudom, hogy megint egy teljesen más vonal lett nálad, de itt így hozta be, nem az eposzi vonalat követte, hogy jön rá mondjuk Télemachhoz, hogy az apja hazatért, hát a kutya. Hát én kutyatulajdonos vagyok, nekem ez nyilván ez egy ilyen elfogó. Tehát hogy szerintem ez egy nagyon cuki, és ez egy nagyon ez emocionális nagyon történet igen. volt, mert hogy 20 évig valóban nem nagyon élnek kutyák, bár vannak ilyen történetek, de hogy az a kutya tényleg az utolsó leletével is megvárta a gazdáját, és tulajdonképpen ő az, aki az utolsó farokcsóválással jelezte, hogy igen, akkor Odysseus végre hazatért. Szóval ez nekem biztos, hogy tetszett, de nyilván nem ez a legemblematikusabb része a filmnek. Én arra vagyok kíváncsi, hogy neked mi tetszett és mi nem.
1: Én apróságokat emelnék ki, amelyek tetszettek belőle. Az egyik ilyen apróság az nem is az első pillanatban jöttem rá, hanem kicsit megpróbáltam utána nézni. Az a szép Athéné figurát ábrázoló ruhakapcsoló tű, ami a felismerésnek az eszköze.
0: Igen, igen, ez egy nagyon szép szimbolika, igen.
1: És Odysseus között. Ez elsőre azt gondoltam, hogy ez teljes költemény a Nolan részéről, hogy létrehoz egy kis ruhakapcsoló tűt, igen. amit visel Odysseus, és amiről szó esik az utolsó éjszaka az íjverseny előtti beszélgetésben, hogy ezt viselte Odysseus, mondja Odysseus saját magáról egyes szám harmadik szemében, és ez érdekes módon, amikor Odysseus valóban az eposzban beszélget Pénelopéval, és saját magát egy krétainak kiadva mesél arról, hogy ő találkozott Odysseusszal, akkor teszteli őt Pénelopé, hogy tényleg találkozott-e, és kérdezi, hogy milyen ruházata volt Odysseusnak, és Odysseus elmeséli, hogy volt egy köpenye, és volt egy ruhakapcsoló tű, ami a köpenyét összefogta. Az is aranyból van, más, tehát nem egy Athéné szobrocskát ábrázol, de egy vadászkutya és egy szarvas küzdelmét ábrázoló ruhakapcsoló tűről beszél, aranyból, ami összekapcsolta a ruhát, és Pénelopé egészen megdobbant szívvel hallgatja, hogy ezt ő adta Odysseusnak. Tehát ez benne van az eposzban. Ez az egyik. A másik ilyen apróság, ami nekem nagyon-nagyon tetszett szintén, ez az íjhúrpendülés, ami biztos sokaknak bejön, de ez is benne van az eposzban. Igaz, hogy csak egyszer, de abban a pillanatban, amikor Odysseus abban a klimaktikus pillanatban, hogy felajza az íjat, és arra készül, hogy átlőjön vele, nem rögtön átlő vele a 12 fejsze fokon, hanem megfogja azt, és idézem az Odüsszeiát, mert ezt itt kiírtam magamnak, ez annyira tetszett. Próbát tett azután jobb kézzel nyúlva a húrhoz, fölzendült, s mint fecskéjé szép hangja olyan volt. Tehát megpendítette az íjat, és annak a pendülése az közvetlenül megelőzte azt, hogy utána átlő a 12 fejszefokán. Tehát, hogy ez is tulajdonképpen egy olyan mozanat, amit nagyon szépen gondol tovább egyébként Nolan, és teszi a hős Odysseusnak, a nagyvonalú Odysseusnak a jellemvonásává, hogy ő megpendíti az íjat azelőtt is, hogy lelőné a vadmalacot, meg másra is, amikor vadászik a kirké jelenetben, ott is megpendíti az íjat, és itt is megpendül az íj, és ez tényleg benne van az eposzban is. És ezek a kis aprócska utalások, ezek nekem nagyon tetszettek.

0: Ami nem tetszett, amit nem értettél, hogy miért csavartok ki ennyire, Nolan?
1: Hát ezt utaltam rá, ez a Kirke jelenet.
0: Igen,
1: az számomra az... nekem nagyon furcsa. Nagyon egyéni az átváltozás, de hát kicsit gyomorforgató számomra.
0: Az átgyúrmázás?
1: Az átgyúrmázás, igen. És egyszerűen nem tudtam mit kezdeni a kalitkában őrzött testvér figurájával, hogy ezt honnan tudja Odysseus, és hogy ha így rájön, akkor miért tartja ott kalitkában azt a testvérét Kirke, hogy bármikor megfenyegethessék. De hogyha ő átváltoztatta a testvérét, és így tartja ott maga mellett, akkor miért baj az, hogy valaki aztán fenyegeti, hogy akkor valami történik vele, azok után, hogy átváltoztatta?
0: Megfejtem én ezt neked. Azért, mert ha erre tisztán emlékszem erre a jelenetre, erre amúgy a Karsai tanárról azt mondta, hogy ez tisztára ilyen akciójelenetes, de hogy ő azt érzi, és a film második megnézésénél figyelte direkt a Matt Damon színészi játékát, és ő azt érezte, hogy ő sem tudott ezzel a jelenettel mit kezdeni. Lejátszotta, nyilván, mert a rendező instrukció ez volt, de nem tudott mit kezdeni. Én nem tudom, hogy tudott-e vagy nem tudott, én azt tudom, hogy ugye ez a holló, vagy varjú hollónak nevezzük talán ezt a madarat, azért kárhoztatott erre a sorsa, vagy azért lett varjú, vagy holló az ő testvére, mert ahogy Kirke fogalmaz a filmben, így könnyebben ment közöttünk a kommunikáció. Tehát nyilván volt egy nézeteltérésük, vagy sokat pörlekedtek egymással, két, hát ugye Kirke mint boszorkány, meg a testvére, két vénlány együtt, vagy két egyedülálló nő együtt, ők összevesztek, és mérgében madárrá változtatta, de nyilván annyira nem haragudhatott rá, hiszen a testvére volt, tehát nem ölte meg, annyira azért viszont fontos volt neki, hogy ne bántsák. Én ezt így értelmezem.
1: Na, akkor szépen megfejtetted, már kevésbé van vele problémám. Nekem ott a filmben az egész teljesen érthetetlen volt, az első alkalommal teljesen nem értettem, hogy miről van szó, és a másodikban sem nagyon. Hogy,
0: így
1: hogy
0: valahogy akár kontextusba tudod
1: igen,
0: helyezni?
1: És ez is nagyon modern, igen. Azt gondolom. Semmilyen antik előzménye nincsen. Tegyük hozzá, tehát az, hogy Kirke testvérét madárrá változtatná, ez tudomásom szerint sehol nem szerepel. Egyébként van olyan szöveg, ahol Kirke madárrá változtat valakit, egy Picus nevű harkály, azt jelenti láciumi királyt. De
0: nem a testvérét.
1: Igen, és akkor talán még egyet mondanék, ami nekem nagyon furcsa volt, vagy inkább azt mondanám, hogy úgy magamban felnevettem. Amikor Odysseus beszélget Pénelopéval, ezt emlegettem, és ott előkerül a ruhakapcsoló tű, ugyanott kerül elő az is, hogy az az önmarcangoló hozzáállás, hogy Trója pusztulása az milyen nagy következményekkel jár, és a világunk elpusztul, ezt úgy mondja a filmben, hogy a bronzkorunk véget ér. És itt nem bírtam megállni, hogy fel ne nyerítsek magamban. Hogy
0: moziban voltál, hangosan is lehet nevetni.
1: Hogy milyen furcsa az, amikor egy szereplő, mint egy saját magát kívülről látva a bronzkorba helyezi, ez egy modern elképzelés, hogy bronzkor valaha egyáltalán létezett.
0: Tehát akkor ezt nem tudták, hogy ez bronzkornak hívták.
1: Hát a bronzkori hívták. Emberek nem hívták magukat nyilván bronzkornak.
0: Bronzkorinak, igen.
1: És úgy bronzkorunk véget ér, és erre aztán rácifráz, azt hiszem Pénelopé azzal, hogy ti vagytok a tengeri népek, vagy mi vagyunk a tengeri népek, már nem tudom, de hogy ez ugye a tanulság, ami Nolannek a leegyszerűsített üzenete a filmmel, hogy mi vagyunk azok, akik elpusztítjuk a világunkat. Annak ellenére, hogy azt képzeljük, hogy külső veszélyek fenyegetnek minket, valójában mi vagyunk azok, akik fenyegetjük saját magunkat.
0: Mi generáljuk a problémát.
1: Mi generáljuk a problémát, és mi vagyunk azok, akiktől igazából félni kéne. Mi vagyunk a tengeri népek.
0: Igen.
1: És ez az is nagyon, nagyon fura volt. Én ezt megértem, meg végsősoron tisztelem, hogy valamiféle történeti keretbe próbálta helyezni Nolan a filmjének a magvas gondolatát, ez az, hogy elpusztítjuk a világunkat, és ez nyilván erre érdemes odafigyelni, erre az üzenetre, de azért itt érdemes vigyázni, hogy létezett egy olyan narratíva, különösen a 20. század közepe táján, hogy a tengeri népek elpusztították a bronzkori kultúrát, bronzkori civilizációkat, köztük a mükénéi civilizációt, ugye ez az, amit a görög bronzkornak szoktunk nevezni, meg hát egyáltalán a földközi-tengeri bronzkori kultúrákat. De ma már a történettudomány ezt így nem tartja. Általában véve bronzkori összeomlásról és átalakulásról szoktak beszélni, mert igaz, hogy görög mükénéikori palota kultúrák azok véget érnek a 13.-12. század során, és az is igaz, hogy ezt régen úgy gondolták, hogy jöttek a tengeri népek, és mindenkit elpusztítottak, de ma már egészen pontosan tudjuk, hogy ez nem így, illetve nem ilyen egyszerűen volt. És a úgynevezett tengeri népek görög forrásokban egyáltalán nem szerepelnek, sem mükénéikori írásos feljegyzésekben, sem későbbi görög forrásokban. Ezek a bizonyos tengeri népek, ezek egyiptomi feliratokon szerepelnek, egy Merneptah nevű fáraó sztélein, illetve harmadik Ramszesz sztélein, és a tengeri népek Egyiptomra támadnak rá a tenger felől, és okoznak nagy nehézségeket, de a hős egyiptomi fáraók úgyis vannak ábrázolva, a harmadik Ramszesz a híres domborműves sztélé, hogy igen, Medinethabu templom falán lévő ábrázoláson legyőzi a tengeri népeket, akik fel vannak ott sorolva, hogy kik ezek, egy csomó népnév, amit vagy tudunk hova tenni, vagy nem. De a lényeg az, hogy a mai történeti tudásunk alapján ezek a tengeri népek legalább annyira elszenvedői voltak a késő bronzkori, bronzkor végi szárasságnak és társadalmi politikai átrendeződéseknek, mint amennyire okozói voltak. És valójában, ha kicsit le akarom egyszerűsíteni, akkor a görög palota kultúrák bukását nem az okozta, hogy jöttek a tengeri népek és mindenkit megöltek, hanem a kalózkodás révén megszakították azokat az érzékeny kereskedelmi kapcsolatokat, amelyek összekötötték a görög palotákat a kereti területekkel, Mezopotámiával és más vidékekkel, és mivel nem volt utánpótlása a bronzkereskedelemnek, ezért a görög paloták, akármilyen fájdalmas, saját magukat pusztították el. Nem a tengeri népek pusztították el őket, hanem egymást támadták meg, nem csak Tróját a mükénéi görögök, hanem egymást is a mükénéi paloták, Mükéné, Pülosz, Téba, Tirünsz és más palotáknak a hadseregei egymás ellen fordulhattak, és ez okozta voltak éppen a palota kultúrának a bukását. És ilyen értelemben bizarr módon azt mondhatom, és talán ez lehet a záró gondolatom, hogy bár a tengeri népek nem, de mégiscsak ők maguk, a görög, mükénéi görögség, ők maguk okozták részben a saját bukásukat, ők maguk pusztították el a saját palotáikat, és hát ezért is érvényes a figyelmeztetés, hogy mi magunk ne ilyenek legyünk itt a 21. században.
0: És ezt valószínűleg tovább vinni a beszélgetés, de már tényleg nem lesz rá idő, hogy mert őszintén mennyit változtunk azóta. De erre már ne válaszolj, ez egy költői kérdés volt. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én azért azt mondom így nagyon messze távolból is, hogy én köszönöm Christopher Nolannak azt, hogy ezt a filmet létrehozta, mert azért volt róla mit beszélni. Én azt gondolom, jó erről klasszika filológia szakost hallgatni, okortörténészt hallgatni, különböző véleményeket hozzáértő, illetve történész, nem történész embereket. Én azt gondolom, hogy ez a Nolan film mindenkiben érzelmeket váltott ki. Én akikkel beszélgettem, ismerős is megnézték, mindenkinek tetszett, mert hogy egy Nolan film is már valahol védi egy, tehát én azt gondolom, hogy annyira rosszat nem tett, tehát hogy nagyon jól sült el ez a film, amit ő akart ebből kihozni. Hát meg nem véletlen, hogy gyakorlatilag én úgy olvastam, hogy szeptember elejére már valamilyen másfél milliárd dollárnyi bevételt hozott, tehát ez elképesztő.
1: Ezeket elképzelni sem tudom. Tehát, és hova tenni sem tudom ezeket a számokat.
0: De tehát ez így volt, hiszen ugye július közepén megjelent, ugye a magyar mozik ugyanakkor kezdték vetíteni, mint ugye mondjuk a világ szerte, úgyhogy vannak olyanok, akik nem csak egyszer nézték, hanem kétszer is, például akár te is, vagy az emlegetett Karsai tanár úr. Kíváncsian várom, hogy majd mi lesz a következő történet, de ez már valószínűleg nem egy ókortör is lesz, úgyhogy akkor már nem veled fogok beszélgetni.
1: De most lehet hálásnak lenni, most lehetünk mindjárt hálásnak Nolannek azért, hogy ráirányítja a figyelmet a homéroszi eredetire, és azt gondolom, hogy sokkal többen olvasnak most homéroszi hexametereket, mint ahányan egy évvel ezelőtt olvasták.
0: Ez biztosan
1: és
0: így van.
1: És állítólag csúcsokat dönt az eladása is, mind angol nyelvterületen, mind magyar könyvkereskedésekben a homéroszi eposzoknak. És ezért én hálás vagyok.
0: Hálás vagy neki.
1: Mert ez azt gondolom, hogy a kulturális nívó emeléséhez nagyon-nagyon nagy mértékben hozzájárul.
0: Ez legyen a zárszó. Köszönöm szépen.
2: A mai adásban Christopher Nolan Odüsszeia című filmje és a homéroszi eposz hasonlóságairól, eltéréseiről Dr. Bajnok Dániel ókortörténésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensével, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének óraadó tanárával beszélgettünk. A riporter Klisz Báta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leópápa műtét utáni felépülése a várakozásoknak megfelelően zavartalanul halad. Erről adott tájékoztatást Luigi Carbone, a Vatikánvárosi Államkormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, és Stefano Margaritora, műtétvezető orvos a délután folyamán. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai imáikban hordozzák a Szentatyát, kérnek minden jó szándékú embert, hogy a következő napokban is foglalja imáiba 14. Leópápát. Magyar Péter Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is tárgyal Brüsszelben, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből, amit annak apropóján tett közzé, hogy elindult az uniós csúcs találkozóra. A kormányfő azt írta, az Európai Tanács csütörtökön és pénteken Brüsszelben sorra kerülő ülésén az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a Magyarország fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú 7 éves uniós költségvetés lesz a téma. Magyar Péter az állam és kormányfők találkozója előtt a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen, sorolta. Határozott kiállást vár el a miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács ülésén. A magos értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A jelenlegi nehéz időjárási és piaci helyzetben ez súlyos következményekkel járna az egész mezőgazdaság számára, melyet a harmadik országokból származó import is szorongat, figyelmeztet a közlemény. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt a miniszterelnökség, tudatta közleményben a kormányzati kommunikáció az MT-vel. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki, egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek, úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Az eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A költségvetési tanács szerint megfelel az alaptörvény államadóság szabályainak a 2026-os büdzsé módosítása. Az erről szóló véleményt egyhangú döntéssel fogadták el, tájékoztatták az MT-t. Az ipari termelés volumene augusztusban 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép elektronikai optikai termékgyártásnak köszönhető. A gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT megkeresésére. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátása már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, tették hozzá. Az uniós átlag 74%. Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István, közölt az élő környezetért felelős minisztérium a Facebook oldalán. Az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére pályázatot írnak ki. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt pedig netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet lesz felettünk kezdetben, aztán egyre derültebbé válik majd az ég, néhol előfordulhat zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-4, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió hullámhosszán a következő órában Tolnai Klári felvételeiből válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett.

kisbabák se tudnak rögtön járni, olvasni egy kisgyerek se tud, azért kell az iskolába járni, ott tanuljuk meg az ít meg úgy.

halnak, hát csak menj, kedves, jó éjszakát. Hát ide jutott, ami

sors ebbe is beleszólt, és nékünk válni kell. Bárhogy fáj. Látod így, és most menj el, ilyen mosolygó szemmel, mindig így fogok

rengeteg helyet áll, s megőrzi híven szótlanul a szívek sóhaját. Mint minden padnak, ennek is két vége van bizony, az egyik végén néni ül, bácsi a másikon, s a tárna korhat közepén egy vésett szív.

s emléket bont a csend. Egy ifjú ült ott szótlanul, hol most a bácsi ül, s egy lányka mélyen elpirult, hol most a néni ül.

Árnyékot nyújt az alkonyat, borong a kedv a szív. Nem súgalom, a pad se szól a két öreghez így. Az emlék él külön-külön, pedig hát egy titok.

Mit számít, hogy elváltunk rég? Egy asszonynak nem szabad sírni, de mit tegyünk így is, ha kell? Próbálunk küzdeni, de oly hamar adjuk mi fel. A szemünkre

Bibbentem a porondra, ezüst köpenyben, rózsaszín trikóban, kék parókában. Meghajtottam magam, elkezdtem énekelni a számot, férjem meg hegel.

Az eszpresszóban zongorista játszik. Rég csodálom fürge két kezét, a szeme olyan szomorúnak látszik, bánatosan tekint egyre szét, mintha mindig valakire várna, mellette áll üresen egy szék. Egy dalnál, mintha halkulna a lárma, s az ének, mintha nekem szólna épp. A másik széken nem ül senki sem, én felajánlanám, ha jönne valaki. Itt szomorkodik egyedül szívem, én felajánlanám, ha kérne valaki. Csak észrevenne, nekem ennyi kell, és akkor tőlem úgy sem menne el. Na senki sincs,

jól tudom. Ezért most az üres székre nézek, hogyha hív, hát odaülök én. A zenész arcán végre mosoly élet, s remény csendül át az énekén. A másik széken nem ül senki sem, én felajánlanám, ha jönne valaki. Itt szomorkodik egyedül szívem, én felajánlanám, ha kérné valaki. Csak észre.

kalózosom elközönt és meghajol. Egy emlék háromnegyedbe bennem kering ma egyre.

van még egy táncom, s már nincsenek érveim. Mit érzek, csak az van, és nincs más jelen. Mi elmúlt, az most már jelentéktelen. Hisz van még egy csodás magyarom, csak dúdolt, hogy egy-kettő.

Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió hullámhosszán az elmúlt órában Tónai Klári felvételeiből a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett válogatott önöknek. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: 2026. október 15-én csütörtökön. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, hozsanna a magasságban, hozsanna a földön az embereknek. Jöjjön el a te országod mindazoknál, Uram, akik téged keresnek. Országod jöjjön el környezetünkben is a szeretet által, amikor keresem arcod. Ha tanítok, találjalak meg téged tanítványaimban. Szolgálnom kell az üzletben, találjalak meg téged vevőimben. Te vagy az Uram, aki beszél hozzám főnökömben vagy elöljáróm szava által. És nem téged szeretlek-e, Uram, az én kicsinyemben, akit édesen ringatok. Igen, a szerzetes házban, a világban vagy a családban, a te rejtett jelenlétedért minden egyes emberben, ki utamon elém kerül, ma neked hálát adok, Uram. Amen. A mai nap gondolatát Hiosi Taitosztól kölcsönöztem, ő a következőképpen fogalmazott. Szeretnéd tudni, mit tartanak az emberek a boldogságról? Azt, hogy a szépség pillanata örök időkig tart. És miért mennek el a boldogságuk mellett, miközben mindannyian boldog életre vágynak? Mert legtöbbször a boldogságot próbálják magukhoz csalogatni, és nem ők emelkednek fel a boldog pillanatokhoz. Most pedig a folytatásban javaslom, hogy tekintsük át együtt az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor hírek következnek. 5:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Teréziákat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Ezután pedig ma is fellapozzuk majd a kalendáriumot és felelevenítjük október 15-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. 6 órakor a legfrissebb hírekkel jelentkezünk, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra 5 perckor számítok megtisztelő figyelmükre. Kedves hallgatóink, ennyit előjáróban további programkínálatunkról. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Szeresd a szenvedéseimet, Uram, és bajaim hívjanak, hogy látogass meg engem. De látogatásod előkészületének befejezéseként add meg, ó üdvözítőm, hogyha a testem osztozik a fájdalmakban, melyeket megbántásaimért szenvedtél, a lelkem is osztozzon a szomorúságban, melyet ugyanezen bántások miatt éreztél. És így elkövetett bűneimért, testemben és lelkemben veled szenvedjek, és úgy, ahogyan te szenvedtél.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: 14. Leó pápa műtét utáni felépülése a várakozásoknak megfelelően zavartalanul halad. Erről adott tájékoztatást Luigi Carbone, a Vatikánvárosi Államkormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, és Stefano Margaritora, műtétvezető orvos a délután folyamán. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai imáikban hordozzák a Szentatyát, kérnek minden jó szándékú embert, hogy a következő napokban is foglalja imáiba 14. Leó pápát. A rendfőnöknők Nemzetközi Uniója 14. Leó pápa felhívására világszerte arra hívja a szerzetes nővéreket és a közösségeket, hogy most csütörtökön közösen imádkozzák a rózsafizért a békért. A Szentatya arra int, ne szokjunk hozzá a háborúhoz, és keressük a megbékéléshez vezető konkrét utakat. Ez a felhívás túlmutat az imádságon, a pápa a híveket arra is kéri, imádságukat bűnbánati és irgalmassági cselekedetekkel kísérjék, valamint személyes elköteleződéssel szolgálják a párbeszédet és a kiengesztelődést. Az imádságban a rendfőnöknők Nemzetközi Uniójának YouTube csatornáján lehet bekapcsolódni délután 2:30-kor majd, és mi is imádkozunk itt a Szent István Rádió stúdiójában. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez. Szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott. Idén Szikszó lesz a helyszín, hétfőn majd 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Magyar Péter Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is tárgyal Brüsszelben, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből, amit annak apropóján tett közzé, hogy elindult az uniós csúcs találkozóra. A kormányfő azt írta, az Európai Tanács csütörtökön és pénteken Brüsszelben sorra kerülő ülésén az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a Magyarország fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú 7 éves uniós költségvetés lesz a téma. Magyar Péter az állam és kormányfők találkozója előtt a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen, sorolta. Határozott kiállást vár el a miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács ülésén. A magos értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A jelenlegi nehéz időjárási és piaci helyzetben ez súlyos következményekkel járna az egész mezőgazdaság számára, melyet a harmadik országokból származó import is szorongat, figyelmeztet a közlemény. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt a miniszterelnökség, tudatta közleményben a kormányzati kommunikáció az MT-vel. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki, egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek, úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Az eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A költségvetési tanács szerint megfelel az alaptörvény államadóság szabályainak a 2026-os büdzsé módosítása, az erről szóló véleményt egyhangú döntéssel fogadták el, tájékoztatták az MT-t. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet lesz felettünk kezdetben, aztán egyre derültebbé válik majd az ég, néhol előfordulhat zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-4, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leo Pepa előre megírt homíliája. Stabil családok nélkül nincs jövője a világnak. 14. Leo Pápánál tüdőrákot diagnosztizáltak. Sikeresen eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. Szabályosan zajlik 14. Leo Pápa műtét utáni felépülése. A Szent Atya már jár és étkezik. 14. Leo Marek Forgács püspököt nevezte ki kassai érsekké. Leo pápa Viola érseket nevezte ki a Szent Péter Bazilika főpapjává.

0: Leó pápa erőre megírt homíliája. Stabil családok nélkül nincs jövője a világnak. A kórházban lámbadozó Leó pápa helyett és az ő megbízásából Luis Antonio Tagle bíboros, a bíborosi kollégium dékánya mutatta be a szentmisét szerdán délelőtt 10 órakor a Szent Péter téren, amelyen vele együtt koncelebráltak az október 7-e és 14-e között tartott Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő bíborosok, püspökök és pátriárkák. Tagle bíboros a szentmisén felolvasta 14. Leó pápa már előre elkészített homíliáját.
1: La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il giubilo della chiesa.
0: A családokban megélt szeretet öröme az egyháznak is újjongása, idézte a homília Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdításának bevezető sorát, amelyet 2016. március 19-én tette közzé. Ma az eukarisztiát ünnepeljük, bemutatva az Úrnak a dokumentum jegyében az ebben az időszakban végzett munka gyümölcseit, miközben igyekszünk magunkévá tenni annak gazdagságát és megvalósítani lelkipásztori irányelveit, olvasta Leó pápa homíliáját Tagle bíboros. Az ige liturgia olvasmánya Szent Pál szeretett himnusza alapján a pápa apostoli buzdítása 4. fejezetében a keresztény házasság erényeiről szóló gazdag elmélkedés alapját képezi, amely érzelmi, lelki és áldozati egyesülés és Isten szeretetének ikonja. Ezen értékek által a kegyelem segítségével napról napra nőnek együtt a házastársak a Szent Háromság képére, kiki a maga egyedi módján érlelődve, miközben felismerik azt a kölcsönös hasonlóságot, amely abban a maradandó termben mutatkozik meg, hogy egész életükben osztoznak és közösen építik fel azt. Így a szeretet igazi öröme a lassú egymásba oldódás, amelyben az egyik fél egyedisége a másik jelenléte által az ajándékban virágzik ki. Az apostol ráadásul egy olyan közösséghez szólt, amely gazdag ajándékokban és karizmákban, de amelynek érettebbé kellett válni a szeretetben. Arra emlékeztette a korintusiakat, hogy szeretet nélkül az ember minden talentum ellenére csak zengő érc vagy pengő cimbalom. Ami nem erre vagyunk teremtve, hiszen a válaszos Zsoltár Isten népének is nyájának nevez minket, akinek szeretete örökké megmarad, hűsége pedig nemzedékről nemzedéke terjed, tanította Leó pápa homíliája. Az Amoris Laetitia dokumentum arra hív, hogy ezt a szeretetet tegyük meg családjaink alapjává. Ez a szeretet különösen is arra buzdít minket, hogy neveljük a házasságra készülő fiatalokat, megtanítva nekik az erények fontosságát, amelyek között különleges helyet foglal el a tisztaság, mint a személyek közötti szeretet valódi növekedésének értékes feltétele. Dicséretesek az ennek érdekében a plébániai vagy lelkipásztori szinten vállalt elkötelezett programok. Igaz, hogy ezek a programok önmagukban nem elegendőek, ha csak nem előzi meg és nem támogatja őket a szeretetre nevelés, amely minden növekedést kísér, már a gyermekkortól kezdve, ahogy Ferenc pápa megjegyezte. A szeretet megtanulása nem valami rögtönzött dolog, és nem is lehet egy a házasságkötés elét elvégzett kurzus célja. Majd kifejtette, hogy valójában mindenki születésénél fogva készül a házasságra, és mindennek, amit egy fiatal a családban megtapasztal, hozzá kell járulnia ahhoz, hogy képessé tegye a teljes és végleges elkötelezettségre.
1: Il primo prezioso e insostituibile apprendistato della gioia dell'amore.
0: Így a családi konkrét szeretet, amely nem mentes a küzdelmek, hibák és kudarcok pillanataitól, mégis csodálatos jellegű a kiszámíthatatlan mindennapokban, amely a szeretet első iskolája, az első értékes és pótolhatatlan tanulóidő a szeretet örömében. Ezért sok család erőfeszítése, akik nap mint nap csendesen és hűséges hűséggel élik meg hivatásokat és küldetésüket, megérdemli, hogy értékeljük és támogassuk őket, buzdít Leó pápa homíliája. Nagy lelkű válasz ez Jézus szavaira, aki maga választott bennünket és arra rendelt, hogy maradandó gyümölcsöt teremjünk. Így a családban a szülők, gyermekek, nagyszülők, fiatalok és idősek, kicsik és nagyok tanúságtétele által az evangélium igazságáról és az élet teljességéről szóló üzenet hatékonyan terjed az egész világon. Jézus földi élete végén ránk hagyta parancsolatát, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Tegyük gyakorlatta ezt, hogy olyan egyházként növekedjünk, amely családok családja, a kölcsönös gondoskodás légkörében, ahol a fiatal házastársak bátorítást éreznek házasságuk megkezdésekor, a szülők segítsége kapnak a gyermeknevelésre és a család életben való helytállásra, az idősek felismerik és értékelik a bölcsesség és az erény tanúságtevőiként betöltött szerepüket. A szeretet elég körében még a legtörékenyebbek és a nehéz, válságos helyzetűek is támogatásra találnak. Ez a szeretet alapvető fontosságú életünk és közös emberségünk szempontjából, nyitottan az élet értékei iránt, a fogantatástól kezdve egészen a természetes halálig. A család ezen értékek jeles letéteményese az emberiség javának jelzőfénye. Ahogy Ferenc pápa hangsúlyozta, a bizonytalan vagy az élet átadása elől elzárkózó kapcsolat nem biztosítja a társadalom jövőjét. Erős családok nélkül, amely nyitottak a gyermekáldásra és odafigyelnek nevelésükre és nevekedésükre, a világnak nincs jövője, szögezte le Leó pápa homíliája. Jézus egyik fontos felhívása, kérjük az atyát az ő nevében, arra emlékeztet minket, hogy a család az imádság kiváltságos helye. A pápa sajnálattal elismeri, hogy ma a világ számos részén jelentősen meggyengült az otthoni közös ima szokása, ugyanakkor az Amoris Laetitia jelzi, az ima alapvető fontosságú, ezért hangsúlyozni kell a családi lelkiség, az ima és a vasárnapi eukarisztiában való részvétel fontosságát. Továbbá javasolja, hogy a családok is rendszeresen gyűjjenek össze a lelki növekedés szolgáló imádságra.
1: La preghiera comune e i sacramenti hanno un ruolo molto rilevante nella vita familiare.
0: A közös ima és a szentségek létfontosságú szerepet játszanak a családi életben, szilárd táplálékot és gyógyít kínálnak. Leó pápa felolvasott homíliája után Tagde bíboros így folytatta beszédét. 14. Leó pápa különleges megbízásából számomra megtiszteltetés ezen az ünnepségen elnökölni, és így mindenkinek kinyilváníthatom az egyházi közösséget ő boldogsága harmadik Pólis nónával, a káldeusok bagdadi pátriárkájával, aki részt vesz az eukarisztia ünneplésében. Egy pátriárkának és Péter utódjának közössége gyakorlatra emlékeztet, amely szentesítette a patriarkális egyháznak a római székkel fennálló egységét, és akkoriban maguknak az egyházatnak is az egységét a hitben és a szeretetben. Ezért nem puszta formalitás, hanem élő valóság, amelynek létjogosultságát az eukarisztikus közösség, mint az egyház Krisztusban létező egységének forrása és csúcspontja adja. A káldeusok bagdadi pátriárkájának jelenléte segít annak mélyebb megértésében, hogy egyház vagyunk, a különböző rítusú és hagyományi egyházaknak az Úr Krisztusban való közössége, amely láthatóan megnyilvánul a Péter utódával való egységben. Az egész katolikus egyház szereteteiről és imádságáról biztosítja őt a rábízott hívek lelkipásztori gondozásáért, akik régóta próbatétel alatt állnak, ám a sok megpróbáltatás közepete is állhatatosak maradtak, gyakran hősiesek is abban, hogy tanúságot tegyenek a Jézusba vetett hitükről.
1: Affidiamo tutte le famiglie e la chiesa intera alla Santa Famiglia di Nazareth.
0: Végül Tagle bíboros minden családot és az egész egyházat a názareti szent családra bízott, elimádkozva Ferenc pápának az Amoris Laetitia buzdítás végén elmondott fohászát. Imádság a szent családhoz. Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az igaz szeretet ragyogását, nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat. Názareti szent család, tedd a mi családjainkat is a közösség helyeivé és az imádság cionálkolomaivá, az evangélium hiteles iskoláivá és kicsiny család egyházokká. Názareti szent család, a mi családjainkban soha ne kerüljön sor erőszakosságra, elzárkózásra és megoszlásra, és ha valaki megsebesült vagy megbotránkozott, azonnal nyerjen vigasztalást és gyógyulást. Názareti Szent Család ad, hogy mindannyiunkban tudatosodjék a család szent és sérthetetlen jellege és Isten terve szerinti szépsége. Jézus, Mária és József, hallgassatok meg minket, és fogadjátok el könyörgéseinket. Amen.
2: 14. Leó pápánál tüdőrákot diagnosztizáltak, sikeresen eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. Október 13-án este 21 óra 53 perckor tették közzé 14. Leó pápa egészségi állapotáról a részletes orvosi jelentést, néhány órával a római Agostino Gemelli egyetemi kórházban végrehajtott műtét után. A Szentszéki sajtóiroda már este 8 óra előtt Telegram csatornáján közölte, hogy a Stefano Margaritora professzor vezette mellkassebészeti orvoscsoport beavatkozása sikeresen, az előírt módon és időben fejeződött be. A Szentatya ezt követően visszatért a kórház 10. emeletén található szobájába, a pápai lakosztály melletti részlegre. A jelenleg felújítás alatt álló lakosztályban másfél évvel ezelőtt Ferenc pápát is kezelték. A közlemény így fogalmaz. A Szentatyán ma délután a terveknek megfelelően mellkassebészeti beavatkozást hajtottak végre. A műtét radikális jellegének biztosítása érdekében videóasszisztált technikával eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. A műtét közben végzett gyors szövettani vizsgálat megerősítette a tüdő adenokarcinoma diagnózisát, amelyet a műtét előtti vizsgálatok alapján már feltételeztek. Az orvosi jelentés szerint a Szentatya összesen körülbelül 3 órát töltött a műtőben, maga a sebészeti beavatkozás azonban mintegy 90 percig tartott. A műtét sikeres volt, és nem léptek fel komplikációk, hangsúlyozza a közlemény. Szabályosan zajlik 14. Leó pápa műtét utáni felépülése. A Szentatya már jár és étkezik. A várakozásoknak megfelelően zajlik 14. Leó pápa műtét utáni felépülése a római Gemelli kórházban, közölte október 14-én szerdán délután a Szentszéki sajtóiroda. A Szentszéki sajtóiroda szerdán délután elektronikus levélben tájékoztatott 14. Leó pápa egészségi állapotáról. Luigi Carbone orvos, a Vatikán Városállam Kormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának vezetője, valamint Stefano Margaritora professzor, a Szentatyát operáló mellkassebészeti orvoscsoport vezetőjének jelentése alapján. Az orvosi tájékoztatás szerint a Szentatyán ma reggel elvégezték a műtét után előírt vérvizsgálatokat és mellkasröntgent. Az eredmények megerősítik, hogy a műtét utáni felépülés szabályosan zajlik. Az értékek az elvégzett beavatkozás típusának megfelelő normál tartományban vannak. A közlemény így folytatódik. A Szentatya légzés fizioterápián vett részt, és elkezdett járni a szobájában. Ismét rendszeresen étkezik, reggelizett és ebédelt. A műtét utáni felépülés a várakozásoknak megfelelően halad. A Szentszéki sajtóiroda szerda reggeli tájékoztatása szerint a Szentatya nyugodtan töltötte a műtét utáni első éjszakát. 14. Leó pápa Marek Forgács püspököt nevezte ki kassai érsekké. Október 14-én tette közzé a Szentszék az új kinevezést. 14. Leó pápa elfogadta Bernard Bober kassai érsek lemondását az egyházmegye lelkipásztori vezetéséről, és Marek Forgács eddigi kassai segédpüspököt nevezte ki a szlovákiai kassai főegyházmegye metropolita érsekévé. Az új főpásztor eddig Szeleuciána címzetes püspöke volt. Marek Forgács 1974. január 21-én született Kassán. Filozófiai és teológiai tanulmányait a szepesváraljai szemináriumban végezte. Katonai szolgálatát követően 1999. június 19-én szentelték pappá, és a kassai főegyházmegye papságának tagja lett. 1999 és 2002 között káplánként szolgált Tőketerebesen, Szinnán és Homonnán. Ezt követően 2002 és 2004 között a Kassai Egyetemi Pasztorális Központ ifjúságpasztorációjáért felelt. Rómában a Pápai Gergely Egyetemen pszichológiából szerzett licenciátust, majd a szlovákiai Nagyszombati Egyetemen szociálpszichológiából doktorált. 2007 és 2016 között a Kassai Teológiai Kar oktatójaként, dékán helyettesként és tanulmányi igazgatójaként tevékenykedett, emellett az Egyetemi Pasztorális Központot is vezette. 2016. június 11-én Szeleuciánál címzetes püspökévé és a Kassai Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki. Püspökké szentelésére ugyanazon év szeptember 1-én került sor. A szlovák püspöki konferencia

0: Mint a bazilika fenntartásáért és gondozásáért felelős intézmény, a Fabbrica di San Pietro elnöke lett. Az olaszországi Biellában született. Középiskolai tanulmányait követően belépett a Ferences rend umbriai tartományába, és az Assisi Teológiai Intézetben tanult. Tanulmányait Rómában a Szent Anselm pápai liturgikus intézetben folytatta, ahol 2000-ben liturgikus teológiából doktorált. 1992-ben diakónussá, 1993-ban pappá szentelték. 1999 és 2005 között az Assisi közelében található Angyalos Boldogasszony pápai bazilika és kolostor kusztosa volt. 2008-tól 2024-ig az egyházmegyei Karitást vezette. Tanított az Assisi Teológiai Intézetben, és tagja volt az Olasz Püspöki Konferencia Országos Liturgikus Hivatala Tanácsadó Testületének. 2000 óta a Római Szent Anselm Pápai Liturgikus Intézet tanára. Ferenc pápa 2014. október 15-én a Tortonai Egyházmegye püspökévé nevezte ki. Püspökké szentelésére december 7-én került sor az Angyalos Boldogasszony Bazilikában. 2021. május 27-én Ferenc pápa az Isten Tiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció titkárává nevezte ki. Ezt a tisztséget 5 éven át töltötte be. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leópápa műtét utáni felépülése a várakozásoknak megfelelően zavartalanul halad. Erről adott tájékoztatást Luigi Carbone, a Vatikánvárosi Államkormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, és Stefano Margaritora műtétvezető orvos a délután folyamán. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai imáikban hordozzák a Szentatyát, kérnek minden jó szándékú embert, hogy a következő napokban is foglalja imáiba 14. Leó pápát. Magyar Péter Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is tárgyal Brüsszelben, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből, amit annak apropóján tett közzé, hogy elindult az uniós csúcs találkozóra. A kormányfő azt írta, az Európai Tanács csütörtökön és pénteken Brüsszelben sorra kerülő ülésén az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a Magyarország fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú 7 éves uniós költségvetés lesz a téma. Magyar Péter az állam és kormányfők találkozója előtt a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen, sorolta. Határozott kiállást vár el a miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanácsülésén. A magos értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A jelenlegi nehéz időjárási és piaci helyzetben ez súlyos következményekkel járna az egész mezőgazdaság számára, melyet a harmadik országokból származó import is szorongat, figyelmeztet a közlemény. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést hűtlenkezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés

0: Újja miatt a miniszterelnökség tudatta közleményben a kormányzati kommunikáció az MT-vel. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki, egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek, úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Az eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A költségvetési tanács szerint megfelel az alaptörvény államadóság szabályainak a 2026-os büdzsé módosítása, az erről szóló véleményt egyhangú döntéssel fogadták el, tájékoztatták az MT-t. Az ipari termelés volumene augusztusban 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép elektronikai optikai termékgyártásnak köszönhető. A gáztárolók töltöttsége 77%-os, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MT megkeresésére. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a gázellátása már betárolt tartalékokból is megnyugtatóan biztosítható, tették hozzá. Az uniós átlag 74%. Lemond az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója Láng István, közölt az élő környezetért felelős minisztérium a Facebook oldalán. Az OVF főigazgatói tisztségének betöltésére pályázatot írnak ki. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt pedig netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet lesz felettünk kezdetben, aztán egyre derültebbé válik majd az ég, néhol előfordulhat zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-4, délutára aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Október 15-e, csütörtök van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti szeretettel minden kedves hallgatónkat, különösképpen is a ma névnapjukat ünneplő Teréziákat. A Teréz görög eredetű név, a Terézia rövidülése. Jelentése hőség, forróság, nyár, aratás, szüret, vadászni. A Terézia a Taraszios bizánci férfi név női párja. Ez a dél-itáliai görögül Tarasz, latin néven Tarentum városának nevével van kapcsolatban. És a Terézek, valamint Teréziák védőszentje, avillai nagy szent Terézia, egyházdoktor, karmelita, aki keresztül vitte a rendreformját, és az első ilyen kolostort Avillában, Spanyolországban, Madridtól nyugatra alapította meg. Utána több mint 30-at. Eközben kimondhatatlanul sok ellenkezést, gyűlölködést, rágalmat és üldözést kellett elszenvednie. Páratlanul sokoldalú és tökéletes egyéniség volt, a misztika legnagyobb mesterem. A spanyol irodalom klasszikusaként is ismerjük, és mindezek mellett derűs lélek is volt. 1582-ben hunyt el. De a Teréziák védőszentje még egy ugyancsak rendkívüli személyiség is, aki avillai nagy szent Terézia rendtársa volt, korunk népszerű szentje, Líziói vagy Kisded Jézusról nevezett szent Terézia is, aki Líziőben, Franciaországban élte le életét, egy ideig, mint a jelöltek mesterem, és tanította szavával, példájával és önéletrajzával az Isten gyermekség útját. Minden áldozatát a missziókért ajánlotta fel. Líziói kis szent Teréz 1897-ben hunyt el. Mindemellett közismert Terézek és Teréziák még Artner Teréz költőnő, Brunswick Teréz az első magyarországi óvodák megalapítója, Csillag Teréz színésznő, Dolecskó Teréz szakácskönyvíró, Ferenci Teréz írónő, Karacs Teréz pedagógus író, Harangozó Teri táncdalénekesnő és Kalkuttai Teréz anyam, apácam, rendalapító. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Teréz és Terézia nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból fontos és jelentős ez a mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most fogadják szeretettel a következő zeneszámot.

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Október 15-én, csütörtökön. Most javaslom, hogy lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap fontosabb, jelesebb évfordulóit. Először olyan személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1893-ban született Újárik Jenő, olimpiai ezüstérmes vívó, sportvezető, honvédtiszt. 1917-ben született Fábri Zoltán színházi és filmrendező. Háromszoros Kossuth díjas magyar film és színházi rendező, színész, díszlettervező, forgatókönyvíró, főiskolai tanár, festőművész és grafikus is volt. A Ferencvárosban nőtt fel, festőnek készült. 1938-ban végezte el a képzőművészeti főiskolát, érdeklődése azonban a színészet felé fordult. 1941-ben végzett a színművészeti főiskolán. Másodéves főiskolás volt, amikor a Víg Színház ösztöndíjas rendező növendéke lett. A Nemzeti Színháznál dolgozott 1941 és 43 között színészként, díszlettervezőként és játékmesterként. 43-tól 44-ig, majd 45-től 46-ig a Víg Színház tagja volt. 46 és 48 között a Művész Színháznál dolgozott. 48-ban egy évadon át a Nemzeti Színház rendezője volt. 49-ben pedig egy évadon át az Úttörő Színház igazgatói tisztségét töltötte be. 1950-ben a Hunnéa filmgyárhoz került, ahol 52-ig művészeti igazgató, 52-től pedig filmrendező volt. 1958-ban választották meg a Magyar Film és Televízió Művészeti Szövetség elnökévé, mely tisztséget 1981-ig töltötte be. 81-től tiszteletbeli elnök lett. 70-től tanított a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Özvegye Apor Noémi színésznő, Várkonyi Zoltán húga volt. 1947-ben házasodtak össze, és 1950-ben született fiúk Fábri Péter, fotóriporter, fotóművész, majd unokájuk, szintén Fábri Péter, 1985-ben. Fábri Zoltán filmrendező nevéhez köthető többek között a Körhinta című film is. 1959-ben Budapesten született Rudolf Péter, Jászai Mari díjas magyar színész, szinkronszínész. Rudolf Péter Budapesten született, de gyermekkorát Őrszent Miklóson, Vácdukán és Vácot töltötte. 14 éves korában került újra Budapestre. A Móricz Zsigmond gimnáziumban érettségizett. A Színház és Filmművészeti Főiskolán 1983-ban végzett. Marton László és Valló Péter osztályába járt. Főiskolásként forgatta a Csacsacsa és a Szerencsés Dániel című filmeket. 1983-tól 1998-ig a Víg Színház társulatának volt a tagja, azóta szabadúszó. 1992 és 93 között a Magyar Színészkamara ügyvivője volt. Felesége Nagy Kálózi Eszter színésznő, gyermekeik pedig Flóra, Olivér és Szonya. Első filmes rendezése az Üvegtigris első része volt, amelyet Kapitány Ivánnal közösen rendezett. A második részt azonban már rendezőként is egyedül jegyeztem. Első színházi rendezése a Dühöngő ifjúság, Eszenyi Enikő és Kaszás Attila főszereplésével. Rudolf Péter nevéhez még olyan filmek köthetőek, mint a Szerencsés Dániel, a Hamvadó cigaretta vég és az Üvegtigris. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1834-ben hunyt el Boráros János, Pestváros főbírája, alpolgármestere. 1959-ben Budapesten hunyt el Fejér Lipót, eredeti nevén Weiss Lipót, magyar matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Matematikát és fizikát tanult Budapesten, Berlinben, Göttingenben és Párizsban. Munkássága a matematika számos területén meghatározó jelentőségű. Nevéhez fűződik például a Fejér tétel. Körülötte alakult ki a világhírű Fejér iskola. Ottlik Gézam a következőket írta. Kívülállónak nem lehet elmondani, hogy milyen volt Fejér Lipót. Óriás volt. Földön túli vigasztalás a puszta lényem. Aki nem ismertem, az valamit nem tud a világról, és sohasem fogja megtudni. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány, a mai naphoz köthető, jeles eseményt elevenítek fel. 1619-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem birtokába került a pozsonyi várban őrzött Szent Korona. 1750-ben indult meg a menetrendszerű postakocsi járat Bécsi és Buda között. A kétnapos utat 15 forintért, azaz két borjú áráért tehette meg az utas. 1783-ban hőlégbalonnal a levegőbe emelkedett az első ember. Légi utazásait megelőzték a mongolfier testvérek kísérletei, akik első hőlégballonjukat utas nélkül 1783. júniusában engedték fel. Második léggömbjük startjánál állatokkal a kosarában szállt fel. Ezen az eseményen 16. Lajos francia király és felesége Marie Antoinette is jelen volt. Ez a ballon 8 percig volt a levegőben, és 2 kilométerre a felszállóhelytől ért földet. 1815-ben Bonaparte Napóleon megérkezett a dél-atlanti Szent Ilona szigetére, ahol megkezdtem haláláig tartó száműzetését. 1875-ben Budapesten, a mai Blaha Lujza téren megnyílt a Népszínház Rákosi Jenő vezetésével. A megnyitó előadást első Ferenc József király és fia Rudolf trónörökös is megtekintették. 1880-ban elkészült végleg a Kölni Dóm, 632 évvel az építkezés megkezdése után. A dóm alapkövét 1248. augusztusában helyezték el, a 14. században készült el a főoltár, a déli oldalhajó és a déli torony második emeleten. A főhajó befejezése után ideiglenesen leállították az építési munkálatokat, és csak 1842-ben folytatták. A német gótika kiemelkedő alkotását első Vilmos császár jelenlétében fejezték be, aki fényes ünnepi felvonulást rendezett, ahol az építkezés történetét mutatták be. Az égbetörő Kölni Dóm a német nemzeti egység szimbóluma lett. És végül, de nem utolsó sorban megemlítem, hogy ma van a fehér bot, azaz a vakok és gyengénlátók nemzetközi napja, melyet 1988 óta tartunk, de ma van a nemzetközi gyaloglónap és az ölelés világnapja is. Kedves hallgatóink, október 15-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Hat óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leópápa műtét utáni felépülése a várakozásoknak megfelelően zavartalanul halad. Erről adott tájékoztatást Luigi Carbone, a Vatikánvárosi Államkormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, és Stefano Margaritora, műtétvezető orvos a délután folyamán. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai imáikban hordozzák a Szentatyát, kérnek minden jó szándékú embert, hogy a következő napokban is foglalja imáiba 14. Leópápát. A rendfőnöknők Nemzetközi Uniója 14. Leópápa felhívására világszerte arra hívja a szerzetes nővéreket és a közösségeket, hogy most csütörtökön közösen imádkozzák a rózsafizért a békért. A Szentatya arra int, ne szokjunk hozzá a háborúhoz, és keressük a megbékéléshez vezető konkrét utakat. Ez a felhívás túlmutat az imádságon, a pápa a híveket arra is kéri, imádságukat bűnbánati és irgalmassági cselekedetekkel kísérjék, valamint személyes elköteleződéssel szolgálják a párbeszédet és a kiengesztelődést. Az imádságban a rendfőnöknők Nemzetközi Uniójának YouTube csatornáján lehet bekapcsolódni délután 2:30-kor majd, és mi is imádkozunk itt a Szent István Rádió stúdiójában. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez. Szerkesztőségünk 2018-ban csatlakozott. Idén Szikszó lesz a helyszín, hétfőn majd 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Magyar Péter Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is tárgyal Brüsszelben, derül ki a miniszterelnök Facebook bejegyzéséből, amit annak apropóján tett közzé, hogy elindult az uniós csúcs találkozóra. A kormányfő azt írta, az Európai Tanács csütörtökön és pénteken Brüsszelben sorra kerülő ülésén az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a Magyarország fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú 7 éves uniós költségvetés lesz a téma. Magyar Péter az állam és kormányfők találkozója előtt a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen, sorolta. Határozott kiállást vár el a miniszterelnöktől az agrártámogatások ügyében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az Európai Tanács ülésén. A magos értékelése szerint kulcsfontosságú tárgyalások következnek a gazdák szempontjából, ahol eldőlhet az is, hogy sikerül-e megőrizni a közös agrárpolitika forrásait, vagy ahogy az Európai Bizottság tervezetében szerepel, radikálisan csökkentik azokat. A jelenlegi nehéz időjárási és piaci helyzetben ez súlyos következményekkel járna az egész mezőgazdaság számára, melyet a harmadik országokból származó import is szorongat, figyelmeztet a közlemény. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt a miniszterelnökség, tudatta közleményben a kormányzati kommunikáció az MT-vel. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek, úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Az eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A költségvetési tanács szerint megfelel az alaptörvény államadóság szabályainak a 2026-os büdzsé módosítása, az erről szóló véleményt egyhangú döntéssel fogadták el, tájékoztatták az MT-t. Kétpárti összefogással szólította fel 12 amerikai szenátor Donald Trump elnököt arra, hogy azonnal vonja vissza a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kötött gázolajegyezményt. A demokraták és republikánusok által közösen megfogalmazott levél alapján a megállapodás elárulja Ukrajnát, miközben érdemi hatás nélkül biztosít pénzügyi forrásokat Moszkva számára. Hamarosan megkezdődhet a nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás Grönlandon, írt az amerikai elnök a True Social közösségi oldalon. Donald Trump szerint szakértők úgy vélik, hogy a szigeten található, könnyen kitermelhető olaj mennyisége a világ szinte bármely más szárazföldi térségében rendelkezésre álló készleteket meghaladhatja. Néhány órával azután, hogy megosztotta egy angliai tigris támadás halálos áldozatának felvételét, Donald Trump egy mesterséges intelligenciával készült videót posztolt, amelyen ő maga megszelidíti a tigrist, majd játszik vele. A New York Post szerint a felvételhez az elnök semmilyen kommentárt nem írt. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet lesz felettünk kezdetben, aztán egyre derültebbé válik majd az ég, néhol előfordulhat zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-4, délutánra aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Október 15-én csütörtökön szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, hozsanna a magasságban, hozsanna a földön az embereknek. Jöjjön el a te országod mindazoknál, Uram, akik téged keresnek. Országod jöjjön el környezetünkben is a szeretet által, melyet felfedezek, amikor keresem arcod. Ha tanítok, találjalak meg téged tanítványaimban. Szolgálnom kell az üzletben, találjalak meg téged vevőimben. Te vagy az Uram, aki beszél hozzám főnökömben, vagy előjáróm szava által, és nem téged szeretlek, Uram, az én kicsinyemben, akit édesen ringatok. Igen, a szerzetes házban, a világban vagy a családban, a te rejtett jelenlétedért minden egyes emberben, ki utamon elém kerül, ma neked hálát adok, Uram. Amen. Napindító pozitív gondolatunk az örömről szól. Ezúttal Roger testvértől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Daloljon benned az öröm, a teremtés csodálatos ajándéka, amelyben az örök élet villam fel előtted. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az Arankák és Terézek ünneplik névnapjukat, és a mai napon a katolikus egyházban a Jézussal nevezett avillai Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapja van. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a Következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, majd hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Ezt követően a várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és még orvos meteorológiai jelentéssel is várom Önöket. Fél hét előtt pár perccel pedig meghallgatjuk a nap versét. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal avillai Nagy Szent Teréz szűz és egyháztanítóról beszél nekünk. A folytatásban Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, és elhangzik a napimája. Majd programajánlóval jelentkezünk, 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak, itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További kellemes időtöltést, jó rádiózást, kellemes ébredést és szép napot kívánok Önöknek! Dicsértessék a...
0: Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban!
3: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Kázár Ágnessel, a Feledhetetlen Alapítvány kuratóriumi elnökével, a demenciával élőket segítő transzparens betegképviseletről beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Felgyorsultak az események a feledhetetlen alapítvány házatáján, és szerencsére olyan jó hírekről szólhatunk, mint például a beteg képviselet terén elért eredmény, mármint a transzparens beteg képviselet elindítása, ennek a folyamatnak a kezdete. Aztán pedig egy tulajdonképpen hagyományteremtő szándékkal elindított programról is beszélgetünk majd, amelynek a neve a feledhetetlen nap, a helyszíne pedig a Fővárosi Petőfi Irodalmi Múzeum. Köszöntöm a telefonvonal végén dr. Kázár Ágnes háziorvost, a Feledhetetlen Alapítvány kuratóriumának elnökét, a demencia nagy szakértőjét, én mindig ezt hozzá szoktam tenni. Én azt hiszem, hogy kedves doktornő, örömmel adhatunk hírt arról, ugye, hogy elindult ez a bizonyos transzparens betegképviselet.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek erről. Igen, gyakorlatilag ez valahogy úgy jött, hogy azt láttuk, hogy rengetegen tevékenykednek a demenciával élőkért, de mégis úgy érezzük, hogy sem társadalmi szinten, sem pedig döntéshozói szinten valahogy nem ér oda az információ, ahol valami változást tudnának eszközölni. Így arra gondoltunk, hogy mint alapítvány és beteg képviseleti és érintett képviseleti alapítvány, valahogy megpróbáljuk ezt a hangot felerősíteni, amit a demenciával élők és a hozzátartozóik így valahol a mélyben nagyon enerváltan közvetítenek. Innen jött az, hogy akkor kezdjük el összegyűjteni azokat a problémákat, amivel a mindennapokban élnek az érintettek, legyen szó betegről, vagy legyen szó gondozó hozzátartozóról, és akkor tulajdonképpen tegyük láthatóvá, vagy transzparensé azt, ami az idős ellátásban, és kimondottan a demenciával élők ellátásában a mindennapi nehézséget jelenti. Egy kérdőjével indultunk el, gyakorlatilag így, talán két hét alatt 93-95 fő töltötte ki ezt a kérdőívet, és hát rendkívül meglepő dolgok derültek ki számunkra is. Úgyhogy ezt követően egyeztetéseket kezdtünk különböző intézményi vezetőkkel, hogy hogyan lehetne tulajdonképpen akár megfogalmazni döntéshozói szintre eljuttatni ezeket az észrevételeket, a demenciával élők méltósága ellenében akarva vagy akaratlanul bekövetkező negatív élményeket. Úgyhogy nagyon bízunk abban, hogyha írunk erre vonatkozóan egy jelentést, akkor az inger küszöböt el fogja érni.
0: Két szó, mind a kettő kitűnően értelmezhető egyébként, mégis én azért megkérdezem, hogy ugye említette az imént a kérdőíveket, tapasztalatokat, amelyeket össze kell hangolni, dolgozni, fésülni, ha úgy tetszik. Van-e már arra esetleg külországi példa, hogy működik az ilyen transzparens betegképviselet?
1: Hazai példa is van, nem kell messzire menni. Nagyon jól látható, hogy a gyermekvédelemben hogyan mozdultak meg a szakemberek, hogyan mozdulnak meg a döntéshozók. És nyilván az Alzheimer világszervezet, mint a demenciával élők és az érintettek képviseleti világszervezete, gyakorlatilag folyamatosan arról számol be, hogy hol vannak azok a gyenge pontok, ahol egyes országoknak, egyes szolgáltatásoknak, vagy szolgáltatási rendszerek fejlődnie kell azért, hogy a demenciával élők méltósága megőrzött legyen. Tulajdonképpen csak az a célunk, hogy mint ahogy az elmúlt években a fókusz a gyermekvédelem és az ott lévő események felé irányult, most próbáljuk meg, hogy ezt már feltártuk, ismerjük és elindultak az intézkedések, próbáljuk meg a demenciával élőket is így fókuszba helyezni, hogy az ő érdekükben is történjenek meg azok a fontos lépések, amik az ő életük minőségének a jobb átételére vonatkozó intézkedések.
0: Most már azt hiszem, hogy aprónak nem is nagyon nevezhető eredményeket mondhat magáénak az alapítvány, ezt jó érzéssel töltheti el.
1: Igen, nagyon mondhatom azt, hogy ilyen nagyon büszke vagyok. Nyilván azt tudni kell, hogy nem egy személyhez kötődik, hanem azért nagyon-nagyon jó kollégáim vannak, akik a saját területükön nagyon hatékonyan működnek. Az egyik kollégám ugye az ADI-hoz való csatlakozást, az arra vonatkozó felkészülést irányítja, egy másik kollégám a szakmai iránymutatásokban segít, illetve a social media megjelenéseket intézi. És ami még egy ilyen nagyon furcsa dolog is a nyáron történt, hogy Szegedről elindult egy fiatal ember, egy 19 éves fiatal ember.
0: Botond?
1: Aki, a Botond, igen, aki Hát egy kicsit meglepő módon, bár, és egy picit felkészeletlenül, de elindult egy 3000 kilométeres kerékpár útra Szegedről, hogy felhívja a figyelmet a demencia ügyére. És hát sok viszontagság közepette, most már azt gondolom, hogy kisimulnak a dolgok, és hát az ő célja az, hogy azon túlmenőleg felhívni a figyelmet, azon túlmenőleg adományokat gyűjtsön, és ezeket az összegyűjt adományokat a feledhetetlen alapítványnak kívánja felajánlani, mert hogy úgy találta így keresgélve így a demenciával élőket dolgozó szervezetek között, hogy az alapítvány munkája érdemes arra, hogy mondjuk ő is ezt támogassa és gyűjtsön. Oh.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Kázár Ágnessel, a Feledhetetlen Alapítvány kuratóriumi elnökével, a demenciával élőket segítő transzparens betegképviseletről beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A 3-as főúton Kápolna átkelési szakaszán a 111-es kilométernél építési munkák miatt napközben több ízben a félútpályát lezárják és jelzőrök irányítanak. Miskolc térségében a 183-as és 185-ös kilométerek között felújítják a burkolatot, máj felé a külső sávot lezárták. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A 4 sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot. A 26-os főúton Miskolc belterületén a Székesegyház és az Álmos utca között 300 méter hosszan útépítés miatt mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Heves megyében a Hortot-Csánnyal összekötő úton átépítik a vasúti átjárót, ezért azt reggel 6 órától néhány napra lezárják. A forgalmat sárga táblákkal jelzett útra a 3-as és a 32-es főút felé terelik. Jász-Nagykun-Szolnok megyében Túrkeve belterületén nagy felületű burkolatjavítást végeznek. A 13-as és 14-es kilométerek között félpályás lezárásra, valamint 30 km per órás sebességkorlátozásra kell számítani. És végül, de nem utolsó sorban a hétvégi kamionstopp, ezen a hétvégén, azaz október 17-én szombaton 22 órától, október 18-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma fokozottan csökken a magas szintű felhőzet, ugyanakkor hazánk középső és keleti tájain, illetve kisebb körzetekben másutt is időszakosan felhősebb lehet az ég, majd délutántól sok felé csökken a felhőzet. Néhol, főként északkeleten és keleten kisebb zápor, jégdarazápor előfordulhat, Szabolcsban akár az ég is megdörrenhet. Az északi északnyugati szél több felé megélénkül, a délutáni órákra 13 és 19 fok közé melegszik fel a levegő. Orvos meteorológiai jelentésként ismertetem hallgatóinkkal, hogy továbbra sem érvényesül fronthatás, ezért a frontra érzékenyek szervezetét nem éri extra terhelés. Helyenként ugyanakkor magas lehet a napi hőingás, ami miatt fejfájás és álmosság előfordulhat. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.

0: ahol az ismert nyelvész tanár, költő, néprajztudós Pável Ágostonnál tanult. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című labban megjelent első novellája, az Egyszer régen. Szintén 1928-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában, az Erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt 1933-ban kórusmű komponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált. 1934-ben jelent meg első verses kötete, A hideg van. A következő évben Baumgarten díjban részesült. Egyetemi tanulmányai után Pécsen volt könyvtáros, majd 43-ban Budapestre költözött. 1947-ben vette feleségül Károlyi Amik költőnőt. 1948 és 56 között a hivatalos irodalom politika elszigetelte, kirekesztette. Kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. 1970-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Pályája a legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című versesregényével aratta. Vörös Sándor 1989. január 22-én hunyt el Budapesten.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Pápa előre megírt homíliája. Stabil családok nélkül nincs jövője a világnak. 14. Leó pápánál tüdőrákot diagnosztizáltak. Sikeresen eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. Szabályosan zajlik 14. Leó pápa műtét utáni felépülése. A Szent Atya már jár és étkezik. 14. Leó Marek Forgács püspököt nevezte ki kassai érsekké. Leó pápa Viola érseket nevezte ki a Szent Péter Bazilika főpapjává.

0: Leó pápa erőre megírt homíliája. Stabil családok nélkül nincs jövője a világnak. A kórházban lámbadozó Leó pápa helyett és az ő megbízásából Luis Antonio Tagle bíboros, a bíborosi kollégium dékánya mutatta be a szentmisét szerdán délelőtt 10 órakor a Szent Péter téren, amelyen vele együtt koncelebráltak az október 7-e és 14-e között tartott Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő bíborosok, püspökök és pátriárkák. Tagle bíboros a szentmisén felolvasta 14. Leó pápa már előre elkészített homíliáját.
1: La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il giubilo della chiesa.
0: A családokban megélt szeretet öröme az egyháznak is újjongása, idézte a homília Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdításának bevezető sorát, amelyet 2010

0: 16. március 19-én tette közzé. Ma az eukarisztiát ünnepeljük, bemutatva az Úrnak a dokumentum jegyében az ebben az időszakban végzett munka gyümölcseit, miközben igyekszünk magunkévá tenni annak gazdagságát és megvalósítani lelkipásztori irányelveit. Olvasta Leó pápa homíliáját Tagle bíboros. Az ige liturgia olvasmánya Szent Pál szeretet himnusza alapján a pápa apostoli buzdítása 4. fejezetében a keresztény házasság erényeiről szóló gazdag elmélkedés alapját képezi, amely érzelmi, lelki és áldozati egyesülés és Isten szeretetének ikonja. Ezen értékek által a kegyelem segítségével napról napra nőnek együtt a házastársak a Szent Háromság képére, kiki a maga egyedi módján érlelődve, miközben felismerik azt a kölcsönös hasonlóságot, amely abban a maradandó termben mutatkozik meg, hogy egész életükben osztoznak és közösen építik fel azt. Így a szeretet igazi öröme a lassú egymásba oldódás, amelyben az egyik fél egyedisége a másik jelenléte által az ajándékban virágzik ki. Az apostol ráadásul egy olyan közösséghez szólt, amely gazdag ajándékokban és karizmákban, de amelynek érettebbé kellett válni a szeretetben. Arra emlékeztette a korintusiakat, hogy szeretet nélkül az ember minden talentum ellenére csak zengő érc vagy pengő cimbalom. Ami nem erre vagyunk teremtve, hiszen a válaszos Zsoltár Isten népének is nyájának nevez minket, akinek szeretete örökké megmarad, hűsége pedig nemzedékről nemzedéke terjed, tanította Leó pápa homíliája. Az Amoris Laetitia dokumentum arra hív, hogy ezt a szeretetet tegyük meg családjaink alapjává. Ez a szeretet különösen is arra buzdít minket, hogy neveljük a házasságra készülő fiatalokat, megtanítva nekik az erények fontosságát, amelyek között különleges helyet foglal el a tisztaság, mint a személyek közötti szeretet valódi növekedésének értékes feltétele. Dicséretesek az ennek érdekében a plébániai vagy lelkipásztori szinten vállalt elkötelezett programok. Igaz, hogy ezek a programok önmagukban nem elegendőek, ha csak nem előzi meg és nem támogatja őket a szeretetre nevelés, amely minden növekedést kísér, már a gyermekkortól kezdve, ahogy Ferenc pápa megjegyezte. A szeretet megtanulása nem valami rögtönzött dolog, és nem is lehet egy a házasságkötés elét elvégzett kurzus célja. Majd kifejtette, hogy valójában mindenki születésénél fogva készül a házasságra, és mindennek, amit egy fiatal a családban megtapasztal, hozzá kell járulnia ahhoz, hogy képessé tegye a teljes és végleges elkötelezettségre.
1: Il primo prezioso e insostituibile apprendistato della gioia dell'amore.
0: Így a családi konkrét szeretet, amely nem mentes a küzdelmek, hibák és kudarcok pillanataitól, mégis csodálatos jellegű a kiszámíthatatlan mindennapokban, amely a szeretet első iskolája, az első értékes és pótolhatatlan tanulóidő a szeretet örömében. Ezért sok család erőfeszítése, akik nap mint nap csendesen és hűséges hűséggel élik meg hivatásokat és küldetésüket, megérdemli, hogy értékeljük és támogassuk őket, buzdít Leó pápa homíliája. Nagy lelkű válasz ez Jézus szavaira, aki maga választott bennünket és arra rendelt, hogy maradandó gyümölcsöt teremjünk. Így a családban a szülők, gyermekek, nagyszülők, fiatalok és idősek, kicsik és nagyok tanúságtétele által az evangélium igazságáról és az élet teljességéről szóló üzenet hatékonyan terjed az egész világon. Jézus földi élete végén ránk hagyta parancsolatát, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Tegyük gyakorlatta ezt, hogy olyan egyházként növekedjünk, amely családok családja. A kölcsönös gondoskodás légkörében, ahol a fiatal házastársak bátorítást éreznek házasságuk megkezdésekor, a szülők segítsége kapnak a gyermeknevelésre és a család életben való helytállásra, az idősek felismerik és értékelik a bölcsesség és az erény tanúságtevőiként betöltött szerepüket. A szeretet elég körében még a legtörékenyebbek és a nehéz, válságos helyzetűek is támogatásra találnak. Ez a szeretet alapvető fontosságú életünk és közös emberségünk szempontjából, nyitottan az élet értékei iránt, a fogantatástól kezdve egészen a természetes halálig. A család ezen értékek jeles letéteményese az emberiség javának jelzőfénye. Ahogy Ferenc pápa hangsúlyozta, a bizonytalan vagy az élet átadása elől elzárkózó kapcsolat nem biztosítja a társadalom jövőjét. Erős családok nélkül, amely nyitottak a gyermekáldásra és odafigyelnek nevelésükre és nevekedésükre, a világnak nincs jövője, szögezte le Leó pápa homíliája. Jézus egyik fontos felhívása, kérjük az atyát az ő nevében, arra emlékeztet minket, hogy a család az imádság kiváltságos helye. A pápa sajnálattal elismeri, hogy ma a világ számos részén jelentősen meggyengült az otthoni közös ima szokása, ugyanakkor az Amoris Laetitia jelzi, az ima alapvető fontosságú, ezért hangsúlyozni kell a családi lelkiség, az ima és a vasárnapi eukarisztiában való részvétel fontosságát. Továbbá javasolja, hogy a családok is rendszeresen gyűjjenek össze a lelki növekedés szolgáló imádságra.
1: La preghiera comune e i sacramenti hanno un ruolo molto rilevante nella vita familiare.
0: A közös ima és a szentségek létfontosságú szerepet játszanak a családi életben, szilárd táplálékot és gyógyít kínálnak. Leó pápa felolvasott homíliája után Tagde bíboros így folytatta beszédét. 14. Leó pápa különleges megbízásából számomra megtiszteltetés ezen az ünnepségen elnökölni, és így mindenkinek kinyilváníthatom az egyházi közösséget ő boldogsága harmadik Pólisz nónával, a káldeusok bagdadi pátriárkájával, aki részt vesz az eukarisztia ünneplésében. Egy pátriárkának és Péter utódjának közössége gyakorlatra emlékeztet, amely szentesítette a patriarkális egyháznak a római székkel fennálló egységét, és akkoriban maguknak az egyházatnak is az egységét a hitben és a szeretetben. Ezért nem puszta formalitás, hanem élő valóság, amelynek létjogosultságát az eukarisztikus közösség, mint az egyház Krisztusban létező egységének forrása és csúcspontja adja. A káldeusok bagdadi pátriárkájának jelenléte segít annak mélyebb megértésében, hogy egyház vagyunk, a különböző rítusú és hagyományi egyházaknak az Úr Krisztusban való közössége, amely láthatóan megnyilvánul a Péter utódával való egységben. Az egész katolikus egyház szeretetéről és imádságáról biztosítja őt a rábízott hívek lelkipásztori gondozásáért, akik régóta próbatétel alatt állnak, ám a sok megpróbáltatás közepete is állhatatosak maradtak, gyakran hősiesek is abban, hogy tanúságot tegyenek a Jézusba vetett hitükről.
1: Affidiamo tutte le famiglie e la chiesa intera alla Santa Famiglia di Nazareth.
0: Végül Tagle bíboros minden családot és az egész egyházat a názareti szent családra bízott, elimádkozva Ferenc pápának az Amoris Laetitia buzdítás végén elmondott fohászát. Imádság a szent családhoz. Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az igaz szeretet ragyogását, nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat. Názareti szent család, tedd a mi családjainkat is a közösség helyeivé és az imádság cionálkolomaivá, az evangélium hiteles iskoláivá és kicsiny család egyházokká. Názareti szent család, a mi családjainkban soha ne kerüljön sor erőszakosságra, elzárkózásra és megoszlásra, és ha valaki megsebesült vagy megbotránkozott, azonnal nyerjen vigasztalást és gyógyulást. Názareti szent család add, hogy mindannyiunkban tudatosodjék a család szent és sérthetetlen jellege és Isten terve szerinti szépsége. Jézus, Mária és József, hallgassatok meg minket és fogadjátok el könyörgéseinket. Amen.
2: 14. Leó pápánál tüdőrákot diagnosztizáltak, sikeresen eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. Október 13-án este 21 óra 53 perckor tették közzé 14. Leó pápa egészségi állapotáról a részletes orvosi jelentést, néhány órával a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban végrehajtott műtét után. A Szentszéki sajtóiroda már este 8 óra előtt Telegram csatornáján közölte, hogy a Stefano Margaritore professzor vezette mellkassebészeti orvoscsoport beavatkozása sikeresen, az előírt módon és időben fejeződött be. A Szent Atya ezt követően visszatért a kórház 10. emeletén található szobájába, a pápai lakosztály melletti részlegre. A jelenleg felújítás alatt álló lakosztályban másfél évvel ezelőtt Ferenc pápát is kezelték. A közlemény így fogalmaz. A Szent Atyán ma délután a terveknek megfelelően mellkassebészeti beavatkozást hajtottak végre. A műtét radikális jellegének biztosítása érdekében videóasszisztált technikával eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. A műtét közben végzett gyors szövettani vizsgálat megerősítette a tüdő adenokarcinoma diagnózisát, amelyet a műtét előtti vizsgálatok alapján már feltételeztek. Az orvosi jelentés szerint a Szent Atya összesen körülbelül 3 órát töltött a műtőben, maga a sebészeti beavatkozás azonban mintegy 90 percig tartott. A műtét sikeres volt, és nem léptek fel komplikációk, hangsúlyozza a közlemény. Szabályosan zajlik 14. Leó pápa műtét utáni felépülése. A Szent Atya már jár és étkezik. A várakozásoknak megfelelően zajlik 14. Leó pápa műtét utáni felépülése a római Gemelli kórházban, közölte október 14-én szerdán délután a Szentszéki sajtóiroda. A Szentszéki sajtóiroda szerdán délután elektronikus levélben tájékoztatott 14. Leó pápa egészségi állapotáról. Luigi Carbone orvos, a Vatikán Városállam Kormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának vezetője, valamint Stefano Margaritore professzor, a Szent Atyát operáló mellkassebészeti orvoscsoport vezetőjének jelentése alapján. Az orvosi tájékoztatás szerint a Szent Atyán ma reggel elvégezték a műtét után előírt vérvizsgálatokat és mellkasröntgent. Az eredmények megerősítik, hogy a műtét utáni felépülés szabályosan zajlik. Az értékek az elvégzett beavatkozás típusának megfelelő normál tartományban vannak. A közlemény így folytatódik. A Szent Atya légzés fizioterápián vett részt, és elkezdett járni a szobájában. Ismét rendszeresen étkezik, reggelizett és ebédelt. A műtét utáni felépülés a várakozásoknak megfelelően halad. A Szentszéki sajtóiroda szerda reggeli tájékoztatása szerint a Szent Atya nyugodtan töltötte a műtét utáni első éjszakát. 14. Leó pápa Marek Forgács püspököt nevezte ki kassai érsekké. Október 14-én tette közzé a Szentszék az új kinevezést. 14. Leó pápa elfogadta Bernard Bober kassai érsek lemondását az egyháznegye lelkipásztori vezetéséről, és Marek Forgács eddigi kassai segédpüspököt nevezte ki a szlovákiai kassai főegyházmegye metropolita érsekévé. Az új főpásztor eddig Szeleuciána címzetes püspöke volt. Marek Forgács 1974. január 21-én született Kassán. Filozófiai és teológiai tanulmányait a szepesváraljai szemináriumban végezte. Katonai szolgálatát követően 1999. június 19-én szentelték pappá, és a kassai főegyházmegye papságának tagja lett. 1999 és 2002 között káplánként szolgált Tőketerebesen, Szinnán és Homonnán. Ezt követően 2002 és 2004 között a Kassai Egyetemi Pasztorális Központ ifjúságpasztorációjáért felelt. Rómában a Pápai Gergely Egyetemen pszichológiából szerzett licenciátust, majd a szlovákiai Nagyszombati Egyetemen szociálpszichológiából doktorált. 2007 és 2016 között a Kassai Teológiai Kar oktatójaként, dékán helyettesként és tanulmányi igazgatójaként tevékenykedett, emellett az Egyetemi Pasztorális Központot is vezette. 2016. június 11-én Szeleuciánál címzetes püspökévé és a Kassai Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki. Püspökké szentelésére ugyanazon év szeptember 1-én került sor. A szlovák püspöki konferencián belül több fontos feladatot lát el. Elnöke a kiskorúak védelmével foglalkozó bizottságnak és a plébániai katekézis bizottságának, valamint a zenei albizottságnak. 14. Leo Viola érseket nevezte ki a Szent Péter Bazilika főpapjává. Vittorio Francesco Viola érsek október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén töltötte be 61. életévét. A dátum különösen jelentős számára, hiszen az umbriai Ferences rend tagja. A Szentatya október 10-én három fontos megbízatást adott neki. A Szent Péter Bazilika főpapja, Vatikánváros általános helynöke, valamint a bazilika fenntartásáért és gondozásáért felelős intézmény a Fabbrica di San Pietro elnöke lett. Az olaszországi Biellában született. Középiskolai tanulmányait követően belépett a Ferences rend umbriai tartományába, és az Assisi Teológiai Intézetben tanult. Tanulmányait Rómában a Szent Anselm pápai liturgikus intézetben folytatta, ahol 2000-ben liturgikus teológiából doktorált. 1992-ben diakónussá, 1993-ban pappá szentelték. 1999 és 2005 között az Assisi közelében található Angyalos Boldogasszony pápai bazilika és kolostor kusztosa volt. 2008-tól 2024-ig az egyházmegyei Karitást vezette. Tanított az Assisi Teológiai Intézetben, és tagja volt az Olasz Püspöki Konferencia Országos Liturgikus Hivatala Tanácsadó Testületének. 2000 óta a Római Szent Anselm Pápai Liturgikus Intézet tanára. Ferenc pápa 2014. október 15-én a Tortonai Egyházmegye püspökévé nevezte ki. Püspökké szentelésére december 7-én került sor az Angyalos Boldogasszony Bazilikában. 2021. május 27-én Ferenc pápa az Isten Tiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció titkárává nevezte ki. Ezt a tisztséget 5 éven át töltötte be. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus szavai a mai evangéliumban kemények, mégis szeretetből fakadnak. A farizeusok vallásos emberek voltak, istenfélők, a törvényismerői. Jézus rámutat, hogy ugyanaz a lelkület van bennük, mint azokban, akik a prófétákat megölték. A múlt bűneit felismerik, elítélik, de önmaguk hibáit nem látják meg. A hit nem tanult ismeretek gyűjteménye, a vallásosság nem begyakorolt magatartásforma, hanem válasz az élő Isten szavára. A törvénytudók kulcsot kaptak a tudáshoz, mégis visszatartják azt az emberektől. Ez is fájó igazság. Ha a hívő ember nem segít másokat közelebb kerülni Istenhez, hanem akadályozza őket, azzal kárt tesz. A Jézussal való találkozás nem kiváltság, hanem küldetés is. Aki ismeri a krisztusi értékrendet, annak nem csak önmagáért kell élnie, hanem világító lámpásként kell továbbadni az örömhírt másoknak. Ne zárjuk el a kegyelem útját senki elől. A kegyelmet nem csak szándékosan lehet elzárni, hanem mulasztással, közömbösséggel, ítélkezéssel, vagy éppen azzal, hogy elhallgatjuk az örömhírt, amikor meg kellene azt osztanunk valakivel. Ha mi részesültünk az Isten jóságából, akkor felelősségünk, hogy ezt továbbadjuk, nem másokat kioktatva, hanem tanúságtétellel, nem kényszerítve, hanem vonzó életpéldával.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban a Jézusról nevezett avillai Szent Teréz szűzés egyháztanító emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Vagyuram énekes könyv 223-as számú hozzád sóhajt a lélek urunk kezdetű énekét énekeljük a mai szentmise elején. Majd az éneklő egyház 600 számú éneke következik ezt követően, aki nékem szolgál, engem kövessen kezdő sorral. És befejezzük a mai szentmisét a Szent Vagyuram énekes könyv 143-as számú Előtted Jézusom leborulok kezdetű énekének éneklésével. Nos, megismétlem sorrendben az ének számokat. A Szent Vagyuram énekes könyv 223-as, az éneklőegyház 600-as, és a Szent Vagyuram énekes könyv 143-as számú énekeit énekeljük tehát a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket. A mai reggeli szent misénket az adakozó szándékára elhunyt Veronika és Lajos szülők lelki üdvösségért szeretném felajánlani. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságot, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

könyörögjünk. Istenünk, Te a Jézusról nevezett Szent Terészt, Szent Lelked által arra indítottad, hogy életművével a tökéletesség útját tanítsa az egyházban. Add, hogy mennyei tanítása szüntelenül oktasson minket és eltöltsön az igazi életszentség utáni vágyjal. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efezusban élő testvéreknek, a Jézus Krisztusban élő híveknek üdvözletét küldi. Testvéreim, áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minden lelki mennyei áldással megáldott minket Krisztus által. Ő benne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Ő benne nyertük el vére árán a megváltást és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán, amelyet teljes bölcsességben és megértésben gazdagon árasztott ránk. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervet, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat. Jaj nektek, akik sír emléket ipítettek azoknak a profétáknak, akiket a ti atyaitok megültek. Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeseltek atyaitok cselekedeteit, és egyet értetek velük. Azok megültik őket, ti meg sírt kiszítettek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége. Profétákat és apostolokat küldük hozzájuk. Némelyeket közülük megülnek, másokat üldözni fognak. E nemzediknek számot kell adnia minden proféta vérétől, amelyet kiontottak a világ kezdetétől. Ábel vérétől egészen Zakáriás véreig, akit az oltár és a templom épület között megültek. Igenis mondom nektek, felelősségre vonják mindezért ezt a nemzediket. Jaj nektek, törvénytudók, lefoglaltatok a tudást kulcsát. Magatok nem mentetek be vele az oda igyekvők pedig megakályáztottatok. Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérésekkel kezdték fagatni. Azon fondorkodtak, hogy rákapják valamit olyan kijelentéssel, amelyel vádolhatják. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!

0: Kedves testvérek, a mai evangéliumi szakaszban szintén Jézus vitatkozik a farizeusokkal. Hát nem nagyon vitatkozik, hanem inkább, mint a tegnapi evangéliumban is, hát korholja őket, és hát hogyha próbáljuk saját magunkat elhelyezni a farizeusokba, emberileg lehet, hogy meg is értjük azt, hogy miért az életére kezdenek törni, miért kezdenek, hát, hogy mondjam, ellázadni Jézus Krisztus ellen. Az Ószövetségben is a proféták, akik Isten nevében beszéltek a néphez, nem voltak, nem mindig aranyos szavakkal fordultak a néphez, nem mindig szépen csomagolták be az Istennek a szavát. És csak ugye, amikor az ember pofont kap, nem biztos, hogy az azért kapja, mert aki adja, az gyűlöli őt. Az Isten azért küldi a prófétákat, akik sokszor szembesítenek bennünket, megszembesítették a Izrael népet, meg a farizeusokat hibáikkal, bűneikkel. Azért teszi ezt, mert szereti a népét, és nem szeretne, hogy kitartson ebben a bűnös állapotban. Ezért Jézus Krisztus így viselkedik sokszor a farizeusokkal, mert szereti őket alapvetően. Azt hiszem, hogy ez a mai evangéliumi szakasz arra emlékeztet bennünket is, hogy Jézus Krisztus itt alapvetően a saját magáról beszél, amikor a prófétákról beszél, ezzel megmutatva azt, hogy még egyszer, hogy ő azon kívül, hogy a Messiás, a fölkent, ő Isten prófétája, tehát ő Isten nevében beszél, és Isten küldöttje. És kiderül, hogy aztán látni fogjuk, hogy tényleg igaza is van, mert életére is törtek, Jézus Krisztusnak az életére is, hát meg is öletik. Arra figyelmeztet bennünket ez a mai evangélium, hogy hát Jézus Krisztus példa azt mutatja nekünk, hogy hát meg az Ószövetség is, hogy az Isten küld életünkben prófétákat, embereket, akik Istenről beszélnek, akiket Isten küldött azért, hogy minket szólítsanak, azért, hogy rajtuk keresztül közelebb kerülhetünk Istenhez. A dolgunk, és ez, akik sokszor lehet, hogy szembesítenek bennünket, az Isten akaratával, illetve a mi bűneinkkel, és ez nem mindig jól esik. Ez egy bátorítás, ez mindnyájunk számára, hogy hát sok, amikor ez történik, amikor szembesülünk olyan emberrel, akin a hit szemével felismerhetjük azt, hogy ez az ember az Istennek a küldöttje, akkor kérjük Istentől azt a segítséget, hogy be tudjuk őt fogadni, és nem emberi ösztönnel reagálni rosszul rá, és elhárítani, elküldeni, és hát megölni. A második talán fontosabb üzenet ennek a mai evangéliumnak az talán az, hogy mi legyünk azok a próféták ennek a világnak, akit az Isten küld. Ahogy a tegnapi evangéliummal kapcsolatban is mondtam, merjünk szólalni ennek a mai világnak, ne féljünk attól, ahogy Jézus Krisztus se félt, hogy az emberek minket kiközösítsenek, ha az Isten nevében fogunk szólni. Ne féljünk attól, hogy az emberek minket fognak ítélni vagy utálni. Legyünk próféták a családjainkban, munkahelyünkön, ott, ahova az Isten küld. Beszéljük Istenről, ha szükséges, akkor korholjuk ezt a nemzedéket, és szembesítjük őt a bűneivel, azzal a szeretettel, meg keménységgel, amit Jézus Krisztus is használt. De igyekezzünk ezért mindig elsősorban szeretetből megtenni ezt, amit az Isten nekünk, tőlünk kéri, hogy profétáljuk, hogy az Isten nevében beszéljünk. Amen. Kedves testvéreim, terjesszük kéréseinket a mi Úrunk Jézus Krisztus elé, aki szavával és példájával felmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet.
1: Aki egyházadat, mint tiszta szüzet jegyezted el önmagaddal, őrizd meg azt mindörökké szentségben és ártatlanságban. Hallgass meg, Urunk! Aki szűzanyától születtél, és szűzi életet éltél, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házasságig megőrzött szűzi tisztaság értékét. Hallgass meg, Urunk! Aki nekünk avilai szenterés szüzet, a lángoló szeretet példaképéül adtad, engedd, hogy az ő imádságos pártfogását boldogan tapasztaljuk életünkben. Hallgass meg, Urunk! Aki gondját viselet hívő népednek, támasz közöttünk sok nagylelkű férfit és nőt, akik osztatlan szívvel szolgálnak téged, és fáradoznak embertársaik javáért. Hallgass meg, Urunk! Aki nem sejtett órában érkezel, add, hogy okos szüzek módjára virrasztva, lelkünk kegyelmi állapotának égő mécsesével várjunk téged. Hallgass meg, Urunk!
0: Aki megadtad híveidnek a megszentelő kegyelem menyegzős köntösét, ne zár ki Veronikát és Lajost, és többi halottunkat mennyei lakomádról. Hallgass meg, Urunk! Urunk, te kedveled a szüzességet, és de megszenteled a hitvesek szeretetét is. Teljesítsd kéréseinket, és adj egyházadnak hívásodat követő szüzeket és törvényed szerint élő házastársakat. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk is az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Fölséges Istenünk, vedd jó szívvel felajánlott adományainkat, amint Avilai Szent Teréz önátadásának áldozatát is tetszéssel fogadtad, Krisztus, ami Úrunk által.
1: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Úrunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve. Felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, avilai Szent Terézzel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Úrunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerinti békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
2: Engedjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megjuszul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Úrunk Istenünk, mennyei kenyérrel tápláltad családodat, add, hogy Szent Teréz példája nyomán irgalmasságodat mindörökké örvendezve énekeljük. Krisztus, ami Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És veleteddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: A Szent Mise véget ért, menjetek bikivel.
3: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra, urunk, mint tárgát sírjunk előtted.
1: Kérünk téged,
0: a boldogságos szüzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.
4: Kedves hallgatóink, a Jézusról nevezett avillai Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapján szent misét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Mikkelle Gervasoni atya mutatott be. Az evangéliumot Jan Marek Briska mondta el. A felolvasó Kovács István volt, orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Kvaszinger Jenő és Nátrán István vezették. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
5: Hírek a Szent István Rádióban.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. A szerzetes női rendfőnöknök Nemzetközi Uniója 14. Leópápa felhívására október 15-én világszerte arra hívja a szerzetes nővéreket és a közösségeket, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért a békéért. A Szent Atya arra int, hogy ne szokjunk hozzá a háborúhoz, és keressük a megbékéléshez vezető konkrét utakat. Nem engedhetjük meg, hogy a háború hétköznapi valósággá váljon számunkra. Roxane Scherz nővér, a szerzetes női rendfőnöknök Nemzetközi Uniójának ügyvezető titkára e szavakkal ad hangot annak az aggodalomnak, amelyet ma világszerte sokan osztanak. Ezért a mai napon, október 15-én 14 óra 30 perctől különböző kontinensek szerzetes nővérei és közösségei online rózsafüzér imádságra egyesülnek a békéért. Ez a felhívás túlmutat az imádságon. A Szent Atya arra is kérte a híveket, hogy imádságukat konkrét bűnbánati és irgalmassági cselekedetekkel, valamint a párbeszéd és a megbékélés előmozdítása iránti elkötelezettséggel kísérjék. Mintegy 270 milliárd forint uniós hitelforrást biztosít a kormány kamatmentesen a magyar kis- és közepes vállalkozásoknak a Ganz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, két lépésben valósítják meg a programot. Az igényléseket az mfb.plus irodákban lehet benyújtani. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést hűtlenkezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt a miniszterelnökség. A gyanú szerint az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki egyik volt miniszteréhez, Felegi Tamáshoz köthető cégnek úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Olvasható az Inforádió oldalán. Benyújtotta lemondását Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke. Nagy László azt írta, a kormány által tervezett változások mellett már nem tudná felelősségteljesen ellátni eddigi feladatát. Lemondott az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője Láng István. A feladatokat az új főigazgató kinevezéséig Gacsai József műszaki főigazgató helyettes veszi át. Az élő környezetért felelős minisztérium napokon belül kiírja a pályázatot a vezetői posztra. Kihelyezett frakcióülést tart lakiteleken a Fidesz-KDNP a mai napon és pénteken. A Fidesz sajtófőnöke azt közölte, hogy Orbán Viktor pártelnök az ülésen megtartja a szokásos politikai helyzet értékelését is. Novembertől újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező internetes rendelések vámkezelésében, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A 3 eurós átalányvámon felül további 2 eurós kezelési díjat kell fizetni a csomagok egyes tételsorai után. Az új díj a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Végül az időjárásról. A nap folyamán a fátyol felhőzet levonul, a vastagabb felhőzet is fokozatosan szakadozik, gomolyosodik, majd csökken. Így alapvetően sok napsütésre van kilátás a képződő gomoly felhők mellett is. Főként északkeleten, keleten néhol zápor előfordulhat. Napközben nagyobb területen megélénkül az északi szél. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
5: Szentek, szentéletű emberek.
7: Avilai Nagy Szent Teréz, karmelita apáca, egyháztanító. Avilában született 1515. március 28-án. Meghalt Alba de Torresben 1582. október 4-én. 67 évet élt. Teréz apja jómódú családból származó kereskedő volt. Édesanyja, Dona Beatrix de Ahumada 10 gyermeknek adott életet. 2 leány testvére férjhez ment, ő maga inkább a kolostori életet választotta. Mint gyermek, igen élénk és heves volt vágyaiban és elhatározásaiban, de sohasem cselekedett megfontolás nélkül. Tudásvágyát nem lehetett egykönnyen kielégíteni. Egyre újabb könyveket akart. Falta a lovagregényeket, sőt, maga is írt egyet. Szellemes társalgása és lenyűgöző szórakoztató képessége igen sok barátot vont bűvkörébe, állandóan szórakozásra és élénkségre vágyó fiatalemberek és lányok vették körül. Ez a művészet, amellyel embereknek örömet okozott és őket nevetésre bírta, egész életében jellemző vonása maradt. 18 éves korában jutott arra a mindenki, sőt maga előtt is teljesen váratlan elhatározásra, hogy belép szerzetes nőnek az avilai megtestesülés karmelita kolostorába. Csupán egyet keresett, saját lelke üdvösségét, megfelelő áron. Egész egyszerűen azt hitte, hogy heves temperamentuma és érzékiségre hajló természete folytán üdvösségét csak a kolostor védő falai között tudja biztosítani. Az otthontól való elszakadás fájdalmas volt. Ezt írja, a halál pillanatában érzett fájdalom sem lehet nagyobb, mint amit éreztem, amikor a szülői ház küszöbét végleg átléptem. Az volt az érzésem, mintha csontjaim külön-külön szakadtak volna el. Ha már egyszer a szerzetes életet választotta, komolyan is vette a kísérletet, sőt olyan komolyan, hogy egy év múlva idegileg és testileg összeroppant. Betegsége nem javult, sőt 4 napig tartó merev görcshöz vezetett, úgyhogy már a temetését is előkészítették, és a rend egyes kolostoraiban a halotti zsolozsmát imádkozták érte. Édesapja szeretetből késleltette halottnak vélt leánya elhantolását, és így neki köszönhető, hogy nem élve temették el. Ebből a tetszhalálból hirtelen minden külső behatás nélkül tért magához. Ezután a középszerűség 18 éve következett. A kolostori élet nagyon kényelmes volt ebben a középszerűségben. Teréz nővér, a kolostori fogadószoba és a legelőkelőbb avilai paloták reprezentatív kirakat darabja lett. Ez időben írt önéletrajzi jegyzetei, hihetetlen mélységű, lélektani képeket adnak. Ime egy részlet. Életem nagyon kínos volt. Egyik oldalon Isten hívott, a másikon a világot követtem. Minden isteni dologban nagy örömöm telt, de bilincsbe vertek a földiek. Akkoriban, mintha egyesíteni akartam volna egymással 2 olyan ellentétes és ellenségesen szembenálló dolgot, mint a lelki élet és az érzéki örömök, élvezetek és szórakozások. Nem találtam gyönyörűséget Istenben, nem örültem a világnak sem. Ha világi élvezetekre adtam magam, annak emlékezete kínzott, mivel tartoznék Istennek. Ha Istennel foglalkoztam, akkor a világias hajlandóságok nem hagytak nyugton. Mindez végül is elvezette Terézt igazi énjéhez, cselekvőképességének arra magas fokára, amely egyéniségét további életében jellemezni fogja. Kész volt arra, hogy roppant képességekkel megáldott szívét Krisztus szívével egybehangolja. Végleges megtérése az addig középszerű karmelita nővért teljesen az evangélium és a Kármel szellemében élő szerzetessé alakította. 17 női és keresztes János segítségével 15 férfi sarutlan karmelita, vagyis az eredeti szigorú szabályhoz ragaszkodó kolostor alapítása vagy szigorítása érdekében sokszor betegen, rossz utakon több mint 7000 kilométert tett meg Rozoga Batáron. Égi üzenetek, remények, tanácsok és válaszok közvetítője és terjesztője lett. Ebben merült ki életének utolsó 22 esztendeje. Ezt az életet tükrözi halhatatlan írásainak 9 kötete, a korszak érett gyümölcse, köztük az Úr könyörületének könyve, ez önéletrajz, a tökéletesség útja, a belső várkastély, az alapítások könyve, valamint számtalan pedagógiai írás, roppant levelezés és egy misztikus szárnyalású líra termékei. Teréz imában és aggódásban élte át a trienti zsinatot, a lepantói ütközetet, a hazájában történteket, Amerika őslakóinak térítését. Azt mondta egyszer, ezek az indiánok sokba kerülnek nekem, és közben keservesen sírt, amikor megmentésükért imádkozott. 1582. október 4-én halt meg. Lázban égő utolsó órái, mintegy azt a lázat jelképezték, amely életét fölemésztette. 40 év múlva szentjavatták, 1970 óta egyházdoktor. Szeretetben fölemésztődött életének emléke teljesen épen maradt szíve, amelyet Alba de Tormesben tisztelnek. Idézek néhányat mondásaiból. Jelmondata volt, szenvedni vagy meghalni. Tanácsa, menjen néha sétálni a friss levegőre, ha nyomott hangulatban van, mert gyengeségünk ellen úgy kell küzdenünk, hogy ne törjük össze vele a természetet. Nem az a fontos, hogy sokat gondolkodjunk, hanem hogy nagyon szeressünk. Emlékezzetek rá, leányaim, hogy az Úr a konyhában, a fazekak között is közel van hozzátok. Végül, semmi ne zavarjon, semmi ne rettentsen, minden elmúlik, egyedül Isten marad, a türelem mindent elér, ha Isten velünk, megvan mindenünk. Isten maga elég. Könyörögjünk, Istenünk, te a Jézusról nevezett Szent Terézt, Szent Lelked által arra indítottad, hogy életművével a tökéletesség útját tanítsa az egyházban. Add, hogy mennyei tanítása szüntelenül oktasson minket, és eltöltsön az igazi életszentség utáni vágyjal.
4: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat! Most Brézai Zoltán, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársa beszél.
8: 20-án kedden majd jön az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület, az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának az emlékére. Tollas Tibor verseiből lesz egy összeállítás, bebádogoztak minden ablakot, ez egy idézet, ennek a versnek a refrénje ez a sor, és ezt a címet adták ennek a programnak, mely 20-án lesz, október 20-án kedden, 16:30-tól. És még mindig nincs vége a programok sorának, mert jön 27-én Anonymous Miskolci volt címmel Dolny Zoltán könyvbemutatója, ez 17:30-kor kezdődik 27-én kedden, és ugyancsak azon a héten egy sorozatunk folytatódik 29-én csütörtökön, dobszóló az erdei színpadon a Harkályok nyomában. A Magyar Madártani Egyesülettel van egy megállapodása a könyvtárnak, már szeptemberben volt egy nagy sikerű, igazán izgalmas gondolati ébresztő előadása az éghajlatváltozásról, hogyan mentik például a halakat a kiszáradt patakokból, folyókból. Most pedig a harkályokról fog majd Cserép György, a Magyar Madártani Egyesület harkályvédelmi szakosztályának alapító tagja, ilyen is van ezek szerint náluk, beszélni majd. Érdemes szerintem eljönni, és könyvtárunk második emeletén pedig a USA 250 éves, ugye 1776, függetlenségi nyilatkozat, bizonyára sokan tudják, ismerik ezt a dátumot, és ugye egész évben ezt ünnepelték. Mi egy kis rólap kiállítással járulunk hozzá, amely egész októberben látható, 13-ától egyébként.
4: Mindezt tehát a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központ épületében, és a folytatásban következzenek a tagkönyvtárak, a tagintézmények program kínálatai, ezekből is van gondolom jó néhány.
8: Bizony, és a József Attila könyvtárral kezdem, a Mesék a dobozból, a Papírszínházas mese, 29-én fél 5-kor kezdődik. A Kafka Margit könyvtárban pedig állandó programunk folytatódik, ez a jó lét beszélgető kör, Bozsó Éva mentálhigiénés szakember érkezik, elengedés, megértés, megbocsájtás, erről szól ez az előadás. 26-a hétfő fél 5 pedig a beszélgető kör. Kiránduljunk a Móra Ferenc könyvtárba, mert aki mondjuk lemaradt a Panama meglepetések országa előadásra, a Szabó Lőrinc könyvtárunkban volt szeptemberben, az most megint eljöhet, meghallgathatja. Október 26-án hétfőn délután 2 órakor érkezik Kuremszki Judit, és úti beszámolót tart erről a különleges közép-amerikai országról. De Tóth György fotókiállítását is ajánlom, amely meg nyílik, és megindulnak a kézműves foglalkozások is. Őszi-téli bütykölde első alkalma október 29 délután 16:30. A Petőfi Sándor könyvtárban pedig Alkossunk Együtt nyílt festőnap lesz, 19-én hétfőn délután 3 óra a kezdés, Majorvári Szabó Sándor érkezik, előre kell regisztrálni, hogy meglegyenek az alapanyagok, ennek van majd egy költsége is, erről találnak információt, én itt összegeket nem akarok mondani, nem egy horribilis összegről van talán szó. És forduljunk a Szabó Lőrinc könyvtárba, mert ugye hirdettük itt a Szent István Rádióban az 56-os szavalóversenyt, 19-én meg majd jön a nagy megmérettetés, délután 1 órakor lesz ennek a versenynek a fordulója. Nagyon jó az együttműködés a könyvtárnak a Miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal, lesz egy közös programunk 21-én fél 5-től, fejezetek a lengyel rockzene történetéből, Rémiás Emőke tart majd előadást. És már csak a Tompa Mihály könyvtár maradt hátra, ahol itt is lesz egy kreatív kézműves foglalkozás, október 28-án délután 4 órától őszi mécses tartót fognak készíteni majd a jelenlévők, úgyhogy izgalmas a kínálat, sokféle is azt hiszem, kézműves foglalkozás, kiállítás, festőnap, író-olvasó találkozó, azt hiszem mindenki talál kedvére valót ebben.
4: Az elmúlt percekben Brézai Zoltán, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársa beszélt. A Gyöngyösi Ferences könyvtár következő előadásának címe Szűz Mária kitekintett napkeletre, a magyar archaikus imádságok képi világa. Nos, erről a témáról tart majd előadást Harangozó Imre, néprajzkutató. Az előadás időpontja pedig október 17-e szombat 16 óra. És a Gyöngyösi Ferences könyvtárban hallgathatják meg ezt az előadást Gyöngyösön, a Barátok tere 2 szám alatt. A programra a belépés díjtalan, azonban a szervezők adományokat elfogadnak. A programra szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a szervezők. Csillagparti lesz október 16-án pénteken 18 órakor a Miskolci Dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgálóban. Nos, ezen csillagparti címe és témája következő. Keresztül a Szaturnusz gyűrűjén. A Szaturnusz gyűrűje, mint egy hatalmas bakelit lemez. Vajon milyen kozmikus dallamot játszana le, ha megtalálnánk hozzá a megfelelő lejátszót? Nos, ezen kérdésre is megpróbálja megkeresni és megtalálni a választ Romenda Roland előadásában, hiszen az előadás során közelebbről is megismerhetik az érdeklődők a fenséges gázóriást, annak különleges gyűrűrendszerét, felépítését, valamint a gyűrűs bolygót vizsgáló legendás űrszondák titkait is. Az előadást derült idő esetén távcsöves bemutató is követi majd. A távcsöves bemutatás során lehetőség lesz a távcsövön keresztül okostelefonnal történő fotózásra is. Az ehhez szükséges adaptert a szervezők biztosítják majd. Nos, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló soron következő csillagpartiára is várják a kedves érdeklődőket a szervezők október 16-án pénteken 18 órakor. A téma pedig a Szaturnusz megismerése lesz. Aki teheti, látogasson el erre a programra is. A folytatásban Mikita Gábort a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusát hallják.
9: Legelőször tehát hivatalos programra október 22-e 5 óra legendás Latabárok, a Latabár emlékpont átadása, és akkor ezt követően folytatódnak azok a programok, amiket mondtunk. A Páholynyitogató két előadása november 6-án, november 27-én, és a Latyi Matyi gyerekprogram pedig október 24-én. De természetesen nyitva vagyunk hétköznapokon is, 2-től vasárnapig 9 és 17 óra között. Nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket, és az elmondott programok egyébként, mint máskor is, külön is igényelhetőek. Tehát nyugdíjas körök, baráti társaságok, kulturális közösségek számára külön is megtartjuk ezeket az előadásokat. Éppen a beszélgetésünk előtt jött be egy kedves látogatónk, vele egyeztettünk egy időpontot, hogy megnézzék együtt és a nyugdíjas körök a Latabár kiállítást, egy hét múlva pedig nekik zárt körülön tartok előadást a Latabár dinasztiáról. Tehát ezeket külön egyeztetett időpontban is nagy szeretettel ajánlom az érdeklődő köröknek, nyugdíjas köröknek, baráti köröknek, azoknak is, akik gyakran kirándulnak egyik városból a másikba. Nagyon kedvelt célpontja vagyunk a nyugdíjas csapatoknak, és ahogy persze a diák csoportoknak.
4: Az elmúlt percekben Mikita Gábort, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusát hallották. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották itt a Szent István Rádióban. További kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánunk Önöknek!
5: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
6: 8 óra.
5: Hírek a Szent István Rádióban.
6: A szerzetes női rendfőnöknök Nemzetközi Uniója 14. Leópápa felhívására október 15-én világszerte arra hívja a szerzetes nővéreket és a közösségeket, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért a békéért. A Szent Atya arra int, hogy ne szokjunk hozzá a háborúhoz, és keressük a megbékéléshez vezető konkrét utakat. Nem engedhetjük meg, hogy a háború hétköznapi valósággá váljon számunkra. Roxanne Scherz nővér, a szerzetes női rendfőnöknök Nemzetközi Uniójának ügyvezető titkára e szavakkal ad hangot annak az aggodalomnak, amelyet ma világszerte sokan osztanak. Ezért a mai napon, október 15-én, 14 óra 30 perctől különböző kontinensek szerzetes nővérei és közösségei online rózsafüzér imádságra egyesülnek a békéért. Ez a felhívás túlmutat az imádságon. A Szent Atya arra is kérte a híveket, hogy imádságukat konkrét bűnbánati és irgalmassági cselekedetekkel, valamint a párbeszéd és a megbékélés előmozdítása iránti elkötelezettséggel kísérjék. Idén is több mint 7000 fiatal kapcsolódott be a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióba, hogy idejüket és energiájukat mások szolgálatába állítsák. Az Egri főegyházmegye területéről is több mint 10 helyszínről összesen több mint 500 résztvevő csatlakozott a kezdeményezéshez. A program ünnepélyes megnyitóját a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban tartották, ahol a felszólalók az önkéntesség közösség formáló erejére, az emberség fontosságára és az egymásért végzett szolgálat értékére hívták fel a figyelmet. Knáb András Benedek a rendezvény idei főkoordinátora az emberség, a közvetlenség és a spontaneitás jelentőségét hangsúlyozta. Mint mondta, ezek az értékek a digitális korban különösen felértékelődnek. Juhász Ferenc pasztorális helynök esperes egy személyes kanadai élményén keresztül világított rá az önkéntesség mélyebb jelentésére. Arról beszélt, hogy a másokért végzett szolgálat során az ember valamit továbbad abból a szeretetből, amelyet maga is kapott. Kiemelte a közösségért vállalt felelősség, az önzetlen segítségnyújtás és a generációk közötti kapcsolatok fontosságát is. Az Egri főegyházmegye számos településén kézzelfogható tettekben mutatkozott meg a fiatalok segítő szándéka. Az önkéntesek többek között templomokat takarítottak, temetőkerteket gondoztak, kerítéseket festettek vagy virágokat ültettek. Mintegy 270 milliárd forint uniós hitelforrást biztosít a kormány kamatmentesen a magyar kis és közepes vállalkozásoknak a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, két lépésben valósítják meg a programot. Az igényléseket az mfb.plus irodákban lehet benyújtani. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést hűtlen kezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt a miniszterelnökség. A gyanú szerint az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki egyik volt miniszteréhez, Felegi Tamáshoz köthető cégnek úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Olvasható az Inforádió oldalán. Benyújtotta lemondását Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke. Nagy László azt írta, a kormány által tervezett változások mellett már nem tudná felelősségteljesen ellátni eddigi feladatát. Lemondott az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője Láng István. A feladatokat az új főigazgató kinevezéséig Gacsai József műszaki főigazgató helyettes veszi át. Az élő környezetért felelős minisztérium napokon belül kiírja a pályázatot a vezetői posztra. Kihelyezett frakcióülést tart lakiteleken a Fidesz-KDNP a mai napon is pénteken. A Fidesz sajtófőnöke azt közölte, hogy Orbán Viktor pártelnök az ülésen megtartja a szokásos politikai helyzetértékelését is. Novembertől újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező internetes rendelések vámkezelésében, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A 3 eurós általány vámon felül további 2 eurós kezelési díjat kell fizetni a csomagok egyes tétel sorai után. Az új díj a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Végül az időjárásról. A nap folyamán a fátyol felhőzet levonul, a vastagabb felhőzet is fokozatosan szakadozik, gomolyosodik, majd csökken. Így alapvetően sok napsütésre van kilátás a képződő gomoly felhők mellett is. Főként északkeleten-keleten néhol zápor előfordulhat. Napközben nagyobb területen megélénkül az északi a szél. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
10: Reklám.
11: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
12: Énekelj velünk templomokban.
11: Koncertezz velünk.
12: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
11: Legyen sok új barátod.
12: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
11: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
12: Itt csak fiúk vannak.
11: Együtt tanulunk meg énekelni.
12: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
11: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
12: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
13: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
14: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában. Reklámot hallottak.
15: Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Október 15-én csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Dudás Anna, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatársak Kaszinger Jenő, valamint Nátrán István nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, hozsanna a magasságban, hozsanna a földön az embereknek. Jöjjön el a te országod mindazoknál, Uram, akik téged keresnek. Országod jöjjön el környezetünkben is a szeretet által, melyet felfedezek, amikor keresem arcod. Ha tanítok, találjalak meg téged tanítványaimban. Szolgálnom kell az üzletben, találjalak meg téged vevőimben. Te vagy az uram, aki beszél hozzám főnökömben, vagy előjáróm szava által. És nem téged szeretlek, uram, az én kicsinyemben, akit édesen ringatok. Igen, a szerzetes házban, a világban vagy a családban, a te rejtett jelenlétedért minden egyes emberben, ki utamon elém kerül, ma neked hálát adok, uram. Amen. Napindító pozitív gondolatunk az örömről szól. Ezúttal Roger testvértől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Daloljon benned az öröm, a teremtés csodálatos ajándéka, amelyben az örök élet villam fel előtted. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az Arankák és Terézek ünneplik névnapjukat, és a mai napon a katolikus egyházban a Jézussal nevezett avillai Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapja van. Műsorunk folytatásában javaslom, hogy egy hangképes műsorajánló segítségével most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton elhangzott reggeli beszélgetés című műsorunkat, amelyben egy őszi sétára hívjuk Önöket a miskolci állatkertbe. Idegenvezetőnk Darvas Katalin zoopedagógus lesz. Érdemes lesz velünk tartani. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
16: Ők a legnagyobb testű macskafélék egyébként, úgyhogy hiába az oroszlán az állatok királya, a szibériai tigris jóval nagyobbra nő. Hogyha igazán éhesek, nyilván ez az állatkertben nem szokott bekövetkezni, egyszerre akár 50 kiló húst is képesek egyébként elfogyasztani, csúcsragadozók, semmiféle természetes ellenségük nincsen, egyetlen dolog veszélyes rájuk, az pedig nem más, mint az ember.
4: 9 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Segíthetünk című adásunk. Az október a merrák elleni küzdelem hónapja. Az adásban dr. Asztaros Ágnes, Borsodabaúj-Zemplén vármegyei tiszti főorvos lesz a vendégünk, akivel a megelőzés fontosságáról, a szervezett lakossági szűrővizsgálatokról, tévhitekről és statisztikákról is beszélget a szerkesztő Molnár András. Most a műsor rövid ajánlóját hallják.
17: Magyarországon az elmúlt években minimálisan ugye nem emelkedik, de azt lehet mondani, hogy évente új emlődaganatos, tehát rosszindulatú elváltozásos megbetegedés, az olyan 8000 van, és sajnos mi mindig elveszítünk olyan 1500 és 2000 közötti hölgyet emlőrákban. Ez egy nagyon-nagyon nagy szám. És azért próbáljuk felhívni a figyelmet, mert ez elkerülhető. Tehát ezzel a bizonyos odafigyeléssel. Vannak persze olyan daganatféleségek, amik nagyon gyorsan, nagyon rapidan, hirtelen olyan mértékű elváltozást okoznak, amit nagyon nehezen lehet uralni, kezelni.
4: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj frekvenciáján Kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól. Ebben pedig a jog és birtokvédelem lesz a téma. Ajánlunkban most dr. Hegedűs Ákos bíró beszél.
18: A jegyzőnek mindig fejtörést tud okozni egy-egy érdekesebb birtokvédelmi ügy, még akkor is, ha azt gondolom, hogy az utóbbi időben talán a jogi szabályozás nem sokat kedvezett a jegyzői birtokvédelemnek. Azt gondolom, hogy sok szempontból talán visszafejlődött ez a terület, de talán majd egy újabb jogalkotás újabb lendületet fog ennek adni. Én bízom abban, hogy nagyobb szabadságot kap a jegyző ezen ügyeknek a elbírálására.
4: Török-Szentmiklósi és kisújszállási frekvenciáinkon Napról napra és Térkép című műsoraink szólnak ugyanebben a műsorsávban. Nos, az adás első felében sütőtökös ételek receptjeit ismertetjük. Majd a folytatásban Somogyváriné Urbán Klementina logopédussal beszélget Berec Renáta a gyerekek helyes beszédfejlődéséről és az ezen folyamatban keletkező zavarokról. Most adásunk rövid ajánlóját hallják.
19: Egyrészt az infokommunikációs eszközök használata közben nem adottak olyan feltételek, mint az élő beszéd során, tehát a gyermek nem látja a hozzá beszélőnek az arcát, nem hallja a hangmagasság változást, a mimikát nem látja, az érzelmeket nem ismeri föl ezeknek az eszközöknek a segítségével, és így a hangzóbeszédnek a kialakulása nehezített elsősorban.
4: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása, amelyben dr. Nánai Mihállyal, a Történelem Oktatók Egyesületének szakmai elnökével a tanévkezdés apropóján beszélget majd Sallai Éva. Javaslom, hogy egy rövid részlet erejéig hallgassunk bele most ebbe az adásunkba is.
20: Nem véletlen, hogy azt mondják, hogy egy mai modern szülőnek nagyon sokféle képessége kell, hogy legyen, és az egyik az ilyen menedzsment vagy menedzseri képesség. Úgyhogy ilyen módon állandó együttműködésre vagyunk ítélve, ha lehet így fogalmazni, és hát ezt természetesen igyekszünk is a szülőkkel. És egyeztetni éppen tegnap tartottam SMK ülést a szülői munkaközösséggel, és hát természetesen az ember velük is megbeszéli a tanév fejleményeit, esetleges változásokat. Úgyhogy intenzív időszak ez így szeptember elején, és hát jelentősen meg kell tervezni a tanévet.
4: 10 óra 45 perctől pedig a Lélek Szava egyházi kiszótárunkban Magsó Péter atya, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja elmélkedését a gőg bűnének következményeiről. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
21: Tamás szerint a végső összegzés a gőgről. Számára gőg elleni harc nem egy szomorú önostorozás, hanem a szabadság visszaszerzése. A gőgös ember a saját egójának a rabszolgája, aki folyamatosan retteg attól, hogy nem tartják elég nagyszerűnek. Az alázatos ember viszont szabad, mert nincs mit veszítenie. Tudja, hogy ki ő Isten előtt, és ez a tudás tökéletes békét ad neki.
4: 11 órakor híreket mondunk, majd megismételjük Mustármag című műsorunk keddi adását, amelyben a Ciszterci rend által fenntartott iskolák országos fesztiváljáról számolunk be, melyet múlt hétvégén tartottak Egerben. Rövid ajánlónkban most Karóczkai Júlia, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium igazgatója beszél.
22: Hálatelt szívvel és nagy büszkeséggel állok most itt. Immáron második alkalommal ad Eger otthont a Ciszterfesztnek, vagyis a Ciszterci rend által fenntartott 5 iskola országos találkozójának, ahol testvérként köszönhetjük egymást, hiszen a ciszterciek nagy családjának tagjai vagyunk.
4: 11:30-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és ezt követően újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. 12 órakor a harangszót követően Úrangyalai imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szent Élető Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspök atya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal avillai Szent Teréz szűzés egyháztanítóról beszél nekünk. Majd a folytatásban köszöntjük az Arankákat és a Terézeket, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket is. Ezt követően pedig fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évfordulónaptárát. A 13 órai hírek után pedig Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei válogatásunk szól Kónya Éva összeállításában. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról, hiszen újabb műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Ha tehetik, maradjanak velünk, további jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!

Reggeli beszélgetés. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Ma reggel sétálni hívunk mindenkit a miskolci állatkertben Darvas Katalin zoopedagógussal. Ha tehetik, tartsanak velünk, érdemes!

0: szeretettel köszöntelek, Kata.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, szia!
0: A miskolci állatkertben sétálunk. Van valami olyan útvonal, amit így ajánlani szoktatok a látogatóknak?
1: Érdemes bejárni az egész állatkertet, de ugye rögtön a bejáratnál két irányban is el tudunk indulni. Én mindenképp a felső utat javaslom először. Az oktató termünkben már rögtön ismerkedhetünk különböző hüllőkkel, kétéltűekkel, sőt a görög teknősök is, még amíg tart a jó idő, addig idekint vannak, mert ők nem sokára elvonulnak majd téli álmot aludni, úgyhogy velük legközelebb, november után már csak áprilisban lehet találkozni.
0: Itt akár kész közelbe is kerülhetnek az állatok, ugye?
1: Így van, most még hétvégén és ünnepnapokon tartunk állatbemutatókat, úgyhogy akkor a hüllőink kikerülnek a terráriumból, és akár meg is lehet simogatni őket azoknak, akik elég bátornak érzik magukat ehhez.
0: Úgy is hívjátok ezt, ugye, hogy nem szeretem állatok, vannak ilyenek is, ugye?
1: Igen, van egy ilyen foglalkozásunk is, ahova óvodás és iskolás csoportokat is várunk, hogy nem szeretem állatok. Készhez vannak igazából, mint szoktatva, és nagyon-nagyon türelmesek, úgyhogy bárki, bármikor kézbe tudja őket venni, meg lehet őket simogatni, és tényleg nagyon sok olyan gyerek és felnőtt is van, aki így győzte le először a félelmeit, és mégis megérintette azt az állatot, amitől korábban rettegett.
0: Gondolom az állatok világnapjáról is megemlékeztetek, erről is mesélj meg arról, hogy mire készültek.
1: Van, az állatok világnapja egy nagyon fontos ünnep itt az állatkertben, úgyhogy október 2-án tartottunk egy nagy vetélkedőt, Zoománia neve, erre a megyéből vártunk általános és középiskolás csoportokat, közel 80 csapat járt itt az állatkertben, és rendkívül ügyesen teljesítettek a gyerekek a különböző állomásokon, hogy nem csak a tudásukat, hanem az ügyességüket is próbára tehették, és október 4-én, vasárnap, ugye ez az állatok világnapja, akkor pedig egy családi nappal vártuk a hozzánk érkezőket. Itt voltak a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolának a növendékei, úgyhogy ki lehetett próbálni, hogy hogyan is lehet egy vakvezető kutyával közlekedni, vagy a bráírás milyen. Nagyon sok érdekes dolgot meg lehetett tudni itt az alapítványnak a munkatársaitól. Nálunk járt a Bükki Nemzeti Park, aki az évemlősével és az évhüllőjével érkezett, valamint a Borsodabaúj-Zemplén megyei rendőrség bűnmegelőzési osztálya is itt volt, akik pedig a felelős állattartásról hoztak mindenféle érdekes játékokat, hogy nagyon-nagyon sok mindennel vártuk a látogatókat.
0: Mi a következő programotok?
1: Október 31-én 17 órától kezdődik a Halloween estünk. Ugye ez egy különleges esti program az állatkertben. 5 órakor már október végén sötétedik, úgyhogy fáklyákkal és töklámpásokkal világítjuk ki az állatkertet, és rengeteg érdekes programmal várjuk az érdeklődőket. Lesz bátorságpróba, nem szeretem állatok egészen testközelből, ehető rovarok kóstolója, természetesen az éjszakai látványetetések sem maradhatnak el, de látogat hozzánk egy boszorkány is, valamint a Miskolci Gombász Egyesület is nálunk lesz, akiknél ehető és mérgező gombákkal lehet megismerkedni.
0: Elárulom a hallgatóinknak, hogy nagyon sokan vannak, tehát itt sort kellett kiállnom, hogy ide bejussak, tehát ez egy ilyen csúcsidőszaka az iskolák szempontjából?
1: Igen, az október eleje az mindig forgalmas nálunk, ugye az állatok világnapja miatt rengeteg óvoda és iskola ellátogat hozzánk ebben az időszakban, úgyhogy délelőtt mindig tele van élettel az állatkert ilyenkor.
0: Ebben tárolóban madarak vannak.
1: Igen, most egy pennant papagáj van itt rögtön a teknősök után. Ugye korábban hullámos papagájok voltak itt, ők elkerültek innen, és most egy gyönyörű, szép, piros, kék tollú pennant papagájjal lehet ismerkedni itt a bejárat után nem sokkal.
0: Akik rendszeresen jártak, vagy járnak az állatkertbe, tudják, hogy itt van egy büfésor, és van egy új zófotó nevű létesítményetek is.
1: Így van, most már lehetőséget biztosítunk arra is a látogatóinknak, hogy hazavigyenek egy kis emléket az állatkertből. Ez a fotóautomata igazából nagyon egyszerűen működik. Tudunk saját személyre szabott hátteret választani, és elkészíthetjük akár papíron, de van rá lehetőség, hogy csak digitálisan az emléket az állatkertből, amit haza is vihetünk.
0: Szobrok is díszítik a parkot.
1: Igen, rögtön a fotóautomata után találjuk a szoborparkunkat, ahol kihalt állatoknak a szobraival, illetve híres természettudósoknak a szobraival ismerkedhetnek meg a látogatók. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy rengeteg olyan állatfaj van, ami az emberek tettei miatt pusztult ki, úgyhogy ezeknek az állatoknak állítunk itt emléket.
0: Kik azok a személyek, akiknek emléket állítotok?
1: Ja, nagyon fontos az egyik szobrunk, Gerald Darrell-nek a szobra. Ő volt igazából, aki az állatkerteket olyanná tette, amilyenek napjainkban. Ugye korábban inkább csak ilyen kis ketrecekbe betonon tartották az állatokat, és ő hozott egy olyan szemléletváltást az állatkerti állattartásba, aminek ezeket a modern állatkerteket köszönhetjük, úgyhogy neki is állítottunk emléket. Egyébként ez a világ első Darrell szobra, ami itt a mi állatkertünkben van, úgyhogy vele lehet találkozni, illetve itt van még Konrád Lorenz és Angi Csabának is a mellszobra.
0: Majmok vannak ebbe a ketrez részben, jobbra.
1: Így van, a bunder majmokkal lehet találkozni. Ők már nagyon idősek, úgyhogy elég ütött-kopott a bundájuk, de nincsen semmilyen bajuk, egyszerűen csak az életkor, már lassan 30 évesek lesznek mindannyian, nyilván a kor már látszik rajtuk. Egy nagyon fontos állatfajról van szó, a bunder majmok, vagy más néven rőzusz majmok. Ezek azok az állatok, akiket Ázsiában szentként tisztelnek, de nyugaton csak a laborokig jutottak el, rengeteg állatkísérletet végeztek ezen a fajon, úgyhogy nagyon sok gyógyszert köszönhetünk egyébként nekik, és a vérünkben lévő RH-faktor felfedezése is ehhez az állatfajhoz kapcsolódik. Ugye innen is származik az RH, hogy ők rőzusz majmok, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sokat köszönhetünk ennek az állatfajnak.
0: Menjünk tovább. Itt balra gondolom a gyermekek egyik kedvenc állatfaja található.
1: Így van, hatalmas népszerűségnek örvendenek a szurikátáink. Ugye ők már kora reggel kint vannak, az őrszemet mindig felállítják a legmagasabb pontra, és hát ők egész nap jönnek, mennek, keresgélnek a kifutóba. Ha épp nem ennivalót keresnek, akkor egymással játszanak, vagy a járataikat bővítik, ugyanis a kifutójuk az keresztül kasul van ásva. Tudjuk, föld alatti járatok töltik az éjszakát, illetve nappal is oda vonulnak vissza, hogyha pihenni szeretnének, úgyhogy az ő kifutójuknál mindig érdemes elidőzni, mert mindig történik náluk valami.
0: Egy másik majomfajt is bemutattok itt a következő részben, jobbra.
1: Így van, az örvös mangábékat találjuk itt a szurikátákkal szemben. Itt egy nagy család él, ők a természetben is családi csapatokban élnek, afrikai majmok, már nem ázsiaiak, mint a bunderek. Kihalás fenyegeti őket, úgyhogy az itt élő család is a fajvédelmi tenyészprogram keretein belül van nálunk. Most is látható egy, hát már egyre nagyobbra növő kölyök, de nagyon örülünk mindig a szaporulatnak pont emiatt, mert ők a természetben már nagyon-nagyon kevesen vannak.
0: Idén sok szaporulat volt, ha az egész állatkertet nézzük?
1: Igen, szerencsére rengeteg kis állat született ebben az évben. Ugye itt van rögtön a kis örvös mangábékölykünk, de rengeteg nagymara született, európai bölényünk, Dávid szarvasaink, úgyhogy igazán kis kenguruk, igazán mozgalmas évünk volt.
0: Következő részben?
1: Szintén afrikai majmokat találunk az örvös mangábék mellett, a huszár majmokat. Ők a huszár elnevezést a hímnek a jellegzetes kis bajuszkájáról kapták, ugyanis a szája fölött a huszárokhoz hasonló bajsza van, innen származik a nevük. Ők az örvös mangábékkal ellentétben nem az erdős területeken élnek, hanem inkább a fás szavannákon. Tudnak fára mászni, de azért nem olyan ügyesek, mint a mangábék, és ők inkább a talajon mozognak. Azt kell még tudni róluk, hogy ők a leggyorsabban futó majmok, úgyhogy nagyon sokszor, hogyha megtámadja őket egy-egy ragadozó, nem is a fára menekülnek, hanem egyszerűen elszaladnak előle, ugyanis elég kitartóan tudnak futni, és akár 50 km/órás sebességgel is.
0: És megérkeztünk a macikhoz.
1: Így van, hatalmas kedvencei a látogatóinknak, Dorka és Borka. Őket is mindig látni itt a kifutójukban, ahogy keresgélnek, ücsörögnek, délután már sokszor csak heverésznek. Hát most már szépen kikerekedtek, lassan készülnek a téli pihenőjükre. Téli álmot nem szoktak aludni, de azért nagyon-nagyon lelassulnak a téli időszakra, olyankor főleg csak heverésznek, és majd tavasszal, amikor beköszönt a jó idő, akkor lesznek ismét aktívabbak, de most még nagyon jó meleg van, úgyhogy jönnek-mennek, még a múltkor a medencéjükben is láttam őket, úgyhogy nem zavarja ez a pici lehűlés egyáltalán azt, hogy ők fürdőzzenek.
0: Tehát akkor télen is lehet velük találkozni rendszeresen, akár amikor esznek, táplálkoznak.
1: Így van, télen is elő szoktak jönni, kevésbé aktívak, úgyhogy főleg heverészve lehet.

0: Észak-Amerikából származik, és picit agresszívebb, mint a mocsári teknős, úgyhogy kiszorítja az élő helyéről a hazai teknős fajt, úgyhogy ha valakinek van megunt ékszerteknőse, akkor őket az állatkertben befogadjuk, hogy ne tegyenek kárt a természetben, úgyhogy ezekkel a teknősökkel van még tele ez a vízimadarastó.
1: Őket is teleltetitek?
0: Ők itt telelnek a tóban, úgyhogy ők is télen nem láthatók, de tavasszal előjönnek, ahogy a víz egy picit felmelegszik. Igen, ilyenkor már nem is szoktunk ékszerteknős befogadni, legközelebb jövő tavasszal lehet hozzánk behozni őket.
1: Rendszeres, hogy megunt állatokat hoznak hozzátok, hogy gondozzátok tovább őket?
0: Szerencsére azért nem rendszeres, de előfordul. Ékszerteknősből elég sok szokott az állatkertbe érkezni, de már más fajoknál is vannak megkeresések, igen, hogy behozhassák őket az állatkertbe. Nyilván nem minden esetben tudunk segíteni, ugye nem tartunk mindenféle állatfajt, és nem is biztos, hogy tudjuk fogadni ezeket az állatokat.
1: A hallgatóink is hallhatják a madarakat, a papagájokat, milyen fajok vannak itt.
0: Így van, itt megérkeztünk a papagájok röpdéjéhez, itt dél-amerikai papagájokkal lehet találkozni. Nandáj és szikla papagájok vannak ebben a röpdében, együtt élnek, nagy kolóniákat alkotnak a természetben is, úgyhogy ők vannak itt. Most megdöbbentően csendesek, mert egyébként ennél jóval hangosabbak szoktak lenni, még lehet, hogy picit hűvös nekik a reggel.
1: Műsoridőnk miatt nem tudunk minden egyes helységbe belátogatni, de így kívülről itt balra melyik épület található és milyen állatfajokat mutattok be?
0: Trópusi házunkban elsősorban dél-amerikai kis majmokkal lehet találkozni, de itt kaptak otthont a gyűrűs farkú makik is. A gyűrűs farkú makik nem dél-amerikaiak, hanem ők Madagaszkár szigetéről származnak. Szerintem őket nem nagyon kell bemutatni senkinek, a népszerű rajzfilmből mindenki ismeri őket. Úgyhogy velük is lehet itt találkozni az elülső kifutókban. Már kora reggel ki szoktak jönni, ilyenkor nagyon jellegzetes ilyen törökülésbe, vagy ilyen jógaszerűségbe, pózba szoktak leülni, és a fehér hasukat a nap felé tartják, úgy szoktak napozni, hogy felmelegedjenek a hűvös éjszaka után. Ők is nagyon aktívak, rendszeresen kint vannak, úgyhogy érdemes hozzájuk is ellátogatni.
1: Vannak kisik is, idén születtek?
0: Nem, náluk sajnos nem született kicsi ebben az évben.
1: A házban még milyen fajok vannak?
0: A lisztmajmocskák viszont itt találhatók a házban, a külső kifutójuk pedig a trópusi ház mögött. Náluk volt szaporulat ebben az évben is, ikrek jöttek a világra. Ugye a lisztmajmocskáknál általában egyébként két kicsi szokott születni, hogy mind a két apróság szépen cseperedik. Ugye náluk az a különlegesség, hogy amiután megszületnek, az apuka rögtön átveszi a kicsiket, és az anyához csak akkor mennek vissza, hogyha meg kell őket etetni. Egyébként a hordozásukat vagy az apa, vagy a későbbiekben a nagyobb testvérek is végzik, úgyhogy igazi csapatmunka a kölyköknek a felnevelése. Ők a természetben is nagy családi csapatokban élnek, a kölykök több évig a szülőkkel együtt maradnak, és segítik egymást mindenben. Nagyon-nagyon aktívak, folyton ugrálnak, másznak, jönnek, mennek, úgyhogy az ő kifutójukat is tényleg érdemes ott elidőzni, akár 10-15 percig is lehet őket nézni, mert folyton történik valami.
1: Hamarosan folytatjuk ezt a sétát.

0: a medve kifutó széléhez, egy elágazáshoz érkeztünk. Itt balra milyen állatfajokat mutattok be?
1: Dél-Amerika élővilágával lehet megismerkedni. Két kifutót találunk, az egyikben az örvös pekarik és a vörösorú ormányos medvék kaptak otthont. Ezek társas kifutók egyébként mind a kettő. Az ormányos medvék Dél-Amerikának inkább a trópusi területein élnek, nagyon sokszor a fák tetején lehet velük találkozni. A másik kifutóban pedig három állatfaj él együtt, a nagymarák, aminek elég megtévesztő a neve, mert hogy elég apró állatokról van szó, ők ugyanis dél-amerikai rágcsálók, a füves pusztákon élnek. A nagymarákkal megosztják a kifutójukat még a nanduk. A nandu az egy nagy testű futómadár, és a guanakókat is ebben a kifutóban találjátok. Ők pedig nagy testű tevefélék, a lámának az ősei, belőlük háziasították a lámát. Mind a három állatfaj Dél-Amerika füves pusztáin él, és azért kaptak egy közös kifutót, mert ők a természetben is bármikor találkozhatnának egymással.
0: Itt balra mi található?
1: A tengeri malacoknak a kifutója következik a vörösorú ormányos medvék után. Nagyon népszerűek, ugye rengetegen tartják házi kedvencként is őket, úgyhogy nálunk is egy elég népes csapatot lehet megnézni.
0: Menjünk tovább. Itt jobbra ismét egy futómadárt láthatnak az érdeklődők.
1: Így van, Dél-Amerika élővilága után egy kis betekintést nyerhetünk Ausztráliának az állatvilágába is, úgyhogy az emukkal lehet találkozni. Az emu szintén egy nagy testű futómadár. Azt érdemes róluk tudni, hogy ők is úgy élnek, hogy több tojót tojik egy fészekbe, és a kakas kelti ki a tojásokat, később pedig a kikelt csibéket is a kakas vezeti. Egyébként nagyon nagy méretű és gyönyörű szép sötét zöld tojásuk van. Rendkívül jó úszók is, úgyhogy nem csak futni, hanem úszni is kiválóan tudnak. De az emuk mellett pedig a Bennett kenguruk népes csapatát lehet megnézni. Nagyon érdekes állatok, az erszényes emlősök közé tartoznak. Nagyon fejletlenül hozzák világra az utódaikat. Nagyjából akkor egy pici kenguru, amikor világra jön, mint egy babszem, és felküzdi magát az anyukának az erszényébe, és ott nagyjából fél évig úgy fejlődik, hogy ki sem dugja az orra hegyét sem. És fél éves korában, mikor már elég nagyok és erősek, akkor kezdenek el kinézegetni az erszényből, aztán ahogy nőnek, erősödnek, egyre többször ki is jönnek, most pedig már olyan nagyok, hogy vissza sem engedik az anyukájuk őket az erszényükbe.
0: Mennyi idő után költöznek ki az erszényből?
1: Hát olyan 9 hónapos körül, még a fejüket egyébként vissza szokták dugdosni, tehát még akkor is van, hogy az anya hagyja, hogy fogyasszanak egy kis tejet, de be az erszénybe már nem engedi bemászni őket. És lassan pedig már világra jönnek igazából az új apróságok, mert hogy ők valahogy ilyen ősz, november, október vége, novemberbe szoktak világra jönni. Ugye ezt mi sem tudjuk pontosan, hogy mikor, csak ahogy visszaszámolunk, mikor, mert tavasszal látjuk, hogy mocorog az erszény.
0: Balra egy röbde található.
1: Így van, szintén ausztrál állatokkal találkozhatunk még itt, a kokaburákkal, vagy más néven kacagó jancsikkal. Ezt a kacagó jancsi elnevezést a jellegzetes nevetéshez hasonló hangjukról kapták, ez az ő terület jelző hangjuk, úgyhogy ha rivális kokaburát látnak a közelben, akkor ezzel a nevetésszerű hanggal hívják fel arra a figyelmet, hogy ez a plac már foglalt. Itt egy pár él egyébként, Jancsinak és Juliskának hívják őket. Az idén sajnos nem kelt ki fiókájuk, de korábban már 2 is sikeresen felneveltek, ők már más állatkertbe költöztek.
0: Balra pedig az állatsimogató látható, és ott lehet igazán testközelbe kerülni az állatokkal. Milyen állatokat láthatnak, és akár simogathatnak ott látogatóitok?
1: Simogatni a kecskéinket lehet, úgyhogy hozzájuk be is tudnak menni, akár a felnőttek is, gyerekek is, de a tanyaházban még rengeteg más állattal lehet találkozni. Rögtön itt a játszótér mellett van a lámák kifutója, és az egyik szamarunk Csongor is itt él. Bent a tanyaházban pedig juhok, shetlandi pónikkal, a magyar tarka marhánkkal lehet találkozni, de érdemes tovább sétálni a tanyaház mögé is, ahol pedig a házi bivajokkal és a szürke marháinkkal lehet találkozni. Házi bivajainknál érdemes nagyon jól figyelni, mert most egy apróság is a napokban világra jött. Ugye ők nagyon fejletten születnek, a születésük után néhány órával már képesek lábra állni és követni a csordát. Nyilván az első napokban még sokat pihennek, de ahogy telik az idő, egyre többször fedezik már fel a kifutójukat.
0: Ezek a fehér madarak melyik fajhoz tartoznak?
1: Itt kétféle kakadú is él ebben a röbdében, a dzsofin kakadú és csupasz szemű kakadú. Őket lehet megnézni, nagyon barátságosak egyébként, rendkívül intelligens madarak. Muszáj őket mindig elfoglalni valamivel, különben unatkozni fognak. Egyébként az egyikük szintén egy megunt házi kedvenc, ő úgy került be hozzánk. Nem is annyira találja a helyét itt a többi kakadúval, ugye ő az emberekhez van szokva, ezért is kell nagyon alaposan átgondolni, hogy milyen házi állatot választunk, és tudunk-e róla az élete végéig gondoskodni, mert az a madár, ami emberekhez van szokva, nem biztos, hogy be tud a fajtársai közé illeszkedni, és nem fogja olyan jól érezni magát, mintha eleve köztük nevelkedett volna.
0: Körülbelül hány fajt mutattok be?
1: Nagyjából 180 állatfajt mutatunk be a Miskolci állatkertbe, úgyhogy a Földnek szinte minden kontinenséről vannak nálunk állatok, úgyhogy elég jó képet lehet arról kapni, hogy milyen is az élő világunk.
0: A lámákhoz érkeztünk, gondolom ők is a kedvencek közé tartoznak.
1: Igen, nagyon népszerűek, szeretik az ócsemegét, őket lehet is ezzel etetni, úgyhogy náluk is mindig nagy sor szokott állni.
0: Ők azok, akik köpnek, ha veszélyben érzik magukat?
1: Így van. Emberre nagyon ritkán köpnek. Nyilván fel lehet őket ennyire bosszantani. Általában egymást szokták leköpni, főleg, ha rivalizálnak egymással valami miatt. De ezt lehet rajtuk előre látni. Nem érdemes őket semmiképp felbosszantani, de mikor hátra csapja a fülét, akkor lehet, hogy érdemes már egy lépést hátra lépnünk.
0: De egyébként simogathatóak?
1: Hát, ha etetjük őket, többnyire hagyják magukat megsimogatni. Ugye a láma az egy házi állat egyébként. Van, amikor hagyják magukat, de néha már elvesztik a türelmüket, akkor úgy is elhúzódnak, hogyha szeretnénk őket megsimogatni.
0: Műsoridőnk korlátozottsága miatt csak egy kis kört fogunk tenni, de itt lefelé nagyon-nagyon sok állatfaj van, és akár a teljeség igénye nélkül néhányat emeljünk ki.
1: Így van, hatalmas patás kifutók vannak még lefelé. Ugye rögtön itt a kék juhok, utána a két pupu tevéknek a csapata, ahol még ott van a kis tevénk harmat, még ő mindig nagyon játékos. Utána az európai bölények, ahol szintén született egy kis bölényborjú, aminek nagyon örülünk, mert hogy ők is a fajmegőrzési program keretein belül vannak itt, és korábban már két bölényünket is sikerült szabadon engedni egy visszatelepítési program keretein belül, az egyikük Bulgáriába, a másikuk pedig a fogarasi havasokba került. Reméljük, hogy ez a kicsi is majd egyszer, ha megnő, újra szabadon élhet, de ott élnek még az állatkert alsó részén a Dávid szarvasok, az indiai antilopok, a kulánok, a kárpáti hiúz, a farkas, az aranysakál, úgyhogy mindenképp érdemes ezt a részt is végignézni.
0: A róka ketrecihez érkeztünk, ugye?
1: Így van, két vörös rókánk is van, őket Majának és Misának hívják, mind a ketten mentett rókák, Maja egy baleset után került hoznánk, Misa pedig elárvultan, úgyhogy őket az egyik kolléganőnk gondozta, illetve Misát a kolléganőnk nevelte fel. Emiatt nagyon-nagyon barátságosak, ők is keresik az embernek a társaságát. Nyilván ők már szabadon nem lehetett volna engedni, emiatt, hogy egy ember nevelte fel, úgyhogy velük lehet itt találkozni. Olyan ügyesen másznak, mint a macska. Egyébként sokan nem is gondolnák a rókáról, hogy egy pillanat alatt felszalad még a fára is, és a kotorékjaikat is meg tudjátok nézni, mert hogy a rókák kotorékban élnek, úgyhogy az ő kifutójuk is keresztül kasul van ásva, majdnem úgy, mint a szurikátáké.
0: Gondolom itt a biztonság nagyon fontos, már mint a beton, az elég sokáig lefelé is haladhat.
1: Így van, csak úgy, mint a szurikátáknál, náluk is alaposan le van betonozva a kifutó.
0: Voltam itt korábban egy látványetetése, majd ezekről is beszéljünk pár szót, és megdöbbenve láttam, hogy szőlőt is kapnak, ugye?
1: Igen, a rókák a ragadozók közé tartoznak, de nem kizárólag húst esznek. természetben is, hogyha bármilyen bogyós gyümölcsöt találnak, akkor nagyon szívesen fogyasztanak belőle, úgyhogy nyilván nem a fő táplálékuk a szőlő nálunk sem, csak kis csemegeként, inkább ilyen jutalomfalatként szokták néha kapni. Természetesen legnagyobb kedvencük az a hús, úgyhogy általában ezt fogyasztják, ez inkább csak egy kis kiegészítés, mert tényleg nagyon-nagyon szeretik.

0: A nagymacskák részhez érkeztünk. Kiket találunk ebben a kifutóban?
1: Két perzsa leopárdunk él ebben a kifutóban. Ugye ők a nagymacskák közé tartoznak, nagyon könnyű őket felismerni a foltos bundájukról. Megtalálni nem mindig ilyen könnyű, mert hogy nagyon jól el tudnak rejtőzni, de sokszor fent heverésznek a mászófáiknak a tetején, vagy éppen az zajnövényzetben bujkálnak. Pont emiatt a petyes bundájuk miatt nehéz őket megtalálni, mert valóban jó rejtőzködést biztosít a számukra.
0: Itt több helyen lehet örökbefogadó táblákat találni, mesélj erről a lehetőségről, ezzel támogathatnak titeket az érdeklődők és látogatók.
1: Így van, jelképes örökbefogadásat tudják támogatni az állatkertünket, akik szeretnék. Több kategóriája van az örökbefogadásnak, a minimális összeg az 5000 forint, és ezért egy évre szóló örökbefogadást kap, aki támogat minket, ezért egy emléklapot kap az örökbefogadó a kiválasztott állatnak a fotójával, és felkerül a honlapunkra is a neve, mint örökbefogadó. Következő kategória az a 15000 forint, ezért már nem csak emléklapot kap az örökbefogadó, hanem kikerül a neve az örökbefogadók falára is. 30000 forint felett pedig az állatnak a kifutójára is kiírjuk az örökbefogadónak a nevét, valamint egyszer meghívunk minden örökbefogadót az örökbefogadók napjára, ahol is egy kis vezetett sétát közben megnézzük azoknak az állatait, akik ellátogattak hozzánk, de kedvezményes 500 forintos jeggyel tud bejönni nem csak az örökbefogadó, hanem egy kísérője is.
0: Megérkeztünk a tigrisekhez.
1: Így van, két szibériai tigrisünk, Makan és Grusa, lányok, testvérek egyébként, a budapesti állatkertben születtek mind a ketten, onnan kerültek ide hozzánk, és itt fogják leélni az életüket jó testvérekként. A szibériai tigrisből már nagyon kevés él a természetben, olyan 4-500 példány van mindösszesen. A szibériai tigrisek megmentésére is működik egy fajvédelmi tenyészprogram, ők viszont már kikerültek ebből a programból, mert hogy az ő rokonságuk már nagyon kiterjedt, úgyhogy az úgynevezett fajkoordinátor, aki dönt az állatok sorsáról, úgy határozott, hogy nekik már nem lesznek utódaik, mert nagy a családjuk.
0: Ők télen pihennek, vagy akkor is látható?
1: Ők télen érzik magukat a legjobban, ugye ők szibériai tigrisek, a tigrisek Ázsiában élnek. A legtöbb tigris alfaj az trópusi, a kivétel a szibériai tigris, ugye ők Oroszország északi területein, ott a Kínával határos vidéken élnek, és kifejezetten szeretik a hideg időjárást. Az ő bundájuk egyébként világosabb is, mint a többi tigris alfajnak, pont amiatt, mert hogy havas környezetben élnek sokszor, hogy télen vannak igazán formában, a nyári hőséget ők sokkal nehezebben viselik, úgyhogy velük télen-nyáron lehet találkozni. Ők a legnagyobb testű macskafélék egyébként, úgyhogy hiába az oroszlán az állatok királya, a szibériai tigris jóval nagyobbra nő. Hogyha igazán éhesek, nyilván ez az állatkertben nem szokott bekövetkezni, egyszerre akár 50 kiló húst is képesek egyébként elfogyasztani, csúcsragadozók, tehát semmiféle természetes ellenségük nincsen. Egyetlen dolog veszélyes rájuk, az pedig nem más, mint az ember. Az ő vesztüket ugyanis az illegális vadászat okozza. Akár trófeaként is vadásznak a tigrisekre, de bizonyos kultúrákban azt tartják a tigriseknek gyakorlatilag minden testrészéről, hogy varázslatos gyógyító erővel bír, és ennek is esnek áldozatául tigrisek. Természetesen semmiféle varázslatos gyógyító ereje nincsen a tigris semmilyen testrészének.
0: Ennél az elágazásnál milyen fajokat láthat az érdeklődő?
1: Itt van egy pici kis rész, ahol Észak-Amerika néhány állatával lehet találkozni. Csíkoszkunk vagy bűzös borz, ők már most ketten vannak, ugyanis nemrég kapott társat Memphis, úgyhogy reméljük, hogy szaporulat is lesz majd náluk jövőre. A csíkoszkunkok mellett találjuk az észak-amerikai kúszósülöket, ide is az idén érkezett Wilsonnak egy párja, Daisy, úgyhogy reméljük, hogy itt is alakul a jó kapcsolat. Mögöttük pedig a mosómedvéknek a kifutója van, úgyhogy őket sem érdemes kihagyni. Nagyon érdekes és különleges állatok Észak-Amerikából.
0: És néhány madárfajt is láthat itt a közönség.
1: Így van, a madárröbdék vannak itt a kis észak-amerikai rész után, ahol hóbagollyal, uhúval, egerészölyvekkel és a hollóval lehet találkozni. A hóbagoly kivételével ők egyébként mind mentett madarak. Olyan sérülést szereztek, amiből ugyan felgyógyultak, de a természetben már nem lehet visszaengedni őket, úgyhogy itt az állatkertben tartjuk tovább ezeket a gyönyörű állatokat. Ugye az uhu egy hatalmas bagoly, Magyarország legnagyobb bagja, érdemes az ő kifutóját is megnézni, hatalmas szemei vannak, ugye éjszakai életmódot folytató madár, a fejét az csak nem körbe tudja forgatni, mert hogy a szeme az nem nagyon mozog, természet viszont így kárpótolta. A holló pedig őt hópihének hívják, kiesett a fészekből fióka korában, és őt is emberek nevelték fel, úgyhogy rögtön megjelenik a rácsoknál, ha embert lát, mert hogy nagyon szereti az embereknek a társaságát. Rendkívül intelligens madár egyébként a holló, az egyik legokosabb talán a madarak között, képes akár eszközöket is használni, tehát hogyha valami finom falatot nem ér el, akkor egy bottal simán oda húzza magához, úgyhogy muszáj neki is folyton valami játékot kitalálni a gondozóinak, hogy ne unatkozzon.
0: Az utolsó részéhez érkeztünk a sétánknak, hamarosan az oroszlánokhoz érünk, de előtte még az Afrika házat meglátogatjuk.
1: Így van, az Afrika házban van a majmainknak a belső helye, ugye az állatkert elején találkozhattunk az örvös mangábékkal és a huszármajmokkal, ők ideben töltik az éjszakát, illetve télen, amikor nagyon hideg van, akkor is ők napközben idebent vannak. Viszont nem csak velük lehet találkozni, hanem rengeteg terrárium is van odabent, ahol különböző afrikai hüllőkkel és ízelt lábúakkal lehet megismerkedni. Van óriás a hátcsigánk, madagaszkári bütykös csótány, vándorsáska, királypiton, famászógyík, úgyhogy tényleg rengeteg terrárium van odabent.
0: És itt a ház előtt is van egy kifutó.
1: Így van, itt két nagyon idős nyestünk él még, ők is mentett állatok, őket is egy kolléga nevelte fel, de már most 10 év felett vannak mind a ketten. Nagyon barátságosak pont emiatt ők is, bár nappal inkább bár csak pihennek, éjszaka még azért elő szoktak jönni, vagy este felé. A nappalokat ők már inkább ilyen kis nyugdíjasként pihenéssel töltik.
0: Itt balra kik a szomszédai az oroszlánoknak?
1: A sivatagi hiúz vagy karakál él az oroszlánok mellett, ő a Darel nevet viseli egyébként, Csehországból érkezett hozzánk, jelenleg egyedül él, de ez nála nem is probléma, ugyanis a legtöbb macskaféle az magányosan él a természetben is, és a himek és a nőstények csak a párzási időszakban keresik fel egymást, úgyhogy Darellal lehet találkozni, nagyon könnyű megismerni, jellegzetes fekete füléről, ugye erről is kapta a másik nevét, mert hogy a sivatagi hiúz másik neve a karakál, karakál pedig magyarra fordítva azt jelenti, hogy fekete fülű.
0: Az oroszlánokhoz érkeztünk, és itt van egy épület, ez a benti életüket lehet megtekinteni bent?
1: Így van, bent van a karakálnak is, illetve az oroszlánoknak is az éjszakai helye, valamint rózsásfejű törpepapagájokat lehet oda bent látni, és télen a sarkantyús teknősök is itt vannak bent. A sarkantyús teknősök egyébként a huszármajmok kifutójában élnek, ugye ezek hatalmas afrikai teknősök, télen ők nem telelnek, hanem ide bent laknak a Száhelban. A Száhel egyébként Afrikában található, a Szaharától délre eső terület, elég veszélyeztetett térség, ugye ez átmeneti terület a sivatag és a szavanna között, és elég súlyosan érinti az aszály ezt a vidéket is. Azért nagyon problémás ez, mert rengeteg vándormadarunknak a Száhel az első pihenőhelye, amiután átszeli a Szaharát, és hogyha itt nem találnak maguknak elég élelmet vagy vizet, akkor az könnyen a vesztüket okozhatja ugye a hosszú sivatagi repülés után.
0: És végezetül mesélj az oroszlánokról, hányan élnek most itt?
1: 3 oroszlánunk van, 1 hím és 2 nőstény. Ugye az előbb említettem, hogy a legtöbb macskaféle magányosan él, kivételt képeznek ez alól az oroszlánok, akik a természetben is falkákban élnek, úgyhogy itt is nálunk egy ilyen kis kis falka él. Ugye Zeuszt, a hímet rendkívül könnyű megismerni, hatalmas dús rényéről. Két nőstény pedig, a Nala és a Kiara nevet kapta a látogatóinktól. Ők a nyíregyházi állatkertből kerültek hozzánk, miután megépült a Száhelház. Azóta itt élnek ebben a kifutóban, és nagyon jól érzik magukat nálunk. Közönségnek is nagy kedvencei, a látványetetéseken is mindig lehet rájuk számítani, nagyon ügyes ragadozók.
0: Mennyit és mit esznek?
1: Nyilván ők ragadozók, úgyhogy húst kapnak. Egyszerre fejenként nagyjából 5 kiló hús egyébként az adagjuk. Őket nem etetjük minden nap. Ugye a nagy ragadozóknál szükséges a koplalónap, úgyhogy van egy koplalónapjuk is, akkor nem kapnak csak egy nagyon-nagyon kis diétás adagot. Egyébként ezt teszik, ők nem fogyasztanak a húson kívül semmi mást. De azon belül szárnyasokat, marhát, bármit.
0: Ők télen elvonulnak a benti szállásukra, vagy kint is maradnak néha?
1: Nem, ők télen is kijönnek, nagyon jól érzik magukat idekint, nyilván lehetőségük van akár be is menni a fűtött épületbe, de általában azt választják, hogy kint vannak, egyáltalán nem zavarja őket a hideg idő, sőt a hó sem, úgyhogy télen is kint is lehet látni őket.
0: Nagyon szépen köszönöm, Kata, ezt a sétát, és a hallgatóink nevében is mondjunk elérhetőségeket még így beszélgetésünk végén.
1: A honlapunkon minden információt meg lehet találni, és a közösségi médiában is érdemes a Miskolci Állatkertet keresni. Aki pedig személyesen szeretne eljönni hozzánk, az Miskolcon a Csanyik völgyben talál minket.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is.
0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 40 percben Darvas Katalin zoopedagógussal sétáltunk a Miskolci Állatkertben. További tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A szerzetes női rendfőnöknök Nemzetközi Uniója 14. Leópápa felhívására október 15-én világszerte arra hívja a szerzetes nővéreket és a közösségeket, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért a békéért. A Szent Atya arra int, hogy ne szokjunk hozzá a háborúhoz, és keressük a megbékéléshez vezető konkrét utakat. Nem engedhetjük meg, hogy a háború hétköznapi valósággá váljon számunkra. Roxanne Scherz nővér, a szerzetes női rendfőnöknök Nemzetközi Uniójának ügyvezető titkára e szavakkal ad hangot annak az aggodalomnak, amelyet ma világszerte sokan osztanak. Ezért a mai napon, október 15-én, 14 óra 30 perctől különböző kontinensek szerzetes nővérei és közösségei online rózsafüzér imádságra egyesülnek a békéért. Ez a felhívás túlmutat az imádságon. A Szent Atya arra is kérte a híveket, hogy imádságukat konkrét bűnbánati és irgalmassági cselekedetekkel, valamint a párbeszéd és a megbékélés előmozdítása iránti elkötelezettséggel kísérjék. Idén is több mint 7000 fiatal kapcsolódott be a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióba, hogy idejüket és energiájukat mások szolgálatába állítsák. Az Egri főegyházmegye területéről is több mint 10 helyszínről összesen több mint 500 résztvevő csatlakozott a kezdeményezéshez. A program ünnepélyes megnyitóját a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban tartották, ahol a felszólalók az önkéntesség közösségformáló erejére, az emberség fontosságára és az egymásért végzett szolgálat értékére hívták fel a figyelmet. Knáb András Benedek a rendezvény idei főkoordinátora, az emberség, a közvetlenség és a spontaneitás jelentőségét hangsúlyozta. Mint mondta, ezek az értékek a digitális korban különösen felértékelődnek. Juhász Ferenc pasztorális helynök esperes egy személyes kanadai élményén keresztül világított rá az önkéntesség mélyebb jelentésére. Arról beszélt, hogy a másokért végzett szolgálat során az ember valamit továbbad abból a szeretetből, amelyet maga is kapott. Kiemelte a közösségért vállalt felelősség, az önzetlen segítségnyújtás és a generációk közötti kapcsolatok fontosságát is. Az Egri főegyházmegye számos településén kézzelfogható tettekben mutatkozott meg a fiatalok segítő szándéka. Az önkéntesek többek között templomokat takarítottak, temetőkerteket gondoztak, kerítéseket festettek vagy virágokat ültettek. Mintegy 270 milliárd forint uniós hitelforrást biztosít a kormány kamatmentesen a magyar kis és közepes vállalkozásoknak a Gantz Ábrahám programban, jelentette be a gazdasági és energiaügyi miniszter. Kapitány István közölte, két lépésben valósítják meg a programot. Az igényléseket az mfb.plus irodákban lehet benyújtani. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés ügyében tett feljelentést hűtlenkezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt a miniszterelnökség. A gyanú szerint az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki egyik volt miniszteréhez, Felegi Tamáshoz köthető cégnek úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. Olvasható az Inforádió oldalán. Benyújtotta lemondását Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke. Nagy László azt írta, a kormány által tervezett változások mellett már nem tudná felelősségteljesen ellátni eddigi feladatát. Lemondott az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője Láng István. A feladatokat az új főigazgató kinevezéséig Gacsai József műszaki főigazgató helyettes veszi át. Az élő környezetért felelős minisztérium napokon belül kiírja a pályázatot a vezetői posztra. Kihelyezett frakcióülést tart lakiteleken a Fidesz-KDNP a mai napon és pénteken. A Fidesz sajtófőnöke azt közölte, hogy Orbán Viktor pártelnök az ülésen megtartja a szokásos politikai helyzet értékelését is. Novembertől újabb uniós szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező internetes rendelések vámkezelésében, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A 3 eurós átalány vámon felül további 2 eurós kezelési díjat kell fizetni a csomagok egyes tételsorai után. Az új díj a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Végül az időjárásról. A nap folyamán a fátyol felhőzet levonul, a vastagabb felhőzet is fokozatosan szakadozik, gomolyosodik, majd csökken. Így alapvetően sok napsütésre van kilátás a képződő gomoly felhők mellett is. Főként északkeleten-keleten néhol zápor előfordulhat. Napközben nagyobb területen megélénkül az északi szél. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk megénekelni.
6: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
8: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
3: Reklámot hallottak.

0: segíthetünk? A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az október a merrek elleni küzdelem hónapja. Ma dr. Asztalos Ágnes, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei tiszti főorvos lesz a vendégünk, akivel a megelőzés fontosságáról, a szervezett lakossági szűrővizsgálatokról, téfitekről és statisztikákról is beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk, érdemes!

0: Dr. Asztalos Ágnest, megyei tiszti főorvost köszöntöm szeretettel, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit!
0: Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Én miért rózsaszín a szín?
1: Több oka is van ennek, amikor ennek alakult. Több megbetegedés kapcsán vannak ilyen színek, amiben teszünk. A szín mindenképpen egy reménynek a színe, ami jelzi, hogy egy olyan megbetegedést emelünk most a figyelem középpontjába, ami előfordul, de hogy odafigyelünk magunkra, odafigyelünk környezetünkre, gondolok itt a rokonainkra, szólunk nekik, beszélünk róla, nem tabuként kezeljük, időben észre lehet venni. Most már olyan jó kezelési módszerek vannak, amelyek alapján egy időben észrevett daganatot jól lehet kezelni, tehát a gyógyulás reménye az nagyon magas. Tehát ne féljünk attól, hogy megismerjük, hogy bilakozik bennünk, és ha felismerünk, akkor megtenni kell ellene. Tehát itt mindenképpen ezzel a színnel azt próbáljuk tenni, hogy egyrészt lányok vagyunk, tehát ezek is, meg nincs elveszve semmit, tehát nem a megijedésről, nem az ijesztésről, van szó egy figyelemfelhívásról, meg amikor nagyon szoktunk beszélni az egészségügyi tudatos magatartásról, mit eszünk, iszunk, hogy megyünk sportolni, beszéljünk erről is, hogy a testünknek lehetnek elváltozásai, amit észre lehet venni. Ha mi nem vesszük észre, vannak olyan diagnosztikai módszerek, szűrési módszerek, amelyekkel észrevehetők, és utána ezek a még tüneteket nem mutató elváltozások, amiket csak a röntgenszem, szó szerint a röntgenszem vesz észre, akkor ezekkel is utána megint idézőjelbe kezdeni lehet valamit. Tehát ezért fontos az, hogy ezt a rózsaszín szilmelot, ilyenkor ugye rózsaszín kis szallagot szoktunk viselni, rózsaszín hónap, rózsaszínbe öltözik, akkor szoktak fényfestéseket tenni rózsaszínbe, ez erről szól.
0: Séta is szokott lenni, idén is volt?
1: Igen, igen, a legtöbb városban ezt szervezik, idén is volt, aminek a motorja a Miskolci Egyetem egészségtudományi kara volt Miskolcvárossal, és minden egyéb segítővel a Magyar Rákligának a Borsodában-Zemplén megyei alapszervezetével is együtt volt, tehát ezek vannak, ez is figyelemfelhívás. Ne egy évben egyszer gondoljunk erre. Tehát nem baj, ha vannak ilyen kampányok, ez jó alkalom arra is, hogy beszéljünk, hiszen ezért beszélek én is most itt, de nem csak ebben az egy hónapban figyeljünk oda a nők egészségére. A nők egészségével kapcsolatban nem csak az emlőrák, emlőelváltozások, amiről beszélhetnénk másról is, most ugye ez a téma, de oda kell figyelni, de ezeket a információkat vigyük magunkkal, terjesszük kollégáink, családtagjaink körében, abban a közösségben, ahol élünk, dolgozunk, mozgunk, és egész évben kell rá figyelni, tehát ne felejtsük el, nem most kell akciószerűen megrohamozni az egészségellátó rendszert is, hogy de én akarok ilyen vizsgálatot, megvan ennek a módja, a rendszerre, amiről beszélni fogunk, de ez a hónap arról szól, hogy a figyelmet ráirányítsuk, és utána ezeket az információk alapján éljük az életünket, és nem azt akarjuk elérni, hogy mindenkiben ott legyen a kis félsz, hogy jaj, akkor mi lehet velem? Nem, nem erről van szó. Pontosan azért, hogy ne legyen bennünk a félsz, éppen ezért legyünk olyanok, akik figyelnek rendszeresen, rutinszerűen a testükre, magukra, és mondom a családjukban, környezetükben is ezt el tudják mondani, mert akkor ez így lesz teljes, de semmiképpen nem betegség tudatot keresve figyeljünk magunkra, hanem pontosan az, hogy mi egészségesek akarunk maradni, ha ne adj Isten történik a szervezetünkben valami, ami nem odavaló, akkor azt próbáljuk meg minél hamarabb felfedezni, kezelni, életmódot váltani, ha szükséges hozzá, a családunkat is erre tanítani, és utána újra egészséges, teljes életet tudunk élni.
0: Milyen gyakran ajánlott a mammográfiai vizsgálat, hogyha nincs érezhető tünet?
1: Tehát a mammográfiás vizsgálat az egy röntgen vizsgálat, amit az emlő szövetét átvilágítja, és keresi benne az elváltozásokat. A mammográfiás vizsgálat lehet szűrési célú és diagnosztikai célú. Amit miről most beszélünk meg, amire a figyelem felhozza, elsősorban a szűrési célú mammográfiáról beszél. A szervezet lakossági szűrésnek hívjuk hivatalos néven. Ez egy 2001 óta működő rendszer Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan egészségügyi szolgáltatók, akik ezeket a szűrővizsgálatokat elvégzik. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakmai iránymutatása szervezési rendszer alapján a megyei kormányhivatalok népegészségügyi főosztályán dolgoznak a megyei szűrési koordinátorok, és az ő munkájuk révén kerülnek meghatározásra két évente azok a hölgyek, akik kapnak ezektől a szűrőállomásoktól egy meghívó levelet, amiben fel van tüntetve, hogy emlőszűrés, eltelt 2 év, nem tetszett járni 2 éve ilyen vizsgálaton, akkor ide meg ide, ekkor meg ekkor tessék eljönni. Ez erről szól, ez 2 évente van. Minden 45 és 65 év közötti nő megkapja ezt a behívó levelet, meghívó levelet ki, hogy Devezi nem nevezik behívónak, meghívó levelet, ami alapján az, ahol területileg a lakcíme szerint tartozik, szűrőállomás meghívja, ezen lesz egy időpont, egy telefonszám. Azok kapnak ilyen levelet, akik a meghívó előtti 2 évben nem voltak ilyen mammográfiás vizsgálaton, diagnosztikai vizsgálaton sem, egyéb problémájuk nem volt, nem estek át korábban, emlőműtéteken, nincsenek kezelés alatt, tehát ezt kezeli a rendszer, és kimennek ezek a meghívók, a telefonszám alapján egyeztet időpontot, ha nem megfelelő, lehet cserélni. Tehát nincs az kőbe vésve, tehát akkor ezt meg lehet tenni, hogy akkor más időpontban mennek el. Aki valami miatt pedig úgy érzi, hogy ő kimaradt, ő nem kapott, ő mindennek megfelel, amit most elmondtam, akkor azt jelezni tudja, akár a kormányhivatal népegészségi főosztályánál, a szűrési koordinátornál, akár az NNGK-nál. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszeri Központnak a honlapján van egy külön blokk, erről meg lehet jól találni, tehát javaslom, akit jobban érdekel a részletek, mind az emlődaganatokról, az emlészűrés rendszeréről, illetve az, hogy nem kapott még meghívót, itt megtalálja azt a pontot, ahol bejelentkezhetett, nagyon sok tájékoztatást lehet találni, úgyhogy javaslom, hogy mindenki keresse fel ezt az oldalt. Nagyon sok információ van, tévhitek, hitek, eligazítás, gyakran ismételt kérdésekbe, hogy megvan, és amit én most én nem tudok ebben időszűke miatt elmondani, lehet, hogy ezekben a kérdésekben választ talál mindenki.

0: A tévhitekről azért beszélgessünk, mik a leggyakoribb tévhitek?
1: Két nagy csoportba osztanám a tévhiteket, egyrészt magával a betegséggel kapcsolatban, másrészt pedig a mammográfiás vizsgálattal kapcsolatban. A megbetegedéssel kapcsolatban sokan úgy gondolják, hogy csak ez genetikai hajlam, hogyha a rokonságban volt, csak akkor leszek, egyébként nem. Én még fiatal vagyok, vagy már túl idős vagyok hozzá, nálam nem fordulhat elő. Ugye az emlő elváltozások bármely életkorban előfordulhatnak, de leggyakrabban az 50-60 éves korosztályban van. Tehát ez a 45-65 éves korosztály ezt célozza meg, ez nem jelenti azt, hogy aki fiatalabb, annál nem fordulhat elő elváltozás, ezért nagyon fontos, hogy a mammográfiás vizsgálat, meg az emlőtumor keresése az a teljes női lakosságot érinti, erre figyelni kell. Fiatalabb korában jóval ritkábban, és megint nagyon időskorban megint jóval ritkábban fordul elő. A fiatalok esetében nem csak a genetikai háttér lehet szerepe, kockázati tényező lehet az életmód, a dohányzás, alkoholfogyasztás, a túlkésői várandóságvállalás lehet is rizikó tényező, tehát aki fiatalon vállal gyermeket, az kvázi protektív védőfaktor. Tehát sok-sok tényezője van, de a tévhit az, hogy önmagában, hogy csak bizonyos célzott populációra, emberekre vonatkozik az, hogy emlő daganat kialakulhat nála, ez nem igaz. Tehát figyelni kell, sőt, elárulom, férfiaknál is előfordul, hiszen emlőszövet, emlőmirigyek vannak, csak ugye más funkcióval, meg sokkal kisebb méretileg is a férfiaknál, de előfordul. Tehát ezeket kell nézegetni. A másik fontos tévhit a megbetegedések kapcsán, hogy látni fogom, hogy milyen elváltozásom van. Én önvizsgálatot tartok, akkor és nem találtam semmit, akkor nincsen semmi baj. A testünk és ezen belül az emlő önvizsgálata az a női rutin közé kell, hogy tartozzon, minden hónapban legalább egyszer érdemes a menstruációt követő héten ezt elvégezni, van ennek módja az, hogy hogy kell, mit kell nézni, erre is van útmutató azon az NNGK honlapon, tehát most a rádióban nem nagyon tudom elmutogatni, de ennek is megvan a praktikája, hogy hogy kell vizsgálni, de ez önmagában nem elegendő, ez egy nagyon jó figyelemjelvívó, legyen is ezek a részek meg, de vannak az elváltozások, illetve hogyha valami elváltozást találunk, a másik a tévhit, hogy majd elmúlik. Nem biztos, hogy el fog az múlni, és nem biztos, hogy fél évet kell arra várni, hogy elmúljon. Inkább kiáltsunk farkast, de találjuk meg ezeket a részeket. A másik nagy tévhitek a mammográfia kapcsán, mint a röntgenvizsgálat. És ugye ez a röntgenen, a sugárzáson van szó, meg hogy fájdalmas. Én abban a kocsapában vagyok, aki rendszeresen jár erre a vizsgálatra. Meg kell tanulni, hogy mi is ez a vizsgálat, mivel jár. Aki először van, annak el fogják mondani, aki már több egyére esik, az már rutinosan tudja, hogy hogy kell leöltözni, milyen fizikális vizsgálatot végeznek ott először rajta, utána be kell menni a mammográfiás készülékhez, ott minden emlőről két irányú felvétel történik, tehát kétszer kell, de ideállni meg odaállni. Pillanatnyi kellemetlenség lesz, tehát ahhoz, hogy a röntgensugarak megfelelő módon áthatoljanak a szöveteken is jól látható, értékelhető képet adjanak, annak van egy technikája, de ez elviselhető, tehát ez nem fájdalmas, kellemetlennek szoktuk mondani, ezt tudomásul kell venni, de az a, nem tudom, 5 másodperc, az kibírható. Tehát ezen túl kell esni, inkább legyen ilyen kellemetlenségünk 2-5 másodpercig, mint hogy utána egy daganattal kínlódjunk. Tehát ezért ez nagyon fontos. A másik dolog a sugárterhelés, ez egy lágyrésznek egy besugárzása minimális ideig tart. Tehát a kockázata a sugárzó hatásnak, illetve az emlőrák kialakulása és utána való a kezelések, tortúrája, esetleg az elhanyagolt állapotunak a felismerése és esetleg halálozás sokkal magasabb, mint ez a évenkénti kétszeri túlesés ezen a vizsgálaton. Ez nagyon fontos. A másik dolog, ami tévhitek vannak még, hogy ha találnak valami elváltozást, akkor rögtön biztos, hogy daganatom van, és biztos, hogy ez rossz indulatú elváltozás, nem. Két eredmény szokott születni, mert ez szűrővizsgálat és nem diagnosztikai vizsgálat, negatív, meg nem negatív eredmény. A negatív eredmény kapcsán éppen a pillanatnyi helyzet jó, az emlővizsgálatot folytatjuk, magunkra figyelünk, egészségesen táplálkozunk, egészségesen élünk, stresszt kerüljük, tehát minden folyik tovább szépen. A nem negatív eredmény kapcsán pedig visszahívásra kerülnek a nők, és ilyenkor vissza kell menni minél hamarabb, mert azt ilyenkor megvizsgálják, hogy vajon az az elváltozást találtak, az micsoda. hogy egy gyulladás, egy jó indulatú kis göböcske, vagy bizony már egy olyan stádiumi elváltozás, amibe be kell avatkozni. Ez a beavatkozás, ugye a kezdés, ez többféle lehet, ez a klinikusok dolga, de ez többféle lehet, mert ilyenkor lehet meggyőződni, és ilyenkor vannak azok a típusú már diagnosztikai jellegű vizsgálatok, ilyenkor akár a mammográfiát is megismételhetik, illetve ultrahangvizsgálat is történik már a nem negatív eredmény után, sőt, akár ott helyben citológiai vagy szövettani vizsgálat is történhet, általában citológia, ez a vékony tűvel beszúrnak, és kiszívnak egy pici kis sejtanyagot, abból a ultrahang által jól látott elváltozás helyszínéről, vagy pedig akár egy szövet darabkát, egy szövet henget vesznek ki, amikor már szövetteni vizsgálat történik, pontosan azért, hogy minél hamarabb lássuk azt, hogy ez az elváltozás micsoda, milyen további teendők vannak, és mindent, amit erről tudni kell, majd ott a orvos kollega el fogja mondani, most ezt láttuk, azt találtuk, ezt esítjük, ne tessék nyugtalankodni, nézzük meg, utána tovább hogyan, de ez nagyon fontos. A vizsgálat sorja után, amennyiben tényleg olyan elváltozást találnak, amivel valamit kezdeni kell, nem az, hogy de lehet egy olyan is, hogy akkor tényleg találtunk itt valamit, nagy valószínűség, ez hormonális stádiumtól függ, vizsgáljuk, és akkor tessék visszajönni fél évente, tessék visszajönni évente. Ilyenkor már ezek diagnosztikai ellenőrző vizsgálatok, aki ilyenbe belekerül, az nem fog kapni két évente meghívót, mert ő rendszeresen ellenőrizve van. De lehet olyan elváltozás is, amikor már olyan stádiumban van az elváltozás, hogy azt kezelni kell, és akkor ilyenkor jön a több tímes együttgondolkodás, mert akkor egy sebészetre kerülhet, onkológushoz kerülhet a beteg. Tehát ilyenkor a kollégák összedolgoznak, és akkor felállítanak egy terápiás tervet, ami alapján utána ez az elváltozás kezelése kerül. Lehet, hogy nyögyászati vonalon elég kezelni. Tehát minden utána kell járni, de ezután már a klinikum oldaláról, a diagnosztik oldaláról szépen a szakma szabályai szerint történik.

0: százalékos arányban említette, hogy akár korosztályonként nagyon változó lehet, de mégis hány érintett lehet?
1: Magyarországon az elmúlt években minimálisan ugye nem emelkedik, de azt lehet mondani, hogy évente új emlődaganatos, tehát rosszindulatú elváltozásos megbetegedés, az olyan 8000 van, és sajnos mi mindig elveszítünk olyan 1500 és 2000 közötti hölgyet emlőrákban. Ez egy nagyon-nagyon nagy szám. És azért próbáljuk felhívni a figyelmet, mert ez elkerülhető. Tehát ezzel a bizonyos odafigyeléssel. Vannak persze olyan daganatféleségek, amik nagyon gyorsan, nagyon rapidan, hirtelen olyan mértékű elváltozást okoznak, amit nagyon nehezen lehet uralni, kezelni, de a többsége olyan, és azért van ez a két év is, mert ezeknek a daganatnak a természetéből adódóan a két éves ciklus elegendő az, hogy már a kezdődő elváltozást felismerjük. Tehát ezt a számot, ezt a 2000 halálozást, ezt harmadára lehetne csökkenteni azzal, hogy figyelünk magunkra, és az érintett korosztályokra,

lenni. Tehát a csökkentelén tudnánk így a haladást. Az új megbetegedések számának a kialakulása az egy másik kérdés. Azt már elmítettem az előbb, hogyha egészségesen élünk, odafigyelünk magunkra, stressz kerüljük, dohányzást kerüljük, az alkoholt kerüljük, akkor nagy esélyünk van rá, hogy az egészséges életmódból adódóan a szervezetünk jól tud reagálni az esetleges elváltozásokra. Ugye a daganatok mindig egy olyan nem kívánt csetburjánzás, ami kontrollálatlanná válik, hogy ez kialakuljon, ahhoz a örökítő anyagnak a sejteken belül kell megváltozniuk. Ilyenkor szokott még felmerülni, ha már a téfiteknél tartunk, hogy genetikai örökség, amit beszéltünk is, hogy csak a családban előfordultak, csak azoknál lehet. Van, igen, igazolt, hogy van bizonyos genetikai elváltozás emlőtumorokban, de nem csak az. Tehát az az emlőtumoroknak csak egy része. Tehát nagyon sok minden befolyásolja, hogy alakul ki. Ráadásul ugye az emlőszövetében többféle sejtípus van. Ezek sejtípusokban különböző progressziójú és kimenetelhez vezető elváltozások alakulhatnak ki, hogy hámsejtből indul ki, vagy miriszövetből indul ki. Tehát ez mind-mind változtatja a képét, a tulajdonságait az elváltozásnak. Tehát nagyon fontos látni, hogy a fiatalok is, akik nincsenek benne a mammográfiában, hogyha bármi elváltozás van, akkor menjenek. De ez mindenkire vonatkozik. Tehát aki jár rendszeresen 2 évente, és menet közben valami nem stimmel, ez nem így nézett ki eddig, akkor az menjen, ne várja meg a következő behívót. Tehát most volt, nem tudom én, valaki augusztusban, novemberben észrevesz valamit, hogy ott valami nem stimmel, vagy jövő márciusban, az ne várjon megint 2 évig augusztusig, hanem akkor az keresse fel orvosát, és akkor tegye meg. Mert ami nagyon fontos, az időben való észlelés, ezt nem tudom kellőképpen hangsúlyozni, de lehet, hogy minden harmadik mondatomban benne lesz, hogy ismerjük a saját testünket, ez nagyon fontos. És azért sem baj, hogyha ezt széles körbe beszélünk róla, meg ebben a hónapban, mert ha nem, mi nem vesszük észre, de a párunk észreveszi, akkor ő is tud szólni. Nézd már oda, ez itt stimmel? Valami nincsen. Tehát nyugodtan lehet ezeket, és utána orvoshoz kell fordulni. A testünk nem egyforma. Tehát változnak időszakok is télen-nyáron, aki még aktív hormonálisan hölgyeknél, azoknál is ugye a ciklus során változik havonta az emlő mérete, a tapinhatósága, tehát mindenek változnak. Ezért mondtuk, hogy menstruációs ciklusban a menstruációt követő első héten érdemes a vizsgálatokat mindig megcsinálni. Akinek pedig már ez nem adatik meg, akkor az pedig mindig egy hónap meghatározott napjához kösse, mert akkor tud egy formát nézni. Nem. Szóval az a lényeg a dolognak, hogy figyeljünk oda, és bármilyen elváltozás van, jelentkezzünk. Aki kapja a meghívót, az vegye a fáradtságot, hogy elmenjen. Ugye a mammográfiás vizsgálatok, mert eddig nem beszéltünk róla, hogy hol lehet igénybe venni. Itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolcon 3 helyre is lehet menni, illetve Edelénybe is lehet menni a kórházba, és Sártoraljóhelyen is a kórházba. Tervezzük, hogy még a megyében még legyen egy pont egy intézményben, de reméljük, hogy az is sorra kerül, de még most ez nem működik, de oda is el kell jutni. Tehát aki távolabb van ezektől a városoktól, neki onnan be kell menni. Aki még aktív, ugye dolgozik, akkor el kell kérezkednie. Ezért is szoktuk jelezni a munkáltatók felé, hogy igenis, az ő érdekük, hogy egészséges munkavállalóik legyenek, tehát ezt biztosítsák, hogy ide el tudjon jönni. Kis településeken egy nagyon jó szokott lenni, amikor jelezzük a település felé, mert akkor ott tudnak szervezni közös beutazásokat. Tehát, hogy nem mindenki egy busszal, egy kocsival, akkor még te is jössz, én is jövök. Igyekszünk úgy szervezni a behívásokat, hogy lehetőség szerint egy település az ugye egy időben, tehát tudnak róla. Tehát nem szégyen az, hogyha most összebeszélünk, 10 és együtt bejövünk. Tehát ezzel semmi baj nincs, sőt, jól eltelik az idő, míg beérkezünk. Tehát ezt meg lehet szervezni, ebben szoktak az önkormányzatok támogatást nyújtani a bejutáshoz. De ha valaki egyénileg mondjuk tömegközlekedéssel jut, akkor a szűrőállomáson a vizsgálat után kap egy utazási kedvezmény igénybevételére szóló kitöltendő dokumentumot, amit utána, hogyha elküld a kormányhivatalba is behozhatja, postás feladja, rá van írva a címek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz, akkor visszakapja a utazásnak az árát, tehát oda-vissza. Tehát régen volt ugye ez az utazási költségtérítés. Tehát meg lehet oldani, de bizony, aki távolabbra jött, akkor rejthet, hogy egy délutánja, délelőttje, akár az egész napja, pláne még, hogyha már kivették szabadságot, akkor még itt Miskolcon mondjuk bevásárol meg egyebeket is megtesztett. Össze lehet ezt kötni, de ne halogassuk. Mondom, ha nem felel meg az időpont, lehet másikat kérni, de próbáljunk már meg rövid időn belül
rövid időn belül eljönni ezekre a vizsgálatokra. Egyrészt azért, mert a mi érdekünk, hogy körülbelül a két évente rendben legyen, meg a mama

Mammográfiás szűrőállomásoknak a ütemezése az egy elég kötött. Tehát azokra a napokra be van írva, amikor másik időpontot kérünk, akkor lehet, hogy a diagnosztikai vizsgálatok közé, mellé, többi van, meg bejön mondjuk egy csoport, akkor lehet, hogy többet kell várnunk. Tehát ez jól meg van szervezve, de kivitelezhető. Tehát ne tegyük félre a behívónkat. Ha valaki elhagyja a behívóját, de emlékszik rá, lehet kérni másikat. A behívót, azt, hogyha megjelenik valahol, elhagytam a rendszerbe, a kórház le tudja ellenőrizni, hogy neki tényleg ment-e behívó, tehát ezeket meg lehet nézni. Tehát ezt se tántorítson el senkit, hogy éppen elhagytam, valahol letettem, de már nem találom. Tehát nagyon fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy hova kell neki mennie, hova tartozik. Ha ezt is elfelejtette, akkor mondom, hogy az NNGK honlapján tud kérdezősködni, vagy a kormányhivatalok népegészségügyi főosztályán, és segítünk, válaszolunk, eligazítjuk az érdeklődőt.

0: Folytatjuk beszélgetésünket dr. Asztalos Ágnessel, Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei tiszti főorvossal. A folytatásban beszéljünk arról, hogy ez a 45-65 éves korosztály mennyire egészségtudatos. A tapasztalatok mik?
1: Ez nagyon változó. Egyre inkább egészségtudatosabbak vagyunk, de ez gyakran abban tetten érthető, ahogy étkezünk, esetleg az étrend kiegészítőket, vitaminokat, bizonyos korcsoportban, főleg a fiatalabbaknál, de most már idősebbeknél is, a mozgás, de azért 50 felett már nem biztos, hogy van kedvünk elmenni olyan mozgáscsoporthoz, ahol 20 éves nőtársakkal vagyunk együtt, mert nem biztos, hogy valakit ez motivál, hogy akkor ő is a fiatal szeretne lenni, de ez nem mindig, de vannak ugye szenior mozgás, de akkor azok már kevesebbek is, meg már itt fáj, ott fáj, ott fáj, nem megyek, ez nem nekem való, ez a 20 évesek, én nem én fogok most menni egy ugribugri meg tánciskolába, ugye vannak ilyenek, tehát ez változó, de a mozgás, ezért szokták ajánlani, hogy mindenkinek a saját korcsoportjához kell megtalálni azokat a életmódbeli sajátosságokat, amikre tud használni, amik nála működnek, hogy most sétál, biciklizik, otthon próbál olyan gyakorlatokat csinálni akár minden nap, amit akár széken ülve is meg lehet, izomerősítőket, egy mi ez ilyen fél literes üvegeket feltölt homokkal, és akkor azt pakolgatja, és akkor a kedvenc sorozata közben is lehet azt csinálni, tehát nem kell. Tehát megvan mindenkor, aztán csak lehet, hogy utána kell nézni, meg érdeklődni kell, tehát a mozgásokra is. Tehát az egészségtudatos magatartás kapcsán az biztos, hogy azért függ attól, ezekre a különböző kutatások vannak, hogy kisváros, nagyváros, milyen iskolai végzettség, családban él, vagy nem családban él. Ezért szoktuk azt mondani, amikor itt az elején is bentem, hogy terjesszük a munkai közösségben, mondjuk mindenkinek, aki nem szereti a közösségi médiákat, nem olvas, annak is mondhatjuk, hogy én most megyek mammográfiára, te mikor voltál? És akitől ezt megkérdezzük, az ne vegye személyes sértésnek, hogy ilyenből érdeklődünk, egyszerűen csak ez egy figyelemfelhívó dolog, hogy ne felejts el, nem arra vagyunk kíváncsi, hogy neki milyen volt az eredménye, csak egyáltalán tudja-e, hogy van ilyen. Tehát ezeket érdemes a közösségen belül megbeszélni. Családon belül ezért szoktuk mondani, hogy ha éppen most ezt egy 20 éves hallja, akkor kérdezze meg az édesanyját, nagymamáját, hogy tényleg, te voltál valamikor ilyenen? És akkor persze, tényleg, de, na, és akkor ezért a pipa, nem ilyen jó anyukám meg nagymamám van, hogy jár erre. Tehát ez, erre gondolunk, hogy ezt kellett megbeszélni, és akkor van a táplálkozás, ami mindig egy nagyon nehéz kérdés, hogy akkor hogy lehet megtenni, meg mi egészséges, meg mi nem egészséges. Az én alapelvem az a mindent teszünk módjával, így tudom megfogalmazni, vannak erre szép szavak is, de tehát a kiegyensúlyozott vegyes táplálkozás, az, ami fontos. Nem szabad belesni a évszakos csapdákba, hogy most csak friss zöldségekben, és akkor most a savanyúkáposztát eszek, most csak citromot fogok inni, mert abban van a C-vitamin. Hogyha valaki szeretné megkonzultálni, akkor érdemes utána olvasni, házi orvost megkérdezni, mert a táplálkozásban is azért vannak buktatók. Vannak olyan vitaminok, ugye, amik a vízben oldódnak, azokat ki fogjuk pisilni, tehát akármennyit fogunk inni. Vannak, amik zsírben oldódnak, és attól is függ, hogy milyen testsúlyunk van. Ha túl sokat szedünk belőle, akkor az se jó, mert az is okozhat gondokat. Tehát ezeket meg kell beszélni, mik azok a nyomelemek, kell vagy nem kell most éppen nekem. Amit eszek, abban megvan-e, de ha mindig egyoldalú táplálkozást folytatunk, mert nem eszek szénhidrátot, mert nem lehet, és én mindig csak a káposztalevelet fogom enni, az is egyoldalú táplálkozás. Tehát azért hangsúlyozzuk, hogy azokat a sejtépítő anyagokat, ami ugye szénhidrátból, zsírból, fehérjéből, nyomelemekből, vitaminokból állnak, azokat be kell vinni. Vannak olyan a fehérjéket építő anyagok, ugye az aminosavak, amelyeket a szervezetünk nem tud előállítani. Ezeket be kell vinni, ezek többségben húsokban vannak, és csak néhány olyan növényi eredetű élelmiszer van, amiben ezek az aminosavak is megtalálhatók. Tehát ezeket utána kell jelni. Tehát aki a kiegyensúlyozott normál vegyes táplálkozástól eltérő táplálkozást folytat, aznak utána kell nézni, hogy vajon az a, és kis milyen neve van, vegán, vegetariánus, annak is változata, a paleónak is, többféle változatok vannak, ezeknél is, hogy az pontosan milyen tápanyagokat visz be, és esetleg mi az, ami hiányzik, azt mivel lehet pótolni, akkor tényleg szükséges étrendkiegészítő hozzá, mert az nincs benne, ezeket látnunk kell, és ennek megfelelően kell. És a különböző életkorban mások lehet az anyagcserénk is. Más, akinek ülőmozgást végez, más, aki fizikai munkát végez. Tehát ezeket is látni kell, hogy ugyanaz a kalória, egyik élethelyzetben sok, másikban kevés. Tehát nem is ez számít, és nem is mindig a testsúly, ami önmagában fontos, vagy az elhízásnál szoktuk mondani, hogy az alapból is hajlamosít nem csak a keringési rendszer betegségeire, meg a nyacsere betegségekre, hanem különböző daganatosmegbetegedésekre is. Nem mindig maga a testsúly fontos, hanem ez a testtömegindex, ugye a magasságunkhoz van mérve, illetve a testzsír arány. Ez is különböző módon lehet számolgatni, ez is fontos, mert lehet, hogy valakinek a testtömege ugyanannyi, mint egy másiknak, de mondjuk az ő része az többségében izom, a másiknál a testtömege részén meg hát már nem izom, maradjunk ennyiben. Tehát ezeket kell látni, teljesen más kép kell ezekhez viszonyulni, másképp kell diétázni, ha mondjuk a túlsúlyunk a zsír, testzsír százalékból adódik, és ez van, és megint más az, amikor azt mondjuk, hogy izmunk sincs, tessék már kicsit erősíteni, akkor teljesen más kell lenni. Tehát azért mondom, hogy erre figyelni kell, és e között kell egyensúlyt találni, ami nem könnyű. Tehát biztos, hogy nem könnyű, tehát mikor mindenki elveszlik abban, hogy most itt ezt ajánlnak, most ezt ajánlnak, azért a reklámokban, blogokban azért sok jó tanács előkerül, tehát mindenki először is nézze végig, és nézze egy kicsit mögé ezeknek a dolgoknak, tehát én azt tanácsolom, hogyha valaki a egészséges életmód kapcsán szeretné az emlődaganatokat elkerülni, vagy bármi mást, az egészséges életmód kapcsán mindig arra figyeljen, hogy ő milyen, ő maga, hol dolgozik, hány éves, mit csinál, hova szaladgál még, milyen adottságai vannak, milyen alapbetegsége van esetleg, és ezek mentén kell aztán eldönteni, hogy akkor mi fér bele akár a táplálkozásba, a mozgásba, a mentális egészségbe, ugye ezek nagyon fontosak, és akkor itt jól lehetünk. És reméljük, hogyha ez mind betartjuk, és sikerül, akkor nem csak emlődaganat, hanem más elváltás, akár anyagcsere elváltás, bármi, akkor nálunk kisebb eséllyel fog megvalósulni. Ugye a genetikai háttérben is azt szokták mondani, hogy a genetikai kódoltságunk az egy lehetőség, de nem biztos, hogy az meg is jelenik, mint elváltozás. Tehát arra kell törekedni, hogy az a, mert nagyon kevés olyan genetikai elváltozás van, ami akármit csinálunk, akkor is meg fog jelenni, és betegséget okoz, van ilyen, félredes nehézség, de a többsége az, hogy mi fog megjelenni, ezt úgy szóval tudni, hogy fenotípusosan mi jelenik meg abból a genetikai kódoltságból, az nagyon sok vonatkozik, vagy függ attól, hogy mi hogy élünk, és már vannak arra is kutatások, hogy ezeket a genetikai kódoltságokat bizonyos életmódbeli változtatásokkal más irányba is lehet terelni. Ezek az epigenetikai vizsgálatok, úgyhogy nagyon sok rétű vizsgálat van erre, de visszatérve az emlődaganatosra, meg az életkorra, meg az életmódokra, ez fontos, és az egészséges életmódban a táplálkozás, a mozgás, a mentális egészségen túl mindig beletartozik, hogy figyeljünk a saját testünkre, annak a jelzéseire ismerjük, és hogyha lehetőség van, olyan szűrővizsgálatokra, amire hívnak bennünket, megszólítanak, ugye itt az emlőszűrés, de akár a ményakszűrésbe, vagy egy szájüregi szűrővizsgálatra, és nem csak a nőkről beszélünk, férfiaknak is ugye el lehet menni, itt vannak különböző elváltozások náluk is, hogy menjenek el, a fiúknak is ugye van novemberben a bajuszos hónapjuk, tehát mindenkinek van valami, amire érdemes figyelni, de ezeket tartsuk be, menjünk el, inkább szálljunk rá erre, azt a fél napot, egy napot, mint hogy utána a betegséggel kínlódjunk, és abban szenvedjünk.

0: Az egészségtudatosságról beszéljünk úgyis ebben a korosztályban, tehát a 45-65 között, hogy a meghívót hányan fogadják el?
1: Sokkal kevesebben, mint szeretnénk. Ennek egyrészt az lehet, hogy valamiért a meghívonta közé belekerülhet olyan, mert éppen még nem futott át a rendszeren, aki volt már diagnosztikai vizsgálaton, és akkor, hogyha neki, akkor megy ki a meghívó, akkor azt nem lesz. De ez a kevesebbik része, hanem a fő dolog az, hogy valamiért halogatjuk, meg messze van. Ugye elmondtam, hogy itt azért most az Zemplén megyében utazgatni is kell ahhoz, hogy ehhez eljussunk. Tehát aki Ósz környékéről, akkor annak is be kell jönni. Tehát azért ezek beletelnék, de sokkal kevesebben. A cél az lenne, meg az is a cél, hogy a meghívottaknak egy 70-80%-a elmenjen erre a vizsgálatra, legalább. A legjobb az lenne, ha mindenki elmenne, de legalább ennyi része menjen el, akkor, amikor meghívják, és ne csúszom, meg húzódjon el az egész. Ehhez képest egy 30-40% körül szokott lenni, akik erre a meghívó alapján mennek el vizsgálatokra. Amikor elindult ez a rendszer, azért volt, amikor majdnem 50%, de itt mi a mi megyénkben még ezt nem sikerült ezt meghaladni. Most pedig inkább a 30-40 közötti arány az, akik elfogadják, hogy ez nagyon kevés. Tehát én ezért is örülök ennek a beszélgetésnek, hogy újra el tudom mondani, hogy itt van ez a lehetőség, használjuk ki. Ugye mondtam riasztó számokat, hogy mennyien halnak meg benne évente Magyarországon, akiknek nem kellene. Tehát vigyázzunk magunkra, egymásra, legyünk már még sokáig nagymamák, jó? Tehát meg legyen nekünk is, hogyha van nem csak nagymamánk, hanem lányunk is, meg legyen társunk is, tehát ez fontos dolog. Ha nem magunkra gondolunk, akkor gondoljunk a családunkra. Tehát akkor fordítsuk meg, hogy akkor miért fontos ezt részt venni. Nekem egy nyűg, de azt akarom, hogy ott legyek még sok-sok évig a családomnál, és akkor elmegyek. És akkor kezeljük így. Tehát mindenki másképp tudja megfogni, de ennyi a kérésünk, hogy akinek lehetőség van. Ha pedig mondom, messziről kell beutaznia, abban a kis közösségben nézen utána, hogy ki tud segíteni neki, hogy bejöjjön. A munkáltató engedje el erre a napra. Előfordul, hogy van, aki olyan munkáltató, aki nem szabadságot kér, leigazoltatja, de nem szabadságnak számolja el a többsége, mondjuk szabadságnak még mindig, de a munkáltató próbálja meg ezt segíteni. Tehát nagyon fontos, hamarabb engedje el, elfogadja, hogy később jön a kollega, mert még előtte vizsgálaton volt, tehát ezt mind látni kell. Tehát nagy előrelépés lentene a emlőrák halálozási statisztikákban Magyarországon, hogyha ezt a bizonyos 70-80%-ot elérnénk. Úgyhogy hajrá mindenkinek, tehát amikor megkapja a behívóját, nézzenek, hogy hova, mikor, és akkor menjen el a vizsgálatra.
0: Hol lehet a témáról még több információt szerezni, mondjunk elérhetőségeket az online térben?
1: Igen, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a honlapján, ez az nngk.gov.hu oldalon, de hogyha valaki beleírja, hogy emlőszűrés, tájékoztatók, ezt a kurszalat, és akkor mindenki most már elbízom, hogy sima keresőbe, vagy ilyen AI-os keresőbe ezeket fel fogja dobni, meg működik egy olyan platform is, hogy egészségvonal, ez az egészségvonal.hu, ahol a honlapján írásban is sok kérdésre tud válaszolni, nagyon sok témában, meg van hozzá egy telefonszám, ami ingyenesen hívható, és ezt a telefonszámot, hogyha felhívja, akkor ott a kérdésre, ott azonnal tudnak válaszolni kollégák. Tehát ezek azok a szakmai oldalok, amikben javaslom, hogy mindenki nézelődjön, ezek az oldalak tudnak tovább navigálni más szakmai megfelelő információkat adó oldalakra, úgyhogy ezt, hogyha valaki innen kezdi a böngészést, akkor az már sokat tett a saját egészségéért is, mert szerintem sok olyan információt megtalál, ami arról fogja meggyőzni, hogy a mammográfiás vizsgálatra azt az egy napot, két évente, azt érdemes rászánni.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen. Viszont hallásra.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben dr. Asztalos Ágnes, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei tiszti főorvossal beszélgettünk a merre kelleni küzdelem hónapjában a megelőzés fontosságáról, a szervezett lakossági szűrővizsgálatokról, tévhitekről, statisztikákról és egészséges életmódról. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa felépülése a terv szerint halad. Luigi Carbone a Vatikán városi államkormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, és Stefano Margaritora, műtétvezető orvos tájékoztatást adott a pápa műtét utáni felépüléséről. Áll a Szentszéki Sajtóközpont szerdán délután kiadott közleményében. A Szentatyán elvégezték a műtétet követően előírt vérvizsgálatokat és mellkasröntgent. Az eredmények megerősítik, hogy a műtét utáni felépülés a várakozásoknak megfelelően zavartalanul halad. Az értékek az elvégzett beavatkozásnak megfelelő normál tartományban vannak. A pápa légzőszervi fizioterápiát végzett, és elkezdett sétálni a szobában. Visszatért a rendszeres étkezéshez is, reggelizett és ebédelt. Felépülése a tervek szerint halad. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia továbbra is arra hívja a híveket, hogy imáikban hordozzák a Szentatyát. A szerzetes női rendfőnöknök Nemzetközi Uniója 14. Leó pápa felhívására október 15-én világszerte arra hívja a szerzetes nővéreket és a közösségeket, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért a békéért. A Szentatya arra int, hogy ne szokjunk hozzá a háborúhoz, és keressük a megbékéléshez vezető konkrét utakat. Nem engedhetjük meg, hogy a háború hétköznapi valósággá váljon számunkra. Roxán Schérz nővér a szerzetes női rendfőnöknök Nemzetközi Uniójának ügyvezető titkára e szavakkal ad hangot annak az aggodalomnak, amelyet ma világszerte sokan osztanak. Ezért a mai napon, október 15-én 14 óra 30 perctől különböző kontinensek szerzetes nővérei és közösségei online rózsafüzér imádságra egyesülnek a békéért. Egy szív, egy lélek mottóval rendezték meg a ciszterci iskolák kétnapos országos fesztiválját, melynek házigazdája ezúttal az Egri Gárdonyi Géza ciszterci gimnázium volt. A hétvégén megtartott rendezvényre a ciszterci rend által fenntartott iskolákból összesen 250 diák érkezett, pedagógusaikkal együtt a Hevesi megye székhelyre, hogy a közösségi összetartozást, a barátságot és a közös gyökereket ünnepeljék. A rendezvény közös imával, énekléssel vette kezdetét a Szent Bernát ciszterci Bolcsa Szent Ferenc templomban, ahol Karóczkai Júlia, a Gárdonyi Géza ciszterci gimnázium és kollégium igazgatója köszöntötte a szerzeteseket, diákokat, pedagógusokat. Elmondta, a Ciszterfest ötlete a 2021-es Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus idején született a budai ciszterci Szent Imre gimnáziumban. A fest név a latin festum ünnepszóból ered, utalva a közösség találkozásának és örömének ünnepére. Horváth Olga, a Kismarosi Boldogasszonyháza ciszterci monostor apátnője, megnyitó beszédében a találkozó mottójáról és az összetartozásról elmélkedett. Rámutatott, hogy a találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből származik, egy szívvel, egy lélekkel. Ez a mondat az első keresztények közösségét idézi meg, akik nehéz körülmények között, templomok, internet és tankönyvek nélkül, fiatalon és kérdésekkel telve is kitartottak egymás mellett. Belső egységük pajzsként védte őket a külső veszélyekkel szemben. Ma ez az egy szív, egy lélek olyan hullámhossz, amelyben a saját ego háttérbe szorul, és a magasabb cél hangolja össze a gondolatokat, érzéseket és tetteket. A Ciszterfest esetében ez azt jelenti, hogy a résztvevők ugyanazt az éltető levegőt, Isten szeretetének lelkét szívják magukba. Az eddigi megbízott vezető, Cecz Balázs lesz a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatója, közölte a közgyűjteményekért felelős államtitkár. Sári Zsolt közösségi oldalán számolt be arról, hogy a posztra kiírt pályázatra hárman jelentkeztek, a bírálói bizottság egyhangulag Cecz Balázs kinevezését javasolta. Több mint 4,8 milliárd köbméter földgáz van a hazai tárolókban, vagyis a töltöttség meghaladja a 77%-ot. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium szerint ez a mennyiség 96 téli napig fedezné az egész ország igényét, a háztartásokét pedig több mint 200 napig. Biometán gyártó egységet adtak át a MOL csoport szarvasi biogáz üzemében. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Végül az időjárásról. A nap folyamán a fátyol felhőzet levonul, a vastagabb felhőzet is fokozatosan szakadozik, gomolyosodik, majd csökken. Így alapvetően sok napsütésre van kilátás a képződő gomoly felhők mellett is. Főként északkeleten-keleten néhol zápor előfordulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Nánai Mihályt, az NKE Óbudai Árpád Gimnázium igazgatóját, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnökét, akivel a tanévkezdés feladatairól beszélgetünk.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és valóban ilyenkor szeptemberben mindig az iskola az érdeklődés középpontjába kerül, és nincs ez máshogy idén sem.
1: Örömmel láttam a honlapjukon, hogy a teljes 2026-2027-es tanév rendje olvasható, ami azt gondolom, hogy nagyban elősegíti az iskola és a szülői ház kapcsolatát.
2: Nagyon fontos, hogy előre megtervezzük a tanévnek a rendjét. Egy ilyen nagy intézményben, mint a mi iskolánk, nagyon sok program, nagyon sok szerveződés fut egymással párhuzamosan, és hát ebből sokszor néha konfliktusok is vannak, hiszen a diákok sem tudnak bilokálni két helyen, mint Páter Pió, tehát nagyon fontos körültekintést igényel, és egyre nagyobb figyelmet is szentelünk ennek a tanév előkészítése során, hogy jól el legyenek osztva, meghelyezve az egyes programok. Emellett természetesen ez jogszabályi kötelezettségünk is, hogy megtervezzük a tanévet, és azt mondhatom, hogy az év minden szakaszának megvan a maga feladata, a maga érdekessége, maga különlegessége. Szóval, ha valaki belép ide az iskola épületben, mindig valami éppen történik, ami az iskola egészét vagy egyes részeit mozgatja meg, és természetesen mindig lehet látni, a gólya gyerekek szülői még erőteljesebben jegyzetelnek, meg jobban figyelnek, aki pedig már a második, harmadik gyereke jár hozzánk, ő már rutinból tudja azért alapvető, hogy szokott az iskolának működni az élete, de ez természetesen a szülők és a családok részéről is odafigyelést igényel, hiszen a családi életet is sokszor nehéz szervezni. Ugye ma a diákok már egyre több külön órán vesznek részt, sportegyesületbe, cserkészetbe, zenei tanulmányokat folytatnak, és ezeket mind összeszálazni. Hát nem véletlen, hogy azt mondják, hogy egy mai modern szülőnek nagyon sokféle képessége kell, hogy legyen, és az egyik az ilyen menedzsment vagy menedzseri képesség. Úgyhogy ilyen módon állandó együttműködésre vagyunk ítélve, ha lehet így fogalmazni, és hát ezt természetesen igyekszünk is a szülőkkel. És egyeztetni éppen tegnap tartottam SMK ülést a szülői munkaközösséggel, és hát természetesen az ember velük is megbeszéli a tanév fejleményeit, esetleges változásokat. Úgyhogy intenzív időszak ez így szeptember elején, és hát jelentősen meg kell tervezni a tanévet.
1: Bevallom, örülök, hogy ide jöhettem a gimnáziumba igazgató úrhoz ezt az interjút felvenni. Nagyon jó ide megérkezni. Örömmel láttam az iskola környékén, hogy gyerekek jöttek, mentek, mozgás volt, mégis az épületbe érve csönd fogadott. Hogy csinálják, hogy a fegyelem és ez a derű, amely igazgató úrból is árad, ez így együtt megvalósuljon?
2: Hál' Istennek nagyon jól fölkészült, szorgalmas, jó családi háttérrel érkező gyerekek járnak az iskolánkba. Ritkán vannak fegyelmezési problémáink. Nyilván, hogyha valaki éppen egy szünetben érkezik ide be, akkor nagy a zsongás. Ilyenkor azért már a nap végére elcsendesül az iskola. Különösen azért is, amit az előbb említettem, nagyon sok iskolán kívüli programon vesznek részt a gyerekek, de szerencsére itt mi nálunk az iskolában is adódik társasjáték szakkörtől kezdve a délutáni testnevelési sportalkalmakon át kórus kerülhet elő éppen másik napon, de ilyenkor hallanánk a folyosón a kórust. Ami pedig a délutáni zsongást is jelenti, ugye a felvételi előkészítő kurzusok, hiszen ugye a jövőre érkező hetedikesek ilyenkor ősszel felvételi előkészítő alkalmakon vesznek részt, és hát ezzel is ismerkednek az iskolának a légkörével is, hiszen ugye a mi kollégáink tartják ezeket az alkalmakat, illetve nyilvánvalóan a felvételinek a feladattípusait nézik meg. Tehát azt mondhatom, hogy ideális egyensúlyban van a közösség és a jó hangulat a szakmai munkával, ami hát a legfőbb feladata a nevelőtestületünknek, de azért is érkeznek ide a diákok, meg azért is iratják ide a szülők a gyerekeiket, hogy ebből mind a kettőből részesüljenek, és azt gondolom, hogy ebben nem árulunk zsákba macskát, hogy ilyen élmények fogják érni a gyerekeket, szakmailag is kiváló eredmények vannak, de ahogy egyre halad előre az idő, és ezt sokszor el szoktam mondani, hogy a szakmai tudás mellett, amit az iskolának természetesen át kell adnia, felértékelődnek, én azt gondolom, abszolút felértékelődnek a nevelési, közösségi élmények, tapasztalatok és fejlődés, hiszen addig, amíg a szakmai tartalmakat különböző egyéb forrásokból is egyre inkább el lehet érni, persze a motiváció az kérdés. Szoktam mondani a gyerekeknek, hogy persze el lehet végezni egy érettségi felkészítő kurzust online, de akkor ahhoz motiváltnak kell lenni, és oda kell ülni hozzá, tehát más kérdés az, amikor itt azért mégiscsak az intézményi keretek megteremtik azt a feltételt, hogy valamivel foglalkozni kell, de akkor is azt gondolom, hogy az, amit a digitalizáció meg a 21. századi modern világ nem tud pótolni, az közösségi, nevelési, emberi oldala az iskolának, amire nagyon fontos, hogy hangsúlyt fektessünk, és ez is megjelenjen benne, és hát ezért is dolgozunk itt az iskolában.
1: Mielőtt a 2026-2027-es tanév sajátosságairól vagy jellemzőiről beszélnénk, bevallom, hogy a honlapon egy nagyon érdekes felhívás keltette fel a figyelmemet. Ajánlom a kedves rádióhallgatók figyelmébe is az NKE Óbudai Árpád Gimnázium honlapját. Szóval egy olyat találtam, hogy észjárató, az Árpád Gimnázium szórakoztató vetélkedője. Hogy lehet szórakoztatva vetélkedni? Árulja el, igazgató úr!
2: Hát nagyon kedves kollégánk, Számadó László tanár úr, aki nagy hírű matek tanár, tankönyvekből és sok helyről lehet ismerni a nevét, őt kértem meg rá tavaly, hogy indítson el egy ilyen, mondhatnám, hogy kocsmakvíz jellegű sorozatot, de hát ez itt az iskola falai között történik, és éppen kocsmakvíznek nem nevezném, de valóban szórakoztató szellemi vetélkedő, nagyon szerteágazó feladatokkal, szerteágazó kvízkérdésekkel, néha késhegyig kiélezett vetélkedéssel, és vannak lelkes csapatok is. Alapvetően a szülőket és öreg diákokat célozza ez a program, akik az iskolához kötődnek, akik szívesen részt vesznek az iskola programjain. Úgyhogy időnként, most úgy állítottuk be, hogy negyed évente egy-egy ilyen észjárató klub is történik itt az iskolában, hiszen az Árpád azt gondolom nem csak az idejáró diákokról és az itt tanító tanárokról szól, hanem egy jóval tágabb közösség, úgy szoktam megfogalmazni, az árpádos polgároknak az életéről szól, hiszen azért, ha közvetetten is, de mégiscsak egy család életére is hatással van az iskola, nem csak az idejáró gyerekére. Csak az öreg diákjainktól bár elköszönünk az érettségével és a ballagással, de hát ők egész életükben árpádos öreg diákként élik a további évtizedeiket. Mi szeretettel gondolunk rájuk, és az elsőprő többségük szintén szeretettel gondol vissza az iskolai élményeire, és azt gondolom, nagyon sok jó, érdeklődő, nyitott, közösségi ember hagyja el itt az iskolapadokat, és az iskolának, ha van rá lehetősége, akkor érdemes ő feléjük is nyitni. Ezért is igyekszünk olyan programokat is, nem csak az észjáratot, hanem több más egyéb programot, akár Árpád bált, akár idén lesz egy új programunk, a gimnázium éjszakája, ezzel picit így a múzeumok éjszakájára akarunk hajazni. A tanév végén egy ilyen tanévzáró fiesztának tervezzük, ahol este a közkedvelt tanáraink fognak tartani nyilvános órákat, és erre akár a szülők, ha ők már régóta szeretnék meghallgatni a gyermekük által sokszor dicsért kollégát, akár öreg diákok, akik szívesen hallgatnának egy órát az illető kollégánál, vissza tudnak majd jönni, és aztán pedig az udvaron majd egy nagy közös júniusi Szent Ivánéi összejövetellel zárjuk a tanévet. Vagy hát az Árpád bál az egy olyan klasszikus farsangi báli szezonba illeszkedő, elegánsabb bál. Idén egy őszi programot is szervezünk, Oktoberfest munkacímen, fantázia néven fut, családi nap itt az iskolában. Erre is várjuk akár az öreg diákjainkat, akár a szülőket, tehát az iskola iránt érdeklődő közösséget, de tartunk jeges estet is, most már második alkalom, hogy kibéreljük a műjégpályát, és este 9-től este 11-ig vagy fél 12-ig miénk ott a pálya. Bárki, aki árpádos vagy árpádosnak a barátja, a rokona, meghívja egy árpádos, az tud jönni, és akkor ott egy hatalmas közös ünneplés van. Hát ezek azt gondolom, hogy azok a ünnepnapok, amik így a hétköznapoknak a menetét tagolják meg, meg picit kiemelik a őszi vagy téli hétköznapok közül, amelyek szintén nagyon fontosak, és hát ez természetesen rakódik rá az alap iskolai munkára, amiben sok szakóra, sok tanulás, sok felkészülés, versenyfelkészülés, stb. Mind-mind történik, ami az iskolának az alap feladat ellátása, ha lehet így fogalmazni.
1: A honlapjukon olvasható 2026-2027-es tanévrendje azt gondolom, hogy nagyban elősegíti a tervezhetőséget. Na de mégis, engedje meg igazgató úr, hogy megkérdezzem, mit emelnek ki a kedves rádióhallgatók számára az idei tanévből, úgy az oktatás, mint a nevelés szempontjából, tehát mire helyeződik a fókusz?
2: Mostanában sok hírt hallani ugye az oktatási világváltozásáról, világszinten is, meg hát magyarországi szinten is. Hogyha a világszinten nézzük, ugye most a PISA felmérések keltettek nagyobb hullámokat, és hát az látszik, hogy világszerte romlanak az adatok, főképpen talán a szövegértési adatok, amit nem lehet elkülöníteni a digitalizációtól. Egyre több oktatáskutató jut arra a felismerésre, meggyőződésre, hogy a romló szövegértési adatok azok bizony a különböző okos eszközök, az egyre felszínesebb olvasás, egyre felszínesebb ismeretszerzés, egyre rövidebb figyelmi fókuszok miatt történik. Én magam is, hát nem szakmai módon, mert nem oktatáskutató vagyok, de igyekszem követni az ezzel kapcsolatos híreket, meg tudományos eredményeket, és hát megdöbbentő eredmények vannak, úgyhogy ezt egy nagyon fontos feladatnak látom. Már 2-3 évvel ezelőtt megjelent Magyarországon a mobiltelefonok használatának tiltására vonatkozó szabály. Ezt próbáljuk idén is betartatni. Nem könnyű, mert nyilvánvalóan minden területen ugyanakkor már beintegrálódik integrálódott a mobiltelefon és az okos eszközök a hétköznapokba, úgyhogy ebben nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt, de hát próbáljuk egyfelől a közösségi élet segítése miatt, hogy ne a telefonjukkal legyenek a diákok elfoglalva, másfelől pedig az említett gondolkodási, kognitív meg egyéb funkciók okán is elérni, hogy megvalósuljon ez a szabályozás, ezért kiépítettünk 700 szekrényt az iskolába, ahol be tudják zárni a gyerekek a telefonjaikat. Ez már tavaly megtörtént, de hogy ennek az idei évnek is ez egy fontos témája, hogy most mondjak egy világszintű trendet. Aztán hát országos szinten, aki a médiában követi, az hallhatja, hogy milyen változásokról van szó. Ezek még a hétköznapokban nem annyira éreztetik a hatásukat az iskolában, hiszen inkább a strukturális működést érintő változtatások, amelyek a nyáron születtek, de ugyanakkor nyilvánvalóan figyelemmel kell követni, akár most éppen a tanár továbbképzésnek valamelyest való változtatása, annak az előkészítése zajlik, akár bármilyen más. Nyilván, ami nagyon meghatározza egy iskola működését, akár a tanári, akár a diák óra számoknak például a változtatása országos szinten. Erről még nincsenek információk, mert nincsen tudásunk, hogy ez fog-e miképpen alakulni. Nyilván alaptantervi kérdések, ezeknek még előtte állunk, tehát ilyenfajta szabályozás nem született meg, és hát aztán majd természetesen követjük a változásokat. Ami egy különbség talán az eddigiekhez képest kevesebb kompetenciamérés lesz, amelyik ugye a diákoknak egyfajta kompetenciáit, képességeit minden évben fölmérő tesztsor volt, és akkor ebből kevesebb évfolyam, meg kevesebb tárgy fog előkerülni. Ennek szerintem sokan örülnek az oktatás résztvevői közül, mert azért ez nyilván egy komoly bürokratikus és adminisztratív feladat volt ennek a megszervezése. Ez nyilván látszik is a tanévrendjében, hogy ezeket már nem kellett beiktatni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a többi elemében meglehetősen klasszikus a tanév, megvannak a megszokott szünetek, megvan előre az érettségi vizsgai időszaknak az időpontja is, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek megfelelően jól elő lehetett készíteni, és hát természetesen követjük a változásokat, vagy az esetleges új jogszabályokat. Nyilvánvalóan, ahol fontos, ahol az iskolának a véleménye lényeges, akkor próbálunk hozzá is szólni, ha van releváns gondolatunk, álláspontunk ezzel kapcsolatban. Magában az iskolán belül éppen most egy udvarfelújítás zajlik nálunk, aminek nagyon örülünk, és hát ez egy nagy előrelépés, fejlesztés lesz. Illetve hát készülünk az iskola 125. alapítási évfordulójára, ez 2027. szeptember 1-je lesz. Több területen is szeretnénk méltóképpen megünnepelni. Azért ez egy nagy dolog. Óbudán egyértelműen az Árpád volt az első gimnázium a városnak ezen a területén, de hát a budai oldalon csak néhány állami gimnázium volt, ami az Árpád előtt már működött. És egy ilyen nagy hagyományú gimnáziumnak azért 125 év alatt nagyon sok története, nagyon sok tanítványa, talán legismertebbek közül Sinkovics Imrét említhetném, aki itt az Árpádban járt, és mindig nagy szeretettel is emlékezett meg az árpádos történeteiről. De hát számos olimpiai bajnokot mondhatni, Gyarmati Dezsőt, Szabó Bencét például, ha jól emlékszem, ő a utolsó olimpiai bajnokunk ez idáig, reméljük, hogy majd folytatódik ez a sor. Úgyhogy lesz mit ünnepelni, lesz mire visszaemlékezni, különböző rendezvényekkel készülünk. Ha sikerül valamilyen pályázati forrást találni, akkor bízunk benne, hogy akár infrastruktúrális, vagy az épületet érintő fejlesztést is tudunk erre az alkalomra időzíteni majd. Úgyhogy ez még egy specifikuma az iskola idei működésének, a felkészülés a jubileumi 125. évfordulóra.
1: Itt említette a tanár továbbképzést igazgató úr. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy úgy a gimnázium igazgatójaként, mint a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökeként, miért tartja fontosnak a tanár továbbképzéseket a jobb szakmai munka érdekében?
2: Azt gondolom, hogy szinte közhelyszerű azt mondani, hogy a jó papoltig tanul, hát ez a jó tanárra is igaz. Természetesen minden szakmai ismeret folytonos frissítésre, bővítésre szorul, főleg, hogyha komoly szakmai munkát végez egy kolléga, akkor tartalmi oldalról is fontos, hogy érjék új inputok, az új tudományos eredményeket megismerje. Ennek lehet egy formája az, hogy olvassa a szakmai irodalmat, akár folyóiratokat, akár új monográfiákat. Természetesen ehhez hozzátartozik a továbbképzéseken való részvétel. Nyilván léteznek módszertani továbbképzések is, amelyek kevésbé a tartalmat érintik, inkább a formát érintik. Etéren igen sok lehetőség nyílt a kollégák előtt. Ugye a megelőző struktúra úgy nézett ki, hogy 5 éves ciklusokban 120 kreditet kellett összegyűjteni, aminek az egyik fele úgynevezett tartalmi megújító képzés volt, ami azt célozta, hogy konkrétan a szaktárgyi tartalomhoz kötődjön, másik fele pedig választható, amit a kollega szeretett volna. Ahogy a hírekben hallani, ez most meg fog majd változni. Nyilván majd jogszabályból látjuk, hogy pontosan hogyan, miként. Én azt gondolom, hogy a tartalmi megújító képzéseknek is van abszolút fontos helye ebben a palettában, hiszen ugye a tanár munkája egyrészt módszertan, egyrészt lélek, egyrészt nevelés, azért másrészt viszont szakma, hiszen a saját szaktárgyának az ismereteit is kell látnia, és sok tanár kollega van, aki úgy nyilatkozik, hogy hasznos és jó leső dolog, akár 10-20 évvel az egyetemi évek után visszaülni az iskolapadba és picit a szakmai témákban felfrissülni. De ahogy hírlik, lehet, hogy iskolai keretek között is lesz lehetőség kisebb kreditértékben, de továbbképzést szervezni, ez egy nagyon izgalmas feladat, hogy iskolai keretek között ezt miképpen lehet megvalósítani, de biztos vagyok benne, hogy például itt az Árpádban ezt ki tudjuk módolni, hogy hogyan használjuk föl, úgyhogy természetesen az új jogszabályokat fogjuk e tekintetben követni, és a Törtem Oktatók Szakmai Egyesületével is, ha megnyílik a lehetőség, akkor ott is nyilván átgondoljuk, hogy milyen továbbképzési ötletek merülnek föl, vagy lehetőségek adódnak, ezért aztán kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a szabályozásnak az eredménye. Bízunk benne, hogy ami jól működik, és ami hasznos, és a kollégák visszajelzései alapján színvonalas képzés, az a továbbiakban is elérhető lesz.
1: Az NKE Óbudai Árpád gimnáziumi honlapján egy Szent Györgyi Albert idézet olvasható, ami így szól: olyan lesz a jövő, amilyen a mai iskolája. Nagyon elgondolkodtam ezen magam is, és visszagondoltam a májusban rögzített interjúnkra igazgató úrral, amikor ön még arra készült, hogy tanórán kívüli lehetőségekkel, múzeumlátogatásokkal, kirándulásokkal segítse azt, hiszen ön történelem földrajz szakos, hogy a gyerekek ne csak tankönyvből tanórán ismerkedjenek nemzeti múltunkkal, a Kárpát-medence történetével, hanem kirándulási lehetőségeken, szakmai programokon is. Hogy sikerültek ezek? Milyen tapasztalatokat szerzett igazgató úr, történelem és földrajzszakos tanárként?
2: Nagyon jó tapasztalataim voltak. Ugye a jelenleg aktív diákjaink közül a tavaly 11. césekkel mentünk egy Győr környéki kirándulásra, amiben Komárom is belefért, Győr, barokk belvárosa, Apor Vilmos történetek, Jókai, mint komáromi szülött, tehát azt hiszem, hogy igen komplex képet tudtunk alkotni, városbejáró feladatlappal, tehát ők csapatosan járták be. De persze, amikor az ember egy programot összeállít, figyelni kell, hogy legyenek benne azért könnyebb elemek is. Kenutúrát csináltunk a Mosoni Dunán. Ez is egy izgalmas program volt. Délvidéki tantúrát minden évben május végén szoktuk tartani, és a 11. évfolyamot visszük el. Hát ez egy klasszikus program szerint zajlik most már 10 éve. Szabadka, Csúrog, ahol ugye sajnos a 44-es szomorú események történtek, akkor Nándorfehérvár, Székelykeve, Galambóc, Vaskapu, és aztán Herkules fürdő, Temesvár, és így haza. De azt gondolom, az idei évfolyam is nagyon kedvelte ezt. Ilyenkor a buszban történelmi filmeket nézünk, én elmesélem a történelmi kontextust, van városbejáró feladatlap is, tehát egy olyan nagyon masszív program. És hát szeptemberben most már 12. C-be lépett osztállyal, pedig Erdélyben mentünk el, a végzősöknek mindig szeptemberbe tartjuk, hiszen májusban ők már érettségiznek. A kirándulás, és egy klasszikus erdélyi körutat csináltunk, Vajdahunyattól Fogaras, Brassó, és aztán föl székelyföldi részekre egészen el Gyimesbükkig, 1000 éves határ, ott felújított Betlen Rákóczi vár, az egész helynek a hangulata szédületesen jó, és akkor Mártonáron szülőfalujában is jártunk, ugye Csíkszentdomonkoson, nagyon jó kiállítás van Mártonáron életéről, mindenkinek ajánlom, ha arra jár, és hát persze aztán hazafele Kolozsvár irányába, kincses Kolozsvár, azt gondolom, hogy megtette a hatását Mátyás király szobránál, meg szülőházánál, hogy a gyerekeket is megérintette a történelmi hangulat, meg a történelmi patina, és hát egészen más lesz így a 20. századot is tanítani nekik, amikor csak az ember reflete emlékeztek, amikor éppen ott jártunk, akár Szabadkán, akár Temesváron, hogyha a romániai forradalmat akarja az ember előhozni, tehát ez nagyon sok lehetőséget ad a szakórai munkára is, úgyhogy nagyon fontos, és még szerencsére nem ért véget a szezon, mert az őszi szünet előtt közvetlenül még egy felvidéki Krakkóig nyúló túra következik, ahol útba ejtjük Kassát is, meg Besztercebányát is, egy kolléganőm szervezi, ott én inkább csak kísérőként leszek, de az is hasonlóan reméljük, hogy jó és szép élményeket fog tartogatni. A nyárom az meg már a szakma és a kikapcsolódás része volt. Van egy öreg diák csapatunk, akik már leérettségiztek, meg egyetemisták, meg már egyetemet végzettek, és minden nyáron elmegyünk valamilyen balkáni, vagy legalábbis kelet-európai vidékre, és most éppen Moldva, Moldova és a Dnyeszter mellék volt a téma. Ott is történelemmel, földrajzzal, mindennel zsúfolt programunk volt, és hát egészen különleges vidékeken, amelyik felé ritkán vetődnek azért el az árpádos diákok, ha csak úgy a maguk ötletei szerint, vagy családilag mennek el nyaralni. Ez is egy védjegye, talán mondhatom az iskolánknak.
1: Bizonyára a rádióhallgatókban felmerül, hogy segítenek-e ezekben a tanár úr által említett tantúrákban. A szülők is a szervezésben. Ugye ez nagyon nagy felelősség, úgy a tanár részéről, de valójában a diákok részéről is, hiszen hazánk nagykövetei, ha a Kárpát-medencébe járnak.
2: Természetesen abszolút támaszkodhatunk a szülőkre ebben. Nyilván a kollégáim megszokásai szerint van, aki nagyon együttműködve szervezi az osztályban lévő szülői közösséggel, van, aki inkább magának tartja meg a feladatot. Nekem is most például a őszi erdélyi kirándulásban kifejezetten sokat segített az adott osztálynak a szülői kara. De hogyha picit kitágítjuk a képet, és nem csak a kirándulásokra fókuszálunk, általában azt mondhatom, hogy a 21. században az iskola csak a szülőkkel együtt, szülőkkel egyetértésben tud működni, hiszen nyilvánvalóan közösen neveljük a gyerekeket, mi is neveljük, de hát alapvetően ezért a családi szocializáció abszolút meghatározza azt, hogy egy diák hogyan fog viselkedni, hogyan fordul a világ felé, milyen képességei, milyen neveltetése van, és hogyha a kettő, az iskola és a szülő egy irányba gondolkodik, egy irányba neveli a gyereket, akkor tudunk igazán hatékonyak lenni, és ehhez mindent meg kell tennünk, hogy kommunikáció meglegyen. Nyilvánvalóan olyan viszonyt kell kialakítanunk, hogy aki szülő kevésbé szeretné megtenni, hogy belefolyik az iskola életébe, nem helyezünk rá ilyen jellegű nyomást. Aki viszont úgy érzi, hogy ő nyit az iskola felé, és szeretne részt venni, és munkaerejét, idejét, lehetőségeit felénk megnyitni, akkor azt természetesen fogadjuk, és megpróbáljuk jól összeilleszteni a mi lehetőségeinket a szülők lehetőségeivel. Ezért is nagyon fontos a szülői munkaközösséggel az ember együtt dolgozon, együtt működjön, olyan fontos stratégiai kérdéseket megvitasson a szülőkkel is, hogyan miként látják általában az iskola helyzetét, az iskola viszonyait időről időre. Fontos a szülőkkel átbeszélni, nekik elmagyarázni, hogy ők is értsék, hogy milyen döntések, miért jutunk, nem csak ex-katedra elmondani. Adott esetben a visszajelzéseket nagyon fontos, hogy az ember fogadja, és annak megfelelően tegyen meg lépéseket, hiszen nyilvánvalóan sokszor van, hogy az ember nem látja pontosan igazgatóként sem az egyes problémákat az iskolában, és akkor ezek a visszajelzések nagyon fontosak, és természetesen a szülők számtalan területen tudnak segíteni, akár a különböző lehetőségeikkel, munkahelyükből, kapcsolataikból adódóan, akár a saját szakértelmükkel. Például a családi nap alkalmában direkt azért tartjuk, hogy ott a szülők, tanárok, diákok közösen tudnak tevékenykedni az iskoláért, akár őszi kerti rendezést végezve, akár a közös bográcsozást megfőzve. Ez is egy nagyon jó alkalom, ugyanilyen a báli alkalom. Közösen a szülőkkel együtt szoktuk földíszíteni, berendezni a tornatermet. Úgyhogy a 21. században megkerülhetetlen. A régebbi világban valószínűleg jóval nagyobb volt az osztóvonal a kettő között, de ma az egész világ abba az irányba megy, közösségi médiától kezdve minden, hogy egyfajta szimbiózis együttműködés legyen. Nyilvánvalóan a kompetencia határokat, azokat azért fontos tisztán látni, hogy mi az, amit egy iskola igazgatóságának, vezetésének, nevelőtestületének kell eldönteni, és mi az, amiben pedig együtt kell működni, de az biztos, hogy a sűrű kommunikáció és egymás megértése kifejezetten fontos, hiszen minden olyan probléma, akár mobiltelefon, akár bármi egyéb, ha mi valamit kitűzünk a cégére, és ha azzal ellenkező véleményen vannak a szülők, akkor kioltja egymást a két hatás. De én nem is nagyon tudok olyan problémát mondani, ahol nem tudtunk volna megállapodni, megfelelő közös megoldásra jutni, kellő közös gondolkodással, és azt gondolom, hogy ezt mindenképpen bele kell tenni ebbe a munkába, ezt az energiát, mert ekkor tud hatékony lenni az iskola, és nagyon fontos partnerként számítunk és támaszkodunk a szülőkre.
1: 125 éves lesz 2027-ben az NKO Budai Árpád Gimnázium. Mit tanulhatunk a régiektől? Oktatás terén, tehát ön igazgatóként mire helyezni a hangsúlyt, és nem csak az Árpádban?
2: Ha egy régi tankönyvet az ember a kezébe vesz, vagy egy régi oktatási dokumentumot, legyen az füzet vagy bármi egyéb, nem tudom, hogy a hallgatókkal hogy van, de én mindig azt látom benne, hogy egy letisztultság jellemzi. Általában van

0: vastag tankönyv, mint a mostani, de annak lehet, hogy minden mondata tényleg kiérlelt, és nem pedig a színes képek, meg ábrák, meg egyebek töltik ki, amik a figyelem felkeltőek. A másik pedig hát a nagy egyéniségek, bár nyilván most is vannak nagy egyéniségek, de hát ez mindig aztán évtizedek múltán színeződik ki, megválik igazán olyan mitikussá, legendássá. Az Árpád történet is bővelkedik akár az ilyen diákokban, akár az ilyen tanárokban is, és hát azt gondolom, hogy meg kell őrizni ezeket a nagy egyéniségeket, és támogatni kell őket, hogy a 21. században is legyenek ilyen egyéniségek, és ki tudják fejteni azt a hatást, ami miatt aztán évtizedek múltán is szeretettel emlékeznek rájuk.
1: Kedves hallgatóink, dr. Nánai Mihállyal, a 2027-ben 125 éves NKE Óbudai Árpád gimnázium igazgatójával, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
2: Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja elmélkedését a gőg bűnének következményeiről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
3: Szent Tamás a gőg belső fejlődését és külső megnyilvánulásait egy logikus folyamatként írja le. Bár a Summa teológiában nagyban támaszkodik Szent Bernát híres a gőg és az alázat fokozatairól szóló munkájára, Tamás a következőképpen fejti ki a gőg növekedését a lélekben. Nála az első a belső szellemi szakasz, a gondolat megfertőződése. Minden a szívben és az értelemben kezdődik, ez a rejtett gőg. Szentírás így tanít, a szív bőségéből szól a száj. Ebben a szakaszban jellemző a rendetlen kíváncsiság és a figyelem elterelés. Az ember elfordul a saját hibáinak vizsgálatától, és elkezd mások életével, hibáival foglalkozni, hogy azokhoz mérten magát jobbnak lássa, láthassa. Más szemében meglátja a szálkát, saját szemében nem akarja meglátni a gerendát. Jellemző erre a szakaszra a szellemi önhittség. Az ember elkezd bízni a saját ítélőképességében, a tekintélyekkel, a józan ésszel vagy Isten törvényeivel szemben. Úgy érzi, ő jobban tudja mindenkinél. Nem fogad el senkitől tanácsot, vagy ha elfogadja is, a saját feje után megy. Saját ítélőképességében bízik leginkább. Ebben a szakaszban tapasztalható még hamis örömök, a lélek teljes elégedettséget érez saját, gyakran képzelt, beképzelt kiválósága felett. Tamás most a külső szakaszról beszél, a szavak és a tettek. Amikor a belső gőg már akkora, hogy nem fér el a lélekben, kiárad a viselkedésre. Megjelenik a kérkedés és a nadzolás. A beszéd modor, a hanglejtés megváltozik. Az ember szándékosan úgy irányítja a szót, hogy saját magát tüntesse fel jó színben, vagy lekicsinyítsen másokat. Jellemző itt a különcködés. A gőgös ember nem akar beleolvadni a közösségbe, vagy a normális rendbe. Olyan egyedi dolgokat akar tenni, akár a vallásosságban, vagy az aszkézisben is, amivel kitűnik, jelezze, hogy ő más, mint a többi. Ő különlegesebb, mint a többi. Megjelenik az arrogancia és a merészség. Olyan feladatokat vállal el, amelyek meghaladják a képességeit, mert szentül meg van győződve arról, hogy ő bármire képes. Szent Tamás szerint elérkezünk a legsúlyosabb szakaszhoz, a nyílt lázadáshoz. Ez a gőg beteljesedése az, ahol az ember már teljesen elszakad az igazságtól és a valóságtól, a realitástól. Megjelenik a bűnök védelmezése. Amikor a gőgös embert szembesítik hibáival, nemhogy nem bánja meg őket, hanem agresszíven érvel mellettük. Képtelen kimondani azt az egyszerű szót, hibáztam. Megpróbálom kijavítani, hogy máskor jobban figyelek. Jelen van itt a képmutatás és a színlelés. Ebben a szakaszban az ember bűneit szentnek, a makacságát pedig határozottságnak állítja be. Lázadás és az engedelmesség teljes megtagadása. Ez a végpont. Az ember nyíltan fellázad az elöljárói, az egyház, a morális rend, és végső soron Isten ellen. Azt mondja, amit a sátán. Non serviam, nem szolgálok. A magam ura vagyok. Összegzésképpen Tamás, Szent Tamás zsenialitása abban rejlik, hogy megmutatja, a gőg nem egy hirtelen botlás, hanem egy belső vakság, ami fokozatosan tud kialakulni. Először csak elhisszük, hogy kicsit jobbak vagyunk másoknál. Ez a gőg. Aztán elvárjuk, hogy ezt megünnepeljék, ez a hiúság, végül pedig teljesen függetleníteni akarjuk magunkat Istentől, ami a lélek végső tragédiájához vezet. Aquinói Szent Tamás szerint a gőgnek létezik egy nagyon sajátos és meglepő formája is, a szellemi vagy lelki gőg, amely éppen a szent életű erényes embereket veszélyezteti leginkább. Amikor az erény válik már a gőg forrásává. Szent Tamás egy megdöbbentő paradoxonra mutat rá. Míg a többi bűn a rossz cselekedetekből fakad, a gőg képes a jó cselekedetekből is, és az erényekből is táplálkozni. A szellemi gőg ezért a legveszélyesebb, mert a lélek legértékesebb kincseit veszi célba, az imádságot, a böjtöt, a tudást és a tisztaságot. Tamás szerint ez a következőképpen működik. Az erények kisajátítása, az ember komoly lelki fejlődésen megy keresztül, például sokat imádkozik, türelmes, adakozó. A gőg ekkor lép be. Ahelyett, hogy hálát adna Istennek a kegyelemért, a saját akarat erejének és szentségének tulajdonítja az eredményt. Megjelenhet a spirituális elitizmus is. A szellemi gőgben szenvedő ember elkezdi felülről nézni a hétköznapi bűnösöket. Úgy érzi, ő közelebb van Istenhez, mint mások, és titokban vagy nyíltan elítéli a gyengébbeket. Ezt saját magamon is többször tapasztaltam, leginkább abban az időszakomban, amikor keményebben böjtöltem kenyéren és vizen, és később aztán rájöttem, hogy ennek jó része gőgből volt, és valóban megtapasztaltam magamon, hogy lenéztem azokat, akik nem tudnak ilyen áldozatokat hozni Istenért, és magamat emiatt különbnek tartottam. Így ilyen formán a gyógyszer méreggé válhat. Szent Tamás megjegyzi, hogy a gőg annyira körmönfont, hogy az ember büszke lehet saját alázatára is. Erre mondta Vianai Szent János, hogy még az alázatom is a gőgömből fakad. Ő ezt felismerte önmagán, és ez már a valódi alázat. Amikor valaki észreveszi, milyen alázatosan viselkedik, és emiatt kiválónak érzi magát, a gőg már is megfertőzte az alázatot. Ezért mondja a teológia, hogy Isten néha megenged a szentéletű embereknek kisebb, megalázó testi botlásokat, például hirtelen haragot vagy türelmetlenséget, hogy a belőle fakadó szégyenérzet megvédje őket a sokkal veszélyesebb szellemi gőgtől. Szent Tamás tanít minket abban is, hogy hogyan küzdjünk a hétköznapokban a gőg ellen. Szent Tamás nem hagyja tanástalanul az embert. Írásaiban világos stratégiát ad a gőg letörésére. A küzdelem alapja az értelem helyes használata és az akarati önnevelés. Szerinte a legfőbb fegyverek a mindennapokban az első az igazság radikális elismerése, vagyis a helyes önismeret. Mivel a gőg a valóság támadása és a hamis önkép, az ellenszere a tiszta igazság. Szent Tamás azt javasolja, hogy rendszeresen tudatosítsuk magunkban minden, amink van, tehetség, szépség, vagyon, intellektus, mindent kaptunk. Ha pedig kaptuk, nincs okunk dicsekedni vele, mintha a sajátunk lenne. A hálatelt szív a gőg természetes ellenszere. Második, Isten nagyságának szemlélése. A gőgös ember csak magához mér másokat, így mindig talál valakit, akinél jobbnak érezheti magát. Mit tegyünk a gyakorlatban? A fókuszt át kell helyezni önmagunkról Isten végtelenségére és szentségére. Isten jelenlétében a legnagyobb emberi teljesítmény is eltörpül. A rendszeres, csendes imádkozás és a szentségimádás megtöri a kevésséget. Szent Tamás szerint a harmadik ilyen gyakorlat a legkisebb hely önkéntes választása. Az akaratot edzeni kell a megalázkodásra, hogy a gőg ne verhessen gyökeret. Keresni kell a hétköznapi rejtett szolgálatokat, amelyekért nem jár dicséret vagy taps. Ez a hiúságot is kiéhezteti. Például elvégezni a kellemetlen házi munkát, átengedni a helyet másnak, vagy tudatosan hallgatni, amikor lehetőségünk lenne felvágni tudásunkkal. Eszünkbe juthat itt Teréz anyának az a gyakorlata, hogy ha csak lehet, nem engedte ki kezéből a WC takarítását. Ő kereste mindig a legidézőjelben alantasabb munkákat. Vagy Charles de Foucault, aki az utolsó akart lenni mindenki között, és amikor ezen elmélkedett, akkor rájött, hogy ott már van valaki, Jézus Krisztus. Negyedik ilyen módszer gyakorlat a gőg ellen, a kritika és a megaláztatás elfogadása. A gőg leginkább akkor üvölt fel, amikor megsértik az egónkat. Tamás szerint a gőg elleni küzdelem lakmuszpapírja az, hogyan reagálunk, ha kijavítanak, kritizálnak, vagy igazságtalanság ér minket. Ha képesek vagyunk ilyenkor elfojtani a sebesült önérzet azonnali védekezését, és szelíden fogadni a helyzetet, óriási csapást mérünk a bennünk élő gőgre. Tamás szerint a végső összegzés a gőgről, számára gőg elleni harc nem egy szomorú önostorozás, hanem a szabadság visszaszerzése. A gőgös ember a saját egójának a rabszolgája, aki folyamatosan retteg attól, hogy nem tartják elég nagyszerűnek. Az alázatos ember viszont szabad, mert nincs mit veszítenie. Tudja, hogy ki ő Isten előtt, és ez a tudás tökéletes békét ad neki. Tehát nem egy elkeseredett küzdelemre hív minket az Úr a gőg elleni harcban, hanem ott áll mellettünk az ő kegyelmével, és valójában ez egy folyamatos szabadságharc. És az üzenye azt mondta, hogy szeplőtelen szívem győzni fog, és hogyha vele harcolunk, Jézussal, az ő kegyelmével együttműködünk, akkor számíthatunk a győzelemre. Csak ezt a harcot ne adjuk föl, ne keseredjünk el, hogyha újra és újra megtapasztaljuk magunkban a gőgöt, sőt, minél előrébb haladunk az alázatosságban, annál inkább meglátjuk a gőgünket. És ez talán ijegységre adhatna okot, de mi tudjuk, hogy kiben hiszünk, ki az, ami segítségünk, és valójában a gőgöt csak Isten segítségével tudjuk begyógyítani magunkban. És Isten az, aki igazából begyógyítja ezt.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatta elmélkedését a gőg bűnének következményeiről. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa felépülése a terv szerint halad. Luigi Carbone a Vatikán városi államkormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, és Stefano Margaritora műtétvezető orvos tájékoztatást adott a pápa műtét utáni felépüléséről. Áll a Szentszéki Sajtóközpont szerdán délután kiadott közleményében. A Szentatyán elvégezték a műtétet követően előírt vérvizsgálatokat és mellkasröntgent. Az eredmények megerősítik, hogy a műtét utáni felépülés a várakozásoknak megfelelően zavartalanul halad. Az értékek az elvégzett beavatkozásnak megfelelő normál tartományban vannak. A pápa légzőszervi fizioterápiát végzett, és elkezdett sétálni a szobában. Visszatért a rendszeres étkezéshez is, reggelizett és ebédelt. Felépülése a tervek szerint halad. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia továbbra is arra hívja a híveket, hogy imáikban hordozzák a Szentatyát. A szerzetes női rendfőnöknök Nemzetközi Uniója 14. Leó pápa felhívására október 15-én világszerte arra hívja a szerzetes nővéreket és a közösségeket, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért a békéért. A Szentatya arra int, hogy ne szokjunk hozzá a háborúhoz, és keressük a megbékéléshez vezető konkrét utakat. Nem engedhetjük meg, hogy a háború hétköznapi valósággá váljon számunkra. Roxanne Scherz nővér, a szerzetes női rendfőnöknök Nemzetközi Uniójának ügyvezető titkára e szavakkal ad hangot annak az aggodalomnak, amelyet ma világszerte sokan osztanak. Ezért a mai napon, október 15-én, 14 óra 30 perctől különböző kontinensek szerzetes nővérei és közösségei online rózsafüzér imádságra egyesülnek a békéért. Egy szív, egy lélek mottóval rendezték meg a Ciszterci iskolák kétnapos országos fesztiválját, melynek házigazdája ezúttal az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnázium volt. A hétvégén megtartott rendezvényre a Ciszterci rend által fenntartott iskolákból összesen 250 diák érkezett, pedagógusaikkal együtt a Hevesi megye székhelyre, hogy a közösségi összetartozást, a barátságot és a közös gyökereket ünnepeljék. A rendezvény közös imával, énekléssel vette kezdetét a Szent Bernát Ciszterci, Bocsa Szent Ferenc templomban, ahol Karoszkai Júlia, a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnázium és kollégium igazgatója köszöntötte a szerzeteseket, diákokat, pedagógusokat. Elmondta, a Ciszterfest ötlete a 2021-es Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus idején született a budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumban. A fest név a latin festum ünnepszóból ered, utalva a közösség találkozásának és örömének ünnepére. Horváth Olga, a Kismarosi Boldogasszonyháza Ciszterci monostor apátnője, megnyitó beszédében a találkozó mottójáról és az összetartozásról elmélkedett. Rámutatott, hogy a találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből származik, egy szívvel, egy lélekkel. Ez a mondat az első keresztények közösségét idézi meg, akik nehéz körülmények között, templomok, internet és tankönyvek nélkül, fiatalon és kérdésekkel telve is kitartottak egymás mellett. Belső egységük pajzsként védte őket a külső veszélyekkel szemben. Ma ez az egy szív, egy lélek olyan hullámhossz, amelyben a saját ego háttérbe szorul, és a magasabb cél hangolja össze a gondolatokat, érzéseket és tetteket. A Ciszterfest esetében ez azt jelenti, hogy a résztvevők ugyanazt az éltető levegőt, Isten szeretetének lelkét szívják magukba. Az eddigi megbízott vezető, Cecz Balázs lesz a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatója, közölte a közgyűjteményekért felelős államtitkár. Sári Zsolt közösségi oldalán számolt be arról, hogy a posztra kiírt pályázatra hárman jelentkeztek, a bírálói bizottság egyhangulag Cecz Balázs kinevezését javasolta. Több mint 4,8 milliárd köbméter földgáz van a hazai tárolókban, vagyis a töltöttség meghaladja a 77%-ot. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium szerint ez a mennyiség 96 téli napig fedezné az egész ország igényét, a háztartásokét pedig több mint 200 napig. Biometán gyártó egységet adtak át a MOL csoport szarvasi biogázüzemében. A beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Végül az időjárásról. A nap folyamán a fátyol felhőzet levonul, a vastagabb felhőzet is fokozatosan szakadozik, gomolyosodik, majd csökken. Így alapvetően sok napsütésre van kilátás a képződő gomoly felhők mellett is. Főként északkeleten-keleten néhol zápor előfordulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk meg énekelni.
5: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
2: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
8: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Egy szív, egy lélek mottóval rendezték meg a ciszterci iskolák kétnapos országos fesztiválját, melynek házigazdája ezúttal az Egri Gárdonyi Géza ciszterci gimnázium volt. Az október 9-e és 10-e között megtartott rendezvényre a ciszterci rend által fenntartott iskolákból összesen 250 diák érkezett pedagógusaikkal együtt a hevesi megyeszékhelyre, hogy a közösségi összetartozást, a barátságot és a közös gyökereket ünnepeljék. A szerzeteseket, pedagógusokat és diákokat Karóczkai Júlia, a Gárdonyi Géza ciszterci gimnázium és kollégium igazgatója köszöntötte.
9: Hálatelt szívvel és nagy büszkeséggel állok most itt. Immáron második alkalommal ad Eger otthont a Ciszterfestnek, vagyis a ciszterci rend által fenntartott 5 iskola országos találkozójának, ahol testvérként köszönhetjük egymást, hiszen a ciszterciek nagy családjának tagjai vagyunk, ahol a lelkiség, a kultúra és a játék összekapcsolódik. Ez a találkozó igazi ajándék mindannyiunk számára. Földrajzilag ugyan kicsit távol vagyunk egymástól, iskoláink is sokban különböznek, de mégis ebben a sokszínűségben valósul meg az egység, a közös ciszterci szellemiség és az egymás iránti testvéri szeretet. Ezt a találkozó idei mottója is tükrözi. Egy szív, egy lélek. Kívánom, hogy ez a fesztivál mindannyiunk számára hozzon felejthetetlen élményeket, új barátságokat és inspirációt. Töltsük meg ezt a két napot élettel, vidámsággal és a ciszterci szellemiség értékeivel. Adjunk hálát Istennek a találkozás öröméért. Kérjük az Úr áldását közösségünkre, a jelenlévőkért és mindazokért, akik lélekben most velünk vannak.
8: Horváth Olga, a kismarosi Boldogasszonyháza ciszterci monostor apátnője beszédében a találkozó mottójáról és az összetartozásról beszélt. Őt hallják most.
9: Az az igazság, hogy ahogy így körülnézek, hatalmas öröm van bennem, hogy így együtt, így itt vagyunk. Tudjátok, hogy mi közös bennünk, azon kívül, hogy valószínű mindannyian korán keltünk, és alig vártuk már, hogy ide érjünk. Az, hogy itt 250-en vagyunk, 5 különböző iskolából, de ugyanabból a gyökérből. Különböző városok, különböző arcok, más-más belső utak, történetek, poénok, és mégis, ha így magunkra nézek, a pólóink azért azt mondják, hogy van valami közös jel. Mindannyian a ciszterci család tagjai vagyunk, és ez valahogy úgy látszik rajtunk. Akkor is, amikor felveszünk, de akkor is, amikor nem. És ez a másfél nap ezt az összetartozást szeretné erősíteni bennünk. Van egy motto is találkozóra erre az évre, ami nem egy unalmas iskolai szlogen akar lenni, hanem egy 2000 éves működő recept. Egy szívvel, egy lélekkel. Ez a mondat az apostolok cselekedeteiből származik, és az első keresztényekről szól. És ha elképzeljük őket, nem voltak még templomaik, házaknál vagy katakombákban jöttek össze. Nem volt internetük, nem voltak tankönyveik. Fiatalok voltak, tele kérdésekkel, örömmel, és egy olyan világban éltek, ami azt leste, hogy mikor buknak már le. És ők mégis összeültek, megosztották, amiük volt, és egy szívvel, lélekkel tartottak ki egymás mellett, és a közös értékeik mellett. A belső egység volt a pajzsuk, a külső veszéllyel szemben. Nem tudom, gondoltatok-e már rá, hogy mit jelent valójában az egy szív, és főleg mi az, hogy egy lélekkel? Az, hogy egy szívvel, az talán még könnyebben érthető, mert egy csapatjátékban, egy jó zenekarban egyfelé figyelünk, egy cél hajt minket. Úgy is lehetne mondani, hogy egy hullámhossz, ami azt jelenti, azt jelöli, amikor az emberek a saját egójuk háttérbe szorul, és egy magasabb cél hangolja össze a gondolataikat, az érzéseiket és a tetteiket. De valójában mi az, hogy egy lélekkel? A Szentírásban a lélek szó eredetileg levegő, szellő, lélegzet ezt jelenti. És ez ma itt nekünk a ciszterfeszten azt jelenti, mindannyian ugyanazt az éltető levegőt szívjuk be, Isten szeretetének lelkét. Ő az, aki minden keresztényben él és éltet, ő a szeretet. Ez a kötelék tesz minket minden különbözőség és távolság ellenére is valóságosan egy szív, egy lélekké. Olyan ez, mint egy láthatatlan wifi hálózat, ami összeköti a 250 különböző telefont, valójában a személyeket, diákokat, ugyanarra a szerverre, az örök szeretetre. De mi, ciszterci diákok, tanárok, kaptunk ehhez a szeretethez egy különleges családi titkot is. Majdnem 1000 évvel ezelőtt élt a fiatal Szent Bernát. Ő nem egyedül akart szent lenni, nem egyedül akart nagyot alkotni. 30 barátjával, testvérével, társával együtt indult el, és ment Szítóba, ahol a szívében lévő parazsat néhány év alatt sikerült jól felszítani, és apátja ezért elküldte, és azt mondta, a lángot add tovább. És néhány szerzetes társával, tudjátok, hova ment? Nem egy kész, szép kis farmra, nem is kényelmes luxus hotelbe, egy elhagyatott, sötét, vad és barátságtalan völgyet választottak, aminek a neve az volt, hogy keserűség völgye. Olyan hely volt ez, ahová senki más nem akart menni. És ezek a fiatalok a barátságukkal, a kemény közös munkájukkal és az imádságukkal teljesen átformálták ezt a helyet. Összefogtak, kitisztították a vidéket, és a keserűség völgyéből létrehozták azt, ami ma úgy ismerős, Clara Wallis, vagyis Clairvaux, a fényes völgy. Mert a ciszterci atyák azt tanították, hogy a közösség a barátság iskolája, ahol egy lélek lakik a különböző testekben. És ez a másfél nap itt most, a mi fényes völgyünk. Lehet, hogy valaki közületek fáradtan érkezett, vagy otthonról, az iskolából hozott magával valami keserűséget, egy rossz jegyet, egy csalódást, vagy nehéz hetet. De azért vagyunk itt együtt, egy szívvel, lélekkel, hogy ezt a keserűséget átváltoztassuk fényé, örömmé, kacagássá. Az egy lélek azt a biztonságot jelenti, hogy egy csapat vagyunk. Nem 250 különálló magányos sziget, hanem egyetlen élő, lüktető közösség. És az egyikötök elfárad, a másik ad neki majd erőt. És ha valaki izgul, mondjuk a színpadon, a többiek szurkolnak majd neki. És ha valaki megnyitja szívét, a másik figyelemmel, tisztelettel hallgatja. És hogy ez valóságá lehessen, három rövid kis tippet szeretnék adni csak. Az egyik, hogy lépj ki a csigaházadból, lépj ki a buborékodból. Ne csak a saját iskolatársaddal beszélgess, akit amúgy is nap mint nap látsz. Ismerkedj, ismerj meg valaki mást a másik iskolából. És lehet, hogy a melletted lévő sorban ül, ő lesz a legjobb barátod. A másik, hogy adj bele mindent. Ha játék van, játssz ezerrel, és ha zene, énekelj, és ha csend, merj elcsendesedni és figyelni. És a harmadik, hogy figyelj a másikra. Hozd döntést amellett, hogy figyelek a másikra akkor is, ha fáradt vagyok. És ha látsz valakit, aki egy kicsit magába roskadva egyedül ül, lépj oda hozzá, ülj mellé, mert egy szívvel, lélekkel csak együtt, közösen lehetünk. Azt mondta igazgatóasszony, hogy 250-en minimum le vagyunk. Hát 250 szív most egyszerre dobban, és engedjük meg, hogy ez a közös lélek vezessen minket, akkor ezt a másfél napot nem fogjuk elfelejteni. Erőforrásá lesz, hogy tudjunk bármiféle keserűség völgyéből igazi fényes völgyet alakítani. És valójában ez fog igazán összekötni minket a hétköznapokban is. Hát vigyetek magatokkal egy darab lángot, fényt ebből a napból. Hálás szívvel és szeretettel köszönjük az EGRI házigazdáink közösségének, hogy megnyitották előttünk a kapuikat. Köszönjük a sok áldozatos munkát, készülődést, gondoskodást, amellyel ezt a szeretetteljes légkört megteremtették számunkra, hogy valóban otthon, nagy családban érezhessük magunkat. Hát kívánok jó beszélgetéseket, életre szóló találkozásokat, vidám és egy szívvel, egy lélekkel teri ciszterfesztet mindannyiatoknak.

0: A hétvégén megtartott Ciszterfeszten részt vett Hrubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója is, aki egy klasszikus mesei hasonlattal világított rá az összetartozás erejére.
1: Én csak egy anekdotával vagy hasonlattal szeretném megnyitni ezt a Ciszterfesztet. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy apa, akinek volt három fia, akik állandóan egymással veszekedtek. Az apa megelégelte ezt az állandóan egymással veszekedést, mind a háromnak adott egy-egy vesszőt, és mondta nekik, hogy na hát akkor most törjétek el ezt a vesszőt. Hát persze mindenki eltörte ezt a vesszőt, teljesen hülyének nézte az apját, hát most akkor mit akar ez ezzel? Aztán az apa vett három ugyanilyen vesszőt, háromszor hármat, és mindegyiknek odaadta, hogy jó, akkor most törjétek el így együtt ezt a vessző csomagot, ezt a vesszőnyalábot. Hát persze az nem sikerült. És akkor azt mondta nekik, hogy figyeljetek, én elmegyek, egy idő után meghalok, ti itt maradtok, és hogyha magatokba vagytok, akkor el fogtok törni. Hogyha meg együtt mozogtok az életbe, akkor meg így együtt soha senki nem fog benneteket tudni eltörni. És ezzel a gondolattal hívnálak benneteket erre a másfél napra. Hogyha egymagatokba vagytok, akkor el fognak benneteket törni. De hogyha egy életre megmarad bennünk ez a másfél nap, meg a jövő évnek is a Ciszterfesztje, és azt érzitek, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan, de tényleg az egyetlen olyan iskola fenntartó, ilyen csúnya szóval, az egyetlen olyan szerzetes rend, az egyetlen olyan állami iskola hálózat, akik képesek arra, hogy másfél napig 250-en együtt legyenek, és együtt dobbanjon a szívük, és egyfele nézzenek, ahogy az előbb Olgi nővértől hallottuk. Ilyen nincsen más. Senki más ezt nem csinálja meg. És hogy én szerintem iszonyatos hálával tartozunk egyrészt a vendéglátóinknak, az EGRI vezetőségnek, tantestületnek, diákoknak, másrészt meg azoknak a szerzeteseknek is, akik most velünk vannak, így fekete-fehérbe ebbe a Cisztertemplomba, és akik mögöttünk vannak, imádkoznak, tartanak minket, hogy úgy menjünk el innen holnap, hogy így együtt soha ne lehessen minket eltörni.
0: A ciszterci lelkiségről és a kétnapos találkozó programjairól Karóczkai Júliát, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium igazgatóját kérdeztük.
2: A ciszterci atyák egyik nagy karizmája, vagy maga a ciszterci lelkiségnek egyik központi eleme az a szeretetteljes légkör, ez a családias légkör. Ez nem föltétlen már, vagy a monasztikus rendekre gondolok itt, hanem attól az időtől kezdve, amikor oktató-nevelő tevékenységet elkezdtek folytatni a ciszterci atyák. Mindig is nagy szeretettel figyeltek oda a diákjaikra, és ez az egyik, ez a családban szeretik egymást, és a ciszterci lelkület, akár a lelkiség, akár a monasztikus lelkület is, vannak olyan párhuzamos dolgok, vagy olyan kapcsolódási pontok, amikben megegyezik a ciszterci iskolák küldetésnyilatkozatával és a ciszterci lelkiséggel. De a családiasságon kívül tudnám mondani a közösség, az egység, az egyszerűség. Tehát ezek a letisztult, úgy nevezzük mi ciszterci identitás elemek, amihez mi is próbálunk kapcsolódni. Az első Ciszterfesztet mi rendeztük meg. Ezt megelőzően volt 2021-ben Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus. Akkor a fenntartó megkérte a budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumot, hogy azokban a üres járatos időszakokban, amikor ugye nem a eukarisztikus kongresszus fiataloknak szóló programjain vannak az iskolák képviselői, hogy akkor szervezzenek programot. Aztán így ebből jött ez az igény, ez nagyon-nagyon jól sikerült, és gyakorlatilag mind a fenntartó, mind pedig a pedagógusok, illetve a diákság részéről megfogalmazódott az az igény, hogy jó lenne minden évben találkozni. Hát aztán mondhatom így, hogy megnyertük a jackpotot, és a fenntartó minket bízott meg 5 évvel ezelőtt. Ugye itt már mind a, tehát a teljes 2 nap programjáiról nekünk kellett gondoskodni, és egy gyakorlatilag mi adtuk a Cister Fest nevet, amit elfogadott az egész közösség, az egész nagy család, és megmaradt ez a név. Ugye ez a fest, ez a, hát a nem a világi értelemben vett fesztiválra utal, hanem a festumra, az ünnepre. Az a közös ünnep, a találkozás, közös öröme. Természetesen sok-sok vidám program lesz a mai nap során is, a holnapi nap során is, de ez elsősorban az ünnep, mint festum erre vonatkozik, és minden évben ugye más iskola kapja meg ezt a jogot, vagy ezt a nagyszerű lehetőséget, inkább így fogalmaznék, és most újra ugye körbeértünk, újra rákerült a sor. Számos színes program van egy... Igen?
3: De mondd, majd ezt a csendben.
2: Tehát számos színes program van, ebben lesznek sport, játékos vetélkedők, aztán, ahogy Rubovszky Rita főigazgató asszony mondta, ugye lesz egy diákparlamenti ülés is, ahol a Ciszterci Diák Tanács elnökségi tagjait megválasztják a diákok. Ugye ez egy újszerű dolog, hallatják ők is a hangjukat, lesz közvetlen képviseleti szervük a fenntartónál. Én úgy gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Lesz a láthatatlan megálló program, ezt tudom ajánlani mindenkinek, ez elsősorban egy olyan lelkiségi program, ami keresztút állomásain viszi végig az utatót, az utazót ugye bekötik a szemét, és végigjárják a 14 stációt. Ezen kívül lesznek izgalmas játékos vetélkedők, majd kimennek az érsekkertbe, kollégáim is partnerek voltak ebbe, beöltöznek korhű jelmezekbe, és játékos feladatokat kell megoldani a csapatoknak, direkt vegyes csapatok vannak, ugye a cél, hogy mindenki megismerje a másikat, és ez tényleg ebből azért születnek tartós barátságok, kapcsolatok, tehát ez már az ötödik éve, hogy van már

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leo Pepa előre megírt homíliája. Stabil családok nélkül nincs jövője a világnak. 14. Leo Pápánál tüdőrákot diagnosztizáltak. Sikeresen eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. Szabályosan zajlik 14. Leo Pápa műtét utáni felépülése. A Szent Atya már jár és étkezik. 14. Leo Marek Forgács püspököt nevezte ki kassai érsekké. Leo pápa Viola érseket nevezte ki a Szent Péter Bazilika főpapjává.

0: Leó pápa erőre megírt homéliája. Stabil családok nélkül nincs jövője a világnak. A kórházban lámbadozó Leó pápa helyett és az ő megbízásából Luis Antonio Tagle bíboros, a bíborosi kollégium dékánya mutatta be a szentmisét szerdán délelőtt 10 órakor a Szent Péter téren, amelyen vele együtt koncelebráltak az október 7-e és 14-e között tartott Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő bíborosok, püspökök és pátriárkák. Tagle bíboros a szentmisén felolvasta 14. Leó pápa már előre elkészített homíliáját.
1: La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il giubilo della chiesa.
0: A családokban megélt szeretet öröme az egyháznak is újjongása, idézte a homília Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdításának bevezető sorát, amelyet 2016. március 19-én tette közzé. Ma az eukarisztiát ünnepeljük, bemutatva az Úrnak a dokumentum jegyében az ebben az időszakban végzett munka gyümölcseit, miközben igyekszünk magunkévá tenni annak gazdagságát és megvalósítani lelkipásztori irányelveit, olvasta Leó pápa homíliáját Tagle bíboros. Az ige liturgia olvasmánya Szent Pál szeretett himnusza alapján a pápa apostoli buzdítása 4. fejezetében a keresztény házasság erényeiről szóló gazdag elmélkedés alapját képezi, amely érzelmi, lelki és áldozati egyesülés és Isten szeretetének ikonja. Ezen értékek által a kegyelem segítségével napról napra nőnek együtt a házastársak a Szent Háromság képére, kiki a maga egyedi módján érlelődve, miközben felismerik azt a kölcsönös hasonlóságot, amely abban a maradandó termben mutatkozik meg, hogy egész életükben osztoznak és közösen építi fel azt. Így a szeretet igazi öröme a lassú egymásba oldódás, amelyben az egyik fél egyedisége a másik jelenléte által az ajándékban virágzik ki. Az apostol ráadásul egy olyan közösséghez szólt, amely gazdag ajándékokban és karizmákban, de amelynek érettebbé kellett válni a szeretetben. Arra emlékeztette a korintusiakat, hogy szeretet nélkül az ember minden talentum ellenére csak zengő érc vagy pengő cimbalom. Ami nem erre vagyunk teremtve, hiszen a válaszos Zsoltár Isten népének is nyájának nevez minket, akinek szeretete örökké megmarad, hűsége pedig nemzedékről nemzedéke terjed, tanította Leó pápa homíliája. Az Amoris Laetitia dokumentum

0: arra hív, hogy ezt a szeretetet tegyük meg családjaink alapjává. Ez a szeretet különösen is arra buzdít minket, hogy ne vegyük a házasságra készülő fiatalokat, megtanítva nekik az erények fontosságát, amelyek között különleges helyet foglal el a tisztaság, mint a személyek közötti szeretet valódi növekedésének értékes feltétele. Dicséretesek az ennek érdekében a plébániai vagy lelkipásztori szinten vállalt elkötelezett programok. Igaz, hogy ezek a programok önmagukban nem elegendőek, ha csak nem előzi meg és nem támogatja őket a szeretetre nevelés, amely minden növekedést kísér, már a gyermekkortól kezdve, ahogy Ferenc pápa megjegyezte. A szeretet megtanulása nem valami rögtönzött dolog, és nem is lehet egy a házasságkötés elét elvégzett kurzus célja. Majd kifejtette, hogy valójában mindenki születésénél fogva készül a házasságra, és mindennek, amit egy fiatal a családban megtapasztal, hozzá kell járulnia ahhoz, hogy képessé tegye a teljes és végleges elkötelezettségre.
1: Il primo prezioso e insostituibile apprendistato della gioia dell'amore.
0: Így a családi konkrét szeretet, amely nem mentes a küzdelmek, hibák és kudarcok pillanataitól, mégis csodálatos jellegű a kiszámíthatatlan mindennapokban, amely a szeretet első iskolája, az első értékes és pótolhatatlan tanulóidő a szeretet örömében. Ezért sok család erőfeszítése, akik nap mint nap csendesen és hősies hűséggel élik meg hivatásokat és küldetésüket, megérdemli, hogy értékeljük és támogassuk őket, buzdít Leó pápa homíliája. Nagy lelkű válasz ez Jézus szavaira, aki maga választott bennünket és arra rendelt, hogy maradandó gyümölcsöt teremjünk. Így a családban a szülők, gyermekek, nagyszülők, fiatalok és idősek, kicsik és nagyok tanúságtétele által az evangélium igazságáról és az élet teljességéről szóló üzenet hatékonyan terjed az egész világon. Jézus földi élete végén ránk hagyta parancsolatát, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Tegyük gyakorlatta ezt, hogy olyan egyházként növekedjünk, amely családok családja. A kölcsönös gondoskodás légkörében, ahol a fiatal házastársak bátorítást éreznek házasságuk megkezdésekor, a szülők segítséget kapnak a gyermeknevelésre és a család életben való helytállásra, az idősek felismerik és értékelik a bölcsesség és az erény tanúságtevőiként betöltött szerepüket. A szeretet elég körében még a legtörékenyebbek és a nehéz, válságos helyzetűek is támogatásra találnak. Ez a szeretet alapvető fontosságú életünk és közös emberségünk szempontjából, nyitottan az élet értékei iránt, a fogantatástól kezdve egészen a természetes halálig. A család ezen értékek jeles letéteményese az emberiség javának jelzőfénye. Ahogy Ferenc pápa hangsúlyozta, a bizonytalan vagy az élet átadása elől elzárkózó kapcsolat nem biztosítja a társadalom jövőjét. Erős családok nélkül, amely nyitottak a gyermekáldásra és odafigyelnek nevelésükre és növekedésükre, a világnak nincs jövője, szögezte le Leó pápa homíliája. Jézus egyik fontos felhívása, kérjük az atyát az ő nevében, arra emlékeztet minket, hogy a család az imádság kiváltságos helye. A pápa sajnálattal elismeri, hogy ma a világ számos részén jelentősen meggyengült az otthoni közös ima szokása, ugyanakkor az Amoris Laetitia jelzi, az ima alapvető fontosságú, ezért hangsúlyozni kell a családi lelkiség, az ima és a vasárnapi eukarisztiában való részvétel fontosságát. Továbbá javasolja, hogy a családok is rendszeresen gyűjjenek össze a lelki növekedés szolgáló imádságra.
1: La preghiera comune e i sacramenti hanno un ruolo molto rilevante nella vita familiare.
0: A közös ima és a szentségek létfontosságú szerepet játszanak a családi életben, szilárd táplálékot és gyógyít kínálnak. Leó pápa felolvasott homíliája után Tagde bíboros így folytatta beszédét. 14. Leó pápa különleges megbízásából számomra megtiszteltetés ezen az ünnepségen elnökölni, és így mindenkinek kinyilváníthatom az egyházi közösséget ő boldogsága harmadik Pólis nónával, a káldeusok bagdadi pátriárkájával, aki részt vesz az eukarisztia ünneplésében. Egy pátriárkának és Péter utódjának közössége gyakorlatra emlékeztet, amely szentesítette a patriarkális egyháznak a római székkel fennálló egységét, és akkoriban maguknak az egyházatnak is az egységét a hitben és a szeretetben. Ezért nem puszta formalitás, hanem élő valóság, amelynek létjogosultságát az eukarisztikus közösség, mint az egyház Krisztusban létező egységének forrása és csúcspontja adja. A káldeusok bagdadi pátriárkájának jelenléte segít annak mélyebb megértésében, hogy egyház vagyunk, a különböző rítusú és hagyományi egyházaknak az Úr Krisztusban való közössége, amely láthatóan megnyilvánul a Péter utódával való egységben. Az egész katolikus egyház szereteteiről és imádságáról biztosítja őt a rábízott hívek lelkipásztori gondozásáért, akik régóta próbatétel alatt állnak, ám a sok megpróbáltatás közepete is állhatatosak maradtak, gyakran hősiesek is abban, hogy tanúságot tegyenek a Jézusba vetett hitükről.
1: Affidiamo tutte le famiglie e la chiesa intera alla Santa Famiglia di Nazaret.
0: Végül Tagle bíboros minden családot és az egész egyházat a názareti szent családra bízott, elimádkozva Ferenc pápának az Amoris Laetitia buzdítás végén elmondott fohászát. Imádság a szent családhoz. Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az igaz szeretet ragyogását, nagy bizalommal rátok bízzuk magunkat. Názareti szent család, tedd a mi családjainkat is a közösség helyeivé és az imádság cionálkolomaivá, az evangélium hiteles iskoláivá és kicsiny család egyházokká. Názareti szent család, a mi családjainkban soha ne kerüljön sor erőszakosságra, elzárkózásra és megoszlásra, és ha valaki megsebesült vagy megbotránkozott, azonnal nyerjen vigasztalást és gyógyulást. Názareti szent család add, hogy mindannyiunkban tudatosodjék a család szent és sérthetetlen jellege és Isten terve szerinti szépsége. Jézus, Mária és József, hallgassatok meg minket és fogadjátok el könyörgéseinket. Amen.
2: 14. Leó pápánál tüdőrákot diagnosztizáltak, sikeresen eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. Október 13-án este 21 óra 53 perckor tették közzé 14. Leó pápa egészségi állapotáról a részletes orvosi jelentést, néhány órával a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban végrehajtott műtét után. A Szentszéki sajtóiroda már este 8 óra előtt Telegram csatornáján közölte, hogy a Stefano Margaritora professzor vezette mellkassebészeti orvoscsoport beavatkozása sikeresen, az előírt módon és időben fejeződött be. A Szentatya ezt követően visszatért a kórház 10. emeletén található szobájába, a pápai lakosztály melletti részlegre. A jelenleg felújítás alatt álló lakosztályban másfél évvel ezelőtt Ferenc pápát is kezelték. A közlemény így fogalmaz. A Szentatyán ma délután a terveknek megfelelően mellkassebészeti beavatkozást hajtottak végre. A műtét radikális jellegének biztosítása érdekében videóasszisztált technikával eltávolították a jobb tüdő alsó lebenyét. A műtét közben végzett gyors szövettani vizsgálat megerősítette a tüdő adenokarcinoma diagnózisát, amelyet a műtét előtti vizsgálatok alapján már feltételeztek. Az orvosi jelentés szerint a Szentatya összesen körülbelül 3 órát töltött a műtőben, maga a sebészeti beavatkozás azonban mintegy 90 percig tartott. A műtét sikeres volt, és nem léptek fel komplikációk, hangsúlyozza a közlemény. Szabályosan zajlik 14. Leó pápa műtét utáni felépülése. A Szentatya már jár és étkezik. A várakozásoknak megfelelően zajlik 14. Leó pápa műtét utáni felépülése a római Gemelli kórházban, közölte október 14-én szerdán délután a Szentszéki sajtóiroda. A Szentszéki sajtóiroda szerdán délután elektronikus levélben tájékoztatott 14. Leó pápa egészségi állapotáról. Luigi Carbone orvos, a Vatikán Városállam Kormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának vezetője, valamint Stefano Margaritora professzor, a Szentatyát operáló mellkassebészeti orvoscsoport vezetőjének jelentése alapján. Az orvosi tájékoztatás szerint a Szentatyán ma reggel elvégezték a műtét után előírt vérvizsgálatokat és mellkasröntgent. Az eredmények megerősítik, hogy a műtét utáni felépülés szabályosan zajlik. Az értékek az elvégzett beavatkozás típusának megfelelő normál tartományban vannak. A közlemény így folytatódik. A Szentatya légzés fizioterápián vett részt, és elkezdett járni a szobájában. Ismét rendszeresen étkezik, reggelizett és ebédelt. A műtét utáni felépülés a várakozásoknak megfelelően halad. A Szentszéki sajtóiroda szerda reggeli tájékoztatása szerint a Szentatya nyugodtan töltötte a műtét utáni első éjszakát. 14. Leó pápa Marek Forgács püspököt nevezte ki kassai érsekké. Október 14-én tette közzé a Szentszék az új kinevezést. 14. Leó pápa elfogadta Bernard Bober kassai érsek lemondását az egyházmegye lelkipásztori vezetéséről, és Marek Forgács eddigi kassai segédpüspököt nevezte ki a szlovákiai kassai főegyházmegye metropolita érsekévé. Az új főpásztor eddig Szeleuciana címzetes püspöke volt. Marek Forgács 1974. január 21-én született Kassán. Filozófiai és teológiai tanulmányait a szepesváraljai szemináriumban végezte. Katonai szolgálatát követően 1999. június 19-én szentelték pappá, és a kassai főegyházmegye papságának tagja lett. 1999 és 2002 között káplánként szolgált Tőketerebesen, Szinnán és Homonnán. Ezt követően 2002 és 2004 között a Kassai Egyetemi Pasztorális Központ ifjúságpasztorációjáért felelt. Rómában a Pápai Gergely Egyetemen pszichológiából szerzett licenciátust, majd a szlovákiai Nagyszombati Egyetemen szociálpszichológiából doktorált. 2007 és 2016 között a Kassai Teológiai Kar oktatójaként, dékán helyettesként és tanulmányi igazgatójaként tevékenykedett, emellett az Egyetemi Pasztorális Központot is vezette. 2016. június 11-én Szeleuciana címzetes püspökévé és a Kassai Főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki. Püspökké szentelésére ugyanazon év szeptember 1-én került sor. A szlovák püspöki konferencián belül több fontos feladatot lát el. Elnöke a kiskorúak védelmével foglalkozó bizottságnak és a plébániai katekézis bizottságának, valamint a zenei albizottságnak. XIV. Leó viola érseket nevezte ki a Szent Péter Bazilika főpapjává. Vittorio Francesco Viola érsek október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén töltötte be 61. életévét. A dátum különösen jelentős számára, hiszen az umbriai Ferences rend tagja. A Szentatya október 10-én három fontos megbízatást adott neki. A Szent Péter Bazilika főpapja, Vatikánváros általános helynöke, valamint a bazilika fenntartásáért és gondozásáért felelős intézmény a Fabrica di San Pietro elnöke lett. Az olaszországi Biellában született. Középiskolai tanulmányait követően belépett a Ferences rend umbriai tartományába, és az Assisi Teológiai Intézetben tanult. Tanulmányait Rómában a Szent Anselm Pápai Liturgikus Intézetben folytatta, ahol 2000-ben liturgikus teológiából doktorált. 1992-ben diakónussá, 1993-ban pappá szentelték. 1999 és 2005 között az Assisi közelében található Angyalos Boldogasszony pápai bazilika és kolostor kusztosa volt. 2008-tól 2024-ig az egyházmegyei karitást vezette. Tanította az Assisi Teológiai Intézetben, és tagja volt az Olasz Püspöki Konferencia Országos Liturgikus Hivatala Tanácsadó Testületének. 2000 óta a római Szent Anselm Pápai Liturgikus Intézet tanára. Ferenc pápa 2014. október 15-én a Tortonai Egyházmegye püspökévé nevezte ki. Püspökké szentelésére december 7-én került sor az Angyalos Boldogasszony Bazilikában. 2021. május 27-én Ferenc pápa az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi kongregáció titkárává nevezte ki. Ezt a tisztséget 5 éven át töltötte be. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Fele barátom, mondd, voltál-e már úgy, hogy a csukott könyv előtted feküdt, titkok leltára, szépség ABC-je? De nem nyithattad ki elolvasásra, mert rajta szunnyadt egy macska kölyök, és sajnáltad az álmát megzavarni.
1: Vörös Sándor, Fele barátom, mondd című versét Kulka János mondta el. Vörös Sándor, költő, író, műfordító, Szombathelyen látta meg a napvilágot 1913. június 22-én. Édesapja, idősebb Vörös Sándor, huszártiszt, édesanyja Blaskovics Mária volt, ő nagyszebeni, szerb családból származott. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, ahol az ismert nyelvész tanár, költő, néprajztudós Pável Ágostonnál tanult. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című labban megjelent első novellája, az Egyszer régen. Szintén 1928-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában, az Erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt 1933-ban kórusmű komponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált. 1934-ben jelent meg első verses kötete, A hideg van. A következő évben Baumgarten díjban részesült. Egyetemi tanulmányai után Pécsen volt könyvtáros, majd 43-ban Budapestre költözött. 1947-ben vette feleségül Károlyi Amik költőnőt. 1948 és 56 között a hivatalos irodalom politika elszigetelte, kirekesztette. Kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. 1970-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Pályája a legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című versesregényével aratta. Vörös Sándor 1989. január 22-én hunyt el Budapesten.

Szeresd a szenvedéseimet, Uram, és bajaim hívjanak, hogy látogass meg engem. De látogatásod előkészületének befejezéseként add meg, ó üdvözítőm, hogyha a testem osztozik a fájdalmakban, melyeket megbántásaimért szenvedtél, a lelkem is osztozzon a szomorúságban, melyet ugyanezen bántások miatt éreztél. És így elkövetett bűneimért, testemben és lelkemben veled szenvedjek, és úgy, ahogyan te szenvedtél.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: XIV. Leó pápa felépülése a terv szerint halad. Luigi Carbone a Vatikán városi államkormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, és Stefano Margaritora, műtétvezető orvos tájékoztatást adott a pápa műtét utáni felépüléséről. Áll a Szentszéki Sajtóközpont szerdán délután kiadott közleményében. A Szentatyán elvégezték a műtétet követően előírt vérvizsgálatokat és mellkasröntgent. Az eredmények megerősítik, hogy a műtét utáni felépülés a várakozásoknak megfelelően zavartalanul halad. Az értékek az elvégzett beavatkozásnak megfelelő normál tartományban vannak. A pápa légzőszervi fizioterápiát végzett, és elkezdett sétálni a szobában. Visszatért a rendszeres étkezéshez is, reggelizett és ebédelt. Felépülése a tervek szerint halad. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia továbbra is arra hívja a híveket, hogy imáikban hordozzák a Szentatyát. A szerzetes női rendfőnöknök Nemzetközi Uniója 14. Leó pápa felhívására október 15-én világszerte arra hívja a szerzetes nővéreket és a közösségeket, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért a békéért. A Szentatya arra int, hogy ne szokjunk hozzá a háborúhoz, és keressük a megbékéléshez vezető konkrét utakat. Nem engedhetjük meg, hogy a háború hétköznapi valósággá váljon számunkra. Roxanne Scherz nővér, a szerzetes női rendfőnöknök Nemzetközi Uniójának ügyvezető titkára e szavakkal ad hangot annak az aggodalomnak, amelyet ma világszerte sokan osztanak. Ezért a mai napon, október 15-én, 14 óra 30 perctől különböző kontinensek szerzetes nővérei és közösségei online rózsafüzér imádságra egyesülnek a békéért. Ez a felhívás túlmutat az imádságon. A Szentatya arra is kérte a híveket, hogy imádságukat konkrét bűnbánati és irgalmassági cselekedetekkel, valamint a párbeszéd és a megbékélés előmozdítása iránti elkötelezettséggel kísérjék. Az imádságba a rendfőnöknök Nemzetközi Uniójának YouTube csatornáján lehet bekapcsolódni 14 óra 30 perctől, valamint követhető lesz a Szent István Rádióban is. Az Öröm, a Hit és a Közösség jegyében rendezték meg október 14-én szerdán az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót Kazincbarcikán. Az Egri Főegyházmegye különböző iskoláiból közel 900 fiatal érkezett a városba, hogy együtt töltsenek egy lelki élményekben gazdag napot. A találkozó középpontjában az Istennel és az egymással való kapcsolat elmélyítése, a személyes tanúságtételek és a közös imádság állt. A Don Bosco sportközpontban megrendezett esemény kezdetén a helyi szalézi animátorok egy tanulságos jelenettel köszöntötték az egybegyűlteket. A találkozó résztvevőit Vizi János atya, az Egri Főegyházmegye ifjúságpasztorációs referense köszöntötte. A közös ünneplést a Zalaegerszegről érkezett Rád találtam zenekar dicsőítő énekei tették még emelkedettebbé. A délelőtt folyamán személyes tanúságtételek hangzottak el, amelyekben fiatalok osztották meg hitükhöz, útkeresésükhöz és Istennel való kapcsolatukhoz fűződő tapasztalataikat. A délelőtti program folytatásában dr. Vitális Gábor szalézi tartományfőnök tartott tanítást. A nap egyik meghitt lelki állomása a közös szentségimádás volt. Majd az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó csúcspontját a közös szentmise jelentette, melynek főcelebránsa dr. Ternyák Csaba egri érsek volt. Az ünnepi liturgia lehetőséget teremtett arra, hogy a főegyházmegyek különböző településeiről érkezett fiatalok egy közösségként adjanak hálát, és együtt imádkozzanak az egyházmegyéért, közösségeikért és egymásért. Idén is több mint 7000 fiatal kapcsolódott be a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióba, hogy idejüket és energiájukat mások szolgálatába állítsák. Az Egri Főegyházmegye területéről is több mint 10 helyszínről összesen több mint 500 résztvevő csatlakozott a kezdeményezéshez. A program ünnepélyes megnyitóját a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban tartották, ahol a felszólalók az önkéntesség közösség formáló erejére, az emberség fontosságára és az egymásért végzett szolgálat értékére hívták fel a figyelmet. Knáb András Benedek, a rendezvény idei főkoordinátora, az emberség, a közvetlenség és a spontaneitás jelentőségét hangsúlyozta. Mint mondta, ezek az értékek a digitális korban különösen felértékelődnek. Juhász Ferenc pasztorális helynök esperes egy személyes kanadai élményén keresztül világított rá az önkéntesség mélyebb jelentésére. Arról beszélt, hogy a másokért végzett szolgálat során az ember valamit továbbad abból a szeretetből, amelyet maga is kapott. Kiemelte a közösségért vállalt felelősség, az önzetlen segítségnyújtás és a generációk közötti kapcsolatok fontosságát is. Az Egri Főegyházmegye számos településén kézzelfogható tettekben mutatkozott meg a fiatalok segítő szándéka. Az önkéntesek többek között templomokat takarítottak, temetőkerteket gondoztak, kerítéseket festettek vagy virágokat ültettek. Egy szív, egy lélek mottóval rendezték meg a Ciszterci iskolák kétnapos országos fesztiválját, melynek házigazdája ezúttal az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnázium volt. A hétvégén megtartott rendezvényre a Ciszterci rend által fenntartott iskolákból összesen 250 diák érkezett, pedagógusaikkal együtt a Hevesi megye székhelyre, hogy a közösségi összetartozást, a barátságot és a közös gyökereket ünnepeljék. A rendezvény közös imával, énekléssel vette kezdetét a Szent Bernát Ciszterci, Bolcsa Szent Ferenc templomban, ahol Karoszkai Júlia, a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnázium és kollégium igazgatója köszöntötte a szerzeteseket, diákokat, pedagógusokat. Elmondta, a Ciszterfest ötlete a 2021-es Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus idején született a budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumban. A fest név a latin festum ünnepszóból ered, utalva a közösség találkozásának és örömének ünnepére. Horváth Olga, a Kismarosi Boldogasszonyháza Ciszterci monostor apátnője, megnyitó beszédében a találkozó mottójáról és az összetartozásról elmélkedett. Rámutatott, hogy a találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből származik, egy szívvel, egy lélekkel. Ez a mondat az első keresztények közösségét idézi meg, akik nehéz körülmények között, templomok, internet és tankönyvek nélkül, fiatalon és kérdésekkel telve is kitartottak egymás mellett. Belső egységük pajzsként védte őket a külső veszélyekkel szemben. Ma ez az egy szív, egy lélek olyan hullámhoz, amelyben a saját ego háttérbe szorul, és a magasabb cél hangolja össze a gondolatokat, érzéseket és tetteket. A Ciszterfest esetében ez azt jelenti, hogy a résztvevők ugyanazt az éltető levegőt, Isten szeretetének lelkét szívják magukba. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében Egerben, a Szent Bernát Ciszterci templomban, október 15-én csütörtökön 18 órától, melynek mottója Máriával az Úr előtt. Ó Mária áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncol minket. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéjéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, s ezt követően minden esztendőben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze a fiatalok. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljaújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett. Most pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Szeretettel várják az érdeklődőket az Eger Lajos Városi Plébánia hívei októberi programjaikra. Október 17-én szombaton 18 órától több generációs teaest lesz a LAK Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében. A vendég a Korc Együttes lesz. Október 24-én szombaton Lajosvárosi Közösségi Kirándulás lesz a Stimetz házhoz. Szabadtéri szentmisére várják az érdeklődőket magyar népünkért a forradalom 70. évfordulójához kapcsolódva. Szeretettel várják az érdeklődőket. November 21-én, Krisztus Király vasárnapjának előestéjén, 17 órakor az Egri Bazilikában ünnepi szentmise lesz, amelynek keretében Ternyák Csaba egriesek a soron következő kispapokat lektorrá és akolitussá, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja. Továbbá az Ancilla Christi Regis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen adunk hálát Istennek. Aznap a bazilikában 18 óra 30 perckor nem lesz szentmise. Ne félj, nem ítéllek el címmel szerveznek lelki gyakorlatot a magzatukat abortusz, vetélés vagy halva születés miatt elveszítő nők számára Mária Besnyőn. A november 12-én induló 4 napos alkalmat a Váci Egyházmegye támogatásával rendezik meg. A program célja, hogy lelki vigaszt és gyógyulást nyújtson a gyászoló édesanyáknak egy elfogadó támogató közösségben. Jelentkezni a nefélynemítéllekel@gmail.com e-mail címen, vagy a 0620 823 2201-es telefonszámon lehet. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittanversenyt hirdet az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói részére. A verseny témája Kaldi 400. A csapatok létszáma a következőképpen alakul. Minden iskola egy 3 fős csapattal nevezhet. A felkészülési anyag letölthető az iskola, valamint az Egri Főegyházmegye honlapjáról. Fontos határidő 2026. november 9-e. Jelentkezni a titkarság@andrassykoteger.hu e-mail címen lehet, vagy a 0636 510 060, vagy a 0636 510 063-as telefonszámon. Szeptember 30-ától folyamatosan lehet regisztrálni. A versenyen egy digitális feladatot kell majd kitölteni a Redmenta felületén. Ehhez a csapatoknak előre kell regisztrálniuk a redmenta.com oldalra. A keresőbe másolják be a csoport direkt címét, Andrássy_77-5744. Kérjék a felvételt az Andrássy Hittanverseny 2026 nevű csoportba. Fontos névformátum, amelyre figyelni kell, a csapatok a saját csapatnevüket a következő formában adják meg. Településnév, iskola névadója. Például Eger_Szent Imre. Az előzetes feladatok beküldési határideje 2026. november 13-a péntek lesz. 2 feladatot szükséges elektronikus úton a titkarság@andrassykoteger.hu címre elküldeni. Az egyik egy plakát, a másik egy kisfilm. A plakát a Kaldi 400 mottóhoz kapcsolódó szabadon választott technikával készített A4-es méretű kép vagy plakát legyen. A szkennelt verziót kell elküldeni, az eredetit majd a versenyre kell elvinni. A kisfilm egy szabadon választott jelenet megfilmesítése maximum 5 percben. Az 5 percnél hosszabb alkotásokat a zsűrinek nem áll módjában értékelni. A verseny napja pedig november 27-e péntek lesz. 10 órakor kezdődik a regisztráció az iskola aulájában. 11 órától 12 óráig rendhagyó program lesz. A Főegyházmegyei Könyvtár kiállításának megtekintése a líceumban az évforduló alkalmából. 12 órakor kezdődik a verseny. Digitális feladatlap kitöltése a Redmenta felületén lesz. Majd képfelismerési feladat. Majd az előzetesen elkészített kép és plakát bemutatása. Érdeklődni lehet. Szakmai és szervezési kérdések esetén Béres Gyula tanárúrnál, a béres.gyula@andrassykoteger.hu e-mail címen, valamint a 0630 937 7519-es telefonszámon. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Téged is vár az Egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az Egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban.
6: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
7: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: Jaj nektek, akik síremléket építetek azoknak a profétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek. Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük. Azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk. Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől. Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templom épület között megöltek. Igenis mondom nektek, felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók, lefoglaltátok a tudás kulcsát. Magatok nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályoztátok. Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajta kapják valami olyan kijelentésen, amellyel vádolhatják. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Az írástudók és farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajta kapják valami olyan kijelentésén, amellyel vádolhatják. Nem baj, ha valakinek kérdései vannak a hittel, a vallással, vagy a Szentírás egyes kijelentéseivel kapcsolatban. Gyanús azonban az a kérdező, aki minduntalan a kényes kérdésekkel hozakodik elő, csak úgy sorolja azokat, sokszor minden összefüggés nélkül. Lehet, hogy ez csupán a felszínesség és fontoskodás jele, amellyel a vallási témákban való otthonosságát akarja bizonygatni, de legtöbbször nagyobb a baj. A kérdések özönét, mint pajzsot tartja maga elé, hogy Isten igéje meg ne érinthesse szívét. És innen már csak egy lépés, hogy védekezésből ellentámadásba menjen át, mintha magát Istent akarná következetlenségen rajta kapva sarokba szorítani. A kérdésekből provokáció vagy számonkérés szemrehányás lesz, megfelelni rájuk teljességgel reménytelen. Mint ahogy az őserdőt behálózó indák áthatolhatatlan szövevényével szemben csak a bozót vágó kés segít, úgy a kérdéseket is a gyökerüknél kell elvágni. A pusztai atyák nem merültek bele teológiai okfejtésekbe és vallási vitákba. Egyikükről például följegyezték, hogy amikor egy híres teológus kereste fel, és különböző vallási kérdéseket tett föl neki, ő néma maradt, és egyetlen szót sem felelt. Amikor tanítványa kissé szemrehányóan kérdőre vonta, miért nem méltatta szóra a nagyhírű tudóst, a remete így válaszolt: Nem értek én a teológiai kérdésekhez. Kérdezett volna csak a kísértésekről, meg a bűnökről. Arról tudtam volna neki mit mondani. Vianney Szent János módszere is hasonló volt. Amikor valaki vallási problémákkal kereste fel, hogy vitatkozzon vele, ő győzködés helyett felszólította, hogy őszintén gyónjon meg. És alig, hanem Kalkuttai Teréz anya is úgy reagált volna az ilyen jellegű kérdésekre, hogy magával vitte volna az illetőt az utcán heverő betegek és haldoklók közé. Könnyen lehet, hogy kérdéseidre, melyekre logikai, értelmi úton oly régóta hiába próbálsz választ adni, mindjárt megkapod a feleletet, ha őszinte bűnbánatot tartasz, és megnyitott szíved Isten előtt.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Bude sa zodpovedať za krv prorokov, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša. Ježiš povedal: Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia. Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky. Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k ním prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatú od stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám, toto pokolenie sa bude zodpovedať. Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania. Sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili. Keď stade odchádzal, začali na ňoho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: Vajtu menge, ke barru netru sulavazden kaele profétange murmuntura, ba íve tumáre dada mudárdelen. Bikinen kodi, ke tumáre dada mudárdelen, hajtu me barru netru sulavazden kaelenge murmuntura, kada lesa csácse den tumáre daden. Anda kadi penel le devlesko gogyaveripe, proféton haj apostolon bisávav lenge, ba maskar lende unizénen mudárena, kávren pala násadena, haj andej mutem lecissana. Kade narodoske angle trubulate del sako profétoske ratestar savo, de katarle lumako agorestar zikatarle abeloske ratestar, žikaj o maškar oltári, haj maškarek hangéri mudárde, Zakariáše srateste, so avri šorde. Mišto penav, ke sama si te delko do narodo, anda kadal ratta. Vaj tu menge krisi to urura, te hutilde tu menge le žani maski kia, ba tu me nažan Andre, ba kon Andre kam laste žal, kodoles keco saren andeles kodrom. Kan avri gejlas kodhar, ande pengi bari hoi le farizeusa, aj le krisa ke žani tourura, sa kaske pušimata šonas leske opre, aj kon sar keco laspes andeleste. Ba čoral le šinas les, ke haj kam pen la kasavi vorba, anda savi andeje kris šajle nasles.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
6: Evangelium nach Lukas. Weh euch, ihr errichtet Denkmäler für die Propheten, die von euren Vätern umgebracht wurden. Damit bestätigt und billigt ihr, was eure Väter getan haben. Sie haben die Propheten umgebracht, ihr errichtet ihnen Bauten. Deshalb hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, und sie werden einige von ihnen töten und andere verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das seit der Erschaffung der Welt vergossen worden ist, an dieser Generation gerecht wird. Vom Blut Abels bis zum Blut des Zacharias, der im Vorhof zwischen Altar und Tempel umgebracht wurde. Ja, das sage ich euch. An dieser Generation wird es gerecht werden. Weh euch, Gesetzeslehrern! Ihr habt den Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die, die hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Als Jesus das Haus verlassen hatte, begannen die Schriftgelehrten und die Pharisäer ihn mit vielerlei Fragen hartnäckig zu bedrängen. Sie versuchten ihm eine Falle zu stellen, damit er sich in seinen eigenen Worten verfange. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Avilai Nagy Szent Teréz, karmelita apáca, egyháztanító. Avilában született 1515. március 28-án. Meghalt Alba de Torresben 1582. október 4-én. 67 évet élt. Teréz apja jómódú családból származó kereskedő volt. Édesanyja, Dona Beatrix de Ahumada 10 gyermeknek adott életet. 2 leánytestvére férjhez ment, ő maga inkább a kolostori életet választotta. Mint gyermek, igen élénk és heves volt vágyaiban és elhatározásaiban, de sohasem cselekedett megfontolás nélkül. Tudásvágyát nem lehetett egykönnyen kielégíteni. Egyre újabb könyveket akart. Falta a lovagregényeket, sőt maga is írt egyet. Szellemes társalgása és lenyűgöző szórakoztató képessége igen sok barátot vont bűvkörébe, állandóan szórakozásra és élénkségre vágyó fiatalemberek és lányok vették körül. Ez a művészet, amellyel embereknek örömet okozott és őket nevetésre bírta, egész életében jellemző vonása maradt. 18 éves korában jutott arra a mindenki, sőt maga előtt is teljesen váratlan elhatározásra, hogy belép szerzetes nőnek az avilai megtestesülés karmelita kolostorába. Csupán egyet keresett, saját lelke üdvösségét, megfelelő áron. Egész egyszerűen azt hitte, hogy heves temperamentuma és érzékiségre hajló természete folytán üdvösségét csak a kolostor védő falai között tudja biztosítani. Az otthontól való elszakadás fájdalmas volt. Ezt írja, a halál pillanatában érzett fájdalom sem lehet nagyobb, mint amit éreztem, amikor a szülői ház küszöbét végleg átléptem. Az volt az érzésem, mintha csontjaim külön-külön szakadtak volna el. Ha már egyszer a szerzetes életet választotta, komolyan is vette a kísérletet. Sőt, olyan komolyan, hogy egy év múlva idegileg és testileg összeroppant. Betegsége nem javult. Sőt, 4 napig tartó merev görcshöz vezetett, úgyhogy már a temetését is előkészítették, és a rend egyes kolostoraiban a halotti zsolozsmát imádkozták érte. Édesapja szeretetből késleltette halottnak vélt leánya elhantolását, és így neki köszönhető, hogy nem élve temették el. Ebből a tetszhalálból hirtelen minden külső behatás nélkül tért magához. Ezután a középszerűség 18 éve következett. A kolostori élet nagyon kényelmes volt ebben a középszerűségben. Teréz nővér, a kolostori fogadószoba és a legelőkelőbb avilai paloták reprezentatív kirakat darabja lett. Ez időben írt önéletrajzi jegyzetei hihetetlen mélységű lélektani képeket adnak. Ime egy részlet. Életem nagyon kínos volt. Egyik oldalon Isten hívott, a másikon a világot követtem. Minden isteni dologban nagy örömöm telt, de bilincsbe vertek a földiek. Akkoriban, mintha egyesíteni akartam volna egymással két olyan ellentétes és ellenségesen szembenálló dolgot, mint a lelki élet és az érzéki örömök, élvezetek és szórakozások. Nem találtam gyönyörűséget Istenben, nem örültem a világnak sem. Ha világi élvezetekre adtam magam, annak emlékezete kínzott, mivel tartoznék Istennek. Ha Istennel foglalkoztam, akkor a világias hajlandóságok nem hagytak nyugton. Mindez végül is elvezette Terézt igazi énjéhez, cselekvőképességének arra magas fokára, amely egyéniségét további életében jellemezni fogja. Kész volt arra, hogy roppant képességekkel megáldott szívét Krisztus szívével egybehangolja. Végleges megtérése az addig középszerű karmelita nővért teljesen az evangélium és a Kármel szellemében élő szerzetessé alakította. 17 női és keresztes János segítségével 15 férfi sarutlan karmelita, vagyis az eredeti szigorú szabályhoz ragaszkodó kolostor alapítása vagy szigorítása érdekében sokszor betegen, rossz utakon több mint 7000 kilométert tett meg Rozoga Batáron. Égi üzenetek, remények, tanácsok és válaszok közvetítője és terjesztője lett. Ebben merült ki életének utolsó 22 esztendeje. Ezt az életet tükrözi halhatatlan írásainak 9 kötete, a korszak

0: mint egy asztal lázat jelképezték, amely életét fölemésztette. 40 év múlva szentté avatták, 1970 óta egyházdoktor. Szeretetben fölemésztődött életének emléke teljesen épen maradt szíve, amelyet Alba de Tormesben tisztelnek. Idézek néhányat mondásaiból. Jelmondata volt, szenvedni vagy meghalni. Tanácsa, menjen néha sétálni a friss levegőre, ha nyomott hangulatban van, mert gyengeségünk ellen úgy kell küzdenünk, hogy ne törjük össze vele a természetet. Nem az a fontos, hogy sokat gondolkodjunk, hanem hogy nagyon szeressünk. Emlékezzetek rá, leányaim, hogy az Úr a konyhában, a fazekak között is közel van hozzátok. Végül, semmi ne zavarjon, semmi ne lettencsen, minden elmúlik, egyedül Isten marad. A türelem mindent elér, ha Isten velünk, megvan mindenünk. Isten maga elég. Könyörögjünk, Istenünk, te a Jézusról nevezett szenterészt, szent lelked által arra indítottad, hogy életművével a tökéletesség útját tanítsa az egyházban. Add, hogy mennyei tanítása szüntelenül oktasson minket, és eltöltsön az igazi életszentség utáni vágyjal.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Télidőben.
1: Október 15-án, csütörtök van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti szeretettel minden kedves hallgatónkat, különösképpen is a ma névnapjukat ünneplő Teréziákat. A Teréz görög eredetű név, a Terézia rövidülése. Jelentése hőség, forróság, nyár, aratás, szüret, vadászni. A Terézia a Tarasziosz bizánci férfi név női párja. Ez a dél-itáliai görögül Tarasz, latin néven Tarentum városának nevével van kapcsolatban. És a Terézek, valamint Teréziák védőszentje, avillai nagy szent Terézia, egyházdoktor, karmelita, aki keresztül vitte a rendreformját, és az első ilyen kolostort Avillában, Spanyolországban, Madridtól nyugatra alapította meg. Utána több mint 30-at. Eközben kimondhatatlanul sok ellenkezést, gyűlölködést, rágalmat és üldözést kellett elszenvednie. Páratlanul sokoldalú és tökéletes egyéniség volt, a misztika legnagyobb mesterem. A spanyol irodalom klasszikusaként is ismerjük, és mindezek mellett derűs lélek is volt. 1582-ben hunyt el. De a Teréziák védőszentje még egy ugyancsak rendkívüli személyiség is, aki avillai nagy szent Terézia rendtársa volt, korunk népszerű szentje, Líziói vagy Kisded Jézusról nevezett szent Terézia is, aki Líziőben, Franciaországban élte le életét, egy ideig, mint a jelöltek mesterem, és tanította szavával, példájával és önéletrajzával az Isten gyermekség útját. Minden áldozatát a missziókért ajánlotta fel. Líziói kis szent Teréz 1897-ben hunyt el. Mindemellett közismert Terézek és Teréziák még Artner Teréz költőnő, Brunswick Teréz az első magyarországi óvodák megalapítója, Csinlak Teréz színésznő, Dolecskó Teréz szakácskönyvíró, Ferenci Teréz írónő, Karacs Teréz pedagógus író, Harangozó Teri táncdalénekesnő, és Kalkuttai Teréz anyam, apácam, rendalapítóm.

A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Teréz és Terézia nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból fontos és jelentős ez a mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most fogadják szeretettel a következő zeneszámot.

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Október 15-én, csütörtökön. Most javaslom, hogy lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap fontosabb, jelesebb évfordulóit. Először olyan személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1893-ban született Újárik Jenő, olimpiai ezüstérmes vívó, sportvezető, honvédtiszt. 1917-ben született Fábri Zoltán színházi és filmrendező. Háromszoros Kossuth díjas magyar film és színházi rendező, színész, díszlettervező, forgatókönyvíró, főiskolai tanár, festőművész és grafikus is volt. A Ferencvárosban nőtt fel, festőnek készült. 1938-ban végezte el a képzőművészeti főiskolát, érdeklődése azonban a színészet felé fordult. 1941-ben végzett a színművészeti főiskolán. Másodéves főiskolás volt, amikor a Víg Színház ösztöndíjas rendező növendéke lett. A Nemzeti Színháznál dolgozott 1941 és 43 között színészként, díszlettervezőként és játékmesterként. 43-tól 44-ig, majd 45-től 46-ig a Víg Színház tagja volt. 46 és 48 között a Művész Színháznál dolgozott. 48-ban egy évadon át a Nemzeti Színház rendezője volt. 49-ben pedig egy évadon át az Úttörő Színház igazgatói tisztségét töltötte be. 1950-ben a Hunnéa filmgyárhoz került, ahol 52-ig művészeti igazgató, 52-től pedig filmrendező volt. 1958-ban választották meg a Magyar Film és Televízió Művészeti Szövetség elnökévé, mely tisztséget 1981-ig töltötte be. 81-től tiszteletbeli elnök lett. 70-től tanított a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Özvegye Apor Noémi színésznő, Várkonyi Zoltán húga volt. 1947-ben házasodtak össze, és 1950-ben született fiúk Fábri Péter, fotóriporter, fotóművész, majd unokájuk, szintén Fábri Péter, 1985-ben. Fábri Zoltán filmrendező nevéhez köthető többek között a Körhinta című film is. 1959-ben Budapesten született Rudolf Péter, Jászai Mari díjas magyar színész, szinkronszínész. Rudolf Péter Budapesten született, de gyermekkorát Őrszent Miklóson, Vácdukán és Vácot töltötte. 14 éves korában került újra Budapestre. A Móricz Zsigmond gimnáziumban érettségizett. A Színház és Filmművészeti Főiskolán 1983-ban végzett. Marton László és Valló Péter osztályába járt. Főiskolásként forgatta a Csacsacsa és a Szerencsés Dániel című filmeket. 1983-tól 1998-ig a Víg Színház társulatának volt a tagja, azóta szabadúszó. 1992 és 93 között a Magyar Színészkamara ügyvivője volt. Felesége Nagy Kálózi Eszter színésznő, gyermekeik pedig Flóra, Olivér és Szonya. Első filmes rendezése az Üvegtigris első része volt, amelyet Kapitány Ivánnal közösen rendezett. A második részt azonban már rendezőként is egyedül jegyeztem. Első színházi rendezése a Dühöngő ifjúság, Eszenyi Enikő és Kaszás Attila főszereplésével. Rudolf Péter nevéhez még olyan filmek köthetőek, mint a Szerencsés Dániel, a Hamvadó cigaretta vég és az Üvegtigris. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1834-ben hunyt el Boráros János, Pestváros főbírája, alpolgármestere. 1959-ben Budapesten hunyt el Fejér Lipót, eredeti nevén Weiss Lipót, magyar matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Matematikát és fizikát tanult Budapesten, Berlinben, Göttingenben és Párizsban. Munkássága a matematika számos területén meghatározó jelentőségű. Nevéhez fűződik például a Fejér tétel. Körülötte alakult ki a világhírű Fejér iskola. Ottlik Gézam a következőket írta. Kívülállónak nem lehet elmondani, hogy milyen volt Fejér Lipót. Óriás volt. Földön túli vigasztalás a puszta lényem. Aki nem ismertem, az valamit nem tud a világról, és sohasem fogja megtudni. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány, a mai naphoz köthető, jeles eseményt elevenítek fel. 1619-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem birtokába került a pozsonyi várban őrzött Szent Korona. 1750-ben indult meg a menetrendszerű postakocsi járat Bécs és Buda között. A kétnapos utat 15 forintért, azaz két borjú áráért tehette meg az utas. 1783-ban hőlégbalonnal a levegőbe emelkedett az első ember. Légi utazásait megelőzték a mongolfier testvérek kísérletei, akik első hőlégbalonjukat utas nélkül 1783. júniusában engedték fel. Második léggömbjük startjánál állatokkal a kosarában szállt fel. Ezen az eseményen 16. Lajos francia király és felesége Marie Antoinette is jelen volt. Ez a ballon 8 percig volt a levegőben, és 2 kilométerre a felszállóhelytől ért földet. 1815-ben Bonaparte Napóleon megérkezett a dél-atlanti Szent Irona szigetére, ahol megkezdtem haláláig tartó száműzetését. 1875-ben Budapesten, a mai Blaha Lujza téren megnyílt a Népszínház Rákosi Jenő vezetésével. A megnyitó előadást első Ferenc József király és fia Rudolf trónörökös is megtekintették. 1880-ban elkészült végleg a Kölni Dóm, 632 évvel az építkezés megkezdése után. A dóm alapkövét 1248. augusztusában helyezték el. A 14. században készült el a főoltár, a déli oldalhajó és a déli torony második emeletem. A főhajó befejezése után ideiglenesen leállították az építési munkálatokat, és csak 1842-ben folytatták. A német gótika kiemelkedő alkotását első Vilmos császár jelenlétében fejezték be, aki fényes ünnepi felvonulást rendezett, ahol az építkezés történetét mutatták be. Az égbetörő Kölni Dóm a német nemzeti egység szimbóluma lett. És végül, de nem utolsó sorban megemlítem, hogy ma van a fehér bot, azaz a vakok és gyengénlátók nemzetközi napja, melyet 1988 óta tartunk, de ma van a nemzetközi gyaloglónap és az ölelés világnapja is. Kedves hallgatóink, október 15-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nyugodtan telt 14. Leó pápa második éjszakája a Gemelli klinikán. A Szentszéki Sajtóközpont a mai napon közölte, hogy a Szent Atya nyugodtan töltötte az október 13-án végrehajtott műtét utáni második éjszakáját is a római Gemelli klinikán. A pápa jól töltötte az éjszakát a kórházban, felkelt és megreggelizett, közölte a Szentszéki Sajtóközpont az egészségügyi állapotáról. A Szent Atyát október 13-a óta ezen a klinikán ápolják. A közlemény arról is tájékoztat, hogy a műtétet követő felépülés a várakozásoknak megfelelően alakul. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia továbbra is arra kéri a híveket, imádkozzunk együtt a Szent Atyáért és mielőbbi teljes gyógyulásáért. Áldott légy Uram mottóval rendezték meg az Egri Főegyházmegye ifjúsági lelkinapját október 14-én. A kazincbarcikai Don Bosco sportközpontot szinte teljesen megtöltő diákokat, hitoktatókat és lelkipásztorokat Vizi János, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referense köszöntötte. Majd a zalaegerszegi székhelyű Rád találtam zenekar dicsőítő koncertje és két fiatal tanúságtétele adta meg a nap alaphangulatát. A dicsőítést követően Vitális Gábor szalézi tartományfőnök tartott előadást. Felhívta a figyelmet arra, hogy életünk nehézségeit, kudarcait, negatív tapasztalatait hajlamosak vagyunk saját értéktelenségünkként apostrofálni. Sokszor minősítjük magunkat. A találkozó mottója arra ösztönöz bennünket, hogy vegyük észre az örömöket, sikereket és a boldog pillanatokat is. Majd a szentségimádást követően a találkozó csúcspontja az ünnepi szentmise volt, melyet Ternyák Csaba egriesek mutatott be az egyházmegye papjainak koncelebrálásával. A szentmise homíliájában Vizi János ifjúsági referens egyebek mellett arról beszélt, hogy a mai világban különösen fontos, hogy kilépjünk a közösségi média hatása alól, ami alapvetően arra rendezkedett be, hogy életünk és lehetőségeink hiányait felnagyítsa. Ezáltal stresszt, elégedetlenséget és a nem vagyok elég jó érzését kelti mindannyiunkban. Ezeken túl meg kell látnunk életünk meg annyi csodáját, emelte ki. Az európai állam és kormányfők brüsszeli csúcs találkozója az 1956-os magyar forradalomra és szabadságharcra való megemlékezéssel kezdődik, közölte a miniszterelnök. Tisztelet a hősöknek, írta Magyar Péter. A miniszterelnök szerdai bejegyzésében azt is közölte, hogy az Európai Tanács a mai napon és pénteken Brüsszelben sorra kerülő ülésén az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a Magyarország fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú 7 éves uniós költségvetésről is tárgyal, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. A szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 41. hetében beérkezett szennyvizek koronavírus koncentrációja országos szinten a múlt hetihez hasonlóan a mérsékelt tartományban van. Azonban a begyűjtött minták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése várható a következő időszakban. Megújítják a balatoni bringakört, mintegy 20 kilométeres szakaszon készítenek elő felújításokat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a nagyobb beruházás az északi partot érinti. Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap a norvég és az EGT finanszírozási mechanizmusról, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, hamarosan aláírják a 2021-2028-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodásokat. Továbbra sincs megállapodás az Oroszország és Ukrajna közötti energetikai fegyverszünetről, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy az orosz légierő ukrán hőerőművekre mért újabb tömeges légicsapásokat. Kockázatos döntésnek nevezte az amerikai-orosz dízel megállapodást az olasz kormányfő. Giorgia Meloni a római parlamentben arról beszélt, hogy ezzel Moszkva legitimitást kap, új bevételhez jut a háború finanszírozására. Végül az időjárásról. A nap folyamán a fátyol felhőzet dél felé levonul, a vastagabb felhőzet is fokozatosan szakadozik, komolyosodik. Főként északkeleten, keleten kisebb zápor is előfordulhat. Megélénkül az északi a szél. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

A United-ot és Keserű Méz című dalukat hallották. Jó napot kívánok, ez a Hallgassuk Együtt, a mikrofonnál a szerkesztő Kónya Éva. Az Arany Zsiráf és Jakab Lira díjas United több mint egy tucatnyi ismert sláger szerzője és előadója. Olyanoké, mint például a Hófehér Jaguár, a Hajnalban még a nap is más, a Végső vallomás, vagy a most hallott Keserű Méz. Elég csak rápillantani, vagy gondolni ezekre a címekre, és már is elkezdjük dúdolni a jól ismert dallamokat, melyek kitörölhetetlenül agyunkba vésődtek. Gondolták volna, hogy idén már 15 éves a Péli Barna vezette együttes? A United a szó legszorosabb értelmében véve professzionális zenekar, tagjai kizárólag zenével foglalkoznak. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomáztak, főiskolai tanárként oktatnak zenét, továbbá zeneszerzőként, zenei rendezőként vagy zenei producerként is rendszeresen segítenek más hazai előadóknak. Péli Barna jellegzetes hangja mellett a United slágerek fő jellegzetességét a háttérvokálok, a vonósok és a fúvósok hármasa adja. A csapat decemberben egyszeri, meg nem ismételhető koncerttel szeretné emlékezetessé tenni ezt a kerekévfordulót, ahol fúvósokkal, vonósokkal és énekkarral is kiegészül majd az együttes. No de a 15 éves United mellett mai válogatásunkban is jobbnál jobb hazai és külföldi előadók dalait hallhatják. A régi kedvencek közül a Queen Bee és a Turtles slágereit, valamint Eric Clapton Change the World című dalát hallhatják. Az újdonságok közül Király Viktor, a Spoon 21 és Foxy's dalát ismerhetik meg. A folytatásban is egy újdonság következik, mégpedig a Rudimental második albumáról, a We The Generation-ről. A felvételen közreműködő énekest már szinte családtagként kezeli a banda, hiszen egy sírent a Bloodstream című dalban is hallhattuk. A Lay It All On Me-t a fiúk két koncert között mutatták meg Ednek, majd meg is kezdődtek a munkálatok, amint visszatértek Londonba. A dal az összetartozásról szól, ami mindennél fontosabb, és ami a Rudimental egyik kedvenc

poplegenda Anastasia november első felében jelenteti meg Ultimate Collection című válogatás albumát, melynek felvezető kislemeze egy vadonatúj dal, a Take This Chance. I am

0: láss ezer csodát. Láss ezer csodát.
1: Az elmúlt hetekben nagy érdeklődés övezte Király Viktort, tavaly novemberben jelent meg a Third Dimension című harmadik stúdióalbuma. Így a Fire, a Running Out of Time, a Work, a Légzés és a Chasing Demons után megérkezett Viktor legújabb rádiós dala az albumról, a Way Back Home.

Louisa Rose Ellen, ismertebb nevén Foxys, angol énekesnő zenei karrierje 2012-ben kezdődött, ekkor adta ki ugyanis a Warrior című kislemezét. Elmondása szerint dalait saját tapasztalatai inspirálják, egy-egy új szöveg megszületése kárpótolja a nehezebb időszakokért. Nevét édesanyjának és barátnőjének köszönheti, mivel egyik barátnője Sara viccelődött először a Fox név használatával. Eleinte csak nevetett a furcsa elnevezés hallatán, majd később édesanyja hatására döntötte el véglegesen, hogy ezt a nevet fogja használni. Foxyst először 2013-ban hallhattuk a közreműködésével készített Clarity című slágerben, ami egy Grammy-díjas dal lett. Debütáló albuma a Glorious tavaly jelent meg rajta a Youth, a Let Go For Tonight és az itthon is hódító Holding On To Heaven-nel, amely 10 héten át szerepelt a hivatalos magyar rádiós top 40-es listán. Hamarosan érkezik a folytatás is, hiszen Foxys második albumáról már a második kislemez került kimásolásra, a címe pedig Better Love.

a hazai televíziós tehetségkutatók egyikéből ismert Spoon teljesen megújulva tért vissza. A név is felfrissült, a 21 a csapat életének az új időszámítását jelzi. Grósz Márton, Teremi Kristóf, Földessy Péter és Nagy Miklós gyerekkori barátok, akik már hosszú évek óta együtt zenélnek. A fiúk nyáron kiadót váltottak és elkészítették első magyar nyelvű dalukat is. A Város című felvétel egy pozitív, pezsgő hangulatú pophimnusz, mely azonnal a fülekben marad.

Fogtél neve, hanem Kanász Dusán és Jónás Barnabás Örni közös projektje, kiegészülve olyan énekesekkel, mint Szegedi Tíme, a Kádár Orsolya vagy Moller Zsolt. A formációra több komoly múlttal rendelkező zenekar is hatott, melynek nyomai fellelhetőek a dalokban, ugyanakkor a maikor elektronikus zenéi között is jól érzik magukat. A szövegeik nem feltétlenül akarnak világot meghódítani, ahogy ők sem. A Mangó Blitz első kislemeze az Ide-oda címet viseli, és erre került fel a Játsz című dal rögtön két verzióban is, ami egy igazán friss és összeszedett hangzású szám Kádár Orsolya hangjával.

feje fölvölt, legtöbben a Twilight Saga Eclipse című filmjéből ismerik, ebben szerepelt ugyanis az egyik dala a My Love. Az ausztrál énekes dalszerző azonban már 1997-től ér el sikereket hazájában, az elmúlt években pedig olyan nemzetközileg is ismert előadókkal dolgozott együtt, mint Christina Aguilera, David Guetta és Florida. This is Acting címmel jelenik meg hamarosan Saya legújabb albuma, melynek felvezető kislemeze az Alive, amelynek szerzői között Saya mellett Adele is szerepel.

Kedves hallgatóink, ez volt a Hallgassuk Együtt a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zene életből. Egy hét múlva újabb összeállítással jelentkezünk majd. Addig is további szép napot és jó rádiózást kívánok! A szerkesztőt Kónya Évát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Dudás Anna válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak köszönjük. Jó vételt és tartalmas időtöltést kívánunk most következő műsorainkhoz. A 14 órai hírek után Hitvalló című műsorunkat hallgathatják meg. A mai adásban Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium diákjaival az Isten által adott jelekről beszélget. 14 óra 30 perctől rózsafűzér imádságot mondunk a világ békéjéért a Szent István Rádió EKRI stúdiójából. 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon, Lélekműhely című mai műsorunkban Christopher Nolan Odüsszeia című filmje és a homéroszi eposz hasonlóságairól, eltéréseiről Dr. Bajnok Dániel ókortörténésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensével, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének óraadó tanárával Klész Báta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
3: Ez a Zeus törvénye, ez így ebben a formában, azt hiszem az eposzban nem szerepel, illetve nem ilyen hangsúlyosan szerepel. Nincs egy ilyen aranyszabály az eposzban, hogy Zeus törvénye, hogy be kell fogadni mindenkit, és így a kérőket is. Nagyon erősen létezik viszont az eposz világában, és ez igaz, a Zeusnak, mint a vendéget fogadónak az alakja, Zeus Xenios, így hívja ezt a görög.
2: Ugyanebben az időben kisújszállási vételkörzetünkben a jog és a birtokvédelem a téma. Ajánlunkban dr. Hegedűs Ákos bíró szólal meg.
4: A jegyzőnek mindig fejtörést tud okozni egy-egy érdekesebb birtokvédelmi ügy, még akkor is, ha azt gondolom, hogy az utóbbi időben talán a jogi szabályozás nem sokat kedvezett a jegyzői birtokvédelemnek. Azt gondolom, hogy sok szempontból talán visszafejlődött ez a terület, de talán majd egy újabb jogalkotás újabb lendületet fog ennek adni. Én bízom abban, hogy nagyobb szabadságot kap a jegyző ezen ügyeknek a elbírálására.
2: A 15 órai híreket követően Kódex című műsorunkban dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézete docensének segítségével idézzük fel azokat a személyiségeket és történelmi összefüggéseket, amelyek ismerete nélkül az 1956-os forradalom és szabadságharc története nem érthető meg teljes egészében. Részlet következik a mai adásból, amelyben a Petőfi Kör, valamint Táncos Gábor és Hegedűs B. András alakja elevenedik meg.
5: Érdekes, hogy közvetítő szerepet játszott Táncos, ő és Hegedűs vezették le általában a vitákat, moderálták ezeket a megbeszéléseket, és mondom, legális volt minden ilyen rendezvény, nem tiltották be, de tulajdonképpen megfigyelték őket, mindig voltak a hallgatóságban is olyanok, ugye, akik Rákos és Gerőnek az irányát képviselték. Pont az 1956. június 27-én elhangzott sajtóvita után viszont elfogyott a türelme a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének, és igen éles párt határozatban elítélték a Petőfi Kört.
2: 16 órától a Lélek útjain című műsorunkkal jelentkezünk, melyben az egészségügyi dolgozók lelki egészségének támogatásáról hallhatnak előadásokat. 16 óra 30 perckor kezdődik Caritas percek című műsorunk, melyben Begoff Ferenc nével a fennállásának 30 éves jubileumát ünneplő Kazincbarcikai Caritas csoport vezetőjével beszélgetünk. 17 órakor regionális hírekkel, a kora esti hírmondóval, valamint regionális sporthírekkel jelentkezünk. 18 órától rózsafűzér imádságot közvetítünk az EGRI Bazilikából. 18 óra 35 perctől Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban a Vilai Nagy Szent Terézről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segédpüspök. Ezután a napversét hallgathatják meg, melyben Vörös Sándor Fele barátom mond című versét Kulka János mondja el. 19 órakor híreket hallanak, majd kezdődik Könyvtári barangolás című műsorunk, melyben a mai alkalommal Mária versekből hallhatnak válogatást. Az óra végén esti mese szól a gyerekeknek, majd a Lélekszava című műsorunkat hallgathatják meg, melyben Maksó Péter atya, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja elmélkedését a gőg bűnének következményeiről. 19 és 20 óra között kisújszállási összeállításunk első felében dr. Háger Jennifer pszichológus a hivatásáról mesél. ezután a testvéregyházak fél óráját hallgathatják meg. 19 és 20 óra között tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunk szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai híreket követően jelentkezünk. További jó rádiózást kívánok Önöknek. Berecz Renátát hallották.

0: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
1: 14 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nyugodtan telt 14. Leó pápa második éjszakája a Gemelli klinikán. A Szentszéki Sajtóközpont a mai napon közölte, hogy a Szent Atya nyugodtan töltötte az október 13-án végrehajtott műtét utáni második éjszakáját is a római Gemelli klinikán. A pápa jól töltötte az éjszakát a kórházban, felkelt és megreggelizett, közölte a Szentszéki Sajtóközpont az egészségügyi állapotáról. A Szent Atyát október 13-a óta ezen a klinikán ápolják. A közlemény arról is tájékoztat, hogy a műtétet követő felépülés a várakozásoknak megfelelően alakul. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia továbbra is arra kéri a híveket, imádkozzunk együtt a Szent Atyáért és mielőbbi teljes gyógyulásáért. Áldott légy Uram mottóval rendezték meg az Egri Főegyházmegye ifjúsági lelkinapját október 14-én. A kazincbarcikai Domboszkó sportközpontot szinte teljesen megtöltő diákokat, hitoktatókat és lelkipásztorokat Vizi János, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referense köszöntötte, majd a zalaegerszegi székhelyű Rád találtam zenekar dicsőítő koncertje és két fiatal tanúságtétele adta meg a nap alaphangulatát. A dicsőítést követően Vitális Gábor, szalézi tartományfőnök tartott előadást. Felhívta a figyelmet arra, hogy életünk nehézségeit, kudarcait, negatív tapasztalatait hajlamosak vagyunk saját értéktelenségünkként apostrofálni. Sokszor minősítjük magunkat. A találkozó mottója arra ösztönöz bennünket, hogy vegyük észre az örömöket, sikereket és a boldog pillanatokat is. Majd a szentségimádást követően a találkozó csúcspontja az ünnepi szentmise volt, melyet Ternyák Csaba egriesek mutatott be az egyházmegye papjainak koncelebrálásával. A szentmise homíliájában Vizi János ifjúsági referens egyebek mellett arról beszélt, hogy a mai világban különösen fontos, hogy kilépjünk a közösségi média hatása alól, ami alapvetően arra rendezkedett be, hogy életünk és lehetőségeink hiányosságait, hiányait felnagyítsa. Ezáltal stresszt, elégedetlenséget és a nem vagyok elég jó érzését kelti mindannyiunkban. Ezeken túl meg kell látnunk életünk meg annyi csodáját, emelte ki. Az európai állam- és kormányfők brüsszeli csúcs találkozója az 1956-os magyar forradalomra és szabadságharcra való megemlékezéssel kezdődik, közölte a miniszterelnök. Tisztelet a hősöknek, írta Magyar Péter. A miniszterelnök szerdai bejegyzésében azt is közölte, hogy az Európai Tanács a mai napon és pénteken Brüsszelben sorra kerülő ülésén az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a Magyarország fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú 7 éves uniós költségvetésről is tárgyal, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. A szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 41. hetében beérkezett szennyvizek koronavírus koncentrációja országos szinten a múlt hetihez hasonlóan a mérsékelt tartományban van. Azonban a begyűjtött minták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése várható a következő időszakban. Megújítják a balatoni bringakört, mintegy 20 kilométeres szakaszon készítenek elő felújításokat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a nagyobb beruházás az északi partot érinti. Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap a norvég és az EGT finanszírozási mechanizmusról, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, hamarosan aláírják a 2021-2028-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodásokat. Továbbra sincs megállapodás az Oroszország és Ukrajna közötti energetikai fegyverszünetről, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy az orosz légierő ukrán hőerőművekre mért újabb tömeges légicsapásokat. Kockázatos döntésnek nevezte az amerikai-orosz dízel megállapodást az olasz kormányfő. Giorgia Meloni a római parlamentben arról beszélt, hogy ezzel Moszkva legitimitást kap, új bevételhez jut a háború finanszírozására. Végül az időjárásról. A nap folyamán a fátyol felhőzet dél felé levonul, a vastagabb felhőzet is fokozatosan szakadozik, komolyosodik. Főként északkeleten, keleten kisebb zápor is előfordulhat. Megélénkül az északi a szél. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
3: Reklámot hallottak.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2015. februárjában elhangzott beszélgetést hallgathatják meg, amelyben Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium diákjaival az Isten által adott jelekről beszélget.
2: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amikor a tömeg összesereg lett, így kezdett beszélni. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogyha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kalmár Rékát és Kalmár Dórát. A mai beszélgetésünknek a témája az isteni jelek szerepe az életünkben. A felolvasott két szentírási szakasz, az első Lukács evangéliumából, a második pedig Márk evangéliumából való. Mi lehet az első idézetből ez a Jónás próféta jele? Mi volt ez a jel? Hány napig volt ő a cethal gyomrában?
3: 3.
2: Így van. És Jézus hanyad napra támad föl?
4: 3.
2: Harmadnapra. Így van.
4: Előkép.
2: Mondjad?
4: Ez egy előkép.
2: Ez egy előkép. Nagyon ügyes vagy. És ma az emberek a feltámadással hányadán állnak szerintetek? Mindenki elfogadja, hogy fel fogunk támadni?
4: Nem. Szerintem.
2: Az, hogy ugye egyesek még kétségbe vonják azt is, hogy maga Jézus Krisztus is élt egyáltalán, és hogyha élt is, mi az, hogy föltámadt a halálból? Sokak számára így maga a feltámadás kérdése nem is válik fontossá. Sokkal többen hisznek a lélekvándorlásban, mint magában a feltámadásban. Szerintetek a gonosz is tud jeleket tenni a világunkban?
4: Tud, szerintem biztos, hogy tud.
2: Hogy lehet ezt megtapasztalni? Milyen formában?
4: Magunkon, hogyha például elhanyaguljuk Istent, és akkor észreveszünk magunkon, hogy egyre jobban nem akarunk menni például szentmisére, meg nem szeretnénk imádkozni.
2: Ez egy nagyon fontos jel. Jó, menjünk tovább. Rövid kis bevezetés és beszélgetés után a két evangéliumi szakaszt követően tisztázzuk már azt, hogy mi a jel, illetve a jelkép. Hogyan definiálnánk ezt a fogalmat?
3: Képszerű ábrázolás.
2: Így van. Tudtok-e az életünkből hozni olyan jeleket, jelképeket, amelyeket nap mint nap látunk és használunk?
4: Hát nagyon sok van.
3: Most logók, címerek,
4: utcán a jelzések.
2: Miért vannak ezek az életünkben?
3: El tudjunk igazodni.
2: Aztán, ha jelképekről van szó, ki nem hagyhatóak a vallási jelképek, szimbólumok, ugye? Nevezzük meg egy párat.
3: Kereszt.
2: Így van, a kereszténynek a legfőbb szimbóluma, jelképe maga a kereszt. Aztán
3: a Krisztus monogram.
2: A Krisztus monogram, így van. Emlékeztek, hogy biztos tanultátok általános iskolában, egyháztörténelemből, még most középiskolában még nem, majd csak jövőre fogjátok, hogy Nagy Konstantin császár 312-ben a Milvius hídnál legyőzte Maxentiust, az ellenfelét, és előtte álmában látta a Krisztus monogramot, ugye a kírót, és ezt a hangot hallotta, hogy ejjelben győzni fogsz. És minden katonájának a pajzsára, vagy zászlajára ezt fölrakatta, és természetesen le is győzte az ellenfelét. Az már egy külön adalék, hogy igaz, hogy csak halál előtt keresztelkedett meg a császár, de komolyan vette ezt a jelképet, ezt a szimbólumot. Menjünk tovább. Milyen szerepet töltenek be a mi személyes életünkben a jelek?
4: Segítenek nekünk. Például én is észreveszem, hogy ha olyan dolog történik velem, akkor Jézus néha segít, és ez egy jel, hogy hogyan tudnám kijavítani azt, amit elrontottam.
2: Konkrét esetet tudsz-e mondani? Vagy tudtok-e valami konkrét eseményt?
5: Nagyon sok olyan van. Vagyis velem nagyon sok olyan van. Nem igazán emlékszek rájuk, de azt tudom, hogy sok volt.
4: Én emlékszek egyre. De butasság, mert kicsi voltam nagyon, és mondtam a Jézuskának, hogy akkor elhiszem, hogy létezel, hogy elkezd esni az eső, és elkezdett esni az eső.
2: Jó, most ezen nevetünk, ugye?
3: De ez aranyos.
2: Ez egy kisgyermeknek fontos?
3: Persze,
5: fontos. Igen.
2: És ez meghatározó volt számodra?
4: Igen.
2: ugye még most is emlékszel rá. Na, ugye felnőtt emberek ezen nevetnek, vagy most mi is ugye elmosolyodtunk rajta, de egy gyermek számára ez egy jel. Tehát ez egy bizonyíték. Nagyon fontos. Azt, na nézzük csak, hogy ki milyen jelet tapasztalt még az életében. Szoktatok-e kérni jelet? Miért kérünk jelet az Istenet?
5: Hogyha valamiben nem, vagy hogyha nem tudunk dönteni, például valamiben, akkor
3: segítséget kérjük, hogy most adj olyan jelet, hogyha ezt így kell csinálunk, és akkor várjuk a jelet.
2: Milyen lehet ez a jel? Tehát ez egy konkrét kép kell, hogy legyen?
3: Nem, akármilyen apróság.
4: Igen. Rávezet a válaszra.
2: Ez nagyon jó gondolat, tehát hogy rávezet a megoldásra, a válaszra, vagy legalábbis a válaszhoz vezető útra is rá tud terelni bennünket ez a jel, amit Istentől kapunk. Egy rég meg nem válaszolt kérdésre kapunk választ, talán még évek után is. Mit jelenthet ez?
4: Például nagyon sokszor volt már velem úgy, hogy 2 évvel ezelőtt, vagy egy évekkel ezelőtt nagyon bizonytalan voltam valamiben, és utána már el is felejtettem annyira, nem is foglalkoztam vele, és utána előjött, és akkor ó, tényleg, ezt meg annó kerestem a válaszát, és most megkaptam.
2: Velem olyan történt, hogy ugye imádkoztam valamiért, és nekem is eltelt körülbelül 2 esztendő a szándékomért, amiért imádkoztam, és utána, amikor beteljesedett, ugye akkor vettem észre, és akkor éltem át, hogy amit kértem, az most teljesedett be. És ugye az ember átéli, tehát kap egy jelet, kap egy figyelmeztetést, és ugye akkor tulajdonképpen vagy beteljesül, vagy pedig elindul azon az úton.
3: Már sokan azt hiszik, hogyha kérnek egy jelet, akkor egyből meg is kapják után, de közben meg várni kell egy ideig, maga idejéig, szóval nem minden akkor történik, amikor kéri egy idő után, amikor itt az ideje.
2: Nagyon jó, amit mondasz, Dóra. Nem tudom, visszaemlékeztek-e, tanultuk Ószövetségből Izaiás prófétát, és a messiási jövendülésekről volt szó, és ugye Áhász királyt, hogy kérjen jelet az Úrtól, és akkor mondta, hogy nem kér jelet, nem kísérti az Urat. És akkor azt mondja a proféta, hogy no, ha nem kérsz, akkor az Úr majd maga ad jelet. Íme a szűz fogan, és fiút szül, és Emmanuel lesz a neve. Emlékeztek a 7. fejezet 14. vers, és ugye mikor teljesedik be? 800 évvel később. Tehát Krisztus megtestesülése, ugye a messiás megtestesülése sokkal később teljesedik be, viszont a proféta már előtte évszázadokkal utal erre. És amikor megtalálják a pásztorok a gyermek Jézust Betlehemben, mit mondanak nekik az angyalok? Ez lesz számotokra a jel. Találtok egy pólyába fektetett és jászolban fekvő kisgyermeket. Tehát, hogy beteljesedik a jel, a jövendőlés. A jel ad számunkra kitartást és erőt?
5: Ad.
2: Igen. Miért?
3: Mert azt jelenti, hogy ne adjuk fel, hogy van értelme, amit csinálunk.
2: Milyen szándékunkban erősít meg ez a jel?
4: Akaraterő.
3: Jó szándékban.
2: A jó szándékban, pontosan erről van szó.
4: Ha már majdnem feladtuk, és akkor ott van az a kis löket, hogy ezt érdemes csinálni, és akkor így folytatjuk tovább, amit akartunk.
2: Figyeljetek már, ezt a nem vallásos emberek is át szokták élni, amiről mi beszélgetünk?
3: Biztos, csak ők nem veszik észre.
2: Vagy ha esetleg megtörténik velük, akkor nem Istennek tulajdonítják.
3: Igen, véletlennek.
4: Szerencse.
2: A szerencse vagy véletlen. Viszont mi, akik hiszünk, kinek tulajdonítjuk ezt? Ezt a lökést? Magának, Istennek. Pontosan erről van szó. Mindig meg tudjuk fejteni a jeleket?
5: Nem mindig. Lehet, hogy csak egy idő után.
2: És akkor is hatékony ez a jel?
5: Igen, hatékony.
2: Nagyon fontos. És miért hatékony? Mert kitől származik ez a jel?
3: Istentől.
2: Hát magától, Istentől nyilvánvalóan az ő hatékonysága az állandó. Minden nap tanulunk valamit. Ez hogyan függ össze az isteni jelekkel?
5: Nem véletlenül tanuljuk azt, amit tanulunk.
3: Mert a jövőben fel fogjuk használni.
4: Például minden nap elhangzik egy olyan mondat, amit akkor nem tudtunk, és például nem is értjük, de utána pár nappal később, vagy héttel később megértjük, hogy az miért volt fontos. Volt a fogalmazás, és nem értettem, hogy miért írtuk azt le. Utána meg az egy jel volt, hogy megtanuljam, és utána tudtam.
2: Tehát, hogy kibontakozik, ugye? Megint csak. Erre utalnék vissza. Kérhetünk jelet mi az Istentől?
5: Kérhetünk, persze.
2: Kértetek már jelet?
5: Például egy fiú, hát így a tinédzserek korában. Vagy csak egy nézést? Csak egy mosolyt, és akkor az egy jár nekünk.
3: Csak találkozzak ezzel vele az iskola folyosóján.
2: És? Megtörtént?
5: Hát nem meg. Tudom, nekem még nem volt. Csak általánosan.
3: Megtörtént.
2: És ennél mondjuk esetleg komolyabbat, ami mondjuk mélyebben megérinti az ember életét, ilyen jelet kértetek már az Istentől? Jó, akkor most én elmondok egy történetet, egy jelnek a kérésének a történetét. Volt nekem egy nagyon kedves, idős papbácsi gimnáziumban, aki a hittan tanította, Tóni atya, már meghalt régen, és ő sokat gondolkodott azon, hogy pap legyen-e, vagy ne legyen pap. Sokat is imádkozott, és kért egy jelet Istentől, és elmondta, hogy egy szál virágot kér tőle. És hát ez a kérése, ugye ez megfogalmazódott, ki is mondta az imádságban, telt múlt az idő, és egyszer utazott, és látott egy szálvirágot, tehát pont talált egy magányos szálvirágot olyan körülmények között, ahol nem volt sehol más virág, és amikor rápillantott, akkor rögtön eszébe jutott az ő kérése és imája, és ez a jel, ez a virág elég volt neki ahhoz, hogy a papi hivatást válassza. Ezt emlékszem, megosztotta velem, amikor negyedikes gimnazista voltam, és sokat beszélgettem vele én is a hivatásról, és ő is arra kért, hogy én is kérjek magamnak jelet az Úrtól. Tehát, hogy imádkozzam azért, hogy tudjak döntést hozni az életemben. Tehát, hogyha kérjük az Istent, ha esetleg jelet is kérünk, nem Istent kísértjük, hogy mutasd meg magad, ugye, hanem ha kitartóan imádkozunk, megkapjuk azokat a kegyelmeket, és azt a jelet, amire szükségünk van. Ha még nem tudjuk, mit szeretnénk, vagy mit akarunk, vagy probléma előtt állunk, akkor is kérhetünk jelet. Réka, mit szólsz ehhez?
5: Ezzel egyetértek szerintem, mert rengetegszor volt nekem is olyan, hogy egy kérdésre hezitáltam, hogy most igen, vagy nem, és utána végül is egy jel, és vagy valamilyen formában megtudtam a választ, és ez így nekem erőt ad.
3: Nagyon sok ember szerintem, hogyha valami baj van, akár vallásos, akár nem, egyből Isten segítségét kéri. Nagyon sokszor, ha baj van, szerintem azzal kezdik az emberek a mondatékat, hogy ja, Istenem, kérlek, vagy segíts meg.
5: Igen, meg például ott van a Biblia, hogy ha valaki nem tudja hirtelen a választ, és akkor kinyitja, és akkor már is talál egy információt.
2: Tehát ez egy jel, egy üzenet, amivel Isten üzen számodra, hogyha egy döntés helyzet előtt állsz, hogy mit tegyél. Erre gondolsz, ugye?
5: Igen.
2: Ha bementek egy templomba, nyilváni Tegedben sok templom van, mi tűnik rögtön föl, hogy miket látunk egy templomon belül? Tele van képekkel, festményekkel, és jelképekkel, jelekkel. Tehát nincs odaírva a falra, de látod, hogy minden, amin megakad a szemed, az a természet fölöttire irányítja a figyelmed. Nagyon mély a jelnek a fogalma, mert a látható világot összeköti a láthatatlan világgal, egy láthatatlan valósággal. De egy közvetítő eszköz az érzékelhető és az érzék feletti világ között. És a keresztény embernek a figyelmét mindig Istenre irányítja. Jártok szentmisére, voltatok már többször is szentmisén. Ugye a szentmisének a liturgiája, a szövege, amiket ott elmondunk, a mise részek, tele vannak jelképekkel, szimbólumokkal, amik ugye mindig Krisztusra irányítják a figyelmünket. Óhatatlanul maga az ember a jelképek világában él, és sokszor bizony a jelképekből is táplálkozik. Ha csak a kereszténységünkre gondolunk, tele vagyunk mi szimbólumokkal. Ebből táplálkozunk, ebből élünk, és ez nem lehet maga más, mint az Isten. Isten az ő jeleit, azt a mi segítségünkre adja. Figyelmeztet, felhív, bátorít, vagy éppen biztat. Köszönöm a beszélgetést, és akkor most zárjuk le a műsorunkat egy imával. az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm, Uram, a végtelenben nyíló hajnalokat, melyek hozzád és az emberekhez vezetnek. Köszönöm a fényeket és a színeket, mert általuk rád ismerek a világban. Köszönöm az ízeket és az illatokat. Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad a földet, a virágokat és az állatokat. Ők a természet mosolya és szüntelen figyelme elkísérnek magányos útjainkra. Hála az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért és azokért is, kik nem is tudják, hogy őket is szeretem. Hála mindenkiért. Hála fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt és a boldog nyugtalanságot. Aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is boldogságunkat a szeretet közösségében. Hála a hazáért, hála az egyházért. Köszönök Istenem mindent, ami tőled jön, mert ez a minden, az irgalom, a szeretet és az élet. Köszönöm a tengert, a levegőt, a sírást, a gyötrődést, mely még jobban hozzád kapcsol. Köszönöm a ritmust és a dallamot, hogy táncolhatunk és énekelhetünk. Hálát adok a jelekért és a hangokért, melyek irányítják hétköznapjainkat, és hangodért, hogy válaszolsz és megvigasztalsz. Hála munkámért és küldetésemért, figyelmedért és végtelen türelmedért, hogy vársz rám és örökké szeretsz. Ámen. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Mindörökké. Ámen.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kedves hallgatóink, a szerzetes rendfőnöknők Nemzetközi Uniója 14. Leópápa felhívására október 15-én 14 óra 30 perctől világszerte arra hívja a szerzetes nővéreket és a közösségeket, hogy közösen imádkozzák a rózsafűzért, a békéért. Kérjük hallgatóinkat, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Az első tizedben imádkozzunk a békéért. Nyissuk ki a szívünket az ég felé, hogy Isten, a béke istene, betölthessen minket a maga szeretetével és jóságával.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok

0: Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A második tizedben imádkozzunk a háború áldozataiért, az elesett katonákért, a civil áldozatokért, a sebesültekért, hozzátartozóikért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben imádkozzunk azokért, akik a háborúság miatt elveszítették otthonukat, és menekülni kényszerülnek.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben imádkozzunk a nemzetek vezetőinek önmérsékletéért, szelídségéért, emberségéért és bölcsességéért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinn minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben imádkozzunk azért, hogy megtaláljuk a saját belső békénket, és meglássuk a szenvedő emberekben Jézus Krisztust.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, ami Urunk által.
6: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzéri imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
2: Tizenöt óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyarország rendezi a görögkatolikus papnevelő intézetek foci tornáját. Második alkalommal rendezik meg a görögkatolikus szemináriumok nemzetközi labdarúgó tornáját. Ezúttal október 17-én, szombaton 9 órai kezdettel hazánkban, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértón. A tavalyi eperjesi tornán a mieink büntetőkkel maradtak alul a házigazdákkal szemben. Most minden adott lesz a visszavágásra. Olvasható a Magyar Kurír oldalán. Kétnapos ünnepség keretében fogadta Szent II. János Pál pápa vérerekjéjét a pápai Szent István vértanú főplébánia templom közössége. A Krakkóból érkezett erekjét ünnepi szentmisén helyezték el a Szent József oltárnál. Az ünnep vendége Jecsek Urbán krakkói lelkipásztor volt, akit még Karol Wojtyla szentelt pappá. A gondolat, hogy a plébánia hívő közössége befogadja a 20. század egyik kiemelkedő pápájának relikviáját, nem sokkal azután fogalmazódott meg a közösségben, miután főpásztoruk Udvardi György veszprémi érsek a plébános kérésére a közelmúltban boldoggá avatott vértanú Boldog Bódi Mária Magdolna csonterekéjét adományozott a templomnak. Összehangolja a kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az Egészségügyi Minisztérium. A tárca a mai közleményében azt írta, a minisztérium az országos kórházi főigazgatósággal, az érintett kórházakkal, valamint a Szociális és Családügyi Minisztériummal közösen összehangolja a budapesti belgyógyászati betegellátást, hogy az gördülékenyebb lehessen. Az áprilisi országgyűlési választásokon elindult belpolitikai változások lehetővé teszik, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója egy nagy közös nemzeti ünnep legyen, mondta a főpolgármester Budapesten, a fővárosi önkormányzat és partnerei által szervezett ünnepi programokat beharangozó sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, Budapest a nemzet fővárosa. Az 56-os forradalom nem egyedüli, de mégiscsak nagyon fontos helyszíne, és a város nagyon fontosnak érzi, hogy méltóképpen megemlékezzen 1956. október 23-áról. Nem eshet bántódásuk a gyermekeknek, nem lesz gyűlöletkeltés és nem lesz semmilyen ideológiai alapú képzés a magyar oktatási intézményekben, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. Ő úgy nevezte, a propaganda sajtó terjeszti a gyűlöletet, pedig a magyarok már nemet mondtak erre. Magyar Péter hozzáfűzte, minden eddiginél szigorúbb szabályokat vezettek be a gyermekek bántalmazása, a manipuláció vagy bármilyen káros szexuális tartalom ellen. Lezárult az a humanitárius program, amelynek keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt. 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kapott protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A program kommunikációjáért felelős ügynökség közleményében azt írta, 5 szakaszban 100 ukrajnai amputált páciens kaphatott személyre szabott művégtagot a budapesti Pillangó Egészségcentrumban. Holnap reggel folytat kétoldalú megbeszélést Brüsszelben az ukrán elnökkel a magyar kormányfő. Ezt a mai napon kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte Magyar Péter. A magyar kormányfő elmondta, az uniós tanácskozáson az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a 7 éves uniós költségvetés is napirenden lesz. Hamarosan nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás kezdődhet Grönlandon, közölte az amerikai elnök. Donald Trump Grönland katonai jelentőségét is hangsúlyozta, különösen az Egyesült Államok és Európa rakétavédelme szempontjából. Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap a norvég és az EGT finanszírozási mechanizmusról, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, hamarosan aláírják a 2021-2028-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodásokat. Továbbra sincs megállapodás az Oroszország és Ukrajna közötti energetikai fegyverszünetről, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy az orosz légierő ukrán hőerőművekre mért újabb tömeges légicsapásokat. Kockázatos döntésnek nevezte az amerikai-orosz dízel megállapodást az olasz kormányfő. Giorgia Meloni a római parlamentben arról beszélt, hogy ezzel Moszkva legitimitást kap, új bevételhez jut a háború finanszírozására. Végül az időjárásról. A nap folyamán a fátyol felhőzet dél felé levonul, a vastagabb felhőzet is fokozatosan szakadozik, komolyosodik. Főként északkeleten-keleten kisebb zápor is előfordulhat. Megélénkül az északi a szél. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
8: Reklámot hallottak.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Túri Sarolta nevében is. Az 1956-os forradalom eseményeinek megértéséhez nélkülözhetetlen azoknak a szellemi és politikai folyamatoknak az ismerete, amelyek a forradalom kitörését megelőző években bontakoztak ki. Abban az időszakban egyre nagyobb szerepet kaptak azok az értelmiségi körök és személyiségek, akik nyíltan megfogalmazták a rendszerrel szembeni kritikájukat és a változás szükségességét hirdették. Mai műsorunkban dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense segítségével idézzük fel a forradalom szellemi előzményeit. Közelebbről is megismerjük a Petőfi kör tevékenységét, valamint két meghatározó személyiség, Táncos Gábor és Hegedűs B. András szerepét az 1956-hoz vezető eseményekben. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A mai adásban az úgynevezett ifjú kommunistákról fogunk beszélgetni, illetve a Petőfi körről. Petőfi körnek két jeles alakjáról, Táncos Gáborról és Hegedűs B. Andrásról, aki nem keverendő össze a múlt heti miniszterelnökkel, akiről beszélgettünk, ő Hegedűs András volt. Mikor alakult a Petőfi kör, kik alakították, alapították?
1: 1955 elején jött létre, mégpedig a Dolgozó Ifjúság Szövetsége, vagyis a Magyar Dolgozók Pártja, vagyis a Kommunista Párt ifjúsági szervezetének tagozataként, vagy vitafórumaként. Ugye ez már az erjedésnek, vagy a reformkísérletnek a korszaka, még Nagy Imre miniszterelnök, aki azért, hogy a reformjait hatékonyabban tudja megvalósítani, megpróbál egy társadalmi bázist létrehozni, hiszen a központi vezetőségen belül nagyon nehéz a helyzete, kisebbségben vannak a reformerek, ezért Nagy Imre inkább a párton, illetve a parlamenten kívül próbál támogatókat szerezni. Persze ezek is kommunisták, vagy a kommunista pártot támogató személyek, és ezek közül a Hazafias Néfrontot szokták kiemelni, másik pedig a DISZ-nek a Petőfi köre volt. Aztán nagyon jó érzékkel láttak meg a fiatalok, hogy Nagy Imre változtatni szeretne az uralkodó politikai irányvonalon, és mint minden országban, akkoriban az egyetemisták voltak azok, akik legjobban figyelték a politikai változásokat, legradikálisabb gondolkodásúak voltak, és nem történt ez másképpen Magyarországon sem, Sztálin halála után. Persze érdekes ennek a generációnak, a Petőfi kör tagjainak az összetétele, a társadalmi háttere is, és ez talán meg a II. Világháború előtti időszakra nyúlik vissza.
0: Milyen az összetétele?
1: Hát, ha itt Táncos Gábort és Hegedűs B. Andrást nézzük, illetve az ő pályájukat összehasonlítjuk, akkor van nagyon sok hasonlóság kettőjük között. Táncos 1928-ban született Budapesten, de az édesapja festékkereskedő volt Baján, és ifjúkora tulajdonképpen ehhez a dunamenti kisvároshoz kötődik. Hegedűs B. András budapesti születésű volt, neki tisztviselő volt az édesapja, 1930-ban született. Tehát tulajdonképpen középosztálybeli családból származtak, és többé-kevésbé voltak élmények a Horthy korszakról. A Táncos Gábor 16 éves volt, amikor véget ért a háború, Hegedűs pedig 15 éves volt. Tehát kamaszok voltak mind a ketten. Hát Táncosnak igen nehéz helyzete volt, 1944-ben az édesanyjával együtt deportálták, és Bécsben egy tábori kórházban betegszállítóként érte meg a háború végét. Hegedűs B. András pedig gimnáziumi tanuló volt, és bekapcsolódott a diák mozgalomba, hát kamaszos lendülettel, valamennyire részt vett az 1944-es ellenállásban is, de mihet véget értek harcok Budapesten, a MADISZ tagja lett. Ebben hasonlít az ő pályája Táncosra, aki Baján lépett be a MADISZ-ba, amiről beszéltünk, hogy a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség volt, a kommunista párt hozta létre tulajdonképpen, és azok a fiatalok gyülekeztek az zászlaja alatt, akik egy új Magyarországot akartak felépíteni. Hát most már nehezen tudjuk elképzelni, illetve 1989 analógiájára el tudjuk képzelni, hogy tele voltak optimizmussal ezek a fiatalok, 10 évesek, 20 évesek, és valamennyire örömmel töltött el őket, hogy megbukott ez a sokak által bírált, elavult Horthy rendszer, amely tulajdonképpen a dualizmusnak az örököse volt, és egy igazi demokráciát akartak építeni, erről álmodtak, és úgy gondolták, hogy igazságosabb társadalmi rendet fognak létrehozni a szüleik helyett, akik így vagy úgy, de eljátszották a szerepüket, és át kell tőlük venni a stafétabotot. Tehát az 1945 utáni változásnak volt egy ilyen generációs oldala, és generációváltás, vagy generációs ellentét is volt, hogyha úgy tetszik. Persze együtt járta mindenkori fiatalok türelmetlenségével, kíváncsiságával, és kritikus gondolkodásával. Meg lelkesedésével.
0: 45 után akkor ők a kommunizmus keretein belül látták azt a lehetőséget megvalósulni, tehát az volt számukra a legoptimálisabb.
1: Igen, hát látva, hogy a kommunista párt volt a leghatározottabb, a legdinamikusabb az összes párt közül. Tulajdonképpen új erőt képviselt, alig ismerték a politikusokat, akik hozzáláttak az ország újjáépítéséhez a kommunista párt vezetésében. Tulajdonképpen bizalmat szavaztak a fiatalok nekik. Úgy gondolták, hogy a többi pártban olyanok vannak, akik valamennyire kompromitálták magukat. Jó, hát nem annyira, mint hogyha ugye nyilasok lettek volna, vagy ugye németeket támogatták volna, csak mégis, tehát volt olyan bizalmatlanság irántuk, mint 1989-90-ben ugye a korábbi vezetők, vagy korábbi politikusok iránt. Szóval mind a ketten beléptek a Madisba, és aktív szervező munkát folytattak. Táncos Baján és a környékén, Hegedűs pedig Budapesten. Aztán ezek után mind a kettőn az útja a Magyar Kommunista Pártba vezetett. Nagyon fiatalon, tehát 10 évesen lettek mind a ketten 1946-ban a tagjai. Táncosnál meg kell említeni a népi kollégiumi mozgalmat, ami döntő hatást gyakorolt rá. Ennek viszont megvannak az előzményei. Akár visszamehetünk a híres ötvös kollégiumig is, ugye, amely Budapesten egy értelmiség elitet képezett már az első világháború előtt, de a 1930-as években pont a falukutató népírók szorgalmazták azt, hogy hozzanak létre tehetséggondozó szakkollégiumokat a falusi gyerekek számára is. Egy-két próbálkozás volt, egyik ilyen volt a Györfi István kollégium, ugye, ami a híres néprajz kutatóról kapta nevét, de elég korlátozottak voltak ennek és egy másik kollégiumnak a lehetőségei. 1945-ben viszont a kommunista párt úgy gondolta, hogy szükség lesz egy elitváltásra, a köztisztviselőknek a cseréjére, és gőzerővel támogatta a középiskola és felsőoktatási népi kollégiumnak az alapítását. Ilyen volt Egerben is, meg országszerte sok helyen alapítottak ilyet, és ennek kimondottan az volt a célja, hogy megkönnyítse az addig szegény körülmények között élő falusi fiatalok számára középiskolás és a felsőoktatás elvégzését. Tehát ez rendkívül pozitív és hasznos, társadalmilag és kulturálisan fontos tevékenységet láttak el. Azt sem szabad letagadni, hogy ezek autonóm közösségek voltak. A kommunista párt sokáig tűrte azt, hogy a fiatalok a saját életüket irányítsák, rendszeres közgyűléseket tartottak a kollégiumban, és nagyon komolyan vették azt a demokráciát, amelynek a megvalósítására lehetőséget kaptak. Tehát ebből táplálkozott az optimizmusok, hogy ha a kollégium az iskolában szavuk van a fiataloknak, akkor esetleg a politikában is később majd szóhoz juthatnak, és tényleg így gondolták, hogy a demokrácia alulról építkezik. Hát nem ez történt természetesen, és majd fogjuk látni, hogy a népi kollégiumoknak mi lesz a sorsa, de Táncos nagyon aktív volt ebben a kérdésben. Sokat tett azért, hogy megismerjék a fiatalok a népíróknak a munkásságát, paraszt fiatalok tovább tanuljanak, le tudjanak érettségizni, az egyetemen tudják folytatni a munkájukat, és persze politikailag is próbálták őket képezni, és elsősorban a marxizmus és a leninizmus volt, ami ennek az ideológiai oktatásnak az alapját képezte. Tehát a kommunista pártnak az volt a hátsó szándéka, hogy janicsárokat neveljen ezekből a fiatalokból. Ezrével mentek lányok is népi kollégiumokba, voltak lánykollégiumok, fiúkollégiumok, és a végső cél az volt, hogy egy olyan kommunista értelmiség jöjjön létre, amely majd vakon teljesíti a pártnak az akaratát.
0: Mennyire ismerték ők a sztálinizmusnak az igazi arcát? Hát azért 1940-es évek második felére nem igaz, hogy nem tudtak arról, hogy az elmúlt 20 évben mi történt a Szovjetunióban.
1: Hát nagyon keveset. Hát ezek 10 éves fiúk voltak, amikor véget ért a háború, és utána ismerkedte csak meg mélyebben a marxi tanok, idealisták voltak, naívak voltak, úgy is mondhatnánk, és keserű volt a csalódás, amikor ezeket a szabad ifjakat megpróbálták besorozni tulajdonképpen a kommunista párt soraiba. Erről időszakról szól Jancsov Miklósnak a legendás Fényeszelek című filmje, kihegyezve ott a népi kollégisták és a kispapok, a teológusok ellentétére. Mert ez igen éles konfliktus volt, hogy ezeket a fiatalokat megpróbálták a teológusokkal, az egyházakkal szembeállítani, és ilyen antiklerikális mozgalmakra is felhasználni. Erre Egerbe is tudunk példát egyébként. Nos, Táncos részlet a népi kollégiumi mozgalomban, mellett ugye belépett a kommunista pártba, annak a bajai, majd a megyei ifjúsági titkára lett, 1946-ban költözött Budapestre.
0: Hegedűs B. András?
1: Ő is szintén madisztag volt, 46-ban ő is a kommunista párt tagja lett, illetve később amikor befejezi a középiskolai tanulmányait, 1948-ban a Magyar Dolgozók Pártjának a tagja lesz, de még mindig fiatal, ugye? 1949-ben pedig elkezdi a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemet, amit akkor már így neveztek. Táncos Budapesten a Győrfi István Népi Kollégium tagja, a Magyar Diákok Nemzeti Szövetségének a vezetője, ez is egy kommunista irányítású diákszervezet volt, ami megint azt bizonyítja, hogy a párt felismerte az ifjúság fontosságát, és maximálisan ki akarta ezt aknázni. Egyébként minden koalíciós pártnak voltak ifjúsági szervezetei 1945-48 között. Kisgazdapártnak is volt egy ifjúsági szervezete, a parasztpártnak is, meg a szociáldemokratáknak is. Ezer számra vettek részt ebben a fiatalok, de a legjelentősebb és ugye a leghangosabb talán a kommunista pártnak ezek a szervezetei voltak. Egyébként nagyon érdekes, hogy akkora volt a közéleti érdeklődés 46 után, amit most már sem tudom képzelni 2016-ban. Talán még nagyobb, mint 1988 és 90 között. Tehát a fiatalok nagyon aktívan részt vettek a politikai életben, demonstrációkban, mindenfajta rendezvényekben előjártak, megvitattak minden fontos kérdést, szembenéztek a múlttal, terveket szőttek, és úgy gondolták, hogy egy szebb és jobb Magyarországot fognak majd felépíteni, és tényleg komolyan gondolják a politikusok, hogy számítanak a fiataloknak a munkájára.
0: Mikor változik ez meg bennük?
1: 48-ban, amikor Rajk László belügyminiszter megpróbálja beolvasztani a népi kollégiumokat, illetve megszünteti az önkormányzatokat. Akkor jön az első csalódás, hogy tulajdonképpen csak eszközei voltak a pártnak, és nem sok választásuk marad, tehát vagy a párt tagjaiként folytatják a politikai tevékenységet, a kommunizmus vagy a szocializmus építését, vagy pedig kilépnek, akkor viszont lehet, hogy valamiféle retorzió, vagy megtorlás fogja őket érni, és árulással meg hálátlansággal vádolják őket, hogy éveken keresztül ugye a kommunista párt tanította, segítette őket, és most nem hajlandók részt venni tulajdonképpen a diktatúrának a kiszolgálásában. Nos, Táncos ezekben az években kezdi el a Pázmány Péter Egyetemnek a filozófia szakát, és emellett ifjúsági szervezeteknek a funkcionáriusa, tehát igen aktív életet folytat, aktív közéleti munkát végez, viszont 1949-ben, ugye miután még túléri a népi kollégiumoknak a feloszlatását, a Rajk-per hulláma őt is elérik, osztályhelyzete miatt, és egyik kollégájának a letartóztatása miatt őt is kizárják az ifjúsági szervezetekből, viszont kénytelen folytatni az egyetemen a tanulást. 1953-ig semmi bántódás nem éri, és ekkor szerzi meg diplomáját Budapesten. 53-ban szerez diplomát Hegedűs B. András is, Közgazdaságtudományi Egyetemen, közgazdász és tanári oklevelet. És Hegedűs B. az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemnek a tanársegédje 1953-tól 57-ig. Tehát fiatal oktatók, mert Táncosnak is valami hasonló lesz a helyzete. Táncos ugyanez az egyetemen tanársegéd a filozófia tanszéken. És 1953-ban mind a ketten az első között ismerik fel, hogy politikai és erkölcsi kötelességük Nagy Imre politikának, reformjának a támogatása. Valószínűleg nagy megkönnyebbülés volt számukra, hogy látták azt, hogy Nagy Imre az ő álmaikat akarja beteljesíteni, vagy folytatni akarja azt a politikát, amit ők elkezdtek 1945-ben, és amit a Rákosi Gerőféle vezetés elsikkasztott, vagy elfojtott.
0: Tehát, hogy értsége a hallgatók, ők a sztálinizmust akarták megszüntetni, nem a szocialista berendezkedést is
1: Magyarországon. Így van, hittek a földosztás fontosságában, a szövetkezeteknek a fontosságában, az államosítások kérdését nem akarták egyáltalán bolygatni. Tehát a társadalmi igazságosságban is elismerték azt, hogy a kommunizmus mindenfajta bűne meg szörnyűség ellenére azért hozott pozitív változásokat Magyarország történetében. De úgy gondolták, hogy differenciálni kell, és alaposan meg kell vizsgálni a kommunizmusnak a magyarországi szerepét.
0: A terror nélkül is működhetne a rendszer.
1: Igen, egy későbbi elnevezésen emberarcú szocializmusról álmodtak. Egyébként érdekes, mert hogyha őket a fényes szellők, vagy a fényes szelek nemzedékének nevezzük egy korabeli dal alapján, akkor nagyon nagy törés jelentett az életükbe ez a Rákosi korszak, a sztálinista diktatúra, és amikor Nagy Imre és a forradalom köszöntött be, akkor ugyanolyan lelkesedésre vetették bele magukat a közéleti tevékenységbe, politikai tevékenységbe, és ugyanolyan elszántan akartak megvalósítani az álmaikat. Aztán majd a forradalom leverése egy másik hideg zuhany lesz számukra, és majd megnézzük azt, hogy táncos és hegedűs hogyan élik túl ezeket a nehéz éveket, és utána hogyan próbálnak beilleszkedni mégis a kommunista társadalomba.
0: 1955-ben alakult a Petőfi kör, ez már igencsak közel van 56-hoz. Mikor volt az első ülésük?
1: Hát nem tudom pontosan, valamikor az év elején volt. Tulajdonképpen egy nyilvános vitafórumként hozzák létre. Egyetemi kereteket kihasználva úgy gondolták, hogy nyíltan kell beszélni a múlt hibáiról, és őszintén kell, és a körülmények figyelembevételével kell a jövőt megvitatni.
0: Hogy kell elképzelni egy ilyen vitafórumot?
1: Hát Táncos Gábor lett az első vezetője a Petőfi körnek, ugye akkor már nyíltan Nagy Imre támogatója volt, és a vitaesteket úgy rendezték, hogy nem volt semmiféle bevezető előadás, ami ugye untatta volna a közönséget, hanem rögtön szót kaptak azok a politikusok, akik valamilyen kérdésben a régi vagy az új elképzeléseket képviselték. Tehát a Petőfi körben meghívtak sztálinista politikusokat, szakembereket, tudósokat is, illetve reformgondolkodású szakembereket is. És a hallgatóság viszonylag fegyelmezetten végighallgatta mind a két félnek az állításait, aztán persze voltak felszólalások, de azt hiszem, hogy a vitakultúra eléggé normális volt 1955-56-ban, voltak persze bekiabálások, és óriási volt az érdeklődés. Vannak olyan fotók az interneten, hogy kin az utcán hallgatják, vagy az egyetem udvarán hallgatják, vagy valamilyen közintézménynek az udvarán százak hallgatják a vitaestet, hatalmas hangszórókat helyeztek ki, és hát most már elképzelhetetlen, hogy ilyen közéleti vita iránt ekkora az érdeklődés. Persze olyan témákat vetettek fel, ami mindenkit érdekelt. Hegedűs B. András is aktívan részt vett a viták szervezésében, vezetésében, tehát tulajdonképpen Táncos Gábor harcostárs vagy munkatársa volt ebben. Na nézzük, hogy a Petőfi körben milyen témák kerültek elő. Volt két közgazdasági vita. Ugye itt megvitatták a kommunista gazdaság, az iparosítás problémáit. Mondtam, hogy maga Hegedűs B. is közgazdásznak tanult, tehát igen komolyan boncolgatták az elmúlt éveknek az eredményét és a hibáit. Tényleg mérlegelték, hogy mi az, ami pozitív volt, mi az, ami negatív volt, és hát sokkal több hibát tártak fel ezeken az estéken. Aztán volt filozófus vita is, ugye Táncos Gábornak filozófiai végzettsége volt, és itt is le kell szögezni azt, hogy a közgazdasági vitánál is Marxnak az elméletét vették alapul. Itt is ugyanúgy tudományos szocializmus volt, az a filozófiai megalapozás, amely alapján elítélték a sztálinizmusnak a kilengéseit és a hamisításait. Tehát ha úgy tetszik, ők vissza akartak menni az eredeti marxi és lenini alapokhoz. Sokszor Marxot és Lenint idéztek ezek a fiatalok fejből, ezeken a vitaesteken, és ezzel szembesítették a Rákosi és Gerőnek a híveit. Visszatérünk a forráshoz, és majdnem ilyen hitvita jellege volt az egésznek. Hogyha megnézzük, hogy mit írt erről Marx, meg mit írt erről Lenin, az teljesen más, mint amit a Szovjetunióban megvalósítottak 1945 után. Az eredeti nézeteket kérték számon a rendszeren, és kimondottan a magyar sztálinista politikusokon.
0: Kimondhattak ilyet akkor egyetemisták? Hogy reagált a központi vezetés?
1: Hát, ugye Nagy Imre kiengedte a szellemet a palacból, és gyakorlatilag a pártvezetés megbénult. Ugye a Szovjetunióban szintén hatalmi harc folyt, kivártak, eltűrték a fiataloknak ezeket a vitáit, és semmi betiltás nem volt, semmi retorzió nem volt, igen sokáig. Tehát nagyon sokáig engedték, hogy ők is levezessék a gőzt. Lehet, hogy azért is, hogy kiugrassák a nyulat a bokorból, lássák, hogy kik azok, akik ellenzéki gondolkodásúak, kik azok, akik nem értenek egyet, ugye ez a Rákosi féle vonallal.
0: Tavasszal volt a Szovjet Kommunista Pártnak a 20. kongresszusa, 56 elején nem az okozott egy ilyen változást, ami miatt egy kicsit merészebbek lettek?
1: Az is, igen, az új erőre kaptak ezek a viták, így van valóban, tehát annak ellenére nem tudták pontosan, hogy mi hangzott el Moszkvában, de tudták, hogy Ruscsov leleplezte a sztálinizmust, tudta, hogy Ruscsov elkötelezte magát a sztálinizmusnak a felszámolása miatt, és ez bátorította valóban a fiatalokat Budapesten is. Volt történészvita, ugye? Itt le kellett számolni ezzel a sematikus történetszemlélettel. Aztán volt partizánvita, ez megint egy érdekes kérdés volt, az antifasiszta ellenállásról volt szó. Aztán volt sajtóvita, ugye ez is nagy port kavart, és azt hiszem ennek volt a legnagyobb gyakorlati haszna, hiszen ezekben az években, 1955-56-ban pont a cenzúra volt az, amely meglazult, és a sajtószabadság keretei kicsikét kibővültek. Nem teljesen, de nagyon sok izgalmas és érdekes cikk jelent meg ezekben az években. Aztán volt a gazdasági helyzetről egy harmadik vita, amiben a Kert Magyarország kérdését feszegették, ami azt jelenti, hogy a mazogazdaság esetében például fölmerült a zöldség-gyümölcs termesztés lehetőségének a fejlesztés, és a Magyarország mezőgazdaság adottságainak nagyobb figyelembevétele. De volt pedagógus vita is, ugye, ami azt jelenti, hogy bajok voltak az oktatása neveléssel, ugye, ennek a kommunista megközelítésével. Volt az iparművészetről vita, hiszen gondoljunk, hogy ezekre a sematikus szoborokra, meg egyéb alkotás festményekre, amelyek eluralkodtak a sztálinizmus idején, vagy milyen művészi értéket képviselnek egyáltalán. De volt még orvosvita is.
0: Az volt október 23-án, ha jól tudom, este.
1: Igen. Tehát látszik, hogy közérdekű kérdéseket vetettek fel, és ugye a viták elnevezése azt jelenti, hogy ilyen foglalkozású személyeket vártak, illetve ilyen személyek fejtették ki különböző álláspontjaikat. Mondom, voltak hozzászólások, egyre nagyobb lett ennek a népszerűsége, és Táncos Gábornak és Hegedűs B. Andrásnak tehát nagyon fontos szerepe volt a forradalom előkészítésében.

0: Érdekes, hogy közvetítő szerepet játszott táncos, ő és hegedűs vezették le általában a vitákat, moderálták ezeket a megbeszéléseket, és mondom, legális volt minden ilyen rendezvény, nem tiltották be, de tulajdonképpen megfigyelték őket, mindig voltak a hallgatóságban is olyanok, ugye, akik Rákos és Gerőnek az irányát képviselték. Pont az 1956. június 27-én elhangzott sajtóvita után viszont elfogyott a türelme a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének, és igen éles párt határozatban elítélték a Petőfi Kört. Úgy vették észre, hogy már nem csak párt, hanem Szovjetunió és kommunizmus ellenes nézetek is elhangoztak. Különösen Déri Tibort kárhoztatták, ugye akár a polgári származásai miatt is, és kiadták az utasítást, hogy föl kell venni a harcot a Petőfi Körrel, és a pártok számára azt javasolták, hogy álljanak fel, és vitában próbálják meggyőzni az eddigi elért eredményeknek a fontosságáról a Petőfi Körnek a támogatóit.
1: Találtam egy idézetet. Gerő Ernő 1956. július 18-án, tehát amikor Rákosit menesztik aznap, akkor nyilatkozott a Petőfi Körről, és azt mondta, hogy a Petőfi Körben és körülötte kezdett egy másik politikai centrum kialakulni, mely szemben állott az ország igazi központjával.
0: Hát a pártra gondolt.
1: Igen.
0: Végül is van benne valami, de mivel a párt ugye igen nagy zavarban volt, a párt vezetése ugye megosztott volt, valóban a Petőfi Kör lett egy ellensúlya a pártnak. Óriás népszerűsége volt, és az újságok rendszeresen megírták részletesen, miről volt szó, ugye a cenzúra enyhült bizonyos fokig, nyilvánosság kiteljesedett, gondoljunk, hogy 1848 előtt is, meg a reformkor idején mekkora szerepe volt a nyilvánosságnak. Tehát ez létkérdés volt a fiatalok számára, hogy mások is ismerjék meg, hogy ők jó ügyért küzdenek. Így akartak támogatókat szerezni, segítőket szerezni, szövetségeseket szerezni, és ugye szembeszállni tulajdonképpen a pártnak a hivatalos irányvonalával. És a nyilvánosság kiszélesedése nagyon fontos előzménye mindenféle rendszerváltásnak, mint akár 1980-as évek második felében is. Nos, ami fontos ugye, hogy rendőri eszközöket nem tudtak velük szembe alkalmazni. Tehát annyira megroppant már a pártvezetés, beleértve az AVH-t is, hogy nem tartóztatták le őket, tehát arra kell, hogy figyelték őket, meg ugye hivatalosan, tehát békés eszközökkel kellett volna legyőzni a Petőfi Körnek a tagjait. És ami leginkább bántotta ugye a pártvezetést, hogy úgy érezték, hogy a Petőfi Körben több hibát mondanak az eddigi vezetésre, mint pozitívumot. Pedig ez volt a reális mérleg, azt hiszem, az elmúlt éveknek, hogy jóval több kárt okozott ugye a Rákosi Gerőféle vezetés, mint hasznot az országnak. Tehát a fiatalok tisztán láttak az országnak a helyzetét 1956 nyarán és 56 őszén. Ezek után Táncost ugye személy szerint is megvádolták, de nem volt hajlandó önkritikát gyakorolni. Ugye ez az bizonyítja, hogy érezte az erejét a Petőfi Körnek, érezte annak a társadalmi támogatottságnak az erejét, tehát nem ijedt meg a pártól és a párt vezetéstől, és Rákosinak a leváltása után egyre aktívabb lett maga a kör is, és nagyon fontos volt a Tisztító Szenvedélye című írása, Táncos Gábornak az interneten olvasható, amely Művelt Nép című labban jelent meg, és egy nagyon komoly hitvallása. Tehát benne van a címben minden, hogy tulajdonképpen jót akarnak a nemzetnek, az országnak, és elismerik a változásoknak a szükségességét, bizonyos alapvető reformokat, viszont a diktatúrából nem kérnek. Mondhatnánk, hogy a fiataloknak, az ifjúságnak volt valamiféle programja 1956 őszén.
1: 1956. október 23-ához érkezünk. Milyen szerepe volt a forradalom kitörésében, és egyáltalán forradalom alatt a Petőfi Körnek?
0: Ugye nem szabad megfeledkezni a MEFESZ-ről sem, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetségéről. Ugye ez szegedi kezdeményezés volt, és a MEFESZ és a Petőfi Kör vett részt ugye ebben az ifjúsági demonstrációban, ami október 23-án zajlott Budapesten. És azt hiszem, hogy mondhatjuk azt, hogy együttműködött a két szervezet, ugye gyakorlatilag a dísztől elszakadt a Petőfi Kör, tehát a kommunista ellenőrzést és a pártnak mindenfajta gyámkodását szépen lassan ledobta magáról, a MEFESZ viszont kimondta, független ifjúsági szervezetként lépett fel,

0: ugye nem volt hajlandó a DISZ-szel együttműködni, és abban egyet értettek, hogy a fiataloknak ki kell fejezniük igényüket és vágyukat a változások folytatására. Ugye lengyelországi változások voltak, amelyek lázban tartották a budapesti fiatalokat is, ugye drukkoltak az ottani reformkommunistáknak, a poznanyi tüntetésnek, a mozgalmak a leveréséről hallottak, és pont ezekben a napokban volt Varsóban a Lengyel Egyesült Munkáspárt központi bizottságának egy nagy ülése. Október végén kellett eldőlni annak, hogy a sztálinisták vagy a reformkommunisták veszik át a vezetést Varsóban, ki lesz az új főtitkár. Vladislav Gomulka volt az, ugye, aki Nagy Imrehez hasonló reformista vonalat, ilyen revizionista vonalat képviselt, és úgy gondolták az egyetemisták, hogy biztos lenne visszhangja Lengyelországban is, meg a lengyel egyetemisták is hallanának róla, hogy Budapesten ilyen szimpátia tüntetést rendeznek. Hegedűs B. reggel tárgyalta a felvonulásnak vagy demonstrációnak az engedélyezéséről, de sikertelenül. Tehát nem sikerült még reggel elérnie azt, hogy engedélyt kapjanak ugye a felvonulásra, aztán a nap folyamán változott a pártnak a helyzete, ugye azért is, mert nem volt itthon a párt és az állami vezetés, Jugoszláviában voltak, mert később érkeznek haza. Végül is megkapták az engedélyt, de ez nem Hegedűsnek az érdeme egyelőre. Táncos ott volt az utcán, október 23-án, Hegedűs együtt tulajdonképpen, és a BEM téren, a BEM szobornál szeretett volna beszédet mondani, de szerencsétlen módon nem volt ő az erősítés, úgyhogy nem kapott szót, elhangzott egy vers, meg fiatalok énekeltek. Táncos nem tudott beszélni, nem akart beszélni, gondolom erősítés nélkül.
1: Egy kérdés, ezeket a fiatalokat, a Petőfi körösöket mennyire ismerte az átlagember? Tehát mennyire tudták, hogy ki az a Táncos Gábor, aki éppen oda megy és szeretne beszélni?
0: Igen, ez jó kérdés, mert biztosak lehetünk benne, hogy Budapesten volt inkább ismertsége. Hát Budapesten ugye voltak különböző karai az egyetemnek, és az ott tanuló fiatalok, akár még középiskolások is, hallhatták őt, láthatták őt a Petőfi körnek a vitáin, tehát neki volt egy ismertsége. Tudták, hogy hogy néz ki, meg tudták, hogy milyen nézetei vannak, vagy olvasták az írásait esetleg a lapokban. Inkább talán Budapesten volt tényleg népszerű, meg ismert Táncos Gábor.
1: Fiatal értelmiségiek körében.
0: Így van, ugye 28 éves volt 1956-ban, Hegedűs pedig 26 éves volt. Tehát ugye alig végezték az egyetemet, fiatal oktatók voltak mind a ketten, és ugye a reformok élére álltak. Nem idősebb egyetemi tanárok, nem konzervatív gondolkodás, nem óvatos, megfontolt férfiak, hanem még úgy gondolták, hogy lendületben vannak, és esetleg ugye a fiatalokat ők könnyebben tudják vezetni, és könnyebben megértik, mint az idősebb kollégáik.
1: 48-ban Petőfiék.
0: Igen, meg ugye a felsőoktatási intézményben a fiatalabb tanári kar közvetlenebb kapcsolatban van az ifjúsággal, meg jobban tudhatni rájuk. Tehát akár mérsékelni őket, vagy átvenni a vezetést fölöttük. Nos, Táncos 24-én a pártközpontban tartózkodott, és tulajdonképpen Nagy Imre tanácsadója lett. Ő is jól látta az utcai eseményeket, és ő is mindent elkövetett, hogy Nagy Imrét meggyőzze következő napokban arról, hogy nem ellenforradalmi pucs volt, vagy fasiszta zavargások vannak Budapesten, hanem ez egy spontán népi megmozdulás, egy demokratikus mozgalom, diákok, munkásoknak a mozgalma, és rendszeresen találkozott a fegyveres csoportok vezetőivel, Táncos Gábor, Nagy Imrével is, hosszú vitákat folytatott velük napokon keresztül, ugye a felkelőket arról próbálta meggyőzni, hogy fogadják el a kormánynak az ellenő irányítását, Nagy Imrét pedig arról, hogy próbáljon együttműködni a különböző fegyveres csoportokkal. Tulajdonképpen Hegedűs B. András is részt vett ezekben a mozgalmakban, nem fegyveres mozgalmakban, és Táncossal együtt alapították a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságát, ami szintén egy ilyen csúcsszer volt. Most furcsa ezeken gondolkodni, hogy ilyen szervezet volt, olyan szervezet volt, amolyan szervezet volt, ezek réteg szervezetek voltak. Tehát úgy, hogy a munkásoknak, vagy a katonáknak voltak ilyen forradalmi szervezetei, az értelmiség is fontosnak tartotta, hogy legyen valami felső irányító szerve, legalább budapesti szinten. Érdekes Táncosnak a sorsa, hiszen pont 23-a után, amíg Gerő Ernő volt a pártnak az utolsó főtitkára, kizáratta a pártból, és személyesen utasította ki a pártcégházból. Lehet, hogy Gerő Ernőnek ez volt az utolsó lépése. De azért, ugye, mert vele is szembeszárt, és vele is bátor vitákat folytatott. Aztán ugye ebben az értelmiségi bizottságban részt vettek a Petőfi kör újjászervezésében, pont november 3-án próbálták, mert ez szétesett a forradalomnak a napjaiban, a fiataloknak ugye más dolga is volt, mint folytatni ezt az eszmecserét, ezt a vitát, aktívan részt vettek a fegyveres harcból is. Nagyon érdekes, hogy aztán forradalom után hogyan vettek részt az ellenállásban.
1: Az 56-os forradalom után hogyan vettek részt az ellenállásban, részt vettek el?
0: Igen, Táncos Gábornak a sorsa hasonlóképpen alakult Nagy Imre sorsához. Hegedűs B. András viszont Budapesten szervezte a szellemi ellenállást, elítélte a szovjet beavatkozást és a Kádár kormánynak a tevékenységét is, a úgynevezett forradalmi munkásparaszt kormányt. Míg Táncos Gábor ugye a jugoszláv követségre menekült, aztán ugye onnan tulajdonképpen elrabolták őket, illetve amikor elhagyták a követséget, a szovjetek elrabolták őket, illetve internálták őket Romániában. Nagy Imréhez hasonlóan letartóztatták, Snagovban éltek, aztán amikor hazahozták őket, akkor Nagy Imrével együtt állították Táncos Gábort is bíróságra. Tehát Kádárék látták, hogy legalább annyira fontos szerepe volt Táncosnak a forradalom szervezésében, mint Nagy Imrének.
1: Miért nem ítélték halálra?
0: Hát,
1: egyikőjüket se. Pedig ha az ő fejükkel gondolkozunk, vagy próbálunk meg, akkor ugyanúgy a Losonczy Gézát és többieket halálra ítélték, hát akkor Petőfi kör tagjait is lehetett volna.
0: 1950. decemberében az új alakult pártnak, az MSZMP-nek volt egy olyan határozata, hogy differenciáltabban kell szemlélni a forradalmat. Ugye már akkor kimondta, hogy az ellenforradalom volt, ugye ez uralkodott ez a hamis nézet 1989-ig. De már akkor voltak kísérletek arra, hogy szétválasszák a forradalomnak a legaktívabb és a legelszántabb vezetőit a tömegektől. Később évtizedeken keresztül ez a nézet ment, hogy voltak elszánt, megáltalkodott forradalmárok a pártvezetésben is, meg voltak ilyen fegyveres harcosok, de az emberek többsége megtévesztett volt. Ilyenek voltak a diákok, sok középiskolás, sok egyetemista, tehát ők szubjektíve jót akartak. Nem tudták, hogy Nagy Imre, meg ezek a volt fasiszták, ugye ezek az utcai harcosok tulajdonképpen félrevezetik és kihasználják őket. Ez azért ment, erre az elméletre azért volt szükség, hogy tulajdonképpen megbocsásson ugye az MSZMP a társadalom többségének. És az emberek is fölmentsék magukat, hogy 56-ban támogattam Nagy Imrét, meg részt vettem bizonyos eseményekben, munkástanács, forradalmi bizottság, de engem megtévesztettek. Mert ez tulajdonképpen ellenforradalom volt.
1: Tehát rendesen felhasználtak akkor őket.
0: Így van. És ha úgy tetszik, az emberek ebben a hazugságban éltek évtizedeken keresztül, és jól érezték magukat.
1: Ők hogy dolgozták fel? Tehát, hogyha mondjuk Táncos Gábor helyében lettem volna, és mondjuk végigcsinálom a forradalmat, és látom, hogy azokat sorra végzik ki, akik nála jóval kevesebbet tettek a forradalomért, és mégis akasztófán végzik, hogy tudta ezt feldolgozni? Fel tudta egyáltalán?
0: Hát ott is, azért volt ott is megkülönböztetés, hogy akik fegyverrel harcoltak, és lőttek a szovjetekre, meg úgy kellett a kezükből kicsavarni a fegyvert, azok sokkal súlyosabb büntetésre számíthattak. Volt egy fegyveres ellenforradalmár csoport, ahogy nevezik, Berecz Jánosnak volt egy legendás könyve, egy ellenforradalom tollal és fegyverrel. Érdekes a sorrend is, a szóbeli ellenforradalmárok voltak, Nagy Imre, meg a reformkommunisták, ugye akiket revizionistáknak neveznek, és ebbe belefért ebbe az elméleti ellenforradalmár csoportba, Táncos Gábor is, meg az egész Petőfi kör. És voltak a fegyveres ellenforradalmárok, velük szemben nem volt semmiféle tolerancia. Őket elítélték, kivégezték. És mindenképpen úgy gondolták, hogy szükség van mind a két csoportból példákat statuálni. Hát Táncos Gábort úgy ítélték meg, bár ugye koncepciós perről volt szó 1956 után is, hogy megérdemle büntetést, és 1958. augusztus 19-én 15 év börtönbüntetés kapott, és 1962-ben amnestiával szabadult, vagyis 4 évet ült le a 15 éves büntetésből. Tehát tulajdonképpen megbocsátott neki a Kádár rendszer, kiengedték a börtönből. Hegedűs B. Andrásnak is érdekes volt a sorsa, mert őt egy darabig ugye, forradalom leverése után, annak ellenére, hogy mondom, részt vett az ellenállásban, például a Hungarikus néven szerkesztett illegális kiadványokat, és titokban röplapokat terjesztett 1956-57 fordulóján, csak 1957-ben bocsátották el tanár segédi állásából. Utána központi statisztikai hivatal munkatársa volt, és 1958. októberéig kellett várni a letartóztatásra. Tehát valószínűleg őt is valamilyen módon meg akarták büntetni, csak rajta még annyi fogás sem találtak, mint Táncos Gáboron. De majdnem egyszer ítélték őket, mind a ketten 1958-ban kerültek bíróság elé. Érdekes módon Hegedűst Mérei Ferenc perében ítélték el, aki egy ismert pedagógus, pszichológus volt, és 1959-ben Méreit 10 évre ítélték, Hegedűs pedig 2 évet kapott. Ő 1960-ban szabadult. Tehát ugye beszámították a korábbi éveket, Mérei szabadult 63-ban, Hegedűs 60-ban szabadult, jól látom.
1: Kádár korszakban ők tevékenységet folytatnak.
0: Hát érdekes, hogy egy rövid parkolás után végül is bizonyos szinten integrálódnak a társadalomban. Táncos, középiskola tanár lett esti gimnáziumban, aztán az Országos Pedagógiai Intézet munkatársa, tehát valahol egy hátsó irodában dolgozhatott, iskolaszociológiával és olvasásszociológiával foglalkozott, és a népi kollégiumoknak a kutatója lett 1970-es években. És az ő sorsa is beletorkolik a Karta 77 mozgalomba, akárcsak Hegedűs B-nek a sorsa, Hegedűs B munkanélküli, aztán fordító, 1963-tól 78-ig közgazdászként dolgozik különböző üzemekben, a felsőoktatási pedagógiai központ munkatársa, és kezdettől fogva fontosnak tartott az 1956-os forradalom hagyománynak ápolását. 79-ben, amikor aláírják a Karta 77-nek a felhívását, ugye ami a letartóztatott csehszlovák polgárjogi aktivisták szabadon bocsátását követelte, Hegedűst elbocsátják, és tulajdonképpen alkalmi munkákból él, de annál nagyobb erővel és annál nagyobb elszántsággal folytatja a forradalom hagyománynak a gyűjtését. A táncos sorsa elég tragikus lesz a végén, mert pont 1979. decemberében öngyilkossággal vetett véget az életének. Hegedűs viszont egyre aktívabb lett 1979 után. Ő volt az, aki 1981-ben lakásán először összehívta a forradalom 12 túlélő szereplőjét, és ez ellenzéki körökben ez a titkos találkozó óriási szenzáció volt. Felevenítették emlékeiket, végre kibeszélhették sok-sok év után, hát majdnem ugye 25 év után az emlékeiket ezek az idős, meghurcolt emberek. Aztán 1985-ben ő volt az Oral History Archívum alapítója. Ez is egy nagyon fontos lépés volt, hiszen úgy gondolta, hogy interjúkat kell készíteni titokban a még élő túlélőkkel, és tisztázni kell a forradalomnak a jellegét, a forradalomnak a célját és a jellemzőit. 1986-ban ott volt ő is Őrsi István lakásán, amiről beszéltünk a múlt alkalommal, titkos megemlékezésen. 1988-ban alapítója volt a Történelmi Igazságtétel Bizottságának, amelynek az volt a célja, hogy rehabilitálják Nagy Imrének az emlékét és a kivégzetteknek az emlékét. Aztán az 1989-es újratemetés egyik fő szervezője volt Hegedűs B. András, és 1990-ben megalakult 56-os intézet első ügyvezető igazgatója lett. 2001-ben hunyt el, és mindenképpen sokat tett azért, hogy akár Táncos Gábor tevékenységét, akár ugye másoknak a tevékenységét most már sokkal jobban ismerjük, és a 1956-os forradalmat és szabadságharcot jelentőségének megfelelően értékeljük.

0: A Petőfi kör tevékenysége, valamint Táncos Gábor és Hegedűs B. András életútja is jól mutatja, hogy az 1956-os forradalom nem előzmények nélkül robbant ki. A társadalomban egyre erősödő elégedetlenség, az értelmiségi viták és a változást sürgető törekvések mind hozzájárultak ahhoz a folyamathoz, amely végül október 23-ához vezetett. Műsorunkban dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense segített felidézni a forradalom szellemi és politikai előzményeit. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A szerkesztő Túri Sarolta nevében is elköszönök hallgatóinktól. Berecz Renátát hallották.
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
3: Magyarország rendezi a görög-katolikus papnevelő intézetek foci tornáját. Második alkalommal rendezik meg a görög-katolikus szemináriumok nemzetközi labdarúgó tornáját. Ezúttal október 17-én, szombaton 9 órai kezdettel hazánkban, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértón. A tavalyi eperjesi tornán a mieink büntetőkkel maradtak alul a házigazdákkal szemben. Most minden adott lesz a visszavágásra, olvasható a Magyar Kurír oldalán. Kétnapos ünnepség keretében fogadta Szent II. János Pál pápa vérerekjéjét a pápai Szent István vértanú főplébánia templom közössége. A Krakkóból érkezett erekjét ünnepi szentmisén helyezték el a Szent József oltárnál. Az ünnep vendége Jecsek Urbán krakkói lelkipásztor volt, akit még Karol Vojtila szentelt pappá. A gondolat, hogy a plébánia hívő közössége befogadja a 20. század egyik kiemelkedő pápájának relikviáját, nem sokkal azután fogalmazódott meg a közösségben, miután főpásztoruk Udvardi György veszprémi érsek a plébános kérésére a közelmúltban boldoggá avatott vértanú, Boldog Bódi Mária Magdolna csonterekéjét adományozott a templomnak. Összehangolja a kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az Egészségügyi Minisztérium. A Tárca a mai közleményében azt írta, a minisztérium az országos kórházi főigazgatósággal, az érintett kórházakkal, valamint a Szociális és Családügyi Minisztériummal közösen összehangolja a budapesti belgyógyászati betegellátást, hogy az gördülékenyebb lehessen. Az áprilisi országgyűlési választásokon elindult belpolitikai változások lehetővé teszik, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója egy nagy közös nemzeti ünnep legyen, mondta a főpolgármester Budapesten, a fővárosi önkormányzat és partnerei által szervezett ünnepi programokat beharangozó sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, Budapest a nemzet fővárosa. Az 56-os forradalom nem egyedüli, de mégiscsak nagyon fontos helyszíne, és a város nagyon fontosnak érzi, hogy méltóképpen megemlékezzen 1956. október 23-áról. Nem eshet bántódásuk a gyermekeknek, nem lesz gyűlöletkeltés és nem lesz semmilyen ideológiai alapú képzés a magyar oktatási intézményekben, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. Ő úgy nevezte, a propaganda sajtó terjeszti a gyűlöletet, pedig a magyarok már nemet mondtak erre. Magyar Péter hozzáfűzte, minden eddiginél szigorúbb szabályokat vezettek be a gyermekek bántalmazása, a manipuláció vagy bármilyen káros szexuális tartalom ellen. Lezárult az a humanitárius program, amelynek keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kapott protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A program kommunikációjáért felelős ügynökség közleményében azt írta, 5 szakaszban 100 ukrajnai amputált páciens kaphatott személyre szabott művégtagot a budapesti Pillangó egészségcentrumban. Holnap reggel folytat kétoldalú megbeszélés Brüsszelben az ukrán elnökkel a magyar kormányfő. Ezt a mai napon kezdődő uniós csúcs találkozó előtt közölte Magyar Péter. A magyar kormányfő elmondta, az uniós tanácskozáson az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a 7 éves uniós költségvetés is napirenden lesz. Hamarosan nagyszabású olaj, földgáz és ásványkincs kutatás kezdődhet Grönlandon, közölte az amerikai elnök. Donald Trump Grönland katonai jelentőségét is hangsúlyozta, különösen az Egyesült Államok és Európa rakétavédelme szempontjából. Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap a norvég és az EGT finanszírozási mechanizmusról, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, hamarosan aláírják a 2021-2028-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodásokat. Továbbra sincs megállapodás az Oroszország és Ukrajna közötti energetikai fegyverszünetről, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy az orosz légierő ukrán hőerőművekre mért újabb tömeges légicsapásokat. Kockázatos döntésnek nevezte az amerikai-orosz dízel megállapodást az olasz kormányfő. Giorgia Meloni a római parlamentben arról beszélt, hogy ezzel Moszkva legitimitást kap, új bevételhez jut a háború finanszírozására. Végül az időjárásról. A nap folyamán a fátyol felhőzet dél felé levonul, a vastagabb felhőzet is fokozatosan szakadozik, komolyosodik. Főként északkeleten, keleten kisebb zápor is előfordulhat. Megélénkül az északi a szél. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
4: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
7: Énekelj velünk templomokban.
6: Koncertezz velünk.
7: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
6: Legyen sok új barátod.
7: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
6: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
7: Itt csak fiúk vannak.
6: Együtt tanulunk meg énekelni.
7: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
6: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
7: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
8: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
9: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
4: Reklámot hallottak.
1: A lélek útjain.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szörényiné Ványi Gabriella, a Somogy megyei Kaposi Mór Oktatókórház prevenciós és egészségfejlesztési irodájának vezetője beszél a komplex kórházi munkahelyi egészségfejlesztésről.
10: 2008-ban alakult meg az egészségfejlesztési iroda nálunk, hogy rengeteg mindennel próbálkoztunk az elindulás óta. Tehát kezdve attól, hogy mindenféle felméréseket, az igényfelméréstől az állapotfelmérésig, a szűrővizsgálatokig, a mentális egészségfejlesztési programokig, a sportprogramokig, szűrése, kórházi csapatépítés, mindennel próbálkoztunk, amin mindig szép számmal vettek részt az emberek, de megnéztük, hogy tulajdonképpen a több mint 2000, tehát közel 2200 dolgozónkból volt olyan program, amivel elértünk 10 embert, volt olyan, amivel 60-at, bizonyos szűrővizsgálatokra jöttek el a legtöbben, de hogy valójában nem értük el a 2200 dolgozónkat, és úgy éreztük, hogy nagyon sok munka, rengeteg befektetés, nagyon-nagyon kevés eredménnyel, és nem tudunk valójában segíteni a munkatársainknak. És amikor 2021-ben csatlakoztunk az Egészségfejlesztő Kórházak Nemzetközi Hálózatához, akkor újraírtunk mindent, és tiszta lappal kezdtünk mindent a kórházban, és kidolgoztunk egy új munkahelyi egészségfejlesztési stratégiát, aminek az volt az egyik alapvető célja, hogy minden kórházi dolgozóhoz el tudjunk jutni, és tudjuk őket bevonni, amihez nyilván önkéntesen csatlakoznak, de hogy olyan programot hozunk létre, ami mindenkinek jó, úgyhogy kapott a munkahelyi egészségfejlesztésünk egy jó kis infúziót, ha mondhatom így. Nagyon fontos volt az is, hogy nyilván az egész stratégiát megelőzte egy egészségi állapot felmérés, az adta meg a prioritást, hogy mi lesz ebben a programban, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon betegek a kórházi dolgozók. Nagyon sok munkatársat daganatos betegséggel kezeltek, szívinfarktussal, olyanokat, akiket abszolút nem kellett volna elveszítenünk, és éppen ezért az első és legfontosabb volt az, hogy a kórházi dolgozók betegek, ezért egy olyan programot találjunk ki, amiben először így tudunk segíteni. És ugye a munkahelyi egészségfejlesztésről nem szabad elfeledkezni, hogy annak az alapja a munkahelyi egészségvédelem. A stratégiánk is erre épült, ez hogyha nincs meg a biztonság, és nincs meg az egészséges munkavégzésnek minden feltétele a kórházban, akkor nem is tudunk tovább lépni. Hát ez volt az egyik legfontosabb a stratégiában, hogy le kellett ellenőriznünk, hogy a munkavédelem, egészségvédelem minden megfelelő-e, a körülmények olyanok-e. Erre épült az rá, hogy hát ki az, aki minden munkatársunkkal foglalkozik és az egészségével foglalkozik, hát a foglalkozás egészségügyi orvos, és az is egy ismert szabály, hogy a foglalkozás egészségügyi orvos nélkül nem lehet valós és eredményes munkahelyi egészségfejlesztést végezni. Mi megpróbáltunk, de korábban nem ment. És akkor 2022-ben orvosváltás volt, és onnantól kezdve el tudtuk kezdeni a munkahelyi egészségfejlesztési programot, és minden egyéb csak azután jön, tehát látjátok, hogy a legkisebb lett a munkahelyi egészségfejlesztés, és abba tartoznak bele a munkahelyi rekreációs egészségfejlesztési programok és minden, hiszen csak akkor tudunk nekik valami pluszt adni, hogyha az alapok stabilak és megvannak. Foglalkozás egészségügyi vizsgálat egy nagyon-nagyon értékes vizsgálat. És ha azt jól végzik, és ha valóban elvégzik, nekünk volt olyan orvosunk, aki pecsét, aláírás mehet dolgozni. Tehát csak akkor, és ezeket a vizsgálatokat, ezeket egyébként mind el kellene végezni az orvosnak, amikor felvesz valakit dolgozni. Tehát, hogy ezt nem én találtam ki, ez rajta van a foglalkozás egészségügyi adatlapon, amiket el kell végezni, rákérdezni, beírni. Úgyhogy erre alapoztuk, hogy ez egy nagyon értékes vizsgálat. Az első, hogy mindenki évente egyszer kötelező, hogy jelentkezik a foglalkozás egészségügyi vizsgálatra. És ugye ott felvételre kerülnek az alapadatok, az anamnézis, a kockázat, ehhez mi is, mint egészségfejlesztési iroda kidolgoztunk még egy kis kísérő kérdőívet, megtörténik az orvosi vizsgálat, elvégzik a kötelező szűrővizsgálatokat, majd az eredmények, a kockázatok alapján a foglalkozás egészségügyi orvos javasol további szűrővizsgálatokat vagy vizsgálatokat. Ugye mi várjuk nagyon azt a jogszabályt, amikor majd az üzemorvos is adhat beutalót bizonyos vizsgálatokra, mert ugye most ez még rendkívül korlátozva van, de optimistán várjuk, hogy lesz ilyen jogszabály, és ők is adhatnak beutalót. A lényeg az, hogy ő javaslatot ad, és hogy ezek a vizsgálatok meg is történjenek, lehet, hogy azt gondolnátok, hogy ha valaki kap egy javaslatot, akkor elmegy rá. De ez nem így van. Ez egyáltalán nem így van. ha csak javasolnánk, hogy menjen el, kérjen időpontot, akkor biztos a többség nem menne el, illetve nem is tudnánk nyomon követni, hogy megtörtént-e a vizsgálat vagy sem. Ezért van nekünk egy szűrés-koordinációs csapatunk, akik ott a foglalkozás egészségügyi orvos után, a javaslat alapján minden munkatársnak, mindenhova, amit elvállal, hogy ő elmegy, és elfogadja a javaslatot, arra kapnak időpontot. Nem is kell fölhívniuk az osztályokat, a szakrendelőket, senkit, hogy ő magának elintézze, hanem a kis csapatunk, ami két főből áll, ők mindent leszerveznek. És akkor ugye azt hihetnénk, hogy megvan az időpont, és elmennek. De nem mennek el az egészségügyi dolgozók sem, annyian, ahányan szeretnénk, és nagyjából a fele vesz részt a felajánlott időpontokon, a vizsgálatokon, úgyhogy ebben majd a végén még kitérek rá, hogy ebben még sokat kell majd fejlődnünk. De megtörténnek a vizsgálatok, az eredményekkel vissza tudnak menni a foglalkozás egészségügyi orvoshoz, aki ad nekik javaslatot arra, hogy forduljon a kezelőorvosához, hogy másik beutaló kell a házi orvoshoz, vagy hozzánk irányítja az egészségfejlesztési irodába, hogy a különböző életmód programokon, rendezvényeken vegyen részt nálunk. És ugye ez a folyamat, ez azért jó, mert ebben mindenki bevonódik. Nyilván vannak, akik azt mondják, hogy köszönjük szépen, mi nem kérünk semmilyen további vizsgálatot, de legalább hallottak róla, hogy van rá lehetőség. Tehát mindenki bevonásra kerül, és évente ismétlődik. Nyilván minden szűrővizsgálat nem, hiszen azokat 2-5 évente, attól függően, hogy kockázattól, életkortól függően milyen szűrések javasoltak, javasolják, de magán ezen a körön mindenki évente egyszer végig megy. És hogy mi mivel várjuk őket az egészségfejlesztési irodába, ugye ráépítve ezekre az eredményekre, javaslatokra, vannak primér, szekundár és terciér prevenciós programjaink, kezdve a dohányzásról való leszokás támogatásig, a különböző rákszűrésekig, illetve van életmódprogramunk a krónikus beteg munkavállalóknak is, tehát számos lehetőséget biztosítunk nekik. Most mindegyikre nem jut idő, hogy bemutassam neked, néhányat kiragadtam csak a példák közül. A javasolt szűrések, szűrővizsgálatok, tehát több mint 2000 vizsgálat megtörtént. Több mint 4000 javaslat született, de abból 2000-re mentek el körülbelül a vizsgálatokra. Legtöbben a mammográfiára, ményakszűrésre, szemészeti vizsgálat, csontsűrűségvizsgálatra, életmódra vonatkozó javaslatokra. Tehát mi ezt nagyon nagy eredménynek tartjuk, hogy ilyen sokan eljöttek. És különösen azért, mert hogy szerveztünk különböző rákszűréseket is, amit a kórházi dolgozóknak szerveztünk. Volt olyan év, amikor ugye több mint 550 dolgozó vett részt a bőrrák korai felismerési célzó szűrésben, és bizony korai fázisban találtunk két melanomás beteget, de a többi sem elhanyagolható, hiszen rák megelőző állapotokat fedeztünk föl számtalant. Még volt 600 fő bevonásával a vastagbélszűrési programunk, nyilván ezt már nem fogjuk ismételni, ezt az egy programot, hiszen változott a vastagbélszűrés rendszere, de mi meg tudtuk akkor ezt csinálni a foglalkozás egészségügyi orvossal, és bizony három rossz indulatú vastagbéldaganatot találtunk korai fázisban, illetve a 4 vastagbélpolip sem elhanyagolható, és ezeken kívül volt egy vesetumor, 2 emlőtumor, 2 ményakrák, és a vége a lényeg, a korai felfedezés. Nem volt ugyanis panaszuk, és maguktól nem mentek volna el, mert nem törődnek magukkal az egészségügyi dolgozók. Amit említettem, hogy van kis komplex életmód programunk, amit a dolgozók részére biztosítunk, és ez úgy épül fel, hogy van benne egyéni állapotfelmérés, van mindenféle csillivilli felszerelésünk, az InBody-tól kezdve, csontsűrűségmérőig, minden bokakarindex, mindent tudunk mérni az EFI-ben, mert jól felszereltek vagyunk. A dietetikusok bevonásával van az egyéni étrendi tanácsadás, mozgástanácsadást a gyógytornászaink tartanak, vannak ingyenes tornafoglalkozások, és igyekeztünk számos edukációs előadást beépíteni nekik a programba, és a kontrollállapot felmérések vannak. És ugye ezt tavaly a WHO gondolatához csatlakozva indítottuk el a gondoskodni azokról, akik gondoskodnak rólunk, de egyébként ezelőtt is voltak már életmód programjaink, csak most sokkal jobban keretbe, rendszerbe foglaltuk, és egy-egy ilyen program az 3 hónapig tart. És az a tapasztalat, hogy ezt sokkal jobban szeretik, hogy egy adott időre be van határolva a program, és látják az elejét, a végét, és a céljaikat is sokkal jobban meg tudják határozni. És eddig 2 programunk zajlott le, tavasszal és ősszel, és ami csak az érdekesség, hogy mi is folyamatosan fejlődünk. A tapasztalatok alapján mindig megújítjuk, mindig beleteszünk valami más, amire van lehetőségünk, meg amire van igény. Úgyhogy az látszik, hogy nem nagy létszámmal mennek a programok, tehát 46, meg 60, meg 47 résztvevő, de ezt úgy kell elképzelni, hogy velük mindennapos a kapcsolattartás. Van egy közösségi média felületen csoport, ahol a munkatársaink között kisebb csoportokra vannak bontva a résztvevők, és velük mindennapos a kapcsolattartás, a rájuk kérdezés, hogy ne vesztenek el, hogy jöjjenek, a biztatás, minden egyéb. És azért döntöttünk így, hogy kisebb létszámú programot indítunk el, mert tavaly voltunk Szlovéniában tanulmányi úton az NNGK-val közösen, ahol megnézhettük a szlovén egészségfejlesztési központokat, hogy hogyan működnek. Ők egyébként be vannak integrálva a társadalombiztosítás rendszerébe, és minden programjukat kis létszámmal valósítják meg, mert hogy sokkal hatékonyabb. Volt nekünk olyan programunk, amiben 300-an vettek részt az elején, de a végére akkor is 50 emberrel fejeztük be. Így meg legalább a 40-50 fővel hatékonyan tudunk együtt dolgozni. És hogy mik a mi programjainak a sikerei? Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb, hogy mindenkihez eljut. És ő eldöntheti, hogy részt vesz-e benne, vagy sem, de a lehetőséget a kórház biztosítja. Hogy teljesen személyre szabott és egyéni egészségfejlesztés valósul meg ezáltal, hiszen az ő egyéni kockázatai, jellemzői minden alapján állítjuk össze részére a programot, hogy nagyon sok rossz indulatú daganatot korai fázisban sikerült felfedezni, és a munkatársaink életét és a családjukat így megmenteni. És közel 2000 további szűrővizsgálatot tudtunk így leszervezni és koordinálni, amik nem történtek volna meg egyébként. Amiben biztos, hogy fejlődnünk kell, hogy a munkatársainkat motiválni arra, hogy még többen fogadják el a felajánlott vizsgálatokat, hogy jutalmazást vezessünk be egyének osztályok részére, hogy több lehetőséget biztosítsunk, és hogy a közösségépítésben még előrébb tudjunk

0: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában Ézsi Robin beszél a lelki egészség támogatásáról.
1: Miért legfőbb ügyem és célom a dolgozók jól léte? Mondanám, hogy azért, mert okos vagyok, de igazából kifejteném ennek az alapjait. Ugye ezt mindenki tudja, hogy a kórházak azért lettek létrehozva, hogy meggyógyítsuk a betegeket. Azt is tudja mindenki, illetve hát talán nem mindenki, de egy vezetőnek tudnia kell, hogy a kórháznak eredményesen és hatékonyan kell működnie, hiszen a beteg elvárja, hogy minőségi, biztonságos betegellátást kapjon, és azt is elvárja a társadalom, még nem is gondolja végig, hogy hát azért megfelelő források, erőforrások álljanak rendelkezésre, és hát ugye az nem végtelen, tehát hatékonynak is kell lenni. Na ez egy kórházvezető feladata, és hogyha végig gondolja, hogy ezt hogy tudja elérni, akkor ennek az alapja az, hogy legyenek lelkes, elkötelezett dolgozói, és akkor már rögtön nagyobb esélye van arra, hogy megtartsa a munkaerőt, ne vándoroljanak el, ne alakuljanak ki mentális betegségek, hatékonyabban dolgozzanak, és számtalan pozitív példa alakuljon ki. Nekem nagyon könnyű dolgom van, mert eddig mindenki a betegségekről beszél, statisztikákról, sokszor szomorú dolgokról is, nekem meg csak arról kell beszélnem, hogy milyen jó dolgokat csinálunk az intézetünkben. Úgyhogy bele is csapnék a közepébe. Tavaly kitaláltuk, hogy a SemmelWeiss napra szánt eddigi pénzeket nem egy-egy személynek adjuk oda, hanem közösségi projekteket finanszírozunk meg, méghozzá dolgozók által kitalált ötleteket. Érkezett is szép számban 18 projektötlet. Ezek közül kiemelném, hogy felmatricáztuk az intézet összes lépcsőjét pozitív üzenetekkel. Egyrészt ösztökével a dolgozókat, hogy gyalog menjenek föl, ne liftezzenek, ne fogjon az áram. Másrészt, hogy ezeket olvasgassák. Számtalan üzenet érkezett, hát ugye mi pszichiátria vagyunk, számtalan üzenet érkezett e-mailben dolgozóktól, osztályvezetőktől, hogy a betegek lelkesen mondták, hogy sokszor azért kimentek és sétáltak föl alá, mert az megnyugtatta őket és jobb kedvük lett. Vagy csak simán kiúszta őket egyéb kialakuló hullámvölgyből. Hoztunk létre kis könyvtárakat minden épületbe, hogy lehessen olvasni, kivenni könyveket, berakosgatni. Illetve minden héten a főbejáratnál cserégettünk különböző üdvözleteket, üzeneteket. Ezt így a dolgozók angyali üdvözletnek nevezték el. Másik fontos projektünk, amit bevezettünk, mert már egy alkalommal lezajlott, de továbbra is szeretnénk majd minden évben, ez a Lelki Egészség Világnapján október 10-én egy felolvasó napot tartani. Szerintem fantasztikus volt a tavalyi alkalom, reggel 9-től este 9-ig volt tervezve, de becsúszott 3-4-10-ig. Gyakorlatilag egész nap folyamatosan megállás nélkül dolgozóink, betegeink, különböző híres sportolók és személyiségek jöttek és olvastak föl 15 percben számukra kedves, fontos történeteket, ami sokszor meghatóak voltak. És hát arról nem beszélve, amikor egy-egy beteg, gyógyult beteg mondjuk 15 percben egy kis memoárt felolvas, hogy hogy gyógyult meg nálunk. Sőt, azt is felolvasta, hogy a elmesélte, hogy a mellette fekvő beteg pedig hogy halt meg, tehát neki nem sikerült. Ugyanakkor dolgozói közösségépítésben ennek rendkívül nagy ereje volt, tehát nagyon élvezték a dolgozók, tényleg mindenki meg volt hatódva, úgyhogy itt mi tervezzük, hogy bevonni más kórházakat is, tehát hogy szinkronban és tartani felolvasó napot. És akkor itt összefoglaltam, hogy milyen átfogó közösségépítő rekreációs programokat találtunk ki, illetve már végzünk is a dolgozóinknak. Állandó közös ünnepek kialakítása nagyon fontos. Érezzék a dolgozók azt, hogy csapathoz tartoznak, közösséghez tartoznak és ünnepeink vannak. Nyilván ezeknek egy része általános, egy Mikulás ünnep, egy karácsony, az mindenhol közös, de az, hogy megtartjuk szintén családi ünnepek, ez erősíti a hovatartozást. Farsangi ünnepünk az nagy buli lesz, Nyírő Gyula születésnapja egy kicsit közel hozzá, de oda is kiváló gondolatokkal és ötletekkel indultunk el. SemmelWeiss nap ugye az országosan is fontos, de elindítottunk kitűző érmeket, amiket akik kaptak díjakat, azóta is büszkén viselik. És hát a Lelki Egészség Világnapja Mikulást megelőzően szintén egy rendkívül fontos nap és üzenet. Ötletbörzéket tartunk, tehát a SemmelWeiss napkor ugye közösségépítő ötleteket kértünk be, fenntartható egészségügy érdekében zöld csoportokat hozunk létre, és maguktól a dolgozóktól kérünk ötleteket, javaslatokat a kórház zöldítésére, környezetünk jobb áttételére, klímaszorongás csökkentésére. Azért az jó érzés az embernek, amikor valami apróságot tesz, és úgy érzi, hogy egy nagy közös ügynek a részese lehet. itt túl körünkben a művészetterápiás osztályunk vezetője Bender Márta, aki már nagyon-nagyon régóta, gyakorlatilag önerőből, tehát nagyon minimális kórházi támogatásból, fantasztikus dolgokat üzemeltet a betegek bevonásával. Ilyenek a különböző sportolási lehetőségek, teadélutánok, gasztronómiai kalandozások. Ez azt jelenti, hogy a betegekkel konkrétan befőtte készítéstől kezdve mindenféle gasztronómiai feladatokat végeznek. De van virágkötészet, filmvetítés, alkotói workshopok, sőt masszázs is. Ezekben a dolgozók is örömmel szoktak bevonódni. Most is meghirdettünk karácsonykor mézes kalács készítést, így egy héten keresztül. Ami most indul el, szintén zseniális projekt, az egy agyagozó műhely, ahol a betegek és hát majd a dolgozók is lejöhetnek és agyagozhatnak. Ez kiváló stresszoldó, arról nem beszélve, hogy a manuális érzékeket, ugye nem, gyakorlatilag nem fejből, agyból fognak dolgozni a betegek. Az agyaggal játszani, nyomkodni, formálni, az egy, nem tudom, aki próbálta tudja, az egy rendkívüli élmény. És hát itt lesz barkácsolási lehetőség is. Ehhez kapcsolódó lesz majd, tehát ettől függetlenül, de szorosan összekapcsolódik, hogy elindítottunk egy terápiás kert kialakítását. Elég nagy területen fekszünk, és vannak nagy zöld felületeink, amik most jelenleg azért inkább barnák, mint zöldek, és nem néznek ki túl jól. A Takács Kata gyógypedagógus fitoterapeuta segítségével megtervezünk és felépítünk egy terápiás dísz- és gyógynövénykertet. Hát itt mondanom se kell, hogy ez egy rekreációs, rehabilitációs foglalkoztató. Tehát a víz, a természet, a növények, a zajok, a hangok, a különböző élmények, a földdel való munka, a kertészkedés, ez rendkívüli kikapcsolódás és stresszoldó, relaxációs technika. Arról nem beszélve, hogy mezitlábas sétautak, alkotó workshopok, teakészítés, krémek, olajok készítése, tehát megtanítja a dolgozóknak is, meg a betegeknek is, hogy melyik növény micsoda, mire való, hogy kell letermelni, szárítani, mit kell vele csinálni, és mit lehet belőle készíteni. Tehát itt arra számítunk, hogy még vissza is fognak járni a betegek. A dolgozók már bejelentkeztek, tehát már túl jelentkezés van. Ehhez kapcsolódóan találtuk ki, hogy a nyári szünetben a dolgozók gyerekeinek itt tábort fogunk majd biztosítani, tehát hogy ne legyen olyan problémájuk, hogy hova tegyék a gyerekeket, miközben ők dolgoznak. Itt fognak kertészkedni, agyagozni, és hát van saját értelmünk ott a kert mellett, ami biztosítja az ellátásukat is. Tehát az egyik legnagyobb stressz szerintem nyáron, hova tegyem a gyereket egy hónapig, főleg, ha nem mehetek 4-7 szabira. Bevezettünk egy applikációt, van belső kommunikáció, tehát lehet csetelni, hírleveleket, eseményeket meghirdetni, képeket föltenni. Itt fog zajlani minden oktatás, e-learning, és hát a dokumentumok nagy része is iszonyatos stresszt okoz a HR-nek és a dolgozóknak oda-vissza. Eltűnnek papírok, nem az aktuális friss formanyomtatványokat használják. Az aláírás 2 hónapig tart, mire aláírjuk, addigra már oka fogyott. Ez itt gyakorlatilag ezen az applikáción keresztül 1-2 napon belül, ráadásul időpecséttel látványosan, hogy mondjuk kinél akad el egy-egy üzenet vagy dokumentum, kiválóan követhető. És hát mondjuk az elköteleződés része is nagyon jó, mert kihívások, közösségi események, illetve még dicséretek is vannak. Én kipróbáltam az elmúlt egy évben az applikációtól függetlenül, hogy néha megdicsértem egy dolgozót. Iszonyatosan élvezte, nagyon nagy boldogság volt, sokszor el is írták magukat. Mondtam, hogy hát igazából nincs is nehéz dolgom, csak igyekeznem kell a kedvükbe járni, mert olyan eseményeket és a kórház életét úgy alakítani, hogy még akár jó is legyen nekik, és meg kell dicsérni őket, amikor dicsérhetőek, és már egyre lelkesebbek. Na erre mondtam az elején, hogy miért fontos számomra a dolgozók jóléte, mert hogyha nekik egyre jobb és jobb kedvel, lelkesedéssel jönnek be dolgozni, akkor egyre hatékonyabban és jobban működik a kórház, én pedig elértem azt, amit szerettem volna. Nyilván emellett van egy gyermekkori elköteleződésem is, hogy szeretném jobban tenni a magyar egészségügyet, de ez önök nélkül nem megy, ez nem egy egyemberes. Csányi Vilmos mondta, hogy az ember csak igazi közösségben nyerheti el személyes identitását, csak ott alakíthatja ki azokat a kapcsolatokat, amelyekre bánatában, örömeiben, esetleg szenvedésében szüksége van. Szoktam mondani a kórházi belső értekezeteken, hogy mi egy nagy család vagyunk. Múltkor mondtam, hogy én vagyok az apuka, hát jót rögtek rajtam. De amúgy valóban, tehát nem csak az örömökben, a szenvedésekben is, egy jó közösségben az ember megtalálja azt, akihez fordulhat és segítséget kaphat. És hát szeretném megköszönni a lelkes kollégáimnak, ilyen sok mindent tesznek az intézet fejlődéséért és a közösség építéséért. Én igazából ugye katalizálom és támogatom őket. Ugye lelkes és hálás dolgozónál nagyobb élmény nem lehet egy vezetőnek.

0: Kedves hallgatóink, az egészségügyi dolgozók lelki egészségének támogatásáról hallhattak előadásokat.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: tapasztalatod? Mennyire nyitottak ma az emberek erre?
1: Igen, hát meg kell mondani azt, hogy 30 évvel ezelőtt még nem nagyon volt az adományozásoknak kultúrája Magyarországon. Tehát ezt is az embereknek is meg kellett tanulni, hogy van ilyen lehetőség, van rá igény, van rá lehetőség, hogy segítsenek, és hát tegyék ezt meg, amennyire csak tudják, mert nekik is jó, mert jobb tenni jó, ugye Bőte Csaba atya is megmondta, és hát ez különösen vonatkozik nem csak ránk, hanem mindenkire. Na most nekünk voltak nagy jótékonysági akcióink, és vannak. Korábban voltak karácsonyi jótékonysági vásárok, és oda is szívesen hozták az emberek az adományaikat. Volt, aki csak bejött, szétnézett, és betette a persejbe a pénzt, és nem is vitt el, nem kért semmit. De mégis megszüntettük, aztán voltak visszaélések ebből. Elvittek egy csomó mindent, és akkor utána különböző helyeken árusították, és szóval ez a végén nem hozott annyi idézőjelbetéve hasznot nekünk, mint amennyi munka volt velem, meg hát ezeket segítettük végül is, akiknek nem is volt igazán rájuk szükség annak a valakinek. Na, aztán azért szólítottunk meg embereket, akik segítettek, például a bálra az adományok, a tombol a tárgyak, hiszen nekünk leginkább abból van a haszon, megint idézőjelbetéve, de abból van az adományunk, amit ők adnak, és nagyon nagy szabású báljaink voltak, Barcikán tényleg ez nagyon jelentős, mert 250-300 személyes báljaink voltak és vannak, és ez egy városi esemény valójában. Itt vannak tényleg polgármester úrék legtöbb esetben, itt vannak olyan adakozóink, adományok, akik szívesen ott vannak velünk, hiszen jól érzik magukat. Ez egy olyan rendezvény, ahol műsorral kedveskedünk, és méghozzá mindig nagyon színvonalas műsorral, élő zene, finom vacsora várja a vendégeket, pezsgős kocintással és egyebekkel, úgyhogy jönnek és adományoznak pénzt is, meg tombolatárgyakat. Ez is egy nagyon jó dolog, de van, aki átutal nekünk, olykor nem jelentős, de átutal pénzt a bankszámlánkra, és hát ezek nagyon jók, nagyon kellenek.
0: Maradnék még itt, hogyha már ennyi programot megemlítettél, de csak így futólag, ruhaadományok, élelmiszeradományok, karácsony, ugye mondtad, hogy jótékonysági bájaitok, meg jótékonysági akciók vannak. Nézzünk már végig most egy évet, akár az elmúlt évet. Néhány olyan programot megemlítenél, ami akár így fontosabbnak érzel, hogy mi minden történt, akár ha végignézünk egy évet, hogy egy picit a hallgatóknak legyen arról képük, hogy mennyire színes lehet az a segítő tevékenység, ahogyan egy karitás csoport a rászorulók mellé tud állni.
1: Hát kezdődik az év azzal, hogy eltem a február első szombatján, de ugye ha mozó szerdától függ, hogy ez mikor következik be, akkor mikor rendezzük, akkor a jótékonysági bálunk van. Utána, tavaly már februárra tettük a betegek világnapját, megünneplését, ahol is különös tekintettel foglalkozunk velük, és akkor van alkalom arra, hogy a betegek szentségét fölvegyék. A nagybőti időszakban keresztútat végzünk, és mindenképpen egy pénteki keresztút az a karitász csoporté, amit nagy körültekintéssel választjuk a témát is, és hát nagy szívvel, lélekkel végezzük a keresztutat. Májusban általában, jön a húsvét, igen, akkor két nagyon szép dolog. Az egyik az, hogy húsvét előtt megyünk a hajléktalanokhoz, meglátogatjuk őket, és húsvétkor gulyást főzetünk nekik étterembe, és végsüteményeket, süteményeket viszünk hozzá, és természetesen a jelenlétünkkel is megtiszteljük, egy kis lelki gazdagságot próbálunk nekik adni az ünnep kapcsán. Májusban megünnepeljük mindig, május 20-án van a születésnapunk, a marcikai karitás születésnapja, és akkor egy ünnepséget szentmisével mindenféleképpen megemlékezzünk, akkor legtöbbször beprogramozzunk egy szalonasütést, hogy a közösségépítésünk is az is meglegyen, akkor gyári táborba, korábban az EGRI tábort mindig igénybe, karitás tábort igénybe vette a barcikai karitás, és a gyerekek nagyon-nagyon élvezték, nekik az volt az igazi a tábor, mert ugye ott aludhattak, nem bejáros tábor volt, hanem egy hétig ott lenni, rengeteg szép élmény. Atya szinte mindig volt velük, rengeteg programmal, ugye Eger kínálja lehetőségeket, és nagyon-nagyon szép volt éveken keresztül.

0: Hát sajnos ez megszűnt, és amióta a szalíziak viszont itt vannak, úgy az itteni táborba kapcsolódik be a Karitás, tehát például az önkormányzat ad lehetőséget nekünk pályázni pénzt, mint civil szervezet, és 400 ezer forintot kaptunk az éven is, de már évek óta, és ezt bepótoljuk a gyerekek táborosztatásába. És hát nem csak pénzadomány, hanem most is 8 fő karitásnak plusz 2 karitás támogató, ezzel egy hétig, tavaly 2 hétig minden nap, napi 10 órákat dolgoztunk, tehát a reggeli bevásárlás, reggeli készítés, aztán nem itt eltetésnél segítés, csak besegítés, meg uzsonnaosztás, és egész nap, hogy legyen vagy tea, vagy limonádé, hogy a gyerekeknek állandóan frissen készen álljon ez. Tehát ez a nyári tábor. Akkor karitásztalunk korábban én is a tanodában is besegítettünk, tehát heti 2-3 napon szolgáltat vállaltunk ott, és ez egész évben volt, és ez a nyári táborra is vonatkozott. Én ebben az évben már nem voltam, mert szűkíteni kellett a kört most már. Ez volt igen a nyári, szeptemberben iskolakezdési támogatás, akkor ez is azért tortúrával jár, hogy az igazán rászoruló gyerekek kapják meg azt, amiben igazán segítünk nekik, és segíthetünk, amikor tényleg nagy szüksége van családra. Akkor az oratóriumot még nem említettem, ami az már januártól decemberig, ugye heti ked péntek, vasárnap, ezeken a napokon karitás tagjaink 3-an, 4-en, 5-en beosztva részt veszünk, és hát ott, amit csak lehet segítünk, de többek között az uzsonnáztatás, a beszerzés, és uzsonna elkészítése, és az ezzel járó dolgok, úgyhogy ez viszont tényleg megy egész évben. Aztán iskolakezdés után októberben részben van a Szent Teréz búcsunk, részben pedig van az idősek napja, ugye az egész hónap, idősek hónapja, és akkor egy 70 személy körülbelül annyi részvételével megrendezzük az idősek napját, amikor Szent Mise után most már a Don Bosco sportközpontban átmegyünk, átkísérjük a betegeket, a vendégeinket, és akkor ott műsorral kedveskedünk nekik először, és utána pedig megjön a finom ebéd, és hát beszélgetésre, társalgásra lehetőség van, és hát ez többszörösen is jó dolog, mert az idősek is, akik lehet, hogy nem mindig tudnak eljárni szentmisére is, de egy kis segítséggel megszervezzük, hogy eljöjjenek, és kicsit némelyik elválasztva a külvilágtól itt találkozik régebbi ismerősökkel, barátokkal, és nagyon jól esik találkozni, beszélgetni. Ilyenkor a 90 éveseket köszöntjük virágcsokorral és egyebekkel, és azon túl pedig vannak azért olyanok, akik nagyon szerény körülmények között élnek, és egy ilyen finom vasárnapi ebéd nekik, ez is sokat jelent. Úgyhogy még ilyen is van. Novemberben Szent Erzsébetet ünnepeljük, Szent Erzsébet kenyéret osztunk, Szent Erzsébetre emlékezünk elsősorban, valamikor szalízi fiatalok iskolából, oratóriumból ők csinálnak műsort. Volt egy év olyan, amikor úgy együtt Karitász Egyházközség és szalíziak 64 személlyel egy olyan Szent Erzsébet műsort készítettünk, beöltözve, és csodálatos szöveggel minden, de a koldusoktól a királyig, a harcosoktól a tudósig, a paptól, minden volt, minden. Tehát természetesen Szent Erzsébet fiatalkorában is, illetve gyerekkorában, meg felnőttkorában is, hiszen hát ő nem élte meg azt, hogy idősebb legyen sajnos, de egy csodálatos, szép előadás volt korabeli zenével, minden, szóval tényleg nagyon jó volt, ezt úgy mindig visszasírom, hogy de jó volna még egyszer ezt valahogy átélni, hát majd hát, ha még egyszer erre is sor kerül, de megemlékezés természetesen az mindig van. Decemberre már készülünk az adománygyűjtéssel, korábban lehetőségünk volt, hogy áruházban gyűjtsünk, utóbbi években hiába pályáztunk, nem kaptuk meg, mások kapták meg, de amikor sikerült, annak nagyon örültünk, viszont most évek óta az Egyházmegyei Karitász megtámogat minket egészen szépen, az idén is már megkaptuk a csomagra való dolgokat, azt mondhatom, és nekünk már csak elkészíteni kell, meg majd pótlás lesz még hozzá, majd ugye a karácsony szaloncukor és édességek ilyenekkel, de ez nagyon nagy segítség nekünk, de pályázati pénzből tudunk azt is. Az idősek napját is önkormányzati pályázati pénzből csináljuk, amiért köszönet az Barcikai önkormányzatnak. És akkor készülünk a karácsonyra, adventi roráte misék, ezeken mindig nagyon-nagyon szeretünk részt venni. Gyertyagyújtásban részt veszünk mi is, van, amikor a Karitász gyújtja, és akkor ott szép imákkal készülnek a karitászok, és akkor azon a hétvégén mi gyújtjuk a gyertyát. Ezek inkább szombatra esnek, mert a fiataloknak, a Szalézi Gimnázium fiataljainak adjuk át a vasárnapi misén, hogy ez inkább szokják meg, szokjanak hozzá, és jelentsen élményt nekik is ez az esemény, hiszen ez azért nem egész évben van, úgyhogy ez így történik, és akkor karácsony előtt szétosztjuk a csomagokat, családokhoz elviszük, hát ott is nagyon szép élmények vannak. Például volt olyan, aki roráti misé után például a városával vitt egy karitász tagunk, két karitász tagunk vitte reggeli órájba, ugye roráti után, és akkor az édesanyja, hogy jaj, az Isten küldte magukat, nem tudtam már mit adni a gyerekeknek enni. Szóval volt ilyen is, és jaj, még nem hozták a nyugdíjat, de nagy segítség, hogy ez már ideért. Szóval ezek olyan nagyon szép dolgok. Van, aki csak meghatódva áll, és nézi, hogy jaj, Istenem, hát most ez hogy is, honnan jött el? Hát ez a Jóisten segítségével jött, a Karitász szorgos kezük, lábuk segítségével, de a Jóisten küldte ezeket az adományokat, hiszen nagyon sok minden van emögött, nem csak az, hogy oda került az a csomag, de hála Istennek, hogy tudunk ezzel örömet szerezni, és akkor már Szent Erzsébetnek az álma, hogy tegyétek boldoggá az embereket, itt már teljesen tetten érhető. Tehát megvannak ezek, és akkor karácsony előtt egy-két nappal látogatjuk meg a hajléktalanokat, amit már az első éven is megtettünk, és az azóta már 30 éve mindig, és akkor töltött káposztával kedveskedünk nekik. Hogy az első éven ez hogyan volt, említettem, hogy ugye az a kis 40 ezer forint, amit felajánlottak, az elment a csomagokra, és valamit vinni kell nekik, és akkor hát az ember a kezdetén még gyakorlatilag volt, szégyellős volt, és akkor nagyon nagy szégyenkezve mentem oda a húsboltba, hogy mi ezt szeretnénk, a hajléktalanoknak töltött káposztát tudná-e segíteni, és 10 kiló darált húst adott első nekifutásra, és hát annyira boldogok voltunk, nem egyedül voltam, hanem karitásztársammal, hogy utána már bátrabban mentünk a zöldségeshez, hogy káposztára is szükség lenne, és akkor azt is megkap, és a többit a karitásztagok összedobtuk a fűszereket, rizst meg, ami szükséges hozzá, és akkor egy bölcsödébe főzték meg számukra, mert ugye nálunk akartuk, de mondták, hogy az jobb, hogyha későbbi bajok elkerülése véget, hogyha egy intézmény készíti el azokat a káposztákat, és akkor azt vittük. Hát az örök élmény marad számomra, amikor először mentünk, addig nem találkoztam így velük, és hát látni a meghatottságot, az elhagyatottságokat, voltak könnyező emberek, és hát atyával mentünk, és hát amikor elkezdtünk énekelni Mennyből az angyalt, és előjött azoknak az embereknek az emlékéből, hogy valamikor talán nem így volt, és most itt vannak, de mégis valahol itt az Isten, itt vannak a követői, és bárhogy fájd, azért mégis karácsony van, és valaki segít rajtuk. Szóval ez nekem is olyan megdöbbentő volt, olyan élmény, hogy én azóta is mindig ragaszkodom, én most már 31-szer megyek majd, ha élek addig, a hajléktalanokhoz, és hát ez is egy folyamat volt, hogy ez így volt. Később aztán, mit tudom, először nem voltak nők. Most később már most sok nő kerül oda sajnos, és akkor jöttek a szalíziak. Akkor már volt olyan, hogy János atya hozta a gitárját, és akkor énekeljünk, de akkor együtt énekeljünk, és akkor gitárral kísérte. Ugye természetesen a karácsonyi történet elmondása, elolvasása után, meg az énekek. Utána rendezett ki, mit tudott nekik. És akkor, na akkor hol született Jézus? Jézus, akkor Jeruzsálembe, itt, ott, és akkor jelentkezni lehetett, és akkor, na, Betlehem, na, akkor szaloncukor, tessék, és akkor így, milyen kérdésekkel, ki mit tud, hát úgy föl voltak dobva az emberek, és olyan boldogok volt, és aki már nagyon sokat tudott, meg sok szaloncukorot, akkor adja másnak, aki még ne, de hát olyan hangulat volt, hogy szóval ezt, aki nem próbálta, én nem is tudom, szóval, na, én boldog vagyok attól, hogy én éneket átélhettem, azt mondhatom. És alig múlik el a karácsony, utána már készülhetünk a bárra, mert egy hónap is. Igen, és meg kell egy nagyon fontos dolgot említeni még, a idősek és a kórház misszió. Mert ezt kezdetektől is már csináltuk, és most van olyan karitás tagunk, akinek áldoztatási megbízatása is van, és mellette megy nagyon elhivatott karitás tagunk, és a kórházban a különböző néhány osztályon szobáról szobára járnak, beszélgetnek, reményt adnak, vigasztalnak, akit kell, lehet megáldoztatnak, aki paput igényel, akkor felírják a nevét, és akkor már konkrétan tud oda menni az atya, és a másik pedig az, hogy 3 idős otthon van Kozincbarcikán, és a negyedik még Berente, ami hozzánk tartozik, és oda is mennek, ez a havi rendszerességgel, és szentírás olvasással, együtt imádkozással, akinek kell áldoztatással, úgyhogy ez is egy nagyon fontos, nagyon-nagyon szép dolog, és olyan lelkiismeretesen szépen csinálják a karitásztagunk. És hát ugye azt el kell mondani, hogy ez egy, az egész karitász munka egy nagy-nagy közösségi munka, tehát itt 2 ember, 3 ember nem tudja ezt csinálni, hanem csak akkor, hogyha együtt, egyetértésben, összefogással sokan vagyunk, és mindenki a képességének, a szándékának, az akaratának megfelelően egyeztetve, és akkor úgy végezzük, mert hát egy bál megszervezése is azért egy őrületes nagy munka onnantól kezdve, ahogy a meghívott vendégek kiválasztása, odajutatása a meghívóknak, a műsor összeállítása, az, hogy a vacsora legyen, nem beszélve a tombola tárgyak, és akkor ott mit tudom, hogy 200-on felüli tombola, azokat becsomagolni szépen, hogy minden szép, elegáns legyen, hogyha oda bejön valaki. És hát nekünk nagy szerencsénk van azzal, hogy van Don Bosco sportközpontok, ugye ez is a szalíziaknak köszönhető, és akkor itt megint a Caritasban, a Don Bosco sportközpontban zajlik, mióta ez megépült, és ott helyet adnak nekünk, mindenben segítségünkre vannak, úgyhogy ez megint egy akkora lehetőség, ami nagyon-nagyon jó, és amit igyekszünk kihasználni, és ők meg örömmel állnak rendelkezésünkre, segítik a Caritast.
1: Kedves hallgatóink, Begoff Ferenc nével, a Kazincbarcikai Karitás csoport vezetőjével Papi Edikó beszélgetett.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az adás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, műsorunk tartalmából. Ülésezett a miskolci közgyűlés. Folyamatban van a sátoraljaújhelyi Millenniumi Park régóta esedékes rehabilitációja. A Kovácsvágási János vára kilátó nyerte el 2026-ban az év kilátója címet. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Ülésezett a miskolci közgyűlés, ahol a képviselők 10 nyilvános és 3 zárt előterjesztésről döntöttek. A képviselők egyebek mellett a város feszült pénzügyi helyzetét és a helyi tömegközlekedés finanszírozását vitatták meg. A tanácskozáson bemutatták a miskolci rendőrkapitányság új vezetőjét, Fazekas Csaba alezredest, aki láthatóbb rendőri jelenlétet ígért. A lakossági biztonságérzet javítása érdekében 14 új helyszínnel jóváhagyták a városi térfigyelő kamerarendszer bővítését. Személyi változás is történt a bizottságokban, így a pénzügyi bizottság élén Szopkó Tibort dr. Mokrai Mihály váltotta fel. Az ülés kezdetén elismeréseket is átadtak, valamint kezdeményezés indult az életveszélyes állapotú papszeri iskolaépület megmentésére. A közgyűlést Tóth Szántai József, a város polgármestere nyitotta meg.
2: Nincs időnk arra, hogy minden választás után újra indítsuk a háborút. Mert ha Miskolc nem halad, majd más nagyvárosok fognak haladni helyettünk. Ezért az első pillanattól azt mondtam az új kormánynak és az új országgyűlési képviselőknek, hogy dolgozzunk együtt. Ami elő van készítve és jó Miskolcnak, azt vigyük tovább. Amihez kormányzati döntés kell, abba szülessen döntés. Amihez országgyűlési képviselői segítség kell, abban segítsenek. Ne nekem, hanem Miskolcnak, a miskolci embereknek. Mert őszintén azt remélem, hogy túl tudnak lépni azon a rossz politikai beidegződésen, hogy minél rosszabb a városnak, annál jobb a városi ellenzéknek. Ehhez képest az elmúlt hetekben megint azt látjuk, hogy a városi közélet jelentős része arról szól, ki tud nagyobbat ütni a másikon, a Facebookon. És érdekes módon hasonló jelenséget látok több megyéjogú városban is. Jobboldali, baloldali, független városvezetők egyaránt feltűnően hasonló politikai forgatókönyvek mentén próbálnak karaktergyilkosságokat elkövetni. Én ennek kevés értelmét látom. És ha még ezek a penge váltások valahová mutatnának, de nem mutatnak sehová, mert túlnyomó részt félinformációkra, rosszul értett tényekre, sejtetésekre, gyanúsítgatásokra épülő karaktergyilkossági kísérletek. Úgyhogy nézzük ehhez képest a tényeket. Miskolc pénzügyi helyzete súlyos. Ezt régóta világosan mondom. A város működése évvégéig biztosított. Az intézményeink és a közszolgáltatásaink működnek, ehhez azonban már hitelkereteket is igénybe kell vennünk. Ennek oka hosszú évek alakult ki. Nőnek a működési költségeink, miközben az önkormányzatok pénzügyi mozgástere szűkül. Miskolc több milliárd forint szolidaritási hozzájárulást fizet, a közösségi közlekedés terhe pedig döntően itt, a városon marad. Az ÁSZ szerint 2024-ben a miskolci közösségi közlekedés finanszírozásának 63,9%-át az önkormányzat, 30,2%-át az utasok és mindössze 5,9%-át az állam biztosította. Ez jól mutatja a problémát. És ez nem csak Miskolc ügye. Budapest esetében az új kormány felismerte, hogy állami szerepvállalás nélkül nincs tartós megoldás. Megállapodtak egyszeri támogatásról és a közösségi közlekedés finanszírozásáról. Én ennek örülök, mert megmutatta, hogy meg lehet állapodni. Pontosan ugyanezt kérem Miskolcnak és a vidéki nagyvárosoknak is, mert mi sem érünk kevesebbet, mint a budapestiek. Közben a saját feladatainkat is elvégezzük. Felülvizsgáljuk a város, a holding és a cégek működését. Csökkentjük a költségeinket és új bevételi lehetőségeket keresünk. Több mai előterjesztés is erről szól majd. A jelenlegi finanszírozási rendszer problémáit azonban belső takarékossággal önmagában egyetlen nagyváros sem tudja megoldani. Az érintett terület rendelkezésünkre áll, a takarékosságot magunkon fogjuk kezdeni. És itt van előttünk egy város, amelyet működtetni kell. Van egy közösségi közlekedésünk, amelyet rendbe kell tenni. Van 32 milliárd forintnyi TOP plusz fejlesztésünk, amelyet meg kell valósítani. Van egy egykori ipari területünk, amelyből új gazdasági központot kell építeni. Van geotermia, hőgyűrű, buszbeszerzés, utak, városrehabilitáció, nagyon sok minden. És mindehhez szükségünk van a közgyűlésre, az országgyűlési képviselőkre, és a kormányra is. És mindez jóval fontosabb, mint bármelyikünk közéleti karrierje, vagy a közösségi médiás népszerűsége. Ha vitatkozni akarunk, vitatkozzunk itt. Adatokkal, érvekkel. És amikor a vita véget ér, menjünk tovább dolgozni. Mert szerintem ezt várják tőlünk a miskolciak. És teljesen igazuk is van, hiszen ezzel a feladattal bíztak meg minket. Úgyhogy jó munkát kívánok a mai közgyűléshez.
1: Folyamatban van a sátoraljaújhelyi Millenniumi Park régóta esedékes rehabilitációja. A városi rendezvényeknek is rendszeresen otthont adó közterület az elmúlt években jelentősen veszített korábbi vonzerejéből. Ezért a felszíni megújítás mellett a föld alatt húzódó, előregedett közművezetékek cseréjére is törekednek. A cél egy rendezett, esztétikus és ismét közösségi térként működő park kialakítása. A beruházás részleteiről Szamosvölgyi Pétert, a település polgármesterét hallják.
3: Méltatlan volt már az az állapot, ami kialakult a téren, hiszen hajnalban járok dolgozni, és több esetben tapasztaltam, hogy a padokon hajléktalanok vagy csövesek, kinek hogy tetszik, alszanak és ott töltik az idejüket, és nem csak az idejüket töltik, hanem a egyéb dolgaikat is elvégzik éppen ezen parkban, ami, ha nagyon megnézzük, a városnak a meccéspontjában van, nagyjából a kellős közepén, és annak idején ez egy nagyon szép ötlet és gondolat volt, hogy ilyen tér kialakuljon. Ennek a rehabilitációja indult el, a polgármester úr hathatós közreműködésével ez a munka sajátból, lehet ilyen szót használni, végeztetjük a munkát a városellátó szervezetnek, adtuk feladatként ennek a rehabilitációnak az elvégzését, dolgoznak is a lehetőségekhez képest, nem hajt a tatár, az a lényeg, hogy kész legyen, megfelelő minőségű legyen, és tényleg lehessen használni pihenésre, beszélgetésre, vagy bármi másra, ami egy téren adott esetben lehetőséget nyújt. Sok ilyen része van a városnak, hiszen maga a Borsos sétány is igazából rászorulna egy felújításra. Itt, ha csak azt mondom, hogy a lépcsőknek az élei le vannak törve, le vannak kopva, az biztos, hogy ezzel kell tennünk előbb-utóbb valamit. Szerintem a következő éven ez lesz a feladat, és akkor szép lassacskán a városok nem csak a sétáló utcája lesz rendezett, vagy pedig a Kossuth tömb a maga parkjaival, játszóterével, parkolójával, hanem a lefelé város polgármesteri hivatal alatt lévő városközpont is. Szerintem az a vízvezeték, ami oda vezetett, illetve ami elvezett a vizet, tehát csak szennyvíz rendszerbe, az szerintem 10 helyen van, majd volt eltörve, elrepedve, és folyt el a víz. Ezzel nagyon meg kell majd küzdeni, hogy ez megfelelő állapotba kerüljön, de hát végül is már ettől nehezebb dolgokat is megoldottunk, illetve a kollégáink, tehát szerintem ezzel nem lesz probléma. Itt is hangsúlyoznám, hogy nem tudják, hogy ez a parkoló, ami a művelődési központ tűzfalai és a volt sportcsarnok vagy tornateremtől éppen ezen térig tart, az a terület, az a parkoló, az nem az önkormányzaté. Tehát nem mi vagyunk a tulajdonosai, bár igaz, ami igaz, arra is ráférne egy jó nagy aszfaltréteg, egy 5-6 centis aszfaltréteg, és akkor azt gondolom, hogy ezt is kipipálhatjuk.
1: A A kovácsvágási Jánosvára kilátó nyerte el 2026-ban az év kilátója címet az Aktív Magyarország közönség szavazásán, több mint 20 000 voksot gyűjtve. A Zemplén és a hegyköz lenyűgöző panorámáját kínáló építmény különlegessége, hogy 2014-ben közfoglalkoztatási program keretében helyi emberek munkájával valósult meg, és azóta a térség egyik kedvelt kirándulóhelyévé vált. Sándor Endrét, kovácsvágás polgármesterét hallják a témában.
4: A Kovácsvágás település fölött lévő Jánosváron, vagy mellett lévő Jánosvára fenyves erdő tetején épült meg ez a kilátó, ami ebben a versenyben részt vett. Erről annyit kell tudni, hogy közmunka programba épült 2014-ben, belügyminisztériumi referencia a közmunka programban, 2015. május 1-én ünnepélyes keretek között lett átadva belügyminiszter úr jelenlétébe. A kilátóról, amit tudni kell, a kilátó tengerszint feletti magasságot figyelembe véve 283 méter magasba épült meg, plusz 20 méter magas a kilátó. 470 méter hosszú a tanösvény, amin megközelíthető. Ez a kilátó építését következő évben, tehát 2015-ben épült meg, 1050 falépcső akácfából, és ami még fontos szám, hogy a lépcső aljától a kilátó talpazatáig 72 méter az emelkedési magassága, 470 méter hosszú tanösvényhez viszonyítva. A kilátó az Aktív Magyarország által kiírt programba úgy került bele, hogy minden éven, ez már tudomásom szerint a 7. év kilátója címpályázat volt, minden éven a természet szerető, természetet járó kirándulók szavaznak az év kilátójára, tesznek javaslatot, és abból választja ki az Aktív Magyarország, hiszen ők voltak a kiírók, az első 10 legszebb, legjobbnak tartott kilátót. És ez alapján lehetett szavazni az év kilátójára, a 10 első kilátóra. A szavazat tényleg nagyon jól sikerült a kampány szervezése. Az több mint 50 000 szavazatból 20 000, tehát több mint 20 000, több mint 40% szavazatot kapott a kovácsvágási kilátó. Hát én azt hiszem, hogy az egész település, de nem csak Kovácsvágás, hanem az egész Zemplénnek reklám ez, büszke lehet rá, hiszen ha megnézzük, hogy ott a versenyben résztvevő 10 kilátó közül szerintem nem tudom pontosan, de nagyon valószínű, hogy az egyetlen, ami a Kovácsvágás, ami közmunkaprogramba készült, tudomásom szerint a többi kilátó, mint sok 10 milliós, vagy esetleg 100 millió forintos költségvetéssel készült vállalkozók által készített kilátó. Tehát ez egy külön öröm, hogy a közmunkaprogramba Kovácsvágás olyan értéket tudott teremteni, ami 11 évvel az építés után az év kilátója címet nyerhette el.
1: Most az időjárásról. Nagyrészt gyengén felhős idő várható, de észak felől kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak fölénk. Hajnalra foltokban pára, köd is képződhet, csapadék nem valószínű. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban fagypont alá is hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő területeken vízpartok mentén enyhébb lehet majd a hajnal. Kedves hallgatóink! Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 15-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Egy hetes tematikus programmal készül Eger városa az 56-os forradalom 70. évfordulója alkalmából. A Hospice világnapja alkalmából tartottak ünnepséget az Egri Markot Ferenc kórházban. Szemléletformáló társasjátékra invitálták a diákokat a Fehérbot nemzetközi világnapján. Kenyeret osztottak a rászorulóknak a Magyar Vöröskereszt Egri irodájában. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Kiállításokkal, filmvetítéssel, koncerttel, előadással készül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, az Egri Kulturális Intézmények, valamint magánszemélyek az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából október 16-a, illetve 30-a között. A Városházára két nagyméretű lyukaszászlót helyeztek el a megemlékezés miatt, továbbá a Dobótéren szabadtéri fotókiállítás várja az érdeklődőket. Továbbá a Gárdonyi Géza Színházban plakátkiállításra is sor kerül. Október 19-én 18 órai kezdettel ünnepi hangversenyt tartanak a Líceumban. Október 20-án vers és prózamondó verseny, valamint dr. Rajnerem János előadása lesz a Bródi Sándor könyvtárban. Az ezt követő napon ünnepi előadásokkal várják a fiatal generációkat a Városháza dísztermébe. Az október 22-i emléktáblaavatást követően pedig a filmvetítésen az amerikai magyar rendező Kovács Klaudia is részt fog venni, tájékoztatta rádiónkat Gulyás László alpolgármester.
2: Csütörtökön 22-én egy belvárosi séta keretén belül Baracsonyi Bohus Gabriel a legfőbb egri helyszíneket végig kalózolja azokkal, akik ezt szeretnék meghallgatni. Ez a Gárdonyi Géza Gimnáziumnál itt az emléktábla résznél ér véget, és 16 óra 20-kor, 22-én, október 22-én 16 óra 20-kor kezdik magának az emléktáblának az avatása, és onnan pedig átvonulunk a filmvetítésre az Uránia moziba. Abszolút mi kerestük meg, tudtunk arról, hogy készítette ezt a filmet, annak meg külön örülünk, hogy egri kötődése van, és egy 56-os témában jött létre ez a dokumentumfilm, és ez már nyár elején megtörtént ez a megkeresés, amire ő igen mondott, és ha jól tudom, és jók az információim, akkor személyesen is jelen lesz a filmvetítésen. Nagyon fontos, természetesen most, hogy beszéltem a Szalai kiállításról, és egy Kossuth Díjas, ugye Argentínában élő képzőművész volt, de itt nagyon komoly embereknek nagyon komoly munkái jelennek meg ezen az egy héten. Nem szeretnék senkit külön kiemelni, inkább azt emelném ki, hogy valamennyi művészeti ág megjelenik, tehát az irodalom, a zene, a képzőművészet, a film, rengeteg fiataloknak szóló program, hiszen ővelük szeretnénk minél jobban megismerni és bevonni őket. Rajzversenyek lesznek, plakátverseny van, tehát hogy ez egy komplex programkínálat, amit fél évvel ezelőtt kezdtünk összerakni, és rengeteg kísérő program is van. Egy plakát kiállításhoz adatvédelmi tisztviselővel kell egyeztetni, hogy hova töltsék fel, hogyan töltsék fel, hogyan járulnak ahhoz hozzá, hogy felhasználjuk az ő plakátjékat, meddig lehet ezt megtenni, ki az, aki le fogja zsűrizni, hogyan kerülnek ki ezek a plakátok, ehhez külön cél eszközöket kell gyártatni. Rendkívül komplex és bonyolult egy-egy programnak a megvalósítása, és ehhez kellett ennyi idő. A Vizitegeren, most már a Vizitegernek van egy applikációja, ami letölthető Android és iOS eszközökre is. Azon is van egy külön menüpont az 56-os programkínálatról, de alapvetően az 1956.eger.hu oldal lehet keresni ezeket a programokat.
1: Október 14-én a Hospice világnapja alkalmából tartottak szemléletformáló előadásokat a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet refektóriumában. A gyógyíthatatlan súlyos, végstádiumú betegek méltóság teljes életvégi ellátási formája kiemelt szerepet tölt be az intézmény mindennapjaiban. A programon dr. Dornár László, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docense, Sáfrán Judit, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, valamint Tóth Mihályné, hospice szakápoló mutattak be prezentációkat a hospice osztályon fekvő paciensek kezeléséről. Fontosnak tartják, hogy az emberi méltóságról minél többet megtudjanak a fiatal gyakornokok, illetve a gyógypedagógiai kar hallgatói, mondta rádiunknak Fürné Mosoni Anita, az emberi méltóságért a Hospice osztály betegeiért alapítvány elnöke.
3: Minden évben megünnepeljük a Hospice világnapját, mert ez a nap, amikor a sajtó és az emberek ránk figyelnek, mert a Hospice az egy olyan ellátási forma, ami egy picit így a maga csendességében dolgozik, viszont betegeinknek, dolgozóinknak nagyon fontos az, és a hozzátartozóknak, hogy a társadalom egy picit elfogadja és megismeri ezt az ellátási formát. A Hospice alapítvány, amikor annak idején Lubai Sándorné megalapította Corrado Moscoso doktorral, akkor addig, míg ő nem ment nyugdíjba, addig ő csinálta, aztán rám hagyta, azt mondta, hogy csak azt szeretné, hogyha én vinném tovább, és ez egy olyan nemes cél, ami miatt én így évek óta csinálom az alapítványt. A hallgatóimat azért is hozom ide, a gyógypedagógus hallgatókat, a Eszterházi Károly Katolikus Egyetemről, hogy egy picit érzékenyedjenek, hogy az emberi méltóság az mindenkit megillet, azt is, aki az élete utolsó szakaszán van, és ugye ebben a szakaszban ritkán szoktunk erre gondolni, úgyhogy az itteni ellátásban abszolút benne van az, hogy azok a betegek, akik életük utolsó szakaszában vannak, ugyanúgy a családdal, a társadalomban részt vesznek, virágokat ültetnek, karácsonykor készülünk a karácsonyra, mézes kalácsot díszítünk, és minden egyéb még előadások is szoktak lenni, mert attól, hogy valaki terminális állapotban van, még nem azt jelenti, hogy nem szeretne tudást magába szívni.
1: Október 15-én, azaz ma van a Fehérbot Nemzetközi Világnapja. Ezen alkalomból az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum tanulóinak szemléletformáló társasjáték bemutatásával készült az EGRI Vakok és Gyengéllátók Integráló és Sport Egyesülete. Az integrálásra rendkívül nagy hangsúlyt helyeznek, hiszen a látótársadalomnak észre kell vennie, mikor kell segítséget nyújtani egy vak, illetve gyengéllátó személynek. Tótné dr. Kisorosz Mária, az EGRI Vakok és Gyengéllátók Integráló és Sport Egyesületének elnöke elmondta, ez egy egészen különleges alkalom, továbbá az egyesület tagjainak számos ötlete van, hogy hogyan lehetne megszólítani a lakosságot.
4: Azt gondolom, hogy a sporton keresztül eszközbemutatón át nagyon sokféle dolgot kitaláltunk már, és arra gondoltunk, hogy nagyon jó lenne az információkat ilyen játékos formában átadni az érdeklődőknek, talán így könnyebben emészthető lenne. Innen jött a társasjátéknak az ötlete. Ez úgy valósult meg, hogy teljes egészében a szervezetünk tagjainak a szellemi termékéről van szó, sőt a fizikai megvalósítását és egyesületi tagunk még ezt el, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mit szólnak hozzá a fiatalok. A társasjátéknak a lényege, hogy 4 csapat játszik egyszerre, van egy 3-dimenziós tábla, a megalkotásnál hangsúlyt fektettünk arra, hogy ugyan nem látássérülteknek szól, de mégis szeretnénk demonstrálni az akadálymentesítést azzal is, a fontosságát, hogy magát a társasjátékot is akadálymentesítjük, mentesítettük látássérült emberek számára is. És a társasjátéknak a lényege, hogy a 4 csapat verseng egymással, egy várost imitálva valósítottuk meg a táblát, és a mezőkön lépkedve egy úton mennek végig a játékosok, és különböző kártyákat húznak, közlekedés, otthon, szabadidő, sport témában, és még sorolhatnám. Ezeket a kérdéseket, amelyek elhangoznak a kártyán, azokra kell választ adniuk. Vannak elméleti, és vannak gyakorlati feladatok is. Például a kihívás kártyából, hogyha húz valaki, akkor van egy olyan feladatunk, hogy vakon, tehát szemtakaróban, fehér bottal menjen körbe a teremben. Ez például egy ilyen gyakorlati feladat, de elméleti kérdések között például ilyeneket is feltesszünk a különböző témákhoz kapcsolódóan, tehát hogyha valaki például otthonkártyát húz, akkor valami otthoni jellegű kérdést kap, ilyen típusút, hogy szokott-e filmet nézni, vajon egy látássérült ember.
1: A kenyér világnapja alkalmából már második alkalommal osztott kenyeret a Magyar Pékszövetség támogatásának köszönhetően a Magyar Vöröskereszt Heves megyei szervezete Egerben. Laták Kamilla, a szervezet igazgató helyettese elmondta, Heves megyében összesen 4 nagypékség csatlakozott a kezdeményezéshez.
5: Október 16-a Kenyérvilágnapja, a Magyar Pékszövetség megyei elnöke Mészáros József úr az idén is kereste a szervezetünket, országos programhoz csatlakoztunk. Itt Heves megyében 3 nagy pékség ajánlott fel adományt Egerben, és 1 Gyöngyösön, és az adományok kiosztásra is kerülnek.
6: Hányan érkeznek a kenyerekért, és kikhez tud eljutni ez az információ?
5: Mi bízunk abban, hogy a mai nap folyamán 100 háztartásba eljutnak ezek a kenyerek. A Vöröskeresztnek a látókörében vannak olyan nehéz helyzetben, nehezebb sorban élők is, akikkel van rendszeres kapcsolat, megvan a telefonszám, az elérhetőség. Voltak olyanok, akiket felhívtunk telefonon, és meghívtunk erre a mai napra. Vannak olyanok, és még bízom benne, hogy lesznek is, akik a közösségi média felhívás kapcsán jelentkeznek majd, úgyhogy várjuk, hogy mindenki megérkezzen.
6: A tavalyihoz képest látják, mennyien fognak érkezni, többen vagy kevesebben?
5: Ezt pontosan megjósolni nem merném, soha nem az a cél, hogy annyira számon tartsuk azt, hogy most pontosan hány ember élt ezzel a lehetőséggel, de már elmondhatjuk, hogy mennyire megható és mennyire könnyű a hagyományteremtés. A tavalyi alkalommal volt egyszer egy ilyen adományosztás, és most már annyira boldogan jöttek az adományért, és mondták, hogy ők azért valahol bíztak abban, hogy ez az idén is megszervezésre került. Úgyhogy örülnek a felhívásnak, és igen, vannak olyanok a látókörünkben is, akiknek ez a kis figyelmesség is egy adott napot szebbé tehet, vagy esetleg egy egyedül élő időszámára mondjuk ez a 7 csúcspontját jelenti, hogy egy kicsit kimer mozdulni még ebbe a szép őszi időbe, és átveszi azt a kis adománycsomagot.
6: Mit kapnak? Itt láttam egyébként kenyeret is, különféle kiszerelésben, és hát zsemlemorzsát is láttam.
5: 3 különböző kenyeret kapnak a vöröskeresztes táskába, ezen felül még belekerült egy zsemlemorzsa, úgyhogy ez a 4 termék az, ami az adománycsomagnak a teljes tartalmát jelenti.
6: Hagyományteremtő a cél, akkor elképzelhető, hogyha minden eshetőség, lehetőség adott lesz, jövőre is megrendezik.
5: Mi várjuk, szívből várjuk a felajánlásokat. Segíteni akkor tudunk, hogyha érkezik felajánlás, úgyhogy abba bízunk, hogy látják majd, és hallják a nézők, a rádió hallgatók azt, hogy mennyire nagy segítséget jelent ez azoknak, akik a Vöröskereszt felé fordulnak, és esetleg jövőre még nagyobb számban tudunk kenyeret biztosítani az érdeklődők számára.
1: Most Mészáros Józsefet, a Magyar Pékszövetség Heves és Nógrád megyei régiójának elnökét hallják.
7: Kenyér világnapja október 16, ezt 2001 óta minden évben ünnepeljük. Ennek az ünnepnek van egy magyar vonatkozása is, hiszen Baross László a magyar bánkúti búza nemesítője. A Magyar Pékszövetség 2004 óta kapcsolódik ehhez az ünnephez jótékonykodással. Tavaly évben a Magyar Vöröskereszttel karöltve országos szintre emeltük ezt a kezdeményezést, aminek hatására 26 pékség és sütőipari vállalkozás csatlakozott. Mi pékek, pékségben dolgozók minden nap kenyeret készítünk az embereknek, és én úgy gondolom, hogy társadalmi kötelességünk az, hogy segítséggel forduljunk a rászoruló családok felé, hiszen nem mindenki teheti meg azt, hogy alapvető élelmiszert rakja az asztalára. Én nagyon örülök neki, hogy a régióban, itt Heves-Nógrád régióban sok pékség csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és köszönöm nekik a felajánlásokat, illetve köszönöm a Magyar Vöröskeresztnek, hogy ezeket az adományokat eljuttatta a rászoruló családokhoz.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
8: 14. Leó pápa felépülése a terv szerint halad. Luigi Carbone a Vatikán városi államkormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, és Stefano Margaritora, műtétvezető orvos tájékoztatást adott a pápa műtét utáni felépüléséről. Áll a Szentszéki Sajtóközpont szerdán délután kiadott közleményében. A Szentatyán elvégezték a műtétet követően előírt vérvizsgálatokat és mellkasröntgent. Az eredmények megerősítik, hogy a műtét utáni felépülés a várakozásoknak megfelelően zavartalanul halad. Az értékek az elvégzett beavatkozásnak megfelelő normál tartományban vannak. A pápa légzőszervi fizioterápiát végzett, és elkezdett sétálni a szobában. Visszatért a rendszeres étkezéshez is, reggelizett és ebédelt. Felépülése a tervek szerint halad. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia továbbra is arra hívja a híveket, hogy imáikban hordozzák a Szent Atyát. Az Öröm a hit és a közösség jegyében rendezték meg október 14-én szerdán az egyházmegyei ifjúsági találkozót Kazincbarcikán. Az Egri főegyházmegye különböző iskoláiból közel 900 fiatal érkezett a városba, hogy együtt töltsenek egy lelki élményekben gazdag napot. A találkozó középpontjában az Istennel és az egymással való kapcsolat elmélyítése, a személyes tanúságtételek és a közös imádság állt. A Don Bosco sportközpontban megrendezett esemény kezdetén a helyi szalézi animátorok egy tanulságos jelenettel köszöntötték az egybegyűlteket. A találkozó résztvevőit Vizi János atya, az Egri főegyházmegye ifjúságpasztorációs referense köszöntötte. A közös ünneplést a Zalaegerszegről érkezett Rád találtam zenekar dicsőítő énekei tették még emelkedettebbé. A délelőtt folyamán személyes tanúságtételek hangzottak el, amelyekben fiatalok osztották meg hitükhöz, útkeresésükhöz és Istennel való kapcsolatukhoz fűződő tapasztalataikat. A délelőtti program folytatásában dr. Vitális Gábor szalézi tartományfőnök tartott tanítást. A nap egyik meghitt lelki állomása a közös szentségimádás volt. Majd az egyházmegyei ifjúsági találkozó csúcspontját a közös szentmise jelentette, melynek főcelebránsa dr. Ternyák Csaba egriesek volt. Az ünnepi liturgia lehetőséget teremtett arra, hogy a főegyházmegyek különböző településeiről érkezett fiatalok egy közösségként adjanak hálát, és együtt imádkozzanak az egyházmegyéért, közösségeikért és egymásért. Idén is több mint 7000 fiatal kapcsolódott be a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióba, hogy idejüket és energiájukat mások szolgálatába állítsák. Az Egri főegyházmegye területéről is több mint 10 helyszínről összesen több mint 500 résztvevő csatlakozott a kezdeményezéshez. A program ünnepélyes megnyitóját a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban tartották, ahol a felszólalók az önkéntesség közösség formáló erejére, az emberség fontosságára és az egymásért végzett szolgálat értékére hívták fel a figyelmet. Knáb András Benedek a rendezvény idei főkoordinátora, az emberség, a közvetlenség és a spontaneitás jelentőségét hangsúlyozta. Mint mondta, ezek az értékek a digitális korban különösen felértékelődnek. Juhász Ferenc pasztorális helynök esperes egy személyes kanadai élményén keresztül világított rá az önkéntesség mélyebb jelentésére. Arról beszélt, hogy a másokért végzett szolgálat során az ember valamit továbbad abból a szeretetből, amelyet maga is kapott. Kiemelte a közösségért vállalt felelősség, az önzetlen segítségnyújtás és a generációk közötti kapcsolatok fontosságát is. Az Egri főegyházmegye számos településén kézzelfogható tettekben mutatkozott meg a fiatalok segítő szándéka. Az önkéntesek többek között templomokat takarítottak, temetőkerteket gondoztak, kerítéseket festettek vagy virágokat ültettek. Egy szív, egy lélek mottóval rendezték meg a Ciszterci iskolák kétnapos országos fesztiválját, melynek házigazdája ezúttal az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnázium volt. A hétvégén megtartott rendezvényre a Ciszterci rend által fenntartott iskolákból összesen 250 diák érkezett, pedagógusaikkal együtt a Hevesi megye székhelyre, hogy a közösségi összetartozást, a barátságot és a közös gyökereket ünnepeljék. A rendezvény közös imával, énekléssel vette kezdetét a Szent Bernát Ciszterci Bolcsa Szent Ferenc templomban, ahol Karoszkai Júlia, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium igazgatója köszöntötte a szerzeteseket, diákokat, pedagógusokat. Elmondta, a Ciszterfest ötlete a 2021-es Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus idején született a budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban. A fest név a latin festum ünnepszóból ered, utalva a közösség találkozásának és örömének ünnepére. Horváth Olga, a Kismarosi Boldogasszonyháza Ciszterci Monostor apátnője, megnyitó beszédében a találkozó mottójáról és az összetartozásról elmélkedett. Rámutatott, hogy a találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből származik, egy szívvel, egy lélekkel. Ez a mondat az első keresztények közösségét idézi meg, akik nehéz körülmények között, templomok, internet és tankönyvek nélkül, fiatalon és kérdésekkel telve is kitartottak egymás mellett. Belső egységük pajzsként védte őket a külső veszélyekkel szemben. Ma ez az egy szív, egy lélek olyan hullámhoz, amelyben a saját ego háttérbe szorul, és a magasabb cél hangolja össze a gondolatokat, érzéseket és tetteket. A Ciszterfest esetében ez azt jelenti, hogy a résztvevők ugyanazt az éltető levegőt, Isten szeretetének lelkét szívják magukba. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében Egerben, a Szent Bernát Ciszterci templomban október 15-én csütörtökön 18 órától, melynek mottója Máriával az Úr előtt. Ó Mária áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncol minket. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéjéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, s ezt követően minden esztendőben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze a fiatalok. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljaújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett. Most pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt.

0: Tében Ternyák Csaba egriesek a soron következő kispapokat lektorrá és akolitussá, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja. Továbbá az Ancilla Christi Regis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen adunk hálát Istennek. Aznap a bazilikában 18 óra 30 perckor nem lesz Szent Misa. Ne félj, nem ítéllek el címmel szerveznek lelki gyakorlatot a magzatukat abortusz, vetélés vagy halva születés miatt elveszítő nők számára Mária Besnyőn. A november 12-én induló 4 napos alkalmat a Váci Egyházmegye támogatásával rendezik meg. A program célja, hogy lelki vigaszt és gyógyulást nyújtson a gyászoló édesanyáknak egy elfogadó támogató közösségben. Jelentkezni a nefélynemítéllekel@gmail.com e-mail címen, vagy a 0620 823 2201-es telefonszámon lehet. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittanversenyt hirdet az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói részére. A verseny témája Kaldi 400. A csapatok létszáma a következőképpen alakul. Minden iskola egy 3 fős csapattal nevezhet. A felkészülési anyag letölthető az iskola, valamint az Egri Főegyházmegye honlapjáról. Fontos határidő 2026. november 9-e. Jelentkezni a titkarság@andrassy-eger.hu e-mail címen lehet, vagy a 0636 510 060, vagy a 0636 510 063-as telefonszámon. Szeptember 30-ától folyamatosan lehet regisztrálni. A versenyen egy digitális feladatot kell majd kitölteni a Redmenta felületén. Ehhez a csapatoknak előre kell regisztrálniuk a redmenta.com oldalra. A keresőbe másolják be a csoport direkt címét, Andrássy-77-57-44. Kérjék a felvételt az Andrássy Hittanverseny 2026 nevű csoportba. Fontos névformátum, amelyre figyelni kell, a csapatok a saját csapatnevüket a következő formában adják meg. Településnév, iskola névadója, például Eger Szent Imre. Az előzetes feladatok beküldési határideje 2026. november 13-a péntek lesz. 2 feladatot szükséges elektronikus úton a titkarság@andrassy-eger.hu címre elküldeni. Az egyik egy plakát, a másik egy kisfilm. A plakát a Kaldi 400 mottóhoz kapcsolódó szabadon választott technikával készített A4-es méretű kép vagy plakát legyen. A szkennelt verziót kell elküldeni, az eredetit majd a versenyre kell elvinni. A kisfilm egy szabadon választott jelenet megfilmesítése maximum 5 percben. Az 5 percnél hosszabb alkotásokat a zsűrinek nem áll módjában értékelni. A verseny napja pedig november 27-e péntek lesz. 10 órakor kezdődik a regisztráció az iskola aulájában. 11 órától 12 óráig rendhagyó program lesz. A Főegyházmegyei Könyvtár kiállításának megtekintése a líceumban az évforduló alkalmából. 12 órakor kezdődik a verseny. Digitális feladatlap kitöltése a Redmenta felületén lesz. Majd képfelismerési feladat. Majd az előzetesen elkészített kép és plakát bemutatása. Érdeklődni lehet. Szakmai és szervezési kérdések esetén Béres Gyula tanár úrnál, a beres.gyula@andrassy-eger.hu e-mail címen, valamint a 0630 937 7519-es telefonszámon. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Drimba Miranda. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Magyar részről csak a két olimpiai bajnok, Kós Hubert és Milák Kristóf lehet ott a decemberi rövidpályás úszóvilágbajnokságon. A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum 20 kadétja vett részt azon a túlélési programon, amely nem csak honvédelmi ismereteket és gyakorlati feladatokat kínált, hanem a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektetett. Megkezdődött a Mozdony Nyíregyháza őszi időszaka. A jeges sportokkal már egészen kisgyermekkorban érdemes megismerkedni. A sátoraljaújhelyi Zempléni Jégsport Egyesületnél az új szezonban is várják a legkisebbeket. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Magyar részről csak a két olimpiai bajnok, Kós Hubert és Milák Kristóf lehet ott a decemberi rövidpályás úszóvilágbajnokságon. A válogatott többi tagja ugyanebben az időszakban az egyik legnagyobb amerikai versenyen vesz részt. Ez Sós Csaba, a medencés úszóválogatott szövetségi kapitánya jelentette be. Hozzátette, a 100 és 200 méter háton rövidpályás világcsúcs tartó Kós biztosan ott lesz a Pekingben sorra kerülő világbajnokságon, még Milák számára adott a lehetőség, ha versenyezni szeretne a kínai fővárosban. A szövetségi kapitány egyúttal elmondta, hogy a két magyar sztárt leszámítva gyakorlatilag a teljes válogatott, a legfiatalabb a kivételével, a texasi Austinban sorra kerülő nagymerencés US Openen vesz majd részt. A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum 20 kadétja vett részt azon a túlélési programon, amely nem csak honvédelmi ismereteket és gyakorlati feladatokat kínált, hanem a közösségépítésre is nagy hangsúlyt helyezett. A résztvevőknek csapatként kellett együttműködniük, alkalmazkodniuk és közösen megoldaniuk a rájuk váró feladatokat. Kababik Edina igazgatót hallják.
2: Én is ott voltam a kadétokkal, egy kolléganővel, összesen 20-an vettünk részt ebben a projektben. Én azt gondolom, hogy mindenféle szempontból sikeres volt. Nagyon sok volt köztük a 9-es honvédelem ágazatos diákunk, akiket még nem ismertünk, de hamar megismertük őket, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk. Az egész projekt úgy zajlott, hogy a szervezők, a kolléganőt is engem hátrébb küldtek a gyerekektől, tehát mi nem kommunikálhattunk a gyerekekkel, mi csak megfigyelőként vehettünk részt, és a gyerekeknek minden feladatot, mint csapat kellett teljesíteni. Ha csak egy valaki is nem tudta teljesíteni a feladatot, akkor előről kellett kezdeni. Tehát a második nap végére egy olyan összetartó csapatunk lett, és ami nagyon szimpatikus volt, nagyon sok sokat vagyunk gyerekek között, ugye a kadét programban sok éjszakai programunk is van, és az a tapasztalatunk, hogy még a gyerekek fáradnak, akkor már azért morcosak is oda-oda tudnak szólogatni egymásnak. És mi az egész nap tréningezve voltak arra, hogy csapatként kell dolgozniuk, éjszaka se szólogattak oda egymásnak. Tehát azért még amikor hajnal kettőkor meg kellett oldaniuk csapatként egy feladatot, azt még gyönyörűen megoldották együtt. És ami még nagyon-nagyon tetszett, hogy voltak kisebb sérülések, bakancs feltörte a lábat, vagy voltak olyan gyerekek, akik azért nem bírták az egész éjszaka, meg egész nap vinni a nehéz csomagot, hiszen az egész az élelmiszerünk, a hálózsák, a polifón minden nálunk volt, és átvették egymástól, segítették egymást, támogatták egymást, úgyhogy meg is kaptuk a dicséretet a szervezőktől, hogy rég láttak ilyen összetartó csapatot, úgyhogy ez pedig még nagyobb büszkeséggel töltött el minket. Térképészetet, egészségügyi ismeretet is tanultak, illetve olyan logikai feladatokat kellett együtt megoldaniuk, amit csak együtt lehetett megoldani. Tehát amit tudást ők ott szereztek, ja és az erdőről is, meg az erdőben való élet és közlekedés szabályairól, az állatokkal való viszonyról is. Tehát amit a mindennapi hétköznapokban nagyon jól fognak tudni használni, és bízom abban, hogy át is fogják adni ezeket az ismereteiket a iskolában maradt társaiknak. Fantasztikus érzés volt ott lenni köztük, ami nekünk egy kicsit nehéz volt, hogy nem szólhattunk. Már a végére egész jól belejöttünk, mert így egy kicsit mi is pihentünk. És még ami, hogy szerintem túllépték a határaikat, kiléptek a komfortzónából, tehát azt nem mondtam, hogy 2:30-kor mi az erdőben aludtunk, tehát ahova értünk a Senyánszki rétre, ott volt a szállásunk, bár napközben megtanítottunk bivakolni, csak lekerültek a polifomok, meg a hálózsákok, és mindenki elaludt azon nyomban, körülbelül 2 órát alhattunk a ébredésig, amikor is ébresztő volt, és jöttünk, tehát én azt gondolom, hogy maximálisan túllépték a határaikat, és nagyon jól kezelték ezt a dolgot, hogy átléptek a saját határaikon.
1: Megkezdődött a Mozdony Nyíregyháza őszi időszaka. Számos ingyenes sportprogrammal várják a városlakókat, és ezúttal is lesznek nagy rendezvények, melyekre sztáredzőket hívnak meg. A program népszerűsége több mint 10 éve töretlen. Idén először a nyári szünetben sem állt meg a Mozdulj Nyíregyháza. 10 héten át, 10 helyszínen, heti 28 foglalkozással várták a mozogni vágyókat, mondta Hornyák Enikő sportreferens.
0: 10 héten át 202 foglalkozást tartottunk meg, és itt is olyan átlag 25-30-as részvételi arány volt, és öröm volt látni, hogy a szabadtéren, a füves területeken, akár a városi stadionban, akár a Bújtosi Várostigeten milyen sokan vesznek részt a közösségi foglalkozáson. Elsősorban ugye a jógák nagyon-nagyon népszerűek voltak.
1: A program idén novemberben már a 13. születésnapját ünnepli. Heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várják a városlakókat. 4 új órával egészült ki az eddig is igen gazdag mozgásrend. A Zumba Kids órák során a gyerekek mozgáskoordinációját fejlesztő gyakorlatok és játékok állnak a középpontban. Új délelőtti foglalkozásként a székes pilates elsősorban az ülőmunkát végzők számára biztosít hatékony mozgás lehetőséget. Gazdagodott a délutáni kínálat is. Korosztálytól függetlenül mindenki számára ajánlott a rugalmasságot és izomerőt fejlesztő Balance City, valamint a magasabb intenzitású mozgásra épülő Dance Fitness óra. Az Rényi Gimnáziumban a hétfő, a szerda és a csütörtök délután teltházzal működő gerinctorna újabb alkalommal bővül, és már kedden is elérhető. A nyári mozgásrendben új foglalkozásként indult a sportjóga és a padel, amelyek a nagy sikerre való tekintettel ősszel is folytatódnak. Ezúttal is érkeznek sztáredzők is, akik órákat tartanak, fogalmazott Hornyák Enikő sportreferens.
0: A Szép Kurak sport találkozójával startolunk, illetve a Bringavárossal a mozgásrendünk első hetébe, de utána lesz két nagy fit eseményünk, októberben Czanik Balázs fog Nyíregyházára látogatni, sokak számára nagyon ismert a nép, nem volt még Nyíregyházán, a Mozdulj keretében reméljük, hogy fogják szeretni a nyíregyháziak, illetve ő majd visszatér novemberben a Ficő napunkon, de nem egyedül, hanem péntek Enikő társaságában, 2018-ban Enikő már járt nálunk, és nagyon kiváló zónaedzést tartott, reméljük, hogy a szülinapot együtt közösen fogjuk így két fitnesstárral ünnepelni, és ez egy különleges szűrőnap lesz, hiszen a Mozaik Mednek ekkor lesz az a szűrőnapja, amit a futófesztivál bevételéből szerveznek, tehát már javasoljuk, hogy mindaz október 7-e este 6 órát a nyíregyháziak írekben a naptárban, de még inkább majd a november 8-a vasárnapot, amikor egy teljes délelőttöt lehet nem csak a mozgás, hanem a preventív szűrések egyében is eltölteni az arénában.
1: A jeges sportokkal már egészen kisgyermekkorban érdemes megismerkedni. Az első lépések a biztos jégen állás és a mozgás megszerettetése, mind a későbbi fejlődés alapjai. A Sátoraljóhelyi Zempléni Jégsport Egyesületnél az új szezonban is várják a legkisebbeket, ahol a türelem, a kitartás és a fokozatos fejlődés legalább olyan fontos, mint az első sikerek. Hörcsik Répási Andrea szakedzőt hallják.
3: Nálunk is megkezdődött a szezon, a versenyzőknél azért már nyáron javában zajlott ez, de a kis oktatásra váró gyerekeknél most szeptemberben kezdtük mi is a szezont. Elsősorban szeretnénk, hogy mivel a korcsolya azért egy nagyon hosszú kifutású sportát sokáig kell gyakorolni, hogy minél korábban érkezzenek hozzánk a gyerekek, úgyhogy elsősorban óvodásokat és kisiskolásokat várunk. Természetesen, ha valaki már ügyesen csúszik a jégen, jöhet idősebbnek is, de az óvodásokat és kisiskolásokat várjuk szeretettel, hétfőn, kedden és csütörtökön egyébként 16:30-tól a jégcsarnokban. Ez azt jelenti, hogy egy 50 perces korcsolyedzésen vesznek részt, általában velem, illetve kis segítőmmel, Molnár Blankával. Ezeken az edzéseken elsősorban az alapok megtanulására helyezzük a hangsúlyt, hogy utána majd valamely szakágunkban nyilván korcsolyázhasson tovább a kicsi. Azt szeretnénk, hogy legalább azért egy évig ebben a tanodában vegyenek részt, persze ha valaki ügyesebben fejlődik és már szeretne rögtön tovább lépni, de nem, hogy van lehetőség, de nagyon jó lenne, hogyha az alapokat stabilan megtanulnák, és akkor utána lehet menni jégkorongozni, gyorskorcsolyázni, műkorcsolyázni, szinkronkorcsolyázni nálunk, ez mind-mind lehet. Nem egy alkalom alatt fog ez menni. És ugye ez a nehézsége is a sportágunknak, hogy rögtön olyan nehezítő tényezők lépnek föl, ami mondjuk azért máshol nincs jelen. Például hideg van. Nagyon hideg van. Egy kicsi 5 évesnek, aki ráadásul nyilván nem tud még mozogni úgy, tehát nem tudja intenzíven mozgatni a testét, nem tud kimelegedni a jégen még, annak hideg van. Kemény a jég. Ha elesik, az nagyot üt, már pedig el fog esni, hiszen még most tanul korcsolyázni. Tehát nagyon sok ilyen tényező van, ezért az első, azért mondtam, hogy sok-sok alkalommal, tehát azért ez, inkább azt mondanám, hogy hónapokról beszélünk, tehát az első hónapokban úgy mondjuk, hogy stabilizálódunk, vagy mostanában úgy szoktam mondani, hogy a bátorság próbáját álljuk ki, tehát, hogy megtanulunk esni, és kelni, és mondjuk úgy állni a jégen, hogy ne, mint a harang lábacska ingadozzunk össze-vissza. És ez, ehhez idő kell, amíg egyébként az ő kis idegrendszere ezt megszokja, hogy valójában egy fél milliméteres pengén egyensúlyozó, ugye. Ez egy idő. Na most, ha ez megvan, onnan gyorsabban haladunk, csak ebben az időszakban azért van, hát sokaknak elmehet a kedve.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves testvérek, a mai világosság rózsafüzér titkait az Andrássy György katolikus közgazdasági és technikum iskolával fogjuk imádkozni, és az iskolának a pedagógusaiért, diákjaiért és Leó pápának a gyógyulásáért szeretnénk felajánlani. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Adj
0: nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmunkra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
2: de szabadíts meg gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk,
1: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,
0: üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban beszélnek.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a koporsó életből, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban szolgálnak. Amen.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, hozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképp elkezdettem, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől. Vidd a mennyben lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: És bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájáig. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájáig. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
0: most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és add mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
3: Méltók lássunk Krisztus ígéreteire!
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Úrunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzérájtatosságot közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: A frontvonalhoz közeli régiók lakosainak téli túlélését segíti a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kelet-Ukrajnában. A több mint 20 ezer háborútól szenvedő helyi lakost és menekültet segítő programot az ENSZ ukrajnai humanitárius alapja 2,3 millió dollárral támogatja. Dékány Bence, az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programok igazgatója elmondta, Harkiv a frontvonaltól 25 kilométerre található Ukrajna második legnagyobb városa, amelynek mintegy 1,3 millió lakosából 200 ezeren belső menekültek. Számuk a téli időszakban emelkedni fog. Mint mondta, a tél komoly kihívás elé állítja a frontvonalhoz közeli ukrajnai települések lakóit. A rendszeres rakéta és dróntámadások súlyosan érintik az energetikai infrastruktúrát, így az áramszünetek és a fűtési nehézségek tovább növelik a háború miatt amúgy is kiszolgáltatott emberek.

0: Bári Bence a mai napon közzétett videójában közölte, mindazoknak segítséget akarnak nyújtani, akikre ráerőltetik a gender propagandát. A KDNP frakció vezetője kijelentette, nem fogják hagyni, hogy a különböző foglalkozásokon vagy kiadványokban a gyermekekre erőltessék a gender ideológiát. Legyen szó szülőről, diákról, tanárról, aki azt tapasztalja, hogy az óvodákban, iskolákban akaratuk ellenére megjelenik a gender propaganda, segítséget nyújtanak a jogsegélykukac kdnp.hu e-mail címen. Havi 50 ezer forintos tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak a legalább 4-es tanulmányi átlaggal rendelkező roma középiskolások. A támogatást 2 tanéven keresztül folyósítják, a pályázatokat a felhívás közzétételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani, írták a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárságának kormány.hu oldalon megjelent pályázati felhívásában. Az ösztöndíjra azok a magyar állampolgárságú roma nemzetiségű középiskolások pályázhatnak, akiknek még 3 tanévük van hátra az érettségig, és iskolájuk is támogatja jelentkezésüket, olvasható a felhívásban. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló keresztféléves felsőoktatási képzésekre, közölte az oktatási hivatal. A keresztféléves eljárásban a felsőoktatási intézmények elsősorban mesterképzési szakokat hirdetnek meg, amelyekre állami ösztöndíjas és önköltséges formában is azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb 2027. január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. Azonnali ágazati béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. A múzeumi, könyvtári, levéltári és közművelődési dolgozók, köztük restaurátorok, régészek, levéltárosok, múzeumpedagógusok, könyvtárosok, a működést támogató szakemberek a nemzeti vagyon és a kulturális javak megőrzésén dolgoznak. Munkájuk felelősségéhez képest az ágazati átlagbér azonban kirívóan alacsony. Alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog, közölte a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. A szakszervezet felhívta a figyelmet arra, hogy a készülő központi költségvetés a rendelkezésre álló információk szerint a hiány csökkentésre hivatkozva továbbra sem biztosít megfelelően elegendő nevesített forrást az ágazatnak, és ezen a téren egyáltalán nem volt egyeztetés. Most lássuk a mai időjárásunkat. Észak felől kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródnak fölénk, de emellett lehetnek derült időszakok. Hajnalra foltokban pára, köd is képződhet, csapadék nem valószínű. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus.
4: Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
6: Koncertezz velünk.
7: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
8: Legyen sok új barátod.
9: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
10: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
11: Itt csak fiúk vannak.
12: Együtt tanulunk megénekelni.
13: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
14: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
15: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
16: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
1: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
17: Reklámot hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Avilai Nagy Szent Teréz, karmelita apáca, egyháztanító. Avilában született 1515. március 28-án. Meghalt Alba de Torresben 1582. október 4-én. 67 évet élt. Teréz apja jómódú családból származó kereskedő volt. Édesanyja, Dona Beatrix de Ahumada, 10 gyermeknek adott életet. 2 leánytestvére férjhez ment, ő maga inkább a kolostori életet választotta. Mint gyermek, igen élénk és heves volt vágyaiban és elhatározásaiban, de sohasem cselekedett megfontolás nélkül. Tudásvágyát nem lehetett egykönnyen kielégíteni. Egyre újabb könyveket akart. Falta a lovagregényeket, sőt, maga is írt egyet. Szellemes társalgása és lenyűgöző szórakoztató képessége igen sok barátot vont bűvkörébe, állandóan szórakozásra és élénkségre vágyó fiatalemberek és lányok vették körül. Ez a művészet, amellyel embereknek örömet okozott és őket nevetésre bírta, egész életében jellemző vonása maradt. 18 éves korában jutott arra a mindenki, sőt maga előtt is teljesen váratlan elhatározásra, hogy belép szerzetes nőnek az avilai megtestesülés karmelita kolostorába. Csupán egyet keresett, saját lelke üdvösségét, megfelelő áron. Egész egyszerűen azt hitte, hogy heves temperamentuma és érzékiségre hajló természete folytán üdvösségét csak a kolostor védő falai között tudja biztosítani. Az otthontól való elszakadás fájdalmas volt. Ezt írja, a halál pillanatában érzett fájdalom sem lehet nagyobb, mint amit éreztem, amikor a szülői ház küszöbét végleg átléptem. Az volt az érzésem, mintha csontjaim külön-külön szakadtak volna el. Ha már egyszer a szerzetes életet választotta, komolyan is vette a kísérletet. Sőt, olyan komolyan, hogy egy év múlva idegileg és testileg összeroppant. Betegsége nem javult. Sőt, 4 napig tartó merev görcshöz vezetett, úgyhogy már a temetését is előkészítették, és a rend egyes kolostoraiban a halotti zsolozsmát imádkozták érte. Édesapja szeretetből késleltette halottnak vélt leánya elhantolását, és így neki köszönhető, hogy nem élve temették el. Ebből a tetszhalálból hirtelen minden külső behatás nélkül tért magához. Ezután a középszerűség 18 éve következett. A kolostori élet nagyon kényelmes volt ebben a középszerűségben. Teréz nővér, a kolostori fogadószoba és a legelőkelőbb avilai paloták reprezentatív kirakat darabja lett. Ez időben írt önéletrajzi jegyzetei hihetetlen mélységű lélektani képeket adnak. Ime egy részlet. Életem nagyon kínos volt. Egyik oldalon Isten hívott, a másikon a világot követtem. Minden isteni dologban nagy örömöm telt, de bilincsbe vertek a földiek. Akkoriban, mintha egyesíteni akartam volna egymással két olyan ellentétes és ellenségesen szembenálló dolgot, mint a lelki élet és az érzéki örömök, élvezetek és szórakozások. Nem találtam gyönyörűséget Istenben, nem örültem a világnak sem. Ha világi élvezetekre adtam magam, annak emlékezete kínzott, mivel tartoznék Istennek. Ha Istennel foglalkoztam, akkor a világias hajlandóságok nem hagytak nyugton. Mindez végül is elvezette Terézt igazi énjéhez, cselekvőképességének arra magas fokára, amely egyéniségét további életében jellemezni fogja. Kész volt arra, hogy roppant képességekkel megáldott szívét Krisztus szívével egybehangolja. Végleges megtérése az addig középszerű karmelita nővért teljesen az evangélium és a Kármel szellemében élő szerzetessé alakította. 17 női és keresztes János segítségével 15 férfi sarutlan karmelita, vagyis az eredeti szigorú szabályhoz ragaszkodó kolostor alapítása vagy szigorítása érdekében sokszor betegen, rossz utakon több mint 7000 kilométert tett meg Rozoga Batáron. Égi üzenetek, remények, tanácsok és válaszok közvetítője és terjesztője lett. Ebben merült ki életének utolsó 22 esztendeje. Ezt az életet tükrözi halhatatlan írásainak 9 kötete, a korszak érett gyümölcse, köztük az Úr könyörületének könyve, ez önéletrajz, a tökéletesség útja, a belső várkastély, az alapítások könyve, valamint számtalan pedagógiai írás, roppant levelezés és egy misztikus szárnyalású líra termékei. Teréz imában és aggódásban élte át a trienti zsinatot, a lepantói ütközetet, a hazájában történteket, Amerika őslakóinak térítését. Azt mondta egyszer, ezek az indiánok sokba kerülnek nekem, és közben keservesen sírt, amikor megmentésükért imádkozott. 1582. október 4-én halt meg. Lázban égő utolsó órái, mint egy asztal lázat jelképezték, amely életét fölemésztette. 40 év múlva szentjavatták, 1970 óta egyházdoktor. Szeretetben fölemésztődött életének emléke teljesen épen maradt szíve, amelyet Alba de Tormesben tisztelnek. Idézek néhányat mondásaiból. Jelmondata volt, szenvedni vagy meghalni. Tanácsa, menjen néha sétálni a friss levegőre, ha nyomott hangulatban van, mert gyengeségünk ellen úgy kell küzdenünk, hogy ne törjük össze vele a természetet. Nem az a fontos, hogy sokat gondolkodjunk, hanem hogy nagyon szeressünk. Emlékezzetek rá, leányaim, hogy az Úr a konyhában, a fazekak között is közel van hozzátok. Végül, semmi ne zavarjon, semmi ne rettentsen, minden elmúlik, egyedül Isten marad, a türelem mindent elér, ha Isten velünk, megvan mindenünk. Isten maga elég. Könyörögjünk, Istenünk, te a Jézusról nevezett Szent Terézt, Szent Lelked által arra indítottad, hogy életművével a tökéletesség útját tanítsa az egyházban. Add, hogy mennyei tanítása szüntelenül oktasson minket, és eltöltsön az igazi életszentség utáni vágyjal.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Fele barátom, mondd, voltál-e már úgy, hogy a csukott könyv előtted feküdt, titkok leltára, szépség ABC-je? De nem nyithattad ki elolvasásra, mert rajta szunnyadt egy macska kölyök, és sajnáltad az álmát megzavarni.
1: Vörös Sándor Fele barátom, mond című versét Kulka János mondta el. Vörös Sándor költő, író, műfordító Szombathelyen látta meg a napvilágot 1913. június 22-én. Édesapja idősebb Vörös Sándor huszártiszt, édesanyja Blaskovics Mária volt, ő nagyszebeni, szerb családból származott. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, ahol az ismert nyelvész tanár, költő, néprajztudós Pável Ágostonnál tanult. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című labban megjelent első novellája, az Egyszer régen. Szintén 1928-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában, az Erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt 1933-ban kórusmű komponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált. 1934-ben jelent meg első verses kötete, A hideg van. A következő évben Baumgarten díjban részesült. Egyetemi tanulmányai után Pécsen volt könyvtáros, majd 43-ban Budapestre költözött. 1947-ben vette feleségül Károlyi Amik költőnőt. 1948 és 56 között a hivatalos irodalom politika elszigetelte, kirekesztette. Kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. 1970-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Pályája a legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című versesregényével arattam. Vörös Sándor 1989. január 22-én hunyt el Budapesten.

0: Múzsa. Kultúra és közösség.
1: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A frontvonalhoz közeli régiók lakosainak téli túlélését segíti a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kelet-Ukrajnában. A több mint 20 ezer háborútól szenvedő helyi lakost és menekültet segítő programot az ENSZ ukrajnai humanitárius alapja 2,3 millió dollárral támogatja. Dékány Bence, az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programok igazgatója elmondta, Harkiv a frontvonaltól 25 kilométerre található Ukrajna második legnagyobb városa, amelynek mintegy 1,3 millió lakosából 200 ezeren belső menekültek. Számuk a téli időszakban emelkedni fog. Mint mondta, a tél komoly kihívás elé állítja a frontvonalhoz közeli ukrajnai települések lakóit. A rendszeres rakéta és drón támadások súlyosan érintik az energetikai infrastruktúrát, így az áramszünetek és a fűtési nehézségek tovább növelik a háború miatt amúgy is kiszolgáltatott emberek sérülékenységét. Kozma Imre római katolikus pap, irgalmas rendi szerzetes, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapítója halálának évfordulója alkalmából novemberben olasz és német nyelven is megjelenik a vele készült interjúkat tartalmazó Gyökerek és fények című kötet, tájékoztatott a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Romhányi Tamás hangsúlyozta, a szervezet küldetésének tekinti, hogy továbbadja mindazt, amit az atya képviselt, és lehetővé tegye, hogy tanításai az idő múlásával se veszítsék el aktualitásukat. Szerinte a kötet olasz és német kiadása lehetőséget teremt arra, hogy Kozma Imre atya gondolatai a magyar nyelv területen kívül is eljussanak az olvasókhoz. A Keresztény Demokrata Néppárt jogsegélyszolgálatot indít a gender propaganda iskolai megjelenése miatt. Rétvári Bence a mai napon közzétett videójában közölte, mindazoknak segítséget akarnak nyújtani, akikre ráerőltetik a gender propagandát. A KDNP frakció vezetője kijelentette, nem fogják hagyni, hogy a különböző foglalkozásokon vagy kiadványokban a gyermekekre erőltessék a gender ideológiát. Legyen szó szülőről, diákról, tanárról, aki azt tapasztalja, hogy az óvodákban, iskolákban akaratuk ellenére megjelenik a gender propaganda, segítséget nyújtanak a jogsegélykukac kdnp.hu e-mail címen. Havi 50 ezer forintos tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak a legalább 4-es tanulmányi átlaggal rendelkező roma középiskolások. A támogatást 2 tanéven keresztül folyósítják, a pályázatokat a felhívás közzétételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani. Írták a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárságának kormány.hu oldalon megjelent pályázati felhívásában. Az ösztöndíjra azok a magyar állampolgárságú roma nemzetiségű középiskolások pályázhatnak, akiknek még 3 tanévük van hátra az érettségiig, és iskolájuk is támogatja jelentkezésüket, olvasható a felhívásban. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló keresztféléves felsőoktatási képzésekre, közölte az oktatási hivatal. A keresztféléves eljárásban a felsőoktatási intézmények elsősorban mesterképzési szakokat hirdetnek meg, amelyekre állami ösztöndíjas és önköltséges formában is azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb 2027. január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. Azonnali ágazati béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. A múzeumi, könyvtári, levéltári és közművelődési dolgozók, köztük restaurátorok, régészek, levéltárosok, múzeumpedagógusok, könyvtárosok, a működést támogató szakemberek a nemzeti vagyon és a kulturális javak megőrzésén dolgoznak. Munkájuk felelősségéhez képest az ágazati átlagbér azonban kirívóan alacsony, alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog, közölte a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. A szakszervezet felhívta a figyelmet arra, hogy a készülő központi költségvetés a rendelkezésre álló információk szerint a hiánycsökkentésre hivatkozva továbbra sem biztosít megfelelően elegendő nevesített forrást az ágazatnak, és ezen a téren egyáltalán nem volt egyeztetés. A hétvégén is csendes, őszi idő várható több-kevesebb napsütéssel, jellemzően 13 és 19 fok körüli csúcshőmérsékletekkel, miközben a hajnalok továbbra is hűvösek maradnak, derült ki a Hungaromet Nonprofit ZRT középtávú előrejelzéséből. Most lássuk a mai időjárásunkat. Észak felől kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródnak fölénk, de emellett lehetnek derült időszakok. Hajnalra foltokban pára, köd is képződhet, csapadék nem valószínű. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus.
4: Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
6: Koncertezz velünk.
7: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
8: Legyen sok új barátod.
9: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
10: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
11: Itt csak fiúk vannak.
12: Együtt tanulunk megénekelni.
13: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
14: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
15: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
16: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
0: Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
17: Reklámot hallottak.

0: Könyvtári barangolás.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Mária versekből hallhatnak válogatást. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Dudás Anna.
2: Csanád Béla, október. Halk, zsongó ősz köszönt, Szűz Mária. Aranyszín kertek, boldog énekek. Szép ez az ősz, de drága zamatánál százszorta kedvesebb a te neved ajkunknak, ahogy csöndesen magunkban mondjuk szép életet történetét, s tiszta szavak hullámain evezve lelkünkhöz mindig közelebb az ég. Oly jó gondolni, mintha otthonunk ott volna távol, messzi Názáretben. Kilépsz az ajtón, s fehér fátyolod, mint szíves üdvözlet a szélbelebben, és cseng a hangod fénylőn, jó lesőn. József felnéz a sima deszka mellett, s az ifjú Jézus baráti mosolyjal kezet nyújt nekünk, szegény embereknek. Október. Halkan zsong a rózsafüzér. Homályon át hogy szárnyal az ima? S lelkünkben mennyi fény és bizonyíték. Anyánk vagy, Mária.

Határgyőző, minden reggeli áldás. Isten, ha vagy, irgalmaszton irgalmazz az irgalmatlannak, ki hol, ha van, le, rárohanva, torpanj meg előtte. Szörnyet ne halljon a boldogtalan. Legyen zsibbat maradtom maradása, amerre festett képed elhalad. Úgy legyen annál béna megállása, hogy lássa te sújtó irgalmadat. Terjeszd ki jóságodat a rontóra. Áraszd ki mennyet súlyos melegét, hamuhintőbe, rongya szaggatóba. Ne fogadd el. Legyen ingyen elég. Ne ahogy szeretné, lakolton lakolva. Semmiszt ki poklából. Ne lelne mást, kötényed előtt is csak a jó előre odalökött, teljes feloldozást. Nyelve, görcse, imája, füstje felfelé szálljon. Úgy, amint nem illeti meg. Belekiált, puszta visszakiáltson. Add magad, mint még soha senkinek. Add nagy tisztességed a sivalkodónak. Verd ki kezéből a mérget, a kést. Talpán velőkig érezzen, pajzsodon feltartó gondviselést.

Szent Gáli Kata, Kisboldog asszony. Istennek szemében több vagy, mint a vén föld, ez a neked készült, színes, tarka bölcsű. Takaród az égbolt csillagozott kékje, párnád az istenség hármas ölelése. Szentírás igéi zsonganak körötted, ó jövendőlések imádkozott vágya. S itt nyugszol fehéren, hallgató ajakkal, pólyába takarva, hétköznapba rejtve, kisdett szűzanyácska.

Csanád Béla, gyümölcsoltó boldogasszony. Mi gyorsan vége a mogorva télnek. Frissen rügyezve ébrednek a fák, halk szél suhog vígan, mint rég a szárny, az angyal szárnya, mikor Máriát köszöntötte a fényes égi hírnök. Ó, boldog tavasz, boldog újulás, fecskék suhannak villogva a réten, s a ház előtt a lombos cipruság hajlong az ablak nyitott négyszögében. Az ajtó zörren, meglepődve néz a szűz feléje, s már is zsong az angyal szava szelíden, mint a március zenéje. Üdvözlégy, teljes malasztal! Ó, boldog tavasz, boldog ájulás, csodálatos nagy történelmi hajnal, legszebb tavasz hazája, Názáret. Újjongj az égi forradalmi dallal. Kis ibolyák hatalmas illata erdőkön át ím, ostromolva árad, s a hegyeken szakállas pásztorok dúsabb füvekre hajtanák a nyájat, s halk csengettyű zenél esengve kint. És szól a szűz, arcán öröm s alázat. Legyen nekem a te igéd szerint.

Rónai György, Mária éneke. Isten várakozása, világ várakozása, de megpróbálod szívemet. Azt hiszitek, nem látom, mit kell elviselnem. Választottságom véghetetlen árát, barlangszobám falán az eljövendő szenvedések árnyait, keresztutam 14 állomását. Azt hiszitek, nem érzem halott fiam fejének súlyát az ölemben, s haldoklását a bűnök vasszögével átveretve, a bűnök tövisével koronázva szívemben az idők végezetéig a ti vétketekért? Ó, hiszen könnyű volna vaktában felelni. Íme az úr szolgáló lánya. Könnyű volna meghajolni egy ismeretlen sors előtt. De tudva sorsomat, érezve ártatlan szívemben már is azt a hét tört, s méhemben mégis megfogadni fiam örök agóniáját. Miféle nász ez, Istenem? Miféle nász? Miféle anyaság? S miért éppen engem választottál irgalmasságod oszlopául? Miért éppen nekem adtad ezt a két szemet, látni világunk mérhetetlen szenvedését? Miért éppen nekem ezt a szívet, hogy csordultig megteljék szánalommal értük, kik, mint a fázó kisdedek vacogva megváltásukért zokognak? Hogy pattanásig teljék szeretettel, s élni se tudjak már, ha nem édesanyádul. Jól van. Hát legyen, ahogy akarod.

Rónai György, Mária síralom. Szelíd voltam, mint a galamb, és okos voltam, mint a kígyó. Mégis elhagyott boldogító irgalmad engem, Uram Isten. Nem tudtam, mi a síralom, s most síralom tudója lettem. Gyászba borult az ég felettem, s csak a könnyeim záporoznak. Fehér fényű csillagaim sötét felhőkbe bujdokolnak. Új kínoktól nehéz a holnap, s a mának sincs reménye többé. Szegény lelkem ketté szakadt, egyfele másfelére támad. És vége nincsen etusának, vérem ennen szívemre csordul. Roskadó, lassú léptemet, elkerüli messze a béke. Nincs bánatomnak menedéke. Árnyékom lett az örök sírás. Mit ér immár az életem? Lettem saját keservem árnya, virágát vesztett törzsnek ága, s halálig vigasztalhatatlan. Árva vagyok, mint a galamb, és baráttalan, mint a kígyó. Ó, szállj meg engem, boldogító éjszakája a sötét sírnak!

Csanád Béla, nagy boldogasszony. Érett a nyár. Gyümölcsök illata a légben, és közelkő ünneped nyaraknál édesebb frissítő zamata. Rólad beszél a költő képzelet. Milyen lehetett égbe szárnyalásod? Talán égve daloltak a mezők, s a fecskék egy ideig elkísértek, aztán megálltak a felhők előtt. A nyári lombok halkan elbúcsúztak, és himnusz zengtek fönt az angyalok. S te láttad még egy felhő hasadékán, apostolok szemén mély tűz ragyog. A lelküket vágyódó szomorúság párázta be, akár a réteket a messziség halvány ezüst homája. Nem úgy mentél el, mint a többiek a földön, akik elhagyják a házat, s az útkanyánál visszaintenek. Megjövök nem sokára, várjatok rám. Kezed talán a magasba inthetett, biztatva, hívogatva, és ígérve, hogy itt maradsz azzal, aki szeret.

Balási László, Szentolvasó királynője. Időtlen és idő együtt van itt. Olvasódon peregnek a szemek. Testi magad fölé emel a hit, és Istenhez öleli lelkedet. Ó, szent öröm, mely örülni tanít. Látod a szüzet és a gyermeket, s látod a kereszt véres ágait, melynek gyümölcse léted üdve lett. És látod a dicsőség titkait, a tárt sziklasírt, a megnyílt eget. Érzed anyád ölelő karjait, ki testével a mennybe vétetett. Áldott asszony az asszonyok között, irgalmat estve érted könyörög.

Tűz Tamás, szentolvasó. Számok, szavak játéka volnál, te harmatos virágfüzér, vagy égi jel, mely szebb a holdnál, s csillagtalan magasba ér. Korallok lánca mérhetetlen, nagy tengerek tajtékain, hol a szikrázó égre freccsen az ostromló, haptiszta rím. Zarándok éveink szelíd barátja, magányos estek csillaga, telünknek melengető lángja, nyarunknak hűs fuvallata. Te vagy a hozzánk simult zsoltár, nekünk való mennybéli dal. Szomjas lelkünkre harmatozzál mélyből szökkent élő ital. S kinek övét köríti éked, titkos értelmű szép virág, ragyogtas szűzi fényességed szeplőtlen sugárzatát.

Major Zala Lajos. Ima ablaknyitáskor. Még mielőtt cigarettára gyújtanánk és serkentő tablettát szednénk. Fehér Rózsa Mária, Pirkadás Kehely Mária, csontjaimban naperő, izmaimból bizalom, fehér rózsa nyugalom. Pitymallat Rózsa Mária, békebimbó Mária, derengész szirom Mária. Békeharmat elcsöppen, vérkocsányon elgurul, gyökerekből fényporzókba. Az idegek felszedik, a létembe betakarják, perceimmel simogatják. Neurózisok nyűgei pusztuljatok testemből, lelkemből, az agysejtjeiből mindörökre. Amen.

Dzsida Jenő, Mária szobra a kertben. A kertben áll, bús, széteső, belepi burján, mossa eső. A szitáló, lassú cseppek orra hegyéről lecsepegnek. Az embereknek Krisztust adott, az emberek közt elhagyatott.

0: Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást sugároztunk magyar költők Mária verseiből. A verseket Babócsai Réka, Dér Gabriella, Fehér István és Szegvári Menyhért előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Dudás Anna volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Eger

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Csukás István, Mirmurra Kandúr című meséjének 15. részét, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
2: Búbice énekórát ad a kismalacnak. Szép nyári délután terült az udvarra. Csend volt. A levél se rezzent, mindenki szúnyókált az árnyékban. Tyúkanyó csibéivel az eperfa alatt, morzsa a hűvös kutyaholban. Kukurikú a kakas a lapulevelek között, a kis csacsiék pedig a ládában. Egyedül Búbice nem volt álmos. A nyúlketrec mellett üldögért, s dudorászott, énekelt szépen csendben. Kis kacsa fürdik, fekete tóban. Egyszer csak odagorult elébe egy kis malac, leült, és hallgatta Búbicét. Búbice rámosolygott, és folytatta a dalt. Anyjához készül Lengyelországba. A kismalac fészkelődött, izget mozgott, hegyezte a fülét. Szép nyári délután volt, egy légy sem zümmögött, csak Búbice halk ezüstös hangocskája hallatszott.
3: Még egyszer,
2: mondta a kismalac.
3: Kezd el még egyszer.
2: Búbice újra elkezdte a dalt. Kis kacsa fürdik fekete tóban. A kismalac áhítatosan hallgatta. Búbice befejezte a dalt.
3: Most én,
2: mondta a kismalac.
4: Jó, mondta Búbice, csak halkan.
2: A kismalac négy lábra állt, felvetette a fejét, és égtelenül elkezdett visítani. Búbice befogta a fülét, és rászólt a kismalacra.
4: Pszt, mindenkit felébresztesz.
2: A kismalac abbahagyta a visítást.
4: Így nem lesz jó,
2: mondta Búbice.
3: Taníts meg rá,
2: kérte a kismalac.
3: Úgy szeretnék énekelni, úgy.
4: Rendben van, de figyelj jól.
2: Egyezett bele kegyesen Búbice.
3: Figyelek,
2: mondta a kismalac.
4: A legfontosabb a lélegzés, mondta Búbice. Azután helyesen kell képezni a hangot. Amikor az O betűt énekeljük, a szánkat kerekre nyitjuk. Figyelsz?
3: Igen,
2: mondta a kismalac.
3: A szánkat kerekre nyitjuk.
4: Helyes, mondta Búbice. Most elmondom a szövegét, aztán lalázom a dallamát.
2: A kismalac türelmetlenül hallgatta, leült, meg felállt közben, látszott rajta, hogy szeretne már ő énekelni. Közbe is vágott.
3: Tudom már, most én!
4: Jó, mondta Búbice. Akkor ahogy tanítottalak, levegőt veszel, és ügyelsz a hangképzésre.
2: A kismalac négy lábra állt, felvetette a fejét, behunyta a szemét, és égtelenül elkezdett visítani. Búbice rémülten befogta a kismalac száját, ám az nem hagyta magát félbeszakítani, tovább visított. A láda teteje felpattant. Paprika Jancsi, Mirmur és Csinnadratta dugta ki a fejét. Paprika Jancsi megszólalt mérgesen.
5: Ezer menkő, mi ez a zenebona? Mi ez a visítás?
2: Tyúkanyú és morzsa rohantak oda.
6: Mi az, mi az?
2: A kismalac megszégyenülten, lángvörösen elhallgatott, lesunyta a fülét és lapított. Búbice megsajnálta.
4: Ó, semmi, szólt mosolyogva. Igazán semmi. Énekeltünk.
5: Ez nem éneklés, mondta Paprika Jancsi. Ez visítás.
4: Ó, dehogy, szólt közbe Búbice. Ez az első lecke. A hangképzés. És a kismalacnak egész jó a hangja, csak még csiszolni kell,
2: tette hozzá. A kismalac boldogan mosolygott Búbicére.
5: Csiszolni, csiszolni,
2: morgott Paprika Jancsi. Ez úgy szól, mintha rozsdás baltát köszörülnének. A kismalac mamája érkezett meg, kicsit elkésve, slihegve kérdezte.
7: Mi az? Ki bántott?
5: Senki,
2: felelte a kismalac.
5: Énekelni tanulok. És azt mondta Búbice, hogy egész jó hangon van, csak még csiszolni kell.
7: Az más, felelte a mamája büszkén. A mi családunk mindig is híres volt a jó hangjáról. Büszke vagyok rád.
2: És gőgösen elvonult a kismalaccal. Paprika Jancsi dühösen nézett utánuk. Aztán elkezdte.
5: Egész jó hangban van, csak még csiszolni kell.
2: A többiek vidáman nevettek, csak Búbice nem nevetett.
5: Ne búsulj, mondta neki Paprika Jancsi. Lesz még neked tehetségesebb, de főleg szerényebb tanítványod.

0: Kedves gyerekek, ma este Csukás István, Mirmur a kandúr című meséjének 15. részét hallottátok, melyet Rudolf Péter olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja elmélkedését a gőg bűnének következményeiről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
3: Szent Tamás a gőg belső fejlődését és külső megnyilvánulásait egy logikus folyamatként írja le. Bár a Summa teológiában nagyban támaszkodik Szent Bernát híres a gőg és az alázat fokozatairól szóló munkájára, Tamás a következőképpen fejti ki a gőg növekedését a lélekben. Nála az első a belső szellemi szakasz, a gondolat megfertőződése. Minden a szívben és az értelemben kezdődik, ez a rejtett gőg. Szentírás így tanít, a szív bőségéből szól a száj. Ebben a szakaszban jellemző a rendetlen kíváncsiság és a figyelem elterelés. Az ember elfordul a saját hibáinak vizsgálatától, és elkezd mások életével, hibáival foglalkozni, hogy azokhoz mérte magát jobbnak lássa, láthassa. Más szemében meglátja a szálkát, saját szemében nem akarja meglátni a gerendát. Jellemző erre a szakaszra a szellemi önhittség. Az ember elkezd bízni a saját ítélőképességében, a tekintélyekkel, a józan ésszel vagy Isten törvényeivel szemben. Úgy érzi, ő jobban tudja mindenkinél. Nem fogad el senkitől tanácsot, vagy ha elfogadja is, a saját feje után megy. Saját ítélőképességében bízik leginkább. Ebben a szakaszban tapasztalható még hamis örömök, a lélek teljes elégedettséget érez saját, gyakran képzelt, beképzelt kiválósága felett. Tamás most a külső szakaszról beszél, a szavak és a tettek. Amikor a belső gőg már akkora, hogy nem fér el a lélekben, kiárad a viselkedésre. Megjelenik a kérkedés és a nadzolás. A beszéd modor, a hanglejtés megváltozik. Az ember szándékosan úgy irányítja a szót, hogy saját magát tüntesse fel jó színben, vagy lekicsinyítsen másokat. Jellemző itt a különcködés. A gőgös ember nem akar beleolvadni a közösségbe, vagy a normális rendbe. Olyan egyedi dolgokat akar tenni, akár a vallásosságban, vagy az aszkézisben is, amivel kitűnik, jelezze, hogy ő más, mint a többi. Ő különlegesebb, mint a többi. Megjelenik az arrogancia és a merészség. Olyan feladatokat vállal el, amelyek meghaladják a képességeit, mert szentül meg van győződve arról, hogy ő bármire képes. Szent Tamás szerint elérkezünk a legsúlyosabb szakaszhoz, a nyílt lázadáshoz. Ez a gőg beteljesedése az, ahol az ember már teljesen elszakad az igazságtól és a valóságtól, a realitástól. Megjelenik a bűnök védelmezése. Amikor a gőgös embert szembesítik hibáival, nemhogy nem bánja meg őket, hanem agresszíven érvel mellettük. Képtelen kimondani azt az egyszerű szót, hibáztam. Megpróbálom kijavítani, hogy máskor jobban figyelek. Jelen van itt a képmutatás és a színlelés. Ebben a szakaszban az ember bűneit szentnek, a makacságát pedig határozottságnak állítja be. Lázadás és az engedelmesség teljes megtagadása. Ez a végpont. Az ember nyíltan fellázad az elöljárói, az egyház, a morális rend, és végső soron Isten ellen. Azt mondja, amit a sátán. Non serviam, nem szolgálok. A magam ura vagyok. Összegzésképpen Tamás, Szent Tamás zsenialitása abban rejlik, hogy megmutatja, a gőg nem egy hirtelen botlás, hanem egy belső vakság, ami fokozatosan tud kialakulni. Először csak elhisszük, hogy kicsit jobbak vagyunk másoknál. Ez a gőg. Aztán elvárjuk, hogy ezt megünnepeljék, ez a hiúság. Végül pedig teljesen függetleníteni akarjuk magunkat Istentől, ami a lélek végső tragédiájához vezet. Aquinói Szent Tamás szerint a gőgnek létezik egy nagyon sajátos és meglepő formája is, a szellemi vagy lelki gőg, amely éppen a szent életű erényes embereket veszélyezteti leginkább. Amikor az erény válik már a gőg forrásává. Szent Tamás egy megdöbbentő paradoxonra mutat rá. Míg a többi bűn a rossz cselekedetekből fakad, a gőg képes a jó cselekedetekből is, és az erényekből is táplálkozni. A szellemi gőg ezért a legveszélyesebb, mert a lélek legértékesebb kincseit veszi célba, az imádságot, a böjtöt, a tudást és a tisztaságot. Tamás szerint ez a következőképpen működik. Az erények kisajátítása. Az ember komoly lelki fejlődésen megy keresztül, például sokat imádkozik, türelmes, adakozó. A gőg ekkor lép be. Ahelyett, hogy hálát adna Istennek a kegyelemért, a saját akarat erejének és szentségének tulajdonítja az eredményt. Megjelenhet a spirituális elitizmus is. A szellemi gőgben szenvedő ember elkezdi felülről nézni a hétköznapi bűnösöket. Úgy érzi, ő közelebb van Istenhez, mint mások, és titokban vagy nyíltan elítéli a gyengébbeket. Ezt saját magamon is többször tapasztaltam, leginkább abban az időszakomban, amikor keményebben böjtöltem kenyéren és vizen, és később aztán rájöttem, hogy ennek jó része gőgből volt, és valóban megtapasztaltam magamon, hogy lenéztem azokat, akik nem tudnak ilyen áldozatokat hozni Istenért, és magamat emiatt különbnek tartottam. Így ilyen formán a gyógyszer méreggé válhat. Szent Tamás megjegyzi, hogy a gőg annyira körmönfont, hogy az ember büszke lehet saját alázatára is. Erre mondta Vianai Szent János, hogy még az alázatom is a gőgömből fakad. Ő ezt felismerte önmagán, és ez már a valódi alázat. Amikor valaki észreveszi, milyen alázatosan viselkedik, és emiatt kiválónak érzi magát, a gőg már is megfertőzte az alázatot. Ezért mondja a teológia, hogy Isten néha megenged a szentéletű embereknek kisebb, megalázó testi botlásokat, például hirtelen haragot vagy türelmetlenséget, hogy a belőle fakadó szégyenérzet megvédje őket a sokkal veszélyesebb szellemi gőgtől. Szent Tamás tanít minket abban is, hogy hogyan küzdjünk a hétköznapokban a gőg ellen. Szent Tamás nem hagyja tanástalanul az embert. Írásaiban világos stratégiát ad a gőg letörésére. A küzdelem alapja az értelem helyes használata és az akarati önnevelés. Szerinte a legfőbb fegyverek a mindennapokban az első az igazság radikális elismerése, vagyis a helyes önismeret. Mivel a gőg a valóság támadása és a hamis önkép, az ellenszere a tiszta igazság. Szent Tamás azt javasolja, hogy rendszeresen tudatosítsuk magunkban minden, amink van, tehetség, szépség, vagyon, intellektus, mindent kaptunk. Ha pedig kaptuk, nincs okunk dicsekedni vele, mintha a sajátunk lenne. A hálatelt szív a gőg természetes ellenszere. Második, Isten nagyságának szemlélése. A gőgös ember csak magához mér másokat, így mindig talál valakit, akinél jobbnak érezheti magát. Mit tegyünk a gyakorlatban? A fókuszt át kell helyezni önmagunkról Isten végtelenségére és szentségére. Isten jelenlétében a legnagyobb emberi teljesítmény is eltörpül. A rendszeres, csendes imádkozás és a szentségimádás megtöri a kevésséget. Szent Tamás szerint a harmadik ilyen gyakorlat a legkisebb hely önkéntes választása. Az akaratot edzeni kell a megalázkodásra, hogy a gőg ne verhessen gyökeret. Keresni kell a hétköznapi rejtett szolgálatokat, amelyekért nem jár dicséret vagy taps. Ez a hiúságot is kiéhezteti. Például elvégezni a kellemetlen házi munkát, átengedni a helyet másnak, vagy tudatosan hallgatni, amikor lehetőségünk lenne felvágni tudásunkkal. Eszünkbe juthat itt Teréz anyának az a gyakorlata, hogy ha csak lehet, nem engedte ki kezéből a WC takarítását. Ő kereste mindig a legidézőjelben alantasabb munkákat. Vagy Charles de Foucault, aki az utolsó akart lenni mindenki között, és amikor ezen elmélkedett, akkor rájött, hogy ott már van valaki, Jézus Krisztus. Negyedik ilyen módszer gyakorlat a Gőg ellen a kritika és a megaláztatás elfogadása. A Gőg leginkább akkor üvölt fel, amikor megsértik az egónkat. Tamás szerint a Gőg elleni küzdelem lakmuszpapírja az, hogyan reagálunk, ha kijavítanak, kritizálnak, vagy igazságtalanság ér minket. Ha képesek vagyunk ilyenkor elfojtani a sebesült önérzet azonnali védekezését, és szelíden fogadni a helyzetet, óriási csapást mérünk a bennünk élő Gőgre. Tamás szerint a végső összegzés a Gőgről. Számára Gőg elleni harc nem egy szomorú önostorozás, hanem a szabadság visszaszerzése. A gőgös ember a saját egójának a rabszolgája, aki folyamatosan retteg attól, hogy nem tartják elég nagyszerűnek. Az alázatos ember viszont szabad, mert nincs mit veszítenie. Tudja, hogy ki ő Isten előtt, és ez a tudás tökéletes békét ad neki. Tehát nem egy elkeseredett küzdelemre hív minket az Úr a Gőg elleni harcban, hanem ott áll mellettünk az ő kegyelmével, és valójában ez egy folyamatos szabadságharc. És az üzenye azt mondta, hogy szeplőtelen szívem győzni fog, és hogyha vele harcolunk, Jézussal, az ő kegyelmével együttműködünk, akkor számíthatunk a győzelemre. Csak ezt a harcot ne adjuk föl, ne keseredjünk el, hogyha újra és újra megtapasztaljuk magunkban a Gőgöt, sőt, minél előrébb haladunk az alázatosságban, annál inkább meglátjuk a Gőgünket. És ez talán ijegységre adhatna okot, de mi tudjuk, hogy kiben hiszünk, ki az, ami segítségünk, és valójában a Gőgöt csak Isten segítségével tudjuk begyógyítani magunkban. És Isten az, aki igazából begyógyítja ezt.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatta elmélkedését a Gőg bűnének következményeiről. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A frontvonalhoz közeli régiók lakosainak téli túlélését segíti a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kelet-Ukrajnában. A több mint 20 ezer háborútól szenvedő helyi lakost és menekültet segítő programot az ENSZ ukrajnai humanitárius alapja 2,3 millió dollárral támogatja. Dékány Bence, az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programok igazgatója elmondta, Harkiv a frontvonaltól 25 kilométerre található Ukrajna második legnagyobb városa, amelynek mintegy 1,3 millió lakosából 200 ezeren belső menekültek. Számuk a téli időszakban emelkedni fog. Mint mondta, a tél komoly kihívás elé állítja a frontvonalhoz közeli ukrajnai települések lakóit. A rendszeres rakéta és drón támadások súlyosan érintik az energetikai infrastruktúrát, így az áramszünetek és a fűtési nehézségek tovább növelik a háború miatt amúgy is kiszolgáltatott emberek sérülékenységét. Kozma Imre római katolikus pap, irgalmas rendi szerzetes, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapítója halálának évfordulója alkalmából novemberben olasz és német nyelven is megjelenik a vele készült interjúkat tartalmazó Gyökerek és fények című kötet, tájékoztatott a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Romhányi Tamás hangsúlyozta, a szervezet küldetésének tekinti, hogy továbbadja mindazt, amit az atya képviselt, és lehetővé tegye, hogy tanításai az idő múlásával se veszítsék el aktualitásukat. Szerinte a kötet olasz és német kiadása lehetőséget teremt arra, hogy Kozma Imre atya gondolatai a magyar nyelvterületen kívül is eljussanak az olvasókhoz. A Keresztény Demokrata Néppárt jogsegélyszolgálatot indít a gender propaganda iskolai megjelenése miatt. Rétvári Bence a mai napon közzétett videójában közölte, mindazoknak segítséget akarnak nyújtani, akikre ráerőltetik a gender propagandát. A KDNP frakció vezetője kijelentette, nem fogják hagyni, hogy a különböző foglalkozásokon vagy kiadványokban a gyermekekre erőltessék a gender ideológiát. Legyen szó szülőről, diákról, tanárról, aki azt tapasztalja, hogy az óvodákban, iskolákban akaratuk ellenére megjelenik a gender propaganda, segítséget nyújtanak a jogsegélykukac@kdnp.hu e-mail címen. Havi 50 ezer forintos tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak a legalább 4-es tanulmányi átlaggal rendelkező roma középiskolások. A támogatást 2 tanéven keresztül folyósítják, a pályázatokat a felhívás közzétételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani, írták a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárságának kormány.hu oldalon megjelent pályázati felhívásában. Az ösztöndíjra azok a magyar állampolgárságú roma nemzetiségű középiskolások pályázhatnak, akiknek még 3 tanévük van hátra az érettségig, és iskolájuk is támogatja jelentkezésüket, olvasható a felhívásban. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló keresztféléves felsőoktatási képzésekre, közölte az oktatási hivatal. A keresztféléves eljárásban a felsőoktatási intézmények elsősorban mesterképzési szakokat hirdetnek meg, amelyekre állami ösztöndíjas és önköltséges formában is azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb 2027. január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. Azonnali ágazati béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. A múzeumi, könyvtári, levéltári és közművelődési dolgozók, köztük restaurátorok, régészek, levéltárosok, múzeumpedagógusok, könyvtárosok, a működést támogató szakemberek a nemzeti vagyon és a kulturális javak megőrzésén dolgoznak. Munkájuk felelősségéhez képest az ágazati átlagbér azonban kirívóan alacsony. Alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog, közölte a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. A szakszervezet felhívta a figyelmet arra, hogy a készülő központi költségvetés a rendelkezésre álló információk szerint a hiánycsökkentésre hivatkozva továbbra sem biztosít megfelelően elegendő, nevesített forrást az ágazatnak, és ezen a téren egyáltalán nem volt egyeztetés. A hétvégén is csendes, őszi idő várható több-kevesebb napsütéssel, jellemzően 13 és 19 fok körüli csúcshőmérsékletekkel, miközben a hajnalok továbbra is hűvösek maradnak, derült ki a Hungarometnonprofit ZRT középtávú előrejelzéséből. Most lássuk a mai időjárásunkat. Észak felől kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródnak fölénk, de emellett lehetnek derült időszakok. Hajnalra foltokban pára, köd is képződhet, csapadék nem valószínű. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Az est hangjai.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő Domán Vivien, a zenéket Dudás Anna válogatja, a technikus Somogyi Márton. A bemondót Berecz Renátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. Hamarosan kezdődik a Kultúrkör című műsorunk. Farkas Erzsébet és Klisz Beáta összeállításának elején a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek októberi program kínálatáról beszélgetünk. Majd ezt követően az idén 30 éves Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeumot köszöntjük születésnapja alkalmából, és a jeles évforduló rendezvényeit is ismertetjük. Végül pedig a Harlekin Báb Színház új bemutatójáról, a Boldogság Árus Meséje című előadásról szólunk. Rövid ajánlunkban Mikita Gábor, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusa beszél.
3: Legelőször tehát hivatalos programra október 22-e 5 óra legendás Latabárok, a Latabár emlékpont átadása, és akkor ezt követően folytatódnak azok a programok, amiket mondtunk. A Páholynyitogató két előadása november 6-án, november 27-én, és a Latyi Matyi gyerekprogram pedig október 24-én. De természetesen nyitva vagyunk hétköznapokon is, 2-től vasárnapig 9 és 17 óra között. Nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket. Nagyon kedvelt célpontja vagyunk a nyugdíjas csapatoknak is, ahogy persze a diákcsoportoknak is.
2: A 21 órai hírek után rádión görögkatolikus műsora a Feltámadt Krisztus Boldogságunk következik. Ezután a Kapcsolat című műsorunkat hallgathatják meg, melyben a Szendrői Természetjáró Szakosztály az erőművek éjszakájának, valamint a Fehér Bot napjának programjairól lesz szó. Antal Ferencet, a Szendrői Természetjáró Szakosztály vezetőjét hallják.
4: Határa a csillagos ég, a múltkor volt egy eseményünk, és egy nagyon érdekes, aranyos sztorim van erről a kapcsolatban. Ugye a regisztráció rendszer úgy van beállítva, hogy 99 éves korig lehet regisztrálni, mert ugye, hogy két számjegyű legyen ez a kód a embereknek az életkorát tekintve. Hisz ugye a 66 év fölöttiek és a 6 évnél fiatalabb túrázók ingyenesen jöhetnek az eseményre, úgyhogy fontos mindenki, hogy megadja a korát. És lényeg a lényeg, hogy fölhívtak és teljesen föl volt háborodva egy hölgy, hogy hát ő 102 éves és nem tud regisztrálni, most akkor ő mit csináljon. Úgyhogy
2: 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Téka című összeállításunk kezdődik. Ez alkalommal dr. Háger Jennifer pszichológus a hivatásáról mesél. Ugyanebben az idősávban kisújszállási vételkörzetünkben Leltár című összeállításunk szól, melyben Christopher Nolan Odüsszeia című filmje és a homéroszi eposz hasonlóságairól, eltéréseiről dr. Bajnok Dániel ókortörténésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének óraadó tanárával Klisz Beáta beszélget. Ajánlom következik.
5: Ez a Zeus törvénye, ez így ebben a formában, azt hiszem az eposzban nem szerepel, illetve nem ilyen hangsúlyosan szerepel. Nincs egy ilyen aranyszabály az eposzban, hogy Zeus törvénye, hogy be kell fogadni mindenkit, és így a kérőket is. Nagyon erősen létezik viszont az eposz világában, és ez igaz, a Zeusnak, mint a vendéget fogadónak az alakja, Zeus Xenios, így hívja ezt a görög.
2: A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg, majd Andante című műsoron következik. 23 órakor újból híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perctől a Hitvallót hallgathatják meg, melyben Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium diákjaival az Isten által adott jelekről beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
6: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
7: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Prézai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Úgy köszöntünk el egymástól néhány héttel ezelőtt, hogy találkozunk legközelebb, és most beváltjuk az ígéretünket, mert újra itt vagyunk a rádió hullámok segítségével a Szent István Rádió hullámhosszain, és a kedves hallgatókat újabb könyvtári programokra invitáljuk már októberben. Annak idején azt mondtad az előző beszélgetésünk elején, hogy itt van az ősz, itt van újra, hát valóban most már beköszöntött. Nem csak időjárásunk van, hanem a programkínálatban is az őszi programok gazdag tárháza is sora.
1: Igen, mert így hagytuk abba, hogy szeptember végén a Petőfi vers és a Petőfi könyvtári napok volt éppen szeptember utolsó péntek szombati napján. Nagyon jól sikerült, nagyon sokan voltak, épp tegnap beszélgettem Dávid Niszekere Szilvivel, a könyvtár vezetőjével, 50-en voltak a szombati kézműves foglalkozásokon, az ugye néhány óráig 91-ig tartott, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép szám egy városrészi könyvtár esetében. No de ez már a múlt, és most jöjjön a jövő. Bár ugye uralta az országos könyvtári napok az október elejét, tehát az első hetét, viszont számos más program is lesz még itt ebben a hónapban, mégpedig 20-án kedden majd jön az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület, az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának az emlékére. Tollas Tibor verseiből lesz egy összeállítás, bebádogoztak minden ablakot, ez egy idézet, ennek a versnek a refrénje ez a sor, és ezt a címet adták ennek a programnak, mely 20-án lesz, október 20-án kedden, 16:30-tól. És még mindig nincs vége a programok sorának, mert jön 27-én Anonymous Miskolci volt címmel Dolny Zoltán könyvbemutatója, ez 17:30-kor kezdődik 27-én kedden, és ugyancsak azon a héten egy sorozatunk folytatódik 29-én csütörtökön, Dobszóló az erdei színpadon a Harkályok nyomában. A Magyar Madártani Egyesülettel van egy megállapodása a könyvtárnak, már szeptemberben volt egy nagy sikerű, igazán izgalmas gondolati ébresztő előadása az éghajlatváltozásról, hogyan mentik például a halakat a kiszáradt patakokból, folyókból. Most pedig a harkályokról fog majd Cserép György, a Magyar Madártani Egyesület harkályvédelmi szakosztályának alapító tagja, ilyen is van ezek szerint náluk, beszélni majd. Érdemes szerintem eljönni, és könyvtárunk második emeletén pedig a USA 250 éves, ugye 1776, függetlenségi nyilatkozat, bizonyára sokan tudják, ismerik ezt a dátumot, és ugye egész évben ezt ünnepelték. Mi egy kis rólap kiállítással járulunk hozzá, amely egész októberben látható, 13-ától egyébként.
0: Mindez tehát a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központ épületében, és a folytatásban következzenek a tagkönyvtárak, a tagintézmények programkínálatai, ezekből is van gondolom jó néhány.
1: Bizony, és a József Attila könyvtárral kezdem, Mesék a dobozból, a Papírszínházas mese, 29-én 15:00-kor kezdődik. A Kafka Margit könyvtárban pedig állandó programunk folytatódik, ez a jó lét beszélgető kör, Bozsó Éva mentálhigiénés szakember érkezik, elengedés, megértés, megbocsájtás, erről szól ez az előadás. 26-a hétfő 17:30 pedig a beszélgető kör. Kiránduljunk a Móra Ferenc könyvtárba, mert aki mondjuk lemaradt a Panama meglepetések országa előadásra, a Szabó Lőrinc könyvtárunkban volt szeptemberben, az most megint eljöhet, meghallgathatja. Október 26-án hétfőn délután 2:00-kor érkezik Kuremszki Judit, és úti beszámolót tart erről a különleges közép-amerikai országról. De Tóth György fotókiállítását is ajánlom, amely meg nyílik, és megindulnak a kézműves foglalkozások is. Őszi-téli bütykölde első alkalma október 29 délután 16:30. A Petőfi Sándor könyvtárban pedig Alkossunk Együtt nyílt festőnap lesz, 19-én hétfőn délután 15:00 a kezdés, Majorvári Szabó Sándor érkezik, előre kell regisztrálni, hogy meglegyenek az alapanyagok, ennek van majd egy költsége is, erről találnak információt, én itt összegeket nem akarok mondani, nem egy horribilis összegről van talán szó. És forduljunk a Szabó Lőrinc könyvtárba, mert ugye hirdettük itt a Szent István Rádióban az 56-os szavaló versenyt, 19-én meg majd jön a nagy megmérettetés, délután 1:00-kor lesz ennek a versenynek a fordulója. Nagyon jó az együttműködés a könyvtárnak a Miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal, lesz egy közös programunk 21-én 17:30-tól, fejezetek a lengyel rockzene történetéből, Rémiás Emőke tart majd előadást. és már csak a Tompa Mihály könyvtár maradt hátra, ahol itt is lesz egy kreatív kézműves foglalkozás, október 28-án délután 4 órától őszi mécses tartót fognak készíteni majd a jelenlévők, úgyhogy izgalmas a kínálat, sokféle is azt hiszem, kézműves foglalkozás, kiállítás, festőnap, íróolvasó találkozó, azt hiszem mindenki talál kedvére valót ebben.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Brézai Zoltánnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársának. És ismételten úgy köszönök el most tőled, hogy találkozunk hamarosan, hiszen hűséges hallgatóink jól megszokták már, hogy minden hónapban beszámolunk, és a hallgatók figyelmébe ajánljuk a könyvtár és tagintézményeinek gazdag program kínálatát.
1: Bizony, a november is nagyon-nagyon érdekes, izgalmas lesz, már egy-két dolgot tudunk, de ezt majd tényleg csak ott október végén mondom el a Szent István Rádió hallgatóinak, addig legyen meglepetés.

0: Mikita Gábort, a Miskolci Színház történeti és színész múzeum muzeológusát ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt, és egy gratulációval kell, hogy kezdjem, Isten éltesse sokáig a Miskolci Színház történeti és színész múzeumot fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Boldog születésnapot kívánok Önöknek!
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: Állandó vendégeink a Szent István Rádió Kultúrkör című programajánló műsorában. Most ezúttal a Színész Múzeum születésnapi programjait ajánljuk a kedves hallgatók figyelmébe, mert hogy Thália 30 címmel ünnepeljünk együtt a Miskolci Színész Múzeumban felszólítással kiadtak egy prospektust. Ebben a prospektusban olvashatjuk azokat az előadásokat, amelyek már megtörténtek, és amelyek még várnak a kedves érdeklődőkre éppen a jubileumi évforduló apropóján.
1: Vannak visszatérő programjaink, már ugye beszámolt a rádió és a Genesius ünnepünkről, ezzel kezdtük az ünnepi szezonunkat, az őszi évadunkat, és ugye visszatérő nagyon népszerű sorozatunk a Páholy nyitogató, ahol ismeretterjesztő előadásokat hallhatnak az érdeklődők, elsősorban a Miskolci Színház történetéhez kötődően. Most indult ez a sorozatunk újra, az őszi Páholy nyitogató előadásait ehhez a jubileumhoz kötöttem, illetve magához a múzeumhoz, a múzeumot is érintő témákhoz. Az első, a kulisszatitkok krónikásai előadásban tisztelektünk Miskolcnak két olyan színházművészre előtt, akik az első, illetve meghatározó kutatói voltak Miskolc színházi múltján. A Keresztesi Sándor volt az, aki a 19. század és a 20. század fordulóján elsőként kezdte kutatni Miskolc színházi múltját. Ő írta meg az első Miskolci Színház történeti könyvet is, majd ezt folytatta jubileumi emlékalbumokkal. Aki pedig tovább vitte ezt a küldetés színészként, az Gyarmati Ferenc volt, aki kezdeményezője, alapítója volt a Miskolci Színházi Múzeumnak az 1980-as évek közepétől. Rájuk emlékeztünk. A következő két előadás pedig a születésnapi ajándékainkhoz kötődik. A 30. év kapcsán két nagyon fontos, megrendítő ajándékot kaptunk, jelentőségüket, illetve az egyiknek a tartalmát tekintve is megrendítő ajándékok ezek, és ezekhez kötődnek az előadások. Legközelebb november 6-án pénteken 3 órakor Ember vagyok, művész vagyok címmel Somlai Artúr színművész életútját foglaljuk össze, ezt fogom bemutatni, és ehhez kapcsolódik egy ünnepi esemény, ekkor adjuk át a Somlai Artúr vitrint. Nagyon szép ajándékunk, Somlai Artúr halotti maszkja, aminek külön aktualitást ad, hogy éppen 75 évvel ezelőtt hunyt el a művész tragikus körülmények között. Mi pár nappal az évforduló előtt a sorozat időpontjaihoz kötődően emlékezünk.
0: És hol van ez a vitrén? Hol található?
1: Az állandó kiállításnak az egyik kis vitrénjét alakítjuk át. Itt kap elhelyezést ez a maszk. Somlai Artúr, mint nagyon sok jelentős magyar színművész, természetesen kötődik Miskolc színjátszásához.
0: Hogyan?
1: A pályakezdésének az egyik fontos helyszíne volt. Ő ezt sokszor leírta, hogy vidéken kezdte a pályáját, bejárta a magyar vidéket, és ő ezt egy nagyon fontos missziónak, egy nagyon fontos küldetésnek is tekintette, és nagyon büszke volt a vidéki éveire, majd pedig, amikor már ismert színművész volt, a fővárosnak egy jeles művésze, akkor vendégként többször is fellépett a városban, a színházunkban is, de a színházon kívül is, például a koronaszálló nagytermében Szép Ernővel együtt lépett fel egy Szép Ernő est keretében, ami szintén egy különleges pillanata volt ez a Miskolci színházi és irodalmi életnek is, és nagyon nagy megtiszteltetés a múzeum számára, hogy ez a maszk ez hozzánk került. Somlai Artúr egyik tanítványa volt Szabó Ernő színházi színművész, ő mondott búcsú beszédet a sír mellett a tanítványok nevében, és így került hozzá, mint a legkedvesebb tanítványhoz ez a maszt lenyomat, és Szabó Ernő unokája ajánlotta fel ajándékként, adományozta a múzeumnak ezt a maszkot. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy mi őrizhetjük, és mi mutathatjuk be majd ezt a látogatók számára. És ennek kapcsán idézzük fel ezt a művészt, aki művészként és emberként is egy kiváló példaértékű személyiség volt. November 6-a, péntek, 3 óra. A harmadik záró előadásunk pedig a Páholy nyitogató sorozatban november 27-e lesz, szintén péntek, 3 óra, színészdinasztiák Tália szolgálatában a magyar színjátszás jelentős színészdinasztiáit vesszük itt sorra, villantjuk fel ezen az előadáson. Ennek pedig az adja az apropóját, hogy a születésnapunk egy nagyon jelentős ajándéka, ami mondhatom, hogy megkoronázza 30 évünket, az a Latabár család adománya, akik 13 festményt ajándékoztak a múzeumunknak, amely felsorakoztatja a dinasztiának a jelentős tagjait, az alapító Latabár Endrétől és feleségétől, Török Máriától kezdve, egy 100 éven keresztül Latabár Kálmánig, illetve Katalin lányáig.
0: Ezeket a képeket a család ajánlotta fel önöknek, pontosan a jubileumi évforduló apropóján?
1: A család ajándéka, bár a jubileumról nem tudtak, tehát a sors hozta így, hogy ebből ez egy fantasztikus születésnapi ajándék lett. Ezt a gyűjteményt október 22-én, csütörtökön 5 órakor fogjuk átadni a nagy közönség számára, ugyanis ekkor ünnepeljük a születésnapunkat. 1996-ban, ugyanis ezen a napon nyílt meg a múzeum. És ez nem csak egy egyszerű kiállítás jelent, innen kezdve ez a földszinti tér, ahol most is beszélgetünk, Latabár emlékpontként működik tovább, és ehhez kötődően vesszük sorba majd ezen az előadáson azokat a dinasztiákat, amelyeknek szintén nagy szerepe volt a magyar színház történetben, kötődnek Miskolchoz is. Nagyon-nagyon sok művész dinasztiáról beszélhetnénk, tehát itt valóban a teljesség igénye nélkül fogok tudni majd kiemelni néhány családot. Például a Sebestyén dinasztiát, akiknek a tagjait, főleg Miskolcra, mint színházigazgatókat tartjuk számon. Noha például a Sebestyén Géza színészként is jelentős volt Miskolcon és a fővárosban, vagy a Komlós dinasztia, ugye Komlós Júci, Komlós András és sorolhatnánk a családtagokat, Komlós Júci lánya, ugye Földessi Margit, akinek ugye az édesapja Földessi Géza, ők együtt érkeztek Miskolcra, Földessi Géza színészigazgatóként, Komlós Júci pedig feleségeként itt lett jelentős színésznővé. Szintén nagyon fontosak a számunkra, hogy a Sebesének is, hiszen a hosszas éveket ők fémjelezték. Miskolcon az ország egyik legjobb színtársulatát működtették itt, de említhetően például a Koronkai családot, akik vándorszínészként indultak el még, az első koronkai színészek Eckhorstekéren ülve működtek, és ott a dinasztia legfényesebb csillag a Koronkai Rózsi primadonna lett, a 20-as évek egyik legjobb magyar primadonnája. Az ő jelmezeit például az állandó kiállításunkban tekinthetik meg. És hát a szívünkhöz nagyon közel áll a Somló színész dinasztia, ez is egy nagyon nagy dinasztia. A miskolciak, illetve az egri közönség Somló Ferencre emlékezhetnek, a két színház háznak ugye oszlopos tagja volt, és neki mind a három fia színészként működött. Leghamarabb Somló Ferenc távozott közülük el, Somló István örökös tagja volt a Miskolci Színháznak, őt minden miskolci ismeri, hiszen az összes gyermek előadásnak egy oszlopos tagja volt, nem lehet egy gyerek előadást csinálni, úgyhogy Somló István ne játszon belőle, hiszen ő rendkívül jól tudott kapcsolatot teremteni a gyerekközönséggel, nagyon jól érezte a gyerekközönséget, és a gyerekek is nagyon tudtak hozzá kötődni. Ez egy külön adottság, megint csak egy külön színészi tudást igényel a gyerekekkel együtt játszani, és akik mai napig is él, az Csomló Gábor, ő pedig a Szegedi Színháznak lett örökös tagja, most vonult, viszont most hagyta abba a pályát, és Gábornak köszönhetően sok relikvia is érkezett a családtól, az édesapa Somló Ferenc emlékét őrizve, illetve Somló István özvegye Alice például a Somló István gitárját adományozta a múzeumnak. Az a gitár, ami István kezében itt is sokszor megszólalt. Nagyon szép emlékünk, hogy rendezvényeken, illetve a színházbaráti kör zárt körű rendezvényein is Feri bácsi verset mondott, István gitározott. Hát egy fájdalmas hiány, és egy megtiszteltetés, hogy egy külön vitrínben az ő emlékeiket is bemutathatjuk a közönségnek. Tehát ezekről a családokról, ezekről a dinasztiákról lesz szó. Arról, hogy például a 19. században mennyire jellemzőek voltak a színészházaspárok és az ő pályájukat követő gyermekeknek a működése, tevékenysége. Tehát ezt a három rendezvényt hirdetjük most a Páhon nyitogató keretében, tehát november 6-a és november 27-e, amikor a színész dinasztiákról szó lesz, és ugye természetesen ugye szokás szerint gondolunk a gyermekekre is. Elmondhatom azt, hogy a Színész Múzeumnak egyik erőssége, specialitása, hogy a legkisebbeket is óvodáskortól nagyon sokféle programmal, nagyon intenzíven megszólaltatjuk. Ugye a múzeum matinék, a szombati múzeumi matinék, azok állandóak, rendszeresek, ahol várjuk a gyerekeket képkirakókkal, társasjátékokkal, papírszínház készítéssel, színezőkkel, és ennek egy külön, mondhatjuk így, ünnepi matinéje lesz október 24-e, ez ugye a Magyar Operettnek is napja, Kálmán Imre születésnapja, Lehár Ferenc halálának a napja, és ezen a napon egyszerre kötődünk a Magyar Operett napjához, és a születésnapunkhoz, a két nappal ezelőtti ünnepi eseményünkkel, ugyanis egy gyerekoperett sorozatot idézünk meg, a Latyi Matyi sorozatot, Kalandozás Latyi Matyival, ez a program címe, október 24-én 10 órakor, amikor a legkisebbek megismerkedhetnek a Latabár Kálmán számára írt mesehőssel. Keleti Márton rendezőnek volt az ötlete, az ő találmánya, Latyi Matyi alakja. Az első színdarab a Latyi Matyi, a furfangos cukrászínas volt. Ennek a folytatása a Latyi Matyi, mint Robinson. Ez a kettő olyan népszerű volt, hogy mesekönyv formájában is megjelent, sőt egy asztali társas játékot is készítettek a furfangos cukrászínas történetéből. És ez olyan népszerű volt, hogy ezt a szocialista idők sem tudták elsöpörni Latyi Matyi alakját, tehát még az 50-es években, sőt a 60-as évek elején is született újabb Latyi Matyi előadás. Latyi Matyi a mesercirkuszban, Latyi Matyi mint tanító bácsi, sorolhatnám a címeket, Latyi Matyi mint próbarendőr. És ezen a délelőttön ezt a karaktert, ezt a mesét idézzük meg, és a mesén túl társasozhatnak természetesen a Latyi Matyi társasjátékkal a gyerekekkel. Papírbábot készíthetnek a Latyi Matyi figurákról, dalt tanulhatnak. Tehát egy nagyon vidám délelőtre várjuk. Ez, ahogy mondtam, egy meseoperett volt eredetileg, egy zenés játék, tehát kötődünk a Magyar Operett napjához, és ezen a napon, de felhívjuk a figyelmet arra is, hogy itt megszületett egy emlékpont, a Latabár emlékpont, október 24-e, természetesen, ha lesz igény rá, vagy olyan az érdeklődés, valószínűsítem, hogy népszerű lesz ez a program, a későbbiekben is meghirdetjük, de itt október 24-én 10 órára nagy szeretettel várunk minden gyermeket és színház szerető szülőt, vagy akár nagyszülőt. Ez egy remek családi program. Divatosak lettek a nagyi unoka programok, hát ez pontosan ilyen, hiszen a nagyik még emlékezhetnek, ismerhetik Laki Matyi alakját, felidézhetik, a gyerekek számára pedig egy izgalmas program, egy izgalmas új mese, és egy kedves mesefigura, ami nagyon szerethető.
0: Ezekkel a programokkal várja tehát októberben és novemberben a kedves érdeklődőket a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum.
1: Legelőször tehát hivatalos programra október 22-e 5 óra legendás Latabárok, a Latabár emlékpont átadása, és akkor ezt követően folytatódnak azok a programok, amiket mondtunk. A Páholynyitogató két előadása november 6-án, november 27-én, és a Laki Matyi gyerekprogram pedig október 24-én, de természetesen nyitva vagyunk hétköznapokon is, 2-től vasárnapig 9 és 17 óra között. Nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket, és az elmondott programok egyébként, mint máskor is, külön is igényelhetőek. Tehát nyugdíjas körök, baráti társaságok, kulturális közösségek számára külön is megtartjuk ezeket az előadásokat. Éppen a beszélgetésünk előtt jött be egy kedves látogatónk, vele egyeztettünk egy időpontot, hogy megnézik együtt is a nyugdíjas körök a Latabár kiállítást, egy hét múlva pedig nekik zárt körülön tartok előadást a Latabár dinasztiáról. Tehát ezeket külön egyeztetett időpontban is nagy szeretettel ajánlom az érdeklődő köröknek, nyugdíjas köröknek, baráti köröknek, azoknak is, akik gyakran kirándulnak egyik városból a másikba. Nagyon kedvelt célpontja vagyunk a nyugdíjas csapatoknak is, ahogy persze a diák csoportoknak is.
0: De jó, hogy ezt elmondta. Már csak azért is, hiszen idézőjelben nem csak a miskolciaknak szól. A Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum állandó vagy éppen időszaki kiállításai, hanem bárki, aki hallgatja ezt a mostani riportot, és szeretné megnézni az önök tárlatát, akár csoportosan, akár egyénileg, egyeztetett időpontban ezt megteheti. Köszönöm szépen Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának a beszélgetést, és további szép napot és jó programokat kívánok önöknek. Még egyszer Isten éltesse önöket sokáig, 30. születésnapjuk alkalmából.
1: Nagyon szépen köszönjük a köszöntést is, és az érdeklődést is. Szeretettel várunk mindenkit.

0: Tulajdonképpen itt október közepén már olyan sok minden történt a Harlekin Báb Színházban, hogy azon túl, hogy én most a soron következő bemutató apropóján beszélgetek a három alkotóval, Szűcs Réka rendezővel, aki a Harlekin Báb Színház igazgatója, és a két szereplővel, akik ugye majd külön-külön fogjátok az előadást bemutatni, a Boldogság Árus meséjét, Nánási Ágnes és Zádori Szilárd. Az Ágis bemutató az múlt héten megvolt, a Szilárdos bemutató most szombaton lesz, tehát tulajdonképpen most itt a két bemutató között találkozunk, de még mielőtt erről az új előadásról beszélnénk, azért egy picit számoljunk már be arról, hogy itt az évanyitót, ami minden történt a Harlekin házatáján.
1: Először is szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, és minden évünkről elmondható, hogy nagyon aktív és eseménydús, de talán ez az időszakunk a legaktívabb, ugyanis még tehát, hogy októbernél tartunk, és már a negyedik bemutatót fogjuk vinni magunk előtt, és pluszban még volt két darab családi nyitónapunk is, ugye egy csecsemőszínházi évadnyitó és egy családi nyitónapunk. Fogalmazhatok úgy, hogy nem nagyon pihentünk az elmúlt időszakban, jól elindítottuk ezt az évadot.
0: A négy bemutató, ebből ugye kettő a jelen beszélgetés tárgya, ugye a Boldogság Árus meséje, illetve az Odüsszeia, és még volt egy Mátyás,
1: a hős
0: bemutatótok. Most beszéljünk akkor arról, hogy két bemutatója van egy előadásnak, bár tudom, hogy az indokolja, hogy két szereplős, de hogy egyáltalán itt most azért, mert az elfoglaltságok, vagy ennek valamiért direkt ez a struktúrája, hogy ezt érdemes két szereplővel megcsinálni ezt az előadást.
1: Egyrészt azért, mert nagyon nagy érdeklődés volt az előadás iránt, ugyanis erről az előadásról azt kell tudni, hogy nem csak színházban fogjuk játszani, hanem szeretnénk majd utaztatni is. És úgy döntöttünk, hogy ahhoz, hogy ne kelljen sehonnan semmiről se lemondani, akkor két szereposztásban fogjuk ezt elkészíteni, és bár nincs lekettőzve a díszlet meg a bábok, de ugye a színészek ráérése is véges, és ez volt a legjobb megoldás erre, hogy minél több helyre eljuthasson a boldogságárusunk. Másrészt pedig engem rendezőként nagyon érdekelt, hogy kvázi két különböző szereposztásban hogyan működhet ugyanazon anyag, anélkül, hogy egy copy-paste helyzet lenne, tehát, hogy egy önmagunk ismétlése, hanem, hogy mivel ez egy monojáték, ugye ezt el kell mondani, hogy azért ez egy szereplős, egy személy játsza. Ilyen előadásoknál nagyon nagy hangsúly fektetődik a színésznek a személyiségére, belső ritmusára, humorára, és kíváncsi voltam ennek a úgymond kísérletére, hogy egy előadásra milyen hatással lehet, és hogy mit lehet így különböző karakterekből kihozni, és hát most már látva így a Szilárddal is már a főpróba héten vagyunk, hogy nagyon izgalmas eredmény született, úgy gondolom, és esetleg aki látja az egyik boldogságárusunkkal, én arra szeretném ösztönözni, nézze meg a másik boldogságárusunkkal is, mert tényleg annyira más előadás született, ugyanis mind a két színésznek szinte más a mondani valója és a viszonyulása a saját karakteréhez. Emiatt egy, ha fogalmazhatok így, szinte egy új történet is, egy új karakter is lép a színre, ami szerintem nagyon izgalmassá teszi ezt a művet, így pluszba. Ez a két dolog, ami így lüktetett bennünk, hogy akkor két szereposztás legyen, és hát ha két szereposztás, akkor természetesen két bemutató is dukál hozzá.
0: Ha már itt vagytok, akkor már ne csak Réka mondjon el mindent. Ági, téged kérdezlek két dolog miatt is, egyrészt mert hölgyeké az elsőbség, másik pedig ugye már te vagy túl a bemutatón, tehát te talán már azért egy tapasztalattal gazdagabb vagy. Ki az a boldogságárus, mi az, amit nekünk el szeretne mesélni, és majd még a próba folyamat nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen itt két teljesen különböző próba folyamatról van szó, erről majd mindannyiótok véleményét megkérdezném. Szóval ki vagy te, mint boldogságárus?
2: Az én karakteremet Feliciának hívják, ellentétben a kollégámmal, aki Felicián, világutazó, aki járja a világot, meséket és ezáltal boldogságot ad az embereknek, és cserébe meséket is kap, amivel majd másokat tesz boldoggá. Ez egy alapvetése a mi történetünknek, hogy a történetek által a boldogságra, illetve a boldogság sokszínű

0: segítségére hívja fel a figyelmet, és így kereskedik a boldogsággal, hogy meséket ad, meséket kap.
1: Itt az egyszereplőség alatt azt értjük, hogy ugye egy személyben formálsz meg többféle karaktert a színpadon. Te is, meg nyilván Szilárd is. Tehát itt állatkák, személyek.
0: Így van. Ez egy nem élő szavas mesemondás, de egy nagyon élő mesemondás, hiszen ez egy interaktív előadás, és a gyerekek nem csak a mi különböző hangsúlyaink, meg fókuszaink különbözőek, hanem az előadások is különbözőek, mert hogy a gyerekek
1: reakciói,
0: hozzászólásai azért beépülnek minden egyes alkalommal az előadásban. És éppen ezért az szerintem rendkívül izgalmas, meg én nagyon vágyakozva várom, hogy játsszuk már megint, és legyen még egy, még egy belőle, mert egy olyan jelenidejűség teremtődik meg azáltal, hogy a gyerekekkel van egy nagyon szabad és nyílt kommunikáció, ami minden nap egy ilyen ajándék.
1: Most én, aki nyilván nem vagyok bábszínész, bennem az fogalmazódik meg, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy egy interaktív, minden előadás más lesz nyilvánvalóan, mert más a közönség, de hogy ezt mennyire lehet vinni úgy, ahogy mondjuk a rendező elképzeli, mert hogy lehet medrében tartani a folyamatot.
2: Természetesen, hát ilyenkor Réka irányítja a történetet, meg a narratívát, úgyhogy hát alapvetően az anyag, tehát a szövegkönyv az ugyanaz, tehát hogy maga a habitusunk más Ágnessel, tehát hogy ez már egy olyan különbség, hogyha mondhatom, ami egy látványos különbség magán a színpadon, úgyhogy szerintem ez tud menni, így ettől lesz egy kicsit különböző, de mégiscsak, tehát a karakterek azok ugyanazok, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy most Ágnesnek jobban áll a kisegér, ezért ő kisegérrel játsza, én meg egy patkánnyal. Ugyanazok a karaktereink, és mégis az az izgalmas benne, hogy Ágnesnek mit jelent egy kisegérnek lenni, és nekem mit jelent egy kisegérnek lenni, ettől lesz teljesen más a történet. De egyébként meg amilyen különbözők vagyunk már abból is, hogy ő egy érett, egy gyönyörű hölgy, én pedig egy kopasz férfi vagyok. De már például rengeteg hasonlóság is van bennünk egyébként.
0: Közös vonal bennünk, hogy én imádom őt nézni, ahogy játszik, és bízom benne.
2: És én is imádom őt nézni.
0: Tehát, hogy igen, tehát nagyon jót szórakozunk
1: egymással. Na, és ugye ez volt itt rögtön az elején már a történetnél is az, hogy igen, ez hogy zajlik? Hogy Tiláddal egy próba folyamat külön az Ágival, tehát hogy muszáj külön próbálni, vagy kell, hogy lássák egymást?
3: Tehát nagyon sok közös próbájuk is volt, de természetesen az is fontos része ennek az anyagnak, hogy azért önmagukban is felfedezzék a boldogságárus egymás támogatása nélkül, tehát voltak azért nagyon sok olyan, volt olyan próba, ahol egyedül dolgoztak egymástól elkülönítve. Néha hasznos is volt, mert például azért amikor így együtt dolgoztunk, azért nagyon sok ötlet, meg humor tényleg akkor került bele szerintem a legtöbb, és amikor meg egyedül dolgozunk, akkor inkább mélyítjük az anyagot, és tényleg magukra tudják jobban húzni, de voltak olyan pillanatok, amikor újra kinyitottuk a próbát, és akkor megnézhették újra egymást. Tehát, hogy ezek szerintem nagyon fontos fázisai egy ilyen próba folyamatnak, pláne úgy, hogy azért úgy kettő szereposztás, hogy szerintem tudnak egymásból inspirálódni. Érdekesképpen hiába egy személyes, szerintem nem volt egy magányos munkafolyamat, nem csak azért, mert ugye együtt is dolgoztak, vagy hogy nem csak egy rendezővel, hanem velünk volt azért Betlenfalvi Ádám is, akinek a nevét mindenképpen meg szeretném említeni, ugyanis a színházi nevelés részéről érkezett, ugyanis az interakciókban ő segített nekünk nagyon sokat, mert itt ezek az interakciók nem olyan interakciók, hogy jó vagy rossz válaszokat keresünk. A lényege a mesemondásnak is, ugye ez a közösségi élmény, és ahhoz, hogy ez az legyen, ehhez úgy is kell megszólítani a gyermekeket. Tehát ne legyenek feszélyezve, szabadon merjenek beszélni, kommunikálni akár az érzéseikről, vagy ötleteket, vagy tanácsokat adni a főszereplőknek, és ahhoz ezért egy különlegesebb kommunikációs formát igényel. Tehát egy sokkal speciálisabb dolog ez, mint egy átlagos interaktív előadás.
0: Ezt szeretném hozzáfűzni, hogy ugye az egész előadás arra inspirálja a gyerekeket, meg a felnőtteket, mert ugye családi előadásként is működik, hogy beszélgessenek. És mint ahogy minden mese után, már itt a mesék közben is, mi is beszélgetünk a gyerekekkel. ami szerintem nagyon-nagyon fontos. És még a közös munkához annyit fűznék hozzá, hogy hát Zádori Szilárd volt a zeneszerzője ennek a produkciónak, és neki köszönhetem én például a dalokat, ahogyan dekorepetálta nekem.
1: Hány éveseknek szól ez az előadás? 4+-os, ugye?
2: 3.
3: 3+-os. Elsősorban óvodás nézőknek ajánljuk, tehát az óvodás korosztályt céloztuk meg, de most hétvégén azért láthattuk, hogy abszolút családi színházi élményről is szó van, hiszen úgy gondolom, hogy a felnőtteknek is tud adni. Tehát, hogy pontosan az, amit Ági mondott, hogy ez az az anyag, amiről utána érdemes beszélgetni, közben beszélgetni, és egyáltalán nem probléma, hogy máshogy éri a gyermeket és a szülőt, pont ez a lényeg, hogy máshogy éri őket, de a lényeg, hogy hatással van. És ha utána elérjük azt, hogy tényleg beszélgessenek egy kicsit a boldogságról, vagy hogy kit, mit ez boldoggá, akkor szerintem a mi boldogságárusunk is akkor elérte a célját.
1: Igen, de pont azon gondolkoztam, hogy nyilván úgy, hogy az ember nem látta az előadást, azért egy picit nehéz, de mondjuk az első bemutató tapasztalatából, Ági, tehát, hogy mondjuk egy 3 éves gyerek, egy 4 éves gyerek, mennyire mer becsatlakozni, vagy igenis bátrak a kicsik, amikor ugye van az, hogy na, mit szóltok, vagy hogy látjátok, és akkor ugye a gyereknek, ami a szívén, a száján ugye mondja, de mennyire érti, vagy mennyire tudja követni, vagy azt teszi, vagy arra kérdez, ami ugye az eredeti cél lenne, vagy azért itt elég tág keretek vannak, vagy terek vannak hagyva.
0: Ideig 2-szer játszottam közönséggel, 1-szer óvodás csoportokkal, és 1-szer hétvégén, ugye, amikor a szülőkkel vannak itt a gyerekek. Amikor csoporttal vannak, akkor még bátrabbak, és abszolút értik, amit Réka is említett, hogy a saját szintükön tudják megoldani a problémákat, és annyit látnak belőle, amennyit. De abszolút kapcsolódnak, és bátran megosztják a gondolataikat velünk, boldogságárusokkal.
2: Igen, meg az a fontos ebben, hogy azért is dolgozunk színházi nevelési szakemberrel, tehát, hogy itt nem az van, nem úgy kell elképzelni ezt az interaktív előadást, hogy na most akkor tapsoljatok, gyerekek, vagy hol van a hátam mögött ott, tehát, hogy ez nem ez a szintű, hanem pontosan ez ezek vezetett interakciók, vezetett nyitások, pontosan arra reagálunk, amit látnak, és az arra a problémára reagálunk nagyon irányítottan, amiről szeretnénk beszélni. És emiatt nem tud szétmenni a figyelem egy irányítatlan mederbe. De természetesen hát innentől kezdve ez egy szabad dolog, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy megmondom, hogy most azt mond, hogy kék. Tehát nem ennyire vezetett, de viszont pont annyira, hogy egy mederbe egy konkrét kérdést teszünk fel, amire biztosak vagyunk benne, hogy tudnak válaszolni, vagy hogy akinek még nagyobb kreativitása vagy fantáziával van, az el tudja egy kicsit engedni, de erről gondoskodunk mi boldogságárusként, hogy mi pedig benne tartsuk ebben a mederben. Tehát ez egy nagyon komplexebb folyamat, mint amit így elsőre gondolnánk.
1: Most szombaton, igen. Hány órakor lesz veled?
2: 11
1: órakor délelőtt, szombaton szerintem mindenkit nagyon sok szeretettel vártok, de ez most a szombat, azon kívül Ágis előadások is lesznek, a honlapról lehet tájékozódni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas vállalkozása a Bábszínháznak. Hát sok sikert nektek, és majd a következő bemutatókkor találkozunk. Szűcs Réka, Nánás Jengész, Zádori Szilárd. Köszönöm szépen, és főleg ezt a jó hangulatú beszélgetést.
2: Köszönjük szépen!

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Dudás Anna nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk önöknek. A viszont hallásra!

0: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
1: 21 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A frontvonalhoz közeli régiók lakosainak téli túlélését segíti a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kelet-Ukrajnában. A több mint 20 ezer háborútól szenvedő helyi lakost és menekültet segítő programot az ENSZ ukrajnai humanitárius alapja 2,3 millió dollárral támogatja. Dékány Bence, az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programok igazgatója elmondta, Harkiv a frontvonaltól 25 kilométerre található Ukrajna második legnagyobb városa, amelynek mintegy 1,3 millió lakosából 200 ezeren belső menekültek. Számuk a téli időszakban emelkedni fog. Mint mondta, a tél komoly kihívás elé állítja a frontvonalhoz közeli ukrajnai települések lakóit. A rendszeres rakéta és drón támadások súlyosan érintik az energetikai infrastruktúrát, így az áramszünetek és a fűtési nehézségek tovább növelik a háború miatt amúgy is kiszolgáltatott emberek sérülékenységét. Kozma Imre római katolikus pap, irgalmas rendi szerzetes, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapítója halálának évfordulója alkalmából novemberben olasz és német nyelven is megjelenik a vele készült interjúkat tartalmazó Gyökerek és fények című kötet, tájékoztatott a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Romhányi Tamás hangsúlyozta, a szervezet küldetésének tekinti, hogy továbbadja mindazt, amit az atya képviselt, és lehetővé tegye, hogy tanításai az idő múlásával se veszítsék el aktualitásukat. Szerinte a kötet olasz és német kiadása lehetőséget teremt arra, hogy Kozma Imre atya gondolatai a magyar nyelv területen kívül is eljussanak az olvasókhoz. A Kereszténydemokrata Néppárt jogsegélyszolgálatot indít a gender propaganda iskolai megjelenése miatt. Rétvári Bence a mai napon közzétett videójában közölte, mindazoknak segítséget akarnak nyújtani, akikre ráerőltetik a gender propagandát. A KDNP frakcióvezetője kijelentette, nem fogják hagyni, hogy a különböző foglalkozásokon vagy kiadványokban a gyermekekre erőltessék a gender ideológiát. Legyen szó szülőről, diákról, tanárról, aki azt tapasztalja, hogy az óvodákban, iskolákban akaratuk ellenére megjelenik a gender propaganda, segítséget nyújtanak a jogsegélykukac kdnp.hu e-mail címán. Havi 50 ezer forintos tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak a legalább 4-es tanulmányi átlaggal rendelkező roma középiskolások. A támogatást 2 tanéven keresztül folyósítják, a pályázatokat a felhívás közzétételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani, írták a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárságának kormány.hu oldalon megjelent pályázati felhívásában. Az ösztöndíjra azok a magyar állampolgárságú roma nemzetiségű középiskolások pályázhatnak, akiknek még 3 tanévük van hátra az érettségig, és iskolájuk is támogatja jelentkezésüket, olvasható a felhívásban. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló keresztféléves felsőoktatási képzésekre, közölte az oktatási hivatal. A keresztféléves eljárásban a felsőoktatási intézmények elsősorban mesterképzési szakokat hirdetnek meg, amelyekre állami ösztöndíjas és önköltséges formában is azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb 2027. január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. Azonnali ágazati béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. A múzeumi, könyvtári, levéltári és közművelődési dolgozók, köztük restaurátorok, régészek, levéltárosok, múzeumpedagógusok, könyvtárosok, a működést támogató szakemberek a nemzeti vagyon és a kulturális javak megőrzésén dolgoznak. Munkájuk felelősségéhez képest az ágazati átlagbér azonban kirívóan alacsony, alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog, közölte a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. A szakszervezet felhívta a figyelmet arra, hogy a készülő központi költségvetés a rendelkezésre álló információk szerint a hiány csökkentésre hivatkozva továbbra sem biztosít megfelelően elegendő nevesített forrást az ágazatnak, és ezen a téren egyáltalán nem volt egyeztetés. A hétvégén is csendes, őszi idő várható több-kevesebb napsütéssel, jellemzően 13 és 19 fok körüli csúcshőmérsékletekkel, miközben a hajnalok továbbra is hűvösek maradnak, derült ki a Hungaromet Nonprofit ZRT középtávú előrejelzéséből. Most lássuk a mai időjárásunkat. Észak felől kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródnak fölénk, de emellett lehetnek derült időszakok. Hajnalra foltokban pára, köd is képződhet, csapadék nem valószínű. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Fél óránk mottója elfér egy imádságos mondatban, melyet az Istenszülő tiszteletére végzett szertartásunkból, az Akatisztos himnuszból választottunk. Üdvözlégy Istennek szeplőtelen jegyese! Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: 15 éves hagyomány, hogy egy őszi hétvégén apák, férfiak az ország minden részéből Debrecenben gyülekeznek, hogy két napon keresztül imádkozva, énekelve, vagy épp elcsendesedve gyalog zarándokoljanak Mária Púcsra, hazánk nemzeti kegyhelyére. Úgy gondolják, ez a csaknem 60 kilométernyi, lassú és fáradtságos út a legjobb módja annak, hogy közelebb kerüljenek Istenhez, családtagjaikhoz, önmagukhoz.
1: Idén, október 9-én reggel több mint 70 férfi vette át a zarándokkendőt, a zarándokcipót, és fogadta az útrakelők áldását a Debrecen Tócós kerti templomban, ahol indulás előtt imaórát végeztek. A zarándoklatot Terdik János pasztorális helynök indította útjára és vezeti azóta is. Az induláskor elhangzó idei gondolat ez volt: boldog az az ember, akinek te vagy az erőssége, akinek szíve zarándok útra kész. A zarándokok, ahogy haladnak a Mária Púcsi kegyhely felé, az útmenti keresztek előtt megállnak, kifejezik hódulatukat a kereszten függő Krisztus iránt, és meghallgatják a lelkivezető útra való gondolatait. Egy ilyen útmenti kereszt előtt Kisléta határában találkoztunk a zarándok csapattal. Ott készítettük első hangfelvételünket. A zarándoklatvezetőt, Terdik János atyát halljuk.
2: Lassan ment a licitálás, egészen kicsiny összegekkel. Valaki halkan meg is jegyezte, hogy inkább ki kellene dobni a szemétbe ezt a hegedűt. Ő bizony egy fillert sem adna érte. Ekkor egy idősebb férfi lassan előre sétált a székek között, kezébe vette a hegedűt és a vonót, és játszani kezdett. A hamis hangok még jobban elriasztották az embereket a vásárlástól, de a férfi nem jött zavarba, sorra hangolta a húrokat, és lassacskán egyre kellemesebb hangokat csalt elő az értéktelennek tűnő hangszerből. A licitálók kedve megjött, egyre nagyobb összegeket ajánlottak fel a hegedűért. Mindenki tátott szájjal hallgatta a csodálatos dallamokat, míg nem egészen magas összegért kelt el az a hangszer. Mitől lett ilyen értékes hirtelen ez a hegedű? A válasz nagyon egyszerű. A művész érintésétől. Attól, hogy valaki szakszerűen, mesterien szólaltatta meg. Hát azért megyünk most Mária Púcsra, hogy meglegyünk érintve. Az úton is meg vagyunk érintve, de így is szoktuk fogalmazni, hogy értetkőzni megyünk Máriához. Hogy Mária még azokból a dolgokból is, amiket mi azt gondoljuk, hogy csak egy kicsit nyekeregve szól, egy kicsit még el van hangolva, ha az ő kezébe kerülünk, ha jó Isten kezébe kerülünk Mária által, akkor csodálatos hangszerekké válunk. Kedves testvéreim, zarándok társaim, barátaim, hagyjátok, hogy megérintsen titeket a szűzanya által jó Isten.
1: Obágy Teréz munkatársunk a tovább indulás előtti pillanatokat kihasználva lépett oda az egyik zarándokhoz, Hajas Tamáshoz, aki Egerből érkezett.
3: A közvetlen indítatás az a Komán volt, aki elhívott még tavaly először és most másodszor. Egyébként pedig az, hogy egy ilyen zarándoklat szerintem arra való, hogy kiszakítson a hétköznapokból, és lehetőséget adjon arra, hogy másra figyeljünk, mint amire egyébként szoktunk, hogy ne szóródjon szét az embernek a figyelme. És mert ez az apák zarándoklata, ez nekem most azért fontos, mert arról szól, hogy hozzám hasonló férfiakkal, emberekkel vagyok együtt, és megtapasztalhatom azt, hogy miben hasonlítunk egymással, és miben különbözünk egymástól. Tegnap beszélgettünk, tegnap éjszaka még egy nagyon jót, és ott is azt mondtam el, hogy mindezekkel együtt nekem ez az egész arról szól, hogy találkozunk a találkozásokról. Emberekkel, önmagunkkal, a jó Istennel.
1: A zarándokok közeledve Mária Púcs felé átkeltek a Nyírbátor felé vezető főúton, és az útkereszteződésben felállított kereszttövében álltak meg. Riporterünk ott szólította meg Ferenc Károly tiszafüredi plébánost.
4: Több éve készültünk erre a zarándokra, én készültem, meg többször meghívott engem főorvosuk dr. Keller János, és hát minden évben volt valami, ami megakadályozta ezt, és ebbe az évben félre tudtam tenni mindent. Lett volna erre egy nap, amikor mentünk volna egy barátommal a Magyarok Nagyasszonya búcsújára, Mária Radnára, és akkor én úgy gondoltam, hogy ne oda menjünk, hanem ide erre a kétnapos gyalogos zarándoklatra, és akkor így nagy örömmel jöttem, és nagyon nagy élmény, lelki élmény, meg egyébként feltöltődés a mai nap, meg a tegnapi is természetesen.
0: Ez lett volna a kérdés, hogy de megérte-e ezt az utat választani? Mi az, amit ad egy ilyen zarándoklat?
4: Azt adja, hogy Istennel tudok találkozni mélyebben. Tehát amikor kinyitom a kapot az Isten előtt, hogy engedem, hogy a lelkemben működjön, hogy ott dolgozzon a gondolataimon, az érzelmeimen keresztül, hát nyilván az egy átformáló erő, és azt nem is lehet igazából úgy. Hát el lehet mondani, de hogy érzi az ember a Szentlélek erejét és a szűzanyának azt a fajta erejét, amivel vonz magához.
0: Atya, nem egyedül jöttél, hanem néhány édesapát is hoztál. Mi volt a célja ennek?
4: Ennek a célja az, kimondva kimondatlanul, hogy az ottani közösséget erősítsem. Tehát én nekem egy hatalmas célom az egyházközségbe, hogyha a férfiak imádkoznak a családba, az a legjobb apostoli munka tulajdonképpen, és hát minél több családba imádkozik a férj, annál inkább megszentelődik a család. Nem, mintha nem lenne értékes az édesanyáknak az imája, de hogy a mai világban tényleg olyan kevesen imádkoznak férfiak nyilvánosan, és ezért is otthon Tiszafüreden működik csütörtökönként a férfi rózsafűzér, amikor a férfiak vezetik a rózsafűzér imádságot, és az is egy nagyon-nagyon felemelő érzés velük együtt imádkozni.
1: A zarándokok nem sokkal este 6 óra előtt érkeztek meg a kegytemplomhoz. Az istenszülő csodálatosan könnyező kegykép elé járulva rövid háladást imádkoztak, majd igyekeztek az értett kőzésre, hogy átéljék azt, amire az egész zarándoklat során vágyakoztak. Tőlem hozzád már annyi csak az út, mintha a lelkem mélyén halkan önmagamnak kinyitok egy kaput. Az ezt követő perceket használta fel Obbágy Teréz, hogy újabb zarándokot szólítson meg. Mikrofonja előtt dr. Keller János.
0: Olyan zarándokokkal érkeztél, ami attól rendhagyó, hogy nem téged hívott a plebános, hanem te hívtad a plebánosodat, illetve több édesapát. Mi az, amit ad egy ilyen zarándoklat az édesapáknak, hogy érdemes ide eljönni?
5: Egy fél órára érkeztünk, még egy kicsit fáradt is vagyok. Rendhagyó, mert mi római katolikusok vagyunk, nekem a sógorom a Terdik János atya, és immáron 7. alkalommal vagyok itt az apák zarándoklatán. Sikerült a 14 évvel ezelőtt a 2., 3., 4. és most újból. Az életem egy fordulatot tett 10 évvel ezelőtt, és Tiszafüredre költöztem, és ott új ismerősök, új emberek, új arcokat ismertünk meg, és az ottani egyházközösség tagjaival egy elég szoros kapcsolatot ápolunk, és 4 évvel ezelőtt egyszer csak jött egy gondolat, hogy újból csatlakozzunk az apák zarándoklatához, és akkor egy ilyen kis szűk csapattal, azt hiszem 5 vagy 6 fővel jöttünk. Utána pedig hát egy ilyen misszió vagy nem misszió, tudatos misszió nem volt, de talán a élményeink elmesélése és a fotók, amit ebbe a hosszú étvégében, a 3 napban nyújtottunk a barátunk ismerősének, azt hozta, hogy immáron már most 18-an érkeztünk Tiszafüred és vonzás körzetéből, vagy így a baráti társaság, és bizony, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a plébánosunk Ferenc Károly Esperes úr is velünk tartott. Ennek különösen örülünk, és gyakorlatilag együtt végigcsináltuk ezt a 15. apák zarándoklatát. Bár hangsúlyoznom kell, hogy mivel olyan szerencsés ezből vagyok, hogy több apák zarándoklatán vettem részt, mindig mást ad. Az első 1-2 alkalom az nyilván az a legkatartikusabb. Talán amit szeretnék kiemelni, hogy többször voltam már gyerekkorom óta, járunk Mária Pócsra, autóval jöttünk, nem fáradtan szálltunk ki az autóba, de amikor 2x30 km megtétele után második nap estéjén 6 órakor ráfordulunk a Mária Pócsi egyenesre, meglátjuk a Mária Pócsi táblát, majd meglátjuk a kegytemplom tornyait, az egy leírhatatlan érzés, és amikor pedig bejövünk és éltetőzünk és látjuk a szűzanyát, akkor meg szerintem sokan csak a könnyeinkkel küszködünk, és ezek olyan élmények, amiket szinte minden évben nagyon jó átélni. Örülünk, hogy itt lehetünk. Természetesen megvannak a jó kedvek, megvannak a kacagások az arándoklat alatt, viszont megvannak azok a mély gondolatok, azok a csendek, tudatosan mind a 2 nap van csendes szakasz, ahol magunkba fordulunk, mindig kapunk iránymutatást gondolatokkal, hogy mivel foglalkozzunk. Esti beszélgetések vannak, ahol 30 évestől 74-75 éves, azt hiszem most 74 éves a legidősebb zarándok testvérünk. Tehát apák, nagypapák vannak itt, vannak apukák, akiknek 3 hónapos a gyermekük, és nagypapák, akiknek 4-5 unokájuk is van, és már 75 évesek. és mindenki elmondja a tapasztalatát, mindenki elmondja az életbölcsességét, és ezeket végighallgatni, ez fantasztikus és leírhatatlan érzés, és egy óriási tapasztalás is, hogy miről is szól a mi életünk. Természetesen arra hegyezzük ki, hogy nekünk, mint apáknak mi a szerepe most a mai világban, mi az, amit tennünk kell, mi az, amiben tudunk javulni, és kiemelném még azt, hogy csak is úgy tudunk itt lenni kiegyensúlyozottan és nyugodt szívvel és áhítatta, hogy otthonról egy stabilitással, egy óriási támogatással engedd el minket a család. Fantasztikus érzéssel lehet úgy eljönni, hogy a feleségem még szinte jobban készült, mint én, tehát nyilván itt a fizikális dolgokra gondolok, mint rántott húsos szendvics elkészítése, tehát hogy teljesen odaadóan támogat a család, és ami szintén még nagyon felemelő érzés, amikor vasárnap megérkezik a családunk, eljönnek értünk, és ugye itt együtt a szentmisén részt veszünk, és egy közös ebéddel zárjuk le ezt az egészet, és nagyon jó látni, hogy minden apukának jönnek a családtagjai, én a szüleimet is várom holnap, és egy ilyen fizikálisan megtört, feltölt lélekkel találkozva a családdal, az egy nagyon jó érzés.
1: A zarándokok liturgikus programja szentmisével zárult, melyet Sesták István atya, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke vezetett. A Szent Liturgia homíliáját is ő mondta, amit most hallgatóink is megszívlelhetnek.
6: János barátom azt mondta a érkezésetekkor, hogy boldog, aki tud megérkezni. Én azt szeretném javasolni, hogy ezt az érzést nagyon-nagyon mélyen a szívetekbe őrizzétek meg, és legyetek boldogok, hogy a zarándoklat után tovább tudtok indulni. Az evangéliumban azt hallottuk, kedves testvérek, hogy Jézus meglátja a vámos és bűnös Lévit, és azt mondja neki ilyen egyszerűen, hogy gyere és kövess engem. Annak az embernek, aki még az evangélium is kihangsúlyozza, hogy vámos, bűnös, de mégis amikor Jézus meglátja őt, akkor az ő élete is radikálisan meg tud változni. Léviben ott látjuk azt az emberi bizonytalanságot, és mégis emberi nyugalmat, hogyha az Isten ránk tekint, akkor ha bizonytalanok is vagyunk magunkban, de azt tudjuk mondani, hogy menni kell. Az Isten, amikor megszólít, megérint, és egy zarándok megérkezésekor ennek a pillanatnak vagyunk az örömében, ennek a katartikus élménynek az örömében, hogy az Isten ránk tekint, akkor érezzük azt, hogy feladatot is kapunk. Elsősorban az Isten országát, amikor tovább tudunk lépni, hirdetni kell mindazok számára, akik körbevesznek minket. Amikor János, atya János barátom azt mondta, hogy ezen a zarándoklaton többen lesztek, mint 70-en, akkor akarva akaratlanul is az jutott eszembe, hogy Jézus az Isten fia 70 tanítványt küldött maga előtt azokra a helyekre, ahová ő is be akart menni. Lukács evangélista számol be a 70 vagy 72 tanítványnak a küldéséről. Azt mondja Lukács evangélista, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Igen, kedves apák és kedves testvérek, mindannyian, az Isten igéjének a hirdetéséhez mindig kevés a munkás. Mindig kevés az az emberi erő, amely képes lenne itt a földön az Isten országát egészen pontosan és végtelenül hirdetni. Szükség van rátok. Szükség van mindenkire. Kettesével küldte ezeket a tanítványokat Jézus. Ti egy csoportba mentetek, de ez a kettő, vagy ez a csoport, ez már egy közösség. Igen, az Isten országának a továbbadásához és az Isten örömhírének a továbbadásához ilyen közösségekre van szükség. Hallottam, hogy valahonnan több mint 15-en érkeztetek. De ha csak egyedül érkezett valaki, de úgy érzi, hogy egy közösség része, és ebből az isteni kegyelemből részesülve tud majd az Isten országáról szólni, akkor teljesíti azt a küldetést. De ennek a 72 tanítványnak Jézus azt mondja, és számomra ez a legmegdöbbentőbb, hogyha betértek egy házba, akkor azzal köszöntsétek a ház lakóit, hogy békesség a háznak. Igen, kedves barátaim, kedves testvérek, az zarándok az tud békességet vinni, amikor tovább lép a megérkezés örömében. Erre a békességre óriási szükség van. A zarándok békessége. Az arándok nyugalma, amely természetesen nem emberi békesség és emberi nyugalom és emberi biztonság, hanem egyedül az Istennek az ereje. Ti is, ha hazaértek, vagy éppen hétfőn elindultok a munkába, vagy bárhova is, ebből az arándoklat örömében és kegyelmében részesülve tovább folytatjátok utatokat, akkor vigyétek ezt az arándok békességet. És amikor betértek egy-egy házba, akár fizikálisan, akár csak lélekben, valakit éppen köszönteni akartok, akkor azzal az örömhírrel szóljatok hozzá, hogy elközelgett az Isten országa. Hogy ez pontosan mit jelent, kedves testvérek, azt hiszem, hogy heteket, hónapokat lehetne erről beszélni, gondolkodni. Akkor se tudnánk mindent megfogalmazni. Hogy mit jelent az elközelgett az Isten országa, az, amikor fölmegyünk a kegyképhez érintkezni, és ott megérzünk valami mást ebből a világból, vagy megérezzük azt, hogy nem ez a világ, a földi világ az igazi világ, akkor tapasztaljuk meg, hogy elérkezett az Isten országa. Ezt a természet fölötti világot, ezt a természetet átíró, Istenhez emelő világot kell megosztanotok a rátok bízottakkal. És óriási felelősséggel jár a 72 tanítványnak a küldése, hiszen azt mondja nekik Jézus, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg, és aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem küldött. Bizony, kedves apák és kedves testvérek, itt a földön az arándok békességével, azzal a felelősséggel élünk, hogy az Isten nevében szólunk. Az Isten nevében cselekszünk, és az Isten nevében élünk. Talán ez a legnagyobb felelősség. És amikor a tanítványok örömmel mennek haza, örömmel térnek vissza, és Jézus talán megkérdezi tőlük, hogy mi is a ti örömötöknek az oka, akkor azt mondják, hogy hát engedelmeskedtek nekünk a lelkek. De Jézus azért helyre teszi ezeket a büszke tanítványokat és bátor apákat, és engem is, mindannyiunkat, és azt mondja, hogy ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak, hogy a nevetek fel van írva a mennybe. És igen, kedves zarándok testvéreim, ti most azért zarándokoltatok, azért vagytok ebben a nagyon örömteli, katartikus állapotban, és azért kell, hogy tovább tudjatok menni, mert az igazi feladat, hogy az Isten országába, az Isten mellett a neveitek fel legyen írva.

0: Az apák 15. gyalogos zarándoklatához kapcsolódva hallgassák meg azokat a gondolatokat, melyeket Mohai Gábor előadó művész intéz minden zarándok testvérhez.
1: Zarándok testvér, jöjj a zarándok szentébe, menetelj a fény felé, Istened maga is veled vándorol. Készítsd fel szívedet és jöjj, bizakodva és örömmel, egyedül vagy testvéreid társaságában, de jöjj. Lépteit kövessék elődeid lábnyomait. Bárki légy is, helyed van Isten házában. Testvéreid, akikkel találkoznod kell, itt vannak a szentek. Őket kövesd. Mária, hogy hallgass rá, és az egyház, hogy titkát megéld. Ha szomjazod az örömöt, a békét, az igazságot, a szeretetet és megbocsátást, jöjj és igyál élő vizet az üdvösség forrásánál. Fiatal vagy, tele lelkesedéssel, vagy szenvedéstől reményvesztett beteg, te, aki kitaszítottnak érzed magad, és te is, aki nyugalomban élsz családod körében, jöjj és ragyogjon rád az evangélium fénye. Menj, térj haza kiengesztelődve, megerősödve, megújulva. Hirdest hát az örömhírt. Testvéreidnek te mondd el. Istenünk szeret minket, és vár bennünket. Menetelj a fény felé. Istened veled vándorol.
0: A Magyar Festészet Napját 2002 óta minden évben ugyanazon a napon, október 18-án Szent Lukács, az orvosok és festők védőszentjének ünnepnapján tartják. Mi, Kislégi Nagy Ádám, Kossuth Díjas festőművész gondolataival csatlakozunk az ünneplőkhöz. Művészi hitvallását Ars Sacra címmel foglalta szavakba. Hallgatóinknak Obbágy Teréz mondja el. Előtte azonban hallgassuk Kislégi Nagy Ádámot, hogyan gondolkodik arról, mi a mulandó és mi az örök.
2: Én nagyon sokszor átéltem azt, hogy hát végül is a festészet, és itt most ugye a képzőművészetnek ezt a műfaját emelem ki, hiszen azzal foglalkozom, az valójában hát mi, vászon, olaj, tárgy. Hát ez egy mulandó dolog, tönkre fog menni, vagy elég, vagy elpusztul, és akkor ugyan mit ért az egész? Igen ám, ezért lehet mondani, hogy tárgy olyan képre, ami nincs más valójában, mint festék. Erre szoktam mondani, hogy a rossz kép az festékes. A festéket érzem, nem a lelket. És ami igazán vigasztaló a dologban az az, hogy a találkozás, egy másik ember, egy másik lélek találkozása a képpel, ha a lelkét és a képnek az erkölcsi és magasztos részét éli át, az az élmény, az átéltsége folytán már örök életű. És ez az, ami maradandó. Ez az a bizonyos kincs, amit már nem eszik meg a rozsda, amit már tolvaj el nem lophat, mert ezek az élmények szentek, és ez nem manipulált élmény, hanem tudatosan és rendkívül hitelesen törekedik arra, hogy az illető ugyanúgy átélje, amit a művész is átél. Mi több, ilyen módon még talán azt is megmerném kockáztatni, hogy az, amit a művész átél, hogy a teremtésnek a részese és a teremtésnek egy folytatója, hogy az Isten kezében egy eszköz arra, hogy ezt a teremtést tovább csinálja, végezze, ez így munkálkodik. És hogyha ezt is átéli, akkor ő maga is részese a teremtésnek. És én azt hiszem, hogy ez a része már halhatatlanság kérdése. Itt már nem festékről van szó.

0: Ars Sacra. Szent művészet. Mert a művészet szent. Nem profán, nem öncél, nem geg. A művészet törvény, de nem öntörvény. Szent, mert szolgál, mint az angyalok. Méről indít ugyan, de felemel és nem letaszít. A művészet maga a nagy szívűség, sohasem kicsinyes. Egyedien egyetemes, személyesen általános. Valóság és nem imitáció. A művészet gondolat és nem asszociáció. Minőség. Kinyilatkoztatás és nem ködösítés. Érzelem, de nem érzékiség. Nem történet, hanem létező. Ezért nem antik és nem modern, iránytű, szeizmográf, mindig időszerű. Állandóan változik és mégis állandó. Tőmondat és nem fecsegés. A művészet gyönyörködtető és fájdalmas. A rejtetről az érthetőn keresztül tud szólni, nem pedig a rejtetről a rejtetten keresztül. Mindenkihez, nem csak az elithez. Szent művészet, mert mindenkié. Mindannyiunk ügye. A művészet nem kisajátítható, nem a kultúrmajmok műbalhés bulija, nem kifizetődő, nem showműsor, és a művész nem showman. A művész nem önjelölt, hanem kiválasztott. Ő a tanúságtevő, a hitelesítő. Ő a szőlővesző, a művész a tanítvány, aki másokat tanít. Ő az, aki nem érti a világot, de érti a létet. Abnormális, és ezért normális. Tudja, hogy mit nem tud, és ezért tud valamit. Tudása ott kezdődik, ahol az értelem végződik. A művész táplálékot nyújt, az erkölcs táplálékát. Művészete gyógyszer, amely a tömegkultúra moslékától megbetegedett lélek infúziója. A művészet a vegetálásba süllyedt ember megszégyenítője, a szépséget szeretők vigasztalása, a tiszta szívűeké. A művészet a fára visszamászni vágyó ember visszatartója, vágy, az emelkedettség vágya. Sóhaj, a tökéletlen sóhaja a tökéletes felé. A művészet élmény. A teljesség vágyának élménye, töredék, a tökéletesség szilánkja. Szent a művészet, mert a legszentebbtől kér bocsánatot. Az igaz szépsége a bűnbánat öröme. Ez a gyógyulás kezdete. A művészet a vég dicsősége és a kezdet oltalomérzése. A megragadhatatlant megragadhatóvá tévő. Természetesen természet feletti. A művészet hit, tehát vallás, hitvallás. A teremtés dicsérete és a teremtő magasztalása. A művészet magasztosság. A rekviemek derűje és békessége. A fájdalmak Golgotájának optimizmusa. A művészet a megsemmisült egzisztencia örömújongása. Így tehát az én szókincsem magasztosság és áhítat, mint Bach passiójában Krisztus köré vonósokkal szerkesztett glória. Az én hangom is elcsuklik az evangélistával együtt Jézus nevének kiejtésekor. Mert együtt éneklem a kórussal a hámulmise krédójában, hogy hiszek az egy Istenben mindenható atyában, a mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Majd az et incarnatus est titokzatos remegésében megértem a művészet születését is, és egyetlen igaz voltát. Mert ehhez képest minden más csupán narkotikum, és mert országának nem lesz vége.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat! Mai műsorunkban a Szendrői Természetjáró Szakosztály az erőművek éjszakájának, valamint a Fehérbot napjának programjairól lesz szó. Elsőként Antal Ferencet, a Szendrői Természetjáró Szakosztály vezetőjét hallják, aki a Rakacai tó környékén zajló eseményeiket ismertette. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.

Köszöntöm a rádió hallgatókat, akik rendszeresen hallgatják a rádiót és nyomon követik az eseményeinket. Emlékezhetnek, hogy nyáron egy rakacatabbi vízi karnevállal a nyár közepén próbáltuk lecsábítani a környékre akár a miskolci túrázókat, kirándulókat, és szerencsére nagyon sokan is voltak, nagyon jó sikerült a nyári esemény is, rekordlétszám volt, szuper volt az idő, rengetegen kirándultak is a rakacatavi kenúzás mellett, hisz akkor elkészült a rakacatavat megkerülő kerékpár útvonal, úgyhogy most már gyakorlatilag a egész víztározót körbe lehet sétálni, és terepkerékpárral körbe is lehet tekerni. Úgyhogy annyira jó sikerült ez az esemény, hogy a most következő a megrendezésre kerülő Szentendrő körül gyalogszerrelnek is bizonyos távjait ezen a új kerékpárúton fogjuk vinni a rakacatavi tó partján, úgyhogy a sikeres nyári program után most ősszel egy újabb, immáron hagyományos programunk a Szentendrő körül gyalogszerrel kerül majd megrendezésre, immár 22. alkalommal, és ez egy olyan különleges alkalom, hogy 30 éves Szentendrő város. Ezért a Szentendrő körül gyalogszerrel olyan távot is hirdettünk, hogy 30 kilométert is lehet akár sétálni vagy kerékpározni, de vannak természetesen rövidebb távok, a 25 20, 15, 10 és 5 kilométeres távok is. Ami még idén különlegessége, hogy Szentendrőben van a gyülekező ezeknek a túráknak, viszont minden egyes túra táv egy vezetett túra, és tömegközlekedéssel elmegyünk valamilyen pontig, és ettől a ponttól pedig a csoport közösen fog vissza sétálni Szentendrőben. Ezt azért találtuk ki, hogy aki esetleg rövidebb távot is tud menni, tehát egy 10 vagy 15 kilométeres távon is új látványosságokat lehet megcsodálni. Nyilván, hogyha az ember nem egy körtúrát tesz, hanem egy egyenes vonalú túrát, akkor messzebb el tud jutni, úgyhogy érdemes végigbogarászni a szentendrői-túra.hu weboldalunkat és választani távot, hisz akár egy 20 kilométeres táv elvállásával már például el lehet jutni a Martékorostoromhoz, a Szalonnai Református templomhoz, a Rakacai víztározóhoz, a Szentendrői Felsővár kilátóra, tehát egy rövid táv megtételével is nagyon-nagyon sok nevezetességet lehet már megcsodálni a hétvégén. A rövidebb távok, az 5 és az 5 kilométer az ugye Galvánsról indul, ott a törlei kastély maradványait lehet először megtekinteni, majd ugye fölkirándulnak a Szentendrői Felsővár kilátóba, amelyik a Szentendrő városa avatásának 30. évfordulója alkalmában a kilátó megújult, úgyhogy új festés kapott, és egy karbantartási munkát is el lettek végezve, tehát ezt is már akár 5 kilométeren indul, meg lehet csodálni. A 10 kilométeres távok Meszesről fognak majd startolni, az említett rakacatavi kerékpárút mellett.

0: is kitűzőt, a kitűzőn ez a bizonyos szendrői felsővári kilátó fényképét lehet majd látni, és aki igényli, aki előzetesen megrendeli, az pedig finom babujást és házi kelt kalácsot lehet majd a túra végén fogyasztani. Úgyhogy lesznek remélhetőleg a látnivalókon kívül akár kulináris élmények is, és aki igényli, a Galvácsról indul ez a tanösvény, és több állomása is van ennek a tanösvényet, fenn a Kecskepad irányában megy ez a tanösvény. Ezt az útvonalat, ezt a tanösvényt most direkt nem járjuk be, mert október 23-ai események kapcsán lesz ide egy másik szervezett túránk, úgyhogy most itt ennek a tanösvénynek csak a elejét érintik, viszont a ünnepi események keretében lesz egy olyan túra is október 23-án, amit nem mi szervezünk, hanem a galvácsiak szervezik, ahol ezt a tanösvényt körbe lehet sétálni és meg lehet tekinteni. Sőt, a Várdombon a Magyar Tartalékosok Szövetségi segítségével egy katonai kisebb bemutató is lesz. Lesz airsoft lövészet, gránátdobás és különböző kisebb akadálypályák is fel lesznek állítva, úgyhogy kinek-kinek kedve és vérmérséklete szerint lehet akár az akadálypályát kipróbálni, de azt gondolom, hogy a idősebb urak is egy-egy puskát megragadva akár célba lőhetnek is, és új ilyen programelemekkel is igyekszünk tarkítani a programot, és természetesen, ahol katonai emlékmű van a túra során, ott ezekre a túra, a vezetett túra keretében koszorúzás is lesz. A határa a csillagos ég, a múltkor volt egy eseményünk, és egy nagyon érdekes, aranyos sztorin van erről a kapcsolatban, ugye a regisztrációrendszer úgy van beállítva, hogy 99 éves korig lehet regisztrálni, mert ugye, hogy két számjegyű legyen ez a kód a embereknek az életkorát tekintve, hisz ugye a 66 év fölöttiek és a 6 évnél fiatalabb túrázók ingyenesen jöhetnek az eseményre, úgyhogy fontos mindenki, hogy megadja a korát. És lényeg, hogy fölhívtak, és teljesen föl volt háborodva egy hölgy, hogy hát ő 102 éves, és nem tud regisztrálni, most akkor ő mit csináljon. Úgyhogy eljött a hölgy, ő egy csoportot kísértő, igaz, hogy ő ilyen tolókocsiban volt, de a családot elkísért, és a rajtszélhelyen megvárta, és a városon belül egy-két történelmi nevezetességet, a református harangtoronyt, a katolikus templomot megtekintettem, a családjával jöttem. A másik véglet pedig, hogy mi a tól, a tól pedig az, hogy gyakorlatilag sokan szokták akár babahordóba is hozni a gyerekeket, pláne úgy, hogyha a családban vannak már akár óvodás és vagy kisiskolás gyerekek, és van akár még babakocsis lurkó is, azokat pedig ilyen babahordóba is el lehet hozni. Erre is van példa, hogy egy ilyen 5 kilométeres túrán ezeket tulajdonképpen apuka-anyuka hordozva kicsit el lehet hozni és el lehet jönni bátran, nem olyan nehezek a terepviszonyok, és amit még nem említettünk, de szintén szeretném kihangsúlyozni, hogy kutyabarát a program, tehát hogy nyugodtan mindenki hozhatja házi kedvencét is. Általában szoktak is jönni kutyusok, de itt is mondok egy aranyos történetet. Volt, aki egy aranyhörcsögöt hozott kalitkába a túrán. Az ember nem csak a kutyáját hozza magával az ilyen kirándulásokra, erre is volt már példa, úgyhogy bátran, hogyha valaki esetleg a hétvégi kutyasétáltatással egybe szeretné kötni ezt a programot, akkor a kedvenc négylábút se hagyják otthon.
1: Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében idén minden eddiginél több energetikai és közműves helyszínen várják az érdeklődőket az erőművek éjszakáján. Vízművek, szennyvíztisztítók, távhő és energiatermelő létesítmények, valamint bánya is szerepel a programban. Az ország legnépszerűbb energetikai rendezvényén október 16-án olyan helyekre is be lehet lépni, amelyek a hétköznapokban a háttérben biztosítják a térség víz és energiaellátását. A részletekről Serás Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője adott tájékoztatást.
2: Sok színes helyszínen várjuk az egész országban az érdeklődőket, illetve várják azok az intézmények, amelyek csatlakoztak az erőművek éjszakájához. Egy olyan nyár után vagyunk, amely sok mindenre felhívta az emberek figyelmét, a gazdálkodók figyelmét, a döntéshozók figyelmét, a vízgazdálkodás és az energia fontosságát.

fontosságára, és természetesen a takarékos felhasználásuk fontosságára. Na de nézzük, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is színes kínálattal várjuk az érdeklődőket. Fontos megjegyezni azonban, hogy a programokra regisztrálni kell, ingyenes a részvétel, viszont regisztrációhoz kötött, amit az erőművekészakája.hu oldalon keresztül tehetik meg. De nézzük a megyei programokat. Nos, nagyon sok vízgazdálkodással kapcsolatos helyszín várja az érdeklődőket. A Lázbérci vízmű, ahol az ivóvíztisztítás korszerű, úgynevezett ultraszűréses technológiájával ismerkedhetnek az érdeklődők, de lesz Sátoraljaújhelyen vízműtelep is, illetve lesz még Tiszaújvárosban 50 méter magas víztorony, ahova fel lehet majd menni, és aztán itt van még Hernádkakon a csúcsvízmű, és persze, ha már víz, akkor szennyvízről is beszélnünk kell, illetve ezek is megtekinthetőek ezek a helyszínen. Ezek Kazincbarcikán, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen és Miskolcon is megtekinthetőek lesznek. Igen izgalmas megnézni azt, hogy a szennyvízből hogyan lesz olyan minőségű víz, amely már nem okoz kárt a környezetben. Berentén pedig a szennyvíz iszapból komposzt készül, ami szintén megtekinthető, és egy kicsit ugorjunk át akkor a energetika világába. Miskolcon a Kenderföldi Biomassa Kazánház működésébe tekinthetünk meg, a Bugárföldi Kazánházban pedig a fűtési rendszert lehet megismerni. Aztán itt lesz a Miskolci fűtőmű, ahol gázmotorok és kazánok rejtelmeibe, működésébe nyerhetnek betekintést a látogatók. Aztán még van egy bánya is, amely nagyon nagy kihívás szerintem minden látogatónak egy külszíni fejtéses bányát megtekinteni, és nem csak a bánya tekinthető meg, természetesen azok a berendezések, gépek is, amelyekkel a fejtést, a külszíni fejtést bonyolítják, és bizonyám egy ilyen gépre is fel lehet ülni a szerencséseknek, úgyhogy nem csak maga a bánya tekinthető meg, hanem annak az élő valósága, gépei működése igazán izgalmas programot jelent a látogatók számára. De hogy ki ne hagyjam azért egy igazán komoly gázturbinás erőművet, ez a Sajó Szögeti, ami 123 megawattos úgynevezett gyorsindítású erőmű. Ha ezeken a lehetőségeken végignéznek, én azt hiszem, hogy nagyon sok lehetőség van, és bárki megtalálhatja azt a helyszínt, ahova szívesen elmehetne. Ami fontos, hogy nézzük meg az erőművekészakája.hu oldalon, hogy az adott intézményben nem csak az, hogy van-e hely, hanem hogy milyen előírások vannak. Nagyon sokan szeretnének családdal menni. Nos, ezeket az információkat az oldalon megtalálják, hogy az adott intézménybe, az adott erőműbe milyen korú gyerek, tehát milyen korú fiatal lehetséges, hogy bemenjen. Miskolc több magyar várossal együtt igazi úttörője a zöld energia felhasználásának. Fontos, hogy a távhő sok más energiahordozó felhasználása mellett a zöld energia felhasználásának is fontos szereplője. Ezzel nem csak energiát tudunk megtakarítani, fosszilis energiát, hanem saját energiát tudunk felhasználni, például geotermikus energiát, amely nem csak helyben hozzáférhető, hanem bizony zöldíti az energiafelhasználást. Ez természetesen arra sarkal minket is, hogyha a fűtőművek megpróbálnak a lehető legzöldebb energiát előállítani, hogy mi is otthon próbáljunk meg takarékoskodni az energiafelhasználásunkkal, mert a legjobb energia az, amit fel sem kell használnunk. Egy nap rendezzük a Távhőszolgáltatók Szövetségével az erőművek éjszakáján a távhőszolgáltatás napját. Nagyon fontos a távhőszolgáltatás, nagyon sok nem csak lakás, hanem intézmény is a távhőszolgáltatásból nyeri a fűtését. Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen energiahordozót használunk fel a távhő előállítására, és minél több a zöld energia, minél több a geotermikus energia felhasználás, annál kevesebb fosszilis energiahordozót használunk fel, és annál
inkább függetlenedünk a külföldi energiahordozóktól. Az erőművekészakája.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni. Én azt kérem, hogyha kinéztek egy helyszínt, és a helyszín már betelt, akkor ne keseredjenek el, nem csak azért, mert jövőre is lesz erőművek éjszakája, hanem azért, mert számtalan intézmény van még, ahol még van hely a környezetükben. Kérem azt, hogy nézzék meg ezeket is, és akár egy kisebb utazással, egy kisebb kirándulással összekötve, ez is tud olyan élményt okozni számunkra, amely talán a gondolkodásunkat is befolyásolja. Minél előbb jelentkezzenek, a lehetőségek korlátosak, ezek jelentős része a helyszíneknek, úgynevezett veszélyes ipari helyszín, ebből kifolyólag az erőművek, illetve az intézmények, víztisztító művek, vízművek határozzák meg azt, hogy hányan jelentkezhetünk, hányan mehetünk végig ezeken a izgalmas kirándulásokon. Ezért fontos, hogy minél előbb jelentkezzünk, mert miután kevés a rendelkezésre álló hely, ezért nagyon sok helyszín nagyon gyorsan betelik. De mint mondtam, ha nem találunk a kinézett helyszínen már lehetőséget, akkor nézzünk szét a környéken, hát ha találunk még szabad helyet.

0: Október 15-e a Fehérbot napja, vagyis a vakok és gyengéllátók nemzetközi világnapja. Ennek célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a vakok és gyengéllátók különleges helyzetére és mindennapi életére. Barnucki Gábor, a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesületének elnöke, most az egészségnapjukat ismertette.
1: Évtizedek óta mondhatni, mert legalább másfél évtizede hagyomány, hogy a Fehérbot nemzetközi napja alkalmából már egészségnapot tartunk. Sőt, azt mondom, a 2000-es évek második felétől, tehát 2008-2009-től, tehát mondhatni, hogy mégis lassan kettő évtizede. Különböző támogatók bevonásával, vagy valamikor magánszemély adományából, de jelenleg a Rotary Club Miskolc Tapolca támogatásával, de olyan is volt igazából, hogy egyesület saját finanszírozásában bizonyos mértékig most is a látássérült személyek és kísérőik hozzátartozóik rendelkezésére állunk, ugyanis a Fehérbot nemzetközi napja az a nap az év során, amikor világszerte felhívják a figyelmet a vak és gyengéllátó személyek lehetőségeire. Direkt nem hangsúlyozom a problémáira, mert mi pozitívan tekintünk, és mindenkit is erre kérünk, hogy pozitívan tekintsen a lehetőségekre. Igazából a látássérült személyekre hívjuk fel a figyelmet és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására, a közös gondolkodásra a látó személyekkel és más nehézségekkel küzdő személyekkel együtt. A Vakok és Gyengéllátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesületének székházában, Miskolcon, a 3525 Miskolc Jókai Mór utca 18 szám alatt lesz az egészségügyi szűrővizsgálat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság által közvetített és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyetemi oktató kórház Semmelweis egészségügyi centrumának szűrő busza fog érkezni az egyesület előtt lévő parkolóba, ahol is a vérnyomásmérés, vércukormérés, a vérrel kapcsolatos véroxigén szintmérés és egyéb testtömegindex, testzsírindex különböző vizsgálatok a szűrőbuszban, valamint szájüregi szűrés a szűrőbuszban és az egyesület székházában is lesz, a támogatóink bevonásával is, valamint nőgyógyászati szűrésre is mód lesz, igazából csontsűrűségmérésre, a hölgyek részére, légzésfunkció vizsgálatra, valamint támogatóink bevonásával tüdőszűrőre fogják a kedves vendégeket autókkal, mikrobuszokkal szállítani a Semmelweis kórházba a tervek szerint. Hallásvizsgás is lesz az egyesület székházában. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a szűrőbusz az egyesület előtti parkolóban lesz, ahol különböző vizsgálatokra lehet jelentkezni. Továbbá az egyesület székházában legalább 3, de inkább 4 vizsgálat lesz betelepítve. A hallásvizsgát, a szájüregi szűrés 11 órától, az egész rendezvény 9 órától lesz, 9-től 14 óráig. Elsősorban látássérült személyeknek és kísérőknek tartjuk, nagyon szívesen látunk másokat is, de hogy alapvetően, ha valaki ide jön, vannak bizonyos vizsgálatok, amikre előre kell jelentkezni azért a lehetőség szerint a nőgyógyászati vizsgálatra, vagy pedig nem is említettem, hogy az uraknak a PSA, a prostata szűrésre új begyből vett vér mint alapján, ezekre kérjük az előzetes jelentkezést, valamint a tüdőszűrő kapcsán, talán a légzés funkció kapcsán is, csontsűrűség vizsgálat kapcsán. Azért hangsúlyozom, mert az előző években kevesebb kapacitással működtek ezek a vizsgálatok. Szigorúan kell időzőjelbe venni a előre jelentkezést, de most szerintem több kapacitás lesz 30-40 fő részére vizsgálatonként, úgyhogy bőven, aki csak időzőjelbe csak eljön, szeretne ebből részesülni a látássérült személyek is kísérői közül. Még hangsúlyoznom kell azt, hogy nem csak ennyiből áll az egészség napunk, az egészségnapunk egészségügyi szűrővizsgálatokból, hiszen legalább 10 éve a kedves munkatársaim, kolléganőim és önkénteseink készülnek egészséges ételekkel és gyógytákkal, amelyeket lehet kóstolni ezen a rendezvényen, itt a hagyományos ételektől, a puliszkától kezdve, tehát a jutórus puliszka és az édes puliszka gyümölcsösen elkészítve, paradicsomkrémmel, kent egészségesebbnek ítélt kenyérfélékkel, és tehát kovászos kenyérrel, vagy pedig különböző krémekkel, még a paradicsán cukkéni krémmel és egyéb hasonló finomságokkal lesznek megkenve a kenyerek, valamint zapkex például, tehát, és gyógytákat kóstoltatunk, és ugyanakkor lesz a palettán kecskesajt, vagy valamint méz kínálat is a kultúrtermünkben.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Szendrői Természetjáró Szakosztály az Erőművek Éjszakájának, valamint a Fehérbot napjának programjairól volt szó. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonkettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A frontvonalhoz közeli régiók lakosainak téli túlélését segíti a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kelet-Ukrajnában. A több mint 20 ezer háborútól szenvedő helyi lakost és menekültet segítő programot az ENSZ ukrajnai humanitárius alapja 2,3 millió dollárral támogatja. Dékány Bence, az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programok igazgatója elmondta, Harkiv a frontvonaltól 25 kilométerre található Ukrajna második legnagyobb városa, amelynek mintegy 1,3 millió lakosából 200 ezeren belső menekültek. Számuk a téli időszakban emelkedni fog. Mint mondta, a tél komoly kihívás elé állítja a frontvonalhoz közeli ukrajnai települések lakóit. A rendszeres rakéta és dróntámadások súlyosan érintik az energetikai infrastruktúrát, így az áramszünetek és a fűtési nehézségek tovább növelik a háború miatt amúgy is kiszolgáltatott emberek sérülékenységét. Kozma Imre római katolikus pap, irgalmas rendi szerzetes, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapítója halálának évfordulója alkalmából novemberben olasz és német nyelven is megjelenik a vele készült interjúkat tartalmazó Gyökerek és fények című kötet, tájékoztatott a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Romhányi Tamás hangsúlyozta, a szervezet küldetésének tekinti, hogy továbbadja mindazt, amit az atya képviselt, és lehetővé tegye, hogy tanításai az idő múlásával se veszítsék el aktualitásukat. Szerinte a kötet olasz és német kiadása lehetőséget teremt arra, hogy Kozma Imre atya gondolatai a magyar nyelv területen kívül is eljussanak az olvasókhoz. A Keresztény Demokrata Néppárt jogsegélyszolgálatot indít a gender propaganda iskolai megjelenése miatt. Rétvári Bence a mai napon közzétett videójában közölte, mindazoknak segítséget akarnak nyújtani, akikre ráerőltetik a gender propagandát. A KDNP frakció vezetője kijelentette, nem fogják hagyni, hogy a különböző foglalkozásokon vagy kiadványokban a gyermekekre erőltessék a gender ideológiát. Legyen szó szülőről, diákról, tanárról, aki azt tapasztalja, hogy az óvodákban, iskolákban akaratuk ellenére megjelenik a gender propaganda, segítséget nyújtanak a jogsegélykukac kdnp.hu e-mail címen. Havi 50 ezer forintos tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak a legalább 4-es tanulmányi átlaggal rendelkező roma középiskolások. A támogatást 2 tanéven keresztül folyósítják, a pályázatokat a felhívás közzétételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani, írták a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárságának kormány.hu oldalon megjelent pályázati felhívásában. Az ösztöndíjra azok a magyar állampolgárságú roma nemzetiségű középiskolások pályázhatnak, akiknek még 3 tanévük van hátra az érettségiig, és iskolájuk is támogatja jelentkezésüket, olvasható a felhívásban. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló keresztféléves felsőoktatási képzésekre, közölte az oktatási hivatal. A keresztféléves eljárásban a felsőoktatási intézmények elsősorban mesterképzési szakokat hirdetnek meg, amelyekre állami ösztöndíjas és önköltséges formában is azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb 2027. január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. Azonnali ágazati béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. A múzeumi, könyvtári, levéltári és közművelődési dolgozók, köztük restaurátorok, régészek, levéltárosok, múzeumpedagógusok, könyvtárosok, a működést támogató szakemberek a nemzeti vagyon és a kulturális javak megőrzésén dolgoznak. Munkájuk felelősségéhez képest az ágazati átlagbér azonban kirívóan alacsony. Alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog, közölte a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. A szakszervezet felhívta a figyelmet arra, hogy a készülő központi költségvetés a rendelkezésre álló információk szerint a hiánycsökkentésre hivatkozva továbbra sem biztosít megfelelően elegendő, nevesített forrást az ágazatnak, és ezen a téren egyáltalán nem volt egyeztetés. A hétvégén is csendes, őszi idő várható, több-kevesebb napsütéssel, jellemzően 13 és 19 fok körüli csúcshőmérsékletekkel, miközben a hajnalok továbbra is hűvösek maradnak, derült ki a Hungaromet Nonprofit ZRT középtávú előrejelzéséből. Most lássuk a mai időjárásunkat. Észak felől kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródnak fölénk, de emellett lehetnek derült időszakok. Hajnalra foltokban pára, köd is képződhet, csapadék nem valószínű. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Fele barátom, mondd, voltál-e már úgy, hogy a csukott könyv előtted feküdt, titkok leltára, szépség ABC-je? De nem nyithattad ki elolvasásra, mert rajta szunnyadt egy macska kölyök, és sajnáltad az álmát megzavarni.
1: Vörös Sándor Fele barátom, mond című versét Kulka János mondta el. Vörös Sándor költő, író, műfordító Szombathelyen látta meg a napvilágot 1913. június 22-én. Édesapja idősebb Vörös Sándor huszártiszt, édesanyja Blaskovics Mária volt, ő nagyszebeni, szerb családból származott. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, ahol az ismert nyelvész tanár, költő, néprajztudós Pável Ágostonnál tanult. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című labban megjelent első novellája, az Egyszer régen. Szintén 1928-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában, az Erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt 1933-ban kórusmű komponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált. 1934-ben jelent meg első verses kötete, A hideg van. A következő évben Baumgarten díjban részesült. Egyetemi tanulmányai után Pécsen volt könyvtáros, majd 43-ban Budapestre költözött. 1947-ben vette feleségül Károlyi Amik költőnőt. 1948 és 56 között a hivatalos irodalom politika elszigetelte, kirekesztette. Kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. 1970-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Pályája a legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című versesregényével aratta. Vörös Sándor 1989. január 22-én hunyt el Budapesten.
2: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Képzeljük el azt a pillanatot, amikor egy művész leteszi a tollat, ránéz a kottapapírra, és pontosan tudja, hogy élete főművét alkotta meg. Camille Saint-Saëns, a 19. századi francia zene egyik legnagyobb polihisztora, a következő szavakkal összegezte a harmadik C-moll szimfóniáját, amelyet a világ ma csak orgona szimfóniaként ismer. Mindent beletettem ebbe a műbe, amit csak tudtam. Amit itt elértem, azt soha többé nem fogom tudni megismételni. És valóban igaza lett, soha többé nem írt szimfóniát. Ez a mű lett az ő zenei végrendelete. Ma egy olyan zenei utazásra hívom önöket, amely a sötétségből indul és elvezet minket egy gótikus katedrálisokat idéző, elsöprő erejű zenei robbanásig. De mielőtt belépnénk ebbe a katedrálisba, meg kell értenünk, ki volt az az ember, aki felépítette, és milyen világ vette őt körül az 1880-as években. 1886-ot írunk, Saint-Saëns akkor 51 éves. Ő az a zeneszerző, aki csoda gyerekként indult, akit a kortársai sokszor az új Mozartként emlegettek, hiszen már 2 évesen zongorázott, és 10 évesen Beethoven szonátákat játszott emlékezetből. Mire az orgona szimfóniát megkomponálta, a francia zenei élet egyik legtiszteltebb, bár egyre konzervatívabbnak tartott alakja volt. Európa zenei világát ekkoriban Richard Wagner árnyéka és lenyűgöző zenedrámái uralták. A francia zeneszerzők egy része megpróbálta utánozni Wagnert, mások kétségbe esetten keresték a saját új hangjukat. Saint-Saëns viszont más utat választott. Ő hitt a klasszikus formákban, a tiszta dallamokban és a tökéletes szerkesztésben. Ugyanakkor érezte a kor romantikus, monumentalitást követelő szellemét is. Amikor a londoni királyi filharmóniai társaság felkérte egy új szimfónia megírására, úgy döntött, megmutatja a világnak, hogy a hagyományos francia elegancia képes magába fogadni a legmélyebb, legszélsőségesebb romantikus energiákat is. A mű megírását azonban beárnyékolta egy személyes veszteség. 1886 nyarán elhunyt a zenetörténet egyik legnagyobb zsenie, Liszt Ferenc. Liszt nem csak támogatója és mentora volt Saint-Saënsnak, hanem közeli barátja is. A megrendült zeneszerző a szimfóniát azonnal az ő emlékének ajánlotta. Ez a tiszteletadás azonban sokkal mélyebb egy egyszerű dedikációnál. Saint-Saëns a szimfónia legbelső szerkezetét is Liszt szellemében alkotta meg. Liszt volt az, aki tökéletesítette a téma mutáció vagy a ciklikus forma technikáját. De mit is jelent ez a gyakorlatban? Képzeljék el, hogy az egész hatalmas, majdnem 40 perces szimfónia egyetlen rövid zenei gondolatból, egyetlen dallammagvacskából hajt ki. Ez a, mondjuk így, zenei őssejt a műsorán folyamatosan jelen van, de mindig más arcát mutatja. Egyszerre sötét és fenyegető, másszor lágy és melankólikus, a végén pedig diadalmas. Ez a technika hihetetlen egységet ad a műnek. A hallgató talán nem is tudatosítja magában, de folyamatosan érzi, hogy minden hang összetartozik, hogy egyetlen hatalmas ívű történetet hallgat. És ha már az építkezésnél tartunk, Saint-Saëns felborította a szimfóniák évszázados szabályait. A hagyományos szimfóniák, mint Haydn, Mozart vagy Beethoven művei, négy különálló tételből állnak, amelyek között szünet van. Saint-Saëns azonban ezt a négy tételt beleolvasztotta két hatalmas, megszakítás nélkül áradó zenei tömbbe. De ami a legkülönlegesebb, az a hangszerelés. A színpadra egy óriási méretű szimfonikus zenekart álmodott meg, a hagyományos hangszerek mellett azonban behozott két olyat, amelyek szinte sosem szerepelnek szimfóniákban. Az egyik egy négy lövetű zongora, azaz két zongorista játszik egyetlen hangszeren. A másik pedig az, amiről a mű a nevét kapta, a monumentális síporgona. Fontos megjegyezni, hogy ez nem egy orgona verseny. Az orgona itt nem azért van, hogy a szólista virtuóz módon megcsillogtassa a tudását, miközben a zenekar csak kíséri. Nem. Az orgona itt a zenekar egyenrangú tagja, a hangzásvilág alapköve. Olyan, mintha a zenekar adná az épület falait, az orgona pedig a mindent megtartó tartó pilléreket. A szimfónia első fele egy rövid, rejtélyes, lassú bevezetővel indul, amiből hamarosan egy nagyon nyugtalan vonós téma bontakozik ki C-mollban. Mintha egy vihar közeledne, vagy mintha egy vívódó, kétségekkel teli emberi lelket hallanánk. A zenekar zaklatottan hullámzik,

A feszültség egyre nő, majd amikor már szinte elviselhetetlen, a zene lassan elcsendesül. És ekkor bekövetkezik a csoda, megszólal az orgona. De aki hatalmas templomi robajra számít, az meg fog lepődni. Saint-Saëns drámai érzéke zseniális. Az orgona halkan, puha, mély és meleg akkordokkal lép be, mint egy hatalmas, megnyugtató sóhaj. E fölött a mély, pulzáló zenei szőnyek fölött a vonósok egy hihetetlenül gyönyörű, békés dallamot kezdenek játszani. A zaklatottság eltűnik, és átadja a helyét egy mély, átszellemült nyugalomnak.

De ez a béke nem tarthat örökké. A mű második befejező fele egy rendkívül agresszív démoni szkercóval indul. A vonósok ismét támadnak. A ritmus acélos és kemény. Itt lép be először a zongora is. A billentyűkön sebesen futkározó csillogó skálák csak tovább fokozzák a nyugtalanságot és a káoszt. Olyan ez, mint egy végső küzdelem.

A zenekar az ereje végére ér. A feszültség tetőzik, a hangok elvékonyodnak, a ritmus szétesik. Már csak egyetlen kitartott hang lebeg a levegőben a vonósokon, egyetlen halk, remegő kérdés, ami a semmibe vész.

És ekkor minden előzetes figyelmeztetés nélkül az organista rácsap a billentyűkre, és kinyitja az összes sípot. Egy elképesztő erejű, gigantikus C-durakord robban be a térbe. Ez a maestoso a finálé kezdete. A sötét C-mollból vakítóan fényes C-dur lesz. A zaklatott alaptéma, amit az elején hallottunk, most átalakulva teljes pompájában diadalmas himnuszként zeng az orgonán és a rezeseken.

A zongoristák hatalmas, vízes és szerű akkordokat játszanak. A zene egyetlen hatalmas dicsőítésé válik, amely elsöprő energiával, fényesen és megállíthatatlanul rohan a hatalmas zengő lezárás felé. Ez az a diadalmas dallam, ami olyannyira fülbe mászó, hogy évtizedekkel később a popkultúra is felfedezte magának. Sokan ismerhetik a Babe című film zenéjéből, amely egyenesen ezt a finálét használta fel. Camille Saint-Saëns C-moll szimfóniája nem egyszerűen egy zenemű. Ez a 19. századi ember drámája zenei formába öntve. A kétségbeesésből és a sötétségből induló emberi lélek útja a belső békén és a démoni küzdelmeken át, a végső, ragyogó megdicsőülésig. Nem csoda, hogy szerzője úgy érezte, mindent beletett. Ezt az élményt valóban csak egyszer lehetett megírni, és nekünk szerencsénk van, hogy bármikor újra átélhetjük. Hallgassuk most meg Camille Saint-Saëns harmadik C-moll orgona szimfóniáját a Luxemburgi Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Kamisznadi szimfóniája, a Luxemburgi Rádió Szimfonikus Zenekarának előadása. További tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent Ivát Aúja. Adásunkat Egerből a 91,8 Öncsöregő 51,60 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vitelt illerünk!
1: A Szerván Rádió.
2: A frontvonalhoz közeli régiók lakosainak téli túlélési javulása szervezett helyi lakost és menekültet segítő programot. Az Zenitegy Szervezet nemzetközi programok igazgatója elmondta, Harkiv a frontvonaltól 25 km ható Ukrajna második legnagyobbra, amelynek mintegy 1,3 millió lakosából 200 ezeren elt. Számuk a téli időszakban emelkedik. Mint mondta, komoly kihívás elé állítja a frontvonalhoz közeli ukrajnai települések. A rastrok súlyosan érintik az energetikai infrastruktúrát, így az áramszünetek és a fűtési nehézségek további kabó miatt amúgy is kiszolgáltatott emberek sérülékenységét. Kozma Imre római katolikus pap, irgalmas rendi szerzetes a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapi halálfolyamából novemberben olasz és német nyelven is megjelenik a vele készült interjúkat tartalmazó Gyökeres című kötet, tájékoztatta a szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Romhányi Tamás hangsúlyozta, a szervezet küldetésének tekinti, hogy továbbadja mindazt, amit az is, és lehetővé tegye, hogy tanításai az idő múlásával se veszítsék el aktualitásukat. Szerinte a címet kiadása lehetőséget teremt arra, hogy Kozma Imre atya gondolatai a magyar nyelv területen kívül is eljussanak az olvasóhoz. Keresztény Demokrata Néppárt jogsegélyszolgálatot indít a gender propaganda iskolai megjelenése miatt. Bence a mai napon közzétett javulják zölte, mindazoknak segítséget akarnak nyújtani, akikre ráerőltetik a gender propaganda.

propagandát. A KDNP frakció vezetője kijelentette, nem fogják hagyni, hogy a különböző foglalkozásokon vagy kiadványokban a gyermekekre erőltessék a gender ideológiát. Legyen szó szülőről, tanárról, aki azt tapasztalja, hogy az óvodákban, iskolákban akaratuk ellenére megjelenik a gender propaganda, segítséget nyújtanak a jogsegélykukac@kdnp.hu e-mail címen. Havi 50 ezer forintos tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak a legalább 4 átlaggal rendelkező roma középiskolások. A támogatást 2 tanéven keresztül folyósítják, a pályázók a közzétételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani. Írták a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárságának kormány.hu oldalon megjelent pályázati felhívásában. Az ösztöndíjra azok a magyar állampolgárságú roma nemzetiségű középiskolások pályázhatnak, akiknek még 3 tanévük van hátra az érettségiig, és iskolájuk is támogatja jelentkezésüket, olvasható a felhívásban. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló keresztféléves felsőoktatási képzésekre, közölte az oktatási hivatal. A keresztféléves eljárásban a felsőoktatási intézmények elsősorban mesterképzési szakokat hirdetnek meg, amelyekre állami ösztöndíjas és önköltséges formában is azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb 27. január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. Azonnali ágazati béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. A múzeumi, könyvtári, levéltári és közművelődési dolgozók, köztük restaurátorok, régészek, levéltárosok, múzeumpedagógusok, könyvtárosok, a működést támogató szakemberek a nemzeti vagyon és a kulturális javak megőrzésén dolgoznak. Munkájuk felelősségéhez képest az ágazati átlagbér azonban kirívóan alacsony, alig haladja meg a hivatalos bérminimumot, így mindössze bruttó 460 ezer forint körül mozog, közölte a közgyűjteményi és közművelődés dolgozók szakszervezete. A szakszervezet felhívta a figyelmet arra, hogy a készülő központi költségvetés a rendelkezésre álló információk szerint a hiány csökkentésre hivatkozva továbbra sem biztosít megfelelően elegendő nevesített forrást az ágazatnak, és en a téren egyáltalán nem volt egyeztetés. A hétvégén is csendes, őszi idő várható több-kevesebb napsütéssel, jellemzően 13 és 19 fok körüli csúcshőmérsékletekkel, miközben a hajnalok továbbra is hűvösek maradnak, derült ki a Hungaromet Nonprofit ZRT középtávú előrejelzésről. Most lássuk a mai időjárásunkat. Észak felől kisebb-nagyobb fütömbök ródnak fölénk, de emellett lehetnek derült időszakok. Hajnalra foltokban pára, köd is képződhet, csapadék nem valószínű. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul. Híreinket hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából.

14. Leó pápa újra munkába állt a Gemelli kórházban. Felépülése szabályosan halad. Nyugodtan telt az éjszakája Leó pápának a Gemelli klinikán. Csütörtök reggeli jelentés. 14. Leó pápa üzenete a boldog első János Pál pápának szentelt nemzetközi konferenciára. Leó pápa üzenete az Amoris Laetitia találkozó lezárására. Adjátok át, amit kaptatok. 101 éves korában, október 13-án kedden elhunyt Liège nyugalmazott püspöke. Mentálhigiéné. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 29. vasárnapra.

0: 14. Leó pápa újra munkába állt a Gemelli kórházban. Felépülése szabályosan halad. 14. Leó pápa műtét utáni felépülése továbbra is szabályosan zajlik a római Gemelli kórházban. Az október 15-én csütörtökön délután közzétett orvosi jelentés szerint a mellkasröntgen a megoperált tüdő megfelelő regenerálódását mutatta, a rutin vizsgálatok eredményei normálisak. A Szentatya önállóan végzi mindennapi tevékenységeit, részt vett a szentmisek koncelebrálásában, és újra kezdte munkáját is. Megnyugtató hírek érkeztek 14. Leó pápa egészségi állapotáról. A Szentatyát október 13-án műtötték meg a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban tüdő adenokarcinóma eltávolítása céljából. Azóta eltelt napokban felépülése a várakozásoknak megfelelően halad. Luigi Carbone, a pápa személyes orvosa, és Stefano Margaritora professzor, a műtétet végző orvoscsoport vezetője újabb tájékoztatást adott a Szentatya állapotáról. A Szentszéki sajtóiroda által közzétett közlemény megerősíti, hogy a műtét utáni felépülés szabályosan zajlik. Az orvosi jelentés szerint a Szentatyán csütörtök reggel elvégezték a rutinvizsgálatokat, amelyek eredményei normálisak voltak. A mellkasröntgen a megoperált tüdő megfelelő regenerálódását mutatta. Mindennapi tevékenységeit önállóan végezte. A fizioterápiás kezelés teljes körű mozgásos tevékenységeket foglalt magában. Összességében a műtét utáni felépülés szabályosan halad. A délutáni tájékoztatás szerint a Szentatya csütörtökön szentmisét koncelebrált a Gemelli Kórház 10. emeletén erre a célra kialakított helyiségben. Szerdán délután ugyancsak részt vett szentmise koncelebrálásában. Leó pápa emellett újra kezdte munkatevékenységét is, miközben továbbra is kórházi kezelés alatt áll. A következő napokban újabb tájékoztatást adnak 14. Leó pápa egészségi állapotáról. Közben világszerte megszakítás nélkül folytatódnak az imádságok a Szentatya gyógyulásáért. A Gemelli kórház előtti téren, ahol Szent II. János Pál pápa ismert szobra áll, számos hívő imádkozza a rózsafűzért. Mások üzeneteket, gyertyákat és zászlókat helyeznek el a szobornál, jó kívánságaikat kifejezve 14. Leó pápának.
1: Nyugodtan telt az éjszakája Leó pápának a Gemelli klinikán. Csütörtök reggeli jelentés. A Szentszék sajtó irodája csütörtök reggeli tájékoztatója a Gemelli kórházban fekvő Leó pápa egészségi állapotáról. A Szentatya felkelt és megreggelizett. A pápa nyugodtan töltötte az éjszakát a kórházban, felkelt és megreggelizett. Áll a Szentszék sajtó irodájának Telegram csatornáján keresztül közzétett közleményében 14. Leó pápa egészségi állapotáról, akinek tüdejéből október 13-án egy daganatot távolítottak el. A szerda délutáni orvosi közlemény szerint Leó pápán elvégezték a műtét utáni időszakra esedékes vérvizsgálatot és mellkasröntgent, az eredmények pedig megerősítették, hogy a műtét utáni felépülés szabályosan halad.
0: XIV. Leó üzenete a boldog első János Pál pápának szentelt nemzetközi konferenciára. A béke megőrzése és előmozdítása nem csupán a politikai és nemzetközi intézmények feladata, hanem minden ember személyes felelőssége, hangsúlyozta 14. Leó a boldog első János Pál pápának szentelt nemzetközi konferenciára küldött üzenetében. A Szentatya szerint a béke az emberi méltóság tiszteletén, az igazságosságon és a népek közötti szolidaritáson alapul, és a mindennapi élet konkrét cselekedeteiben válik valósággá. 14. Leó pápa október 13-án üzenetet intézett Pietro Parolin bíboros államtitkárhoz, a vatikáni első János Pál alapítvány elnökéhez, az alapítvány által a Pápai Gergely Egyetemen szervezett nemzetközi konferencia alkalmából. A tanácskozás témája első János Pál Justitiae Pax, a béke megőrzése és előmozdítása ebben a nyugtalan világban. A Szentatya köszöntötte a szervezőket, az előadókat és a résztvevőket, hangsúlyozva, hogy a találkozó témája a remény üzenetét kínálja az emberiség jövője számára. Felhívta a figyelmet minden ember felelősségére a béke megteremtésében. Üzenetében 14. Leó emlékeztetett arra, hogy a béke nem korlátozódik a fegyveres konfliktusok hiányára. Ferenc pápa tanítását idézve hangsúlyozta: a béke nem pusztán a háború hiánya. Szent Ágoston meghatározására is utalt, aki a békét a Tranquillitas Ordinis, vagyis a rend nyugalmaként írta le. A Szentatya rámutatott, hogy a valódi béke feltételezi minden ember méltóságának és alapvető jogainak tiszteletben tartását, valamint a népek közötti szolidaritást. Ebben az összefüggésben az igazságosság nélkülözhetetlen feltétellé válik. 14. Leó pápa felidézte boldog első János Pál pápa tanítását, aki rövid pápasága alatt egyszerű, közvetlen szavakkal hangsúlyozta a személyes elkötelezettség, a testvériség és a szeretet jelentőségét a bizalmon alapuló emberi kapcsolatok építésében. Leó pápa megállapította, hogy ez a tanítás emlékeztet arra, hogy a nemzetközi béke a családban, az iskolában, a közösségben kezdődik, mielőtt kiterjedne az intézményekre. 14. Leó ezért arra buzdított, hogy ne tekintsük a békét elvont eszmének, amelyet kizárólag azokra bíznak, akik a nemzetek közötti stabilitás és társadalmi összhang biztosításának nagy felelősségét viselik. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a béke megőrzése és előmozdítása a mai mélyen megrendült világban konkrét elkötelezettséget követel mindenkitől. Egy ennyire megrendült világban a béke megőrzése és előmozdítása azt jelenti, hogy helyreállítjuk, ami megosztott. Megvédjük a legkiszolgáltatottabbakat, megbocsátunk és megértünk. Meghallgatjuk és elismerjük a másikat, őszinte párbeszédre nevelünk, és visszaadjuk a testvériség szónak konkrét egyházi, társadalmi és politikai dimenzióját. Üzenete végén 14. Leó pápa reményét fejezte ki, hogy a konferencia kedvező alkalmat kínál boldog első János Pál pápa lelkipásztori tevékenységének és tanító hivatali örökségének mélyebb megismerésére. A Szentatya apostoli áldását adta a tanácskozás valamennyi résztvevőjére.
1: XIV. Leó pápa üzenete az Amoris Laetitia találkozó lezárására. Adjátok át, amit kaptatok. Október 15-én, szerdán délután tették közzé Leó pápa üzenetét, amelyel az Amoris Laetitia apostoli buzdítás közzététele 10. évfordulóján tartott vatikáni tanácskozás résztvevőjéhez fordul az egyhetes találkozó lezárása alkalmából. A Szentatya megköszönve szolgálatukat, arra kéri mindnyájukat, hogy hazatérve osszák meg püspöktársaikkal és egyházmegyeikkel mindazt, amit átéltek és befogadtak, és folytassák az evangélium hirdetését a családokkal együtt, merítve az Amoris Laetitia gazdagságából. A Szentatya üzenete. Püspök testvéreim, kedves családok, kedves testvérek! Mint tudják, ezekben a napokban nem tudtam önök között lenni. Szívből köszönöm imáikat és azt a munkát, amelyet közösen végeztek. Tapasztalataik megosztása és az egymásra figyelő meghallgatásuk igazi ajándék az egész egyház számára. Különös hálával tartozom azoknak a családoknak, akik megosztották velünk örömeiket, küzdelmeiket és reményeiket, valamint a keleti katolikus egyházok előjáróinak, és a püspöki konferenciák elnökeinek, akik előkészítették ezt a találkozót és időt szenteltek rá. Áttanulmányozom majd munkájuk és megbeszéléseik gyümölcseit, és a megfelelő időben megosztom majd a reflexióimat. Addig is arra bátorítom önöket, hogy osszák meg püspöki konferenciáikkal és egyházmegyeikkel mindazt, amit átéltek és befogadtak. Folytassák az evangélium hirdetését a családokkal együtt, merítve az Amoris Laetitia gazdagságából. Különösen is remélem, hogy a családok mindig tevékeny részvevői lesznek helyi egyházaik életének és küldetésének, és segítenek majd önöknek felismerni a követendő utakat. Amikor visszatérnek majd otthonaikba, kérem, tolmácsolják közösségeik minden tagjának lelki közelségemet és bátorításomat. Mindnyájukat a názereti szent család oltalmába ajánlva arra kérem, imádkoznának értem, ahogyan én is imádkozom önökért. Mindnyájukra örömmel adom apostoli áldásomat. A Vatikánból október 13-án 14. Leó pápa.

0: 101 éves korában, október 13-án elhunyt Liège nyugalmazott püspöke. Albert Ghislain Hussio, a belgiumi Liège nyugalmazott püspöke 101 éves korában elhunyt, 3 héttel 102. születésnapja előtt, közölte a Liège-ház megye. Albert Ghislain Hussio püspök 1986 és 2001 között 15 éven át vezette főpásztorként az egyház megyéjét. Korábban teológiát tanított a Löveni Egyetemen. Albert Ghislain Hussio 1924. november 2-án született a flamand-brabanti Alle városában. 1949-ben szentelték pappá, majd a Löveni Egyetemen tomista teológiát tanított, és 2 ciklusban is dékáni megbízatást töltött be. 1986. március 7-én II. János Pál pápa nevezte ki Liège püspökévé, amelynek szolgálatát 2001-ig látta el, amikor a nyugdíjkorhatár elérése után 77 évesen visszavonult emeritus püspökként. Hosszú élete során 9 pápa vezette az egyházat, 11. Pius pápától kezdve egészen 14. Leó pápáig.
1: Mentálhigiéné. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 29. vasárnapra.
2: Egy család az éjszaka közepén arra ébredt, hogy tűz ütött ki a házban. Az apa felszalad az emeleti hálószobába, ölbe kapja másfél éves kisgyerekét, 4 éves kisfiát pedig a kezénél fogva húzza maga után. Már a lépcső felénél járnak, amikor a kisfiúnak eszébe jut, hogy a maciát a hálószobában hagyta. Elengedi apja kezét és visszaszalad a szobába. A nagy kavarodásban és rémületben az apa nem veszi észre, hogy kisfia már nincs mellette, csak akkor, amikor kiér az udvarra. A füst és a lángok azonban időközben annyira elzárták az utat, hogy a kisfiú az emeleti szobában reked. Füst kavarok körülötte. Köhög és kiabál a tornácról. Apa, segíts! Az apja lentről felkiált. Ugorjál bátran, elkaplak. A sötétben és a füstben a kisfiú semmit sem lát, és újra kiált. De apa, nem látlak. Apja bátorítja. Nem baj, fiam, én látlak. Ugorja hangirányába. Mi az, ami segített a kisfiúnak? Mi mentette meg őt? A kiáltás és az ugrás. Kiáltott, mert félt. Ugrott, mert bízott. Sok minden aggaszthat. A jövő, az állás, a nyugdíj, a hitel, a rezsi fizetése. Félhetek attól, amit nem látok előre. Sokszor tűnik úgy, hogy nincs kiút. De Isten azt mondja, hogy bízzak ő benne. Forduljak feléje és ugorjak, mert segít. Attól, hogy nem látom a dolgokat, azok még nem változnak meg. Isten azonban mindig lát, mert övé vagyok. Ez a gondolat az alap, hogy megértsem és helyesen értsem Jézusnak ezt a kijelentését. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, Istennek pedig, ami az isteni. Ahhoz, hogy jól értsem ezt a jézusi kijelentést, szükséges tisztázni magamban azt is, hogy az ógörög, apodidomi szó jelentése nem az, hogy adjátok meg, hanem az, hogy adjátok vissza. Ennek tudatában azért lényegesen más értelmet nyer Jézus kijelentése. Kinek mit szoktunk visszaadni? Mindenkinek azt, ami az övé. Istennek azt kell visszaadnom, ami az övé. Az övé pedig minden, így én is és mindenki. Istennek tehát adjam vissza önmagamat, hiszen gyakran elengedem a kezét, mert az én elképzeléseim és helytelen ragaszkodásaim könnyen elvezethetnek tőle. Ha visszaadom Istennek, ami az isteni, akkor minden a helyére kerül. A világi hatalmak váltják egymást, és ezek befolyásolhatják életem alakulását, de nem határozhatják meg gondolataimat. Ha pedig gondolataimra figyelek, azok aztán irányítani kezdik szavaimat és tetteimet. A gondolatok tisztázására és megtisztítására van szükség, s így érzéseimet is megfigyelhetem, alakíthatom Isten jelenlétében, Szent Lelkének segítségével. Mentál higiéné Istennel. Amit ismételgetek, azzá válok. Állandóan panaszkodhatok amiatt, ami körülvesz. Jogosan ismételgethetem igazamat. Kérdés az, hogy ezzel megváltozik körülöttem a világ? Nem. Illetve igen. Ami nem fejlődik, visszafejlődik. Nem mindegy, mit ismételgetek. Panasz áradatokat vagy az Úr nevét hívom segítségül, aki segít, hogy bennem változzanak a dolgok. Ha visszaadom Istennek, bennem változik meg a világ. S ha bennem változik meg a világ, akkor egyszer csak azon veszem észre magam, hogy kicsit körülöttem is. Ha Istennek visszaadom magam, ő veszi át az irányítást, és akkor inkább a jót fogom éleszteni magamban is, másokban is. Ez az igazi misszió, ami küldetést jelent. Azt adom tovább, amit magamban táplálok. Ajánlok egy nagyon rövid, nem nehéz és könnyen megjegyezhető gyakorlatot, amit igazából nem elég egy nap, hanem akár hónapokon keresztül naponta többször is ismételgetni. Istené vagyok. S ezért értékes is, ahogy mindenki más is. Így változhat a viszonyulásom a világ felé. Ezért mondja Jézus, adjátok vissza a császárnak, ami a császári, hiszen ebben a világban éltek. A magatartásom van tehát a hangsúly. Milyen magatartás van bennem? A farizeusi magatartás, amely sokat bosszankodik a fennálló rendszer miatt, de igazából nem megy szembe vele, és így semmit sem ér el a bosszankodással. Vagyis eléri azt, hogy saját magának többet árt. A Heródes párti magatartás, amely aláveti magát a világ urainak, de lelkeméjén gyűlöli őket, s így ezzel magának is árt. Vagy az a lelkület, amire Jézus meghív. Visszaadom Istennek, ami az Istené, és önmagam leszek. Lehull minden álarc, megfelelési kényszer, és ebben a világban, a tűnő hatalmak és birodalmak váltakozásában Istennel élek. Van ennél jobb?
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 29. vasárnapra Mentálhigiéné címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Enyhatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2015. februárjában elhangzott beszélgetést hallgathatják meg, amelyben Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium diákjaival az Isten által adott jelekről beszélget.
2: Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen. Amikor a tömeg összesereg lett, így kezdett beszélni. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogyha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kalmár Rékát és Kalmár Dórát. A mai beszélgetésünknek a témája az isteni jelek szerepe az életünkben. A felolvasott két szentírási szakasz, az első Lukács evangéliumából, a második pedig Márk evangéliumából való. Mi lehet az első idézetből ez a Jónás próféta jele? Mi volt ez a jel? Hány napig volt ő a cethal gyomrában?
3: 3.
2: Így van. És Jézus hanyad napra támad föl?
4: 3.
2: Harmadnapra. Így
4: előkép.
2: Van. Mondjad?
4: Ez egy előkép.
2: Ez egy előkép. Nagyon ügyes vagy. És ma az emberek a feltámadással hányadán állnak szerintetek? Mindenki elfogadja, hogy fel fogunk támadni?
4: Nem. Szerintem.
2: Az, hogy ugye egyesek még kétségbe vonják azt is, hogy maga Jézus Krisztus is élt egyáltalán, és hogyha élt is, mi az, hogy föltámadt a halálból? Sokak számára így maga a feltámadás

0: Más kérdése nem is válik fontossá. Akkor többen hisznek a lélekvándorlásban, itt magában a feltámadásban. Szerintetek a gonosz is tud jeleket tenni a világunkban?
1: Tud, szerintem biztos, hogy tud.
0: Hogy lehet ezt megtapasztalni? Milyen formában?
1: Magunkon, hogyha például elhanyagoljuk Istent, és akkor észreveszünk magunkon, hogy egyre jobban nem akarunk menni például szentmisére, meg nem szeretnénk imádkozni.
0: Ez egy nagyon fontos jel. Jó, menjünk tovább. Rövid kis bevezetés és beszélgetés után a két evangéliumi szakaszt követően tisztázzuk már azt, hogy mi a jel, illetve a jelkép. Hogyan definiálnánk ezt a fogalmat?
2: Képszerű ábrázolás.
0: Így van. Tudtok-e az életünkből hozni olyan jeleket, jelképeket, amelyeket nap mint nap látunk és használunk?
1: Hát nagyon sok van.
2: Most logók, címerek,
1: utcán a jelzések.
0: Miért vannak ezek az életünkben?
2: El tudjunk igazodni.
0: Aztán, ha jelképekről van szó, ki nem hagyhatóak a vallási jelképek, szimbólumok, ugye? Nevezzük meg egy párat.
2: Kereszt.
0: Így van, a keresztények a legfőbb szimbóluma, jelképe maga a kereszt. Aztán...
2: A Krisztus monogram.
0: A Krisztus monogram, így van. Emlékeztek, hogy biztos tanultátok általános iskolában, egyháztörténelemből, még most középiskolában még nem, majd csak jövőre fogjátok, hogy Nagy Konstantin császár 312-ben a Milvius hídnál legyőzte Maxentiust, az ellenfelét, és előtte álmában látta a Krisztus monogramot, ugye a kírót, és ezt a hangot hallotta, hogy ejjelben győzni fogsz. És minden katonájának a pajzsára, vagy zászlajára ezt fölrakatta, és természetesen le is győzte az ellenfelét. Az már egy külön adalék, hogy igaz, hogy csak halála előtt keresztelkedett meg a császár, de komolyan vette ezt a jelképet, ezt a szimbólumot. Menjünk tovább. Milyen szerepet töltenek be a mi személyes életünkben a jelek?
1: Segítenek nekünk. Például én is észreveszem, hogy ha olyan dolog történik velem, akkor Jézus néha segít, és ez egy jel, hogy hogyan tudnám kiavítani azt, amit elrontottam.
0: Konkrét esetet tudsz-e mondani? Vagy tudtok-e valami konkrét eseményt?
3: Nagyon sok olyan van. Vagyis velem nagyon sok olyan van. Nem igazán emlékszek rájuk, de azt tudom, hogy sok volt.
1: Én emlékszek egyre. De butasság, mert kicsi voltam nagyon, és mondtam a Jézuskának, hogy akkor elhiszem, hogy létezel, hogy elkezd esni az eső, és elkezdett esni az eső.
0: Jó, most ezen nevetünk, ugye?
2: De ez aranyos.
0: Ez egy kisgyermeknek fontos?
2: Persze.
3: Fontos.
0: Igen. És ez meghatározó volt számodra?
1: Igen.
0: Ugye még most is emlékszel rá. Na, ugye felnőtt emberek ezen nevetnek, vagy most mi is ugye elmosolyodtunk rajta, de egy gyermek számára ez egy jel. Tehát ez egy bizonyíték. Nagyon fontos. Na nézzük csak, hogy ki milyen jelet tapasztalt még az életében. Szoktatok-e kérni jelet? Miért kérünk jelet az Istenre?
3: Hogyha valamiben nem, vagy hogyha nem tudunk dönteni, például valamiben, akkor...
2: Segítséget kérjük, hogy most adj olyan jelet, hogyha ezt így kell csinálunk, és akkor várjuk a jelet.
0: Milyen lehet ez a jel? Tehát ez egy konkrét kép kell, hogy legyen?
2: Nem, akármilyen apróság.
1: Igen. Rávezet a válaszra.
0: Ez nagyon jó gondolat, tehát hogy rávezet a megoldásra, a válaszra. Vagy legalábbis a válaszhoz vezető útra is rá tud terelni bennünket ez a jel, amit Istentől kapunk. Egy rég meg nem válaszolt kérdésre kapunk választ, talán még évek után is. Mit jelenthet ez?
1: Például nagyon sokszor volt már velem úgy, hogy két évvel ezelőtt, vagy egy évekkel ezelőtt nagyon bizonytalan voltam valamiben, és utána már el is felejtettem annyira, nem is foglalkoztam vele, és utána előjött, és akkor tényleg, ezt meg annó kerestem a válaszát, és most megkaptam.
0: Velem olyan történt, hogy ugye imádkoztam valamiért, és nekem is eltelt körülbelül két esztendő a szándékomért, amiért imádkoztam, és utána amikor beteljesedett, akkor vettem észre, és akkor éltem át, hogy amit kértem, az most teljesedett be. És ugye az ember átéli, tehát kap egy jelet, kap egy figyelmeztetést, és ugye akkor tulajdonképpen vagy beteljesül, vagy pedig elindul azon az úton.
2: Mert sokan azt hiszik, hogyha kérnek egy jelet, akkor egyből meg is kapják után, de közben meg várni kell egy ideig, maga ideig, szóval nem minden akkor történik, amikor kéri egy idő után, amikor itt az ideje.
0: Nagyon jó, amit mondasz, Dóra. Nem tudom, visszaemlékeztek-e, tanultuk Ószövetségből Izaiás prófétát, és a messiási jövendülésekről volt szó, és ugye Áhász királyt, hogy kérjen jelet az úrtól, és akkor mondta, hogy nem kér jelet, nem kísérti az urat. És akkor azt mondja a proféta, hogy noha nem kérsz, akkor az úr majd maga ad jelet. Íme a szűz fogan, és fiút szül, és Emmanuel lesz a neve. Emlékeztek, a 7. fejezet 14. vers.
2: Igen.
0: És ugye mikor teljesedik be? 800 évvel később. Tehát Krisztus megtestesülése, ugye a messiás megtestesülése sokkal később teljesedik be, viszont a proféta már előtte évszázadokkal utal erre. És amikor megtalálják a pásztorok a gyermek Jézust Betlehemben, mit mondanak nekik az angyalok? Ez lesz számotokra a jel. Találtok egy pólyába fektetett és jászolban fekvő kisgyermeket. Tehát, hogy beteljesedik a jel, a jövendőlés.

0: szándékban, pontosan erről van szó.
1: Ha már majdnem feladtuk, és akkor ott van az a kis löket, hogy ezt érdemes csinálni, és akkor így folytatjuk tovább, amit akartunk.
0: Figyeljetek már, ezt a nem vallásos emberek is át szokták élni, amiről mi beszélgetünk?
2: Biztos, hogy nem veszik észre.
0: Vagy ha esetleg megtörténik velük, akkor nem Istennek tulajdonítja.
2: Igen, véletlennek.
1: Szerencse.
0: A szerencse, vagy véletlen. Viszont mi, akik hiszünk, kinek tulajdonítjuk ezt? Ezt a lökést? Magának, Istennek. Pontosan erről van szó. Mindig meg tudjuk fejteni a jeleket?
1: Nem mindig. Lehet, hogy csak egy idő után.
0: És akkor is hatékony ez a jel?
1: Igen, hatékony.
0: Nagyon fontos. És miért hatékony? Mert kitől származik ez a jel?
2: Istentől.
0: Hát magától, Istentől nyilvánvalóan az ő hatékonysága az állandó. Minden nap tanulunk valamit. Ez hogyan függ össze az isteni jelekkel?
1: Nem véletlenül tanuljuk azt, amit tanulunk.
2: Mert a jövőben fel fogjuk használni.
1: Például minden nap elhangzik egy olyan mondat, amit akkor nem tudtunk, és például nem is értjük, de utána pár nappal később, vagy héttel később megértjük, hogy az miért volt fontos. Volt a fogalmazás, és nem értettem, hogy miért írtuk azt le. Utána meg az egy jel volt, hogy megtanuljam, és utána tudtam.
0: Tehát, hogy kibontakozik, ugye? Megint csak erre utalnék vissza. Kérhetünk jelet mi az Istentől?
1: Kérhetünk, persze.
0: Kértetek már jelet?
1: Például egy fiú, hát így a tinédzserek korában. Vagy csak egy nézést? Csak egy mosolyt, és akkor az egy jel.
2: Csak találkozzak ezzel az iskola folyosóján.
0: És? Megtörtént?
1: Hát nem meg. Tudom, nekem még nem volt. Csak általában.
2: Megtörtént.
0: És ennél mondjuk esetleg komolyabbat, ami mondjuk mélyebben megérinti az ember életét, ilyen jelet kértetek már az Istentől? Jó, akkor most én elmondok egy történetet. Egy jelnek a kérésének a történetét. Volt nekem egy nagyon kedves, idős papbácsim gimnáziumban, aki a hittan tanított, a Tóni atya, már meghalt régen, és ő sokat gondolkodott azon, hogy pap legyen-e, vagy ne legyen pap. Sokat is imádkozott, és kért egy jelet Istentől, és elmondta, hogy egy szál virágot kér tőle. És hát ez a kérése, ugye ez megfogalmazódott, ki is mondta az imádságban, telt múlt az idő, és egyszer utazott, és látott egy szálvirágot, tehát pont talált egy magányos szálvirágot, olyan körülmények között, ahol nem volt sehol más virág, és amikor rápillantott, akkor rögtön eszébe jutott az ő kérése és imája, és ez a jel, ez a virág elég volt neki ahhoz, hogy a papi hivatást válassza. Ezt emlékszem, megosztotta velem, amikor negyedikes gimnazista voltam, és sokat beszélgettem vele, én is a hivatásról, és ő is arra kért, hogy én is kérjek magamnak jelet az Úrtól. Tehát, hogy imádkozzam azért, hogy tudjak döntést hozni az életemben. Tehát, hogyha kérjük az Istent, ha esetleg jelet is kérünk, nem Istent kísértjük, hogy mutasd meg magad, ugye, hanem ha kitartóan imádkozunk, megkapjuk azokat a kegyelmeket, és azt a jelet, amire szükségünk van. Ha még nem tudjuk, mit szeretnénk, vagy mit akarunk, vagy probléma előtt állunk, akkor is kérhetünk jelet. Réka, mit szólsz ehhez?
1: Ezzel egyetértek szerintem, mert rengetegszor volt nekem is olyan, hogy egy kérdésre hezitáltam, hogy most igen, vagy nem, és utána végül is egy jel, és vagy valamilyen formában megtudtam a választ, és az így nekem erőt ad.
3: Nagyon sok ember szerintem, hogyha valami baj van, akár vallásos, akár nem, egyből Isten segítségét kéri. Nagyon sokszor, ha baj van, szerintem azzal kezdik az emberek a mondataikat, hogy ja, Istenem, kérlek, hogy segíts meg.
1: Igen, meg például ott van a Biblia, hogy ha valaki nem tudja hirtelen a választ, és akkor kinyitja, és akkor már is talál egy információt.
0: Tehát ez egy jel, egy üzenet, amivel Isten üzen számodra, hogyha egy döntés helyzet előtt állsz, hogy mit tegyél. Erre gondolsz, ugye?
1: Igen.
0: Ha bementek egy templomba, nyilván itt Egerben sok templom van, mi tűnik rögtön föl, hogy miket látunk egy templomon belül? Tele van képekkel, festményekkel, és jelképekkel, jelekkel. Tehát nincs odaírva a fa,

0: arra, de látod, hogy minden, amin megakad a szemed, az a természet fölöttire irányítja a figyelmed. Nagyon mély a jelnek a fogalma, mert a látható világot összeköti a láthatatlan világgal, egy láthatatlan valósággal. De egy közvetítő eszköz az érzékelhető és az érzék feletti világ között. És a keresztény embernek a figyelmét mindig Istenre irányítja. Jártok szentmisére, voltatok már többször is szentmisén. Ugye a szentmisének a liturgiája, a szövege, amiket ott elmondunk, a mise részek, tele vannak jelképekkel, szimbólumokkal, amik ugye mindig Krisztusra irányítják a figyelmünket. Óhatatlanul maga az ember a jelképek világában él, és sokszor bizony a jelképekből is táplálkozik. Ha csak a kereszténységünkre gondolunk, tele vagyunk mi szimbólumokkal. Ebből táplálkozunk, ebből élünk, és ez nem lehet maga más, mint az Isten. Isten az ő jeleit, azt a mi segítségünkre adja. Figyelmeztet, felhív, bátorít, vagy éppen biztat. Köszönöm a beszélgetést, és akkor most zárjuk le a műsorunkat egy imával. Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm, Uram, a végtelenben nyíló hajnalokat, melyek hozzád és az emberekhez vezetnek. Köszönöm a fényeket és a színeket, mert általuk rád ismerek a világban. Köszönöm az ízeket és az illatokat. Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad a földet, a virágokat és az állatokat. Ők a természet mosolya és szüntelen figyelme elkísérnek magányos útjainkra. Hála az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért és azokért is, kik nem is tudják, hogy őket is szeretem. Hála mindenkiért. Hála fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt és a boldog nyugtalanságot. Aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is boldogságunkat a szeretet közösségében. Hála a hazáért. Hála az egyházért. Köszönök Istenem mindent, ami tőled jön, mert ez a minden, az irgalom, a szeretet és az élet. Köszönöm a tengert, a levegőt, a sírást, a gyötrődést, mely még jobban hozzád kapcsol. Köszönöm a ritmust és a dallamot, hogy táncolhatunk és énekelhetünk. Hálát adok a jelekért és a hangokért, melyek irányítják hétköznapjainkat, és hangodért, hogy válaszolsz és megvigasztalsz, hála munkámért és küldetésemért, figyelmedért és végtelen türelmedért, hogy vársz rám és örökké szeretsz. Ámen. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Ámen.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
3: Napbúcsúztató.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek októberi program kínálatáról beszélgetünk. Majd ezt követően az idén 30 éves Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeumot köszöntjük születésnapja alkalmából, és a jeles évforduló rendezvényeit is ismertetjük. Végül pedig a Harlekin Báb Színház új bemutatójáról, a Boldogság Árus Meséje című előadásról szólunk. Rövid ajánlunkban Mikita Gábor, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusa beszél.
3: Legelőször, tehát hivatalos programra, október 22-e 5 óra, legendás latabárok, a Latabár emlékpont átadása, és akkor ezt követően folytatódnak azok a programok, amiket mondtunk. A páholynyitogató két előadása november 6-án, november 27-én, és a Latyi Matyi gyerekprogram pedig október 24-én. De természetesen nyitva vagyunk hétköznapokon is, 2-től vasárnapig 9 és 17 óra között. Nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket. Nagyon kedvelt célpontja vagyunk a nyugdíjas csapatoknak is, ahogy persze a diákcsoportoknak is.
2: Egy órakor megismételjük a regionális hírösszefoglalónkat, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő Múltunk pillérei című műsorunkban Christopher Nolan Odüsszeia című filmje és a homéroszi eposz hasonlóságairól, eltéréseiről Dr. Bajnok Dániel ókortörténésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének óraadó tanárával Klisz Beáta beszélget.
4: Ez a Zeus törvénye, ez így ebben a formában, azt hiszem az eposzban nem szerepel, illetve nem ilyen hangsúlyosan szerepel. Nincs egy ilyen aranyszabály az eposzban, hogy Zeus törvénye, hogy be kell fogadni mindenkit, és így a kérőket is. Nagyon erősen létezik viszont az eposz világában, és ez igaz, a Zeusnak, mint a vendéget fogadónak az alakja, Zeus Xenios, így hívja ezt a görög.
2: 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Domán Vivien, Drimba Miranda, Dudás Anna, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Netrán István, Papi Edikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsőítlek, Atyám, ég és föld ura, hogy az okosak és bölcsek elől elrejtetted ezeket, és a kicsinyeknek nyilatkoztattad ki. Olvasom a Máté evangéliumban. Plébános úr, én egyáltalán nem vagyok vallásos lelkületű. Gyakran kell ezt hallanom. És aki így beszél, azt hiszi, hogy aki vallásos, az eltalál a hithez, aki viszont nem vallásos, annak nehezebb a hit. Nem vitás, hogy létezik bizonyos vallásos lelkület, de hogy a hit képessége valami ilyen felkészültségtől függne, annak Jézus határozottan ellentmond. Ő épp oly jól tudja, mint mi, hogy a természetrendje szerint a kicsinyek, a tehetségtelenebbek, a kevésbé kifejlettek mindig hátrányban vannak. Ezek közé tartoznak tanítványai is, az egyszerű halászok. Az úgynevezett bölcsek és okosak, akkoriban az írástudók, mindig előnyösebb helyzetben vannak. De Istennél nem számít ez az előny. Az ő kegyelme mindenkihez utat talál, mégpedig leghamarabb a hátrányban levő köz. És ezért a tényért Jézus dicséri Atyát. E téren még sokat kell tanulnunk. A mennyek országa az isteni szeretet ajándéka. Megkaphatja az ember úgy is, hogy egyetlen érdemet sem tud felmutatni. Ez válik nyilvánvalóvá a kisgyermekek keresztelésekor. Ó, mennyire igaz, hogy az Istenbe vetett teljes bizalom minden aggodalmaskodástól tehermentesít. Naponta megismétlődik szemem láttára a semmiük sincs, mégis mindenük megvan igazsága. Mindig ott áll a jövőért való gond az ajtóm előtt, de mindig minden szükségeset megkapok a Jóistentől, sőt, többet is. Mindenható Úristen, hatalmas kezedbe ajánlom ma és mindenkor testemet, lelkemet, gondolataimat és érzelmeimet, szavaimat és tetteimet, testi-lelki javaimat, értelmemet és emlékezetemet, hűségemet és álhatatosságomat, hogy minden nap és minden éjjel, minden órában és minden percben őrködjél felettük.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nyugodtan telt 14. Leó pápa második éjszakája a Gemelli klinikán. A Szentszéki Sajtóközpont közölte, hogy a Szent Atya nyugodtan töltötte az október 13-án végrehajtott műtét utáni második éjszakáját is a római Gemelli klinikán. A pápa jól töltötte az éjszakát a kórházban, felkelt és megreggelizett, közölte a Szentszéki Sajtóközpont az egészségügyi állapotáról. A Szent Atyát október 13-a óta ezen a klinikán ápolják. A közlemény arról is tájékoztat, hogy a műtétet követő felépülés a várakozásoknak megfelelően alakul. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia továbbra is arra kéri a híveket, imádkozzunk együtt a Szent Atyáért és mielőbbi teljes gyógyulásáért. Áldott légy Uram mottóval rendezték meg az Egri Főegyház megye ifjúsági lelkinapját október 14-én. A kazincbarcikai Domboszkó sportközpontot szinte teljesen megtöltő diákokat, hitoktatókat és lelkipásztorokat Vizi János, az Egri Főegyház megye ifjúsági referense köszöntötte, majd a zalaegerszegi székhelyű Rád találtam zenekar dicsőítő koncertje és két fiatal tanúságtétele adta meg a nap alaphangulatát. A dicsőítést követően Vitális Gábor, szalézi tartományfőnök tartott előadást. Felhívta a figyelmet arra, hogy életünk nehézségeit, kudarcait, negatív tapasztalatait hajlamosak vagyunk saját értéktelenségünkként apostrofálni. Sokszor minősítjük magunkat. A találkozó mottója arra ösztönöz bennünket, hogy vegyük észre az örömöket, sikereket és a boldog pillanatokat is. Majd a szentségimádást követően a találkozó csúcspontja az ünnepi szentmise volt, melyet Ternyák Csaba egriesek mutatott be az egyházmegye papjainak koncelebrálásával. A szentmise homíliájában Vizi János ifjúsági referens egyebek mellett arról beszélt, hogy a mai világban különösen fontos, hogy kilépjünk a közösségi média hatása alól, ami alapvetően arra rendezkedett be, hogy életünk és lehetőségeink hiányait felnagyítsa. Ezáltal stresszt, elégedetlenséget és a nem vagyok elég jó érzését kelti mindannyiunkban. Ezeken túl meg kell látnunk életünk meg annyi csodáját, emelte ki. Az európai állam és kormányfők brüsszeli csúcs találkozója az 1956-os magyar forradalomra és szabadságharcra való megemlékezéssel kezdődik, közölte a miniszterelnök. Tisztelet a hősöknek, írta Magyar Péter. A miniszterelnök szerdai bejegyzésében azt is közölte, hogy az Európai Tanács a mai napon és pénteken Brüsszelben sorra kerülő ülésén az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése és a Magyarország fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú 7 éves uniós költségvetésről is tárgyal, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. A szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 41. hetében beérkezett szennyvizek koronavírus koncentrációja országos szinten a múlt hetihez hasonlóan a mérsékelt tartományban van. Azonban a begyűjtött minták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése várható a következő időszakban. Megújítják a balatoni bringakört, mintegy 20 kilométeres szakaszon készítenek elő felújításokat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a nagyobb beruházás az északi partot érinti. Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap a norvég és az EGT finanszírozási mechanizmusról, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, hamarosan aláírják a 2021-2028-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodásokat. Továbbra sincs megállapodás az Oroszország és Ukrajna közötti energetikai fegyverszünetről, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy az orosz légierő ukrán hőerőművekre mért újabb tömeges légicsapásokat. Kockázatos döntésnek nevezte az amerikai-orosz dízel megállapodást az olasz kormányfő. Giorgia Meloni a római parlamentben arról beszélt, hogy ezzel Moszkva legitimitást kap, új bevételhez jut a háború finanszírozására. Végül a pénteki időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlása után napos idő várható, keleten gomoly felhők is képződnek, melyek délután szétterülve átmenetileg felhősebb periódusokat is okozhatnak, majd estére feloszlanak. Eközben északkelet felől egyre vastagabb felhőzet érkezik, melyből az észak-keleti-keleti határvidéken gyenge csapadék is lehet a pénteki nap folyamán. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul majd. Híreinket hallották.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Prézai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Úgy köszöntünk el egymástól néhány héttel ezelőtt, hogy találkozunk legközelebb, és most beváltjuk az ígéretünket, mert újra itt vagyunk a rádió hullámok segítségével a Szent István Rádió hullámhosszain, és a kedves hallgatókat újabb könyvtári programokra invitáljuk már októberben. Annak idején azt mondtad az előző beszélgetésünk elején, hogy itt van az ősz, itt van újra, hát valóban, most már beköszöntött. Nem csak időjárásunk van, hanem a programkínálatban is az őszi programok gazdag tárháza is sora.
1: Igen, mert így hagytuk abba, hogy szeptember végén a Petőfi vers és a Petőfi könyvtári napok volt éppen szeptember utolsó péntek szombati napján. Nagyon jól sikerült, nagyon sokan voltak, épp tegnap beszélgettem Dávid Nészekeres Szilvivel, a könyvtár vezetőjével, 50-en voltak a szombati kézműves foglalkozásokon, az ugye néhány óráig 91-ig tartott, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép szám egy városrészi könyvtár esetében. No de ez már a múlt, és most jöjjön a jövő. Bár ugye uralta az országos könyvtári napok az október elejét, tehát az első hetét, viszont számos más program is lesz még itt ebben a hónapban, mégpedig 20-án, kedden majd jön az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület, az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának az emlékére. Tollas Tibor verseiből lesz egy összeállítás, bebádogoztak minden ablakot, ez egy idézet, ennek a versnek a refrénje ez a sor, és ezt a címet adták ennek a programnak, mely 20-án lesz, október 20-án, kedden, 16:30-tól. És még mindig nincs vége a programok sorának, mert jön 27-én Anonymous Miskolci volt címmel Dolny Zoltán könyvbemutatója, ez 16:30-kor kezdődik 27-én kedden, és ugyancsak azon a héten egy sorozatunk folytatódik 29-én csütörtökön, Dobszóló az erdei színpadon a Harkályok nyomában. A Magyar Madártani Egyesülettel van egy megállapodása a könyvtárnak, már szeptemberben volt egy nagy sikerű, igazán izgalmas gondolati ébresztő előadása az éghajlatváltozásról, hogyan mentik például a halakat a kiszáradt patakokból, folyókból. Most pedig a harkályokról fog majd Cserép György, a Magyar Madártani Egyesület harkályvédelmi szakosztályának alapító tagja, ilyen is van ezek szerint náluk, beszélni majd. Érdemes szerintem eljönni, és könyvtárunk második emeletén pedig a USA 250 éves, ugye 1776, függetlenségi nyilatkozat, bizonyára sokan tudják, ismerik ezt a dátumot, és ugye egész évben ezt ünnepelték. Mi egy kis róla kiállítással járulunk hozzá, amely egész októberben látható, 13-ától egyébként.
0: Mindez tehát a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központ épületében, és a folytatásban következzenek a tagkönyvtárak, a tagintézmények programkínálatai, ezekből is van gondolom jó néhány.
1: Bizony, és a József Attila könyvtárral kezdem, a Mesék a dobozból, a Papírszínházas mese, az 29-én 16:00-kor kezdődik. A Kafka Margit könyvtárban pedig állandó programunk folytatódik, ez a jó lét beszélgető kör, Bozsó Éva mentálhigiénés szakember érkezik, elengedés, megértés, megbocsájtás, erről szól ez az előadás. 26-a hétfő 16:30 pedig a beszélgető kör. Kiránduljunk a Móra Ferenc könyvtárba, mert aki mondjuk lemaradt a Panama meglepetések országa előadásra, Szabó Lőrinc könyvtárunkban volt szeptemberben, az most megint eljöhet, meghallgathatja. Október 26-án hétfőn délután 2 órakor érkezik Kuremszki Judit, és úti beszámolott erről a különleges közép-amerikai országról. De Tóth György fotókiállítását is ajánlom, amely meg nyílik, és megindulnak a kézműves foglalkozások is. Őszi-téli bütykölde első alkalma október 29 délután 16:30. A Petőfi Sándor könyvtárban pedig Alkossunk Együtt nyílt festőnap lesz, 19-én hétfőn délután 3 óra a kezdés, Majorvári Szabó Sándor érkezik, előre kell regisztrálni, hogy meglegyenek az alapanyagok, ennek van majd egy költsége is, erről találnak információt, én itt összegeket nem akarok mondani, nem egy horribilis összegről van talán szó. És forduljunk a Szabó Lőrinc könyvtárba, mert ugye hirdettük itt a Szent István Rádióban az 56-os szavaló versenyt, 19-én meg majd jön a nagy megmérettetés, délután 1 órakor lesz ennek a versenynek a fordulója. Nagyon jó az együttműködés a könyvtárnak a Miskolci Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal, lesz egy közös programunk 21-én 16:30-tól, fejezetek a lengyel rockzene történetéből, Rémiás Emőke tart majd előadást. és már csak a Tompa Mihály könyvtár maradt hátra, ahol itt is lesz egy kreatív kézműves foglalkozás, október 28-án délután 4 órától őszi mécses tartót fognak készíteni majd a jelenlévők, úgyhogy izgalmas a kínálat, sokféle is azt hiszem, kézműves foglalkozás, kiállítás, festőnap, író-olvasó találkozó, azt hiszem mindenki talál kedvére valót ebben.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Brézai Zoltánnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársának. És ismételten úgy köszönök el most tőled, hogy találkozunk hamarosan, hiszen hűséges hallgatóink jól megszokták már, hogy minden hónapban beszámolunk, és a hallgatók figyelmébe ajánljuk a könyvtár és tagintézményeinek gazdag program kínálatát.
1: Bizony, a november is nagyon-nagyon érdekes, izgalmas lesz, már egy-két dolgot tudunk, de ezt majd tényleg csak ott október végén mondom el a Szent István Rádió hallgatóinak, addig legyen meglepetés.

0: Mikita Gábort, a Miskolci Színház történeti és színész múzeum muzeológusát ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt, és egy gratulációval kell, hogy kezdjem, Isten éltesse sokáig a Miskolci Színház történeti és színész múzeumot fennállásának 30. évfordulója alkalmából. Boldog születésnapot kívánok Önöknek!
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: Állandó vendégeink a Szent István Rádió Kultúrkör című programajánló műsorában. Most ezúttal a Színész Múzeum születésnapi programjait ajánljuk a kedves hallgatók figyelmébe, mert hogy Tália 30 címmel ünnepeljünk együtt a Miskolci Színész Múzeumban felszólítással kiadtak egy prospektust. Ebben a prospektusban olvashatjuk azokat az előadásokat, amelyek már megtörténtek, és amelyek még várnak a kedves érdeklődőkre éppen a jubileumi évforduló apropóján.
1: Vannak visszatérő programjaink, már ugye beszámolt a rádió és a Genesius ünnepünkről, ezzel kezdtük az ünnepi szezonunkat, az őszi évadunkat, és ugye visszatérő nagyon népszerű sorozatunk a Páholy nyitogató, ahol ismeretterjesztő előadásokat hallhatnak az érdeklődők, elsősorban a Miskolci Színház történetéhez kötődően. Most indult ez a sorozatunk újra, az őszi Páholy nyitogató előadásait ehhez a jubileumhoz kötöttem, illetve magához a múzeumhoz, a múzeumot is érintő témákhoz. Az első, a Kulisszatitkok krónikásai előadásban tisztelektünk Miskolcnak két olyan színház művésze előtt, akik az első, illetve meghatározó kutatói voltak Miskolc színházi múltjának. Keresztesi Sándor volt az, aki a 19. század és a 20. század fordulóján elsőként kezdte kutatni Miskolc színházi múltját. Ő írta meg az első Miskolci Színház történeti könyvet is, majd ezt folytatta jubileumi emlékalbumokkal. Aki pedig tovább vitte ezt a küldetés színészként, az Gyarmati Ferenc volt, aki kezdeményezője, alapítója volt a Miskolci Színházi Múzeumnak az 1980-as évek közepétől. Rájuk emlékeztünk. A következő két előadás pedig a születésnapi ajándékainkhoz kötődik. A 30. év kapcsán két nagyon fontos, megrendítő ajándékot kaptunk, jelentőségüket, illetve az egyiknek a tartalmát tekintve is megrendítő ajándékok ezek, és ezekhez kötődnek az előadások. Legközelebb november 6-án pénteken 3 órakor Ember vagyok, művész vagyok címmel Somlai Artúr színművész életútját foglaljuk össze, ezt fogom bemutatni, és ehhez kapcsolódik egy ünnepi esemény, ekkor adjuk át a Somlai Artúr vitrint. Nagyon szép ajándékunk, Somlai Artúr halotti maszkja, aminek külön aktualitást ad, hogy éppen 75 évvel ezelőtt hunyt el a művész tragikus körülmények között. Mi pár nappal az évforduló előtt a sorozat időpontjaihoz kötődően emlékezünk.
0: És hol van ez a vitrén? Hol található?
1: Az állandó kiállításnak az egyik kis vitrénjét alakítjuk át, itt kap elhelyezést ez a maszk. Somlai Artúr, mint nagyon sok jelentős magyar színművész, természetesen kötődik Miskolc színjátszásához.
0: Hogyan?
1: A pályakezdésének az egyik fontos helyszíne volt. Ő ezt sokszor leírta, hogy vidéken kezdte a pályáját, bejárta a magyar vidéket, és ő ezt egy nagyon fontos missziónak, egy nagyon fontos küldetésnek is tekintette, és nagyon büszke volt a vidéki éveire, majd pedig, amikor már ismert színművész volt, a fővárosnak egy jeles művésze, akkor vendégként többször is fellépett a városban, a színházunkban is, de a színházon kívül is, például a Koronaszálló nagy termében Szépernővel együtt lépett fel egy Szépernő est keretében, ami szintén egy különleges pillanata volt ez a Miskolci színházi és irodalmi életnek is, és nagyon nagy megtiszteltetés a múzeum számára, hogy ez a maszk ez hozzánk került. Somlai Artúr egyik tanítványa volt Szabó Ernő színművész, ő mondott búcsú beszédet a sír mellett a tanítványok nevében, és így került hozzá, mint a legkedvesebb tanítványhoz ez a maszt lenyomat, és Szabó Ernő unokája ajánlotta fel ajándékként, adományozta a múzeumnak ezt a maszkot. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy mi őrizhetjük, és mi mutathatjuk be majd ezt a látogatók számára. És ennek kapcsán idézzük fel ezt a művészt, aki művészként és emberként is egy kiváló példaértékű személyiség volt. November 6-a, péntek, 3 óra. A harmadik záró előadásunk pedig a Páholy nyitogató sorozatban november 27-e lesz, szintén péntek, 3 óra, színész dinasztiák Tália szolgálatában a magyar színjátszás jelentős színész dinasztiáit vesszük itt sorra, villantjuk fel ezen az előadáson. Ennek pedig az adja az apropóját, hogy a születésnapunk egy nagyon jelentős ajándéka, ami mondhatom, hogy megkoronázza 30 évünket, az a Latabár család adománya, akik 13 festményt ajándékoztak a múzeumunknak, amely felsorakoztatja a dinasztiának a jelentős tagjait, az alapító Latabár Endrétől és feleségétől, Török Máriától kezdve, egy 100 éven keresztül Latabár Kálmánig, illetve Katalin lányáig.
0: Ezeket a képeket a család ajánlotta fel önöknek, pontosan a jubileumi évforduló apropóján?
1: A család ajándéka, bár a jubileumról nem tudtak, tehát a sors hozta így, hogy ebből ez egy fantasztikus születésnapi ajándék lett. Ezt a gyűjteményt október 22-én, csütörtökön 5 órakor fogjuk átadni a nagy közönség számára, ugyanis ekkor ünnepeljük a születésnapunkat. 1996-ban ugyanis ezen a napon nyílt meg a múzeum. És ez nem csak egy egyszerű kiállítás jelent, innen kezdve ez a földszinti tér, ahol most is beszélgetünk, Latabár emlékpontként működik tovább, és ehhez kötődően vesszük sorba majd ezen az előadáson azokat a dinasztiákat, amelyeknek szintén nagy szerepe volt a magyar színház történetben, kötődnek Miskolchoz is. Nagyon-nagyon sok művész dinasztiáról beszélhetnénk, tehát itt valóban a teljesség igénye nélkül fogok tudni majd kiemelni néhány családot, például a Sebestyén dinasztiát, akiknek a tagjait, főleg Miskolca, mint színházigazgatókat tartjuk számon. Noha például Sebestyén Géza színészként is jelentős volt Miskolcon és a fővárosban, vagy a Komlós dinasztia, ugye Komlós Júci, Komlós András, és sorolhatnánk a családtagokat, Komlós Júci lánya, ugye Földessi Margit, akinek ugye az édesapja Földessi Géza, ők együtt érkeztek Miskolcra, Földessi Géza színészi igazgatóként, Komlós Júci pedig feleségeként itt lett jelentős színésznővé. Szintén nagyon fontosak a számunkra, hogy a Sebesének is, hiszen a hosszas éveket ők fémjelezték. Miskolcon az ország egyik legjobb színtársulatát működtették itt, de említhetem például a Koronkai családot, akik vándorszínészként indultak el még, az első koronkai színészek Ekhorszekéren ülve működtek, és ott a dinasztia legfényesebb csillag a Koronkai Rózsi primadonna lett, a 20-as évek egyik legjobb magyar primadonnája. Az ő jelmezeit például az állandó kiállításunkban tekinthetik meg. És hát a szívünkhöz nagyon közel áll a Somló színész dinasztia, ez is egy nagyon nagy dinasztia. A miskolciak, illetve az egri közönség Somló Ferencre emlékezhetnek, a két színház háznak ugye oszlopos tagja volt, és neki mind a három fia színészként működött leghamarabb Somló Ferenc távozott közülük el. Somló István örökös tagja volt a Miskolci Színháznak, őt minden miskolci ismeri, hiszen az összes gyermek előadásnak egy oszlopos tagja volt, nem lehet egy gyerek előadást csinálni, úgyhogy Somló István ne játszon belőle, hiszen ő rendkívül jól tudott kapcsolatot teremteni a gyerekközönséggel, nagyon jól érezte a gyerekközönséget, és a gyerekek is nagyon tudtak hozzá kötődni. Ez egy külön adottság, megint csak egy külön színészi tudást igényel a gyerekekkel együtt játszani, és akit mai napig is él, az Somló Gábor, ő pedig a Szegedi Színháznak lett örökös tagja, most vonult, vissza most hagyta abba a pályát, és Gábornak köszönhetően sok relikvia is érkezett a családtól, az édesapa Somló Ferenc emlékét őrizve, illetve Somló István özvegye Alice például a Somló István gitárját adományozta a múzeumnak, az a gitár, ami István kezében itt is sokszor megszólalt. Nagyon szép emlékünk, hogy rendezvényeken, illetve a színházbaráti kör zárt körű rendezvényein is Feri bácsi verset mondott, István gitározott. Hát egy fájdalmas hiány, és egy megtiszteltetés, hogy egy külön vitrínben az ő emlékeiket is bemutathatjuk a közönségnek. Tehát ezekről a családokról, ezekről a dinasztiákról lesz szó. Arról, hogy például a 19. században mennyire jellemzőek voltak a színészházaspárok és az ő pályájukat követő gyermekeknek a működése, tevékenysége. Tehát ezt a három rendezvényt hirdetjük most a Páholy nyitogató keretében, tehát november 6-a és november 27-e, amikor a színész dinasztiákról szó lesz, és ugye természetesen ugye szokás szerint gondolunk a gyermekekre is. Elmondhatom azt, hogy a Színész Múzeumnak egyik erőssége, specialitása, hogy a legkisebbeket is óvodáskortól nagyon sokféle programmal, nagyon intenzíven megszólaltatjuk. Ugye a múzeum matinék, a szombati múzeumi matinék, azok állandóak, rendszeresek, ahol várjuk a gyerekeket képkirakókkal, társasjátékokkal, papírszínházkészítéssel, színezőkkel, és ennek egy külön, mondhatjuk így, ünnepi matinéje lesz október 24-e. Ez ugye a Magyar Operettnek is napja, Kálmán Imre születésnapja, Lehár Ferenc halálának a napja, és ezen a napon egyszerre kötődünk a Magyar Operett napjához, és a születésnapunkhoz, a két nappal ezelőtti ünnepi eseményünkkel, ugyanis egy gyerekoperett sorozatot idézünk meg, a Latyi Matyi sorozatot, Kalandozás Latyi Matyival, ez a program címe, október 24-én 10 órakor, amikor a legkisebbek megismerkedhetnek a Latabár Kálmán számára írt mesehőssel. Keleti Márton rendezőnek volt az ötlete, az ő találmánya, Latyi Matyi alakja. Az első színdarab a Latyi Matyi, a furfangos cukrászínas volt. Ennek a folytatása a Latyi Matyi, mint Robinson. Ez a kettő olyan népszerű volt, hogy mesekönyv formájában is megjelent, sőt egy asztali társas játékot is készítettek a furfangos cukrászínas történetéből. És ez olyan népszerű volt, hogy ezt a szocialista idők sem tudták elsöpörni Latyi Matyi alakját, tehát még az 50-es években, sőt a 60-as évek elején született újabb Latyi Matyi előadás. Latyi Matyi a mesercirkuszban, Latyi Matyi mint tanítóbácsi, és sorolhatnám a címeket, Latyi Matyi mint próbarendőr. És ezen a délelőttön ezt a karaktert, ezt a mesét idézzük meg, és a mesén túl társasozhatnak természetesen a Latyi Matyi társasjátékkal, a gyerekekkel. Papírbábot készíthetnek a Latyi Matyi figurákról, dal tanulhatnak. Tehát egy nagyon vidám délelőtre várjuk. Ez, ahogy mondtam, egy meseoperett volt eredetileg, egy zenés játék. tehát kötődünk a Magyar Operett napjához, és ezen a napon, de felhívjuk a figyelmet arra is, hogy itt megszületett egy emlékpont, a Latabár emlékpont, október 24-e, természetesen, ha lesz igény rá, vagy olyan az érdeklődés, valószínűsítem, hogy népszerű lesz ez a program, a későbbiekben is meghirdetjük, de itt október 24-én 10 órára nagy szeretettel várunk minden gyermeket és színház szerető szülőt, vagy akár nagyszülőt. Ez egy remek családi program. Divatosak lettek a nagyi unoka programok, hát ez pontosan ilyen, hiszen a nagyik még emlékezhetnek, ismerhetik Latyi Matyi alakját, felidézhetik, a gyerekek számára pedig egy izgalmas program, egy izgalmas új mese, és egy kedves mesefigura, ami nagyon szerethető.
0: Ezekkel a programokkal várja tehát októberben és novemberben a kedves érdeklődőket a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum.
1: Legelőször tehát hivatalos programra október 22-e 5 óra legendás Latabárok, a Latabár emlékpont átadása, és akkor ezt követően folytatódnak azok a programok, amiket mondtunk. A Páholynyitogató két előadása november 6-án, november 27-én, és a Latyi Matyi gyerekprogram pedig október 24-én, de természetesen nyitva vagyunk hétköznapokon is, kettől vasárnapig 9 és 17 óra között. Nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket, és az elmondott programok egyébként, mint máskor is, külön is igényelhetőek. Tehát nyugdíjas körök, baráti társaságok, kulturális közösségek számára külön is megtartjuk ezeket az előadásokat. Éppen a beszélgetésünk előtt jött be egy kedves látogatónk, vele egyeztettünk egy időpontot, hogy megnézik együtt is a nyugdíjas körök a Latabár kiállítást, egy hét múlva pedig nekik zárt körülön tartok előadást a Latabár dinasztiáról. Tehát ezeket külön egyeztetett időpontban is nagy szeretettel ajánlom az érdeklődő köröknek, nyugdíjas köröknek, baráti köröknek, azoknak is, akik gyakran kirándulnak egyik városból a másikba. Nagyon kedvelt célpontja vagyunk a nyugdíjas csapatoknak is, ahogy persze a diákcsoportoknak is.
0: De jó, hogy ezt elmondta. Már csak azért is, hiszen idézőjelben nem csak a miskolciaknak szól. A Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum állandó vagy éppen időszaki kiállításai, hanem bárki, aki hallgatja ezt a mostani riportot, és szeretné megnézni az önök tárlatát, akár csoportosan, akár egyénileg, egyeztetett időpontban ezt megteheti. Köszönöm szépen Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának a beszélgetést, és további szép napot és jó programokat kívánok önöknek. Még egyszer Isten éltesse önöket sokáig, 30. születésnapjuk alkalmából.
1: Nagyon szépen köszönjük a köszöntést is, és az érdeklődést is. Szeretettel várunk mindenkit.

0: tulajdonképpen itt október közepén már olyan sok minden történt a Harlekin Báb Színházban, hogy azon túl, hogy én most a soron következő bemutató apropóján beszélgetek a három alkotóval, Szűcs Réka rendezővel, aki a Harlekin Báb Színház igazgatója, és a két szereplővel, akik ugye majd külön-külön fogjátok az előadást bemutatni, a Boldogság Árus meséjét, Nánási Ágnes és Zádori Szilárd. Az Ágis bemutató az múlt héten megvolt, a Szilárdos bemutató most szombaton lesz, tehát tulajdonképpen most itt a két bemutató között találkozunk, de még mielőtt erről az új előadásról beszélnénk, azért egy picit számoljunk már be arról, hogy itt az évadnyitó óta mi minden történt a Harlekin házatáján.
1: Először is szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, és minden évünkről elmondható, hogy nagyon aktív és eseménydús, de talán ez az időszakunk a legaktívabb, ugyanis még... Tehát, hogy októbernél tartunk, és már a negyedik bemutatót fogjuk vinni magunk előtt, és pluszban még volt két darab családi nyitónapunk is, ugye egy csecsemőszínházi évadnyitó és egy családi nyitónapunk. Fogalmazhatok úgy, hogy nem nagyon pihentünk az elmúlt időszakban, jól elindítottuk ezt az évadot.
0: A négy bemutató, ebből ugye kettő a jelen beszélgetés tárgya, ugye a Boldogság Árus meséje, illetve az Odüsszeia, és még volt egy Mátyás
1: a hős
0: bemutatótok. Most beszéljünk akkor arról, hogy két bemutatója van egy előadásnak, bár tudom, hogy az indokolja, hogy két szereplős, de hogy egyáltalán itt most azért, mert az elfoglaltságok, vagy ennek valamiért direkt ez a struktúrája, hogy ezt érdemes két szereplővel megcsinálni, ezt az előadást.
1: Egyrészt azért, mert nagyon nagy érdeklődés volt az előadás iránt, ugyanis erről az előadásról azt kell tudni, hogy nem csak színházban fogjuk játszani, hanem szeretnénk majd utaztatni is, és úgy döntöttünk, hogy ahhoz, hogy ne kelljen sehonnan semmiről se lemondani, akkor két szereposztásban fogjuk ezt elkészíteni, és bár nincs lekettőzve a díszlet meg a bábok, de ugye a színészek ráérése is véges, és ez volt a legjobb megoldás erre, hogy minél több helyre eljuthasson a Boldogság Árusunk. Másrészt pedig engem rendezőként nagyon érdekelt, hogy

0: Mert tényleg annyira más előadás született, ugyanis mind a két színésznek szinte más a mondani valója és a viszonyulása a saját karakteréhez. Emiatt egy, ha fogalmazhatok így, szinte egy új történet is, egy új karakter is lép a színre, ami szerintem nagyon izgalmassá teszi ezt a művet, így pluszba. Ez a két dolog, ami így lüktetett bennünk, hogy akkor két szereposztás legyen, és hát ha két szereposztás, akkor természetesen két bemutató is dukál hozzá.
1: Ha már itt vagytok, akkor már ne csak Réka mondjon el mindent. Ági, téged kérdezlek két dolog miatt is. Egyrészt, mert hölgyeké az elsőbség, másik pedig ugye már te vagy túl a bemutatón, tehát te talán már azért egy tapasztalattal gazdagabb vagy. Ki az a boldogságárus, mi az, amit nekünk el szeretne mesélni, és majd még a próba folyamat nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen itt két teljesen különböző próba folyamatról van szó, erről majd mindannyiótok véleményét megkérdezném. Szóval ki vagy te, mint boldogságárus?
2: Az én karakteremet Feliciának hívják, ellentétben a kollégámmal, aki Felicián, világutazó, aki járja a világot, meséket és ezáltal boldogságot ad az embereknek, és cserébe meséket is kap, amivel majd másokat tesz boldoggá. Ez egy alapvetése a mi történetünknek, hogy a történetek által a boldogságra, illetve a boldogság sokszínűségére hívja fel a figyelmet, és így kereskedik a boldogsággal, hogy meséket ad, meséket kap.
1: Itt az egyszereplőség alatt azt értjük, hogy ugye egy személyben formálsz meg többféle karaktert a színpadon. Te is, meg nyilván Szilárd is. Tehát itt állatkák, személyek.
2: Így van. Ez egy nem élő szavas mesemondás, de egy nagyon élő mesemondás, hiszen ez egy interaktív előadás, és a gyerekek nem csak a mi különböző hangsúlyaink, meg fókuszaink különbözőek, hanem az előadások is különbözőek, mert hogy a gyerekek
1: reakciói,
2: hozzászólásai azért beépülnek minden egyes alkalommal az előadásban, és éppen ezért az szerintem rendkívül izgalmas, meg én nagyon vágyakozva várom, hogy játsszuk már megint, és legyen még egy, meg még egy belőle, mert egy olyan jelenidejűség teremtődik meg azáltal, hogy a gyerekekkel van egy nagyon szabad és nyílt kommunikáció, ami minden nap egy ilyen ajándék.
1: Most én, aki nyilván nem vagyok bábszínész, bennem azt fogalmazódik meg, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy egy interaktív, minden előadás más lesz nyilvánvalóan, mert más a közönség, de hogy ezt mennyire lehet vinni úgy, ahogy mondjuk a rendező elképzeli, mert hogy lehet medrében tartani a folyamatot.
3: Természetesen, hát ilyenkor Réka irányítja a történetet, meg a narratívát. Úgyhogy hát alapvetően az anyag, tehát a szövegkönyv az ugyanaz. Tehát, hogy maga a habitusunk más Ágnessel. Tehát, hogy ez már egy olyan különbség, hogyha mondhatom, ami egy látványos különbség magán a színpadon. Úgyhogy szerintem ez tud menni. Így ettől lesz egy kicsit különböző, de mégiscsak, tehát a karakterek azok ugyanazok, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy most Ágnesnek jobban áll a kisegér, ezért ő kisegérrel játsza, én meg egy patkánnyal. Ugyanazok a karaktereim, és mégis az izgalmas benne, hogy Ágnesnek mit jelent egy kisegérnek lenni, és nekem mit jelent egy kisegérnek lenni, ettől lesz teljesen más a történet. De egyébként meg amilyen különbözők vagyunk már abból is, hogy ő egy érett, gyönyörű hölgy, én pedig egy kopasz férfi vagyok. De már például rengeteg hasonlóság is van bennünk egyébként.
2: Közös vonal bennünk, hogy én imádom őt nézni, ahogy játszik, és bízom benne.
3: És én is imádom őt nézni.
2: Tehát, igen, tehát nagyon, nagyon jót szórakozunk
1: egymással. Na, és ugye ez volt itt rögtön az elején már a történetnél is az, hogy igen, ez hogy zajlik? Hogy Tiláddal egy próba folyamat külön az Ágival, tehát hogy muszáj külön próbálni, vagy kell, hogy lássák egymást?
0: Tehát nagyon sok közös próbájuk is volt, de természetesen az is fontos része ennek az anyagnak, hogy azért önmagukban is felfedezzék a boldogságárust egymás támogatása nélkül, tehát voltak azért nagyon sok olyan, volt olyan próba, ahol egyedül dolgoztak egymástól elkülönítve. Néha hasznos is volt, mert például azért amikor így együtt dolgoztunk, azért nagyon sok ötlet, meg humor tényleg akkor került bele szerintem a legtöbb, és amikor meg egyedül dolgozunk, akkor inkább mélyítjük az anyagot, és tényleg magukra tudják jobban húzni. De voltak olyan pillanatok, amikor újra kinyitottuk a próbát, és akkor megnézhették újra egymást. Tehát, hogy ezek szerintem nagyon fontos fázisai egy ilyen próba folyamatnak. pláne úgy, hogy azért úgy kettő szereposztás, hogy szerintem tudnak egymásból inspirálódni. Érdekesképpen hiába egy személyes, szerintem nem volt egy magányos munka,

0: folyamat, nem csak azért, mert ugye együtt is dolgoztak, vagy hogy nem csak egy rendezővel, hanem velünk volt azért Betlenfalvi Ádám is, akinek a nevét mindenképpen meg szeretném említeni, ugyanis a színházi nevelés részéről érkezett, ugyanis az interakciókban ő segített nekünk nagyon sokat, mert itt ezek az interakciók nem olyan interakciók, hogy jó vagy rossz válaszokat keresünk. A lényege a mesemondásnak is ugye ez a közösségi élmény, és ahhoz, hogy ez az legyen, ehhez úgy is kell megszólítani a gyermekeket. Tehát ne legyenek feszélyezve, szabadon merjenek beszélni, kommunikálni akár az érzéseikről, vagy ötleteket, vagy tanácsokat adni a főszereplőknek, és ahhoz ezért egy különlegesebb kommunikációs formát igényel. Tehát egy sokkal speciálisabb dolog ez, mint egy átlagos interaktív előadás.
1: Ezt szeretném hozzáfűzni, hogy ugye az egész előadás arra inspirálja a gyerekeket, meg a felnőtteket, mert ugye családi előadásként is működik, hogy beszélgessenek. És mint ahogy minden mese után, már itt a mesék közben is, mi is beszélgetünk a gyerekekkel. Uh-huh. Ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és még a közös munkához annyit fűznék hozzá, hogy hát Zádori Szilárd volt a zeneszerzője ennek a produkciónak, és neki köszönhetem én például a dalokat, ahogyan dekorepetálta nekem.
2: Hány éveseknek szól ez az előadás? 4+-os, ugye?
3: 3+-os.
0: Elsősorban óvodás nézőknek ajánljuk, tehát az óvodás korosztályt céloztuk meg, de most hétvégén azért láthattuk, hogy abszolút családi színházi élményről is szó van, hiszen úgy gondolom, hogy a felnőtteknek is tud adni. Tehát, hogy pontosan az, amit Ági mondott, hogy ez az az anyag, amiről utána érdemes beszélgetni, közben beszélgetni, és egyáltalán nem probléma, hogy máshogy éri a gyermeket és a szülőt, pont ez a lényeg, hogy máshogy éri őket, de a lényeg, hogy hatással van. És ha utána elérjük azt, hogy tényleg beszélgessenek egy kicsit a boldogságról, vagy hogy kit mit ez boldoggá, akkor szerintem a mi boldogságárusunk is akkor elérte a célját.
2: Igen, de pont azon gondolkoztam, hogy nyilván úgy, hogy az ember nem látta az előadást, azért egy picit nehéz, de mondjuk az első bemutató tapasztalatából, Ági, tehát hogy mondjuk egy 3 éves gyerek, egy 4 éves gyerek mennyire mer becsatlakozni, vagy igenis bátrak a kicsik, amikor ugye van az, hogy na, mit szóltok, vagy hogy látjátok, és akkor ugye a gyereknek, ami a szívén, a száján ugye mondja, de mennyire érti, vagy mennyire tudja követni, vagy azt teszi, vagy arra kérdez, ami ugye az eredeti cél lenne, vagy azért itt elég tág keretek vannak, vagy terek vannak hagyva.
1: Ideig 2-szer játszottam közönséggel, 1-szer óvodás csoportokkal, és 1-szer hétvégén, ugye, amikor a szülőkkel vannak itt a gyerekek. Amikor csoporttal vannak, akkor még bátrabbak, és abszolút értik, amit Réka is említett, hogy a saját szintükön tudják megoldani a problémákat, és annyit látnak belőle, amennyit. De abszolút kapcsolódnak, és bátran megosztják a gondolataikat velünk boldogságárusokkal.
3: Igen, meg az a fontos ebben, hogy azért is dolgozunk színházi nevelési szakemberrel, tehát hogy itt nem az van, nem úgy kell elképzelni ezt az interaktív előadást, hogy na most akkor tapsoljatok, gyerekek, vagy hol van a hátam mögött ott, tehát hogy ez nem ez a szintű, hanem pontosan ez ezek vezetett interakciók, vezetett nyitások, pontosan arra reagálunk, amit látnak, és az arra a problémára reagálunk nagyon irányítottan, amiről szeretnénk beszélni. És emiatt nem tud szétmenni a figyelem egy irányítatlan mederbe. De természetesen hát innentől kezdve ez egy szabad dolog, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy megmondom, hogy most azt mond, hogy kék. Tehát nem ennyire vezetett, de viszont pont annyira, hogy egy mederbe egy konkrét kérdést teszünk fel, amire biztosak vagyunk benne, hogy tudnak válaszolni, vagy hogy akinek még nagyobb kreativitása vagy fantáziával van, az el tudja egy kicsit engedni, de erről gondoskodunk mi boldogságárusként, hogy mi pedig benne tartsuk ebben a mederben. Tehát ez egy nagyon komplexebb folyamat, mint amit így elsőre gondolnánk.
2: Most szombaton, hány órakor lesz veled?
3: 11 órakor délelőtt.
2: 11 órakor délelőtt, szombaton szerintem mindenkit nagyon sok szeretettel vártok, de ez most a szombat, azon kívül Ágis előadások is lesznek, a honlapról lehet tájékozódni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas vállalkozása a Bábszínháznak. Hát sok sikert nektek, és majd a következő bemutatókkor találkozunk. Szűcs Réka, Nánási Ági, Zádori Szilárd. Köszönöm szépen, és főleg ezt a jó hangulatú beszélgetést.
3: Köszönjük szépen!

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Dudás Anna nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az adás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, műsorunk tartalmából. Ülésezett a miskolci közgyűlés. Folyamatban van a sátoraljaújhelyi Millenniumi Park régóta esedékes rehabilitációja. A Kovácsvágási Jánosvára kilátó nyerte el 2026-ban az év kilátója címet. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Ülésezett a miskolci közgyűlés, ahol a képviselők 10 nyilvános és 3 zárt előterjesztésről döntöttek. A képviselők egyebek mellett a város feszült pénzügyi helyzetét és a helyi tömegközlekedés finanszírozását vitatták meg. A tanácskozáson bemutatták a miskolci rendőrkapitányság új vezetőjét, Fazekas Csaba alezredest, aki láthatóbb rendőri jelenlétet ígért. A lakossági biztonságérzet javítása érdekében 14 új helyszínnel jóváhagyták a városi térfigyelő kamerarendszer bővítését. Személyi változás is történt a bizottságokban, így a pénzügyi bizottság élén Szopkó Tibort dr. Mokrai Mihály váltotta fel. Az ülés kezdetén elismeréseket is átadtak, valamint kezdeményezés indult az életveszélyes állapotú papszeri iskolaépület megmentésére. A közgyűlést Tóth Szántai József, a város polgármestere nyitotta meg.
2: Nincs időnk arra, hogy minden választás után újra indítsuk a háborút. Mert ha Miskolc nem halad, majd más nagyvárosok fognak haladni helyettünk. Ezért az első pillanattól azt mondtam az új kormánynak és az új országgyűlési képviselőknek, hogy dolgozzunk együtt. Ami elő van készítve és jó Miskolcnak, azt vigyük tovább. Amihez kormányzati döntés kell, abba szülessen döntés. Amihez országgyűlési képviselői segítség kell, abban segítsenek. Ne nekem, hanem Miskolcnak, a miskolci embereknek. Mert őszintén azt remélem, hogy túl tudnak lépni azon a rossz politikai beidegződésen, hogy minél rosszabb a városnak, annál jobb a városi ellenzéknek. Ehhez képest az elmúlt hetekben megint azt látjuk, hogy a városi közélet jelentős része arról szól, ki tud nagyobbat ütni a másikon, a Facebookon. És érdekes módon hasonló jelenséget látok több megyei jogú városban is. Jobboldali, baloldali, független városvezetők egyaránt feltűnően hasonló politikai forgatókönyvek mentén próbálnak karaktergyilkosságokat elkövetni. Én ennek kevés értelmét látom. És ha még ezek a pengeváltások valahová mutatnának, de nem mutatnak sehová, mert túlnyomó részt félinformációkra, rosszul értett tényekre, sejtetésekre, gyanúsítgatásokra épülő karaktergyilkossági kísérletek. Úgyhogy nézzük ehhez képest a tényeket. Miskolc pénzügyi helyzete súlyos, ezt régóta világosan mondom. A város működése évvégéig biztosított. Az intézményeink és a közszolgáltatásaink működnek, ehhez azonban már hitelkereteket is igénybe kell vennünk. Ennek oka hosszú évek alakult ki. Nőnek a működési költségeink, miközben az önkormányzatok pénzügyi mozgástere szűkül. Miskolc több milliárd forint szolidaritási hozzájárulást fizet, a közösségi közlekedés terhe pedig döntően itt, a városon marad. Az ÁSZ szerint 2024-ben a miskolci közösségi közlekedés finanszírozásának 63,9%-át az önkormányzat, 30,2%-át az utasok és mindössze 5,9%-át az állam biztosította. Ez jól mutatja a problémát. És ez nem csak Miskolc ügye. Budapest esetében az új kormány felismerte, hogy állami szerepvállalás nélkül nincs tartós megoldás. Megállapodtak egyszeri támogatásról és a közösségi közlekedés finanszírozásáról. Én ennek örülök, mert megmutatta, hogy meg lehet állapodni. Pontosan ugyanezt kérem Miskolcnak és a vidéki nagyvárosoknak is, mert mi sem érünk kevesebbet, mint a budapestiek. Közben a saját feladatainkat is elvégezzük. Felülvizsgáljuk a város, a holding és a cégek működését. Csökkentjük a költségeinket, és új bevételi lehetőségeket keresünk. Több mai előterjesztés is erről szól majd. A jelenlegi finanszírozási rendszer problémáit azonban belső takarékossággal önmagában egyetlen nagyváros sem tudja megoldani. Az érintett terület rendelkezésünkre áll, a takarékosságot magunkon fogjuk kezdeni. És itt van előttünk egy város, amelyet működtetni kell. Van egy közösségi közlekedésünk, amelyet rendbe kell tenni. Van 32 milliárd forintnyi TOP plusz fejlesztésünk, amelyet meg kell valósítani. Van egy egykori ipari területünk, amelyből új gazdasági központot kell építeni. Van geotermia, hőgyűrű, buszbeszerzés, utak, városrehabilitáció, nagyon sok minden. És mindehhez szükségünk van a közgyűlésre, az országgyűlési képviselőkre, és a kormányra is. És mindez jóval fontosabb, mint bármelyikünk közéleti karrierje, vagy a közösségi médiás népszerűsége. Ha vitatkozni akarunk, vitatkozzunk itt. Adatokkal, érvekkel. És amikor a vita véget ér, menjünk tovább dolgozni. Mert szerintem ezt várják tőlünk a miskolciak. És teljesen igazuk is van, hiszen ezzel a feladattal bíztak meg minket. Úgyhogy jó munkát kívánok a mai közgyűléshez.
1: Folyamatban van a sátoraljaújhelyi Millenniumi Park régóta esedékes rehabilitációja. A városi rendezvényeknek is rendszeresen otthont adó közterület az elmúlt években jelentősen veszített korábbi vonzerejéből. Ezért a felszíni megújítás mellett a föld alatt húzódó, előregedett közművezetékek cseréjére is törekednek. A cél egy rendezett, esztétikus és ismét közösségi térként működő park kialakítása. A beruházás részleteiről Szamosvölgyi Pétert, a település polgármesterét hallják.
3: Méltatlan volt már az az állapot, ami kialakult a téren, hiszen hajnalban járok dolgozni, és több esetben tapasztaltam, hogy a padokon hajléktalanok vagy csövesek, kinek hogy tetszik, alszanak és ott töltik az idejüket, és nem csak az idejüket töltik, hanem a egyéb dolgaikat is elvégzik éppen ezen parkban, ami, ha nagyon megnézzük, a városnak a meccéspontjában van, nagyjából a kellős közepén, és annak idején ez egy nagyon szép ötlet és gondolat volt, hogy ilyen tér kialakuljon. Ennek a rehabilitációja indult el, a polgármester úr hathatós közreműködésével ez a munka sajátból, lehet ilyen szót használni, végeztetjük a munkát a városállató szervezetnek, adtuk feladatként ennek a rehabilitációnak az elvégzését, dolgoznak is a lehetőségekhez képest, nem hajt a tatár, az a lényeg, hogy kész legyen, megfelelő minőségű legyen, és tényleg lehessen használni pihenésre, beszélgetésre, vagy bármi másra, ami egy téren adott esetben lehetőséget nyújt. Sok ilyen része van a városnak, hiszen maga a borsos sétány is igazából rászorulna egy felújításra. Itt ha csak azt mondom, hogy a lépcsőknek az élei le vannak törve, le vannak kopva, az biztos, hogy ezzel kell tennünk előbb-utóbb valamit. Szerintem a következő éven ez lesz a feladat, és akkor szép lassacskán a városok nem csak a sétáló utcája lesz rendezett, vagy pedig a Kossuth tömb a maga parkjaival, játszóterével, parkolójával, hanem a lefelé város polgármesteri hivatal alatt lévő városközpont is. Szerintem az a vízvezeték, ami oda vezetett, illetve ami elvezett a vizet, tehát csak szennyvíz rendszerbe, az szerintem 10 helyen van, majd volt eltörve, elrepedve, és folyt el a víz. Ezzel nagyon meg kell majd küzdeni, hogy ez megfelelő állapotba kerüljön, de hát végül is már ettől nehezebb dolgokat is megoldottunk, illetve a kollégáink, tehát szerintem ezzel nem lesz probléma. Itt is hangsúlyoznám, hogy nem tudják, hogy ez a parkoló, ami a művelődési központ tűzfalai és a volt sportcsarnok vagy tornateremtől éppen ezen térig tart, az a terület, az a parkoló, az nem az önkormányzaté. Tehát nem mi vagyunk a tulajdonosai, bár igaz, ami igaz, arra is ráférne egy jó nagy aszfaltréteg, egy 5-6 centis aszfaltréteg, és akkor azt gondolom, hogy ezt is kipipálhatjuk.
1: A a kovácsvágási Jánosvára kilátó nyerte el 2026-ban az év kilátója címet az Aktív Magyarország közönség szavazásán, több mint 20 000 voksot gyűjtve. A Zemplén és a Hegyköz lenyűgöző panorámáját kínáló építmény különlegessége, hogy 2014-ben közfoglalkoztatási program keretében helyi emberek munkájával valósult meg, és azóta a térség egyik kedvelt kirándulóhelyévé vált. Sándor Endrét, kovácsvágás polgármesterét hallják a témában.
4: A Kovácsvágás település fölött lévő Jánosváron, vagy mellett lévő Jánosvára fenyves erdő tetején épült meg ez a kilátó, ami ebben a versenyben részt vett. Erről annyit kell tudni, hogy közmunka programba épült 2014-ben, belügyminisztériumi referencia a közmunka programban, 2015. május 1-én ünnepélyes keretek között lett átadva belügyminiszter úr jelenlétébe. A kilátóról, amit tudni kell, a kilátó tengerszint feletti magasságot figyelembe véve 283 méter magasba épült meg, plusz 20 méter magas a kilátó. 470 méter hosszú a tanösvény, amin megközelíthető. Ez a kilátó építését következő évben, tehát 2015-ben épült meg, 1050 falépcső akácfából, és ami még fontos szám, hogy a lépcső aljától a kilátó talpazatáig 72 méter az emelkedési magassága, 470 méter hosszú tanösvényhez viszonyítva. A kilátó az Aktív Magyarország által kiírt programba úgy került bele, hogy minden éven, ez már tudomásom szerint a 7. év kilátója címpályázat volt, minden éven a természet szerető, természetet járó kirándulók szavaznak az év kilátójára, tesznek javaslatot, és abból választja ki az Aktív Magyarország, hiszen ők voltak a kiírók, az első 10 legszebb, legjobbnak tartott kilátót. És ez alapján lehetett szavazni az év kilátójára, a 10 első kilátóra. A szavazat tényleg nagyon jól sikerült a kampány szervezése. Az több mint 50 000 szavazatból 20 000, tehát több mint 40% szavazatot kapott a kovácsvágási kilátó. Hát én azt hiszem, hogy az egész település, de nem csak Kovácsvágás, hanem az egész Zemplénnek reklám ez, büszke lehet rá, hiszen ha megnézzük, hogy ott a versenyben résztvevő 10 kilátó közül szerintem nem tudom pontosan, de nagyon valószínű, hogy az egyetlen, ami a Kovácsvágás, ami közmunkaprogramba készült, tudomásom szerint a többi kilátó, mint sok 10 milliós, vagy esetleg 100 millió forintos költségvetéssel készült vállalkozók által készített kilátó. Tehát ez egy külön öröm, hogy a közmunkaprogramba Kovácsvágás olyan értéket tudott teremteni, ami 11 évvel az építés után az év kilátója címet nyerhette el.
1: Most az időjárásról. Nagyrészt gyengén felhős idő várható, de észak felől kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak fölénk. Hajnalra foltokban pára, köd is képződhet, csapadék nem valószínű. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban fagypont alá is hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő területeken vízpartok mentén enyhébb lehet majd a hajnal. Kedves hallgatóink! Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 15-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Egy hetes tematikus programmal készül Eger városa az 56-os forradalom 70. évfordulója alkalmából. A Hospice világnapja alkalmából tartottak ünnepséget az Egri Markot Ferenc kórházban. Szemléletformáló társas játékra invitálták a diákokat a Fehér Bot nemzetközi világnapján. Kenyeret osztottak a rászorulóknak a Magyar Vörös Kereszt Egri irodájában. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Kiállításokkal, filmvetítéssel, koncerttel, előadással készül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, az Egri Kulturális Intézmények, valamint magánszemélyek az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából október 16-a, illetve 30-a között. A Városházára két nagyméretű lyukaszászlót helyeztek el a megemlékezés miatt, továbbá a Dobótéren szabadtéri fotókiállítás várja az érdeklődőket. Továbbá a Gárdonyi Géza Színházban plakátkiállításra is sor kerül. Október 19-én 18 órai kezdettel ünnepi hangversenyt tartanak a Líceumban. Október 20-án vers és prózamondó verseny, valamint dr. Rajnerem János előadása lesz a Bródi Sándor könyvtárban. Az ezt követő napon ünnepi előadásokkal várják a fiatal generációkat a Városháza dísztermébe. Az október 22-i emléktáblaavatást követően pedig a filmvetítésen az amerikai magyar rendező Kovács Klaudia is részt fog venni, tájékoztatta rádiónkat Gulyás László alpolgármester.
2: Csütörtökön 22-én egy belvárosi séta keretén belül Badacsonyi Bohus Gabriel a legfőbb egri helyszíneket végig kalózolja azokkal, akik ezt szeretnék meghallgatni. Ez a Gárdonyi Géza Gimnáziumnál itt az emléktábla résznél ér véget, és 16 óra 20-kor, 22-én, október 22-én 16 óra 20-kor kezdik magának az emléktáblának az avatása, és onnan pedig átfordulunk a filmvetítésre az Uránia moziban. Abszolút mi kerestük meg, tudtunk arról, hogy készítette ezt a filmet, annak meg külön örülünk, hogy egri kötődése van, és egy 56-os témában jött létre ez a dokumentumfilm, és ez már nyár elején megtörtént ez a megkeresés, amire ő igen mondott, és ha jól tudom, és jók az információim, akkor személyesen is jelen lesz a filmvetítésen. Nagyon fontos, természetesen most, hogy beszéltem a Szalai kiállításról, is egy Kossuth Díjas, ugye Argentínában élő képzőművész volt, de itt nagyon komoly embereknek nagyon komoly munkái jelennek meg ezen az egy héten. Nem szeretnék senkit külön kiemelni, inkább azt emelném ki, hogy valamennyi művészeti ág megjelenik, tehát az irodalom, a zene, a képzőművészet, a film, rengeteg fiataloknak szóló program, hiszen ővelük szeretnénk minél jobban megismerni és bevonni őket. Rajzversenyek lesznek, plakátverseny van, tehát hogy ez egy komplex programkínálat, amit fél évvel ezelőtt kezdtünk összerakni, és rengeteg kísérő program is van. Egy plakát kiállításhoz adatvédelmi tisztviselővel kell egyeztetni, hogy hova töltsék fel, hogyan töltsék fel, hogyan járulnak ahhoz hozzá, hogy felhasználjuk az ő plakátjékat, meddig lehet ezt megtenni, ki az, aki le fogja zsűrizni, hogyan kerülnek ki ezek a plakátok, ehhez külön cél eszközöket kell gyártatni. Rendkívül komplex és bonyolult egy-egy programnak a megvalósítása, és ehhez kellett ennyi idő. A Vizitegeren, most már a Vizitegernek van egy applikációja, ami letölthető Android és iOS eszközökre is. Azon is van egy külön menüpont az 56-os programkínálatról, de alapvetően az 1956.eger.hu oldal lehet keresni ezeket a programokat.
1: Október 14-én a Hospice világnapja alkalmából tartottak szemléletformáló előadásokat a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet refektóriumában. A gyógyíthatatlan súlyos, végstádiumú betegek méltóságteljes életvégi ellátási formája kiemelt szerepet tölt be az intézmény mindennapjaiban. A programon dr. Dornár László, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi docense, Sáfrány Judit klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, valamint Tóth Mihályné hospice szakápoló mutattak be prezentációkat a hospice osztályon fekvő paciensek kezeléséről. Fontosnak tartják, hogy az emberi méltóságról minél többet megtudjanak a fiatal gyakornokok, illetve a gyógypedagógiai kar hallgatói, mondta el rádiunknak Fürné Mosoni Anita, az emberi méltóságért a Hospice osztály betegeiért alapítvány elnöke.
3: Minden évben megünnepeljük a Hospice világnapját, mert ez a nap, amikor a sajtó és az emberek ránk figyelnek, mert a Hospice az egy olyan ellátási forma, ami egy picit így a maga csendességében dolgozik, viszont betegeinknek, dolgozóinknak nagyon fontos az, és a hozzátartozóknak, hogy a társadalom egy picit elfogadja és megismerje ezt az ellátási formát. A Hospice alapítvány, amikor annak idején Lubai Sándorné megalapította Corrado Moscoso doktorral, akkor addig, míg ő nem ment nyugdíjba, addig ő csinálta, aztán rám hagyta, azt mondta, hogy csak azt szeretné, hogyha én vinném tovább, és ez egy olyan nemes cél, ami miatt én így évek óta csinálom az alapítványt. A hallgatóimat azért is hozom ide, a gyógypedagógus hallgatókat, a Eszterházy Károly Katolikus Egyetemről, hogy egy picit érzékenyedjenek, hogy az emberi méltóság az mindenkit megillet, azt is, aki az élete utolsó szakaszán van, és ugye ebben a szakaszban ritkán szoktunk erre gondolni, úgyhogy az itteni ellátásban abszolút benne van az, hogy azok a betegek, akik életük utolsó szakaszában vannak, ugyanúgy a családdal, a társadalomban részt vesznek, virágokat ültetnek, karácsonykor készülünk a karácsonyra, mézes kalácsot díszítünk, és minden egyéb még előadások is szoktak lenni, mert attól, hogy valaki terminális állapotban van, még nem azt jelenti, hogy nem szeretne tudást magába szívni.
1: Október 15-én, azaz ma van a Fehérbot Nemzetközi Világnapja. Ezen alkalomból az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum tanulóinak szemléletformáló társasjáték bemutatásával készült az EGRI Vakok és Gyengéllátók Integráló és Sport Egyesülete. Az integrálásra rendkívül nagy hangsúlyt helyeznek, hiszen a látótársadalomnak észre kell vennie, mikor kell segítséget nyújtani egy vak, illetve gyengéllátó személynek. Tótné dr. Kisorosz Mária, az EGRI Vakok és Gyengéllátók Integráló és Sport Egyesületének elnöke elmondta, ez egy egészen különleges alkalom, továbbá az egyesület tagjainak számos ötlete van, hogy hogyan lehetne megszólítani a lakosságot.
4: Azt gondolom, hogy a sporton keresztül eszközbemutatón át nagyon sokféle dolgot kitaláltunk már, és arra gondoltunk, hogy nagyon jó lenne az információkat ilyen játékos formában átadni az érdeklődőknek, talán így könnyebben emészthető lenne. Innen jött a társasjátéknak az ötlete. Ez úgy valósult meg, hogy teljes egészében a szervezetünk tagjainak a szellemi termékéről van szó, sőt a fizikai megvalósítását és egyesületi tagunk végezte el, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mit szólnak hozzá a fiatalok. A társasjátéknak a lényege, hogy 4 csapat játszik egyszerre, van egy 3-dimenziós tábla, a megalkotásnál hangsúlyt fektettünk arra, hogy ugyan nem látássérülteknek szól, de mégis szeretnénk demonstrálni az akadálymentesítést azzal is, a fontosságát, hogy magát a társasjátékot is akadálymentesítettük látássérült emberek számára is. És a társasjátéknak a lényege, hogy a 4 csapat verseng egymással, egy várost imitálva valósítottuk meg a táblát, és a mezőkön lépkedve egy úton mennek végig a játékosok, és különböző kártyákat húznak, közlekedés, otthon, szabadidő, sport témában, és még sorolhatnám. Ezeket a kérdéseket, amelyek elhangoznak a kártyán, azokra kell választ adniuk. Vannak elméleti és vannak gyakorlati feladatok is. Például a kihívás kártyából, hogyha húz valaki, akkor van egy olyan feladatunk, hogy vakon, tehát szemtakaróban, fehér bottal menjen körbe a teremben. Ez például egy ilyen gyakorlati feladat, de elméleti kérdések között például ilyeneket is feltesszünk a különböző témákhoz kapcsolódóan, tehát hogyha valaki például otthonkártyát húz, akkor valami otthoni jellegű kérdést kap, ilyen típusút, hogy szokott-e filmet nézni, vajon egy látássérült ember.
1: A kenyér világnapja alkalmából már második alkalommal osztott kenyeret a Magyar Pékszövetség támogatásának köszönhetően a Magyar Vöröskereszt Heves megyei szervezete Egerben. Laták Kamilla, a szervezet igazgató helyettese elmondta, Heves megyében összesen 4 nagy pékség csatlakozott a kezdeményezéshez.
5: Október 16-a Kenyérvilágnapja, a Magyar Pékszövetség megyei elnöke Mészáros József úr az idén is kereste a szervezetünket, országos programhoz csatlakoztunk. Itt Heves megyében 3 nagy pékség ajánlott fel adományt Egerben, és 1 Gyöngyösön, és az adományok kiosztásra is kerülnek.
4: Hányan érkeznek a kenyerekért, és kikhez tud eljutni ez az információ?
5: Mi bízunk abban, hogy a mai nap folyamán 100 háztartásba eljutnak ezek a kenyerek. A Vöröskeresztnek a látókörében vannak olyan nehéz helyzetben, nehezebb sorban élők is, akikkel van rendszeres kapcsolat, megvan a telefonszám, az elérhetőség. Voltak olyanok, akiket felhívtunk telefonon, és meghívtunk erre a mai napra. Vannak olyanok, és még bízom benne, hogy lesznek is, akik a közösségi média felhívás kapcsán jelentkeznek majd, úgyhogy várjuk, hogy mindenki megérkezzen.
4: A tavalyihoz képest látják, mennyien fognak érkezni, többen vagy kevesebben?
5: Ezt pontosan megjósolni nem merném, soha nem az a cél, hogy annyira számon tartsuk azt, hogy most pontosan hány ember élt ezzel a lehetőséggel, de már elmondhatjuk, hogy mennyire megható és mennyire könnyű a hagyományteremtés. A tavalyi alkalommal volt egyszer egy ilyen adományosztás, és most már annyira boldogan jöttek az adományért, és mondták, hogy ők azért valahol bíztak abban, hogy ez az idén is megszervezésre került. Úgyhogy örülnek a felhívásnak, és igen, vannak olyanok a látókörünkben is, akiknek ez a kis figyelmesség is egy adott napot szebbé tehet, vagy esetleg egy egyedül élő időszámára mondjuk ez a 7 csúcspontját jelenti, hogy egy kicsit kimer mozdulni még ebbe a szép őszi időbe, és átveszi azt a kis adománycsomagot.
4: Mit kapnak? Itt láttam egyébként kenyeret is, különféle kiszerelésben, és hát zsemlemorzsát is láttam.
5: 3 különböző kenyeret kapnak a vörös keresztes táskába, ezen felül még belekerült egy zsemlemorzsa, úgyhogy ez a 4 termék az, ami az adománycsomagnak a teljes tartalmát jelenti.
4: Hagyományteremtő a cél, akkor elképzelhető, hogyha minden eshetőség, lehetőség adott lesz, jövőre is megrendezik.
5: Mi várjuk, szívből várjuk a felajánlásokat. Segíteni akkor tudunk, hogyha érkezik felajánlás, úgyhogy abba bízunk, hogy látják majd, és hallják a nézők, a rádióhallgatók azt, hogy mennyire nagy segítséget jelent ez azoknak, akik a Vöröskereszt felé fordulnak, és esetleg jövőre még nagyobb számban tudunk kenyeret biztosítani az érdeklődők számára.
1: Most Mészáros Józsefet, a Magyar Pékszövetség Heves és Nógrád megyei régiójának elnökét hallják.
6: Kenyérvilágnapja október 16, ez 2001 óta minden évben ünnepeljük. Ennek az ünnepnek van egy magyar vonatkozása is, hiszen Baross László a magyar bánkúti búza nemesítője. A Magyar Pékszövetség 2004 óta kapcsolódik ehhez az ünnephez jótékonykodással. Tavaly évben a Magyar Vöröskereszttel karöltve országos szintre emeltük ezt a kezdeményezést, aminek hatására 26 pékség és ütőipari vállalkozás csatlakozott. Mi pékek, pékségben dolgozók minden nap kenyeret készítünk az embereknek, és én úgy gondolom, hogy társadalmi kötelességünk az, hogy segítséggel forduljunk a rászoruló családok felé, hiszen nem mindenki teheti meg azt, hogy alapvető élelmiszert rakjon az asztalára. Én nagyon örülök neki, hogy a régióban, itt Heves-Nógrád régióban sok pékség csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és köszönöm nekik a felajánlásokat, illetve köszönöm a Magyar Vöröskeresztnek, hogy ezeket az adományokat eljuttatta a rászoruló családokhoz.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: 14. Leó pápa felépülése a terv szerint halad. Luigi Carbone a Vatikán városi államkormányzósága egészségügyi és higiéniai igazgatóságának igazgatója, és Stefano Margaritora műtétvezető orvos tájékoztatást adott a pápa műtét utáni felépüléséről. Áll a Szentszéki Sajtóközpont szerdán délután kiadott közleményében. A Szentatyán elvégezték a műtétet követően előírt vérvizsgálatokat és mellkasröntgent. Az eredmények megerősítik, hogy a műtét utáni felépülés a várakozásoknak megfelelően zavartalanul halad. Az értékek az elvégzett beavatkozásnak megfelelő normál tartományban vannak. A pápa légzőszervi fizioterápiát végzett, és elkezdett sétálni a szobában. Visszatért a rendszeres étkezéshez is, reggelizett és ebédelt. Felépülése a tervek szerint halad. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia továbbra is arra hívja a híveket, hogy imáikban hordozzák a Szent Atyát. Az Öröm a hit és a közösség jegyében rendezték meg október 14-én szerdán az egyházmegyei ifjúsági találkozót Kazincbarcikán. Az Egri főegyházmegye különböző iskoláiból közel 900 fiatal érkezett a városba, hogy együtt töltsenek egy lelki élményekben gazdag napot. A találkozó középpontjában az Istennel és az egymással való kapcsolat elmélyítése, a személyes tanúságtételek és a közös imádság állt. A Don Bosco sportközpontban megrendezett esemény kezdetén a helyi szalézi animátorok egy tanulságos jelenettel köszöntötték az egybegyülteket. A találkozó résztvevőit Vizi János atya, az Egri főegyházmegye ifjúságpasztorációs referense köszöntötte. A közös ünneplést az Zalaegerszegről érkezett Rád találtam zenekar dicsőítő énekei tették még emelkedettebbé. A délelőtt folyamán személyes tanúságtételek hangzottak el, amelyekben fiatalok osztották meg hitükhöz, útkeresésükhöz és Istennel való kapcsolatukhoz fűződő tapasztalataikat. A délelőtti program folytatásában dr. Vitális Gábor szalézi tartományfőnök tartott tanítást. A nap egyik meghitt lelki állomása a közös szentségimádás volt. Majd az egyházmegyei ifjúsági találkozó csúcspontját a közös szentmise jelentette, melynek főcelebránsa dr. Ternyák Csaba egriesek volt. Az ünnepi liturgia lehetőséget teremtett arra, hogy a főegyházmegyek különböző településeiről érkezett fiatalok egy közösségként adjanak hálát, és együtt imádkozzanak az egyházmegyéért, közösségeikért és egymásért. Idén is több mint 7000 fiatal kapcsolódott be a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióba, hogy idejüket és energiájukat mások szolgálatába állítsák. Az Egri főegyházmegye területéről is több mint 10 helyszínről, összesen több mint 500 résztvevő csatlakozott a kezdeményezéshez. A program ünnepélyes megnyitóját a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban tartották, ahol a felszólalók az önkéntesség közösség formáló erejére, az emberség fontosságára és az egymásért végzett szolgálat értékére hívták fel a figyelmet. Knáb András Benedek a rendezvény idei főkoordinátora, az emberség, a közvetlenség és a spontaneitás jelentőségét hangsúlyozta. Mint mondta, ezek az értékek a digitális korban különösen felértékelődnek. Juhász Ferenc pasztorális helynök esperes egy személyes kanadai élményén keresztül világított rá az önkéntesség mélyebb jelentésére. Arról beszélt, hogy a másokért végzett szolgálat során az ember valamit továbbad abból a szeretetből, amelyet maga is kapott. Kiemelte a közösségért vállalt felelősség, az önzetlen segítségnyújtás és a generációk közötti kapcsolatok fontosságát is. Az Egri főegyházmegye számos településén kézzelfogható tettekben mutatkozott meg a fiatalok segítő szándéka. Az önkéntesek többek között templomokat takarítottak, temetőkerteket gondoztak, kerítéseket festettek vagy virágokat ültettek. Egy szív, egy lélek mottóval rendezték meg a ciszterci iskolák kétnapos országos fesztiválját, melynek házigazdája ezúttal az Egri Gárdonyi Géza ciszterci gimnázium volt. A hétvégén megtartott rendezvényre a ciszterci rend által fenntartott iskolákból összesen 250 diák érkezett, pedagógusaikkal együtt a Hevesi megye székhelyre, hogy a közösségi összetartozást, a barátságot és a közös gyökereket ünnepeljék. A rendezvény közös imával, énekléssel vette kezdetét a Szent Bernát ciszterci Bocsa Szent Ferenc templomban, ahol Karoszkai Júlia, a Gárdonyi Géza ciszterci gimnázium és kollégium igazgatója köszöntötte a szerzeteseket, diákokat, pedagógusokat. Elmondta, a Ciszterfest ötlete a 2021-es Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus idején született a budai ciszterci Szent Imre gimnáziumban. A fest név a latin festum ünnepszóból ered, utalva a közösség találkozásának és örömének ünnepére. Horváth Olga, a Kismarosi Boldogasszonyháza ciszterci monostor apátnője, megnyitó beszédében a találkozó mottójáról és az összetartozásról elmélkedett. Rámutatott, hogy a találkozó mottója az apostolok cselekedeteiből származik, egy szívvel, egy lélekkel. Ez a mondat az első keresztények közösségét idézi meg, akik nehéz körülmények között, templomok, internet és tankönyvek nélkül, fiatalon és kérdésekkel telve is kitartottak egymás mellett. Belső egységük pajzsként védte őket a külső veszélyekkel szemben. Ma ez az egy szív, egy lélek olyan hullámhoz, amelyben a saját ego háttérbe szorul, és a magasabb cél hangolja össze a gondolatokat, érzéseket és tetteket. A Ciszterfest esetében ez azt jelenti, hogy a résztvevők ugyanazt az éltető levegőt, Isten szeretetének lelkét szívják magukba. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében Egerben, a Szent Bernát Ciszterci templomban október 15-én csütörtökön 18 órától, melynek mottója Máriával az Úr előtt. Ó Mária áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncol minket. Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységéért és békéjéért elnevezésű világméretű ima kezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Abban az évben az Egri Bazilikában szerveztek a fiataloknak ima alkalmat, s ezt követően minden esztendőben az Egri Főegyházmegye egy-egy templomában jöttek össze a fiatalok. Eger után Miskolc, Jászberény, Sátoraljaújhely, Gyöngyös, Tiszafüred, Szerencs és Törökszent Miklós következett. Most pedig Szikszó lesz a helyszín. Október 19-én hétfőn 10 órakor kezdődik a közös imádság. A Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája élőadásban közvetíti az eseményt. Szeretettel várják az érdeklődőket az Eger Lajos Városi Plébánia hívei októberi programjaikra. Október 17-én szombaton 18 órától több generációs teaest lesz a LAK Egyesület Gárdonyi irodalmi körének szervezésében. A vendég a Korc együttes lesz. Október 24-én szombaton Lajosvárosi közösségi kirándulás lesz a Stimetz házhoz. Szabadtéri szentmisére várják az érdeklődőket magyar népünkért a forradalom 70. évfordulójához kapcsolódva. Szeretettel várják az érdeklődőket. November 21-én, Krisztus király vasárnapjának előestéjén, 17 órakor az Egri Bazilikában ünnepi szentmise lesz, amelynek keretében Ternyák Csaba egri érsek a soron következő kispapokat lektorrá és akolitussá, a felterjesztett világiakat akolitussá avatja. Továbbá az Ancilla Christi Regis világi intézmény alapításának 100. évfordulója alkalmából közösen adunk hálát Istennek. Aznap a bazilikában 18 óra 30 perckor nem lesz szentmise. Ne félj, nem ítéllek el címmel szerveznek lelki gyakorlatot a magzatukat abortusz, vetélés vagy halva születés miatt elveszítő nők számára Mária Besnyőn. A november 12-én induló 4 napos alkalmat a Váci Egyházmegye támogatásával rendezik meg. A program célja, hogy lelki vigaszt és gyógyulást nyújtson a gyászoló édesanyáknak egy elfogadó támogató közösségben. Jelentkezni a nefejnemítélekel@gmail.com e-mail címen, vagy a 0620 823 2201-es telefonszámon lehet. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium hittanversenyt hirdet az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói részére. A verseny témája Kaldi 400. A csapatok létszáma a következőképpen alakul. Minden iskola egy 3 fős csapattal nevezhet. A felkészülési anyag letölthető az iskola, valamint az Egri Főegyházmegye honlapjáról. Fontos határidő 2026. november 9-e. Jelentkezni a titkarság@andrassy-eger.hu e-mail címen lehet, vagy a 0636 510 060, vagy a 0636 510 063-as telefonszámon. Szeptember 30-ától folyamatosan lehet regisztrálni. A versenyen egy digitális feladatot kell majd kitölteni a Redmenta felületén. Ehhez a csapatoknak előre kell regisztrálniuk a redmenta.com oldalra. A keresőbe másolják be a csoport direkt címét, Andrássy-7757-44. Kérjék a felvételt az Andrássy Hittanverseny 2026 nevű csoportba. Fontos névformátum, amelyre figyelni kell, a csapatok a saját csapatnevüket a következő formában adják meg. Településnév, iskola névadója. Például Eger Szent Imre. Az előzetes feladatok beküldési határideje 2026. november 13-a péntek lesz. 2 feladatot szükséges elektronikus úton a titkarság@andrassy-eger.hu címre elküldeni. Az egyik egy plakát, a másik egy kisfilm. A plakát a Caldi 400 mottóhoz kapcsolódó szabadon választott technikával készített A4-es méretű kép vagy plakát legyen. A szkennelt verziót kell elküldeni, az eredetit majd a versenyre kell elvinni. A kisfilm egy szabadon választott jelenet megfilmesítése maximum 5 percben. Az 5 percnél hosszabb alkotásokat a zsűrinek nem áll módjában értékelni. A verseny napja pedig november 27-e péntek lesz. 10 órakor kezdődik a regisztráció az iskola aulájában, 11 órától 12 óráig rendhagyó

0: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Drimba Miranda. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
1: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. A régió sportja.
2: Magyar részről csak a két olimpiai bajnok, Kós Hubert és Milák Kristóf lehet ott a decemberi rövidpályás úszóvilágbajnokságon. A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum 20 kadétja vett részt azon a túlélési programon, amely nem csak honvédelmi ismereteket és gyakorlati feladatokat kínált, hanem a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektetett. Megkezdődött a Mozdony Nyíregyháza őszi időszaka. A jeges sportokkal már egészen kisgyermekkorban érdemes megismerkedni. A sátoraljaújhelyi Zempléni Jégsport Egyesületnél az új szezonban is várják a legkisebbeket. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Magyar részről csak a két olimpiai bajnok, Kós Hubert és Milák Kristóf lehet ott a decemberi rövidpályás úszóvilágbajnokságon. A válogatott többi tagja ugyanebben az időszakban az egyik legnagyobb amerikai versenyen vesz részt. Ez Sós Csaba, a medencés úszóválogatott szövetségi kapitánya jelentette be. Hozzátette, a 100 és 200 méter háton rövidpályás világcsúcs tartó Kós biztosan ott lesz a Pekingben sorra kerülő világbajnokságon, még Milák számára adott a lehetőség, ha versenyezni szeretne a kínai fővárosban. A szövetségi kapitány egyúttal elmondta, hogy a két magyar sztárt leszámítva gyakorlatilag a teljes válogatott, a legfiatalabb a kivételével, a texasi Austinban sorra kerülő nagymerencés US Openen vesz majd részt. A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum 20 kadétja vett részt azon a túlélési programon, amely nem csak honvédelmi ismereteket és gyakorlati feladatokat kínált, hanem a közösségépítésre is nagy hangsúlyt helyezett. A résztvevőknek csapatként kellett együttműködniük, alkalmazkodniuk és közösen megoldaniuk a rájuk váró feladatokat. Kababi Kedina igazgatót hallják.
3: Én is ott voltam a kadétokkal, egy kolléganővel, összesen 20-an vettünk részt ebben a projektben. Én azt gondolom, hogy mindenféle szempontból sikeres volt. Nagyon sok volt köztük a 9-es honvédelem ágazatos diákunk, akiket még nem ismertünk, de hamar megismertük őket, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk. Az egész projekt úgy zajlott, hogy a szervezők, a kolléganőt is engem hátrébb küldtek a gyerekektől, tehát mi nem kommunikálhattunk a gyerekekkel, mi csak megfigyelőként vehettünk részt, és a gyerekeknek minden feladatot, mint csapat kellett teljesíteni. Ha csak egy valaki is nem tudta teljesíteni a feladatot, akkor előről kellett kezdeni. Tehát a második nap végére egy olyan összetartó csapatunk lett, és ami nagyon szimpatikus volt, nagyon sok vagyunk gyerekek között, ugye a kadét programban sok éjszakai programunk is van, és az a tapasztalatunk, hogy még a gyerekek fáradnak, akkor már azért morcosak is oda-oda tudnak szólogatni egymásnak. És mivel egész nap tréningezve voltak arra, hogy csapatként kell dolgozniuk, éjszaka se szólogattak oda egymásnak. Tehát azért még amikor hajnal kettőkor meg kellett oldaniuk csapatként egy feladatot, azt még gyönyörűen megoldották együtt. És ami még nagyon-nagyon tetszett, hogy voltak kisebb sérülések, bakancs feltörte a lábat, vagy voltak olyan gyerekek, akik azért nem bírták az egész éjszaka, meg egész nap vinni a nehéz csomagot, hiszen az egész az élelmiszerünk, a hálózsák, a polifon, minden nálunk volt, és átvették egymástól, segítették egymást, támogatták egymást, úgyhogy meg is kaptuk a dicséretet a szervezőktől, hogy rég láttak ilyen összetartó csapatot, úgyhogy ez pedig még nagyobb büszkeséggel töltött el minket. Térképészetet, egészségügyi ismeretet is tanultak, illetve olyan logikai feladatokat kellett együtt megoldaniuk, amit csak együtt lehetett megoldani. Tehát amit tudást ők ott szereztek, ja és az erdőről is, meg az erdőben való élet is, közlekedés szabályairól, az állatokkal való viszonyról is. Tehát amit a mindennapi hétköznapokban nagyon jól fognak tudni használni, és bízom abban, hogy át is fogják adni ezeket az ismereteiket a iskolában maradt társaiknak. Fantasztikus érzés volt ott lenni köztük, ami nekünk egy kicsit nehéz volt, hogy nem szólhattunk. Már a végére egész jól belejöttünk, mert így egy kicsit mi is pihentünk. És még ami, hogy szerintem túllépték a határaikat,

0: kiléptek a komfortzónából, tehát azt nem mondtam, hogy 2:30-kor mi az erdőben aludtunk, tehát ahova értünk a Senyánszki részre, ott volt a szállásunk, bár napközben megtanítottunk bivakolni, csak lekerültek a polifomok, meg a hálózsákok, és mindenki elaludt az anyamban, körülbelül 2 órát alhattunk a ébredésig, amikor is ébresztő volt, és jöttünk, tehát én azt gondolom, hogy maximálisan túllépték a határaikat, és nagyon jól kezelték ezt a dolgot, hogy átléptek a saját határaikon.
1: Megkezdődött a Mozdulj Nyíregyháza őszi időszaka. Számos ingyenes sportprogrammal várják a városlakókat, és ezúttal is lesznek nagy rendezvények, melyekre sztáredzőket hívnak meg. A program népszerűsége több mint 10 éve töretlen. Idén először a nyári szünetben sem állt meg a Mozdulj Nyíregyháza. 10 héten át 10 helyszínen heti 28 foglalkozással várták a mozogni vágyókat, mondta Hornyák Enikő sportreferens.
2: 10 héten át 202 foglalkozást tartottunk meg, és itt is olyan átlag 25-30-as részvételi arány volt, és öröm volt látni, hogy a szabadtéren, a füves területeken, akár a városi stadionban, akár a Bújtosi Várostigeten milyen sokan vesznek részt a közösségi foglalkozáson. Elsősorban ugye a jógák nagyon-nagyon népszerűek voltak.
1: A program idén novemberben már a 13. születésnapját ünnepli. Heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén várják a városlakókat. 4 új órával egészült ki az eddig is igen gazdag mozgásrend. A Zumba Kids órák során a gyerekek mozgáskoordinációját fejlesztő gyakorlatok és játékok állnak a középpontban. Új délelőtti foglalkozásként a székes pilates elsősorban az ülőmunkát végzők számára biztosít hatékony mozgás lehetőséget. Gazdagodott a délutáni kínálat is. Korosztálytól függetlenül mindenki számára ajánlott a rugalmasságot és izomerőt fejlesztő Balance City, valamint a magasabb intenzitású mozgásra épülő Dance Fitness óra. A Zrínyi gimnáziumban a hétfő, a szerda és a csütörtök délután teltházzal működő gerinctorna újabb alkalommal bővül, és már kedden is elérhető. A nyári mozgásrendben új foglalkozásként indult a sportjóga és a paddle, amelyek a nagy sikerre való tekintettel ősszel is folytatódnak. Ezúttal is érkeznek sztáredzők is, akik órákat tartanak, fogalmazott Hornyák Enikő sportreferens.
2: A Szép Kórok sport találkozójával startolunk, illetve a Bringa várossal a mozgásrendünk első hetébe, de utána lesz 2 nagy fit eseményünk, októberben Czanik Balázs fog Nyíregyházára látogatni, sokak számára nagyon ismert a név, nem volt még Nyíregyházán, a Mozdulj keretében reméljük, hogy fogják szeretni a nyíregyháziak, illetve ő majd visszatér novemberben a Ficsű napunkon, de nem egyedül, hanem pénteken Enikő társaságában. 2018-ban Enikő már járt nálunk, és nagyon kiváló zónaedzést tartott, reméljük, hogy a szülinapot együtt közösen fogjuk így 2 fitness sztárral ünnepelni, és ez egy különleges szülőnap lesz, hiszen a Mozaik Mednek ekkor lesz az a szűrőnapja, amit a futófesztivál bevételéből szerveznek, tehát már javasoljuk, hogy mindaz október 7-e este 6 órát a Nyíregyházi a Kérekban naptárba, de még inkább majd a november 8-a vasárnapot, amikor egy teljes délelőttöt lehet nem csak a mozgás, hanem a preventív szűrések jegyében is eltölteni az arénában.
1: A jeges sportokkal már egészen kisgyermekkorban érdemes megismerkedni. Az első lépések a biztos jégen állás és a mozgás megszerettetése mind a későbbi fejlődés alapjai. A Sátoraljóhelyi Zempléni Jégsport Egyesületnél az új szezonban is várják a legkisebbeket, ahol a türelem, a kitartás és a fokozatos fejlődés legalább olyan fontos, mint az első sikerek. Hörcsik Répási Andrea szakedzőt hallják.
3: Nálunk is megkezdődött a szezon. A versenyzőknél azért már nyáron javában zajlott ez, de a kis oktatásra váró gyerekeknél most szeptemberben kezdtük mi is a szezont. Elsősorban szeretnénk, hogy mivel a korcsolya azért egy nagyon hosszú kifutású sportát sokáig kell gyakorolni, hogy minél korábban érkezzenek hozzánk a gyerekek, úgyhogy elsősorban óvodásokat és kisiskolásokat várunk. Természetesen, ha valaki már ügyesen csúszik a jégen, jöhet idősebbnek is, de az óvodásokat és kisiskolásokat várjuk szeretettel. Hétfőn, kedden és csütörtökön egyébként 16:30-tól a jégcsarnokban. Ez azt jelenti, hogy egy 50 perces korcsolyedzésen vesznek részt, általában velem, illetve kis segítőmmel, Molnár Blankával, Ezeken az edzéseken elsősorban az alapok megtanulására helyezzük a hangsúlyt, hogy utána majd valamely szakágunkban nyilván korcsolyázhasson tovább a kicsi. Azt szeretnénk, hogy legalább azért egy évig ebben a tanodában vegyenek részt, persze, ha valaki ügyesebben fejlődik, és már szeretne rögtön tovább lépni, de nem, hogy van lehetőség, de nagyon jó lenne, hogyha az alapokat stabilan megtanulnák, és akkor utána lehet menni jégkorongozni, gyorskorcsolyázni, műkorcsolyázni, szinkronkorcsolyázni nálunk. Ezt mind-mind lehet. Nem egy alkalom alatt fog ez menni. És ugye ez a nehézsége is a sportágunknak, hogy rögtön olyan nehezítő tényezők lépnek föl, ami mondjuk azért máshol nincs jelen. Például hideg van. Nagyon hideg van. Egy kicsi 5 évesnek, aki ráadásul nyilván nem tud még mozogni úgy, tehát nem tudja intenzíven mozgatni a testét, nem tud kimelegedni a jégen még, annak hideg van. Kemény a jég. Ha elesik, az nagyot üt, már pedig el fog esni, hiszen még most tanul korcsolyázni. Tehát nagyon sok ilyen tényező van, ezért az első, azért mondtam, hogy sok-sok alkalommal, tehát azért ez, inkább azt mondanám, hogy hónapokról beszélünk, tehát az első hónapokban úgy mondjuk, hogy stabilizálódunk, vagy mostanában úgy szoktam mondani, hogy a bátorság próbáját álljuk ki, tehát, hogy megtanulunk esni, és kelni, és mondjuk úgy állni a jégen, hogy ne, mint a haranglábacska ingadozzunk össze-vissza. És ez, ehhez idő kell, amíg egyébként az ők is idegrendszere ezt megszokja, hogy valójában egy fél milliméteres pengén egyensúlyozó, ugye. Ez egy idő. Na most, ha ez megvan, onnan gyorsabban haladunk, csak ebben az időszakban azért van, hát sokaknak elmehet a kedve.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyarország rendezi a görögkatolikus papnevelő intézetek foci tornáját. Második alkalommal rendezik meg a görögkatolikus szemináriumok nemzetközi labdarúgó tornáját. Ezúttal október 17-én, szombaton 9 órai kezdettel, hazánkban, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértón. A tavalyi eperjesi tornán a mieink büntetőkkel maradtak alul a házigazdákkal szemben. Most minden adott lesz a visszavágásra. Olvasható a Magyar Kurír oldalán. Kétnapos ünnepség keretében fogadta Szent II. János Pál pápa vérerekjéjét a pápai Szent István vértanú főplébánia templom közössége. A Krakkóból érkezett erekjét ünnepi szentmisén helyezték el a Szent József oltárnál. Az ünnep vendége Jecsek Urbán krakkói lelkipásztor volt, akit még Karol Vojtila szentelt pappá. A gondolat, hogy a plébánia hívő közössége befogadja a 20. század egyik kiemelkedő pápájának relikviáját, nem sokkal azután fogalmazódott meg a közösségben, miután főpásztoruk Udvardi György veszprémi érsek a plébános kérésére a közelmúltban boldoggá avatott vértanú, boldog Bódi Mária Magdolna csonterekéjét adományozott a templomnak. Összehangolja a kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az Egészségügyi Minisztérium. A tárca a mai közleményében azt írta, a minisztérium az országos kórházi főigazgatósággal, az érintett kórházakkal, valamint a Szociális és Családügyi Minisztériummal közösen összehangolja a budapesti belgyógyászati betegellátást, hogy az gördülékenyebb lehessen. Az áprilisi országgyűlési választásokon elindult belpolitikai változások lehetővé teszik, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója egy nagy közös nemzeti ünnep legyen, mondta a főpolgármester Budapesten, a fővárosi önkormányzat és partnerei által szervezett ünnepi programokat beharangozó sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, Budapest a nemzet fővárosa. Az 56-os forradalom nem egyedüli, de mégiscsak nagyon fontos helyszíne, és a város nagyon fontosnak érzi, hogy méltóképpen megemlékezzen 1956. október 23-áról. Nem eshet bántódásuk a gyermekeknek, nem lesz gyűlöletkeltés és nem lesz semmilyen ideológiai alapú képzés a magyar oktatási intézményekben, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. Ő úgy nevezte, a propaganda sajtó terjeszti a gyűlöletet, pedig a magyarok már nemet mondtak erre. Magyar Péter hozzáfűzte, minden eddiginél szigorúbb szabályokat vezettek be a gyermekek bántalmazása, a manipuláció vagy bármilyen káros szexuális tartalom ellen. Lezárult az a humanitárius program, amelynek keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt. 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kapott protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A program kommunikációjáért felelős ügynökség közleményében azt írta, 5 szakaszban 100 ukrajnai amputált páciens kaphatott személyre